0: sportlás versenyzőkkel foglalkozom. Először, tehát én indítottam el a gyerekatlétikát a szakosztályunkban, mert mint kölyökatlétika, vagy így kvázi utánpótlás, az lényegében nem volt jelen a Fradiban. És most már ezzel más edzők foglalkoznak, mert nekem folyamatosan jöttek a megkeresések, illetve a vezetőség is szerette volna, hogyha esetleg egy kicsit komolyabban veszem ezt, úgymond, tehát, hogy inkább eredménycentrikus legyen mondjuk a csoportom, és hogy kamatoztassam, talán ott kellene inkább kamatoztatni a megszerzett tapasztalatot, tudást. És én azt gondolom, hogy most itt mielőtt jöttem ide, pont azon gondolkodtam, hogy csak az elmúlt két évet nézem, azért az, hogy és csak a magyar bajnokságokat, korosztályos magyar bajnokságokat, Fedett Pályán, Szabadtéren, körülbelül az a 10 versenyzőm, akivel úgy foglalkozom komolyabban, ők több mint 30 érmet szereztek, és ebben nagyon sok az aranyérem. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az eredmények önmagukért beszélnek, tehát nekem ezek jó visszajelzések, hogy akkor talán jó úton járunk.
1: Létrehoztad a Kazi Tamás Running oldalt is. Böngészgettem, és én úgy látom, ráadásul a visszajelzéseket is kiteszed, hogy ez elég sikeresen működik.
0: Lekopogom, hál' Istennek, túl sokat nem kell, ez valóban működik a weboldalom, de túl sokat nem kell promótálni vagy reklámozni, mert szerencsére azok, akikkel foglalkozom, akik engem megkeresnek, akár a versenyszerű atlétika miatt, akár amatőrfutók, akik mondjuk utcai futásra készülnek, és csak szeretnének teljesíteni mondjuk egy félmaratoni, maratoni távot, vagy az egyéni képzések is, csoportos foglalkozások, ahol ugye az egy ilyen speciális, kiegészítő munka, mondjuk akár a labdarúgók számára, ami rendkívül sokat tud nekik segíteni a focipályán. Mindenki, aki megkeres, továbbadja a nevemet, és nagyon elégedett, és van, akivel nem tudom, már 8 éve foglalkozom konkrétan heti szinten. Úgyhogy ezek mind-mind azt igazolják vissza számomra, és erre nagyon büszke vagyok, hogy valószínűleg szeretik az edzéseimet, kedvelnek engem, szeretnek az edzésre járni, de ami mindennél fontosabb, az az, hogy elégedettek és fejlődnek folyamatosan a kezem alatt a tanítványok.
1: Mennyiben változtatta meg az életedet a gyermekeid születése?
0: Igazság szerint nem változtatta meg, mert azelőtt is sportoltam, most is sportolok, annyiban változtatta meg az életemet, hogy nyilván egy picit fárasztó, picit nehezebbek, úgymond csak nem panaszkodni nem szeretnék, meg ezek fantasztikus dolgok, és a legboldogabb embernek érzem magam amiatt, hogy van egy gyönyörű szép családom, egészséges gyermekeim, két fiam, egy csodás feleségem, aki mindenben mindig támogatott és támogat a mai napig. Őszintén szeretjük egymást, mondom, tehát a legfontosabb az az, hogy ők ott vannak mellettem, körülöttem, próbálom úgy alakítani a mindennapjaimat, hogy üres járatok ne legyenek, tehát amikor csak tehetem, és van egy pici kvázi szabadidőm, amiben azért kevesebb van, akkor imádok elvonulni egy picit és könyveket olvasni. Amikor a gyermekeim is otthon vannak, akkor velük programot szervezni, tehát nincsen tiltva mobileszköz, illetve applikációk, most nem tudom, nem akarok neveket mondani. A lényeg, hogy ez nincsen megtiltva, mert ezt a világot éljük, és azt hiszem, hogy lehet, hogy csak nagyobb hibát követnék el vele, és jobban szeretnék, hogyha az tiltva lenne. Viszont ragaszkodom hozzá, hogy amikor csak tudjuk, menjünk ki a szabadba, a természetbe, biciklizzünk, rollerezzünk, amikor csak lehet, focizzunk, kosarazzunk. Most már hál' Istennek érdeklődnek picit az atlétika iránt is. Titkos vágyam, hogy esetleg komolyabban is szeretnék majd ezt csinálni. Ennek érdekében azért olyan fegyvereket vetek be, hogy csak azért is benevezem magam, meg őket is, mondjuk egy olyan futóeseményre, ahol egy picit ezt a mélyőt magukba szívhatják, és akkor azzal, hogy kapnak egy befutó érmet, meg kis ajándékcsomag, stb., akkor ezáltal lehet, hogy még össze is kötik azzal, hogy ez egy klassz dolog, aztán, de mondom, látok benne fantáziát, most jelenleg a nagyobbik fiamban hasonló alkat, mint én, és szereti, de ugyanakkor meg tudom, hogy ez egy nagyon kemény meló, hogy az ember eljusson maga szintre, úgyhogy ráerőltetni nem akarok semmit, de azt, hogy sportoljanak, ahhoz ragaszkodom.
1: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: nyertem!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Magyarország az egyfőre jutó olimpiai bajnokok számát tekintve igen előkelő helyen áll, igen. Mindig is.
4: Igen.
3: Ön szerint ez minek köszönhető?
4: Szerintem nagyon jó, hogy tudjuk, hogy van valami, amiben ott vagyunk nagyon a világ élvonalában, és ez 120 éve van így.

0: magyar hajó az élet, második a német, harmadik az orosz.
1: Gyere egérke, gyere kisilány, húzzál, egyszer hozzad előnye, nem hiszem, hogy elveszheti.
2: Gyurda Vita átvenni a vezetés most, Gyurda Dániel vezet.
3: Gyerünk, Szilany, gyerünk a dupla szuplén.
4: Beleáll, és itt van, 5, 4, 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország.
5: 2016 Rio, 2020 Tokió, és váljon valóra az álom, 2024 Budapest.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
8: Ha Magyarország nyeri az olimpiát, de jó ég!
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Én egy hatalmas nagy hajrá.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Felemelő, nagyszerű érzés számunkra, hogy most a magyar válogatott tagjai szólítják a dobogó legmagasabb fokára.
3: Világbajnok a magyar válogatott! 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott!
4: Megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
5: Fuge kivédi! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
6: Sorozatunk a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét örökíti meg. Most a 2013-ban aranyérmet szerző csapatot mutatja be Kreisz Bálint és Tóth Béla. A londoni ötkarikás játékokon szakadt meg a Kemény Dénes vezette férfi vízilabda válogatott sikerszériája. A magyar csapat az egymás után elért 3 olimpiai bajnoki címet követően a brit fővárosból egy 5. helyezéssel tért haza. Beigazolódott, amit korábban már sejteni véltünk, vagyis, hogy 2012-ben véget ért egy korszak.
7: Kemény Dénes lemondott.
8: Hogyha én azt látom helyesnek, hogy nem nekem kell ezt már tovább csinálni, azt egyedül meg tudom hozni azt a döntést. Tehát ugye ez ugyanolyan, mint a szerelem. Igenből kell 2, nemből elég 1. Igyekszem egy 2 héten belül eldönteni.
7: Bő 2 héttel ezelőtt, szeptember 5-én nyilatkozta ezt Kemény Dénes, aki ma bejelentette, hogy nem folytatja munkáját a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányaként.
9: Döntött a Vízilabda Szövetség elnöksége a 3 pályázó Benedek Tibor, Gyöngyösi András és Vince Balázs közül előbbit a 3-szoros olimpiai, valamint világ és Európa bajnokot választotta a férfi válogatott szövetségi kapitányának.
10: Nagy változások, lesz egy nagyobb keret, amiben lesz mások fiatal, de azt hiszem, hogy maga a csapat magja az már azért látszódott ezen a 2 mérkőzésen, amit játszottunk a 2 világliga selejtezőn.
11: Most megint nagyon kijönnek rá a montenegróiak, nincsen lövőhelyzet. Egyelőre nem tudjuk bejátszani se. Nagy lóba, ki a szélre Madarasnak. Ott a helyzet, gól! Megint szívós a centerben! És megint a hálóban a labda! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott 2013-ban Barcelonában, ugyanott, ahol 10 éve is sikerült a csúcsra jutni.
6: Tizenhat év után neveztek ki új szövetségi kapitányt a férfi vízilabda válogatott élére 2013. januárjában. Kemény Dénes helyét az a Benedek Tibor vette át, aki játékosként 3 olimpiai bajnoki címben vállalt szerepet elődje kapitánysága idején. Benedek már 2010. áprilisa óta másodedzőként segítette Kemény munkáját, így egyáltalán nem szült meglepetést, hogy neki szavazott bizalmat a szövetség. A kinevezés után Kalapos Mihálynak nyilatkozott Benedek Tibor.
12: Volt azért benned egy pici druk, hogy megválasztanak-e, téged választanak-e?
10: Persze, hogy ne lett volna. Azt hiszem, egy választásban Süsi Miklós győztes. A jóslatok beváltak, és nagyon örülök neki, hogy így alakult.
12: Az igaz, hogy gyakorlatilag az lesz a cél minden egyes világverseny előtt, Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, hogy a 4 bejusson a csapat, és amennyiben mondjuk nem jutna, akkor az elnökség mindig dönthet a sorsodról? Tehát valóban ilyen feltételeket is szabott az elnökség?
10: Eddig is így volt, én ezt azért nehezebb volt küldeni, hogyha 3 olimpia után mondjuk nem volt a 4-be, de az elvárás eddig is mindig az volt, hogy 4-be jusson a csapat, úgyhogy ez nem egy újdonság. Ennek ellenére a szerződésről mi nem beszéltünk.
12: Játékosként mindent megnyertél, amit ugye lehetett, 3-szoros olimpiai bajnok, vagy világbajnok, vagy Európa bajnok, vagy bajnokok ligája győztes, európai szuperkupa győztes, lenkupa győztes, felsorolni nem lehet. Ez mennyire tesz rád plusz terhet? Hogy ezek után szövetségi kapitányként is sokat várnak az emberek tőled?
10: Hát nem csak tőlem várnak többet, hanem az egész magyar vízilabdázókat sokat várnak, és ez nem az én személyemnek szól, hanem a csapatnak az eredményeinek, amiket elért, nem csak ebbe a 15 évben, hanem mondhatjuk, hogy ebbe az elmúlt 80 évben. Ennek kell megfelelni, amit mi nagyon magasra tettük a lécet, de mondom, ezt nem csak mi tettük, hanem a sportág.
6: Benedek az előző esztendő végén két világliga mérkőzésen már irányíthatta a válogatottat megbízott szakvezetőként. Akár az akkor szerzett tapasztalatok mentén is elkezdhette a munkát az újdonsült szövetségi kapitány, akire nem várt könnyű feladat, hiszen egy generációváltást kellett levezényelnie. A 2000-es évek sikercsapatának egy része már Peking után elbúcsúzott a válogatottságtól, a többiek, Biros Péter, Kásás Tamás, Kis Gergely és Szécsi Zoltán pedig London után köszönt el. Persze így is maradtak olimpiai bajnokok, akiket számításba vehetett a riói játékokig vezető úton a szövetségi kapitány. Hosnyánszky Norbert, valamint a Varga testvérek, Dániel és Dénes továbbra is alapembernek számított, Madaras Norberttel egyetemben. A fiatalitás tehát már a barcelonai

0: 2013. júniusi világliga szuper döntőn csak a szerbek tudták megállítani a magyar csapatot a fináléban Cseljabinszkban. Az ezüstérmes bemutatkozásra egyedül Varga Dániel új sérülése vetett árnyékot. Az akkor 30 éves átlövőnek a VB szereplése is veszélybe került, és egészen a keret hirdetésig várni kellett a döntésre, hogy vajon elutazhat-e Barcelonába. A világbajnokságra kijelölt csapat bejelentéséről így tudósította a Nemzeti Sport.
1: Egy olimpiai bajnok igen, egy nem. Ez a mérlege Benedek Tibor világbajnoki keretének, amelyet érdemes részletesen is megnézni, hiszen igen nehéz döntésen van túl a szövetségi kapitány. Ráadásul nem csak rajta múlott a 13-as névsor összetétele.
2: Varga Dani felépül. Az orvosi vélemények szerint a világbajnokság első napjára használható lesz az ujja.
1: Közölte a kapitány az örömhírt, amely Török Béla számára aligha volt az, mert feltehetőleg ő utazott volna a csapatkapitány helyett. Varga Dániel remélt felépülése tehát az örömhír. Kis Gábor esete meg a rossz. Ő ugyanis átfájásra hivatkozva kénytelen volt lemondani a válogatottságot, így a 20 esztendős Bedő Krisztián utazik Hárai Balázs centerpárjaként.
0: A VB keret teljes névsora így alakult. A kapus Nagy Viktor és Dekker Attila, a másik Dekker Ádám pedig bekelhetett Gornagy Miklóssal együtt. Centerposzton Bedő Krisztián és Hárai Balázs váltotta egymást, átlövő pozícióban Bátori Bencére, Hosnyánszki Norbertre, Modaras Norbertre, Szívós Mártonra, Varga Dánielre és Varga Dénesre, valamint Vámos Mártonra számított Benedek Tibor. A londoni olimpiára nevezett keretből hatan maradtak hírmondónak, a csapatból egyedül Madaras mondhatta el magáról, hogy VB aranyérmes. A világbajnokságot 10 év után ismét Spanyolországban, Barcelonában rendezték.

0: Sorozatunk ezen részében 2013 világbajnokát, a magyar férfi vízilabda válogatottat mutatjuk be. Férfi vízilabdázóink a Barcelonát megelőző két VB-n nem állhattak dobogóra. Legutóbb 6 évvel ezelőtt Melbourne-ben szereztek érmet, egy ezüstöt. A közelmúlt eredményei és a nagy mértékben kicserélődött keret miatt sem számított tehát éremesélyesnek a Benelux csapat. A tornát egy Kína elleni 13-5-ös diadallal kezdte meg a válogatott július 22-én. A mérkőzésen 5-ször talált be Szívós Márton, aki aztán P. Fülöp Gábornak adott értékelést.
1: Erre készültünk egész nyáron, igazság szerint örülök neki, hogy sikerrel vettük az első akadályt. Mindig nehéz azért elkezdeni egy világversenyt, az első meccs az mindig nagyon-nagyon különleges. Én azt gondolom, hogy nem játszottunk rosszul, jól védekeztünk és magabiztosan nyertünk. Ezt kell tovább folytatnunk, egy pillanatig sem szabad megállni.
2: Végre játszhatott Varga Dániel, és úgy tűnt, hogy igazi vezére volt a csapatnak. Ezt ugyanígy éreztétek a medencében is?
1: Eddig is vezére volt a csapatnak, amikor nem játszott. Én nagyon örülök neki, hogy felgyógyult, végig hitt benne, dolgozott, rengeteget tett érte. Mi is nagyon hittünk benne, és boldog vagyok, hogy köztünk van.
0: Ez a találkozó csupán a bemelegítés szolgálta a rázósabb folytatás előtt. A csoportunkban ugyanis Kínán kívül még a szerbek és az ausztrálok kaptak szerepet. A regnáló Európa-bajnok Szerbiától 13-10-re kapott ki a magyar együttes. Hogy mi múlott a vereség, arról a 29. születésnapját ünneplő Nagy Viktor nyilatkozott a találkozó után.
3: Hát az éles szituációban sajnos ők belőtték, nekünk még nem sikerült. Végére gondolok, hogy volt egy nagyon fontos hátrány, azt belőtték, a végén mi meg nem tudtuk, és igazából ott utána nyílt szét, és mentek el hárommal.
4: Úgyhogy hát nagyon szomorú vagyok, nem azért, mert ma a születésnapom és nem nyertünk, hanem azért, mert nem nyertünk. Nagyon tanulságos volt ez a meccs, úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy folyamatosan minden meccsen eltöltött percből tanulunk, és tanul az egész csapat is, hogy folytatjuk tovább, ausztrálok.
0: A csoportzáron pedig következett Ausztrália. A már tovább jutott csapatok délelőtti csatáján a kvartett második helye dőlt el. Ehhez a magyar válogatottnak a 9-9-es döntetlen is elég volt. A csoportkörből egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel lépett tovább a Benelux csapat. Az addigi szereplést Vámos Márton a következő szavakkal összegezte.
5: Magabiztosan vertük Kínát az első meccsen, illetve a szerbek ellen is egy olyan meccset játszottunk, ahol még a utolsó pillanatokban is partiban voltunk, volt ugye 11-10 is, ott egy-két buta hiba miatt ment el a meccs, illetve

0: most az Ausztrálok ellen. Szerintem a csapat nincs hozzászokva ez a korai meccshez, ez a nagyon korai keléshez, és de ellenére tényleg meg kell dicsérem, mert volt annyi tartás mondjuk, hogy végig tudtuk küzdeni egymásért, ki tudtuk hozni egy X-re, annak ellenére, hogy a kezünkben volt a győzelem.
1: Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy parádézott a magyar válogatott a VB első hetében, de a játékosok jól tudták, hogy nem ekkor kell csúcsformában játszani. Madaras Norbert így tekintett vissza a torna kezdetére.
2: Hát most mondanám, hogy nem jól indult, mármint a csoportmeccseken, de közben azóta meg azt mondom így, 10 év elteltével, hogy igazából mindig a második hét az a fontos lehetett utóbb is az olimpián, hogy végül azok jutottak 4-be, akik az elején, ha nem is bukdás voltak, de valahogy aki nehezebben indult a gépezet, tehát kevésbé jelentős az első hét. Minket azt mondom, hogy összekovácsolt, meg onnantól tudtuk, hogy minden meccsére vitt minket valami fajta flow. Azért azt tudni kell, hogy úgy mentünk ki, hogy előtte több sérültünk is volt, hogy a kis Gabi nem is tudott jönni. Danynak az ujjával voltak gondjai, tehát nem volt 100%-os az első napokban. Tehát valahogy a második héten lettünk minden szempontból komplettek, meg minden szempontból csapat, azt hiszem. És a kieséses szakasz az már ennek jegyében telt.
1: Következett az egyenes kieséses szakasz, amelynek első körében Kazaksztánnal szemben nem lehetett gond. Nem is volt 16-7 ide. A könnyed sikert Bedő Krisztián tette történelmivé, ugyanis a 20 éves játékos szerezte meg a magyar vízilabda 1000. gólját a világbajnokságokon. A kazahok ellen kvázi már a görögök elleni negyed döntőre hangolt a válogatott. Erről beszélt ugyanis Varga Dénes P. Fülöp Gábornak.
3: Elsősorban szerettük volna azt a védekezést gyakorolni, amit a görögök ellen is szeretnénk használni. Ez sikerült, hát az első negyed az álmos volt, nem tudom miért, nem is lényeg, a lényeg az, hogy utána helyre tettük magunkat.
4: Ha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy már a drámai forgatókönyvet gyakoroltátok, mert lehet, hogy a görögök ellen egy igazi dráma, illetve tragédia lesz nekik.
3: Hát igen, mindenféleképpen úgy készülünk. Egész nyáron gyakoroltuk az éles helyzeteket, hogy úgy mondjam, szerintem elég edzetté váltunk, de még itt az ausztrálok ellen is, hogy úgy mondjam, kudarcot vallottunk abban, hogy hogyan is kéne kihasználnunk az utolsó pillanatot. Folyamatos fejlődési folyamat ez a nyár, remélem, hogy a legegyesebb helyzetben jövünk ki belőle jól.
1: A várakozásokkal ellentétben nem hozott drámai végjátékot a Görögország ellen összecsapás sem. A záró negyedet 4-0-al teljesítette a remekül védekező magyar csapat, amely végül 6 gólos különbséggel 9-3-ra győzte le ellenfelét. Mondhatni, könnyedén jutott a legjobb 4 közé a válogatott, amely ezzel teljesítette is az előzetes célkitűzést. Ez egy fordulópont a csapat életében, fogalmazott a győzelmet követően Benedek Tibor.
5: Egészen elképesztő volt, a játékosok hittek magukban, hittek egymásban, hittek bennünk, a stábban, akik sokat dolgoztunk egymásért az elmúlt időszakban, és hát ez abszolút a játékosok szemében, vagy elhiszik, hogy jók vagyunk. A nehézség most természetesen az, hogy amikor egy csapat ennyire föl tudja szívni magát, akkor ez már nagyon profilnak kell lenni, hogy 2 nap múlva is így felszívja magát, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy ezt megoldjuk.
4: Személy szerint most boldog és felszabadult, hiszen azért mégiscsak vízválasztó volt ez a mérkőzés. Amiért dolgoztak, az itt nagyjából eldőlt. A legjobb 4 között vagyunk.
5: Tagadhatatlan, hogy felszabadultam, de csak azért, nem azért, mert a 4-be vagyunk, hanem azért, mert az 5-től 8-ig ugyan nehéz meccseket kell játszani. Tehát itt olyan erős ez a 8 csapat, hogy nem nehezebb elsőnek lenni, mint 5-nek.
4: Jönnek majd a horvátok minden valószínűség szerint. Ellenük nagyon régen játszottunk, olimpiai bajnokok. Kell-e már velük foglalkozunk? Nyilván a szakvezetésnek igen.
5: Annyi meccset nézünk meg azokról, akik következnek, hogy most kezdünk foglalkozni a horvátokkal, mert itt nagyon sokat dolgoztunk eddig is, és ráadásul horvátokkal nem játszottunk még a nyáron egy tornán se, tehát most nekik kell állni, és dolgozni kell azon, hogy a gyenge pontjaikat megtaláljuk.
4: És hogy lehet fenntartani ezt a bizonyos magas színvonalat, ezt a magas hőfokot?
5: Én szerintem ez benne van a játékosokban, úgy érzem, benne van a lelkükben, elkezdtek hinni magukban, ez egy fordulópont volt ennek az új csapat életében, hogy látja, hogy működik, amit csinálunk, hiszen azért Ausztráliával döntetlent játszottunk, szerbektől kikaptunk, nyilván mindig vannak nehézségek, amik egy kicsit elbizonytalanítanak mindenkit, de amikor látják, hogy egy negyed döntőbe így tudunk játszani, akkor onnantól kezdve már nem lehetnek kétségeik.
4: Végül, de nem utolsó sorban talán azért is nagyon nagy érdem az, amiről beszél, mert nem egy-egy játékos kiváló teljesítménye döntött el mondjuk a görögök elleni csatát, hanem igazi csapatként harcolt az együttes.
5: Igazi csapat vagyunk, és ez már én azt gondolom, hogy látszott az első pillanattól kezdve, hogy ez egy tényleg egy jó csapat. De az, hogy mennyire jó csapat, azt most még nem tudom megmondani. Ahhoz kell majd a két nap múlva teljesítményünk.

0: Sorozatunkban a férfi vízilabda válogatott világbajnoki címeit elevenítjük fel, ezúttal a harmadikat, a 2013-ast. A barcelonai világbajnokság elődöntőjében a regnáló olimpiai bajnok Horvátország következett. A színvonalas összecsapás utolsó negyedét két gólos előnyben kezdte meg a ragyogó teljesítményt nyújtó magyar csapat. Innen pedig a riporteri P. Fülöp Gábori a szó.
1: Most ők jöhetnek előre az egyenlítésért. Djokovic, élesz a gól! Djokovic jobb oldalról bal kézzel bevágja a hosszú felső sarokba, és egyenlítenek a horvátok sajnos. 2 perc, 38 másodperccel a vége előtt, 13 másodperc a támadó időből. Most Varga Dániel a labdával, messze vagyunk nagyon a kaputól. Varga Dániel 8-9 méterre, Vámos onnan nem lehet lőni sajnos, és már csak 4 másodperc. Varga Dani beteszi, gól! Húzásra tette Varga Dani, mert nem volt lövőhelyzet. És a tesónak, hát kinek másnak, aki ott bukkan fel, ahol talán senki sem számít rá. Varga Dénes újra villan, keresztbe úszik a kapu előtt, és behúzza a labdát. 11-10-re vezetünk, hát ezt fel kell írni. Óriási gól volt, de nincs még vége egyáltalán. 1 perc, 57 másodperc, 11-10-re vezet Magyarország Horvátország ellen. 18 másodperc, tehát nálunk végig lehet, nálunk a labda, csak ne adjuk el, ne adjuk el, ha nem adjuk el, megvan. 12 másodperc, Varga tovább a labdát Hosnyánszkinak, kinn a bal oldalon, át keresztbe, visszaszámolunk, Vámos, 3, 2, 1, és vége! Azaz dehogy vége! Világbajnoki döntős a magyar férfi vízilabda válogatott, amely 11-10-re legyőzi az elődöntőben az olimpiai bajnok Horvátországot.
0: A horvátok hiába kaptak 10-zel kevesebb kiállítást, mint a magyarok, nem tudtak élni a játékvezetők kínálta lehetőségekkel. Az extázisban védő Nagy Viktor, a háromszor kapuba találó VB újonc Vámos Márton, na és a Varga testvérek varázslatával 6 esztendő után ismét világbajnoki döntőbe jutott a válogatott. Madaras Norbert kérésünkre e kép idézte fel a horvátok elleni összecsapást.
2: Hát nem is tudom, talán a csapategység, vagy azok a nagyon-nagyon jó egyéni teljesítmények, amik kellenek az ilyen győzelmekhez. Azt nem mondom, hogy lebecsültek minket, de biztos, hogy mondjuk a horvátok olimpiai bajnokként, ugye az előtt évben Londonban olimpiai bajnokok lettek, és még ha változott is jó helyen a csapatuk, azért mégiscsak talán ők voltak a papíron a legjobbak, és nekünk meg volt egyfajta ilyen könnyedség, vagy minket. Hát semmifajta nyomás nem befolyásolt, és azt hiszem, hogy ezzel meg tudtunk élni.
0: A fináléban az a Montenegró következett, amely önálló indulóként mindössze a harmadik VB-jén szerepelt. A délszláv együttes először is mindmáig utoljára jutott be a döntőbe 2013-ban. A válogatott Barcelonában a negyed döntő során a szerbeket, a négy között pedig az olaszokat ejtette ki. A döntő a magyar-horváthoz hasonlóan őrjítő izgalmakat hozott a katalán éjszakába. P. Fülöp Gábor közvetít.
1: 2-0-al kezdtünk az első negyedben. Varga Dénes és Hárai volt eredményes. Aztán Hárai húzása, csavargója 3-0-t jelentett. 13 percig nem kaptunk gólt a világbajnoki döntőben Montenegro ellen. Akkor is Darko Brugoljan végül is szerencsés találata csúszott be a hosszú sarokba. Bosnyánszki kihagyott egy 5 méterest. Ivanovic, illetve Ivovic szépített 3-2, 3-3-nál utolértek minket, de aztán Vámos forból lőtt góljával 4-3, aztán vezetünk 5-4-re, 6-4-re, és most 6-5-tel vágunk neki az utolsó, a negyedik negyednek, most azonban 17 másodpercig emberhátrányban vagyunk, és Montenegró támad az egyenlítésért. Középen a labda, megjáratják. Egyelőre nem lő Ivovic, most kapja vissza középen, aztán Janovicnál a labda. Nikola Janovic kiteszi a szélre, aztán visszakapja. Janovic középen, Ivovic lövőhelyzetben. Ivovic 5-ről, gól! Ivovic alaposan meglóbálta, megnézte, és 5-5 és fél méterről beküldte a hosszú sarokba a labdát. Nagy Viktor még nagyobb koncentrációt kért, remélt a többiektől, de ez ezúttal nem jött össze. És kiegyenlítenek, 2 perc van hátra a mérkőzésből. 7-7-re áll a Magyarország-Montenegró férfi vízilabda világbajnoki világdöntő. Nagy Viktor indítja a magyar támadást, 1 perc 37 másodperc a támadó időből, pedig 25. Ember előnyben vagyunk. Varga Dániel középen, tovább a labdát Vámosnak, régen villant, most tovább teszi a másik oldalra Varga Dénesnek. Vámos megint nagyon kijönnek rá, a montenegróiak, nincsen lövőhelyzet. Egyelőre nem tudjuk bejátszani se, nagy lóba, ki a szélre Madarasnak, ott a helyzet, gól! Megint szívós a centerben, és megint a hálóban a labda. Hát elnézést, ha néha elmegy a hangom, de ezt nem lehet csendben kibírni. Micsoda passz volt ez is, és megint szerintem Madaras volt, aki a gólpasszt adta. Hát persze, hogy Madaras. 17 másodperc, ne ússzanak fel, még lehet, hogy fel se tudnak úszni. 10 másodperc van hátra, 8 hétre vezetünk, ki kellene lépni? A labdával a Kruszilá, ki kellene lépni? Nyomd le a víz alá, nyom már le valaki! Varga Dénes lenyomja, 3 másodperc Kruszilá a labdával, Brügolján, megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott 2013-ban Barcelonában, ugyanott, ahol 10 éve is sikerült a csúcsra jutni, mert Nagy Viktor megfogja a végén. Lenn a sapka, benn a vízben mindenki. Benedek Tibor öleli a fiúkat, akiknek a többségével még néhány éve együtt játszott. Most pedig megvalósították együtt ezt a hihetetlen sikert, és már Dekker Attila kezében egy magyar zászló, benne a vízben a fiúk, felborítva a kapu, és felborítva az előzetes várakozások.
0: A döntőt követő örömünnep közepette még az érem átadó előtt nyilatkozott Hárai Balázs és Hosnyánszky Norbert.
3: Nagyon boldog vagyok, két dolog miatt is. Egy az, hogy ma van édesanyukámnak az 50. születésnapja, és úgy gondolom, hogy ennél szebb ajándékot nem is tudnék neki kívánni.
1: Hát te meg szenzációs voltál a döntőben, két gyönyörű gól, egy csavar is közte, meg óriási harc, de hát erre lehetett számítani. Mivel győztünk végül, a szívünkkel?
3: A szívünkkel, mi jobban akartuk ezt a győzelmet, és jobban is meg is érdemeltük, mint ők.
1: És nagyon sokat tettetek érte ezen a világbajnokságon. Szerinted hol volt a fordulópont, ha volt ilyen?
3: Ott kezdődött a fordulópont, amikor kijöttünk azzal, hogy mi úgy állunk neki, hogy mi vagyunk a világ legjobb csapata, és ezt be is tudtuk bizonyítani.
1: Hosnyánszky Norbertnek is gratulálok, hát voltak kritikusai ennek a csapatnak, de hát az, amit ti műveltek, az egészen szenzációs. Hogy élitek meg ezt a sikert?
4: Köszönjük szépen, hál' Istennek mi nem halljuk, meg nem is érdekelnek ezek az előzőleges negatív vélemények. Itt van a bizonyíték, nekünk nem kell több.
1: Hihetetlen tartása van a csapatnak, meg neked is. Kimaradt egy 5 méteres, de a negyedik negyedben, amikor nagyon kellett előtted, mire gondoltál és bement?
4: Nem gondoltam semmire, legalábbis próbáltam. Mindig nehéz kihagyni az 5 méteres, főleg egy döntőben, de ha ezt az embernek le kell küzdeni a meccs során, mert nem szabad leragadni minden hibánál. Hál' Istennek sikerült tovább mennünk és nyertünk.
1: És végig vezettünk, tehát nem hagytuk, hogy vérszemet kapjon Montenegro, még ha néha egyenlített is nem volt náluk az előny. Ez mennyit számított?
4: Sokat számított, úgy érzem, hogy el voltak bizonytalanodva szerintem, mi sokkal lelkesebbek, sokkal tudatosabban játszottunk, és hát ma is védett egy Nagy Viktor egy szenzációs meccset, úgyhogy.
1: Te esetedben, mint olimpiai bajnok, az mit jelent egy világbajnoki arany?
4: Ugyanaz.
0: A magyar férfi vízilabda válogatott 2003 után nyert újfent világbajnokságot. A 10 évvel korábban aranyérmes együttes sikeréből részt vállalt már Madaras Norbert is. A magyar férfi vízilabda sport első kétszeres világbajnoka így emlékezett vissza a Montenegró elleni döntőre.
2: Szerintem ott két olyan csapat érkezett meg, akiket nem feltétlenül oda vártak. Ugye Montenegro az a szerbi egyőszelemén a negyed döntőben, aztán az olaszokat az elődöntőben, és nekik is kis túlzásra életük lehetősége volt, hiszen az addigi legjobb eredményt érhették volna el, meg azóta sem voltak világbajnokok. Tehát azt mondom, nekik is ez nagyon nagy dolog lett volna, és egy nagyon jó csapat volt egyébként. A hasonlóságok, különbségeket egész más, hiszen 10 évvel azelőtt én a csapat legfiatalabb tagja voltam, aztán egyetlenként ott voltam 10 év múlva, és ott viszont már a legidősebb, legis más volt az én megélésem is, meg a csapatomban is a szerepem. 2003-ban boldog voltam, hogy ott lehetek, hogy Dénes bizalmat szavazott, de nem voltam, tehát más szerepem volt a csapatban, még hogyha az a VB, főleg a döntő személy szerint jól is sikerült nekem, valahogy más volt, és azt hiszem, hogy a 2003-as csapat is más volt. Az a két év az tényleg a győzelmekről szólt annak a csapatnak. Nagyon-nagyon egyben volt ez a csapat. Azt hiszem, hogy az athéni olimpiáig tulajdonképpen egy folyamatos ilyen, nem tudom, hogy mondjam, ilyen győzelmi hullámban voltunk, és az nagyon jó visszaemlékezni, de egész másfajta volt. Én ezt mondom, anélkül, hogy bántanám a 10 évvel későbbi csapatot, hogy a 2003-as VB-n, meg aztán az olimpián az egyik esélyesként mentünk, oda is úgy érkeztünk meg, még 2013-ban, ha játékosokat egyénileg nézem, biztos, hogy nem mi voltunk a legjobb csapat, vagy talán a legjobb 2-3-ban se voltunk, ott valami más volt, egy nagyon jó összeállás, és tényleg kihozta magában mindenki a maximumot. Tehát azért van különbség a kettő között.
0: A barcelonai világbajnokságon új hősökkel gyarapodott a magyar vízilabda panteonja. A kapuban brillírozott Nagy Viktor, nemes egyszerűséggel megbabonázta a rivális lövőket. A hálóőr mentális hadviselése, a felemelt mutató új és a fejrázás számos görög-horvát-montenegrói játékosnak előre jelezte, ma nem. Nem hiába választották a torna legjobb kapusának Nagy Viktort. P. Fülöp Gábornak beszélt az elismerésről a kapus.
5: Neked pedig most már megfogható dolgok is vannak, mondjuk a nyakadban egy világbajnoki aranyérem, a kezedben meg egy trófea, a 2013-as barcelonai férfi vízilabda torna világbajnokság legjobb kapusáé. Dupla öröm?
6: Abszolút, dupla öröm, fantasztikus érzés. Még felkészülés előtt mondtam a többieknek egy csapatbeszélgetés során, hogy az én célom az, hogy a legjobb kapus díjat, ha lesz ilyen, akkor azt foghassam. És ezt azért szeretném kitűzni, mert az csak úgy lehet az enyém, hogyha itt lóg a nyakamban a másik aranyérem, vagy hát, hogy az aranyérem, és ez nagyon-nagyon nagy elégtétel az, hogy sikerült valóra váltanom az álmaimat. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, minden egyes tagjára, a stáb tagokra is, akinek a neve nincs is úgy reflektorfényben, azoknak is köszönöm szépen, és nagyon-nagyon sokat segítettek a csapaton, mindenki, aki segített, az úgy érezheti, hogy ez az övé is. És aki szurkolt is természetesen, szóval nem hagynám ki a szurkolókat se. Itt is nagyon jó érzés volt, hogy rengeteg magyar szurkol nekünk, és gondolom, hogy otthon is nagyon sokan szurkoltak. Ez is óriási erőt ad ennek a csapatnak, úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, aki szurkolt nekünk és hitt bennünk, mert mi hittünk magunkban és egymásban, úgyhogy köszönöm mindenkinek.
5: Most higgadtan, megfontoltan nyilatkozol. A kapuban hogyan jellemezünk? Te vagy a magyar tigris, vagy az oroszlán, aki kivédi a legjobb játékosok lövését is, aztán leordítja a fejüket?
6: Tigris, az vicces, hogy ezt mondtad, a kisfiam mindig tigrisnek öltözik otthon, van jelmezés, mindig beöltözik és abba mászkál, meg a kapusapkámba. Hát ez olyan dolog, hogy...
5: Lelki hadviselés?
6: Ez úgy jön belőlem, és aztán nyilván van egy olyan dolog ebben, hogy elbizonyítanom a lövőket, de az érdekes az, hogy ezt a csapattársaim kérték, hogy újra ezt a Nagy Viktort lássák a kapuba, aki a bajnokságban így őrjöng, és hát utálják, hogyha ellenfélként találkozunk. Én megmondtam, hogy hát ez nem jön csak úgy, szóval ez nem kívánságműsor, hogy akkor így ülje leszek, őrült leszek, kiabálok, hát ez nem így megy sajnos.
5: Kell a hangulat, a tét, a pillanat?
6: Kell a hangulat, a tét, a pillanat, kell az, hogy érezzem magamban az erőt, jól védjek. És megmondom őszintén, hogy valahol tudatosan az egész nyár folyamán úgy tartogattam. És most erre az utolsó 3 meccsre mindenki jött belőlem.
5: Remek formaidőzítés, Nagy Viktor is világbajnok a férfi vízilabda válogatottal. A csúcson vagy?
6: Mai nap folyamán igen. Na jó, még holnap is.
0: Nagy Viktor teljesítményét pedig így méltatta a Nemzeti Sport értékelésében.
7: A csoportmeccseken és a 8-döntő első negyedében bemelegített, aztán mintha csak kicserélték volna, bravúrt bravúrra halmozott. Eltűntek a korábbi megingásai, a jó meccset még jobbak követték, világklasszis teljesítmény nyújtott. Olyat, amire képességei feljogosítják, s amiért egy VB győztes csapat klasszisának kell.
0: A VB legértékesebb játékos elismerést Varga Dénes vehette át, aki aztán 10 esztendő múltán csatlakozott a Madaras Norbert alkotta elittársasághoz. Éppen úgy, mint az a Vámos Márton, aki ekkor 21 évesen robbant be a nemzetközi élmezőnybe. És mindenképp meg kell említeni a 8-as sapkában játszó Szívós Mártont, aki a számot Benedek Tibortól örökölte. A jobbkezes szélső az olimpiai bajnok csapatokba nem fért be, így nem követhette az egyaránt 5-karikás aranyérmes nagyapja és édesapja példáját. Utóbbihoz hasonlóan viszont világbajnok lett, méghozzá nem is akármilyen játékkal segítve a válogatottat, a döntőben győztes gólt szerezve. Szívósnak 2013-ra már 6 különböző világversenyről volt ezüstérme, közte a 2007-es VB döntőről is, amely sokáig kísértette őt. Barcelonában viszont arany került Szívós Márton nyakába, teljesítményét így foglalta össze a Nemzeti Sport.
7: Szinte minden mozdulata élményszámba ment. Védekezésben időnként Kásás Tamást idézően kapdosta le a keresztpasszokat, támadásban meg parádés gólokat szerzett. Nincs ez a távolság, ahonnan ne tudna betalálni. Jót tett neki, hogy nagyobb szabadságot kapott, és alig kellett bekkelnie. Röviden, világbajnoki csapatunk legjobbja volt.
0: Szívós révbeérése saját bevallása szerint is különösen jó leső érzéssel töltötte el Benedek Tibort. A kapitány rövid idő alatt faragott a játékosokból világbajnok csapatot. Mi volt a siker kulcsa? Madaras Norbertet hallják.
2: Hát sok esetben van olyan, hogy egy új kapitány, vagy új edző az elején, hogy is mondjam, valami újat hoz, és ez nagyot dob, vagy nagyot lök a csapaton. Én azt hiszem, hogy itt is ez volt. Tehát megtalálta a játékosoknak a helyét, azokat, akik esetleg kevesebbet játszottak, vagy kevésbé voltak fontos elemei, vagy láncszemei az előtti csapatoknak, azokat egy picit felemelte, önbizalmat adott. Jól megtalálta az új játékosokat, egy nagyon jó egységet kovácsolt. Nem véletlenül mondtam, hogy a 10 évvel az előtti csapat talán tehetségesebb, vagy jobb vízilabdázókból állt, itt viszont az egység is, vagy ott is megvolt, de hogy itt meg ez volt a fő eleme, illetve sokkal aprólékosabb volt, mint előtte talán bárki, tehát jól össze volt rakva támadás, védekezés. Én meg azt hiszem, hogy valahogy ez adott egy olyan lendületet egyénileg is, meg csapatként is, hogy tényleg kihozzuk magunkból le a maximumot. Nagyon fontos volt, hiszen anélkül nem jutottunk volna a döntőig sem, nem hogy ott győztünk volna.
0: A Benedek csapat a következő évi hazai rendezésű Európa-bajnokság döntőjében a szerbekkel szemben maradt alul. A világkupán és a világligában újabb ezüstérmek következtek. A 2015-ös kazányi VB-n nem sikerült a címvédés, a 6. helyen zártak a mijeink. A belgrádi EB bronzot egy 5. helyezés követte a riói ötkarikás játékokon. Az olimpia után Benedek Tibor nem pályázott szerződése meghosszabbítására.

Barcelona másodjára is aranybetűkkel vonult be a magyar vízilabdázás történelem könyvébe. 2003 és 2013 után pedig újabb 10 év elteltével a magyar csapat maga mögé utasította a világot.

Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda 4 világbajnok csapatát mutatjuk be. Ez az epizód 2013 legjobbjairól szólt. Az összeállítást Kreisz Bálint és Tóth Béla készítette.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Why wait to say, at least I did it my way.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Veszprém arénában mikrofonban én szólaltam meg először 2008. július 18-án délután 14 órakor.
1: Mosonyi József, a hang, a veszprémi kézilabda mérkőzések hangos bemondója.
0: A polgármester, az akkori polgármester csak két nappal később 20-án este 6-kor nyitotta meg a Veszprém arénát, mert az első napon, ugye háromnapos megnyitó programsorozat volt, ingyenes belépéssel, és az első napon még ilyen veszprémi meg vagy magyar zenekarok játszottak. A második napon volt bemutató kézlabda mérkőzés, öreg fiúk is, Carlos Perez, meg a barátai, még mindenki játszott, Putics Jenő, Gyurka János, meg a régi nagyok is játszottak együtt, egymás ellen, és a harmadik nap volt a Boniem koncert, meg Zséda koncert, és akkor volt a polgármesteri megnyitó. Tehát először így mikrofonba, a közönség előtt én szólaltam meg itt 2008. július 18-án.
1: Nem ma volt, de emlékszel arra, hogy milyen érzés volt, amikor először kész lett, és te itt voltál?
0: Volt, amit már az építkezés közben is egy teherautó állt éppen az út közepén, tető még nem volt, tiszta, murva volt minden. Hú, mondom, milyen nagy lesz. Na aztán, amikor kész lett, és bejöttem, megnéztem, mondom, te jó Isten, hát ha félház lesz, akkor az csoda. És akkor eljutottunk pár év alatt arra, hogy nem lehet már jegyet kapni a nagyobb meccseket, persze egy Barcelona meccs, meg egy Pink Szeged meccs, az mindig tömegeket vonz, úgyhogy Barcelonából általában 15-20-30 szurkoló, vendégszurkoló jön el, de azért a szegedieknek mindig 300-400 jegyet biztosít a klub, hogy minél többen el tudjanak jönni. Persze ez viszont is így van a szegediek részéről. Ne, soha nem gondoltam volna itt olyan tömeg van, hogy még fölül álló jegyeket is eladtuk a lelátó tetején. 5098 a hivatalos nézőszám, és 5500-ra sikerült feltornászni. Aztán kigondoltam volna, hogy ez kicsi lesz végül is.
1: Azt még az ellenfelek is kiszokták emelni, hogy azért ebben az arénában játszani az valami bizsergető érzés, és ez nem biztos, hogy csak az arénának a berendezkedése, hanem nyilván a veszprémi szurkolóknak is köszönhető, de azért ez mégis egy olyan csarnok, ahol úgy jól hangzik a szurkolás, nem?
0: A régi sportcsarnoknak volt egy olyan varázsa a március 15-e utcában, hogy a játéktér az 6 méterrel a föld szintje alatt volt. Tehát aki beléptél, az lelátó tetejére érkeztél. És akkor bejöttek a vendégcsapat egy bemelegítésre. Oké, ott szólt a zene, meg kiabáltak, szurkoltak. Na azt, amikor elindult a mérkőzés, 1250 főre volt az a terem engedélyeztetve, hát 2500-an voltunk, ott mindenhol lógtak emberek, annyian voltak. A bejövetel 2-3 órával a meccsőt már sorban álltál, és a sorban, ha kicsit később jöttél, akkor rögtön tudtál fagyit venni a kokófagyizóba, mert annyira akkora tömeg volt. Itt is ugyanez van, itt mondjuk nincs olyan milyen a játéktér, tehát a belépés szintjén van, de fölülről a nagy szurkolás, Eton női BL meccsen, fönt voltam, fönnülről néztem a leghátsó sorba, isteni, gyönyörűen látsz mindet, mindenhonnan, nagyon jól megépített csarnok, és én voltam kint Celjébe városi delegációval, amikor először megnéztük, és a celjei város odaadta a celjei sportcsarnok terveit, azt is csak néztük, hogy milyen szép, gyönyörű, tehát utána mentünk Kölnbe, azt azért a 20.500 néző, az azért az brutális, ott aztán minden van.
1: Ugye, mert nem mindenki tudja biztosan azt, hogy ez a celjei csarnok alapján épül, de azt lehet tudni, vagy te tudod, hogy miért éppen a celjei csarnok terveit kérték el az építők, a tervezők?
0: A Veszprém városnak nagyon jó kapcsolata volt a celjeiekkel. A celjei vezetőség, polgármestertől kezdve többször voltak Veszprémbe, és akkor mondták, hogy a Veszprém is építene egy valamit, miben tudnánk együttműködni. Mert például ezek a székek, a kihúzható, ez a két alsó szektor mind a két oldalon, ez kihúzható, ez Horvátországból érkezett ezek a székek, meg ez az elektromosan behúzható lelátók, tehát összedolgoztuk a celjeiekkel. Így is sok pénzbe került, míg ilyen magyarosítani kellett a terveket, de nagyon jó volt a kapcsolat akkor is, azóta is. Sajnos a celjei kézlabda már annyira nem jó, hogy a BL-be szerepeljen.
1: Ha már említetted ezt a kihúzható lelátót, ezt mikor szokták kihúzni, betolni?
0: Volt olyan régebben, hogy keresztben is lehetett, mint Győrben is lehet keresztben is két vagy három pályát betenni, de általában rendezve rendezvényeken. Amikor nagy koncert van, akkor bejön 2000 ember, akkor behúzzák a két oldalsó alsó lelátókat, és akkor ide teszik a O-szektor elé a színpadot, de lehet szembe is tenni a színpadot, és akkor téglalapa a 40x20-as pálya hosszú oldalánál van a színpad, tehát a koncerteknél mindenképpen behúzzák a lelátóknak az alsó részét, és akkor azok szabadon vannak, több széket lehet helyezni, lehet táncolni, vagy bármit szórakozni.
1: De ez elsősorban azért sportcsarnok, és másodsorban rendezvénycsarnok?
0: Elsősorban sportcsarnok, sőt, legfőbb sorban kézlabdacsarnok. Tehát itt egyszer-kétszer játszottak, volt birkozó verseny, volt karate-tékvandó verseny, volt tornász bemutató, de például röplabdát nem tudunk itt rendezni, mert a röplabdahálónak nincsenek meg a helyei. Kosárlabdát úgy tudtunk, hogy betolós palánkat, tehát a Harlem Globetrotter, ezt már kétszer vagy háromszor volt már itt, azok is betolható palánka, de úgy kellett fölragasztani a kosárlabda pálya vonalait, mert ez a Gerflor borítás, amire a kézlabdások játszanak, alatta a levő borításon van rajta a kosárlabda vonalak, de most ezt felszedni, meg visszarakni, az kétnapos munka, meg még több százezer forint fölrakni. Úgyhogy ez egy univerzális terem, univerzális csarnok, mondjuk mindig fejlődik valamit, mindig javul, öltözőket is rendbe rakták, tehát azért mégis 2008-tól 16 év eltelt, kell mindig felújítani rajta valamit, hogy minél jobb legyen. Volt tervbe, hogy kibővítik 2500-ra, de aztán valamiért nem jött össze, de szerintem ez az 5100 az bőven elég megfelelő ide. Főleg, ha itt vannak ennyi veszprémi szurkoló is, és nagyon sok szurkoló fővárosból, vidékről, barátaim is Egerből jönnek, meg innen-onnan, Heves megyéből, Nyíregyházáról, tehát nagyon sokan, ha valamilyen úton, módon tudod szerezni bérletet, akkor aztán jönnek és szurkolnak. De a Veszprém maguknak érzik ezt a csapatot.
1: Szabó János, létesítményvezető, melyik a kedvenc helye itt az arénában?
2: A kedvenc helyem, ahol ülünk gyakorlatilag, ez egy tárgyaló elsődlegesen funkcióját tekintve, de összességében itt található meg az az összes serleg, amit eddig az Egyesület a klub valamely nyer különböző kézlabda bajnokságokban, kupákban, és itt megtalálható a teljes gyűjtemény, ezért egy kicsit egyedi helyé válik ezáltal, nem csak egy sima tárgyalóterem.
1: Igen, gyönyörű és rengeteg van. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ez a Veszprém otthona, és elsősorban ez egy sportcsarnok, és nem rendezvénycsarnok is, tehát elsődleges itt a kézilabda?
2: Talán több, mint elsődleges. Én úgy gondolom, ez a Veszprém Arena, amióta megépült 16 évvel ezelőtt, az ott a gyakorlatilag a kézilabdásnak a szentélye, egyfajta olyan otthon, aminek kiemelt figyelem van nem csak itthon Magyarországon, hanem külföldön is. Elég komoly a híre, mind a hangulatának, mind annak, hogy ez önmagában valóban itt minden a kézilabdáról szól ebben a létesítményben. Természetesen, ha van rá lehetőség, próbálunk más eseményeknek, rendezvényeknek is helyet adni, de mindenek fölött van a kézilabda, legyen szó edzésről, mérkőzésről, vagy bármi, ami ez a sporthoz kapcsolódik.
1: Hogyha már említette a hangulatot és a szurkolókat, a hangulat az valóban legendás, de ez bármiféle sajátossága az arénának, vagy ez leginkább a szurkolóknak köszönhető?
2: Hát elsődlegesen a szurkolóknak, szurkolók nélkül nincsen hangulat, és én úgy gondolom, itt azért az elmúlt 45 évben kialakult egy olyan közösség, egy olyan háttér, szurkolókról legyen szó Veszprémben, Veszprém megyében, vagy akár most a Magyarországon, vagy határokon is túl is, akik biztosítják ezt a lehetőséget. Mondhatnánk, hogy jó ennek az arénának a hangulata, jó a akusztikája is, ami segít ezen, de azért ez csak szurkolással együtt megy, minden csak úgy működik.
1: Egyébként a szurkolók könnyen átszoktak ide, mert azért a régi csarnoknak is volt egy nagyon sajátságos hangulata, ahol szintén legendás volt a szurkolás, a hangulat minden más. Nem volt egy picit szokatlan a szurkolóknak, mert hogy itt minden olyan nagy, itt minden olyan új és minden olyan más, mint volt mondjuk a Március 15-e utcai csarnokban.
2: Idő kellett hozzá, és mi sokszor azért sokan emlegetik a Március 15 hangulatát is, az egy más típusú hely volt, más volt a közeg is ilyen szempontból. Meg kellett szokni, de én azért úgy gondolom, hogy most már ez az elmúlt időszakban jól belaktuk ezt a helyet, most már ismerjük minden szegletét, szurkolók is, és ezért most már szeretnek ide járni.
1: Nem biztos, hogy sokan tudják, vagy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez a Veszprém Aréna, ez egy Celjeinek a másolata, lehet ezt mondani, vagy legalábbis a terveket megkapták annak idején.
2: Fogalmazunk úgy, hogy a kis testvére, azért a kis testvére, mert a Celje csarnok az pár évvel korábban épült, de valóban nagyon nagy segítség volt abban az időben, amikor ezt a Veszprém Arénát gyorsan kellett megvalósítani, hogy itt a két klub közötti kivel együttműködésnek az következményeként lehetőséget kaptunk arra, hogy a Celjei csarnok terveit átvegyük az építéssel együtt, a személyével együtt, és segített abban, nagyon sokat segített abban, hogy ez az aréna elkészüljön. Ezért sokan valóban, ha járnak Celjébe, majd eljönnek Veszprémbe, akkor úgy érzik, hogy ugyanabban az épületben járnak. Több-kevesebb módon ez igaz is, ez a háttérre ez igaz is, hisz valóban a tervek gyakorlatilag ugyanazt a konstrukciót tartalmazzák, van némi kis eltérések, van némi eltérések, de ez már csak a modernebb körülményeket jelent, ezt a pár év eltérés jelenti.
1: Úgy fogalmazott, hogy nagyon gyorsan kellett megépíteni ezt az arénát, miért?
2: Hogy változtak a feltételek ahhoz, hogy a kézilabdában is, mint minden más sportágon egyre komolyabb elvárások vannak azzal kapcsolatban is, hogy milyen az infrastruktúrális támogatása a versenyeken való részvételek. Ugye a labdarúgásban is köztudott, hogy nem lehet bármilyen focipályán most már nemzetközi mérkőzést játszani. Ez a feltételrendszer megjelent akkor a kézilabdában is, erősödött ez a feltételrendszer, és sajnos akkor már a március 15-ös sportcsarnok ennek a feltételrendszernek nem felelt meg, tehát gyorsan kellett megoldást találni, különben a Veszprémnek kapott volna a lehetőséget arra, hogy továbbra is részt vegyen nemzetközi versenyeken.
1: Hogyha gondolatban egy picit sétálunk itt az arénában, ugye ez a trófeaterem vagy tárgyalóterem, ez is talán olyan, ahová szurkolók nem nagyon tehetik be a lábukat. Azok a részek, amit a szurkolók nem láthatnak, vagy egy hétköznapi ember nem láthat, az mikből áll? Gondolom, hogy nyilván az öltözőkből oda sem nagyon léphet be szurkoló, de mi az, ami még a pályán kívül, ami mindenki által látható és látogatható, azon kívül vannak olyan titkos helyiségek ebben az arénában, amire sokan nem tudnak?
2: Talán titkos helyiség nincsen, én úgy gondolom, hogy alapvetően azokkal megszokott és szükséges háttér helyek vannak meg ebben az arénában, ami szükséges ahhoz, hogy jól működjön ez a klub. Beleértsük magát ezt a környezetet, amit az irodákat és a tárgyalókat jelenti, és mögötte természetesen megtalálhatók azok a fontos speciális helységek, mint a kondícióterem, vagy a fizioterapeutáknak a kiszolgáló helye, ami segíti a regenerációt, a rehabilitációt a sérülések után. Ezek talán azok a speciális helyek, de azért teljesen a szurkolók ebből nincsenek kizárva nálunk, hisz minden komolyabb mérkőzés előtt rendszeresen megszoktunk kérgetni olyan turnékat vagy túrákat, ahol a szurkolók körbejáratják ezeket a helyeket. Tehát lehetőség van arra, hogy akár itt a sellekterembe benézzenek, járjanak a kondícióterembe, bekukkancsanak abba az öltözőbe, ahol a csapat öltözik. Ez egy nyitott lehetőség. Értem szerintem nem lehet minden nap megtenni, de komolyabb mérkőzéseket mindig meghirdetjük ezt a túrát.
1: Mondjuk az öltözőben van valami sajátosság, ami esetleg nem olyan, mint egy másik öltözőben? Nem tudom egyébként hány kézilabda öltözőben járt, de amitől otthonossá válik mondjuk a veszprémi játékosok számára?
2: Hát nem.

0: része eltolható, és hogyha nem kézilabda mérkőzés van, hanem egyéb rendezvények, akkor egy picit átalakítható?
1: Igen, megvan az a rugalmasság abban, hogy tudjuk mozgatni a látóknak az alsó részét. Ez lehetővé teszi, hogyha olyan rendezvényre van szükség, ahol adott esetben inkább több állóhely kell, legyen szó akár koncertről, vagy más kulturális rendezvényről, vagy éppen minden évben megrendezésre került a Bakony Expo, ami egy inkább egyfajta ilyen szezonális vásári jellegű rendezvény, akkor ezzel tudjuk bővíteni az alapterületet, és tudjuk lehetőséget biztosítunk arra is, hogy nagyobb területen lehessen állva, vagy adott esetben ilyen rendezvény helyszínként biztosítani lehetőségeket.

0: Nagy László, Veszprémi Klub sportigazgatója. Azt mennyire egyszerű megszokni, hogy valaki egy ilyen helyen dolgozik?
1: Azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyok, meg voltam is, még játékos, hiszen az volt a munkám, ami egy a hobbim is volt, és azt csináltam, amit valójában szeretek, és konkrétan hálás is vagyok ennek, hogy maradhattam itt a sport közelében, mint sportigazgató, úgyhogy ez a helyszín, ez így magával ragadt. Konkrétan most föltetted nekem ezt a kérdést, és pár órával ezelőtt, amikor bejöttem az arénába, kijöttem a sorokba telefonbeszélgetést, néztem, hogy ez menő ez a csarnok, még így üres lelátóval is, meg szép, de amikor megvan telve így a szurkolóink, akkor meg még jobb, úgyhogy azt gondolom, hogy jó, szerencsés helyzetben vagyok.
0: Változott egyébként bármit a hozzáállásod, a hangulatod, amikor játékosként voltál itt az arénában, vagy már mint sportvezető?
1: Nyilván azért más, a hozzáállásom nem. Hasonlóan sikeres szeretnék lenni sportvezetőként, mint voltam játékosként, úgyhogy nap mint nap ezen dolgozom én is, meg a munkatársaim, hogy a csapat minél sikeresebben szerepeljen, és hát mi is ugye a csapat részesei vagyunk, úgyhogy hozzáállásom semmiképpen se, csak más jellegű feladatokat kell ellátni.
0: Nem, úgy az érzésekre gondoltam, hogy a Veszprém Aréna most már nem úgy otthonod, hogy játékosként jössz ide, hanem úgy, hogy itt dolgozol. Tehát, hogy máshogy nézel azért az arénára?
1: Szerintem nem, és amit az előbb említettem, hogy továbbra is az a jó érzéssel tekintettem erre az üres arénára is, mint játékosként, úgyhogy érzelmileg a kötődés az továbbra is megvan. Csak szerintem inkább az ember, hogy napi szinten benne van ebben, úgy nem feltétlen foglalkozik már ezzel, mert természetessé válik, de érzelmileg ugyanolyan kötődéssel vagyok a Veszprémi Klub felé, mint játékosként voltam.
0: Tudom, hogy ez egy nagyon botor kérdés, hogy mi a legnagyobb emléked, vagy legnagyobb élményed, akár játékosként, akár sportvezetőként itt, ami a Veszprém Arénához kötődik. Lehet ilyet mondani? Van egy-egy, amit ki lehet emelni?
1: Hát most hirtelen nem tudnék mondani, de igen, az utolsó mérkőzés, amit a Veszprém Arénában volt, az mindenképpen egy ilyen életre szóló élmény volt, ráadásul ugye pont a Szegeden játszottunk, sikerrel is vettük azt az akadályt, és hát akkor búcsúztam el itt az arénától, meg a szurkolóinktól, hát hála Istennek nem véglegesen, csak más titulusban most már, úgyhogy az mindenképpen egy ilyen emlékezetes pillanat volt itt az arénához kapcsolatban.
0: De akkor már tudtad, hogy nem véglegesen?
1: Igen, illetve bíztam benne, hiszen amikor Veszprémbe igazoltam, akkor az akkori vezetőkkel arról volt szó, hogyha majd befejezem a pályafutásomat, akkor bármilyen titulusban vagy formában esetlegesen majd számítanának a munkásságomra is, hogy hála Istennek ez így is a napjainkig.
0: Ugye azért ez nem csak a jelen meg a jövő a Veszprém Arena csapatnak, hanem a múlt is, mert azért, hogyha körbenézünk, akkor számos legenda visszavonultatott meze, akár Gulyás István, Gulyás Péter, Éles József, meg hát mondjuk Marian Kozma is, akire mindig emlékszünk és sokáig emlékszünk. Ezek nagyon fontos sarokkövei az arénának, hogy a múltat is megőrizze bizonyos szempontból?
1: Természetesen, ez nem kérdés, és valóban ugye méltán híres ez a klub az általad említett játékosokról, a jelenleg képviselő játékosokról, akik világszintű kizardát produkálnak itt a Veszprém mezekben, meg hát gyakorlatilag ugye a Marian Kozmát is említette, aki ugye sajnálatos tragédiának lett az áldozata, és hát nem feltétlenül ezzel szeretnénk büszkékedni, de ugyanúgy a Veszprémi Klub története, és hát mindig megemlékezünk róla.
2: Pénteken Bukarestben eltemették Marian Kozmát, a Veszprém férfi kézilabda csapatának román idegen légiósát, akit még múlt vasárnap hajnalban szúrtak szíven késsel a veszprémi Skorpió vagy Patrióta nevű bárban. A Veszprém kézilabdázói társuk Iváncsi Gergő gyermekének születését ünnepelték.
3: Ott a lehetőség, és Vilovszky! Vilovszky! Sikerült eljutatni Vilovszky az a labdát, és 27-24 megverjük a Leon. A csoport első hihetetlen lenne. Emberelőnyben van a Leon.

együttesek. Ne feledjük, hogy most ők támadnak, és ha belőlük egyre jönnek föl, és nem lövik be, mert Dejan Peric csókot int a közönségnek, miután kivédi Bundic nevését, és ezzel megnyerheti a mérkőzést a Veszprém. 27 másodperc, meg kell tartani a labdát, 28-26, indulunk előre, odaütnek Gulyás kezére, Peric is előre jön, üres a kapu, Eklemovics még mindig ő, ki fogja dobni, ott a lehetőség, és 2 másodperc, 1, Iváncsi Gergő, kapufa, de ez már nem számít, mert az MKB Veszprém együttese 28-26-ra legyőzi a Leon. A közönség nem mozdul, 6000-en vannak, Demjén Ferenc énekli a gyertyákat, a játékosok pedig ott zokognak, és nem mozdulnak. És a Veszprém bebizonyította, hogy ebben a helyzetben is lehet győzni, és a sport legyőzte a gázt.

0: Sport Csaba. Olyan sok minden voltál már itt Veszprémben és a Veszprém Arénában. Most mi a titulusod?
1: Hát most a Veszprémnek vagyok a videóelemzője, segítek az edzőknek, segítek a kapusoknak, és azából mindenre segítek, amire szükség van így a videóelemzés téren.
0: Amióta a Veszprém Aréna létezik, te itt vagy?
1: Igen. Szerencsére igen. Hát amikor annó fölépült a Veszprém Aréna, akkor soha nem felejt el a március 15-ből, mikor átjöttünk. Én például rengetegszer kijöttem az építkezésre, és megpróbáltam végigkövetni, hogy hogyan lesz az a karton, ami most. Fantasztikus ég és föld volt a március 15 után egy ilyen nagy katlanba idejönni, illetve belakni, mert akkor az is fontos volt a szurkolóknak, hogy belakjuk.
0: Akkor gondolom, hogy van nagyon jó élményed, sokkal több jó élményed van, mint rossz, de egyet ki lehet emelni?
1: Rengeteg sok élményem van, főleg úgy, hogy azért voltam kabala figura is, tehát azért ebben a katlanban kabala figuraként szórakoztatni az embereket 7 éven keresztül az nagyon jó volt. Rossz is volt nyilván a Kozmának a búcsú mérkőzése, illetve amikor a koporsóval elbúcsúztunk tőle, az szörnyű élmény, tehát ezt megélni, így mesélni is rossz róla. De úgy gondolom, hogy rengeteg győzelem volt, inkább győzelem volt, mint vereség. Ez így összességében egy nagyon jó kis katlan. De kicsit lehetne nagyobb is, így utólag, de ez van.
0: Majd ha a Veszprém megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor majd térjünk vissza erre, hogy van esélye egy nagyobbra, és nem akarok most itt a legrosszabb élményedbe belekapcsolódni, de azért neked nagyon nagy szerepet volt itt Marián Kozma búcsúztatásában, az emlékének a megőrzésében, és ez talán mind a mai napig tart, nem?
1: Igen, mert sajnos az a tragédia után eldöntöttük azt, hogy egy méltó emléket próbálunk állítani közadakozásból a Kozmának, és hál' Isten itt a Veszprém Aréna előtti térre, vagy nem is a térre, de sikerült egy olyan emlékműt felállítatnunk közadakozásból, ami a mai napig most már szinte része az egész Veszprémnek, illetve az arénának, és ez egy nagyon jó dolog volt, és nagyon sokat dolgoztunk vele.
0: Akkor egy picit próbáljunk meg jobb szívvel, meg jobb színben lefesteni ezt az arénát, mert hogy ez egy nagyon jó hangulatú aréna, talán elsősorban a veszprémi szurkolóknak köszönhető, de van szerinted valami sajátossága, ami miatt ilyen hangulat tud lenni egy-egy meccsen, vagy ez a csapatnak és a szurkolóknak, és nem a veszprémi arénának köszönhető elsősorban?
1: De szerintem annak köszönhető, mert itt mindenki nagyon szereti a kézilabdát, nem csak Veszprémi, hanem vidékről, mindenhonnan, Budapestről, Debrecentől kezdve mindenhonnan járnak ide. Tehát ez egy nagyon nagy család, és ahogy itt föl van építve az aréna, tehát itt látszik az öltöző folyosón kezdve, hogy nagyon fontos a klubnak, hogy visszaemlékezésként ott van a csapatképek, kik játszottak itt, próbálják azt a körítést mindig bemutatni itt a nézőknek is, hogy nem csak a jelenben élnek, hanem hogy a Veszprémi klub, tehát a Veszprémi klub az egy óriási klub, ami ez megtiszteltető, hogy itt a Veszprém arénában lehetünk.

0: Gyurákocs István vagyok, a Veszprémi Szurkolói Egyesületnek az elnöke, illetve az O-szektor, amit a helyi BKZ-nek a vezetője. Ugye az O-szektor, meg nagyjából a Szurkolói Egyesület megalakulása az körülbelül egy időre tehető. 2015-ben alakult meg a Szurkolói Egyesület, abból a célból, hogy színvonalasabbá tudjuk tenni az arénában a szurkolást, és ehhez szükséges anyagi feltételeket tudjuk biztosítani.
1: Amikor a Veszprémi csapat áttért ide a Veszprém arénába, emlékszel arra, hogy mikor jött, vagy te később csatlakoztál?
0: Nem, én 97 óta vagyok bérletes Veszprémben, tehát még a március nélkül csarnokban, akkor a B-közép ott a C-szektor volt, én már ott mérkőzések jártam. Az a helyzet, hogy én élet minden pontján az években, meg a dátumokban nagyon gyenge vagyok.
1: De arra emlékszel, arra az érzésre, amikor a csapat és ti is átköltöztetek ide a Veszprém arénába?
0: Vágytunk rá régóta, hogy ide, hogy egy nagyobb csarnokba költözhessünk, mert azért az már az akkori kornak sem felelt meg semmilyen formában. De azért ott a március 15-ben ugye kisebb volt a csarnok, sokkal könnyebben be lehetett szurkolni. A C-szektorban szinte ismert mindenki mindenkit, egy nagy baráti társaság volt, és akkor egyik napról, vagy egyik szezonról a másikra, ott volt nem tudom egy 100-150 fős B-közé, akkor kellett csinálni ebből felbrutósítani egyik szezonról a másik 400-ra.
1: Azért akár kijön ellenfélként, mindenki kiemeli, hogy azért a szurkolás az Európa szintű, vagy Európa hírű itt a Veszprém arénában. Tehát ilyen szempontból akkor végül is ennek nem ment a kárára, vagy ilyen szempontból nem ment a nagy csarnok a kárára, nem?
0: Veszprém az mindig egy ilyen érdekes hely volt Európában, mert tőlünk keletebbre sokkal drasztikusabb szurkolás van, tőlünk nyugatról vagy északabbra viszont sokkal langyosabb szurkolás van, mi meg itt az arany középútban voltunk mindig. Jó a hangulat, ez tény, de azért az megfigyelhető az elmúlt években, hogy ha jól játszik a csapat, és egy nagyon szoros meccset játszunk, akkor azért beáll a közönség. De hogyha esetlegesen kicsit akarozatabban működik a gépezet, és akkor kellene azt gondoljuk, hogy azért jó páran itt a végkezében, akkor kellene igazából a segítség, akkor már nem állnak annyira bele az emberek. Egy gól mínusznál nem szurkol, egy gól plusznál megőrül. Mai kézlabdában az egy gól az kb. Annyi, mint az X. Szóval láthatjuk meccsről meccsre, vagy hétről hétre, hogy 4-5 gólok egy-két perc alatt elolvadnak, vagy éppen megjelennek egy csapatnak az eredményjelzője. Összességében persze, összességében jó, egy alaphangulat mindig van, főleg ugye a BL meccseken, mert a bajnoki meccseken nem feltétlen gondolom, hogy a nézőknek el vagyunk kényeztetve, hiszen ide jön egy Párizs, ide jön egy Füsszén, sorolhatnám az összes top csapatot Európába, és direkt nem mondok most NB1-es csapatot senkit, vagy ide jön ő, teljesen más kávéház a kettő. Tehát itt azért Veszprémben sokan járnak 30-40-50-100-200-300 kilométerről bérletesként meccsekre. Hát ezek az emberek nem fognak eljönni egy közte 10 vagy 15-ös meccsért, csak ha nagyon-nagyon ráérnek, vagy összekötik egy kirándulással, vagy egy Balatonfürdéssel, vagy valamivel.
1: A Sporthely mai adásában a Veszprém arénával látogattunk. Tartsanak velünk legközelebb is, Dera Emesét hallották.
2: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Gyerünk, Katinka, baján mindenki örül, Magyarországon mindenki örül, a világon mindenki örül, több mint egy testhosszal világbajnok, hosszú Katinka! Nem tudja megverni, de talán megverte, megverte! Első Gyurta Dániel!
3: Az Iron Lady színre lép, Gyurta Dani visszatért a csúcs közelbe. A 2009-es római világbajnokság megmutatta, kik lehetnek a 2010-es évek nemzetközi szinten is meghatározó magyar úszói. A 16 fős csapat 16 különböző versenyszámban is döntőbe jutott. Hosszú Katinka három egyéni mellett három váltóban is érdekelt volt. 200 pillangón első idővel volt döntős, harmadik helyen csapott a célba, 200 vegyesen szintén bronzérmes. Az átütő sikert a 400 vegyes hozta meg a 20 éves Katinka számára.
2: Leszám, erezd el a hajamat. Hosszú Katinka a lelki szemein előtt vezet egy tempóval, egy dugattyúnyival, de lehet, hogy mégis Coventry fordul majd elsőnek. Nézzük, Coventry fordul elsőnek, Hosszú másodiknak. Coventry előnye 11 század másodperc. Most következik a mindent eldöntő gyorsúszás. Hosszú Katinka gyorsúszásban kitűnő Jakabos Zsuzsának kell följönni. Hosszú Katinka átveszi a vezetést. Még hátra van azért a forduló, és még addig is vagy 15 méter. Coventry jön nagyon erőteljesen, de a kettes pályán Julia Smith is. Hosszú Katinka elsőnek fog fordulni 50 méterrel a cél előtt. De pillanatban nézzük, hogy hogyan sikerül ez a forduló, hogyan rúgja el magát a faltól, és vajon veszélyes lehet-e rá Zimbabwe királynője, vagy veszélyes lehet-e a világrekorder Stephanie Rice. Egyelőre Hosszú Katinka a hármas pályán vezet, őt halad az élen. Coventry a második, és harmadik már Rice. Jakabos Zsuzsa nyolcadik. Még 20 métert kell kibírni, még ebben a 20 méteren, ezen a 20 méteren kell erősíteni. Már csak 15 méter, már majdnem egy teljes testhoz az előnye. Gyerünk, Katinka, baján mindenki örül, Magyarországon mindenki örül, a világon mindenki örül. Több mint egy testhosszal világbajnok, Hosszú Katinka. 4 perc, 30,31 század másodperces idővel. Európa csúcs, magyar csúcs. 4:30-31.
4: Beteljesült a nagy álom, lehet ezt mondani, ugye?
5: Igen, most az vagyok, aki mindig is lenni akartam, azt így mondhatjuk. Nagyon-nagyon szeretem volna 30-on belúszni, de nagyon-nagyon el vagyok már fáradva így a 8. napra. Ha jól tudom, ez volt a 12. vízbeugrásom, de ahhoz képest egész jól sikerült.
4: Jócskán megjavítottad az eddigi legjobb eredményedet.
5: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
4: Milyen volt?
5: Fájt. Lehet mondani, hogy nagyon fájt, nagyon küzdöttem. Éreztem, hogy ez a 8. nap, és tényleg nagyon sokat sorra úsztam.
4: Azt mondtad délelőtt, hogy nem akarsz azzal foglalkozni, hogy milyen érem lehet, ki akarod magad úszni.
5: Sikerült.
3: Az ekkor 24 éves Cseh László a két vegyes úszó számban is érmes helyen ért célba. 200-on ezüst, itt a VB-n az ötszörös aranyérmes amerikai Michael Phelps diadalmaskodott. 400-on bronzérmes Cseh. 2004 Athén ezüstérmese Gyurta Dániel 5 éve nem ért el kiemelkedő eredményt nemzetközi szinten. A még mindössze 20 éves Gyurtával szemben nagy volt az elvárás, hiszen ez egy évvel korábbi pekingi játékokon 5. Rómában bombaformában ugrott a medencébe, 200 méteres mellúszásban.
2: Gyurta Dani a 8., tehát egyelőre az utolsó helyen. Gyurtának mondom, én a hajrájában bízom, abban, hogy följön. Hát most már szerintem elkezdte, hát a 7-es, 8-as pályán úszó két olaszt már megelőzte. Most még a többiek után kell eredni, mert a 6. hely, az valljuk be, még nem tetszett, és csak akkor, hogyha megúszza a legjobbját, azt a 2:08-08-at, illetve annál jobbat úszik. Most a 3-as pályán úszóra is figyelni kell Ricardra, hát ő fordult 100-on elsőnek, lehet, hogy 150-nél is még ő az első. Igen, Ricard az első, Santó a második, Gyurta a 6. helyen fordul. Hát most nézzük, milyen lesz ez a hajrá, milyen lesz ez a hajrá. Egyelőre a közönség nem Gyurta Danit figyeli, hanem az 5-ös pályán úszó Santót. Tehát 25 méter van még hátra a versenyből. Gyurta egyre erőteljesebben megközelíti a vezető Santót. Én úgy érzem, hogy most már a 2. helyen úszik Gyurta Dani. Még 13-12 méter van hátra. Danikán még erősíts, de erősítenek a 3-as pályán is. Gyurta vajon bírja-e végig, bírja-e végig? Nem tudja megverni, de talán megverte, megverte! Első Gyurta Dániel! Azt mondtam én, hitetlen, hogy nem tudja megverni Santót, hiszen ebben a dugattyú mozgásban ez hol az egyik fej, hol a másik fej, hol az egyik kéz, hol a másik kéz van elől. Ebben úgy nézett ki, hogy a ritmus Santónak fog jól kijönni, de nem. ez Gyurta Dánielnek jön ki jól, és kinn a vízből, és belecsap a levegőbe, és szétszárja a karját, és azt hiszem, hogy nála boldogabb ember nincs, és 10 millió magyarnál nincs boldogabb ember most, mert volt Cselacink, volt Hosszú Katinkánk, van csapatunk, nyugodtan mondhatjuk a további népsort, a többieket is, és Gyurta Dani aténi olimpiai ezüstérem után, a pekingi helyezés után, most itt világbajnok Rómában. Nézzük már meg az idejét. 2 perc, 7,64 század másodperc, fantasztikus Európa csúcs.
6: A világbajnokság előtt célom volt az, hogy Kitejima távolétébe tudjak valami jót produkálni. Az a lényeg, hogy nekem sikerült elsőnek megérintenem a falat. Nagyon nehéz volt, nagyon szoros volt. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy nagyon jó volt az utolsó 50 méterem, és egy nagyon nagy hajrával sikerült leúsznom az összes ellenfelemet. Az nyer, aki 200 méternél elsőként érintem meg a falat, és az nekem sikerült.
3: 2011-ben Shanghaiban hiába Kína volt a rendező, 16 arannyal az amerikaiak taroltak. A magyar csapat egy elsőség mellett 3 bronzérmet tudhatott magáénak. Cselászló 200 vegyesen bronzérmes, Lochti világcsúccsal nyert, Phelps a második. Kis Gergő 800 és 1500 gyorson lett bronzérmes, őt a kanadai Cochrane és a kínai Sun Yang előzte meg, 800-on ráadásul világcsúccsal. 200 mellen bízhattunk ismét Gyurta Dániel nagyságában. Hozzá kell tenni, ez volt a londoni olimpia előtti utolsó VB.
2: Gyurta Dani szerintem több tempóval teszi meg az 50 méteres távot, mint amennyivel Kitajima. Tehát Kitajima hosszan kivezetett tempókkal úszik, Gyurta egy kissé, ha szabad ezt a szót használnom, kapkodónak látszik, de most, mintha már egyértelműen a második helyen lenne, leszakítanák Jamesont és Titaniszt, és a többi titán, bár Santó is jöhet félelmetesen föl, és Santó is elkövetheti azt, amit Gyurta vele szemben elkövetett, tehát kölcsönkennyér visszajár alapon. 150-nél Gyurta másodiknak fordul, és most nézzük, hogy mit tud elkövetni az utolsó métereken a hajrában, és most Santó Gyurta taktikával tör előre, de egyelőre Kitajima Gyurta, Santó a sorrend, még 20 méter van hátra, Gyurta hajrája erősnek látszik, közelíti Kitajimát, de még mindig Kitajima vezet, egy karhosszal ha vezet, Santó hajrája félelmetes, de nem biztos, és Gyurta most kezdi átvenni a vezetés, még 5 méter, még 4, melyik nyúl be előbb, 3, 2, nekem Gyurta nyert, Gyurta Dániel a világbajnok. 2 perc 8,41 század másodperccel legyőzte a nagy Kitajimát, és megvédte világbajnoki címét. Gyurta Dániel boldogan könyököl rá a kötélre. Mi más tehetne? Hát csak gratulálni lehet neki. Gyurta Dániel Shanghaiban megszerzi a magyar küldöttség első aranyérmét. Róma után Shanghaiban is világbajnok 200 méteres férfi mellúszásban. Gyurta Dani egy aranyos, kedves fiú, szolgálatkész, vidám, derűs. Tudja, hogy hogy kell fölfogni egyáltalán az életet, az örömöt, a győzelmet. Ez szépen földolgozza, és dolgozik majd tovább, él tovább, és hozza majd, szállítja majd a magyar sportnak véleményem szerint az újabb sikereket. Köszönjük, Gyurta Dániel!
6: Ezért jöttem. Ez volt az első számú célom, és ezt szerettem volna.
7: Hatalmas csata volt, óriási csata volt a japánnal, de megint jött az az utolsó félelmetes 50 méter.
6: Éreztem, hogy nem szabad a legvégére, vagy nem, és ezért próbáltam végig tapadni rá. Ez nem tudom, hogy sikerült, azért belülről mindig másképp érzi az ember, mint mondjuk a tévéből. Az utolsó fordulom az nagyon rosszul sikerült, vagy pedig a japánnak sikerült nagyon jó, ezt majd utólag kell visszanézni, ezt nem tudom. De szerencsére végén tudtam hozni magamat, és tudtam hozni azt a hajrát, amit gyakoroltam edzéseken, és amit szerettem volna, hogy most is sikerüljön.
7: És amit csak se tudsz a világon.
6: Szerintem ez azért nagyon durva kijelentés, de próbálkozom azzal, hogy az enyém az világ élvonalába tartozzon.
7: 2 évvel ezelőtt 1 század másodperc döntött a javadra, hát most ahhoz képest óriási előnnyel nyertél, hiszen 2.08.63 a japán és 2.08.41 a tiéd.
6: 2 tized. Hát szerintem ebben a sportágon, ami mérhető különbség, az már különbség. Most tök mindegy, hogy 1 századdal nyerek, vagy 5 méterrel, az ugyanolyan győzelem. Próbálom feldolgozni és elhinni, hogy amiért jöttem, amit kitűztem magam előtt célnak, és amiért dolgoztam egész évben és gyerekkorom óta készülök erre, hogy az ilyen eredményeket el tudjam érni, az most beért. Úgyhogy ez biztos egy hosszú idő kell, de minden esetre most nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem.
7: Kellemes teher, de hát magasra tetted a mércét saját magadnak, és jövőre Londonban olimpiai játékokat rendeznek. Olimpiai ezüstöd már van, még akkor 15 éves voltál.
6: Így van, de én ennek örülök, hogy magas a mérce, hiszen ez azt jelenti, hogy nagyon szép eredményeket értem el, úgyhogy remélem, hogy jövőre is világbajnok, 2-es világbajnokhoz mértem fog tudni versenyezni.
3: A 17 fős magyar csapatban ezúttal Hosszú Katinka a várakozásokon alul szerepelt, 400 vegyesen döntőbe se jutott, 200 vegyesen 5., 200 pillangón 19. Nyíltvízen Gercsák Csaba 25 kilométeren bronzérmes lett, Risztov Évát a nőknél 10 kilométeren kizárták.

0: A 2013-as barcelonai VB-n 16 döntős szereplése volt a magyaroknak. Hosszú Katinka elindult hódító útjára, a két vegyes úszó számot megnyerte.
1: Meg lesz a 21. hiszen 1973 óta Magyarország a világbajnokságokon 20 aranyérmet szerzett, és a hölgyeknél 200 vegyesen még nem volt világbajnok a Magyarországnak. Na nézzük akkor, hogy sikerült a rajt Hosszú Katinkának. A reakció ideje 71 század másodperc, a kínai Jesiveni 76 század, tehát Katinka jobban kapta el a rajtot, de még náluk is jobban kapta Belmonte Garcia, aki 69 század másodperccel. Minden esetre akkor, amikor a pillangó végéhez érnek, akkor majd Hosszú Katinka lesz, aki elsőként a falat érinti. 52 századdal jobbat úszik, mint a világcsúcs részideje. Meglepetés, hogy O'Connor volt a második, Katz a harmadik, és nézem, Jesiven csupán az ötödik helyen fordult a pillangó után, és lassan a hátúszásból is megtesznek már 25 métert, több mint 25 métert, és Hosszú Katinka nagyon szépen, magabiztosan vezet, lassan egy test hosszal a hármason az ausztrál Katz próbálja vele a lépést tartani, de Hosszú Katinka vezet, egy test hosszal vezet majd lassan akkor, amikor a százas forduló következik. Katinka 59,39-el fordul, 15 századdal most már rosszabb, mint a világcsúcs részidő, de kit érdekel a világcsúcs? O'Connor továbbra is a harmadik, és Jesiven most már jön föl, a negyedik helyen fordult 100 méternél. 25 métert megtesznek a mellúszásból is, egyelőre az ausztrál Katz, aki tudja vele tartani a lépést. Azt mondta Szabó Tünde a délelőtt folyamán, hogy a mell után mindenképpen Katinkának kell az első helyen fordulnia, mert Jesivennek a hajrája, a gyorsúszása félelmetes, és egyelőre Katinka lesz majd, aki elsőnek is fordul 150 méternél. Nézzük csak ebben a pillanatban a forduló 1 perc 36,85 század másodperc. Jakabos Zsuzsanna közben följön a harmadik helyre, ne feledkezzünk meg róla sem. Óriási dolog lenne, hogyha mind a két magyar a dobogón lenne, és Katz továbbra is a második helyen van, és nézem Jesivent, aki teljesen leszakad a nyolcadik, de Hosszú Katinka vezet. Hosszú Katinkának most már egy test rossz az előnye. Hosszú Katinkának meg lesz a világbajnoki címe, nem fogom elkiabálni, van még hátra 2 méterre, még egy csapás, Hosszú Katinka a világbajnok, Jakabos Zsuzsanna pedig a hatodik, 2 perc 7,92 század másodperccel, Hosszú Katinka a világbajnok. Az ausztrál Katz érkezik a második helyen, 2 perc 9,39 század másodperccel, az ember el se hiszi, ilyen fölénnyel, ilyen óriási fölénnyel világbajnokságot nyerni 200 vegyesen. A spanyol Belmonte Garcia a harmadik 2:09.45-tel, és a kínai olimpiai bajnok Jesiven csak a negyedik. Hosszú Katinka tehát a világbajnok a 200 méteres női vegyes úszásban.
2: Hosszú út vezetett Rómából Barcelonáig, az első világbajnoki címettől a másodikig.
3: Igen, azért tényleg most már 4 év eltelt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült visszakerülni a csúcsra. Nagyon-nagyon sok munkám van benne, és tényleg az elmúlt 4 évben rengeteget tanultam, és én úgy gondolom, hogy ezt a világbajnoki címet sokkal jobban tudom értékelni, mint a 2009-est.
2: Megjártad, ha úgy tetszik, a poklok legmélyebb bugyrát is, de sikerült újra onnan is a csúcsra felérni.
3: Igen, főleg a tavalyi olimpiai után tényleg most nyerni, ez valami szörnyűen jó érzés, visszakerülni, ahol 4 éve voltam, és ugye 2 éve világbajnokságban egy 6. helyen volt, és mi ezek után jön, az már csak bónusz ráadás. Ráfújtam a gyorsra, azt hittem, hogy még nagy harc lesz majd a gyorsúszásban, úgy készültem, hogy tényleg majd az utolsó métereken fog múlni, és örültem, hogy úgymond már 150-nél sikerült megnyerni.
2: Azt hittük, hogy a kínai Jesiven lesz a nagy ellenfél, ehhez képest az ausztrál Katz volt, aki végig veled tartott, vagy legalábbis próbált veled tartani.
3: Meglepődtem, hogy nem is lett dobogós, de nagyon örülök az időmnek is, meg a helynek, meg főképp.
0: Cselászló ismét villantotta klasszisát, a pekingi pillangó ezüstjét 5 évvel később is megmutatta. Igaz, ezúttal 100 pillén lett második, az örök rivális és barát, a dél-afrikai Chad Le Clos mögött. Országos csúccsal ezüstérmes Laci. Triplázásra készült 200 mellen Gyurta Dániel, a már rutinos 24 éves úszó olimpiai bajnokként érkezett a barcelonai medencébe.
1: Nincs sok a pánikra, egyébként némi meglepetés, hogy a hetesen a finn Mattsson volt, aki elsőnek fordult, és Danikám, akkor most már kellene egy más sebességi fokozatra kapcsolni, akkor, amikor 130 métert megtesznek, akkor én már Gyurta Danit látom elől, én már azt látom, hogy ő van az élen, de hát most tőlem elfelé úsznak, és ilyenkor mindig lehet egy picit csalóka a kép. akkor, amikor következik a forduló, az utolsó forduló. Gyurta Dániel fordul már elsőnek 1.34.87-tel, jobbat úszik, mint az elődöntőben, akkor 1.35.83 volt, és a második helyen a finn Mattsson, és akkor, amikor 25 méter van hátra, akkor Gyurta Dániel vezet, de mellette azért nem akar lemondani az aranyról a német Koch se. Gyurta Dániel vezet, lehet, hogy sporttörténelmet ír, nem volt eddig mellúszó a világon, aki három egymást követő világbajnokságon nyerni tudott volna. Gyurta Dániel lesz az első, mert ebben a pillanatban Gyurta Dániel a világbajnok. 2 perc, 7,23 század másodperccel a német Koch érkezik a második helyen, de több mint egy másodperccel elmaradt Danitól. 2.07.23. Gyurta Dániel a világbajnok. Hihetetlen ez a fiú, mondom, hogy legenda, pedig még csak 24 éves, és megvan sorozatban a harmadik világbajnoki címe is. Róma és Sankály után Barcelonában is ő áll majd a dobogó tetején. Hát Barcelona nekünk mindig kedves város. 1992-ben az olimpián 5 magyar aranyérem született úszásban. Gyurta Dániel tehát a világbajnok. 2 perc 7,23 század másodperccel. A német Koch a második 2.08.54-jel. És meglepetésre a finn Mattsson 2.08.95-tel a harmadik. A britek sehol nincsenek. Willis a negyedik, Jamison az ötödik, Sinkevics a hatodik, Yamaguchi a hetedik, és Tatej is érkezik a nyolcadik helyen. Úgy mellesleg világbajnoki csúcs Gyurta Dani idejét. A 200 méteres férfi mellúszásban Gyurta Dániel a világbajnok.
2: Nem volt eddig mellúszó a világon, aki három egymást követő világbajnokságon nyerni tudott volna.
4: Nagyon boldog vagyok, és Szics Tamás bácsi szavai vannak mindig a szemem előtt, aki azt mondta nekem, hogy a győztes csapaton sosem szabad változtatni. És ezt annó Puskás Öcsi bácsitól vette ezt a mondatot, és az én pályafutásomra ez nagyon-nagyon ráillik, hiszen engem nagyon sokszor leírtak már, nagyon sokszor tudtuk azt bizonyítani, és most ezt hosszasan magam ki tudnám fejteni ezt az egész dolgot, amit az edzőmmel kapcsolatos dolgok ismételten sajnos negatív irányban próbáltak elmenni.
2: Szélesen
4: de nagyon örülök neki, hogy a mi munkánk az gyümölcsöző most már az ötödik évben, és 2009 óta igazából nem találtam legyőzőre, egyetlen egy dubai rövidpályás VB volt, amikor második lettem, ettől függetlenül végig tudtam szállítani, tudtuk szállítani az aranyérmeket. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez most sikerült ismételten, és Rióra gőzerővel készülök, hiszen az én példaképeim között Rózsa Robert és Dani Tamás is megtaláltott, Dani négyszer nyert olimpiát, úgyhogy hát ez túlszállni nagyon nehéz lesz, de ha még egyet tudok nyerni, akkor azt gondolom, hogy már nagyon boldog vagyok.
2: Egyre csak nő a különbség közted és a világ között. Rómában 1 századdal lettél világbajnok, Sankhájban 22 századdal, most meg több mint egy másodperccel.
4: Azért, hogyha mindenki a legjobbját úszta, akkor nem lett volna ennyire egyértelmű ez a győzelem. Ezzel nem szoktam nagyon foglalkozni, megpróbálok mindig ilyen becsapni az elsőnek.
0: A magyar csapat 4 arannyal, 1 ezüsttel és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 5. helyén zárt.

0: Az oroszországi Kazányban remekül szerepeltek a magyarok. Összesen 3 arany, 3 ezüst és 4 bronz a medencés és nyíltvízi csapattól. 25 kilométeren Olasz Anna a második helyen ért célba. Gyurta Dániel 3 egymást követő VB-n győzött 200 mellen, 2015-ben a harmadik helyen ért célba. Rajta kívül Kapás Boglárka 1500 gyorson, Hosszú Katinka 200 háton bronzérmes. Cseh László volt Kazány pillangó királya. 50-en harmadik hely, 100-on ezüst, 200-on a Phelps nélküli világbajnokságon nagy lehetőség előtt állt a már Plagányi Zsolttal készülő Cseh László.
1: Lassan 100 méterhez érkezik a mezőny, teljesen együtt szinte Cseh László és Chad Le Clos, még mindig a dél-afrikai fordul elsőnek, 54-13-mal, mindössze 800-addal marad el tőle Cseh László, 54-21-el, 55-01-et úszott az elődöntők során, és akkor, amikor megtesznek már 25 métert a második százból is, én már azt látom, mintha Cseh Laci egy picivel, néhány centiméterrel előrébb lenne, de rettenetesen jön a dél-afrikai, a szám aktuális világbajnoka, olimpiai bajnoka, na náhogy jön, és nézzük a fordulót, Cseh László fordul elsőnek, 1.23.54-jel, a japán Sakai érkezik a második helyen, és a dél-afrikai leszakad már csak a harmadik, 20 méter van hátra, Laci, bírni kell még a végét, mert Cseh László vezet, 15 méter van hátra, kell még hajrázni, Laci, mert rettenetesen jön a japán is melletted, de Cseh László meg fogja nyerni ebben a pillanatban, Cseh László a világbajnok, 1:53,48 másodperccel, 10 évvel azután, hogy Montrealban megnyeri a világbajnokságot 400 méter vegyesen, ismét világbajnoki címet szerez.
2: A legjobb szerettem volna lenni. Én szerettem volna lenni, aki először él a falhoz, és mindenkit magam mögé szerettem volna utasítani. Ennélkül szerintem ez nem is működhetne, és nem is mehetne. Úgy nem lehet beugrani, szerintem a 8 ember közül egy se úgy ugrott be, hogy nem szeretne első lenni. Ez a legfőbb dolog. Szerintem így kell mindenkinek a vízbe ugrania. Én úgy érzem, hogy fel voltam rá készülve, testileg is, lelkileg is, és tényleg tudtam kezelni a szituációt. Nagyon jól megy a pillangóúszás. Igazából ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne kapjon el teljes egészében a hív, mint egy nagyon-nagyon-nagyon erős kezdéssel, és a másik fele meg az, hogy ne izguljam túl a dolgot. Ez az, ami közbe jöhet, de én úgy érzem, hogy így tökéletes volt ez az úszás.
0: Vegyes úszásban Verasztó Dávid 400-on második, a nőknél Hosszú Katinka első alkalommal 200 vegyesen ugrott a vízbe, emlékezetesre sikeredett Katka úszása.
1: Lehet, hogy O'Connor tudja vele a lépést tartani, én úgy látom, hogy senki nem tudja a lépést tartani vele. Következik a 100-as forduló, Hosszú Katinka 58,94 másodperccel az első helyen fordul, O'Connor a másodikon 59,89-el, majdnem egy másodperccel van elmaradva. Katinka a mellúszásban is vezet, a brit közelíti őt. De még mindig Hosszú Katinka vezet akkor, amikor 25 méter van hátra, csak jól ossza be az erejét. Nem érdekel bennünket a világcsúcs sem, sokkal inkább az aranyérem. Katinka, akkor, amikor Dave Szélo cserben hagyta őt, mégis megbízott egy másik amerikai edzőben, Shane Tussabban, aki ma már nem csak a medence parton a párja, hanem az életben is, és milyen jól tette. Hosszú Katinka fordul elsőnek 1.35.64-jel. Szédületesen jó úszik, 1.36.87 volt az elődöntőben. Hosszú Katinka vezet, legalább két testhosszal vezet. Most kell még a végén hajrázni Katinka, hiszen most már csak 15 méter van hátra. Nem lehet Katinkát megverni, ő lesz a világbajnok, meg fogja nyerni a 200 méteres vegyes úszást. Mert ebben a pillanatban Hosszú Katinka a világbajnok, és világcsúcsot úszik Hosszú Katinka. 2:06,12 másodperccel. Emberek, a szuperdressz korszak világcsúcsát dönti meg Hosszú Katinka. 2:06,12 másodperccel. Szabó Tündével azt hiszem, hogy a szavakat sem találjuk, ugye?
3: Hát ez fantasztikus volt, és tényleg nem csak a Katinka sír, szerintem az anyukája is fent a páholyban. Én is ugye könnyedem, de biztos vagyok benne, hogy ott az edzője is lehet látni, és a férje egyben sír örömében. Hát ez fantasztikus volt. Ez az úszás, ahogy készült rá egész nap, és hogy a 100 hátat is beáldozta, úgymond ennek a számnak. Ő titkon remélte, hogy ezt a tényleg lehetetlen időt meg fogja úszni, és meg is úszta.
1: Tulajdonképpen csak azért indult el a 100 hát előfutamában, hogy mondjam, mozogjon egyet, hogy
3: Igen, biztos,
1: 21-et.
3: Biztos, hogy azért indult el, hogy a formából ne essen ki. Ők nagyon tudatosan készülnek minden egyes számra, és nagyon szeret versenyezni. Én amikor leúszta 100 hátat, beszélgettem a Shane-nel, és kérdeztem, hogy esetleg nyáron kaphat-e a szabadságot, úgymond a párja és a szerelme, és ugye Katinka. És azt mondta, hogy nem fog megszünetet tartani, pont azért, hogy ez az állóképesség, gyorsosság ne menjen el, hiszen minden nap számít, ezt mondta pont.
0: 400 vegyesen már világrekorderként ugorhatott a vízbe.
1: Hosszú Katinka fordul elsőnek, 3.26.23-mal, ez 3,5 másodperccel jobb, mint a világcsúcs részidő, és 3,1 másodperccel jobb, mint amit délelőtt úszott. Hosszú Katinka már 30 métert a gyorsból is megtett, Shane pedig üvölt, Shane Tussap az edzője a lelátón. Gondolom azért rukkol, hogy legyen világcsúcs is. De tudják, Jesiven a kínai, azon az utolsó százon, az olimpián rettenetesen nagyot ment. Hosszú Katinka fordul elsőn.

0: 39-el.
1: Én nem is hiszem el, hogy én is most már tényleg kétszer sírtam ezen a világbajnokságon, pedig gondolná az ember, hogy ma már tényleg sikerült az 5. világbajnoki aranyomat megnyernem, és valamiért ez talán az egyik legkedvesebb nekem.
0: Azon gondolkodtam, hogy az esélyesség terhét elviselni, és úgy megcsinálni, világbajnoknak lenni, talán az nehezebb, mint mondjuk váratlanul nyerni.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy nehezebb. 2009-ben, amikor nyertem Rómában, akkor szerintem nem is nagyon tudtam, hogy mit csinálok, és tényleg minden összejött, és utána voltak nehéz éveim is pont emiatt, mert azért utána elég nehéz úgy odaállni, hogy tudja az ember, hogy mindenki őt akarja megverni, és mindenki őt figyeli, és ugye egy kicsit hibázik az ember, már ott lesznek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült menjenem a 400 vegyest is. Én megmerem mondani, hogy tényleg ez volt életem legnehezebb versenye.
0: Azért, mert esélyes voltál?
1: Nem. Valahogy minden összejött mára. Nem aludtam valami jó tegnap este. Női gondjaim is lettek mára. Tényleg nagyon emiatt valahogy így fáradtnak is éreztem magam, és utolsó 50-ben begörzsött a lábam, úgyhogy tulajdonképpen tényleg az utolsó 50-en úgymond tényleg csak behúztam az aranyérmet.
0: A dobogó tetején mi járt a fejedben? Végigpörgött a világbajnokság?
1: Igazából talán jobban örültem most a 400 vegyesnek, hogy az is meglett. És jobban örültem a mostani eredményhez közben, mert tényleg az egész világbajnokság jól sikerült, és úgymond az egész teher úgy lejött az ember vállára, és szerintem ezért is jött egy-két könny a szememben, mert nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült.
0: Ezen a világbajnokságon végül is sikerült neked minden, hiszen világcsúcsot húztál, amit szerettél volna, nyertél 2 aranyérmet, 1 bronzot, és megdöntötted Egerszegi Krisztina csúcsát 200 háton. Ennél több nem lehet.
1: Megmondom őszintén, hogy van még egy olyan cél, ami nagyon-nagyon szerettem volna 4.30 alá bekerülni a 400 vegyesen. Most már mondhatom azt, hogy ezt a 4.30-as időt, ezt már hozom mindenféle részidővel.
0: Bocsánat, de most annyit úsztál, mint szuperdresszben úsztál.
1: 800-addal maradtam el, tehát ez annyira közel, hihetetlen. Tényleg örülök az időnek, és örülök az aranynak, de ott van az a cél, ami nagyon fog engem motiválni jövőre, és talán ez jó is, hogy ez így történt, és nem sikerült mindkét világcsúcsa a 2 vegyes úszószámba, úgyhogy azon vagyok, hogy jövőre meglegyen.
2: A 2015-ös VB az 1994-es római versenyhez hasonlóan 10 érmet hozott a magyarok számára. Mostani összeállításunkban a 2009-től 2015-ig terjedő világbajnokságok eredményeiről hallhattak összefoglalót.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: 2017-ben a mexikói Guadalajara városa nem vállalta pénzügyi okokra hivatkozva a rendezést, így az állami garanciának is köszönhetően Budapest elnyerte a jogot. A magyar főváros első körben 2021-ben lett volna rendező, a Duna Aréna építkezései és a körülötte lévő területek rendbehozása 2015-ben rekordgyorsasággal elkezdődtek. A szupertoronyugrást a Batthyány téren, a szinkronúszást a Városligeti műjégpályán, a vízilabdatornát a hajós úszodában rendezték. Az úszás és a műugrás helyszíne a Duna Aréna volt. 32 magyar versenyző indulhatott az első budapesti világbajnokságon. Hosszú Katinka ott folytatta, ahol korábban abbahagyta. Háromszoros olimpiai bajnokként a vegyes úszó számokban hasított.
1: Hosszú Katinka növeli az előnyt, több mint két testhosszal. A japánok pedig kezdnek örülni a lelátón, mert Hoashi a második helyen. A japánok a számukra ennyire nem érdekesek. Hosszú Katinkától nem lehet elvenni a világbajnoki címet. Nem lehet elvenni Hosszú Katinka. Az első 2 perc 700 másodperc az időrendvége. Hosszú Katinka megvédi a világbajnoki címet, és megszerzi a magyar válogatott első aranyérmét ezen az úszó világbajnokságon. Itt a Duna Arénában, ő a világbajnok 200 vegyesen, mindenki fogadja a gratulációkat, egyébként Katinka még nem, mert ott van a vízben. Mi pedig persze kint vagyunk már, ebből a vízből, a közönség fölállva tapsol és ünnepel. Megérdemli a világ első számú úszónője, megnyeri a 200 méteres vegyes úszást, és immár 6-szoros világbajnoknak mondhatja magát.
2: Nehéz volt ez a párúszás magyar közönség előtt. Én az olimpián nem éreztem ilyet. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez sikerült. Én úgy gondolom, hogy most már ugyanúgy, ahogy a Rióban

0: És az első arany után már szabadon versenyeztem, úgy gondolom, hogy mostantól kezdve tényleg nagyon tudom élvezni. Ahogy beértem, annak kezdve élvezett volt, csak nagyon akartam, és féltem egy picit, hogy túlságosan fogom akarni, és ellövöm magam az elején. Úgyhogy próbáltam magam egy picit visszafogni, valószínűleg ezért is nem lett világcsúcs, de hát kit érdekel a világcsúcs ilyen közönség előtt.
1: Még 3 méter a falig, most jött az utolsó 100 méter. Katinka 3:27.01. Hány másodperc az előnye? Több mint 3 másodperc az előnye. Hosszú Katinka pedig megkezdi az utolsó 100 métert. Az utolsó 100 méter, amiből már csak 75 van hátra. Hosszú Katinka a 7. világbajnoki aranyérmért úszik. Itt most Budapesten a 2. aranyért. És most már tényleg nagyon kevesen tudnak a fenyekükön maradni ülve. Hát persze, mert behajol mindenki a medence fölő szinte. 12 000 ember tombol a Duna arénában. Katinkának 50 méterre van hátra. Azt nem mondom, hogy hihetetlenül friss, de hát valami hihetetlen eleganciával, nagy vonalúsággal úszik. Valami őrült tempóval vigyázni kell még, mire a Belmonte az utolsó erőtartalékait mozgósítja. Sidney Pickram is, a kanadai, a japánok, mintha elfáradtak volna, de Katinkát nem lehet utolérni. Katinkának már csak 12 méterre van hátra. Gyere Katinka, gyere! Még az utolsó métereken is! Hosszú Katinka, 5 méter, 4, 3, 2, 1, ő a világbajnok! Itt a 7. 4:29.33. 4:30-on belül idő kellett. A királynő, hajoljunk meg előtte nagyon mélyen. A 400 méteres vegyes úszásban, világbajnok Budapesten, a holtfáradt és nagyon-nagyon boldog Hosszú Katinka. Csodálatos volt. És világbajnoki csúcs, és minden, ami neked jár, Katinka. Virág, csók, ölelés, taps, nevetés. Fő, ez nagyon nagy volt.
2: Katinka 200 háton ezüstérmes, 200 pillangón a 3. helyen ért célba. Cseh László ugyanebben a versenyszámban 2. 100 pillén megjelent egy fiatal, 17 éves úszó.
3: Cseh László rajtól a legrosszabbul, szerencsénkre Milák Kristóf rajtja jobb ennél. Figyelmünk a 3-as és a 7-es pályára vetül, a 7-esen Cseh Laci úszik, a 3-ason Milák Kristóf. Dresszil azonban nem bízt semmit sem a véletlenre, hihetetlen irammal tör előre, jön előre, és Metella is még, már eljátszottam ezt a rossz szóviccet, hogy motollaként rángatja föl a karját. Dresszil az első, Metella a 2., Cseh Laci 8., csak úgy, mint délelőtt, Milák Kristóf a 6., és most nézzük, hogy hogyan hajráznak, még 30 méter van hátra a versenyből. Jön-e Milák ott a 3-ason, jön-e Cseh Laci a 7-esen, Cseh Laci egyelőre nem tudja azt a barba trükköt bemutatni, amit oly sokszor láttunk tőle. De jön Milák, Milák már szerintem a 2. helyen van, talán a 2. helyen, és jön Cseh Laci is. Első Dresszil, és vagy 4-en csapnak be a célba. Milák Kristóf 50,62 másodperccel a 2., és Cseh Laci 50,92-vel az 5. ebben a versenyben. Nagy verseny volt, óriási verseny volt, Dresszil 49,86 másodperccel nyeri a versenyt, torony magasan előzi meg a többieket, 4 századra megközelíti a világcsúcsot. Második Milák Kristóf, az 50,62-je nem csak magyar csúcs, hanem ifjúsági világrekord is. És 5. Cseh Laci ebben a versenyben. 3. érkezett az olimpiai bajnok Schooling, és a 4. a brit Guy. Milák Kristóf a felnőttek közt megszerzi az első érmét, egy ezüstérmet, zárójelben jegyzem meg, hogy sokak szerint a fő versenye idén az ifjúsági világbajnokság lesz. Látjuk még őt versenyezni, látjuk még őt szép sikereket aratni.
4: Hogyha egy újabb futam lenne mondjuk holnap, akkor egy újabb országos csúcs és egy újabb junior világcsúcs?
5: Meg lehet. Az is meg lehet, hogy ezt az időt is sikerült volna javítanom. Ha lenne még egy, de hála nincs. Ennek is bőven örülök, ennek az időnek. Fel nem bírom fogni, hogy 2. lettem. Olyan nagy szó nekem most, hogy felnőtt VB 2. lettem, lány nem tudom mondani.
4: Azt mondod, hogy VB 2., ez az, ami felfoghatatlan, de az, hogy hazai közönség előtt VB 2., ez gondolom, hogy még plusz.
5: Az egy leírhatatlan érzés. Fogtam a fejemet, hogy én ilyet soha, meghallottam a közönséget. Célbaérkezés után már tudtam, hogy vagy én, vagy a Laci egy jó idővel, vagy dobogóval zárt.
4: Nem érezted közben?
5: Egyáltalán nem éreztem. És akkor megfordultam, és ránéztem az eredményre a táblára, egyszerűen nem tudtam elinni. Azt a tapsot, azt az ovációt, amit kaptam, az hihetetlen.
2: 400 vegyesen verasztó Dávid is ezüstérmes. A Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Rihárd alkotta 4x200-as gyorsváltó, a 3. helyen ért célba. A háromszoros világbajnok Gyurta Dániel utolsó VB-je volt a budapesti. A magyar csapat 2 arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel az éremtáblázat 9. helyén zárt, taroltak az amerikaiak 21 elsőséggel. Kwangju-ban, Dél-Koreában révbe ért Milák Kristóf, továbbra is ragyogott hosszú Katinka, Kapás Boglárka új versenyszámban diadalmaskodott. Nyílt vízen történelmet írt Rasovszky Kristóf.
6: Most pedig akkor, amikor alig 50 méter van, teljesen egyértelműen 6-7-8, akár 10 méteres előről is beszélhetünk Rasovszky Kristóf esetében, aki vezet, nem kell csapkodnia, harcolnia, küzdenie, verekednie, mert egyértelmű győzelmet arat. Ez nem az olimpiai számot, majd jönnek a legnagyobb vetétársak 10 kilométeren az érmekért és a kvótákért. Rasovszkynak volt néha egy kis gondja a táblával, mert hogy fel kell nyúlni a végén, most semmilyen probléma, bal kézzel becsap, visszanéz, amelyet megtett a versenyen is folyamatosan. Rasovszky Kristóf tehát megszerzi első világbajnoki címét nyílt vízi úszásban 5 kilométeren. Bravo, bravo!
7: Nem tudtam, mit csináljak. Gondolkodtam rajta az elejétől kezdve, hogy egy kicsit meg kéne próbálni valahol megbújni az első-második sor környékén, de egyszerűen annyira éreztem, hogy nagy a tumultus, és mindenki menni akar előre, hogy muszáj volt egyszerűen előre menni már, ahogy éreztem, hogy az a legbiztosabb, hiszen ott nincs akkor a tumultus, nincs akkor a verekedés, de figyelni kellett, mert folyamatosan jöttek.
6: Azt is mondtad, hogy a tét az nem foglalkoztat, ehhez képest nem tudom, mennyit érzékeltél itt. Angolul a hangos bemondó műsor közben mindig mondta, hogy te vagy az esélyes, na meg persze azt is, hogy szinte végig az élen voltál. Ez az 5 kilométer és ez az aranyérem mit jelent neked?
7: Hát őszintén megmondom, nem figyeltem igazából semmit, próbáltam magamra koncentrálni, de nagyon boldog vagyok ezzel az 5 kilométer arannyal. Az biztos, hogy jó jel a 10 előtt, és az a legfontosabb, hogy úgy érzem, hogy azért ez most meg fog nyugtatni a következő 3 napra, hogy nincsen gond a felkészültségemmel. Úgyhogy ez a legfontosabb az egészben.
6: Gyakorlatilag mondhatom, hogy az első világbajnoki aranyérmet, de úgy is fogalmazhatnék, hogy még csak az első abból a szempontból, hogy akkor várjuk a folytatást.
7: Hát az első érmem egyáltalán világbajnokságon, felnőtt világbajnokságon. Úgy jöttem, hogy bármi lesz, az jó lesz, úgyhogy bíztam benne, hogy azért oda tudok csúrani, csöppenni valamelyik számban a dobogóhoz, de ez tényleg nagyon jól sikerült.
2: A 24 fős medencés úszócsapatban Hosszú Katinka továbbra is lehengerlő versenyzéssel szállította az érmeket. 200 és 400 vegyesen nem talált legyőzőre.
6: Hosszú Katinka a mezőny élére áll, és azt is lehet majd figyelni, hogy amikor kitezik a piros vonalat, azt a bizonyos piros vonalat, amely ugye a világ rekord idejét, illetve állását jelenti, akkor hol tart. Hosszú Katinka fordul a gyorsra, és most már úgy fordul a gyorsra, hogy tényleg a számítógép sem csalhat az első helyen 1.36.94-nél, és most már egy testhossz az előnye akkor, amikor 20 méter van hátra, most már nincs Omoto, nincsen Margalis, nincsen Pikrem, nincs Jesiven, csak Hosszú Katinka, ez most már diadalmenet, óriási túlszik, nem lesz világcsúcs, 2.07.53, de magabiztos fölényes győzelem. Sorozatban negyedszer nyeri meg Hosszú Katinka a világbajnokságokon a 200 vegyest. Kétség nem férhetett hozzá, Katinka nem úszott világcsúcsot, de remek formában van, és megint megvédte a címét.
0: Tényleg mindig próbálok saját magamra koncentrálni, és ahogy nekem le kell úsznom az adott számot. Az jól sikerült, tehát én nem is láttam a japánt, azt sem tudtam, hogy hanyadik vagyok. Ezzel általában így 150-nél azért érzékelem, hogy milyen helyen vagyok. Ez megint ment.
8: Akik nem nyernek, azt mondják, hogy az út a legfontosabb, akik nyernek, azoknak meg az út is, meg a győzelem. Szóval mennyire volt nehéz ez a világbajnoki cím mondjuk Budapesttől Kwangju-ig?
0: Hosszú volt, ahogyha így nézzük egészen Budapesttől idáig. Az az érdekes, hogy Budapesten azt hiszem 7-3-mal nyertem, 7-0-val, tehát hogy az is egy hasonló idő volt. Az eredmény hét is egy teljesen más hangulatban, tehát üres uszodával körülbelül 5 magyar szurkolóval, azért Dugna Arénában ez teljesen más volt. Viszont ez tényleg egy jó állomás Tokióig, úgyhogy nekem is tényleg azt mondhatom, hogy az út a fontos, meg hát igazából ez erről szól, tehát úgy gondolom, hogy a Tokió se lesz a végállomás.
8: Sokszor megkérdezték az utóbbi időben, hogy hány százalékos Hosszú Katinkát látunk, hát úgy tűnik, hogy most már közel 100%-os, ugye?
0: Nem, tényleg nem akarok mindent kipréselni most magamból, tényleg így okosabban próbálom beosztani az időmet, azért a fejemben van az, hogy 4 vegyes az utolsó nap van, ami mindig nagyon kemény, és azért most már van tapasztalatom 100, hát régen azért is úsztam, hogy tényleg gyakoroljam a 100 hátat, azért most már benne van a lábomba egy pár. Teljesen másképp állunk hozzá a versenyszámokhoz. Én soha nem álltam úgy előtte az elmúlt 6 évben új versenyszám, hogy na most akkor jó ritmusba és jó érzéssel úsznak le egy számot, most meg sikerül még az is.
9: Ez most 3:27.62. Az elég jónak tűnik. És akkor most fordulnak az utolsó 100 méterre, hosszú Katinkának van egy másfél testhoz előnye. Ahogy az várható volt, mellenő megpróbálta, és nem csak megpróbálta, hanem le is rázta magáról a közvetlen riválisokat. És hosszú Katinka robog az újabb világbajnoki címe felé. Az 5. VB aranya lehet majd 50 méter múlva, 400 vegyesen. Pályafutása 9. aranyérme felé közelít. Elsőnek fordul 3:59.04-jel. Ez elképesztően jó a délelőtti úszáshoz képest. A lényeg azonban az, hogy hosszú Katinkának nincsen ellenfele, 400 vegyesen sem, és így a 200 vegyes után egy újabb magyar világbajnoki aranyére. Ez úgy volt fölépítve, ahogy a nagykönyvbe meg vagyon írva. Zseniálisan úszott Katinka, és megmutatja a világnak, hogy ő a vegyes úszás királynője.
0: Felálltam és megnyertem a 400 vegyest, tehát nem hagytam, hogy ez befolyásolja, hogy maga biztosan álljak oda erre a mai döntőre. És tényleg összeszedtem magam egy éjszaka alatt, de én úgy gondolom, hogy azért ebből is látszik, hogy csak azért, mert itt van a sok arany, meg sok eredmény, meg értem el olyan dolgokat, amiket mások nem, attól függetlenül ez nagyon nehéz.
2: Hosszú Katinka 9 VB aranyéremmel zárta úszópályafutását, Kwangju után már nem tudott a dobogó legfelső fokára felállni. Az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka a 2018-as Glasgow-i EB-n elért aranya után egy évvel 200 pillangón is indult a világbajnokságon.
6: 1:32.83 drevot ideje, Kapás a negyedik, Szilágyi az ötödik, és innen kell megindítani a hatalmas hajrát. És akkor a két amerikaira rá lehet-e úszni, ez a kérdés, Kapás jön fel, Szilágyi jön feljebb, az amerikaiak győzelme úgy tűnik, hogy nem lehet kérdése, de Kapás Bogi már teljesen ott van Flickinger közelében, akkor, amikor már csak 15 méter. Flickinger még mindig egy kicsit előrébb, Szilágyi versenyben a negyedik helyet. Jön Kapás, hova jön Kapás, hogy jön Kapás, megnyeri, világbajnok Kapás Boglárka, 2:06.78. Hiába úszott 2:06-on belül Flickinger az előfutamban, zsebre teheti, mert az egész mezőnyt felfalja ez a törékeny magyar sellőlány. Hát mit csinált megint Kapás Boglárka? Olimpiai harmadik volt 800 gyorson, 1500-on világbajnoki bronzérmes, és hát gondolta, hogy 200 pillangón is megpróbálkozik egy éremszerzéssel. Megszerezte, de hogy szerezte meg? Aranyérmet szerez! Női 200 méteres pillangóúszásban, a világbajnokságon Dél-Koreában, Kwangju-ban elképesztően taktikus és fantasztikus versenyzése, még a magyar edzők is fogják a fejüket. Világbajnok Kapás Boglárka Magyarország, Szilágyi Liliana a hatodik helyen végzett 2:07.68-al.
10: Szerintem akkor tudatosult bennem először az, hogy mi történt, de még mindig nem teljesen. Tehát azt érzem, hogy még mindig hihetetlen, ami történt, és azóta is olyan annyira gyorsan történnek a dolgok, hogy szerintem talán holnapra felfogom, hogy mit csináltam, nagyon boldog vagyok, és hát ennyi, nagyon boldog vagyok.
8: Nekem a legjobban azt tetszik ebben az egészben, hogy olimpiai és világbajnoki bronzérmesként más úszás, nem más számban, ilyen gyermeki módon tudsz örülni, mert ez tényleg egészen fantasztikus, hogy megmaradtál annak, aki voltál 20 éve úszol.
10: Úristen, tényleg, ez van nagyon sok idő. Hát igen, de hát mégiscsak először lettem világbajnok, és ki tudja, hogy lehet utoljára is, úgyhogy persze, hogy nagyon örülök neki.
8: Mikor érezted meg csúnya szóval a vérszagot? 8., 4., 4. és jött az utolsó 50, a két amerikai pedig azt hitte, hogy pénzfeldobással eldöntik az arany és az ezüst sorsát.
10: A középfutam után ugye én is látva őket, látom, mind a ketten nagyon erősek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát azért lehet, hogy köztük fog eldőlni az arany ezüst, és álmodtam arról, hogy hát ha a bronz nekem összejön, de szerintem elkövették azt a hibát, hogy tavaly az Európa bajnokságon is az ellenfeleim, hogy engem figyeltek. Úgy tudom, hogy elég lassan kezdtünk 100-nál, legalábbis ők, és én is, még én is magamhoz képest lassan kezdtem. Úgyhogy hát a második 100 az pedig tudtam, hogy az én javamra fog dönteni, mert én ezt gyakoroltam, én erre készültem egész évben. Úgyhogy szerintem ott attól megijedtek, hogy elkezdtem jönni rájuk, úgyhogy ezt azért nyertem meg, mert nagyon akartam.
2: 19 évesen Milák Kristóf esélyesként ugrott vízbe 200 pillangón. Hasonlóan Kapás Boglárkához ő is megnyerte a glasgow-i EB-t. Amit 200 pillén mutatott 2019. júliusában, olyat még a világ nem látott.
6: akkor, amikor 100 méterhez érkeznek, akkor továbbra is Chad Leclos vezet. Milák persze nem kell, hogy izguljon, hiszen tapad rá, ott van a második pozícióban. 33 század a hátránya, Kenderesi a hetedikként fordul. Hát sokat kivehetett belőle, hogy reggel neki kellett úszni. Milák most próbál az élre állni akkor, amikor megtesznek már 125 métert, és egyértelműen most már az élen a magyar fiú. Chad Leclos nagyon jó az elején, most kinéz oldalra a Dél-Afrika, és látja, hogy faképnél hagyja őt a magyar. 1.21.57 Milák részideje 150-nél egyértelműen vezet, sőt, most már egy testhosszal vezet. Chad Leclos próbál még indítani, Kenderesi visszacsúszott a 8. helyre, már csak 25 méter, és hatalmas fölénnyel jön Milák Kristóf, most már csak az óra, az idő az ellenfele. Hát ezt a versenyzést 19 évesen egészen parádés. Jön a hangulat, fokozódik, és most világbajnok Milák Kristóf, Magyarország 1.50.73 elképesztő idővel világcsúccsal nyer. Hát ezt nem hiszem el. 10 éve Michael Phelps, a csodaúszó, 1.51.51-el győzött. És mindez idáig ez volt a világcsúcs. Milák pedig megdönti, de hogy dönti meg? Hát ez elképesztő.
11: Titkon kicsit úgy mentem be a kórumba, valami lesz, mert nagyon érdekesen voltam ideges, és valamit úgy már én is vártam magamtól. 50,7, Jézusom, nem tudom, mit mondjak, jó volt.
6: Eddig, amikor nézegetted, vagy tudtad, hogy Michael Phelps mondjuk 10 éve úszott 1.51.51-et, akkor azt ízlelgetted, vagy már kóstolgattad edzésen? Hogy volt ez?
11: Természetesen járt a fejembe, volt, amikor nagyon akartam, és nem sikerült, most meg jól éreztem magam, megnyugodtam, fejben teljesen kikapcsoltam. Nem is akartam, hogy időt győzni akartam, és ez sikerült.
6: Nagyon-nagyon sikerült. Egyébként mi volt a kulcsa, vagy mi volt a legjobb ebben az egészben, mert a hajra az mindig elementális, azt láttuk, de most, mint az elejét is jobban meghúztad volna. Köszönhető persze egy négyszeres világbajnoknak, Chad Leclosnak, aki ezúttal a nyúl szerepére károsztatott.
11: Hát ez sajnos pontosan így volt. Ő az én nyulam, és nagyon-nagyon köszönöm neki, hiszen ez most ő is kellett, hogy ezt meg tudjam úszni. Ha ő nincs, én még alszok az első százon.
6: Kristóf most rád csodálkozik a világ, pedig 2 éve ugye már szereztél egy világbajnoki ezüstérmet, és azon is csodálkoznak sokan, nem értik, hogy itt jönnek ezek az izomkolosszusok, és hát hatalmas erő dolgozik, munkálkodik bennük, te pedig, hát hogy is mondjam, még nem rájuk hasonlítasz, de elképesztő vagy a vízben.
11: Egy 50-esnek úgy kell kinéznie, ahogy mondod, 200-400 hosszú távon kb. Valahogy így.
6: Egészen elképesztő, ugye 19 esztendős vagy, most sorolhatnám a sikereidet, inkább árulj el magadról néhány dolgot. A Honvédhoz igazoltál, Érden készült és Elmeci Attilával, tanulsz is, szóval. Kis túlzást azt is mondhatnám, hogy egy átlag ember áll velem szemben, ami nagyon nem igaz.
11: Jobban szeretem magamat úgy tengíteni, mint egy átlag ember. Hogyha már erre utaltál, van mögötte egy kis munka, egy ilyen pár év, 6 éves korom óta csinálom ezt. 15 éves korom óta gondolom kicsit komolyabban. 15 éves korom óta készülök igazából csak pillangóra, és azóta verseny. Ez 4-5 éve, 4,5 éve készülök csak pillangóra, először még 100-ra, aztán amikor megjött az erőm korral együtt, már tudtam 200-ra készülni, és itt ott tartok, hogy az egyéni fő számmal már világsúszartó vagyok.
6: Chad Leclos is pont, akit említettem, azt mondta, hogy te forradalmasítod ezt a pillangóúszást.
11: Megcsináltam.
6: Lehet valamit elárulni ebből, hogy mi a világ titok?
11: Nem, mert akkor félek, hogy mindenki eljól úszta, mint én. Szóval ezt inkább megtartom magamnak.
2: 5 aranyéremmel az 5. helyen zárt az éremtáblázaton Magyarország. A koronavírus járvány átírta a vizes VB-k normális menetét. Fukuoka COVID miatt visszamondta a világeseményt, a Papillon 2021-es VB-t így egy évvel később ismét beugróként Magyarország rendezte meg. A létesítmények adottak voltak, a vízilabda torna küzdelmeit ezúttal már Debrecenben, Sopronban és Szegeden is figyelemmel követhették a szurkolók a budapesti Hajós Alfréd úszoda mellett. Az úszást és a műugrást ismét a Duna arénában rendezték. Nyílt vízen ezúttal Gálic Péter nyert bronzérmet 25 kilométeren, a Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf alkotta vegyes csapat ezüstérmes. A medencés úszók 31 fővel képviseltették magukat. Hosszú Katinka Shane Tusuppal való válása a sportolói pályafutását is befolyásolta. A tokiói olimpián érmet sem nyert, a budapesti VB-n a két vegyes úszó számban a döntőbe jutott, 404. 207. A már olimpiai bajnok Milák Kristóf 22 évesen ismét nekirugaszkodott a két pillangó számnak. 200-on emlékezetes teljesítmény nyújtott.
1: Hát figyeljük akkor a négyes pályát, figyeljük a hetest, figyeljük a két magyar, figyeljük Virágot és Kenderesit. Kenderesi nagyon elkezdi Gállyal itt a szélén, itt a hetesen, de Milák valami elképesztő módon megy már, és Hondával szemben egy testfoszi előnyt épít ki, világcsúcs tempóban száguld a vízben, és amikor fordulni fog, akkor 47 század másodpercen a világcsúcs részidőn belül. A világcsúcs, világcsúcs. 24-19, Kenderesi 25-08, a harmadik helyen Kenderesi Tamás nem hagyja most a döntést a második 100 méterre, nem hagyja a döntést az utolsó 50-re, hanem megy a többiekkel, mert tudja, hogy úgy van esélye. Milák előnye jó, bő, két testhoz 100 méternél, hihetetlen előny, 99 század másodperccel a világcsúcson belül. Egy másodperccel jobb, mint amikor a világrekordot úszta Guangzhouban, Koreában 3 évvel ezelőtt. Gai megy a szélén a második helyen. Milák óriási előnnyel vezet, és Kenderes is a többiekkel. Gyerünk, Tomikám, mégiscsak kell az utolsó 50 méter, és Miláknak is hihetetlen, hihetetlen mélyen a világcsúcson belül. Gyorsabb, mint a világrekord, több mint egy másodperccel. Kedves hallgatóink, ez meg lesz, nem az aranyérem, most már valóban az óra az ellenfél, a világcsúcs az ellenfél, ilyen előnyt, így agyonverni a mezőny, hát ez valami hihetetlen. Kenderesi ereje elfogyott hátul, de még lehet jönni Tomikám a végén. Milák Kristóf vezet, meg lesz a világrekord, most egy picit lassul, most egy kicsit lassít, de meg lesz, és megvan. 1 perc, 50,34 század másodperc. Milák Kristóf világbajnok 200 pillangón, belecsap a vízbe. Így kell ezt csinálni, Kenderesi 6., 1.55.20-szal. Marson a 2., Honda a 3., 1 perc, 50,34 század másodperc. Hát erre már ő is azt mondja, hogy emberek, ez rendben van. Emberek, ezt köszönöm, nélkületek ez nem ment volna. A közönség valami hihetetlen, ez szédületes. Ez lehengerlő volt, ütött egy nagy legyet egy csapásra. Milák Kristóf kétszeres világbajnok immár. 1 perc, 50,37 század másodperc.
12: Elégedett vagyok. Remélem, hogy jól ment kívülről is. Valahogy azt fogja majd mondani, hogy nagyjából jó volt. Igyekeztem mindenre figyelni. Víz alatt még kicsit lassú vagyok szerintem. A úszásom az úgy jó volt. Meglátjuk.
13: Hát megerőltetni nem erőltetted meg magad, legalábbis kívülről így tűnt. Jól tűnt?
12: Igen, jól tűnt, csak azért mindenféleképpen szerettem volna egy erősebb iramot belevinni, mint a reggeliben. Sikerült is. 50-es iramjátékra gondolok, ennyi.
13: Most azért már megismerted az ellenfeleket itt a világbajnokságon is, továbbra is azt gondolod, hogy a legnagyobb ellenfeled csak az idő?
12: Milák Kristóf legnagyobb ellenfele, Milák Kristóf. És ezt mai napig tartom, szerintem még további van, és ez lesz a legnagyobb problémám, nem csak a 200 pillanatban, hanem minden másban is. Magamat kell legyőznöm, sok-sok tekintetben.
1: És elindultak. Kristóf rajtja talán közepesen sikerült, mondhatjuk úgy, de ez nem jelent semmit itt a legelején, mert akkor, amikor 25 méternél járnak, akkor már Kristóf, mint egy kicsivel vezetne már Liendo Edwards elő, de jól jön a svájci pont is a 6-os pályán. A falat elsőként Milák fogja érinteni, 23-42, igen, ez a bizonyos, hogy mondjam, hát erős 50, de nem annyira erős, mint Selmeci Attila célzott rá, de jön most a második 50, repíti a közönség Milák Kristófot, Kristóf pedig a közönséget. Liendo Edwards nem akar leszakadni, a kettesen Ruhán remekül úszik. Milák vezet, Miláktól a világbajnoki címet már nem lehet elvenni. Most már mindenki azért felnéz az eredményjelző táblára, nézzük! 50,14 század másodperc. Hajszára annyi, mint a középdöntőben. A grimasz Milák Kristóf arcán magáért beszél, nem tudott 50 másodperc alá kerülni. Na de hát azért emberek, ez egy világbajnoki aranyérem. És még egy aranyérem, 200 után 100, meg is köszöni most már a közönségnek. Az első a saját magának szólt, a fene vigye, nem ment 50 alatt. A másik, az már egy mosoly, az pedig a közönségnek szól.
14: 50-14. Annak fényében, hogy tegnap azt mondtad, hogy 50 alatt akarsz menni, azért elégedett vagy?
5: Egy részével nem vagyok elégedett, egy másik részével viszont nagyon elégedett vagyok. Itthon versenyezhettem a Duna Arénában, ennyi ember előtt, ennyi magyar szurkolt nekem egyszerre. Igazából ezt az élményt sehol máshol nem kapom meg a világon, de időt javítani bárhol máshol is tudok.
14: Ugye aranyérmet nyertél, tehát gratulálunk, és ez a legfontosabb talán. Az első 50 talán egy picit lassabb volt, én nem tudom mennyire lehetett benned a tegnapi, azért elég erős menet.
5: Igen, lassabb volt, ezt nem szerettem volna ilyen lassan úszni, szerettem volna sokkal gyorsabb iramot vettem föl, és sokkal erősebb tempókkal. Még gyakorolnom kell, nem érzem még annyira, de minden majd teszek, hogy jól menjen majd legközelebb.
14: Még egy dolog, nem foglak dresszerről kérdezni, kérdeztek eleget, inkább arról, hogy ugye itt a közönséget sokszor kiemelted, és itt gyermekek kérik el a sapkádat és az autogramot, olyan sokat jelent nekik, hogy téged láthatnak. Neked mit jelentenek ezek a nagyon pici fiatal gyerekek, akik már téged vagy a te sapkádat szeretnék, mint egyfajta dísz?
5: Ja, igen, igen, láttam itt az ászlókat, meg a felirdokat, és én is üdvözlöm őket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, szurkoltak nekem, nekünk. Hát igazából ez a jövő. Amit én most csinálok, az őket inspirálhatja majd később, hogy ugyanúgy akár Cselászló, Gerszé Krisztián vagy Milák Kristófok legyenek.
2: A fukuokai VB-n már nem volt jelen Milák Kristóf. A japán város 2023-ban lett a házigazda, a világbajnokság az olimpia szempontjából fontos volt, szintidőket lehetett úszni. A magyar hölgyek mindössze egy döntős szereplést tudhattak maguk mögött. A 4x200-as gyorsváltó a hetedik. Az urak 7 finalistát is adtak. Kós Hubert már Amerikában készülve 100 háton a hetedik, 200 háton folyamatosan javuló időeredménye jutott a döntőbe.
15: Az egyesen a japán Yanagawa, a kettesen a francia Tomaka, a hármason Kós Hubert, a négyesen a svájci Mityukov, az ötösen szintén Magyarország Kovács Benedek, hatoson az amerikai Murphy, a hetesen az ausztrál Woodard, és a nyolcason a spanyol González. Na nézzük az első 50 métert. A két sárga kötél között Kovács Benedek, mintha egy kicsivel hátrébb lenne, mint Kós Hubert. Az első 50 méter annyira talán nem fontos. Egyébként Kós Hubert nagyon erősen tud kezdeni, ha úgy akarja. És mintha az első helyen fordulna, nem a harmadikom. Ryan Murphy, valamint Tomák ugyanolyan időt úszott, de ettől függetlenül Kós Hubert a harmadik helyen, Kovács Benedek a negyedik helyen fordult, és 100 méterhez érve most már Kós Hubert, mintha az élen lenne. Ez nagyon jól néz ki idáig, a mellette lévő francia Tomák is tartja a lépést, természetesen Ryan Murphy a hatoson jön. A két sárga kötélen elválasztott legjobb idővel bejutó versenyző egyelőre csak a negyedik, mármint Kovács Benedek a negyedik, hetedik Mityukov, Kós Hubert a harmadik. Ryan Murphy vezet, most már féltest hossz az előnye, de érkezik Hubert, és bizony, amikor 150 méterhez érnek, akkor már Hubi tartja a lépést, sőt, mintha ő vezetne, nekem olyan érzésem van, és a számítógép is ezt mutatja, Kós Hubert az első helyen, Ryan Murphy a második. Ez nagyon jól néz ki, itt az utolsó 50 méter, ezen múlik minden, Kós Hubert felérhet a világ tetejére, de Ryan Murphy nagyon jól delfinezik, és a karcsapások, a tempó, az bizony Kós Huberté, és meg fogja nyerni a világbajnoki címet, több mint egy testhoz már az előnye, egészen elképesztő ez a srác, hát tavaly még azt se tudta, hogy mi az az átúszás kis túlzással, most pedig megnyeri a világbajnokságot, ő lesz a győztes, Kós Hubert világbajnok! 1.54.14 egyéni rekord, országos csúcs, Kovács Benedek az ötödik, legyőzi Ryan Murphy-t, mekkorát úszott, te jó ég! Kós Hubert beért a munka gyümölcse, Amerikában tanul, ott edz Bob Bowman, egy újabb tanítvány, aki felér a csúcsra. Hát ez valami egészen elképesztő. 1.54.14, ezzel még tavaly is megnyerte volna a világbajnokságot. Kós Hubert, Magyarország, félelmetes kimondani, de lesz magyar érem, lesz aranyérem ezen a világbajnokságon is. Mindenki félt egy picit, hogy majd nem lesz itt arany, mert nincs Milák Kristóf, de van Kós Hubert, le a kalappal mindenki előtt. Kós Hubert aranyérmes. Nem tudom, ez a gondolat, ez most már tény, átfutott az agyadon, mit gondolsz?
16: Igen, ültem ott a medálceremóniás szobába, és gondolkoztam azon, most annyiszor megálmodtam azt, hogy világbajnok leszek, hogy most igaz, és most megtörtént tényleg, és mondta a Sidó Nóri, hogy most már megvan, és ez nem egy álom, szóval kezdem ezt így felfogni most, és kezd jó lenni.
15: Kicsit mesélj az éremről, hogy néz ki, hogy a hallgatók át tudják érezni azt, hogy mi az, ami a birtokodban van.
16: Elég nehéz, arany, ilyen hullámok vannak benne, szóval úgy néz ki, mint a víz. Szerintem egészen szépen néz ki.
15: Beszéljünk az úszásról, hogy az milyen volt. Tökéletes?
16: Hát őszintén nem tudom a részidőket, szóval próbáltam a tervek szerint úszni, amit megbeszéltünk a Bobban, mert tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor megnyerem. Azzal, hogy megnyertem, szerintem sikerült is, de meg kell nézem majd a részidőket, mert nagyon fájt az utolsó 50. Reméljük, hogy nem volt 30 fölötti.
15: Nem volt, és azt hiszem a második 100 métert azt körülbelül majdnem egy másodperccel jobban úsztad, mint az amerikai betétás.
16: Ennek nagyon örülök. Tudtam, hogy ő el fogja kezdeni, mert ugye tavaly Budapesten ő úgy úszott, hogy az első 150-et nagyon megnyomta, és az utolsó 50-en halványabb volt, és ott meghalt, szóval tudtam, hogy ha én egy kicsit tovább bírom, mint ő, akkor jó leszek.
15: Tavaly ilyenkor, ha azt mondják, hogy 200 hát és világbajnok vagy, elhiszed?
16: Hát röhögtem volna, mert tavaly még 200 vegyesen voltam 6. a VB-n, utána meg az EB-n lettem Európa-bajnok 200 vegyesen, szóval egy éve nem gondoltam volna azt, hogy itt leszek, de még szerintem fél évesen, mert ugye úgy mentem ki Bobhoz, hogy én majd 200 vegyesen a Leonnal fogok meccselni, de ehhez képest visszavontam a 200 vegyest, és 200 háttal lettem aranyérmes.
15: Most már akkor Bob Bowman biztos, hogy büszke rád, rátok, mint a két kis hímes tojás, olyan vagytok, te meg Leo Marchand?
16: Én még nem vagyok azon a szinten azért, mint a Leon, szóval ő most világrekordot 24-100 vegyesen, és a hármat nyert, nem egyet, de örülök, hogy az én is fel tudtam kerülni arra a listára, mint ő. Bob az most büszke rá, most átadett 200 hát után, szóval szerintem örült annak, amit csináltam.
2: Nyíltvízi úszásban Rasovszky Kristóf 10 kilométeren ezüstérmes, a Fábián Bettina olaszanna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid alkotta vegyes csapat szintén a második helyen ért célba. 2024-ben Dohában télen rendezték a világbajnokságot. Milák Kristóf ismét távol maradt, Kós Hubert szintén nem indult. Hosszú Katinka szülési szabadsága után sem volt jelen Katarban. Szász gyorson Németh Nándor bronzérmes. 8. alkalommal is finalista lett Nándi. Történelmi a siker, hiszen ebben a versenyszámban még soha senki nem nyert érmet Magyarországnak a világbajnokságokon. Nyíltvízen 10 kilométeren az olimpiai számban szintén történelmi tettet hajtott végre Rasovszky Kristóf.
17: Mindenki most már tűkön ülve várja, hogy ki lesz a világbajnok, mindenki feláll és nézi azt, hogy egy magyar versenyző világbajnok lesz. Jön a francia Fonten is, de teljesen mindegy, mert most már ezt az utolsó 50 métert meg fogja oldani Rasovszky Kristóf, és meg kell nyernie ezt a világbajnokságot. 5 kilométeren Kvangdzsúban megnyerte a VB-t, 10 kilométeren tavaly Fukuokában a második helyen zárt. Óriási lesz a harc, még mindig nyílt a verseny, hiszen Rasovszkyra ráúszik az egyik francia, és lehet, hogy az utolsó 25 méteren fog eldőlni, de nagyot robbant most Rasovszky Kristóf, és tart a cél felé, több mint egy test hossz az előnye, nincs, aki megverje őt, és történelmet ír Rasovszky Kristóf. Jön Betlehem Dávid a harmadik helyre, próbálkozik beúszni, de ebben a pillanatban világbajnok Rasovszky Kristóf 10 kilométeren.
7: Úgy jöttem minden nyilván Fukuoka után, hogy érmet szeretnék nyerni, ez jót tesz azért az évkezdésnek is. Próbáltam a lehető legtöbbet beletenni, és rendszeresen el szoktuk mondani a versenyek után mindig, amikor nem szeles az időjárás, hogy egy kis szél jót tett volna nekem. Most végre megvolt, itt volt, hullámzott, nem volt túl meleg a víz, inkább a hűvösebb kategóriában, szóval igazándiból minden összeállt itt februárban most nekem arra az időjárásban, hogy a lehető legjobb legyen, és a felkészülésem is igazándiból jól sikerült. Erősnek éreztem magam végig a verseny alatt, úgyhogy ültem el, hogy menjünk és csináljuk. Próbáltam kimaradni a darálóból, hiszen nyilván azoknak, akiknek ez az olimpiai kvótára ment, ez egy élethalálharc volt. Én viszont szerettem volna minél jobban ott lenni az elébe, hogy az éremért folytatott harcba benne legyek. És hát itt az utolsó félkörben éreztem, hogy van még bennem, fogok tudni egy jót hajrázni, és megláttam az alkalmat, amikor egy kicsit a többiek meginoktak, talán volt egy kis jobbra-balra menetelük a két franciával elől, úgyhogy akkor éreztem, hogy most kell megpróbálni előre menni, és onnantól pedig nem hagyni senkit sem, hogy megelőzzön.
15: Érezted a két francia törődését jó értelembe véve?
7: Hát azért éreztem nyilván, hogy ott vannak, tehát a Logan egyszer meg is előzött a harmadik körben, aztán visszakerült mögém, de onnantól is folyamatosan láttam a frissítéseknél is rendszeresen, hogy ott van mögöttem a bójáknál is. Tudtam, hogy nem hagynak egyedül, és tudtam, hogy azért nekik ez egy nagyon fontos verseny, hiszen itt lehet megszerezni a kvótákat, ráadásul Párizsban lesz
18: az olimpia, úgyhogy ez nekik egy nagyon-nagyon fontos. Látszott tegnap a lányoknál is, hogy mindkét francia nagyon-nagyon erős volt, és azért megszerezték a kvótákat. Úgyhogy itt a fiúknál meg egyértelműen benne volt, hogy ők jót fognak jönni. Benne voltam, hogy jönni fognak, és tudtam, hogy ott lesznek, de éreztem azt is, hogy nekem is van erőm hozzá.
15: Aranyérmet nyertél most, és nem tudom, hogy a csúcsformától mennyire vagy közel, távol, mert azt állítottad, hogy Párizsra tervezed mindezt.
18: Fukuoka előtt úgy érezem, hogy jobban sikerült még azért ennél is a felkészülés. Jól sikerült az egész év, de nem bontottunk ki minden részét ennek a 10 kilométernek, ennek a felkészülésnek, tehát azért vannak olyan feladatok, amiket Fukuoka előtt sokkal többet és sokkal komolyabban csináltunk, most ezek egy kicsit elmaradtak. Nyilván készültünk, de meg volt benne az is, hogy azért ez mégiscsak február, és a nyáron kell majd, hogy a csúcsforma meg legyen, úgyhogy annak ellenére, hogy jól sikerült a felkészülés, és mindent megtettünk, azért hagytunk magunknak lehetőséget arra, hogy ennél még tovább tudjunk majd menni.
15: Jöhet Párizsban az érmes folytatás?
18: Mindenki azt szeretné, hogy azt mondjam, hogy aranyéremért megyek Párizsba. Én azért ettől függetlenül továbbra is azt mondom, hogy éremért. Nyilván egyáltalán nem lesz az egyszerű. Rengetegen vagyunk, a franciáknak nagyon kemény lesz Párizsban, megvan most a kvótájuk. Nyilván a Flórián is más helyzetben lesz, mint most itt. Azért látszott tegnap a lányoknál is, meg most itt a fiúknál is, hogy azok, akiknek már megvoltak, volt egy kicsit gyengébben szerepeltek, úgymond rajtam kívül. Úgyhogy nyilván mindenki Párizsra készül, főleg most már azok is, akiknek megvan a kvóta. Tényleg ez egyáltalán nem lesz egy egyszerű dolog. Én azt mondom, hogy ha olimpiai érem lesz, akkor elégedett vagyok. Nyilván ebben benne van az arany is, úgyhogy bármi megtörténhet.
2: A Fábián Bettina Szimcsák Mira, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf alkotta vegyes csapat bronzérmes lett. Mostani összeállításunkban a 2017-es, 2019-es, 2022-es és a 2024-es világbajnokság úszó eredményeivel foglalkoztunk, kiemelve a magyar sikereket.
19: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jön egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

to win again, to never stop climbing the rising rope.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátulszázban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
4: Thank you.

történik, az nálunk hallható. Óriási! Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Egyenesen Svájcból vendégművészünkkel, szuper Levetével, jó reggelt, Levi!
2: Szevasztok, srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit!
1: Állandó álmos műsorvezető társunkkal, Marosán Gyurival, jó reggel, Gyuri!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Új haj, neue Haare, ha már Svájc, ennyi a német tudásom mondjuk.
3: És csak ennyi elmondható, hogy új, az, hogy jó az, azt nem mertem
1: bevállalni. Nem, azt mondtam csak, hogy új, igen, igen.
3: Igen, talán nem merek annyira extravagáns lenni, mint te szoktál lenni a haj változtatásokkal, én csak ilyen szerényen változtatok.
1: Szerényen, mint a képességeim. Így van, tudod, így te magadtól is. Levi, milyen volt ez a svájci kirándulás?
2: Köszönöm szépen, nagyon kalandos, borzasztó meleg. Tehát nagyon-nagyon...
1: A jégcsarnok meleg?
2: Hát az is az volt, meg kinn is. Tehát trópusi időjárás Zürichben, amire azért nem számított az ember. Tehát én még vittem téli kabátot, mert amikor megérkeztünk, akkor ilyen 8-9 fok volt, és ez nem volt annyira kellemes, de óriási hőmérséklet ingadozás volt végig. Tehát szerintem a játékosoknak is nagyon megterhelő volt, nekünk is, tehát mi is éreztük, akik, hát ugye, igen, azért nem voltunk túl sokat, de tényleg abszolút, tehát az egyik pillanatban még tündöklő napsütés, 15 percre rá szakadó eső, úgyhogy igen, picit megterhelő volt, de brutál nagy élmény. Tehát amilyen szervezés volt ez a svájci VB, és főleg ott ugye a Zürich Lionsnak a csarnokába, tehát tényleg ötös volt.
3: És napsütés a jégkorong válogatott fölött, vagy pedig borús felhő?
1: Hát, mitől lenne borús felhő?
2: Jövőre utazunk Németországon, hát, Mannheim-Düsseldorf, tehát most...
3: Hát csak az időjárásból átkötve nyilván
1: az eredményeket értem,
3: a hallgatók kedvéért, hogy hogyan értékeli Levi, mert én laikusként, én örülök, hogy sikerült bennmaradni.
1: Én tegnap azt kérdeztem Erdély Csanától, amikor leszálltak a repülőgépen, volt szerencsém egy fél órát beszélgetni vele a hazafutásban, és ezt kérdeztem tőle, hogy akkor ez most csoda vagy nem csoda, mert Sapporo óta, ha valahogy a férfi jégkorong, akkor mindenre azt mondjuk, hogy csoda, vagy ami, hogyha jó eredmény születik, de ez most már 10 év alatt a negyedik A csoportos VB, ugye 16, 23, 25, 26, hogyha jól mondom, sorozatban 3, szóval, hogy most akkor végérvényesen kijelenthetjük, hogy megérkezett ide az elitbe a férfi jégkorong, vagy csalóka, akik, mert nincsenek oroszok, fehér oroszok. Szóval, Levi, segíts már egy kicsit ebbe kiigazodni, mert nyilván ezt mondom családnak is, hogy Isten őriz, hogy én kákán csomót keresek, hogy jövök én ahhoz. Ráadásul, de a hallgatók azért pontosan tudják, hogy a magyar sport legnagyobb, vagy egyik legnagyobb szurkolója vagyok, tehát tényleg abszolút nem is onnan fúj a szél. De hogy azért tényleg kíváncsi vagyok, hogy most akkor hogyan álljunk ehhez a dologhoz hozzá, ráadásul, és majd az utána erről is beszélünk egy picit, a brit meccs után, mint hogyha egy másik VB-t rendeztek volna, amiben nekünk azért olyan sok szerepünk nem volt, és ráadásul kellemetlen élményeink is voltak. Na de először ezt a csoda nem csoda kérdést álljuk körbe.
2: Én úgy gondolom, hogy a lebonyolítási rendszer, és tényleg az, amilyen struktúrában rendezik most a világbajnokságokat, meg ugye említetted azért két hatalom, hogyha még Fehér Oroszország nem is akkora, de azért mindig ott van, de Oroszország mindenképpen hiányzik. Tehát ebben a lebonyolításban és tényleg amilyen változásokon ment át a világ jégkorongja és a magyar jégkorong is, tehát a csoda kategóriát azt már el kell felejteni. Tehát én értem, hogy erről szeretünk beszélni, de nem. Tehát Tokaj Viktorral volt szerencsém egy hosszabb interjút készíteni kint, és tehát már nem azok az idők vannak, amikor mi feljutottunk 2008-ba, hogy tényleg valakinek elszakadt a fűzője mondjuk a korcsolyába kisebb túlzással, és akkor azt meg kellett kötni, mert vigyázni kellett, mert nem volt túl sok. Tehát kimentünk a szaporói VB-re, ugye a csapat, meg egy ötfős stáb mondjuk. De abban mindenki benne volt, most meg kimegy a csapat, és ott van mellette egy 15-20 főstáb. Tehát azért megváltoztak itt a körülmények.
1: Bocsánat, egy másodperc, abban belegondoltatok, hogy ezt a Szaporó nevű települést magyar ember az életben nem tudta volna elhelyezni, cserébe viszont 2008 óta
2: hát, valami... Talán a sör miatt.
1: Igen, 2008 óta viszont, hogyha meghalad azt, hogy Szaporó, egyből jégkorong, feljutás, átcsoport.
4: De még lehet, hogy akkor se tudja, hogy hol van.
1: De akkor se egyébként, de hogy ez úgy beleégett egyébként, de ez úgy beleégett, ez egy ilyen generáció.
2: Na jó, de hát nézd meg azért a különbséget, hogy az a generációt, ez azért... Tegyük tisztába a dolgokat, hogy az miért volt csoda. Azért, mert ott az a 22 ember, aki ott volt és feljutott, tehát hogy nőtt fel nyitott pályákon, és úgy, hogy a szezonunk, a jeges szezonunk kb. 4-5 hónapos volt, körülbelül hát annak függvényében, hogy a tél mennyire volt zord. Tehát azért az egy teljesen más történet, és a Tokai Viktor, Toki mondta, hogy ugye ő is azt mondta, hogy csodáról már nem beszélünk, mert ezek a srácok ebbe már igazából belenőttek. Nagyon sokan játszanak, vagy játszhatnak, ugye van lehetőség sokkal egyszerűbben most már külföldre jutni, sokkal nagyobb a merítés, ugye sokkal több fedett jégpálya van Magyarországon, tehát azért nagyon sok minden
3: hát ezek változott. A lehetőségek akkor gyakorlatilag elvárásra teszik azt, hogy ez az átcsoport
1: legyen. Ez egy nagyon jó kifejezés, amit Gyuri használ, most akkor elvárás vagy sem? Mert egyébként, hogyha lenne orosz, lenne fehér orosz, akkor nagyjából a helyezésünket tekintve ugyanott vagyunk, vagy vannak a srácok, mint ahol a szaporói csoda, amikor megtörtént, hogy pont a határán az alcsoportnak, hiszen ha lenne fehér orosz, illetve az orosz válogatott, akkor tényleg pont ott billegnénk, hogy egyszer fel, egyszerre, tehát ez a liftező csapat lennénk. Most persze nyilván arról nem mi tehetünk, meg most azért ne kelljen elnézést kérni, hogy ilyen-olyan-olyan politikai okok miatt, hogy most ez jó, nem jó, abba ne menjünk bele, de amiatt nekünk magyaroknak nem kell elnézést kérni. Tegnap Spiller Pista volt itt a vendégünk hazafutáson belül a sportkörben, és pont ezt mondta, hogy azért ne kelljen elnézést kérni, hogy a srácok a jégen kivívják folyamatosan.
3: De akkor ez elvárás. Ezt kimondhatjuk, hogy ott legyünk.
2: De tulajdonképpen igen, tehát főleg mondjuk az idei VB-n, ahol tudtuk, hogy van egy brit csapat, amelyik ugye cson nélkül és simán kiesett, és egyébként véleményem szerint még az is meleg lesz nekik, hogy jövőre mondjuk a divízió egy A-ban benn maradjanak, mert ott azért a lengyelek, a franciák...
1: Tehát nagyon azért... nagy kanibalizmus lesz, és ugye csak egy jöhet föl, ugye, hogyha jól mondom jövőre.
2: Így van, mert két év múlva ugye a franciák rendezik az A-csoportos VB-t.
1: Tehát a francia az mindenképpen így.
2: Tehát nekik ott kell lenniük egyértelműen. Így van, de nagyon sokféle szempontból meg lehet ezt vizsgálni, hogy hol tart a nemzetközi jégkorong. Ugye az IHF-nek, a Nemzetközi Jégkorong Szövetségnek is állandó dilemmát okoz az, hogy most csak Johan Garpenlövöt idézem, aki egy volt svéd válogatott legenda, aki minden évben, idén is hangot adott annak, hogy ő nem látja sok értelmét olyan mérkőzéseknek, ahol félgőzzel egy nagy csapat a kisebb ellen konkrétan szenved, de hát nézzük meg, hogy merre tart a világ. Tehát 42 csapatos lesz a labdarúgó világbajnokság? Tehát...
1: Nem, az arról is beszélünk majd mindjárt, de hogyha már ezt behoztad. És ugye én is pedzegettem és utaltam rá, és akkor ez tényleg egy kellemetlen, vagy nem is az, hogy kellemetlen, kényelmetlen kérdés, de muszáj róla beszélni. Tehát az, hogy a britek elleni meccsig egy kifejezetten jó küllemét, vagy külalakját tekintve is zseniális világbajnokságot játszik a magyar válogatott. Utána most értem, hogy a nehéz
2: rágos... A brit meccsig volt egy finn, meg egy osztrák.
1: Igen. Igen, nem akartam ennyire szigorú lenni.
2: Okay,
1: Levi, ezt és annyit akartam mondani, hogy nyilván a brit meccs után jöttek az igazán rágós falatok. Én pontosan tudom, meg a hallgatóink egy jelentős része is pontosan tudja, hogy a svájciak, mivel otthon vannak, jó eséllyel még Kanadán is át fognak gyalogolni, és be fogják húzni végre valahára világbajnokságot.
2: Ha nem kapnak ma ki a svédektől.
1: Akarnak nyerni. De hogy ettől függetlenül azt a svájciak elleni meccset, főleg a második harmadot, az kiábrándítóan rossz volt nézni. Nem törvényszerű, ugye...
3: 6-0 lett talán? 6-0 a második harmad.
1: Igen. Összességében lett 9. Ugye a lettek ellen volt 8, az amerikaiak ellen volt 7, a németek ellen 6. Tehát 4 meccsen 30 kapott gól. Az a klasszikus, ez a gombócból is sok, de ez annyira sok, hogy ez a megemészhetetlen kategória. Szóval, hogy ez a kettősség például benned hogyan jelenik meg, vagy mit tapasztaltál ebből, mert nyilván ünneprontónak érzi magát az ember, hogyha ezt így rögtön immediate bele a közepébe belekérdez, hogy akkor gyerekek, ez így normális vagy sem, és nem akarok ünneprontó lenni, de muszáj föltenni ezt a kérdést ebbe a körbe, meg aztán azt gondolom, hogy végképp föltehetem ezt a kérdést. Szóval ez benned hogy jelenik meg ezt? Hogy élted meg? Első körből személy szerint, és aztán utána nem tudom, hogy a csapatból mi az, ami jött hozzád, vagy mit tapasztaltál, mit éreztél rajtuk?
2: Ugye volt játékosként azért van persze rálátásom, meg érzéseim vannak, főleg amikor nem tévén keresztül, hanem ott vagyok, és tényleg érzem a lüktetést, és látom, hogy hogy alakul egy-egy meccs dinamikája, a másik cserepadnak milyen a testbeszéde, mikor és mennyit tesznek bele az ellenfelek abba, hogy akkor most van, itt tudom én, 5 közte, és akkor most mennek érte, hogy legyen 6, meg 7, meg 8. És sokat, de ezt elsősorban nyilván a srácok érzik azt, mert ugye sokszor beszélnek arról, meg a szövetségi kapitány is, hogy sikerült valamennyit esetleg közeledni az elithez. Tehát ez mostanában egy ilyen kötelező mondat, ami elhangzik.
1: Már mantrázok,
2: csak ilyenkor mindig elfelejtjük azt, és nagyon jó, hogy magunkból indulunk ki, és magunkra fókuszálunk, hogy akár a legnagyobb csapatok, egy Finnország, egy USA, vagy bárkit mondhatnék, Kanada, ők is fejlődnek. Tehát az, hogy mi közeledünk, az egy nagyon, nagyon, nagyon relatív dolog, és mikor, milyen játék elemében, melyik stádiumában a mérkőzésnek. Erre nagyon-nagyon jó példa volt az USA elleni meccs. Szerintem a legjobb példa az Egyesült Államok elleni meccs. Ugye ne felejtsük el, hogy mindegyik csapat 10 nap alatt játszik 7 meccset. Brutális terhelés, teljesen mindegy, hogy ki kivel játszik. Az egy meccsnap, van egy átmozgató edzés, hogyha nem délben van a mérkőzés. Utána készülni, bemelegíteni, fölmenni, stb. Teljesíteni kell, így van. Na most az hogy melyik csapat hogy osztja be az energiáját egy-egy mérkőzésen, az is egy nagy kérdés. Az USA, nem tudom, 5-0-ra vezetett, vagy már nem emlékszem pontosan, hogy alakult, de nagyon simán. Tehát az első 30 percben ledaráltak minket. Viszont az Egyesült Államok meg sokszor ez előfordul más csapatnál is. Attól függ, hogy éppen neki mi a következő mérkőzése, játszott előző nap.
1: 4-0-ra vezettek a második harmad 7. percében.
2: Igen.
1: 4-0 utána volt Csanádnak, Erdély Csanádnak gólya, és akkor 5-1-el fordultunk rá a záró harmadra.
2: És arról beszéltünk sokat, és tényleg a kommentátor állásból is ott élőben is látszott, hogy azért ez a második 30 perc, meg kifejezetten a harmadik harmad, az tök jól sikerült.
1: Milyen vagány volt, hogy 5-3-nál lehoztuk a kapust.
2: Így van,
3: de ez nem biztos, hogy csak nekünk köszönhető.
2: De a meccsnek a dinamika, igen, erre akarok kitérni, hogy annyira érezni lehet azért sokszor tényleg azt, és mi is voltunk nyilván ilyen cipőben, kevesebbszer, tehát a magyar válogatott is játszik olyan ellenfelekkel, emlékezünk csak Bolzánóban a románok elleni meccsre. Tehát sokkal gyengébb ellenfél, kínszenvedős, bármi történt, úristen, csak legyünk túl rajta. És nagyon sokszor ezt lehet érezni, és nem csak ellenünk, bocsánat, tehát még az osztrák ellen is. Az osztráknak lő a Svájc ugyanúgy 9-et. Meg az osztrák ellen is ugyanúgy játszik a Finn, meg az USA, és megvan egy néhány gólos vezetés, és utána már nem akarsz te felesleges energiákat azért mozgósítani, mert játszol holnap is, holnap után is, meg te a negyed döntőre készülsz.
3: Talán Svájc otthon játszik, ő ezért kivétel.
2: Meg a Svájc az más.
3: Repül a szurkolóival.
2: Így van, tehát ott van 10 000 ember.
1: Sütöttek 10-et, és nem otthon játszottak.
2: Ott van 10 000 ember, és olyan fiesta hangulat, hogy tehát ott nem állhatsz meg.
1: Levi, más lett volna az optikája az egésznek, és ezt tegnap Spiller Pistától is megkérdeztem, hogy ha az osztrákok ellen, ha csak egy egyetlen pontot is szerzünk, tehát egy rendes játékidős döntetlen, tehát nem az van, hogy egy győzelemmel maradunk bent, hanem az osztrákok ellen sikerül pontot vagy pontokat szerezni. Más lett volna az optikája ennek a VB-nek?
2: Hogyne. Hát hogyne, mert...
1: Teljesen más vagy más?
2: Szerintem teljesen más, mert akkor elmondhattuk volna, hogy 2 meccsen is szereztünk pontot. Tehát,
1: nem
2: csak egy győzelem, mert továbbra is az van. Tehát ki kell mondani, beszélhetünk mi arról, hogy nem így van, de kiutazunk, hogy egy meccset biztosan nyerjünk, okay, hogy nem maradjunk.
1: Az osztrák meccsben érezted? Mert egyébként...
2: Hát hogyne. Na,
1: messze nem vagyunk ettől.
2: De megint csak visszatérünk oda, hogy az osztrák ellen is, és tök jó, hogy úgy megyünk fel, hogy akkor van szansz, és mit tudom én. de valamiért mindig az a, ugyanaz a vége. És miért? Tehát igazából az osztrák előttünk jár. Tehát ott is az osztrák úgy jött föl a jégre győzelmi kézen, neki meg kell verni a Magyarországot. Tehát tudta pontosan, mert ismerjük őket kívülről, belülről, egy bajnokságba játszunk, rengeteg edzőmeccs, tehát nagyon ismerjük őket. Azért nekik is ez egy olyan nyomás, hogy úristen, jönnek a magyarok, csak el ne roncsuk, mert az nagyon ciki, és meg kell venni. Tehát az osztrák előttünk jár, nem is kérdés. De az, hogy egy tök jó teljesítménnyel ott tudunk lenni, az zseniális, de valahogy a vége, tehát labdarúgásban a német mindig nyert. Tehát most ez az osztrák nekünk, hogy oké, ott vagyunk, meg de valahogy mégsem.
1: De ez, én egyébként most akkor annyiban hadd vitatkozzak veled, bár én még csak műkedvelő sem vagyok ebben a tekintetben, hanem szimpla szurkoló, hogy egyébként én látom azt, vagy simán el tudom képzelni, hogy ez a közeljövőben, tehát a közeljövő alatt mondjuk értek 1-3 évet, hogy lesz olyan, amikor ki tud jönni a lépés, mert hogy egyébként nem múlt ez sokon. Azt mondta Csanád, Erdély Csanád, és akkor ezzel zárjuk ezt a jégkorongos okfejtésünket most így 6 óra 19 perckor, hogy az volt a terv, hogy a 21 harmad jól sikerüljön, és a 21 harmadból ő úgy fogalmazott, hogy 14-15 szerinte jó, vagy a vállalható kategóriába esik. Nyilván azon kell dolgozni, hogy a maradék az nem. Meg lehet-e így közelíteni a dolgot, szabad-e vitára kelni egy négyszeres A csoportos VB-n szereplő játékossal, amikor így mondja, értem, hogy miért mondta ezt. Ha innen közelítem meg a dolgot, egyébként én is hátradőrök, kis túlzásra hátradőrök, és azt mondom, hogy rendben vagyunk.
2: Mennyit mondott 21-ből?
1: 14-et, 15-öt. Most nem akarok butaságot mondani, ami szerinte a jó, illetve a vállalható kategóriába esett. És a
2: magunkhoz képest? Tehát ezt is perspektívába kell helyezni, mert az, hogy te ki ellen tudsz jól játszani, mikor tudsz ki ellen jól játszani, miért?
1: De most annyira szempontból. Igen, értem, hogy mire mondod, ugye beszéltük itt az amerikai meccs kapcsán, én ennyire nem akarok kemény lenni a csapattal, én már azt is keménynek érzem, hogy ha feszegetem ezt a 30 kapott gólt 4 meccs alatt, nekem az amerikaiak elleni harmad, én ezt egyértelműen a jó teljesítmény közé sorolom, és nem akarok belemenni abba, hogy azért lett ez már jó, mert ott már 5-öt ütöttek előtt az amerikaiak, és ott már nekik nem volt tétje. Nekem, én megelégszem azzal, hogy nekem az a jó kategória, tehát ott nem akarok el a családdal vitatkozni.
2: De nem is szabad.
1: Önmagában
3: nem, csak a vizsgálatot hogyan tesszük.
2: Tehát, őszintének kell lenni saját magunkhoz is.
1: De Levi, azért mondom, hogy ebben a körben mi beszélhetünk úgy, hogy rögzítettük az alapelvet, hogy nem a bántó szándék visz előre, pláne téged, hát most azt nem kell magyarázni senkinek, hogy a Szuper Levente megszól a jégkoronggal kapcsolatban, Isten őriz, hogy nem, viszont amit mond szintén Szuper Levente, hogy őszintén kell róla beszélni. Ezért kérdezem, hogy ez a megközelítés, hogy ez a 21/14-15, elfogadjuk, nem fogadjuk el?
2: Hát, hogyha a csapatkapitány mondja, akkor mindenképpen el kell fogadni, viszont én azt mondanám, hogy én szerintem még az is egy baromi nagy dolog, és most akkor tényleg beszéljünk a kifejezetten mondjuk az USA elleni harmadik harmadról. Egy olyan USA-val tudtunk egy nagyon jó harmadot, de inkább mondjuk 30 percet, egy fél meccset játszani, amelyik már nem koncentrált mondjuk 100%-ig a mérkőzésre, mert biztos zsebbe volt, és nem akart több energiát feleslegesen, ez nagyon fontos, égetni. De hát attól még az az USA. Attól még ők a jégen vannak, és hogyha egy USA 70%-on pörög, és nem 100-on, mondjuk 70-en, és azzal egész jó pariba tudsz lenni, hát már az egy óriási nagy dolog. Tehát azért kell ezt perspektívába helyezni, mert egy 100%-os, hogyha az USA akar ütni nekünk 12-t, akkor fog 12-t ütni, hogyha neki azon múlik a továbbjutás, hogy gólarányú 12-t, akkor 12-t fog ütni, vagy 15-öt. De hogyha el tudod érni azt, hogy azért kellemetlen vagy, és ott vagy, és mész, és mondjuk ő csak 70%-on van, de attól még mindenki az NHL-be játszik, és címvédő és olimpiai bajnok, még hogyha nem is az a csapat volt, de az USA-val játszol, akkor az egy tök nagy dolog. A Svájc az nem tette meg azt a szívességet, hogy lement 70%-ra, és azért lett amennyi. Tehát ezeket is nagyon nagy dolognak tartom, hogyha egy olyan csapat ellen, amelyik tényleg egy top, és a finn meccs is talán ide soroltam, mondtad még, mert az a brit meccs előtt volt, Voltak jó periódusai. Én azt mondanám, hogy azért van talán egy picit előrelépés, és nem nagyon, mert nagyot nem tudsz egy ilyen közegbe előrelépni, mert az összes többi fejlődik, és ezt tényleg ne felejtsük el, hogy a közelebb érkezés az azt jelenti, hogy a többi nem fejlődik, ez pedig nem igaz. Tehát a gap az szerintem ugyanaz, vagy talán még egy picit szélesedik.
3: Közelebb vagyunk a 3 évvel ezelőtti USA-hoz és Svájchoz.
2: Szerintem ezt úgy kell megközelíteni, hogy jobbak vagyunk a tavalyi önmagunkhoz képest. És szerintem ez a kulcs, mert sokkal több olyan élmény van szerintem erről a VB-ről, mint a tavalyiról, ahol pozitív dolgokról tudsz beszélni, mert azért tavaly a csehek ellen semmi közünk nem volt hozzá. Tavaly a német is csúnyább volt, a Svájcról nem is beszélve, és volt tavaly még ott egy dán, amelyik ellen úgy mentünk föl, hogy úristen, hogy talán a dán, mert az nincs olyan messze, mint tőlük is kaptunk 8-at, vagy nem tudom, de valahogy így. Tehát az idei VB-n sokkal több olyan momentum és periódusa volt szerintem a játéknak, ami bíztatóbb volt, és szerintem magunkhoz képest tudtunk előrelépni. Az, hogy a nagyokhoz közeledni, az szerintem egy fals megközelítés.
1: No, hát szerintem napestig tudnánk erről még beszélni, ellenben 6 óra 24 perckor azért gyorsan rögzítsük, hogy mi az, amivel még foglalkozunk majd. Ansu Fati édesapja finoman szólva is kiakadt, és ezzel a legszalonképesebb igét vagy kifejezést használom arra, amit az öreg művel. Mi szerint a kedves kisfia nem került be a spanyolok világbajnoki keretébe. 7 órától ezzel jövünk majd, hogy mit lehet, mit nem tehet, ki meddig mehet, mennyire számít az eredmény, nem az eredmény, mi az, ami számít, mi alapján hoznak meg edzők döntést, hogy éli meg a játékos, vagy hogy élheti meg a játékos környezete ezt a döntést. 8 órától szokásainak megfelelően jön a nemzeti sportjegyzet, illetve belekukkantunk egy picit majd 8:30 után, hogy sikerült az úgynevezett dopingolimpia. Milák Kristóf oda pörkölt az egyik ilyen doppingos emberkének, úgyhogy nem sokat hallottunk Kristófra az elmúlt időszakban. Azért ezt gondoljátok fel bele, hogy az ember az milyen Isten áldotta tehetséggel rendelkezik, hogy vagy ez, vagy nem ez, most itt mindenféle tényleg pletykákra tudunk támaszkodni, mert nem voltunk ott a Duna Arénában, és egy olyan ember, aki most köznyelve, ugye ez a doppingos olimpiaként jelent meg, szóval aki használhat teljesítményfokozót, szóval azt is lenyomta. Egy picit...
3: A kémikusát le kell cserélje.
1: Már Kristóf?
3: Nem.
1: Aztán pedig természetesen szokásainknak megfelelően kézilabdázunk is majd a mai napon 9 óra után, szóval a címszavakban ezekkel várjuk tehát a kedves hallgatókat. A mai reggelen 6 óra 26 perc a pontos idő. A mai reggel során Szuper Leventével és Marosán Gyurival mindenkit várunk, tehát reggel 10-ig.
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Hey, what up, boy? Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
6: I'm gonna be there in like 5 minutes.
5: All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
6: All right.
5: For sure.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain-Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Brüsszelben tárgyal ma a miniszterelnök, még lehet jelentkezni nyári diákmunkára. Száraz, napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tiszapárt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidéki és Település Fejlesztési Bizottsága. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy nyáron főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban van szükség alkalmi munkaerőre, de a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat az együttől álló szülőket jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. A díjazottak pénzt és tárgyajándékokat kaptak. Emellett egy évig a páratlan szülődíj nagyköveteiként képviselik az egyszülős családokat. Az óbudai autóbuszgarázsban rendezik a nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet felvonultatnak. A gyerekeket egész nap arcfestés, foglalkoztató és élményprogramok várják. A hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Holnaptól vasárnapig a Calvin és a Bakács téren, valamint a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a programban.
0: közlekedés.
2: Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
0: Időjárás.
2: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Hetedszer lett bajnok a Falkó a férfi kosárlabda NB1-ben. Egyetlen győzelemre került a címvédéstől a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokságban. A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják. Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NB1 aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot 3-2-es összesítéssel, megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő Olajbányász egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely története során 7-szer hódított el a bajnoki címet. Per Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyiek tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak értékelt.
4: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Ugye azt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalt a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó

0: De az is azt gondolom, hogy tényleg a kulcs volt, hogy tényleg magunkkal kezdtünk el foglalkozni, és nem a Honvédnak a érdekes vagy különleges játékával, hanem azokkal a játékelemekkel, amiben tudjuk, hogy jobbak vagyunk, és azokat próbáltuk érvényesíteni végig. Gyorsak voltunk, jól védekeztünk, keményen védekeztünk, nagyon élesen és keményen lőttünk már az elején, azzal elvettük a kedvüket. Aztán a harmadik negyedben volt egy kisebb visszaesés, ami nyilván az eredménynek köszönhető, mert a védekezésünk feszessége az nem volt már olyan, és a lövések pontossága sem, úgyhogy amint visszaálltunk a helyes útra, visszaállt a 8 gólos különbség, és nagyon magabiztos győzelem lett.
1: Úgy könnyű hallgatni, hogy magunkkal kell foglalkozni, meg vissza kell találni erre az útra, de egyébként az elmúlt 2,5 napban ennek mi volt a módszere, tehát mit kellett mondjuk máshogy csinálni?
0: Azért azt gondolom, hogy tényleg őszintén nézve ezeknél a játékosoknál, mieinknél nem annyira bonyolult ez, csak meg kell találni azt a minimális dolgot, amit el kell nekik mondani.
2: A férfi vízilabda OB egy bronz csatájában pedig a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női vízilabda OB egyben pedig végül az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronz csata harmadik meccsén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá ezúttal hazai medencében 17-10-re. Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben, a Crystal Palace története első európai kupa diadalát aratta. Milan Kristóf két számban is dobogóra állt a Mare Nostrum úszó versenysorozat franciaországi állomásán Cannes-en-Roussillonban. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 50 méter pillangón a harmadik helyen végzett, míg 100 méter gyorsan másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban Zombori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyesúszás döntőjét. Köszönöm figyelmüket!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. A stúdióban Németh Kornél, Marasán György és Szuper Levente. A Honvédot az NB1-be visszajutató Feckó Tamás Szőke Viktóriával beszélgetett, idézzük most föl ezt az interjút.
2: Múlt héten érkezett a hír, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Feckó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be, frissen feljutott Budapest Honvéd. A témával kapcsolatban a stúdióban köszönhetem a szakembert, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszöntöm a tévénézőket, és köszönöm a meghívást.
2: Köszönjük, hogy itt van. Mennyire érte arcul csapásként az, hogy feljuttatta, frissen feljuttatta a Honvédot az élvonalba, és aztán érkezett a hír, hogy mégsem önnel képzelik el a jövőt a Honvéd vezetősége?
3: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott, mert azért másfél éven keresztül reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, visszakerüljön oda, ahova való. Ugye az első fél évben nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb el tudjunk lépni az utolsó helyről, ahol átvettem a csapatot.
2: Ugye ez volt 2024. decemberében.
3: Így van. És az a fél év is, azt mondom, hogy már egy olyan fél év volt, amire lehetett alapozni ezt az évet, hiszen hiába ősz utolsó volt a csapat, tavaszi eredmények alapján ugye harmadikok lettünk, ezáltal feljöttünk a 8. helyre, évvégére, és ez egy nagyon jó alap volt, hogy már csak egyet kelljen lépni, vagy kettőt azért, hogy megvalósítsuk a célunkat, amit a öltözön belül kitűztünk, hiszen a csapatnak a célja az volt, hogy egy éven belül visszajussunk, a vezetőség 2 évet adott rá. Ugye azt mondom, hogy lehet, hogy túl korán jutottunk fel.
2: Egyébként a leginkább a jó csapategység jellemezte mindvégig a Honvédot, hogy miket lehetne kiemelni ebben az ugrásszerű fejlődésben?
3: Én azt mondom, hogy ez is nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, de azért rengeteg olyan taktika elem volt, amit a fiúk nagyon jól használtak, tehát tényleg össze olyan mutatóink voltak támadó szekcióban és védekező szekcióban egyaránt, amivel a 10-10 legfontosabb statisztikai adatból 7-8-ban mi voltunk az élen, a többiben a Vasas. A tavasz folyamán ugye a Vasas szenzáció szezont futott, ezután is gratulálok Erős Gabéknak, ugye pont előtt
2: imént nyilatkozott. Igen.
3: Úgyhogy a csapat egység mellett azért taktikailag és fizikálisan nagyon rendben volt a csapat. A mentalitás volt szerintem inkább a legnagyobb előnyünk, hiszen olyan mentális erővel bírt az öltöző, ami nagyon-nagyon-nagyon ritka.
2: Tehát akkor ez is lehetett a titok egyik nyitja. Erős Gábort említettük az imént, akit hallhattunk is a Vasas edzője. Szerződésében, az ő szerződésében volt egy pont, hogy amennyiben feljut, akkor automatikusan meghosszabbodik a szerződés. Az ön szerződésében, kontraktusában nem volt ilyen feljegyzés, bejegyzés?
3: De az én szerződésemben is volt, hogyha feljutunk, akkor automatikusan meghosszabbodik, és NB1-be is megvoltak a feltételek a szerződésemben.
2: Egyébként a közlemény ugye azt is írták, vagy a közleményben lehetett olvasni, a következő idén sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve határozott úgy a Honvéd vezetősége, hogy az NB1-es szereplés már új vezetőedző irányításával kezdik meg. Önnek adtak magyarázatot erre?
3: Hát szerintem ez a magyarázat. Tehát,
2: de bővebben nem?
3: Bővebben nem. Elmondták, hogy nem velem képzelik el a jövőt, és ennyi.
2: Egyébként mennyire játszhatott közre az a bizonyos spanyol köszönés a Vasas legyőzése utáni interjúban? Az elég hangzatos volt, meg máig emlékszik mindenki rá. Mikor romolhatott meg ez a viszony? Hogy emlékszik erre vissza?
3: Én nem gondolom, hogy megromolt a viszony, hiszen közös célra dolgoztunk a klubon belül mindenkivel, úgy a sportigazgatóval is, tehát mindenkinek az volt a célja, hogy a Honvéd haladjon, tényleg ott legyen. A tavasszal nagy gondjaink nem lehettek, hiszen minimum 8-9 ponttal voltunk a harmadik helyezett előtt folyamatosan. Volt, hogy 10 pont fölött volt ez az előny. Az, hogy mindenki máshogy látja a labdarúgást, az annak a sportnak a szépsége, hiszen azért mindenkinek megvan a saját véleménye, hogy egyes játékhelyzetekről. Ezekből szerintem tanulni kell, és tényleg a legfontosabb az, hogy ezt átbeszéljük, és mindenki szerintem a élete végéig tud tanulni. Labdarúgáson belül pedig ugye napról napra, percről percre változnak helyzetek, úgyhogy egy edzőnek mindig az a dolga, hogy a sportban dolgozó, labdarúgásban dolgozó szakembereknek az a dolga, hogy folyamatosan fejlődjenek, és ezáltal a csapatuk tudjon fejlődni.
2: Egyébként mi volt ez a pillanat, vagy mennyire emlékszik arra, hogy mikor tudta meg, hogy nem önnel, hanem egy spanyol vagy külföldi szakemberrel képzeli el a jövőt a Honvéd vezetőség a csapat élén? Őszintén. Azért is mondom, hogy vagy, mert tegnap olyan hírek is megjelentek, hogy külföldi szakember, tehát nem volt már nevesítve, vagy spanyol.
3: Őszintén leszek, ahogy a Szeged mérkőzésen, amikor feljutottunk, ugye két napra rá edzésre jöttünk be, és akkor a tévéből, internetről hallottuk a híreket, ami
2: nem érinthette a legkellemesebben.
3: Hát nem biztos, hogy jó dolog az, hogyha az internetről tudod meg a jövődet, úgyhogy másfél évig azért komolyan, és tényleg azt úgy gondolom, hogy eredményesen dolgoztunk, hiszen utolsó helyről feljutás lett. Az azért nem volt túl kellemes, nem csak nekem, hanem a játékosoknak se, hiszen azért ezek a játékosok rengeteget dolgoztak azért, hogy a Kispest címer tényleg ott legyen az NB1-ben jövőre.
2: Azt már hallottuk, hogy a Vasas a középmezőnyben, az erős középmezőnyben képzelni el magát, ehhez természetesen kell erősíteni. Mire lehet képes a Honvéd a következő idényben? Ugye azt tudjuk már, hogy például Deján Boldor érkezik, román belsővédő az Eto FC-től, és hogy 1+1 évvel Hangya Szilveszter a csapatkapitány szerződése is meghosszabbodik. Egyelőre nagyjából ennyit lehet tudni.
3: Szerintem már nem az én dolgom azt megítélni, hogy mire lesz képes a Honvéd az NB1-ben, én nagyon szurkolok, hiszen mind a játékosok, mind az az öltöző megérdemli, hogy nagyon sikeres legyen a csapat. A szurkolókról meg nem is beszélve, akik a legnehezebb időszakokban is mellettünk voltak, és ezek segítették a munkánkat. Én többször is elmondtam azt, hogy ez a együtt a szurkolók, a csapattal és tényleg a klubbal csak együtt lehet sikeres, a Kispest is térhet vissza oda, ahova való. Ez akkor indult el, amikor másfél éve Ajkán, azt hiszem a negyedik fordulóba kikaptunk, és nagyon csalódottak voltunk, de akkor is mellettünk voltak, és biztosítottak minket arról, hogy a legnehezebb pillanatokban ott lesznek mellettünk. Most pedig nagyon jó dolog volt érezni azt, hogy a Vasas meccs után mennyire hálásak, és mennyire tudunk ünnepelni. És tényleg lehet, hogy a Vasas nyerte a bajnokságot, de a két klubnak a hagyományai miatt szerintem az a mérkőzés felérte egy bajnoki döntővel. Még hogyha az aranyérem nem a mi nyakunkba került akkor is.
2: Az elmúlt percekben azért a szurkolókat magasztalta, de hát azért ők nagyon kellettek ehhez a sikerhez, többek között ez az erős bástya. Őtőlük kapott visszajelzéseket most itt a közös megegyezéssel történt szerződésbontás kapcsán esetleg?
3: Hát Kispesten olyan fanatikus szurkolók vannak, akik tényleg az országban egyedülállóak, és tényleg a csapat kapta ezt a szeretetet, amivel tudott repülni, és tényleg nem csak a bajnokságban, hanem a Magyar Kupában is, hiszen ugye 80 másodpercre voltunk attól, hogy kupadöntőt játszunk idén. Az biztos, hogy ha nem úgy dolgoztunk volna, vagy nem látták volna a szurkolók rajtunk azt a küzdést, azt a mindenáron győzni akarást, akkor nem biztos, hogy mellénk álltak volna, de mivel ezt látták minden mérkőzésen, a vereségeknél is, vagy a döntetleneknél is, ezért az első perc az utolsóig mindig mellettünk voltak, és tényleg a győztes meccsek után az az ünneplés, ami volt, az mindig pozitív hatása volt a csapatra, és újra kezdjük a hetet, újra kezdjük, és megint a győzelmet menjünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos tényező volt a klubnak is, a játékosoknak is, és a szakmai stábnak is.
2: És ezek a pozitív érzések, ezek valamennyire tudják azért felettetni a csalódottságot, vagy a szomorúságot? Vagy mikor lehet ezen túllépni, vagy hogy lehet ezen túllépni?
3: Azt mondom, az edzők élete ilyen, hogy ha elvégzed a munkát, akkor is ki tudnak rúgni, ha nem végzed a munkát, akkor is ki tudnak rúgni. Szerintem az, hogy a külső szemlélők megítélik a munkádat, és eredményesnek tartják, az nagyon-nagyon pozitív. A Vasas meccs után kimondva kimondatlanul, én úgy gondolom, hogy ott már egy búcsúzkodás volt a szurkolók részéről, és az tényleg örökké hálás leszek nekik, nem csak azért a mérkőzésért, de az elmúlt másfél évét is, mert azt a szeretet, amit kaptam tőlük, azt nem is tudom, hogy tudom majd meghálálni. Vagy remélem, hogy kicsit vissza tudtunk adni azzal, hogy 3 év után visszavezettük a Honvédot az NB1-be.
2: Ugye nem csak ez a bravúros feljutás jellemző az ön karrierjére, hanem korábban a Balmazújvárost és az MTK-t is feljuttatta. Lehet hasonlóságot vonni a 3 feljutás között?
3: Nagyon nehéz, talán annyit lehet, hogy Balmazújvárost is az utolsó helyen vettem át. Ott 2,5 év után sikerült feljutni az NB1-be, itt 1,5 év után. Lehet, hogy ennyivel rutinosabb lettem az évek során. A MTK az teljesen más történet volt, hiszen ott esélyesként vágtunk neki. Ott is egy új csapatot kellett összehozni, de ott azért a MTK volt játékosaiból, tehát a klub hagyományt őrizve sikerült. A Balmazújvárosi, azt senki nem várta, az csak az öltözőn belül. A játékosok is csak a vége felé hitték el, hogy van esély. Ez a Honvéd pedig azt kell mondjam, hogy egy olyan szituáció volt, hogy igenis elvártuk magunktól, óriási kihívás volt, klub hagyományai miatt is, a dicső múltja miatt is, viszont olyan játékosok fordultak meg a klubba, akik nem ismernek felsorolni, mert kihagynék valakit, de az, hogy hétről hétre ezek a játékosokat tudtunk találkozni a pályán, és ott szurkoltak nekünk a Nagy Antiféle aranycsapat tagjai, tehát egyszerűen fantasztikus volt, és tényleg mértékadó volt, hogy ennek a klubnak fel kell jutni, és fontos volt, hogy a játékosok átérezzék, hogy a Honvéd címerrel a szívük fölött futnak ki a pályára hétről hétre.
2: Az elmúlt pár napban érkeztek-e már megkeresések? Beszélhet-e erről esetleg, és hol képzeli el az edző karrierjét, az NB2-ben vagy az NB1-ben?
3: Nem. Hiába írtak bármit is, tehát még egyetlen egy komoly megkeresés sem se volt. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtalál egy feladat, de gondolom mindenki azért dolgozik bármilyen szakmában is van, hogy a legmagasabb szintre eljusson. Ugye közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött. Én 26-27 éve kezdtem el edzősködni a megye 2-es Tiszadok ifi csapatomtól indulva, akkor is mindig a következő lépcsőfokokat néztem, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, természetesen az volt a cél, hogy utána NB1-be tudjak edzősködni, és most is az a cél az, hogy ezt egy NB2-es csapat által, mint ugye amikor MTK-ba feljutottam, akkor viccesen mondtam, hogy nagyon jól tudtam, hogy mivel nem volt mögöttem soha senki, hanem csak az eredmények, hogy egy csapatot fel kell juttassak, hogy NB1-es edző legyek, de ott ugye kettőt kellett feljuttatni, mert a Balmazújvárostól visszaléptem az NB2-be az MTK-hoz. Osztály szerint volt visszalépés, hiszen a történelmi nagy klubról beszélünk. Ugye lehet, hogy most is az lesz, hogy nem egy csapatot, hanem kettőt kell feljuttatni, de én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb az első osztályba tudok újra dolgozni, mert természetesen az a cél.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Feckó Tamással beszélgetett Szőke Viktória.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 5 perc a pontos idő. Aliterálva kell mondani, kaptam egy ilyen üzenetet. Csodaszép, csodálatos csütörtök. Jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Marosán Gyurival. Jó reggelt, Gyurikám.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Hál'
2: sziasztok.
1: Hál' annak a magasságos jó Istennek, hogy a kajakómát kihagytad a stúdión kívül.
2: Hát elért, te behoztad, ha jól látom.
1: Mi? Hát ennél jobban kiabáljak, hogy 7 óra 5 perckor.
2: Mindig összetéveszted a kiabálást és az energikusságot.
1: Igen, tehát veled ellentétben viszont azt nem nagyon de, vagy nehéz összetéveszteni, amikor leesik a fejed, és úgy kell felébreszteni itt az asztalnál.
2: Hát ez olyan éjfél körül szokott megtörténni, igen. De hát
1: meg
2: akkor
1: az elmúlt 3-4 hét csütörtök reggelében. Jó reggel, szuper Levi, szintén itt van velünk.
3: Jó reggel, sziasztok, gondoltam, kimegyek egy pillanatra, rendezzétek le.
1: Na, ahogy említettem, vagy ahogy ígértem, egy viszonylag markáns témával jövünk. Luis de la Fuente ugyanis kihirdette a spanyol labdarúgó válogatott 26 fős keretét a 2026-os világbajnokságra. Mielőtt tovább mennénk a hírben, egy gyors közbeékelést, szűkítésnél, vagy bármiféle, amikor játékos kell kihagyni, álmatlan éjszaka, forgolódás, gondot okoz ez? Gond ez az edzőnek? Vagy hogy képzeljük el?
2: Igen, tehát ez a lehető legnehezebb döntés szerintem, mert minden, tehát most egy válogatott esetében pedig végképp minden poszton kiváló játékosok vannak. Tehát most az is nehéz döntés.
1: De ez egy bullshit most, tehát értem, ez a kiváló játékosok, de tehát akkor is valami alapján döntést kell hoznod.
2: De hogyha nem válogatott, hanem sokkal alacsonyabb szintről beszélünk, és még ha nem válogatottról beszélve, tehát ha két ifista közül kell válasszál egyet, aki éppen befér még az adott meccs keretében, az is nehéz.
1: Oké, okay, várjál, nem menj bele jobban, mert mindjárt bontsuk ki a hírt. Levi, játékosként, amikor ott ülsz, nézed, vártad a faxot régen, a telefont, a nem tudom én, a bármit, az e-mailt, a messenger üzetet, bármit, akármit, amikor kiderül. Milyen izgatottság, vagy mi az, ami ilyenkor van az emberben? Persze, nyilván van az egészséges várakozás, oké, okay, de ha ne adj Isten, úgy alakul.
2: Hát, nem sűrűn volt, hogy neked aggódnod kellett, nem?
4: Hát azért dehogy nem. Tehát mondjuk egy NHL-es edzőtáborban, amikor... Van egy edzés, és akkor odalép hozzád, vagy az edző, vagy a másod edző, hogy edzés után akkor az irodába beszélgetünk.
1: Tehát, olyankor mi játszódik le benned?
4: Hát olyankor már az edzésre se tudsz nagyon koncentrálni, mert akkor valószínűsíthető, hogy mész a farm csapatba. Tehát igen, abszolút, és csak azt várod, hogy ne lépjen oda melléd az edző. Aztán, igen. Hogyha odalép, és valami taktikai dolgot mond, akkor...
1: Na, ugye nem véletlenül akasztottam meg saját magam hírét, illetve itt a hírnek a további boncolgatását, mert hogy már is egy kis ízelítőt, hogy tényleg mennyire borzasztó nehéz lesz ez a helyzet, szóval ennek megfelelően álljunk majd a hírhez is, kérek mindenkit. Szóval, tehát Luis de la Fuente kihirdette a spanyol labdarúgó válogatott 26 fős keretét, a 2026-os világbajnokságra. Szeretném jelezni, hogy a 26 fős keretből is 11 játékos tud egyszerre a pályán lenni, tehát ott is azért nagyon sokan nézők lesznek. A spanyol csapatból többek között kimaradt a Barcelona Monakóban szereplő kölcsönjátékos Ansu Fati, aki remek szezont futott. A spanyolok hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy kikkel képzelik el a világbajnoki részvételt. Az első szenzáció, illetve a szenzáció, talán inkább ezt mondom, az volt, hogy nincs egyetlen Real Madrid játékos sem a keretben. Az, hogy Ansu Fati édesapja milyen műsort rendezett, most erre mindjárt kitérünk, de mielőtt belemegyünk ebbe. Mit szólunk ahhoz, hogy
2: ki kellett volna, tudom, a hűszen rajta kívül, ki kellett volna a Real Madridból szerintetek?
4: Ugye? Pont erre gondoltam én is.
2: Tehát ő benne volt, ő meg is osztotta a közösségi média felületein, hogy benne volt az év csapat, a La Liga csapatában, és tehát ezzel üzent, hogy oda jó volt, de a spanyol válogatottban nem jó. Nyilván őt lehet hiányolni. Most az, hogy én hiányolom, vagy nem, egyszerű szurkolóként, én nem hiányolom, de nyilván ez nem releváns. De rajta kívül ki lehetne? Talán a Real Madridnak, mint királyi gárdának kéne elgondolkodni azon, hogy hol vannak azok a játékosok a keretében.
1: Tudod, hogy most olyan dolgokat feszegetsz, amikor a Real Madrid szurkolók erre azt mondják, hogy nem érdekel 15 BL győzelem.
2: Értem, csak nincs se bajnoki címük.
1: Nem érdekel 15 BL győzelem.
4: Egyébként nem biztos. Nem.
1: Figyelj, olyan mémek vannak, az abszolút kedvencemet hadd mutassam meg, ezt sajnos a rádióban nem tudjuk jobban kifejteni, mint sem, hogy nézi, de Vinicius Junior felé egy emberi agyat mutatnak, így egy kéz, és akkor Vinicius Junior mutatja, hogy köszönöm, nem, és akkor a Real Madrid szurkolók a háttérből, hogy nem, köszi, van 15 BL győzelmünk. Tehát, hogy a Real Madrid nála ez egy ilyen lélektan egyébként, hogy a 15 darab BL győzelem, ami teljesen ez egy valós szám, tehát ez nem se fölfelé, se lefelé, igen, nem kerekítenek. Ez 15.
2: Régen Raúllal,
1: régen az Pierroval, egy amerikai elnök volt.
2: És Ronaldo volt, így van. De szerintem is, amit Levi mond, hiányolják a szurkolók, a spanyolokat, a királyi gárdában a spanyolok. Most azt, hogy te Barcelona szurkoló szemszögből közelíted.
1: Nem mondtam, közelítem meg. Nem, abszolút nem. Én nem mondtam egy másodperc is, hogy nem értenék veletek egyet, de semmiképpen sem szokott dolog az, hogy nincs Real Madrid játékos a keretben. Tehát az, hogy most mennyi
4: a spanyol keretben.
1: Az, hogy mennyi lehetett volna, az a következő lépcsőfok önmagában a tény. Tehát itt, amikor előjogokat képzelnek maguknak bizonyos nagyságok, és ez biztos, hogy van Barcelonában is, amikor előjogot vizionál magának klubvezető vagy játékos bizonyos tekintetben, de az, hogy nincs Real játékos. Na de, csak akkor érjünk a hírnek a végére, mert hogy ez volt az az első hullám, ami ugye végig söpört a világsajton, és aztán utána jött a Ansu Fati édesapja, mert hogy a spanyol támadó minden sorozatot figyelembe véve 30 tét meccsen 12 gólt lőtt a francia Monakóban, és ez sem volt elég, hogy Luis de la Fuente, a szövetségi kapitány meghívót küldjön neki a június 11-én kezdődő világbajnokságra. A Monakó csak a 7. helyen zárt a Ligue-ben, szeretném jelezni, hogy a Ligue-n jelen pillanatban most már nincs ott az európai top 5 bajnokságban, mert a portugált is az UEFA most már a francia elé hozza. A támadó pedig az különösen az idény végére lendült formába, több fontos gólt is szerzett. A Monaco állítólag szeretné végleg megszerezni a Barcelonától a korábban óriási tehetségként a katalánok soraiba is berobbanó Ansu Fatit, egyelőre a sorsa még kérdéses. Fati bissau-guineai származású édesapja, Boni Fati viszont úgy érzi, hogy a fia remek szezont futott Franciaországban, ezért ott lett volna a helye a VB keretben. Fati szerint fia jelenleg a legjobb spanyol támadó, ezt pedig a statisztikák is bizonyítják. Több mutatóban is az egyik leghatékonyabb spanyol, a spanyol játékos több mutatóban is az egyik leghatékonyabb csatár volt Európában, viszont ha válogatottnál nem így látják, akkor nincs mit tenni. Na, ez a hír, hogy Ansu Fati édesapja kifakadt és mindenféle fórumon ezt jelezte. Mit lehet ilyenkor tenni? Tehát, hogy mi a jó döntés? Van-e jó döntés? Ugye Hőszent említetted, Gyuri, a Real Madrid kapcsán, aki korrekten, vagy intelligensen üzent azzal, hogy kirakta, hogy benne van az év csapatában, a La Ligában, de ez mégsem elég. Tehát, hogy szóvá kell tenni, nem kell szóvá tenni, az edzőnek kell reagálni, erre nem kell reagálni. Tehát, hogy
2: én szerintem a szülőnek, tehát a családtagnak megvan az a fantasztikus alapjoga, amivel kell is éljen, hogy elfogult legyen. Tehát nekem ezzel semmi gondom nincsen, hogy Fati édesapja fel van háborodva, nagyon helyes, szereti a gyermekét, elfogult a gyermekére szemben. Ez a kérdés akkor lenne pikánsabb, hogyha Diego Simeone, hogy a fiai most ők pont fociznak, és akkor ő lenne fölháborodva, hogy miért maradt ki, vagy egy olyan szülő, aki mellette komoly szakmai elismertségnek is örvend, most mehetnénk itt végig a dinasztiákor, a Maldini dinasztián, stb. A fociban. Az Ansu Fati édesapja nem mondható top szakembernek a labdarúgásban, legyen csak elfogult, nem muszáj szakma.
4: Simeonétől nem fogadnád el? De. Mint édesapa?
2: Hát ott ő nem... Ott el kéne gondolkodni a szakmai oldalán is, hogy lehet, hogy igaza van. Tehát más megközelítésből vizsgálnám a hírt, mint Ansu Fati édesapját. Ansu Fati édesapját elfogadom, az elfogultságot, de odafigyelni arra, amit mond, szerintem nem szabad.
1: 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Ilyen helyzetben szülőként mit tesztek? Megszólaltok, vagy nem szólaltok? Csöndben végignézitek azt, hogy kimarad a gyerek, most jelen esetben a VB keretből, de nem fér oda ifistaként a Békés Csabai NB1-B és női kézzelabda csapat meccs keretébe, kimarad a jégkorong első csapatból és a farm csapathoz kerül. Szóvá teszitek, nem teszitek szóvá. Jó dolog az, hogy az apa megnyilvánult ebben a helyzetben, hogy maradjon csendben. Mi a jó döntés ebben a helyzetben? 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Levi, hogyan, ugye Gyuri azt mondja, hogy jó az, hogy elfogult. Ez teljesen egyértelmű. Ellenben a megszólalása hiteles vagy nem hiteles?
4: Jó az, hogy megszólal, de szerintem ezt egy családi ebédnél megbeszélni, vagy a szűk baráti körben. Tehát én olvastam ezt a hírt, és csak ugye beleképzeltem magam a helyzetbe, hogy mondjuk valamilyen csapatból kikerülök, azt mondja az edző, hogy nem, és akkor elképzelem, hogy édesapám vagy édesanyám a nyilvánosság előtt, hogy de az én fiam, ő 98-as válogatott, meg mit tudom. Tehát mások az emberek, tehát nyilván az én szülőmnek meg se fordul ez a fejében, meg ha igen is, hogy a családi ebédnél mondanak, már pedig én ezt szóvá teszem, de meg ne próbáld, hallod, mert tehát igen, szerintem meg, olyan cikiben bemész az öltözőbe úgy, a következő nap a Monaco öltözőjébe, és akkor így mindenki néz, láttuk faterodat a Instán, vagy bárhol, vagy... Tehát, nem tudom.
2: Nekem volt több tapasztalatom is ilyen, hogy akár nekem...
1: Boni Fatival?
2: Nekem.
1: Az öreg Bonival jóban vagytok? Nem is mondtad egyébként. Milyen új dolgok, de végre valami új dolgok is kiderülnek.
2: Bonifác, és akkor szervusz, na mindegy. Szervusz, Bonifác. Tehát a...
1: Ricsi, légy szíves, tedd meg, hogy a Gyuri mikrofonját. Ricsi, felel ma a technikáért. Kérlek, tedd meg, hogy egyszer s mindenkor így kikapcsolod, a gombot kitöröd a pultból, és ne, tehát ilyen szervusz Bonifácokkal. Na igen.
2: Tehát amikor én volt, hogy üzenetet kaptam, egy édesapja, és felnőtt játékos édesapja küldte.
1: És mi volt az ajánlat?
2: És nem, teljesen ezt nem fogom megosztani nyilván, de hát nem tetszését fejezte ki, és rém kellemetlen volt a játékosnak. Tehát abszolút, amit Levi is mond, hogy...
1: De vá, tehát tisztázzuk a helyzetet. Kihagytál valamilyen játékos, vagy nem került be, vagy nem azt a szerepet töltötte be?
2: Nem lépett pályára, igen.
1: Így van, és utána a meccs után, vagy a következő pillanatokban...
2: Hát ez éjszaka, tehát valószínűleg, hogy nem alvással töltötte.
1: Éjszaka közepén Apuci küldött egy SMS neked, igen, hogy hogy képzeled, vagy mit képzelsz magadról?
2: Igen, különböző jelzőkkel, igen, és akkor természetesen ez a legkellemetlenebb a játékosnak volt, aki elnézést is kért, és mondom, hogy nincsen semmi, hogy nem te küldted, tehát megvan az
4: éjszaka. Ja, mert tudott róla a játékos. Ja, utólag,
2: igen,
4: vagy
2: igen.
4: Azt a fiam, én ezt el fogom küldeni.
2: Utólag. Tudtam meg, de ez kétszer, ez két különböző játék is előfordult, tehát és én nem haragszok rájuk, mert de még arra sem, aki küldte, mert nyilván egy más hogy is ki lehetne fejezni, vagy akár nem kifejezni, de legyen elfogult a gyerekével, legyen mindenki elfogult, én nem haragszok sem az úri emberre, játékosra meg végképp nem, mert ha nem volt, tehát ha nekem nincsen gyermekem, de ha lesz gyermekem, akkor én nem kiabálhatok a nézőtéren egy kézilabda meccsen, szerintem. Meg nem küldhetek üzenetet egy kézilabda edző kollégának, hogy a szellemi képességeid nem a topon vannak, hogy nem játszod a gyereket. De aki csak egyszerűen nem szakmabeli, hanem csak van egy gyereke, neki jó a legfontosabb. De persze az edzőnek az a legfontosabb, hogy a csapat nyerje. A szülőnek meg az, hogy a gyereke ügyes legyen, góldobjon, menjen előre, stb. Őnek nem feladta reálisan látni, hogy a csapat érdeke most ezt nem kívánta. És én ezért nem tudok se Ánzu Fati apjára haragudni, se az én játékosom férjére, apjára, stb.
1: Mi az a mutató, ami kellene, hogy döntsön? Vagy ezek a mutatók mindenki a saját szemüvegén keresztül nézi? Tehát, hogy most itt, amire ő azt mondja, hogy az egyik leghatékonyabb, és ez több statisztika alátámasztja, hiszen bekerült az All-Star csapatba, vagy az ilyen álom csapatba. Ezek releváns mutatók?
2: Nem. Mert most abba is belemehetnénk, hogy a francia bajnokság 7. helyzet csapata, ahogy te is utaltál rá, most gyorsan megnéztem. Most a francia négy jegyzőkönyvet, nem lőtt gólt azon a négy jegyzőkönyvet, amit megnéztem a Lille ellen, a Párizs ellen, stb. De ez is teljesen, de lőhetett volna 10 gólt is. Itt az a lényeg, hogy az edzőnek, a szövetségkapitánynak az elképzeléseibe, abban a rendszerben, amit ő akar játszatni, belefér Ánzu Fati, Hüszen, Ronaldo, bárki. Mert nem is mindig a legjobb játékosok összege a legjobb csapat.
4: És nem csak szakmailag kell nézni, hanem emberileg a kémiát a játékosok között, hogy és nem is csak rendszer szinten, mert van egy tehát ezek az edzők és a stábjaik, tehát itt azért nem, ő mondja ki nyilván az utolsó szót, de azért egy óriási nagy stábbal dolgozik, és mindenkinek megvan ott a feladata, és a bizonyos pozícióknál most nem csak az számít, hogy ki hányszor szerel meg az All-Star csapat, stb., hanem hogy illeszkedik bele emberileg is egy olyan csapatban, ahol a kémia ilyen, vagy olyan.
1: Egy meredeket, akkor a Real Madridnál folyó katyvasz, kaotikus állapotok áldozata, ezek szerint akkor hiszem, hogy benne lehet ez is, hogy nem hozunk be valaki olyat magunk közé, aki egy olyan közegből
2: nem,
1: jön.
2: Nem, annak semmi köze hozzá szerintem.
4: Szerintem meg igen.
2: Hát, ha miatta van katyvasz, akkor igen.
1: De
2: az egyéni személyiséget kell beilleszteni.
4: De mi nem tudjuk, hogy miatta
1: azt
4: is van.
1: Azt nem tudjuk, hogy miatta azt, vagy nincs, de igen, van. Tehát a Real Madrid
4: azt azért, tehát azzal, hogy benne van...
1: Bocsánat, Levi, egy másodperc. Annak van jelentősége, hogy Hőszem miatt van...
2: Milyen személyiség Hőszem, annak van jelentőség? Az, hogy körülötte Vinicius Junior milyen...
4: Nem csak annak van, szerintem...
1: Azért ő eltöltött egy teljes éve, a naptár évnek a háromnegyedét eltöltötte Vinicius Junior, Kamavinga, meg kivel verekedett össze Kamavinga, mit tudom, valamelyik Valverdével, vagy valamelyikkel összeütött. Tehát ezek között öltözött, ezekkel a játékosokkal, velük készült együtt. Tehát, hogy most Hőszem miatt volt, vagy nem Hőszem miatt, én Levivel értek egyet ebbe a kérdésbe. Teljesen irreleváns. Ezért kérdezem, hogy vajon akkor ez szempont lehet, hogyha elfogadom azt, amit Levi mond, hogy fontos az, hogy a csapat egység hogy illeszkedik be, hogy nem hozok valakit egy olyan helyről, ahol ez volt.
4: De szerintem a kérdésre az a válasz, hogy Hőszem benne volt ugye a La Ligának a top csapatába. Tehát ott képességgel nem hiszem, hogy lehetett.
1: Hát egy Real Madridnál önmagában nem feltételezhetsz.
4: Meg Hőszem folyamatosan játszott a válogatottba a felkészülési mérkőzéseken is. Tehát ő ott volt, jelen volt. Igen, tehát nem hiszem, hogy itt elsősorban a szakmában, meg az ő képességeiben lehet belekötni.
1: Nem csak Ansu Fati édesapja kapcsán, bocsánat, Levi, hogy közbeszólok. Írjátok már meg Hőszem kapcsán, vagy az, hogy nincs Real Madrid játékos. Ki mire tippel, mi annak az oka, vagy mi lehet? Tényleg kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére, hogy kinek mi az álláspontja ebben a kérdésben, hogy miért nincs Real Madrid játékos. Ha konkrétan kérdezem, Hőszem miért nem került be a Real Madrid világbajnoki keretébe? Mindjárt jöhet Züri, csak Levi hadd fejezze be, mert őt belé folytottam a szót.
4: Nem csak igazából, tényleg arra gondolok, hogy itt nem képesség és játéktudás és egy tényleg All-Star kaliberről beszélünk. Viszont én nekem meggyőződésem az, hogy egy olyan közegből érkezvén szerintem még csak a legkisebb valószínűségét is De La Fuente el akarta kerülni annak, hogy egy olyan közegből, ami nem volt egy kellemes, nem volt egy pozitív dolog, nehogy bármilyen olyan, és most itt tényleg nem akarom a rohadt almát hasonlítani.
2: Hát igen, de erre azt mondom, hogy ott van Pedro Porro, a Tottenham Hotspurből. Annál nagyobb káosz sehol nem volt Európában, mint a Tottenhamnél volt idén.
1: De az teljesítmény, az szerintem nem az öltöző. Hogy az nem hallottunk olyat, hát, hogy
2: ahol három edzőváltás van egy évben, ott az öltöző sincs rendben.
1: Mondod ezt te? De nem hallottunk olyat, hogy a játékosok egymásnak feszültek. A Nottinghamnél volt 4 vagy 5 edzőváltás.
4: Vagy mennyire szól a klubnak? Florentino Perez.
2: Én szerintem egyszerűen a személynek.
1: De ha a klubnak szól, akkor megteheti az De La Fuente, hogy Hőszenen veri el azt, hogy Perez és a Real Madrid úgy viselkedik, ahogy viselkedik?
4: Hát azért óriási nagy nyomást kap a Real Madrid és Perez is a Spanyol Labdarúgó Szövetségtől is, amit biztos, hogy De La Fuente is érez és éreztetnek vele. Ja. Tehát itt annyi variációs lehetőség van, hogy...
2: Lassan elnök választás, mikor?
1: No, igen, bocsánat, egy ilyen üzlet, nem kell ezt túl gondolni, nem fér be, és kész. Ezért igen. Ennyire nem egyszerű ez
2: de,
1: a hely.
2: De szerintem én ugyanezt... Nem ilyen típusú védőre van szüksége a spanyol szövetségkapitánynak. Vagy nem ilyen típusú személyiségre. lehet, hogy nem tudom én, a nem nagy név Grimaldo a Leverkusenből, de többet tesz hozzá az öltözői hangulathoz, vagy most nem tudom kit felhozni
1: például. Azért azzal nagyon nehéz vitatkozni, hogy most Grimaldo a Leverkusenből annyival többet tud hozzátenni, úgy minden tekintetben, mint ha hiszen
2: a Kukureja, Chelsea, szintén nem a sikeréve volt a Chelsea-né.
1: Hát a Chelsea az minden volt, csak sikeres. Hát, nem,
2: és Kukureja ott van. Tehát én szerintem a személyiség, mert sokszor, tehát valaki ki kell maradjon. Sokszor nüanszokon múlik szerintem az, és biztos, hogy nem...
1: De Gyuri, akkor most add hozzak egy kézilabdás példát. Máté Dominik ugyanez a kategória?
2: Nem, de teljesen más azok. Azt most megint ki akarod belőlem cibálni a Csema Rodriguez iránti szerelmemet.
1: De ott most ott személyes ok van, Máté Dominik és Csema
2: nem, között. Nem, ott egy szakmai hiba van.
1: Na de, tehát azt most már tudjuk utólag, hogy elkövetette, ezek szerint, hogyha feltételezzük, hogy neked igazad van, hogy elkövetett. Hát,
2: tény, mert nem sikerült. Tehát így utólag már utólag, ez már tény.
1: Okay. Na de most,
2: ha meccselőt lennék pár arcszerőt, akkor feltételezés.
1: Rendben. De most akkor a spanyol válogatott, ha 4-esével, 5-esével kapja majd a gólokat a VB-n, nehéz elképzelni. De mondjuk, ha beleszalad egy-két ilyen 4-es, 5-ösbe, akkor is akkor utána jönnek a Real Madridról. De megmondtuk, vissza kellett volna.
4: Ez így van. Ugyanez igaz arra, amikor mondjuk egy sértődött apuka azt mondja, mondjuk nem lő annyi gólt elől a spanyol válogatott. És akkor mondja apuka, hogy mekkora király. Én megmondtam, ha a fiam ott van, akkor gól király.
1: 7 óra 26 perc a pontos idő, az SMS számunk továbbra is 06 30 55 55 605. Témánk nincs Real Madrid játékos a spanyol labdarúgó válogatott világbajnoki keretébe. Hőszen hogyan maradt ki, miért maradt ki, be kellett volna kerüljön, ne kellett volna bekerüljön. Ansu Fati édesapja jogosan szólalt meg, nem jogosan szólalt meg. Mit szóltak ahhoz, hogy a spanyolok esélyesként így indulnak neki a VB-nek, hogy már megy a variálás, illetve megy a szájkarata, illetve megy a szájtépés, tulajdonképpen még el sem kezdődött a torna. Hamarosan innen folytatjuk, majd a hírek után jövünk vissza Szuper Leventével és Marosán Gyurival.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát, házkutatást tartott a NAVA kulturális minisztériumban. Száraz, napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát. A harmadik számú kupasorozat lipcsei döntőjében az angol csapat Mateta 51. percben szerzett góljával 1-0-ra verte a spanyol Rayo Vallecanót. A Crystal Palace története első nemzetközi kupasorozatát nyerte meg. A Falco nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot. A szombathelyi csapat a három nyert meccsig tartó párharc minden eldöntő mérkőzésén 113-82-re győzött a címvédő Szolnok otthonában. Így 3-2-es összesítéssel megnyerte az NB1-et, a Falco története során 7-szer lett bajnok. A férfi vízilabda OB1 döntőjének második mérkőzésén a címvédő Ferencváros a Honvéd otthonában is nyerni tudott, ezúttal 20-12-re, így 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó küzdelemben. Zambori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét a Maré-Nostrum versenysorozat második állomásán Franciaországban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf két számában is a dobogóra állhatott, 50 méter pillangón harmadikként csapott célba, még 100 méter gyorsan második lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott hátra, közölte este a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán hozzátette, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és a közpénz felhasználással kapcsolatos problémák kivizsgálása. Belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történt 17 milliárd forint kifizetése és milyen szerződések születtek. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adtak ki indokolatlanul. Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. A Fidesz hangsúlyozta, hogy kormányzásuk idején minden a törvények szerint zajlott. Még mindig nem késő, nyári diák munkára jelentkezni hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni.
0: Közlekedés.
2: A szokásosnál is erősebb a forgalom az M0-as autóúton a keleti szektorban, a Vecsési és a Pécelei csomópontok között mindkét oldalon torlódásra, jelentős menetidő növekedésre kell számítani.
0: Időjárás.
2: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11 és 18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök. Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Marosán Gyurival, jó reggel, György.
2: Jó reggel, sziasztok.
1: Csöndesen, visszafogottan, mosolygósan, szuper Levente, jó reggelt, Levi, örülünk, hogy itt vagy.
3: Sziasztok, én is, jó reggelt kívánok.
1: Spanyol labdarúgó válogatott VB keret hirdetéséről beszélgettünk, és több irányba is elindultunk. Ansu Fati édesapja Boni Fati kifakadt, és jelezte, hogy azért nem ért egyet De La Fuente kapitány döntésével, miszerint a fia, aki egyébként nagyszerű mutatókkal rendelkezik a francia Monaco együttesében, kimaradt a VB keretből, de ugyanez a helyzet a Real Madrid játékosok közül mindegyikkel, tehát nincs egyetlen Real Madrid játékos sem a spanyol keretben. Na, ezzel kapcsolatban a 0630 55 55 605-ös SMS számra jött egy érdekes felvetés. Nem akart tiszteletlen lenni a kedves SMS író, de csak ennyit ért, hogy egyébként ki ez a hölyészen, mitől kellett, hogy a hasra esni. Szóval, ki ez a hölgyszem?
3: Én Ansu Fatival voltam, így mondtam nektek, amikor kimentünk, hogy láttam a hírt, hogy hát ő tényleg spanyol?
2: Hát én sokkal nagyobb reménységnek indult ő annak idején, mint ami
1: jelenleg. Az biztos,
2: jelenleg.
1: Hogy jelen pillanatban a kanyarba sincs ahhoz képest, mint ahonnan indult, hogy meg be tudja váltani azt az ígéretet, amekkorának ő tűnt. Azt is azért legyünk korrektek, és tegyük hozzá, hogy iszonyatosan sok sérülés nehezíti az ő pályafutását, tehát többet volt kis túlzással sérült, mint amennyit tudott játszani, és ugye emiatt nem nagyon jött ki az a tudás, vagy az a teljesítmény, amire a tehetsége alapján őt várták volna.
3: Oké, okay, de itt is azért szőrös szívű leszek.
1: Legyél.
3: Tehát, hogy, jó, hogyha valaki nagyon sérülékeny, hát most arról ki tehet? Tehát lehet, hogy nagy részben ő is. Tehát, hogy az egy sportolói kvalitás egyébként az én szememben az hogy te, olyan hogy te kevésbé vagy sérülékeny.
1: Tényleg? Tehát, hogy
3: szerintem igen.
1: Kézilabdában tudok olyat, kortársam 4-szer volt keresztszalaggal műtve. Az 5. már azt mondta, hogy már nem megy neki.

0: aki 19-20 évesen azt mondta, hogy elengedte az egészet. Tehát gyakorlatilag az egész élete akkor állt.
1: Ha nem válogatnak be, vagy nem igazol le a világ legjobb
0: csapatot. De várj, most először ez a felvetés, amit Levi mondott, tehát hogyha most a kézlabdás példánál maradva, Nora Mörköt mindenki előhozza ilyenkor a 9 vagy 10 keresztszalag műtétje.
1: 19 műtétje volt az.
0: De 19-re nem műthették keresztszalaggal.
1: Nem a keresztszalagát.
2: Fél év legalább.
1: Igen, de kisebb műtétek, mindent beleszámolva, aztán 19-16.
0: Tehát ugye ez ellen tudsz ennyit tenni, hogy ne legyél ennyire sérülékeny?
1: Nem feltétlenül azt mondja Levi, tehát nyilván lehet benne saját fel, hanem hogy ez is hozzá tartozik.
2: Tehát sportolói kvalitás szerintem.
1: Tehát ami alapján válogatnak a klubedzők, a válogatott edzők, kvalitás az tartozik, és hogy sérülékeny vagy, vagy. Tehát az, hogy mi az oka, nem vagy alkalmas arra a szintre, ami a top kategória.
2: És hogyha mélyebbre ásunk, hogy a sérülések miért történhetnek meg. Nyilván van valaki beléd száll, és tehát van, amikor nem tudsz ellenem itt tenni, de az, hogy egy sérülés az hogy alakul ki, tehát az a központi idegrendszernek igazából a kommunikációja, az izmaiddal, izületet, a tested minden porcikájával. Igen. Hogyha az nem működik tökéletesen, esetleg kicsit stresszesebb vagy, fáradtabb vagy, nem kezeled olyan jól, akkor a központi idegrendszered már nem működik olyan jól, nem fogja az információkat olyan gyorsan, tehát hogyha rosszul lépsz például, az ennek az eredménye.
0: Oké,
1: leginkább a sakkban van jelentősége.
2: Rosszul
1: az egész játszmában.
0: Oké,
2: minden megbocsátva.
0: Részen?
1: Fú, én nem terveztem ennyit beszélni, mert tényleg ki az a részen, nem vicceltem, tehát nyilván tudom, hogy ki ő.
2: Oké, de hát nem Puyol vagy Sergio Ramos.
1: Így van. Tehát...
0: De úgy nem is tud Puyol vagy Sergio Ramos lenni, hogyha kimarad a VB keretből.
2: Dehogy nem, klub szinten miért ne? De mit nyert idén a Real Madrid?
0: Az idén? Hát tapasztalaton kívül az ég jött a világon. Semmit,
2: hát,
0: de van 15,
2: kevés, és
0: de van 15 BL győzelmük.
2: Oké, de ebből hőszennek mennyi?
0: Nem, neki nincs.
2: Azért mondom, hogy szerintem De La Fuente pedig pont, tehát hogy abban is
0: bele lehet... De La Fuente óriási hibát követettem, mert nem veszi figyelem, hogy a Real Madrid-nak van 15 BL győzelem.
2: De ő szerintem olyanokat akar elsősorban a csapatban, akik győztes alkatok. Nem? Értem. Tehát a Real Madrid az, arra most nem mondható el, hogy egy győztes klub. De van 15 BL győzelem.
0: De van 15 BL győzelem. Ezt akartam mondani, hogy nehéz, hidd el, hogy nehéz Real Madrid.
2: Milánnak is van egy pár BL győzelem.
0: Igen, de én, fú, a Milán mit csináltam végén. Atya úristen, most ezt a topikot ne nyissuk meg, egyébként ez egy rendkívül fájdalmas anyagilag is, meg családilag is, meg tesó, az öcsémű bérletes Milán szurkoló. Figyelj, csütörtök, vagy ma csütörtök van. Vasárnap óta nem tudok vele szót érteni. Tehát írtam neki,
1: nem,
0: hogy
1: ott nem azért, mert az ünneplést még tart.
0: nem tehát volt a Kályári valami helyzetet kihagyott, és írtam neki messengeren, hogy atya úristen, mit írogat szerintem, nem látom itt a helyszínen! Borzasztó az egész, és tudod, hallottam lelki füleimmel, ahogy messengeren jönnek vissza a betűk, de ezek a betűk így életre keltek.
1: És Modric abba is hagyja a labdarúgást.
0: Hát
1: lehet. Jó, komoly sansz van erre. Ugye, aki jutottak volna Európába...
0: Ne haragudj, tehát Levivel kortársak. Tehát Levi azért egy ideje már itt ül a stúdióban, és nem azon gondolkozik, hogy Bális Bencét hogyan kéne kiszorítani, és amúgy egyébként megpróbálnám ezt
1: de
0: az
1: csak
0: átcsoportot.
1: Ez csak miattunk van, mert itt sokkal jobban érzi magát.
0: Biztos
1: de
0: egyébként. Olyan
2: de ugyanúgy izzadok, tehát...
0: Na, vissza egyébként, szóval, hogy személyes szimpátia lehet-e, megjelenhet-e bármilyen tekintetben az edző irányából a játékos felé. Mert most feszegettük azt az oldalát, és egyetértettem Levivel, hogy Hőszen egy olyan Real Madridból érkezne, ahol nem volt minden rendben az öltözőben, ez kiszivárgott, ez nyilvánosságra került.
1: Mit értesz személyes szimpátián?
2: Azt, hogy nem szimpatikus.
0: De igen, most negatív értelemben, de pozitív értelemben ez meg tud-e jelenni? Tehát, hogy lehet-e az, akkor kérdezem konkrétan, lehet-e az edzőnek kedvenc játékosa?
1: Persze. Tehát ez hazugság, ha valaki azt mondja, hogy nincs kedvenc játékosa.
0: Neked van a mostani csapatból kedvence?
1: Persze. Én minden,
0: ő tudja ezt?
1: Én minden szezont úgy kezdek, hogy akkor ő álljon ki, ő meg ők a kedvenceim. Tehát nem kell kitalálni, hogy ki a kedvenceim, zárjuk le ezt a témát.
0: Nem,
1: persze, és én el is mondom, hogy miért.
0: A Akkor megnevezed őket, hogy kiket állították ki? Kik voltak?
1: Hát, most, tehát nem, várja. Tehát
0: mo- na, de
1: ez most azért nem tudott idén megtörténni, mert most vettem át őket, tehát gyakorlatilag senkit nem ismertem. Tehát egy olyan csapatnál, ahol várjá, mondjuk olyan 6-7-8 játékos.
0: Csak ha jól értelmezem. Hát a következő, én annyival
1: következő elő, így fog
0: annyi, ezt akartam mondani, hogy annyival előrébb vagyok, de ezzel nem hiszem, hogy kiadlak, hogy, hogy büszke vagy arra, hogy a következő évi csapat kialakításában maximálisan részt vehetnél. Ez már tényleg az a, az a csapat lesz, akit a te a lehetőségek és a általad elgondoltak találkozásából sikerült összerakni. Ugye? Ezt így jól mondom.
1: Ez teljesen szépen
0: megfogalmazott. Ez azt jelenti,
1: hogy amikor... kommunikációból élnél, olyan szépen fogalmazott.
0: Esetleg van szükség kommunikációs szakemberre ennél a klubnál, ahol
1: szakemberre van szükség, ilyen jó fogalmaztál.
0: Most mondtad, hogy ilyen jó vagyok. Hát nézd!
1: Jó úton jársz, jó, néz, folytasd ki, nem akartam belé folytani a szót.
0: Tehát!
3: Mi lesz ebből?
0: Tehát! Elkezditek a nyári felkészülést, és ezt most viccen kívül komolyan mondod, hogy az lesz, hogy A, B és C lépjen
1: igen.
0: előre.
1: Igen.
0: De ezt előre elmondod nekik, hogy ez
1: nem.
0: Tehát várjál, az van, hogy felsorakozik A-tól Z-ig bezárólag a teljes keret.
1: Igen.
0: És akkor én most mondja Levi, hogy amikor oda megy hozzá az edző, vagy a másod edző, hogy az irodába kéne jönni, akkor úgy rögtön levágja, hogy farmcsapat, ugrott az NHL, baj van. Most képzeld el a játékost, aki nem tudja ez alapján, hogy na akkor, kedveseim, lesztek szívesek felsorakozni, felsorakozunk, és akkor van, aki már dolgozott együtt Gyurival, van, aki még nem, és akkor csak ezt hallja, hogy A, B és C lépjen előre. Hát ott lehet, hogy szerintem liberóval készülj azért, vagy valami kis pelussal, mert szerintem lehet, hogy valakinél kell izét cserélni.
2: Én látom ennek a végét egyébként, tehát én nagyon sejtem, hogy ennek mi a kifutása.
1: Na mi?
2: Ha megnevezed a kedvenceket, ugye? És meg is fogalmazod, hogy miért.
1: Hogy így van.
2: Így van.
1: És ehhez próbálom fölnőni.
2: És mindenkinek megvan a lehetősége arra, így hogy van. Kedvenc legyen.
1: Így van. Ez pontosan így szokott elhangozni.
2: És az a kedvenc, aki betartja a taktikai utasításokat, ugye, aki profiként viselkedik, stb. Most
0: szerintem készül, mert az A betűvel lehet, hogy te neked kell kilépni majd először.
1: És amit ahonnan indultál, hogy fogalmaztál, szimpatikus vagy nem szimpatikus.
0: Én látod, kommunikációs szakember úgy fogalmazod, hogy már is szükség van rá.
1: Egy valamit ne felejtsünk el ebben. Itt már mindent mérünk, pulzós, nem pulzós, de most... minden. Az edzői szakmában az egyik legnagyobb, és ami megkülönbözteti szerintem a jó edzőt, a rossz edzőtől, a legjobb edzőt, a csak jó edzőtől, az az edzői intuíció. Tehát ezt ne felejtsük már el, hogy ez létezik, mert ez különbözteti meg a jót a rossztól. Tehát, hogy most ezt szimpátiának hívod. Én nagyon sokszor kell egy edző intuíciót gyakoroljon. Nekem az a megérzésem, hogy hűszem, nem kell. Ennek vannak más szegmensé, ha ő nem jó személyiség, stb. De nem ő kell nekem, hanem kell a Kubarszi. És utána, mint ahogy most Csemára mondtuk, hogy most már tény, hogy Máté Dominik nem játszott, az hiba volt. Na de hát tényeket meccs után tudunk, csak az edző meg meccs előtt kell hozzon. És utólag kiderül, hogy jó volt az intuíció, vagy nem volt jó. Csak ha csak intuíciót alkalmazol, az baj, nyilvánvalóan, de hogy elfelejteni ezt teljesen, az meg nem szabad egy edzői szakmába szerintem.
0: Oké, nyilván a De La Fuente ebben az esetben a felelősség, meg minden esetben az edzője a felelősség, én ezt értem. De hogy az edző miből tanul ebből? Tehát, hogy mondjuk Csema itt a Máté Dominikos esetből hogyan tud tanulni, vagy hogyan tud előrelépni, vagy mi az, amit ebből el tud vinni magával, mert hogy ő neki az volt a meggyőződése. Valószínűleg nem tudta róla senki meggyőzni, tehát hiába tudjuk azt mindannyian, ő is, hogy Máté Dominiknak mik a képességei. Pontosan tudjuk, hogy Hőszennek mik a képességei. Ansu Fati mennyi gólt lőtt. Nem tudod meggyőzni róla, de utólag, hogyha kiderül, hogy ez egy téves döntés volt, hogyan tudja ezt az edző továbbvinni, vagy felhasználni saját maga javára?
1: Egy másik fontos tényezője szerintem a sikeres edzőnek alapillére az alkalmazkodó képesség. Tehát itt megint csak az, hogyha a Csem, most legyen az Csema bárki, ha nem tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, ami lehet egy keret összeállítás, hogy most Máté Dominik nincs más távolról veszélyes játékos, akkor akkor őt betegye, vagy hogy változtasson. Tehát, hogyha valami nem működik, és te mégis ragaszkodsz ahhoz, amit te úgy gondolsz, de évek óta nem működik, akkor alkalmazkodnod kell hozzá a helyzetet, és változtatnod kell a gondolataid.
2: A rossz döntéseid után milyen következő döntést fogsz hozni? Ragaszkodsz-e a te saját rossz döntésedhez, mert akkor az egód?
1: Így van.
2: Vagy pedig belátod, hogy fú, te is tartasz egy önreflexiót, mint edző, oké, hoztam egy döntést, nem működött, de én akkor is kitartok, mert ez azért meg ezért.
1: Egy darabig ki kell tartani, de amikor már ez egy folyamat látszódik, hogy nincs igazad, akkor az az önreflexió, az meg kell történjen, és azt mondja, hát ez nem jött be, változtasson.
2: Oké, csak mondjuk a spanyol válogatott esetében, hogyha mondjuk a spanyol labdarúgó válogatott nem nyer VB-t, meg mondjuk a védelem nem fog úgy muzsikálni, azért még mindig ott tartok, hogy hiszen nem akkora nagy játékos, hogy akkor majd arra azt fogják mondani, hogy ez csak azért történt, mert hiszen nem volt ott.
1: Igen, egyetértek, ezt én sem gondolom.
0: Ellenben viszont a támadó kapcsán ugye Ansu Fati kimaradt, most gyorsan végigpörgettem a neveket így első ránézésre. Viktor Muñoz.
1: Osasuna.
0: Viktor Muñoz, Osasuna. Jeremy Pino, Crystal Palace, friss konferencia liga győztes. Borja Iglesias a rutinos kategóriát képviselve Levi kortársaként a Celta Vigo együtteséből.
2: Köszi.
0: Aztán Dani Olmo, Ferran Torres, Yamal, Barcelona, Oyarzabal, Sociedad, Nico Williams, Athletic Bilbao, aki azért jóval kevésbé volt reflektorfényben ebben a szezonban, mint korábban. Ugye őről a csicseregték, hogy esetleg jöhetett volna, vagy mehetett volna, vagy a Barcelona udvarolt neki, hogy most ebből mi az igaz, vagy mi nem az igaz, maradt az Athletic Bilbao együttesénél. Szóval ezt a névsort elnézve sincs bennetek hiányérzet, hogy Ansu Fati nem fért volna oda?
1: Mert megint úgy vizsgáljuk szerintem ezt, hogy ebből a névsorból a Muñoz, ő tökéletesen elfogadja azt, hogy a nézőtéren fog ülni. Nem tudom, az Iglesias elfogadja azt, hogy három perces
2: a végre. És kit mondtad ki szerintem az igazságot? Mert szerintem Ansu Fati bekerülhetett volna valószínűleg a képességei alapján. Nem valószínű, hogy játszott volna.
1: És azt ő nem fogadta volna.
2: És az viszont egy nagyon komoly métej, hogyha valaki rosszul fogja föl és rosszul kezeli azt a helyzetet, hogyha ő mondjuk nem játszik. Tehát, és ami nagyon tetszik még ebbe a felsorolásba a csatárok között, mindenféle generáció megtalálható benne. Az igazán fiatal, a középkorú, és már
0: csak
2: a nagyobb...
0: Kiderül, hogy De La Fuente ért. Az egy jó reggelt, fiúk, jók a témák, bezzeg. Nálunk nem volt ilyen névsorolvasás a szezon elején a tornasorban, tornász koromban, mint Gyurinál. Ott nem voltak kedvencek, csak hány kiló vagy kislányom.
2: Szép.
1: Én szeretem a tiszta viszonyokat.
0: Azt hittem, hogy szereted a mérleget is, mert egyébként a kedves SMS írót rögtön magadra tudod haragítani azonnal.
1: Hát én nagyon-nagyon rossz viszonyban vagyok a mérleggel. Mi mindig összeveszünk, és ő egyre idegesebb, nagyobb számot mutat.
0: Na, zárásként akkor rögzítsük a tényt, hogy De La Fuente döntését el kell fogadnia mindenkinek, tehát, hogy lehet Bonifatinak teljesen, ugye az a konklúzió akkor, hogy Bonifati, mint édesapa, teljesen jogosan elmondhatja a véleményét.
1: Bonifat.
2: De egyébként szerintem meg pont ez erősíti meg De La Fuentét abban, hogy jó döntést hozott, mert arról beszéltük, hogy nem lett volna kezdő, lehet, hogy még a padra se fért volna föl. Tehát, hogyha most egy ilyen reakció van, akkor, és még elvitte volna, és ott nem játszatja, akkor milyen reakció jött volna?
0: Azért egy nagyon nehéz kérdés, hogy vajon Ansu Fatiban az hogyan csapódik le, hogy ugyanarról a barcelonai akadémiáról, ugyanabból az alomból kerül ki, ahonnan ugye Lamine Yamal, és most minden Yamalról szól. Tehát itt a apuka valószínűleg azért az is benne van a mostani nagyon jó szezon mellett, hogy azért ő még egy kicsit abban a hitben él, vagy tudatban él, hogy a gyerek ugyanazzal az antréval érkezett annak idején.
1: Hát mint meg ahogy... is kapta a 10-es messzámot, ha jól emlékszem,
0: igen,
1: igaz?
0: Igen, csak hát...
2: De már az is jelzésértékű, hogy a kölcsön adnak a Barcelonából, tehát akkor ott is másod hegedűs vagy.
0: Igen, ebből a műfajból beszéltük itt pont a hírek alatt, ugye Bojan Krikic volt a legmegfejthetetlenebb, aki Messi kortársaként, Messitől azt hiszem egy vagy két évvel fiatalabbként úgy robbant be, hogy az összes létező mutató, amit Lionel Messi fölállított vagy elért eredmény, gólszám, assziszt, gólpassz, minden mutatót megdöntött a korosztályos csapatokba, ezzel az Antréval érkezett a felnőttek közé, és a pályafutása végén a 30-at se ért el, és profi kerékpáros volt.
2: Volt mert... még azért komoly Antréval érkező ember, akiről már se tudjuk talán, hogy kicsoda, a Brazíliából Pato.
0: Ja, tehát persze, azért... persze. De hát kézilabdában is mennyi ilyen volt az új Görbic Anitát Győrbe, az összes irányítót, aki kis túlzásra is most nagyon-nagyon-nagyon sokszoros idézőjelbe teszem, egy nagyon jó indulócsát tudott csinálni, és jól osztogatta a labdákat, hogy kinevezték az új Görbicnek, nem, Gyuri?
1: Hát nekem van olyan menedzser, aki kb. 12 játékossal kapcsolatban hívott fel 3 éven belül, hogy itt az új Görbic, amit megtalálta.
2: De azt se felejtsük el, hogy ezeket nem, a, nem elsősorban a szakma mondja, hogy akkor új Görbic, amit a nevet. Elsősorban a szurkoló.
0: Szurkoló?
2: A szurkoló a leghangosabb. Azt halljuk a legtöbbet, amit ők kommentelnek a legtöbbet.
1: Szeretnénk. Így van. Kitaláljuk, hogy ez valóban.
2: Mindenki az új Görbic, amit a vagy a Fradiba, mindenki az új kökénybe, vagy... Ez nem így
0: működik. Vajon hány új szuper Levente lehet, akik most jelen pillanatban mennek edzésre majd? Sok. De ez jó végül is,
1: szeretnének,
0: nem?
1: Ugye. Még nincs, de szeretnének.
0: Én azt várom, hogy Levi most kedvet kapjon hozzá, és akkor így azt mondja, hogy Bális Bence ide vagy oda, én felveszem a kesztyűt.
2: Kornél egyszer már reaktiváltak tehát visszavonulásból, tehát az sok mindenkinek nincs meg egyébként, de
0: na, ez egy következő csütörtöknek az reggeli témája lehet, mert egyébként bevallom töredelmesen, nekem sincs.
2: Nem emlékszel a hazai VB-re, akkor már egy éve nem védtem, visszavonult játékos voltam.
0: Sajnos nem, nézd el nekem ezt a tudatlanságot.
2: A kazakok elleni győzelem meg van az arénába? Soha nem vertük Kazaksztánt, akkor vertük először.
1: Az 16-15 megkapott 15.
2: Igen. Ja. Úgyhogy igen. Tehát volt már itt reaktiválás, igaz, az csak egy év kihagyás után, most azért itt 12-13 évről beszélnénk, az egy picit nagyobb falat, de ugorható. Elkezdtem öreg fiúkra járni, úgyhogy...
0: A kapitány hátahallja ezt a beszélgetést.
2: Ráadásul volt szobatársa kapitány, úgyhogy van egy kis hátszelem.
0: Kis pozitív handicap is. Egyébként, ha már reaktiválás, ugye pont ha már Csemáról beszélgetünk, lehet, hogy ott is lehetett volna itt egy ilyen reaktiválás... Tehát az, akik nézték az adást, nem tudom, hogy ez látszott a Gyurinak az arc kifejezése, a szeme a tengelye körül megfordult egy másodperc, hogy 47 000-szer erre. Jött egy ilyen SMS, hello, please speak English if you can. Ez egy magyar rádió műsor, ne haragod. Please write in Hungarian if you can.
2: Lehet, hogy csak azt hallja, hogy milyen jó kedvűek vagyunk.
0: A pontos idő reggel 8 óra, hamarosan innen folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
2: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
1: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
3: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
1: Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel, a stúdióban Németh Kornél, Marosán György és Szuper Levente. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Bobori Balázs gondolataival.
5: Visszaültek a trónra Bobori Balázs jegyzete. Tavaly a szolnokiak levágták az aréna szavárjában a hálót, idén fordult a kocka. A Falkó férfi kosárlabda csapata a végletekig kiélezett döntő 5. meccsén nyert úgy a tiszaligeti pokolban, hogy angyali nyugalommal és önbizalommal játszott. A finálé előtt az alapszakaszban rajtszél győzelmet arató, a rájátszásban a negyed döntőben és elődöntőben is hibátlan Olajbányász tűnt esélyesebbnek, aztán azzal, hogy a harmadik összecsapáson a szombathelyiek elvették a pálya előnyét, ráadásul Somogyi Ádám borzalmas sérülést szenvedett, és nem is játszhatott a maradék két mérkőzésen, már a Falkó volt a favorit. Le a kalappal Krnyájszki Boriszék előtt, első számú vezérük nélkül a negyedik meccsen győztek Vas vármegyében, és visszavették a döntőt saját csarnokukba. Csak aztán Milos Konakov együttese az idén egyik legjobb játékával rukkolt ki, éppen a legfontosabb mérkőzésen, és szinte egy pillanatig sem volt kérdés, kinyeri meg az 5. csatát és a bajnokságot. Az Olaj láthatóan elfogyott, elfáradt, talán volt olyan pillanat, amikor vezetőedzője Vedran Bosznic is elgondolkozott azon, hogy a korábbi meccseken érdemes lett volna többet foglalkoztatni Molnár Mártont, vagy éppen a légiós hátvédet Ryland Holtot. Mert például a palánk alatt a teljes idényben domináns Brady Skins árnyéka volt már önmagának, de Knyajskin, vagy illetve Darthardon kívül a többiek is fáradtnak tűntek. Milos Konakov viszont a 10 emberes szisztematikusan és jól alkalmazott rotációjának köszönhetően megteremtett a csapatának az előnyt az utolsó összecsapásra. Sokkal frissebb és energikusabb volt a szombathelyi együttes. A Falkó 7. bajnoki címét szerezte, 1 év után ült vissza a tróra, és bár az idény közben voltak nagy nehézségei, fájdalmas vereségek, sok játékos csere, vezetői ultimátum, emlékezetes évadot futott, hiszen megnyerte az aranyérmet, egy hajszállal kapott ki éppen a Szolnoktól a Magyar Kupa fináléjában, és a FIBA Európa Kupában sporttörténeti tettet végrehajtva a legjobb 4 közé jutott. Erre valóban lehet csettinteni szombathelyen, és arra is büszkék lehetnek Váradi Benedekék, hogy az elmúlt évek talán legjobb döntőjét sikerült megnyerniük.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát. Hetedszer lett bajnok a Falco a férfi kosárlabda NB1-ben. Egyetlen győzelemre került a címvédéstől a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokságban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Matéta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Oliver Glasnernek ez volt az utolsó mérkőzése a Crystal Palace kispadján. A távozó vezetőedzőt méltatta az M4 Sport helyszíni stábjának a londoniak marokkói védője, Shadi Riad.
2: Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle. A védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt súlykolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
1: A helyszínen élt át korábbi csapata a Crystal Palace konferencialiga győzelmét Király Gábor, a 108-szoros magyar válogatott kapus, 2004 és 2007 között erősítette az angol csapatot. Király Gáborral a döntőt követően Török Olivér beszélgetett.
3: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
4: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
3: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaporond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
4: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
3: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
4: Ezek szerint gyakran jársz képpel lesz meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
3: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
1: Király Gábort hallották. Ma reggel a Hősök terén megnyitja a kabuit az UEFA Champions Fesztivál, ahol a budapesti bajnokok ligája döntő támogatói egész hétvégén izgalmas programokkal várják az érdeklődőket. Szombaton 18 órától pedig kivetítőkön követhetik majd a döntőt, a Paris Saint-Germain-Arsenal meccset. Most Szabó Vilmos projektvezetőt hallják.
5: Az Arsenalnak a szurkolói találkozási pontja a Városligetben lesz, tehát itt a Hősök tere mellett, a Paris Saint-Germainnek pedig az MTK Sport Parkban lesz a szurkolói zónája. Ide a hivatalos zónába mindenkit szeretettel várunk, Arsenal szurkolókat is, Paris Saint-Germain szurkolókat is. A befogadó képessége 10 000 fő a Hősök terének. A mérkőzés napján, hogyha ennél többen lennének, akkor az Andrássy úton további kivetítőket fognak a szervezők megnyitni, és ott megtekinthető a mérkőzés, de napi szinten több 10 000 embert várunk ide.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 2 év után ismét a Falco lett a férfi kosárlabda NB egy aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő egy percig sem vezetett hazai pályán a Falco ellen, amely 7-szer hódította el a bajnoki címet. Perz Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak nyilatkozott.
6: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
7: Ugye ezt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
6: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, de hát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
7: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
6: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
7: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
6: Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
7: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulás kíván.
6: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
7: Igen, hát főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.
1: A Szolnok veresége nem Künyanszki Borison múlt. Az irányító 21 pontot szerzett tegnap, majd a mérkőzést követően Korsós Kristófnak összegzett.
8: Gratulálok a Szombathelynek, tényleg erről nincs vita, megérdemelte, nyerték. Nekem viszont ez a szezon, csak annyit tudok mondani, hogy büszke vagyok magamra. Büszke vagyok a srácokra, a klubunkra, mert egyszerűen amit mentünk ebbe a szezonba, az hihetetlen. Ezek a srácok annyi önbizalmat adtak nekünk, nekem, hogy tényleg előre tudtam lépni, de viszont nyilván nagyon szomorú vagyok, hogy ez így sikerült, de leginkább büszke vagyok a csapatomra, és tudom olyan jól, hogy még jobban fogunk dolgozni, és jövőre ugyanitt lenni.
9: Ugye ma, hogy dobott a Szombathely, talán még sosem dobtak ilyen jól. Nehéz volt ezzel, vagy nem lehetett mit kezdeni?
8: Hát úgy néz ki, hogy ilyen meccsekben ez nem elég, amit mi produkáltunk. Tényleg sok extrák bedobtak, képesek is rá, az nem is kérdéses, szóval tényleg gratulálok nekik.
9: Hogy érzed, mennyit tudtál fejlődni ebben a szezonban?
8: Rengeteget. Ahogy említettem, nyilván törekedtem is arra, hogy fejlődjem, de egyszerűen, amikor ilyen közegben van az ember, nem nehéz fejlődni. Tényleg igyekeztem napról napra jobb lenni, segíteni a csapatomat is. Szerintem még bőven van hova fejlődni.
9: Azt milyen volt megélni, hogy még 30 pontos hátránynál is állva tapsolt az egész csarnok nektek?
8: Ez megmutatja igazából, hogy mit jelent ezeknek az embereknek a Szolnoki Olajbányász is. Bármi lenne az eredmény a végén, büszke lehetünk, hogy ilyen családunk van.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik majd. Nyéki Balázst, a Ferencváros vezetőedzőjét, Farkas Márton szólaltatta meg az újabb győztes mérkőzést követően.
10: Nagyon jól reagáltunk a előző meccs gyengébb teljesítménye meg lassabb játékára, de az is azt gondolom, hogy tényleg a kulcs volt, hogy tényleg magunkkal kezdtünk el foglalkozni, és nem a Honvédnak a érdekes vagy különleges játékával, hanem azokkal a játékelemekkel, amiben tudjuk, hogy jobbak vagyunk, és azokat próbáltuk érvényesíteni végig. Gyorsak voltunk, jól védekeztünk, keményen védekeztünk, nagyon élesen és keményen lőttünk már az elején, azzal elvettük a kedvüket. Aztán a harmadik negyedben volt egy kisebb visszaesés, ami nyilván az eredménynek köszönhető, mert a védekezésünk feszessége az nem volt már olyan, és a lövések pontossága sem, úgyhogy amint visszaálltunk a helyes útra, visszaállt a 8 gólos különbség, és nagyon magabiztos győzelem lett.
11: Ezt úgy könnyű hallgatni, hogy magunkkal kell foglalkozni, meg vissza kell találni erre az útra, de egyébként az elmúlt 2,5 napban ennek mi volt a módszere, tehát mit kellett mondjuk máshogy csinálni?
10: Azért azt gondolom, hogy tényleg őszintén nézve ezeknél a játékosoknál, mieinknél nem annyira bonyolult ez, csak meg kell találni azt a minimális dolgot, amit el kell nekik mondani. A tegnapi videó az nagyon célirányos volt, és a mai megbeszélés a meccs előtt az körülbelül 2,5 perc volt. Elmondtam, hogy mit várok el, de az elsősorban a hozzáállásról szólt.
1: Most pedig hallgassuk meg a Honvéd vezetőedzőjét, Szívós Mártont, aki az újabb vereség után így értékelt.
12: Ez van, hogyha mi mélyen tudásunk alatt játszunk, és a Fradi pedig ezeket mind kihasználja. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhető ez a 8 gólos különbség. Van mit tanulni ebből a meccsből. Egyénileg próbáltuk itt megoldani a dolgokat, amikor a megbeszéltek szerint játszottuk, végigjátszottuk, amit kell, azok jól működtek. Vissza kell térni a fegyelmezett játékra, nem szabad, hogy elvigyen minket ez a döntői hangulat.
11: Lásd második félidő, de nagyon kíváncsi lennék, hogy benned egyébként hogy ülepedett le az, amit látsz az első negyedben, az első félidőben, mert ahogy figyeltem, inkább a nagy szünetben emelted fel a hangodat, és például nem is kértél időt ott az első félidőben.
12: Nem, mert megmondom őszintén, annyira látszott, hogy nem vagyunk ott, és most 6-1-nél, vagy 5-1-nél. A mérkőzés ritmusa az olyan volt, hogy inkább a végére akartam tartogatni, hogy tudjanak pihenni a játékosok majd a végén, mert gyakorlatilag elúszott a mérkőzés az első negyedben. Mondom, vissza kell térnünk a fegyelmezett játékra. Ez ma nem tetszett, de azért küzdöttek a játékosok, csak bután.
11: Az eszköztárad azért az híresen végtelen, de most így a harmadik mérkőzésig mihez kell majd nyúlni egy ilyen helyzetben, hogy újra el tud hitetni a játékosaiddal, hogy neki lehet még ugrani ennek a Ferencvárosnak, és amiről beszéltünk már az első meccs előtt is, hogy a realitás érzéket azt valahogy ki kell kapcsolni.
12: Ugyanahhoz kell nyúlnunk, amihez eddig is nyúltunk. Egy meccset szeretnénk nyerni a Fradi ellen. Teljesen mindegy, hogy az első lett volna, vagy a második. Én örülnék, hogyha a harmadik lenne.
1: A férfi vízilabda OB egy bronz csatájában pedig a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronz csata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re. Milák Kristóf két számban is dobogóra állt a Mare Nostrum úszóverseny sorozat franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 50 méter pillangón a harmadik helyen végzett még 100 méter gyorsan, másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban Zombori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: 40x20. A Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát. Magyar Péter a NATO főtitkárával, a belga miniszterelnökkel és az Európai Bizottság elnökével fog tárgyalni. Száraz, napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát. A harmadik számú kupasorozat lipcsei döntőjében az angol csapat Matéta 51. percben szerzett góljával 1-0-ra verte a spanyol Rayo Vallecanót. A Crystal Palace története első nemzetközi kupasorozatát nyerte meg. A Falcó nyerte a férfi kosárlabda bajnokságot. A szombathelyi csapat a három nyert meccsig tartó párharc mindent eldöntő mérkőzésén 113-82-re győzött a címvédő Szolnok otthonában. Így 3-2-es összesítéssel megnyerte az NB1-et. A Falcó története során hetedszer lett bajnok. A férfi vízilabda OB1 döntőjének a második mérkőzésén a címvédő Ferencváros a Honvéd otthonában is nyerni tudott, ezúttal 20-12-re, így 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó küzdelemben. Zambori Gábor nyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét a Marino Strom versenysorozat második állomásán Franciaországban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf két számában is a dobogóra állhatott. 50 méter pillangón harmadikként csapott célba, míg 100 méter gyorsan második lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos programot indít a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére. Online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják a vállalkozókat. Megtanulhatják például a NAV, az ügyfelkapu, a cégkapu és az online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatát. A személyes tanácsadások Győrben kezdődnek június 11-én, a további események időpontjai a területi kamarák honlapjain lesznek elérhetők. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Egyre többen adakoznak az italos üvegek, dobozok visszaváltásakor. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repont automatáknál.
1: Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás személyautó állt meg az M1-es autópálya a határ felé vezető oldalán, az M0-as autóúti csomópontnál. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalja el a jármű. A torlódás már az M0-as autóútra visszatér.
1: Időjárás.
2: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11 és 18 fok várható, a hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perc a pontos idő. Csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel. Marasány Gyurival, jó reggel Gyurikám.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Illetve Szuper Leventével, Levi, jó reggelt neked.
3: Jó reggelt kívánok,
1: örülünk,
3: sziasztok.
1: Örülünk, hogy itt vagy velünk. Segítsetek, bár első körben Levi tud segíteni, illetve Ricsi nem tud megszólalni, de ő tudom, hogy nagyon ért az autókhoz. Nyugtassátok, vagy magyarázzátok már el Gyurinak, hogyha füstöl az autója. Ugye azon panaszkodott itt nekünk, miközben Kelemen kabát végtelen.
2: Én nem panaszkodtam, Bitkalvi Tamás panaszkodott, hogy füstöl.
1: Jelezte,
2: szerintem hogy... teljesen normális.
1: Tehát nem lehet azt mondani, hogy amúgy én dohányzok az autóba, és én is füstölök, hogy akkor az autó is füstöl. Hát ugye ez így nem jó, ugye, Ricsi? Bólogass, nem. Tehát mutatja nézd, hogy ez így nem jó.
2: Hát korán reggel nem volt megelégedve azzal, hogy már én útnak indultunk.
1: Aha, értem. Jó, minden esetre, hogyha valaki a Budapest Békés Csaba úton autószerelőként dolgozik, ne lepődjön meg, ha esetleg Gyuri megérkezik ma hozzá, mert hogy azért ez így nem feltétlenül a megszokott dolog. Na, az sem a megszokott dolog, hogy van az úgynevezett köznyelvben, ez úgy honosodott meg, hogy dopping olimpia, viszont elmaradt a szervezők várakozásától ez a sportesemény, amelyen engedélyezett volt a tiltott teljesítményfokozók használata. Az első ilyen nevezzük dopping olimpiának vasárnap rendezték Las Vegasban, ugyan a 22 úszó súlyemelő és atlétikai számban több egyéni legjobb eredmény született, a remélt világcsúcs dömping elmaradt. Egyedül az 50 méteres férfi gyorsúszásban dőlt meg a világrekord. A görög Kolomejev 20-81-es idővel teljesítette a távot. Ezzel
3: görög?
1: Hát most Krisztián Kolomejev, hát ide ez van írva, okay. Görög. Fogadjuk el, igen. Kolomejev nem a legmegszokottabb görög név, ez való igaz. Tehát annak idején nem tudom, én Athénban nem hiszem, hogy kell keresni ott a történelemkönyvekben Krisztián Kolomejevet. Szóval 20-88-ról 20-81-re javított. Mit szólunk ahhoz, hogy egyáltalán van egy ilyen szerveződés, ahol legálisan lehet teljesítményfokozókat használni?
2: Unatkoznak az emberek, és ilyen dolgokat kitalálnak, tehát nem. Sporteszméjével szembe megy szerintem, és értelmetlen.
1: De te elhiszed azt, hogy egyébként a mindenhol máshol legális eredmények születnek?
2: Nem, de a látszatát fenntartjuk legalább.
1: Tehát akkor egy ilyen álomvilágban ringatod magad? Inkább?
2: Nem, gyakorlom, én látszatát fenntartjuk.
1: Oké, konkrétan kérdezem, Levi, bármit láttál-e, hallottál, tapasztaltál annak idején, amikor az észak-amerikai bajnokságban, annak közelében, bármilyen részében voltál, hogyan bírja ki egy jégkorongozó, konkrétan egy NHL játékos azt, hogy szerdán Las Vegasban játszik, pénteken Montrealban játszik, vasárnap este pedig már újra, nem tudom, a Florida Panthers vendégeként. Tehát Vegasból, a sivatagból, a 40 fokból elutazol Montrealba, mínusz 8-ba, vagy a plusz 5-be, de van közötte legalább 20-30 fok, és két időzóna, vagy három időzóna, most nem tudom, hogy éppen ott közöttük pont van, vagy nincs, de lehet, hogy rossz a példa, de kérlek, értsd jól meg a kedves hallgatók is. És akkor utána Montrealból vissza Floridából, szerintem időzónát nem ugrasz cserébe, van a montreali gépre, amikor felszállsz nagy kabátban, a Panthers arénában, amikor meg éppen mész, akkor meg rövid nadrágba is folyik rólad a víz.
3: Hát én sokat gondolkoztam a karrierem után, hogy vajon miért nem ragadtam meg az NHL-be hosszú távon. Lehet, hogy ez volt igazából a probléma. Hogy
2: nem
3: igazából itt több probléma van. Tehát nem csak az időzónák. Tehát amikor egy olyat tapasztalsz, hogy tényleg valós dolog, hogy mondjuk a keleti partról, Floridából, ahol meleg van és olyan a klíma, tehát fölmész mondjuk Denverbe, tehát hogyha a Colorado Avalanche-el játsz, akkor 1300 méter magason, a hidegbe, még az hagyján, hogy egy pár óra időeltolódás, de hogy az altitűd is, tehát hogy olyan megterhelés, hogy

0: hogy ihaj. Mi volt a kérdés, hogy hogy bírod ki?
1: Láttál-e, tapasztaltál bármit? Én nekem a fix teóriám és meggyőződésem, hogy az NHL dopingérzékeny sportág, és azért nem ellenőrzi senki ezeket a jégkorongozókat, mert hogy ott olyan dolgok derülnének ki. Tehát ezt emberi szervezet normális esetben valamiféle külső beavatkozás, hogy most ezt vitaminnak hívják, vagy EPO-nak hívják, nem tudom, tehát nem vagyok szakértője a témának, de abban az egyben megingathatatlan vagyok, hogy valami biztos, hogy kell, hogy legyen. Mondom a példát, hogy miért gondolom ezt. Mezei felhasználóként, vagy szurkolóként. Tavaly voltam Floridában, ugye segítődik? Tavaly télen. Óriási élmény volt. Ha már ott voltam, természetesen Panthers mérkőzésre azonnal ki kell, hogy menjek. Volt a négy nemzet torna, azt hiszem négy nemzet tornának hívják, azt akkor pont Kanada volt.
0: És pont láttál meccset?
1: A tévében. Ja, Floridában, Orlandóban ültem a szállodában, mert hogy ha már ott voltunk, akkor természetesen Orlando Magic NBA, a Heat nem játszott otthon a Miami Heat, tehát úgy volt megszerkesztve a program, hogy Miami-ba érkeztem, ilyen-olyan dolgokat megnéztünk, Orlando, és Orlandóban a szállodai szobában néztem, ahogy Alexander Barkov, aki a Florida Panthers istene, bárki.
0: Most ott a VB-n is.
1: Igen, éppen a döntőben, vagy nem tudom milyen meccsen, most ezt néznám nekem, nem tudom pontosan, de az pontosan arra határozottan emlékszem, hogy hazaértem a kosármeccsről, bekapcsoltam a tévét, és az időeltolódás miatt tudtam nézni ennek a négy nemzet tornának a utolsó, azt hiszem utolsó vagy helyosztó mérkőzését Barkovval. Majd pontosan tudtam, hogy másnap beülök a bérlet autóba Orlandóba, átvezetek, és Fort Lauderdale után nem sokkal.
0: Sunrise-ba.
1: Így van, és akkor megyek Panthers meccse, ahol mindenki jött Alexander Barkovnak a mezébe, és még röhögtem is magamban, hogy jaj, de kis butosok vagytok. Hát emberünk még éjjel még Montrealba, vagy nem tudom, Torontóba, vagy itt-ott Vancouverba.
0: És ugyanígy Matthew Kaczak is, aki meg lejátszott a döntőt.
1: De már igen, és még valamelyik a kettő közül egy borzasztó nagy gólt is vágott, és és a legnagyobb megdöbbenésemre beléptem a jégcsarnokba, és ott volt mind a kettő a meccskeretbe. Tehát, hogy ezt fizikai képtelenség nincs olyan, hogy egy csütörtök este még válogatott mezbe, éjszakon, péntek délután, vagy este 7-től, vagy 8-tól, vagy nem tudom, hogy voltam este. Tehát kevesebb, mint 24 óra alatt meg hirtelen a klubcsapatod mezébe, és az ott a helyieket abszolút nem érdekli, hogy te hány időzónát, meg fáradt vagy, vagy mi van veled, csináljad, kifizettük, irdatlan pénzekbe kerül. Tehát én az, hogy egymagam mentem ki, és egy darab, tehát ugye az egy darab jegyet kerestem, és ugye az egyet legnehezebb eladni, cserébe viszont legjobb áron tudod venni, hogyha szerencséd van, egészen palánkhoz közel tudtam venni, de hát ez is már ilyen 100, nem tudom hány dollár volt, és mindenki azt, hogy tegyem össze a két kezem, vagy 80 vége, vagy nem tudom, 100 eleje, valahogy így volt, hogy ilyen áron, és ott nem érdekelt az embereket. Bárki az Isten, és bárkinek kellett volna jót játszani a cserébe, akkor Stanley Kupa címvédő Panthers a Seattle-től olyan szépen fejreállt, hogy 3-1-re kikaptak otthon.
0: Fú, hát ne haragudj, de nagyon-nagyon ki kell ábrándítsalak, mert nem tapasztaltam
1: Semmit,
0: őszintén mondom. És akkor egy kicsit távolabb megyek az NHL-től, mert van ugye a farmligákról, hogyha beszélünk, az AHL-ről például, az American Hockey League-ről, ami az NHL-nek a farmligája, ott még keményebb az élet. Ugyanannyi mérkőzés van, ugyanúgy 82 meccset játszanak a csapatok, viszont nem mindenhova feltétlenül repülnek, ugye költségcsökkentés miatt, és ugye nem akkora pénzek vannak, nem, tehát az még nagyobb daráló.
1: Mint nekem, a Dunbarban, amit látunk, az ilyen emeletes busztel, és akkor ott csak a bikin is lehet.
0: Azért ennyire nem, de annyira nincsen csillivilli, mint az NHL-ben. Én emlékszem, az első profi évemre nekem az AHL-ben volt, ugye a farmligában, és ott bajnoki címet nyertünk egyből. A szezonom van, amikor a születésnapom környékén, június elején, közepén ért véget, lejátszottuk a 82 alapszakasz mérkőzést, végigvittük a playoffot, ugye még előidény meccsek, stb. 110 meccset játszottunk körülbelül. Egy szezonba. és abban én utazás, tisztel, minden.
1: Becsüllek, szeretlek, de hogy most kételkedek a szavadban, hogy nem tapasztaltál.
0: Egy olyan eset volt, amikor volt egy olyan szobatársam, aki elsősorban a verekedésért volt a csapatban felelős. Na, ő neki minden étkezése úgy kezdődött, hogy egy óriási nagy shake. Most az, hogy abban mi volt, azt én pontosan nem tudom, de iszonyatos mennyiségű fenyérje, rost, protein, mit tudom én. Tehát, és még utána jött a steak. Tehát, hogy az brutál volt. A srác konkrétan fölkelt, és reggeli előtt még egy olyan jó, mit tudom én, 7 decis séket megívott mindennel, ami kell, és még csak utána jött a reggeli. Ebéd, vacsora, a vacsora előtt is egy ugyanilyen, és utána még egy T-bone. Tehát most... Én nem tudom, őszintén megmondom neked,
1: azért mondom, hogy nyilván elfogadom, amit mondasz, ez én
0: mert mondanám, Korbér, tényleg.
1: Azért mondom, elfogadom, csak önmagában...
0: A kazakoknál már láttam.
1: Tényleg?
0: Abszolút. Tehát ott amikor megérkeztem, ugye volt egy fél év, amit Kazaksztánban töltöttem, egy brutál erős liga egyébként, tele oroszokkal, minden, akik nem férnek be mondjuk a KHL-be éppen, hogy csak elmennek oda pénzt keresni. És akkor megérkeztem oda, és az első hét ott vagyok, tehát egy egész szürreális volt az egész, a stadion előtt egy óriási Lenin szoborra, stb. Ebbe most benne sem menjünk, és jön a csapator, az orvosi stáb, jön be egy ilyen fémkofferrel, és akkor mindenhol megállnak egy pillanatra, minden csapatnál ezért kinyitják a fémkoffert, óriási 30 centis tűk, stb. Minden, ezért valaki kell, nem, oké, akkor megy tovább, következő, letolja a gatyáját bele a fenékbe. Odaérkeznek hozzám, nem tudtak angolul semmi, én meg ugye nem tudtam oroszul, és akkor kinyitják a ízét, és hogy ezért kell.
1: Duplák!
0: Nagyon vicces volt. És akkor nézek a csapattársamra, aki mellettem ül, hogy akkor most ez tulajdonképpen mi ez? Magyarázz el? Ő se tudott angolul.
2: Sajnos
0: nem látszik, mert ugye rádió van, de nektek megmutatom, hogy mi volt a csapattársamnak a reakciója, hogy miről is szól a dolog. Azt mondja, hogy
1: Mondom a hallgatóknak, hogy Levi azt
0: mint a kommunikáció szakember.
1: Igen, tehát mint amikor a Popeye-t elképzeljük, és látjuk a filmben, hogy Spenót, igen, csak ez egy szuri volt, és akkor mutatta neki a csapattárs, hogy semmi gond, pucsítasz egy kicsit, paf, mehet, és utána a biceps az így 12-szeresére nő azonnal.
0: Kb. Nagyon kellemetlen volt, de ott meg ilyen mindennapi dolog.
1: Igen, azt gondolom, hogy azért az amerikaiak nem ennyire durván csinálják, de valamit kell, hogy
0: vagy
1: csinálják.
0: Diszkrétebben.
1: Igen, jóval diszkrétebben. Szép napot, urak, hibátlan a műsor ma is, csak egy gondolat. Ma már az élsport a teljesítmények mellett sajnos a háttérben a gyógyszeripar és a vada külön versenye is a versenyt idézőjelbe teszi nekünk. Állandó hallgatónk Jatus, köszi, hogy itt vagy velünk és ezt megírtad. Nem nagyon tudok vele vitatkozni egyébként.
0: Azért egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Na. És tapasztalatból beszélek, mert nagyon sokáig ugye volt szerencsém Észak-Amerikában játszani, és ilyen 80-100 meccs körüli sztorikat. És egyébként nagyon megadod a sanszot magadnak azzal, hogyha tényleg betartasz minden olyan protokolt, ami egy profi játékosnak kell, hogy betartsa. Mert nagyon sok olyan profi játékos van, aki nem tartja be a protokollt, mert az egy nagyon szar dolog, bocsánat, hogy
1: rossz tényleg, dolog, te... elhatárolunk remitől, de igen, hogy miért használ.
0: Ne haragudjatok.
1: Nem haragszunk, tehát, csak van egy felügyelő testületünk, aki most hallgat ilyenkor minket, és most lejegyzetelték, hogy csúnyák vannak. Levi a dramaturgiai fokozás miatt használta, elhatárolódunk tőle, ez egy rossz dolog, de ebben a helyzetben, hogy értsük, ki kellett mondani a hárombetűs kakára utaló szót.
0: Tehát, hogy tényleg a megfelelő alvás. Tehát, hogy nincs buli, nincs alkohol, a megfelelő vízbevitel, a megfelelő, tehát nem ezt egyed, ezt igyad, sok zöldség, sok gyümölcs, és tehát ezt nem lehet tartani, ha valakinek nincsen átlagon felüli önfegyelme, akkor nem tudod tartani. De nekem nem tudom, én valahogy úgy voltam bekötve, hogy nyilván azért, mert amikor először találkoztam ezzel, hogy kell igazán profinak lenni, akkor én már voltam majdnem 20 éves. Tehát nekem minden, amit mondtak, azt elhittem, hogy ezt így kell csinálni, és akkor tényleg
1: ezek
0: a bemelegítés, a levezetés, a
1: ezek
0: minden.
1: Ezek után tehát... akkor vajon Michael Phelps is teljesen legálisan döntötte rommá az összes csúcsot.
0: Én magamból lehet... tudok csak kínulni.
1: Értem, tehát, hogy, csak hogy... amit mondasz, tehát, hogy az amerikai...
0: És ezért nem ragadtam meg lehet az NHL-be, tehát
1: ki tudja. Az amerikaiak ezek szerint ki tudják mérni patika mérlegen, hogy ennyi gyümölcsöt, ennyi folyadékot, ennyi alvással, és akkor bírod az időeltolódást és társadalmat. Nekem szintén fix meggyőződésem, hogy Phelps mögött valamilyen olyan titkos szervezet, vagy szervek, vagy szerek állnak, ami kimutathatatlan volt, és ezt lehetővé tette, hogy ennyi mindent nyerjen. Rögtön cáfolom saját magam, Milák Kristóf teljesítményével, ugye beszéltünk róla, hogy sikerült lenyomnia azt is, aki teljesítményfokozót legálisan használt, és ugye Kristófról azt tudjuk, hogy nem használ ilyet, vagy legalábbis nem volt semmiféle ellenőrzésen problémája. Tehát, hogy most így Levit hallgatva, így fölsejlik bennem, hogy mégiscsak ezek szerint a csávó, mármint Phelps, Kristófhoz hasonló, tényleg olyan tehetség, vagy talán még nem talán, hanem túl is szárnyai az, hogy rengeteg számban volt elképesztően nagyon jó, rengeteg úszás nemben volt nagyon-nagyon ügyes, és lehet, hogy tényleg annyira kimérték neki patika mérlegen ezt a dolgot, hogy
0: nagyon,
1: tényleg ki tudott
0: jönni. Nagyon elborultnak kell lenni ahhoz egy sportolónak, hogy tényleg a tudomány, amivel most rendelkezik, és hogy mindent mérni tudsz, és ahogy mondott patika mérlegen, és gramra, hogy neked miből mit kell ahhoz, hogy működik a szervezeted. Mindenkinek külön, mert ez mindenkinek külön kell mérni ezeket, mire van szükséged, milyen vitamin, nyomele, másvány, mennyit kell csinálni. De és ez nagyon kevés profi sportoló, még a legnagyobbak is, tehát nem tudják betartani 100%-osan.
1: Hát de várjál, ahol rendelkezésre áll ez a tudás. De hát én annyira emlékszem rá, kezdő fiatal riporter Kolomból, mondjuk egy 20 évvel ezelőttről, a tatai edzőtáborban ettem a legjobb párizsi bundás csirke mellett. Ki volt rakva egy ballon szóda az étkezőbe, és az volt a menü a birkózótól, a jégkorongozón át, most a jégkorongozó pont nem Tatán, de akik éppen ott voltak, amit ők ettek, abból lehettünk mi is, amikor volt egy valamelyik, mondjuk például kézilabdás sajtótájékoztató, vagy bármilyen sportágnak mentünk, imádtam oda járni, tehát az a klasszikus menza illa, terjenget, és most, de most igen, én ezt, hogy mondjam, mosolyogva, meg Levi ki is nevet rajta, de tényleg gondolj már bele abba, hogy 20 évvel ezelőtt ott tartottunk, hogy párizsi bundás csirke, mert abban van olyan kalória, edd meg brizsel, és akkor nagyon jó. Ehhez képest, hogy mennyire brutál módon másra, és most már ilyen tekintetben is rengeteget fejlődtünk mi.
0: Ez mikor 20 évvel?
1: Hát
0: mondod?
1: Most nagyságrendileg egy 20 évvel.
0: Én ezzel, amiről beszélek, 98-99-ben. Hát amikor kimentem, én azzal találkoztam. Már eleve egy két napos volt ott a fizikai felmérés.
1: Na hát, tehát én, meg, hogy minden. Ez, most várj, visszagondolok azt, hogy 2026, 20-22 évvel ezelőtt biztosan, mondom, tehát azt egy határozottan kimenem jelenteni, hogy a kedvenc interjúzó helyszínem az a tatai edzőtábor volt, mert onnan olyan finom párizsi bundás rántott húst nem ettem, mint ami ott volt. Imádtam.
0: De már csak a felfogás, tehát azzal kezdődött, amikor megismertem én is ott a orvosi stábot, a felkészítő stáb, azt mondja az ember, hogy na, neked ezt és ezt kell csinálnod ahhoz, hogy kibírjál 100 mérkőzést, ha kell a szezonban. Úgyhogy és lehet, hogy közben még nagyon-nagyon fáradt is leszel valamikor, kemény. Meg...
1: Felsz simán csak egy UFO üdviatus. Sziasztok, sajnos a versenysportban nagyon sok helyen robotokat gyártanak, amivel együtt jár a kemikáliák bevitele. Ez szintén állandó hallgatónk Bodzsi írja. Szia Bodzsi, örülünk, hogy itt vagy velünk. Nehéz vitatkozni ezekkel, nem?
2: Hát igen, nyilván ezt bizonyítani nem tudjuk, de...
1: Igen. Csak azért jó például ez a ma reggel sok tekintetben, de amikor én úton útfélen ezt szoktam hangoztatni, hogy nekem ez a teóriám, hogy az NHL, és dr. Tiszeker Ágnesnek is volt, hogy már megpendítettem, hogy mondom, az olimpián, amikor beengedik az NHL-eseket, hogy a vada tényleg ugyanazzal az intenzitással meg lelkesedéssel ellenőrzi Alexander Barkovot, Sidney Crosbyt és társait, akik az NHL-ből jönnek, mint nem tudom én, valamelyik Vejnemöjnent, aki sífutóként tevékenykedik, mert hogy azt gondolnám, hogy óriási blama lenne, hogyha valamelyik Crosby megbukna valamivel. Viszont ez alapján, amit mondasz, vagy tényleg annyira diszkrét, hogy nem a kazak módszert követik, hogy hozzák a nagy bökőt bele a hátsóba, és akkor utána a biceps kétszer akkorára nő. Tehát, hogy még mindig nem nyugtattál meg teljesen, de gondolatébresztőnek. Jó, vagy 8:58 perc a pontos idő, a végtelenségig tudnánk erről is beszélni, viszont egy picit kell, hogy zenéljünk, a Sugar Loaf és a NASZ induló következik itt a Nemzeti Sportrádióban, aztán pedig hamarosan kézilabdázunk, Pálinger Kati helyett ma Kovács Péterrel beszélgetünk aktualitásokról.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: J-Lo, y'all decide, no hay más nada.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 10 perc járunk, 9 után ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel Marosán Gyurival és Szuper Leventével. Szép jó reggelt mindenkinek! Az a helyzet, hogy ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó, a technika ördöge sajnos nem tette lehetővé, hogy Kovács Pétert kapcsoljuk most, úgyhogy kézilabda helyett visszakanyarodunk, mert egy kicsit felrobbant az SMS falunk az előző témához, ugye itt a doppingolás, doppingos, legális doppingos események kapcsán elkezdtünk beszélgetni, például arról, hogy az NHL-ben mi a helyzet. Na most állandó hallgatónk Jenei Feri. Jenei Ferit imádjuk. Jenei Feri az az állandó hallgatónk, aki tavaly karácsonyra meglepte a szerkesztőséget mindenféle földi jóval, tehát befőttel, savanyúsággal, házi, olyan gyümölcstartalmú lével, ami nem feltétlenül üdítő ital volt, tehát mindennel. Feri írt most egy olyan SMS-t, amit ha beolvasnék, szerintem a lekapcsolnák az adótornyot. Ezért próbálom...
2: De a mikrofon engedélyet bevonnák.
1: Az teljesen. Feri, nagyon nagyra értékeljük az üzenetedet, de most muszáj leszek tompítva, vagy kicsit átformázva. Hello! Aki igazi anyagból készült, nem spórolt a fater semennyire, annak semmilyen cuccra nincs szüksége. Nagyjából így tudom összefoglalni Feri üzenetét. Tehát, hogy aki össze van, kemény parasztgyerek, most mondom magyarul, és mindenféle földművelésből élőt tőle elnézést kérek, hogy a parasztot nem pejoratív vagy rossz értelemben, hanem kifejezetten pozitív értelemben akartam használni. De hát, hogy a keménység is, hogy most honnan jön, vagy hogyan jön, vagy hogy tud jönni, azért ez az a fajta gondolkodásmód, ami még a párizsi bundás csirkemell világából ered, és nem a patika mérlegen mért. Ennyit pihenjél, ennyi szénhidrátot, ennyi fehérjét, ennyi, nem tudom, proteint, és a többi, és a többi.
3: Ez nagyon jó, amit mondasz egyébként, mert nem mindegy, hogy ki honnan jön, melyik világból, mit örököl, s a többi. Tehát nekem érteni fogjátok, és szerintem mindenki. Tehát volt elég sok finn, illetve orosz csapattársam, akik egész egyszerűen nem feltétlenül mindig vízzel működtek optimálisan.
1: Igen. Tehát, hogy legutóbb Arany Gerivel, a Fradi kapusával hozott össze a jósors egy privát eseményen, és kérdeztem itt tőle, hogy mi újságban, merre, hány méter, és mondta, hogy ebben a szezonban kevesebb északi légiós volt talán a csapatban, de hogy tavaly vagy tavaly előtt rengetegen voltak, és mondta, hogy nem akart hinni a szemének, hogy amit Levi mond, hogy igen, tehát az olyasmi a színe, mint a víznek, de egyáltalán nem víz, és hogy az északiak úgy isszák, mint a vizet.
3: És jól funkcionálnak még emellett. De most visszatérve egy picit még a doppingos sztorira, hogy szerintem bőven benne van a pakliba az is, ilyen szinteken, hogy NHL, NBA, NFL, tehát hogy tényleg a legmagasabb szinteken, hogy egy lépéssel előbbre járnak. Tehát olyan orvosi stábok, és olyan...
2: Igen, az ellenőrző hatóságnál egy lépéssel előrébb, igaz?
3: Igen, tehát hogy...
1: Hát de ugyanez volt az Apple-nál annak idején, tehát hogy az is úgy derült ki, hogy belülről súgott valaki, hogy mit kell keresni, mert különben még lehet, hogy ma se jöttek volna rá, nem?
3: Azért mondom, hogy ezeknél a csapatoknál is, tehát itt liga szintekről beszélünk, tehát itt olyan kutatások, olyan professzorok, olyan emberek vannak, hogy egész egyszerűen simán el tudom képzelni, hogy bőven röhögnek most azon, amiről mi most beszélgetünk. Hó, hát figyelj, tehát hogyha előjönnek ezzel, akkor nekünk már ott van a fiókban a következő. Igen.
1: Annak idején 2004-ben Athénban a Fazekas Annus kettős is úgy bukott meg, nem? Hogy belülről súgott valaki, tartja magát a legenda, nem? Így emlékeztek ti is, hogy hol és mit kell keresni?
2: Igen, de ők, én ha jól emlékszem, ők nem megbuktak, hanem nem...
1: Bocsánat, elnézést, rosszul fogalmaztam, az egyik elszaladt és Magyarországig menekült. Tehát, hogy nem akarok ezen élni.
2: Ők nem tudtak mintát produkálni. Igen,
1: az egyik azért nem tudott mintát produkálni, mert menekült. Tehát, hogy azért, mert a másiknál kiderült a módszer. De nem is ezt, nem ide.
2: Én fenntartom azt, hogy ebbe ez annyira érzékeny ez a téma, Gyuri, hogy nem, amit tudunk bizonyítani, arról beszéljünk, igen, amiről nem, okay, az feltételezés és bántó szerintem.
1: Rendben, elnézést kérek, senkit nem szerettem volna bántani, ha bárkit megbántottam. Nem ez volt a cél. A felvetésem arra irányult, hogy ők is úgy kerültek bajba, vagy úgy kerültek kellemetlen helyzetbe, így megfelel, ha így mondom, ő méltóságára.
2: A befeje mondta,
1: úgy kerültek kellemetlen helyzetbe, hogy belülről súgott valaki, hogy hol és mit kell keresni, mert máskülönben az a módszer se derült volna ki. Nem? Nem így emlékeztek? Valami ilyesmi benne mondta, tartja magát. Nem így emlékeztek. Nem, jó, oké. Sziasztok, néztem ezt a bizonyos kiterjesztett olimpiát. Szerintem a férfi súlyemelésben lehetett volna még két világcsúcs. Az erejük megvolt, csak a technikájuk volt pocsék. Jött egy ilyen SMS is. 0-30-55-55-605 az SMS számunk. Elfogadjátok, nem fogadjátok el, kedves hallgatók, hogy van egyáltalán ilyen, nevezzük kiterjesztett olimpiának, vagy konyhanyelven fogalmazva doppingos olimpiának. Jó, nem jó ez az irány.
2: Hát ez nem lehet elfogadni. Ez nem jó, mert szembe megy a sport eszméjével.
1: Szervezett keretek között ott van, tudjuk mindenkiről, hogy mindenki használ teljesítményfokozót. Ez körülbelül kicsit nekem olyan, mint hogy most kitalálnám magamról, hogy én Forma 1-es autóversenyző akarok lenni, beültetnének bármelyik autóba, egy Ferrari-ba, egy McLaren-be, egy bármibe, tehát el se tudnék vele indulni, onnan kezdődik, de ha nagy nehezen elindulnék, az első kanyarba rommá törném, mert nincs meg hozzá technikám. Ha kitalálhatom, elintézhetem, tehát itt, amit ír a kedves SMS író aláírás nélkül, hiába volt fölpumpálva, hogy most milyen szerrel.
2: De ilyen nincs, hogy fölpumpálva. Tehát a bármely testépítőknél, és akkor mondják, hogy fölpumpált, nem. Tehát munka nélkül az sem fog
1: Gyuri,
2: hatni.
1: Az SMS olyan, író nincs, azt írja,
2: egy nem tudom
1: az
2: mit
1: ír. Az SMS író azt írja, hogy lehetett volna még két világcsúcs, az erejük megvolt, csak a technikája volt pocsék.
2: Hát
1: vagyis hiába élt bármilyen szerrel.
2: Az önmagában semmit nem jelent.
1: Ezt akartam mondani. Így tehát, van. Hogy attól ő még nem volt annyira ügyes súlyemelő, hiába lett fölturbózva.
3: Mert nem tette bele azt a munkát, amiről Gyuri beszél, hogy a technikáját is annyira csiszolja, hogy az erejével kompatibilis legyen.
1: Na de hogyha csiszolja és beleteszi a munkát, és jó a technikája, de mellette egyébként használ teljesítményfokozót, és ezen a rendezvényen indul el, mi azzal a bajod?
2: Mert a sport eszmének nem megfelelő.
1: Nem olimpián indul, nem olimpián akarja magát megmérni.
2: Nekem nem érjen az inger
1: küszöbömet. Imáne Kelif, amikor szegény Hámori Lucát tarkón verte, meg pofánve, arcon ütötte, az a sport eszméjével megfelelő vagy, volt, hogy biológiai férfiként indult a nők között, az a sport eszméjével összeegyeztethető. Ez egy olimpián történt meg. Mi magyarok felháborodtunk rajta, és innentől kezdve az egész világot egészen addig, amíg le nem ment ez az egész, és most már talán kitiltották őket, és nincs semmiféle elfogadás abban, hogy valaki kitalálja magáról később. Mindenkinek saját szuverén döntése, ugye ezt nem vitatjuk, de azért ott kell valahol egy vörös vonalat meghúzni, hogy biológiailag férfiként születtél meg, és te utána bármilyen nem átalakító műtéten részt veszel, nem indulhatsz el nők között, mert az izomzatod, a teljes felépítésed nem egyezik a nőjével.
3: Persze.
1: Hát ez nincs ilyen.
3: Hát ez teljesen
1: de
3: más.
1: Oké, de ezen az olimpia alatt, párizsi olimpia alatt, mi magyarok voltunk az egyetlenek, akik ezek hangosan felháborodtunk, mert ma a világ azt mondja, hogy nem PC dolog valakit kellemetlen helyzetbe hozni, mert ő most nőnek hiszi magát, vagy ő
2: nő. Akkor inkább kellemetlen helyzetbe hozom a valódi nőt, akit szétver egy nem, tehát ez hasonlóan abszurd, mint a... Ez
1: nem. De nem véletlenül van... Üzenet, egy picit az, hogy legyen öt karika helyett, öt injekció.
3: De nem véletlenül van megkülönböztetve ez az esemény egy hivatalos világeseménytől. Meg van különböztetve, és ez szerintem tök jó. És ezt így kell helyén kezelni. Ki van mondva, ez hogy ez így, más?
2: Ez akkor legyen a valóság show kategóriája.
3: Ez az a bóvli. Hát azért van Las Vegasban, azért van óriási pénzdíj, és azért...
2: Tehát, akkor nem a sport kategóriába
3: akik ezt szervezték, azok ezt nem rejtették véka alá. Ők egy show-t akartak ebből csinálni. Hát azért választották ezt a helyszínt, azért volt ennyi pénzdíj. Tehát ők nem azt mondták, hogy ez ugyanolyan lesz. Nem, tehát itt mindenki boldogtalan. És egyébként sportteljesítmény attól függetlenül, mert ugyanúgy sportteljesítmény, hogyha valaki szét doppingolja magát, és csak egy konditerembe megy le, és a haverjaival csinál fekvenyomó versenyt, vagy házi bajnokságot, és megnyeri, mert jó technikája is van a fekvenyomáshoz, de közben használt különböző dolgokat, attól ő még kinyomta azt a, mit tudom én, 150 hát igen, kilót.
2: Igen, de ez amit...
1: Engedem, hadd menjen így a Quimby.
2: Igen, de a sport az mindig példaképeket kell szűjön. Bármilyen sportágban. És ez nem példakép.
1: De ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ez kereslet, kínálat. Ez kőkemény üzlet. Mondom a példát, szintén amerikai földrészről indult, Hosszú Katinka volt az egyik arca, nagykövete, ISL, ez volt a rövidítése, International Swimming League, talán ez, azt hiszem ebből a mozaik szó, vagy ebből alakult ki ez a mozaik szó. Mindenféle ilyen speciális szabályok, úsztak, Duna Arénába is jöttek, de hogy nem csak az volt, hogy a 4x200 vagy a 100 vegyes, hanem ilyen fényekkel, meg ilyen, tehát ilyen nagyon komoly körítést raktak hozzá, mert egy valami pénzes mókus kitalálta, hogy akkor csináljunk egy ilyet. Egyrészt a mókusnak elfogyott a pénze, orosz származású volt, le is sítelték, talán, hogyha jól emlékszem, de nem ezt akarom belőle kihozni. Megpróbálta, csinálta, nem volt rá befogadó készség, tehát az úszás, mint olyan, hiába akarod sóvá tenni.
2: Jó, de nem a sóval van baj, itt az egészségkárosító hatással.
3: És egyébként tök jó, hogy ilyen eredmények születtek, tehát nem jöttek a világ csúcsok, és szerintem ez a legjobb dolog, és szerintem több ilyet nem is fogunk látni. Szerintem több ilyen kezdeményezés...
2: Nem, amit elvártak tőle, nem azt kapták.
3: Nem azt kapták, igen, így van. Igen. Tehát attól függetlenül megvolt, és nem is volt olyan nézettsége, hogyha jól tudom. Nem volt akkora hype-ja vállalkozás. Gyurival
1: értek egyet, nem normális ez a dopping verseny, amúgy meg hol lesz a határ? Elfogadható a vérdropping, Lance Armstrong és társai. Gyurikám, igen. Valaki itt van, nagyon veled van.
3: Tour de Farmacy.
2: Sokan vannak el.
3: Volt egy ilyen film, meg kell nézni.
1: Óriási. Na, igen, viszont attól függetlenül, tehát ha bejött volna a számítás és van folytatása, itt
3: az megint egy másik kérdés, hogy Las Vegas, mindenben világcsúcs van.
2: Las Vegas-tól Londonig dobja a gerejét.
3: Vagy Las Vegas-tól az olimpia, következő olimpia helyszínére. Igen. Mondjuk az nem olyan Las Vegas-tól Los Angeles, igaz, még azért vállalható.
2: A fákját átdobja, vagy mellúszásban.
1: A NASA központ mind olyan megszűnik létezni, mert így súlyemelés gyanánt, így az űrhajókat így fogod, és akkor így persze. Szakítás mehet.
3: Itt az lett volna a probléma, hogyha mindenben óriási világcsúcs, mit tudom én, 100 méteres síkfutásban egy másodperccel mondjuk jobb az ember, de erről nincsen szó, és ez szerintem tök jó, és ez egy nagyon-nagyon jó üzenet.
2: Nagyon nagy ötleteik lehetnének összerakni, hogy mit lehetne, tehát kalapá, vagy súlylökés az úszással összekötni. Tehát
3: vízilabda súlygolyóval.
2: Úgy van, úgy tehát, van. Egy, nem tudom én, 200 háton súlylökés minden forduló után.
1: De az hogy csinál a 200 háton a súlylökés? Hát,
3: kiugrott a medencéből és dobsz egyet.
1: De most mi, attól, hogy fel vagy, hogy mondjam, erőben alkalmas vagy.
2: De úszol a másik falat. Persze, hát hol a határ?
1: Na tényleg, 0630 55 55 605, mit tudunk elképzelni, mit tudtok, kedves hallgatók, elképzelni? Gyuri egykezes úszó ötletét súlylökéssel vegyítve. Nem tudom, tehát ezt a kérdést fölmerné tenni Sós Csabának, az Úszók Szövetségi kapitányának, hogy Csaba, kivitelezhető lenne az, hogy...
2: Én szeretek újítani a kézilabdában is, reformáljuk meg a súlylökést is.
1: Kézilabdában ez, hogy mit tudnánk ebből elképzelni?
2: Hát látom magam előtt Pars Krisztiánt, hogy 9 méterre fölugrik, és egy kalapáccsal átni.
1: Vagy Pars Krisztiánt, hogy a strand szabályait behozzuk a terembe, és hogy forog a levegőbe, hogy két átlövésből, igen, hogy kettőt érjen. Azért az nagyon kemény lenne. Sziasztok, jó reggelt! Utána a medencéből pedig búvár úszás, akik megkeresik a kalapát.
3: Nem, tök jó, hogy nincsen létjogosultsága ennek.
1: Szálljanak a gondolatok, igen. Oké, de ettől függetlenül azért az a mondat így cseng a fülemben, amit Gyuri mondott, hogy is amikor kérdeztem, hogy ezt elhisszük, hogy az olimpia az teljesen tiszta, vagy az olimpián szereplők teljesen tiszták.
2: El kell higgyük, mert nincs bizonyítva semmi, minden más feltételezés.
3: És vannak vizsgálatok, aki átmegy, aki nem, az nem. Az megbukik és eltiltják.
2: Így van.
3: Tehát valaki vállalja, tehát valószínű, hogy nem. Tehát valószínű, hogy nem tiszta. Teljesen. De aki nem az, és elkapják, azt eltiltják. Pont.
1: Igen, viszont most nagyon, nagyon jó jöttek üzenetek, hogy jaj, milyen jót szórakozunk, és hogy jaj, de kis butuskák vagyunk, ezt most megint behelyettesíteni a jelzőt, amit kaptunk. Viszont Kenderesi Tamás esete hozza elő bennem azt, és akkor komolyra fordítva a szót, hogy aki megbukik, megbukik, vagy akit elkapnak most. A Kenderesi Tamás esetében ugye ilyen 4 évre visszamenőleg eredmény eltérések, meg ilyen nem tudom, mindenféle kicsit ilyen erőltetettnek vélem vélt magyarázatokat látok. Tehát, hogy ha azt ott el kell fogadjam, hogy az jó döntés, vagy jogszerű döntés, mert ugye akárhova fellebezett szegény Tamás, ugye semmilyen fórumon nem járt sikerrel, hogy most ez jó döntés született, vagy nem született, nem tudom, tényszerűen tudom mondani, hogy minden fórumon, ahol megpróbálta, nem járt sikerrel. Viszont ez azt jelenti számomra, hogy akkor ez igenis valós kérdés, és nem lehet annyival elmismásolni, hogy akkor aki megbukik, az megbukik, a többi megcsinálja csak.
2: Pedig ez a vége. Tehát erről szól, aki megbújik a dopingvizsgálaton, az nem sportol.
3: És az helyzet, az ő esetében még egy nagyon fontos aspektus, hogy tehát azért volt ez annyira, hogy mindenhova, és mert akkor már a hatóságok is végigvitték. Tehát például, szerintem az ő esete egy nagyon komoly példastatuálás volt.
1: Igen. Nem dőlhetett meg a rendszer alapjaiban, mert hogyha megdől, akkor az egész rendszer inog meg.
2: Tehát igen, ez... és egy hibája minden rendszernek van.
1: Fú, most
2: és ez nagyon ez... rossz, amikor saját magán tapasztal az ember, mint például mi nem saját, de hát végülis sajátunknak érezzük Kenderes Tamás, és nagyon fáj, de hogy te is fogalmaztál, ezért nem az egész rendszert nem.
1: Ezt azért nehezen tudod elmagyarázni azoknak, akik orvosi műhiba perekben vesznek részt, például Magyarországon, igen, és szenvedő oldalon vannak.
2: Igen. Ezért mondom azt, hogy ez a mondat, ez, hogy mindenben van hiba, ez nagyon fájdalmas, és az a baj, hogy ez Kenderesi esetében is nem az szülte, hogy felülvizsgálják, hanem elnyomták Kenderesit.
1: Akkor nem lesz folytatása ennek a kis dopingolimpiának? Azt mondjátok, a zárva a gondolatmenetet szépen lassan?
3: Szerintem, ugye nem hozta azokat a számokat, se nézettségben, se eredményben sem, mert én attól féltem a legjobban, hogy itt most olyan eredmények lesznek, hogy ihaj, és tényleg, de most kijött egy olyan dolog, hogy tisztán is lehet. Tehát most mindenki ezt tegye oda, ahova akarja, de hogy...
1: Egyébként egy olyan formának lenne létjogosultsága, amit most így viccesen beszéltünk, csak egy SMS író tette fel a kérdést, hogy egyébként meg miért ne ennyit írt csak. Szóval tényleg elröhögtünk rajta, hogy egy kézzel úszik, és a másikkal súlyt lök, vagy éppen nem
3: tudom. Hogy olimpián miért ne? Hogy hivatalosan miért
1: ne? Nem olimpián, hanem hogy az egészet egy ilyen komolytalanabb dologba elvinni, tehát ilyen mondjuk úgy, hogy extrém sport irányába, tényleg, ami most teljesen elképzelhetetlennek tűnik, ami Gyuri felvetett, és csak a miért ne SMS kapcsán jutott ez eszembe, hogy tényleg a legvadabb dolgokat összemixelni. Hát ha mi ilyen jól szórakoztunk rajta, így 5 perc alatt tényleg szárnyaltak a gondolataink egyébként, ha egy kis energiát ebbe valaki beletesz, nem, csak mert akkor viszont teljesen átmenne egy paródiába, tehát akkor az nem, akkor azt végképp nem sportnak lehetne nevezni.
3: Keresni a szervezőjét annak, aki ezt az előzőt csinálta, és fölvetni neki, hát ha egy újabb üzleti...
1: Na, Gyurikám, szerintem a menedzserednek ezt leadhatnánk.
2: Piacirés. Van a következő gondolatom
3: is. Piacirés.
2: Falmászás toronyugrással összekötve, tehát ahova fölmászás, onnan ugorjás.
1: Óriás torony, igen. És ez tényleg, ahogy a 2017-es VB-t, itt a parlament a háttérben, másznak föl, tekernek fölfelé biztosító kötél.
2: Tehát az a mintájára ez az egész. Tehát ez kettőnél tartunk, meg a harmadikat, miután leérkeztél, az még
1: hát gondolom. Hát rögtön akkor, ha már itt a Dunánál van, akkor rögtön nem egy Balaton átúszás, egy Duna átúszás. Tehát hogy a 17-es VB-n a nagy, az óriás torony...
2: Doping nélkül, dopingon?
3: De várjál, akkor mindez csapatban. Tehát csapatban, csapatban farmászás.
1: Tehát azt mondja, dopingon vagy doping nélkül. De ha dopingos, akkor átsétálás.
3: De ne várjál, tehát csapatban farmászás, utána együtt toronyugrás,
2: igen.
3: És a utána szinkronúszás.
2: Tökéletes, ez a
1: csapat. Szerintem most jött ez a pillanat, hogy engedjük Szandit, és jöjjenek a legfrissebb hírek.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát, a NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Száraz napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
5: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencialigát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabdán B1 aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot. 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő olajbányász egy percig sem vezetett hazai pályán a szombathelyi csapat ellen, amely története során 7-szer hódította el a bajnoki címet. A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik. A férfi vízilabda OB1 bronz csatájában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS elvégzett a harmadik helyen, mivel a bronz csata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva indulhat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyag ellátását nem érinti az üzemi baleset. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban. Hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Feles Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyi szolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető.
4: Közlekedés.
5: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába a burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra kerül. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületnél, a torlódás már jelentős, meghaladta 9 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.
4: Időjárás.
5: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11 és 18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: fáradtan érkeztél, vagy mi van veled? Itt most mi volt, hogy együtt kellett volna érezzünk veled, hogy fáradt vagy, vagy mi történt?
1: Hát ez csak azért, 6 óra után 9 perccel elmondtad, de nem
2: érzel. Igen, hát csak hát ugye nála ez előfordulhat.
1: Mondtad, hogy most jöttem az a Zürichből, stb. Minden.
0: Az nem kell az, hogy
2: nem csak, hogy műsoron kívül műsorban is beszéltünk
1: erről. De akkor beszéljük egy kicsit rólad, Torné, valami baj van.
0: Igen, a gyógyszer, amiket fölírt az orvos azokat. De nem, egyébként büszke vagyok arra, hogy itt mindenki. Gyuri is ma végre megfelelően adagolta a szénhidrátot a két teljes kiöldésű kakaós csigával. Tökéletesen megvolt. Nem volt kajakúma, de zseniálisan jó volt.
2: Hát igen, próbál, mert bárcsak ezt mi is elmondhatnánk rólad.
0: Bárcsak az én emlékezetemet kellene rendbe rakni. Valahogy itt lehet ez a kis megylé, vagy mi az, amit iszok, nem segített rajta. Ki mit csinál a hétvégén? Kinek milyen... Mi van a Békés Csabával? Van még nektek bajnokság, Gyuri?
2: Utolsó fordulót játsszuk holnap az MTK otthonában, az aranyérmes játszik a bronzérmessel, fesztivál kézilabda.
0: Az mi az, hogy fesztivál kézilabda? Hát,
2: vagy ugye tét nélküli mind a két csapatnak, szerintem két jó csapat.
0: De nem
2: tét nélküli,
0: én, hogyha jól számoltam, tavaszi bajnokok tudtok lenni, hogyha nyertek.
2: Az nem talán, tét? Talán igen, mi de az, másodikok talán, igen, biztos. De igen, hát ez azért külön nem szoktuk, ezt így magunknak, ez jó dolog nézni, de hát nekünk ez a harmadik hely is óriási siker.
0: De mi a tavaszi bajnoki is... címre nem mentek rá? MTK de már hát jól lakott
2: hogy
0: már.
2: Ne? Hát az MTK is győzni, akkor mi is győzni akarunk, két jó csapat.
1: És milyen taktikával indultak?
0: 60 és fél gól felé akkor. Minden két csapat nyerni akar, sok gól.
2: Hát a taktikát nem mondhatom el, hiszen az MTK teljes szakmai stábja most
0: Tibi,
2: ott ülés
0: szakmai. Szegő Tibi, kérlek szólj az MTK-soknak, hogy most tessék lehalkítani a készülékeket.
1: Vagy hívjanak minket, meg mi már tudjuk.
0: Igen, jó pénzért, igen.
2: És akkor szombaton meg zárjuk az évet egy évzáró Békés Csabán, ezek kellemes rendezvényeket sikeres év után.
0: Ott lesz olyan, hogy át lehet sétálni valami vízfolyás?
2: Nem tudom, mert a dopping még egyelőre azért nem megengedett, úgyhogy egyelőre csak úszunk, meg futunk.
0: Kis Csípős Csabai összekeveredik valami kis nedűvel, ott lehet, hogy utána mindenki elhiszi magát, hogy tud vízen járni, nem?
2: Meg toronyugrás, az végképp nem lesz, remélem. Más nem, én nem ismerek már, mert amikor sztorizott Kornél, hogy Floridában, hogy volt ékkorom meccsen, stb. Mondtam, hogy előveszem, hogy én majd egy Jamina füzes gyarmat meccsre akarok elmenni, hogy a Florida Panthers-en volt. Nem, nincsenek ilyen nagy terén. Vasárnap meg közvetítünk, tehát 5-től 10-ig itt vagyok.
0: Mit közvetítünk?
2: Ohri, Tatabánya, Európa Kupa visszavágó.
0: Uff, tényleg.
2: Az este 8-tól Győrnek.
0: Ja, hogy most itt leszel, mert múlt héten hiába kerestelek.
2: Igen,
0: nem
2: múlt héten nem tudtam helyszínen lenni. Most győri bajnok avatása neka ellen, azt is közvetítjük. Úgyhogy és utána pedig készülünk lélekben. Mire készülünk, Kornél?
0: Kezdődik a bajnoki döntő.
2: Bravo.
0: Sőt, az már van. Most pénteken elkezdődik, azon nem vagy? Holnap?
2: Hát mérkőzésem van, tehát telefonról fogok tudni bejelentkezni. Ja! Megmondtam is az
0: előtt. Ilyen kis simi-humi kifogás.
2: Kornél, nem tudom, mi van. Holnap nem vagy? Most mondtam egy perccel ezelőtt,
0: hogy meccsen
2: van.
0: Nem, tényleg, ez
2: van.
0: Most tényleg ezt aggasztom.
2: Nincs egy
0: zenét. Most már egy felismerés nekem is meg, hogy kezd egyre aggasztom. Életeket ölteni.
2: És kezdve meg visszavágó Szegeden, ott pedig a helyszínen.
0: Azon, azt tudom, azon én is vagyok. Igen.
2: Biztos?
0: Meg vagyok. Hát most, ugye, hogy hazatértél, várjátok, ahol le se szálltál, és a család helyett minket választott.
2: De már leszállt itt ő.
0: Abszolút. Kitépem azt a mikrofont, amivel...
1: 4-4-1 döntő, ugye ma, nem is akármilyen mérkőzések lesznek.
0: Hú,
1: ugye...
0: ezt azért mondjuk el, ezt mondjuk el. Tehát, hogy olyan mérkőzések, hogy tényleg, aki jégkorong szurkoló, azt szerintem már bekészült, és délután 4 óra 20-tól este 11-ig föl sem áll a készülékek elől, és csak és kizárólag.
1: Bizony. Hát
0: egy Kanada USA-val indítunk így délután 4 óra 20-kor.
1: Levezetjük egy cseh Finnnel
0: párhuzamosan, igen. Aztán utána jön a két meglepetés csapat a VB-n, a norvég lett, egy picit kakuk tojás, de azért annyiban adjuk meg nekik, hogy felvilágosítottál minket, hogy a norvég és a lett kapus a két legjobb százalékkal.
1: Jelen pillanatban a legjobb kapusok,
0: nem véletlenül, nem véletlenül vannak itt a legjobb 8 között, és hát a házigazda Svájc 2016 után próbál rendes játékidőben valahogy túllépni Svédországon.
1: Ez brutál.
0: Kőkemény.
1: Brutál, és péntekről szombatra virradó hajnalban a Carolina bebiztosíthatja a helyét a Stanley Kupa döntőbe.
2: Ugye 3-0 most, ugye?
1: 3-1. Ugye 4-0-al tovább ment a Vegas a Colorado ellen.

0: után ugye az ellen, a Avalanche ellen, akik ugye alapszakaszt nyertek, és
1: gyanús nekem ez a Vegas.
0: Nagyon kemény volt, a Vegas az nagyon, nagyon eltalált most valamit, tehát ha minden jól megy, akkor majd Canadian szurkolóknak azért nem, de akkor Carolina Vegas döntő, nem gyanús szombaton és vasárnap a palotai solymok színeiben tenisz OB2 csapatbajnokságon fogok részt venni, úgyhogy mindenkit szeretettel
2: palotai várok. Solymok?
0: Palotai solymok, így van. Egyéni páros, úgyhogy...
1: Nem, tehát keresjük
0: jó lesz,
2: jó lesz. Egy új keresem magot a szót, hogy elmondjam, igen, ahogy énekelte Chris Rudy, de ezt most inkább...
0: Majd küld el SMS-be.
1: Vegas simán jutott döntőbe. Vegasba rendezték ezt a doping olimpiát. Nem látsz összefüggést a kettő között? Nem maradt ott valami?
2: annyira brutálisan üzlet egyébként ez az egész történet, hogy... A segíts Levi, ugye most legutóbb a Panthers nyert, ugye? A Florida Panthers, és előtte volt a Golden Knights, ugye? Amikor a Golden Knights nyert.
0: De volt Tampa, olyan is, igen. A Florida előtt?
2: A Florida előtt, nem a Vegas volt? Mindegy, közel, tehát közel
0: volt,
2: van egy...
0: Volt Vegas is,
2: igen,
0: Colorado.
2: Volt közel van egy, csak onnan tudom, hogy volt ismerős kint, akkor, amikor már nem a Vegas volt a címvédő, de hogy amit kiadtak a Stanley Kupa győzelem tiszteletére, ilyen aranyozott mez, még mindig halomban állt az ajándékboltban, a Vegas Golden Knights ajándékboltjában, és ilyen irdatlan, tehát magyar forintban felfoghatatlan 120-30 ezer forintos összegért lehetett megvenni, úgyhogy akkor már nem, tehát akkor talán a Panthers volt, de nincs is jelentősége, már akkor pont nem a Golden Knights volt a címvédő, és még mindig óriási kereslet volt ezekre az aranymezekre, ezekre a spécimezekre, és még mindig csilliárdokért adták, tehát hogy a kereslet kínálat, amiről ugye itt beszéltünk, de ez hol máshol, ha nem Vegasban érne a csúcsra egyébként.
0: Hát is, hogyha már üzlet, kereslet, kínálat, tehát azért milyen jót tett volna a ligának, hogyha a Montreal egy ilyen hamupipőke történetből be tudott volna menni a döntőbe, de ez most nagyon-nagyon nem úgy néz ki, tehát a Carolina,
1: hát már nehéz,
0: Carolina bedarálja őket nagyon, de egyébként tényleg a két legjobb csapatot vizionáljuk így a döntőbe, úgyhogy az brutális lesz.
2: Kanadai csapat mikor ért csúcsra legutóbb az NHL-ben?
0: 93, azt hiszem 93, és pont a Montreal Canadiens volt az, aki bajnoki címet nyert.
1: Ott emlékszem, amikor óvodába indultam, hogy nehezen keltem, amikor a döntőt néztem.
2: Adjál, amíg Batonyán még az óviba járt.
1: Hát azért nehezen keltem reggel óviba, amikor beléptem.
2: Jó, mi lesz még a hétvégén? Gyorsan végigvettük ugye a mai jégkorong negyed döntőket Gyurinak. Mikor neked? Péntek este van?
1: Péntek este 6.
2: Péntek este van. Szerintem a Veszprém is akkor kezd a Szeged ellen valahol pénteken ilyen 6 óra magasság.
1: 7 órakor,
2: ha jól emlékszem. De mindjárt gyorsan nézem. És akkor még ugye végigvesztük. Az én abszolút kedvenc eseményem, azt nem tudom, hogy mikor rendezik, de láttátok-e az MB3-as foci magyar labdarúgó harmadosztály MB3-as bajnokai játszanak ilyen feljutó mérkőzéseket az MB2-be feljutás.
1: Cigánd Nagykanizsa.
2: Cigánd Nagykanizsa. Földrajzból mennyire vagy jó, Levi?
0: Oké vagyok.
2: Nagykanizsát azt el tudod helyezni. Cigándra van ötleted, hogy az merre?
0: Nincs.
2: Oké, a keleti határ mellett, tehát a nagykanizsaiak, nem is a cigándiak rakták ki a elnézést a valamelyik közösségi felületükre, 542 kilométer keresztbe Magyarországot át, tehát egy ilyen átlót be tudsz rajzolni. Ez olyan, mint a Vásáros Namény, azt hiszem Zalaegerszeg volt a kupába, tehát hogy valami ilyesmi.
1: Én mentem én a saját csapatommal Szombathelyről Kisvárdára, az se volt egy...
2: Az mi, az hány nap alatt tettétek meg?
1: Hát, most ugye nyilván megállókkal, de azt hiszem 7 óra alatt értünk oda.
0: Ott már New York Rangers, Los Angeles Kings Stanley Kupa döntő.
1: Megtaláltuk a cigán nagykanizsa.
2: Ebből a műfajból tudok überelhetetlen mondani. Éveken keresztül Berettyóújfalú haladás volt a futszál bajnokság döntőjében. Két naponta játszottak egymással. Tehát az semmi másból nem áll, hogy kialvatlan, hódfáradt, hullafáradt emberek, mint a zombik, mint a kemotoxos légyi szédelektek, és semmi más nem csináltak. Játszottak kétszer 20 percet A helyszínen, majd fölültek mindannyian a buszra, átvergődtek teljes Magyarországon, és két nappal később ugyanúgy egymásnak feszültek a túloldalon.
1: Apropó, futszál döntő is van Újpest-Nyíregyháza, igaz? Az most hétvégén?
2: Azt nem tudom, hogy mikor kezdődik, de Újpest-Nyíregyháza, igen. A párosítás közben nézem, pénteken 19 órától jön majd a Veszprém-Szeged mérkőzés, és hát lassan zárul a klub idény, És ugye a hétvége csúcseseménye, gyerekek, mindenről beszéltünk, de hát a hétvége csúcseseményén úgy elment ez a reggel, hogy szinte semmit, vagy nagyon minimálisan érintettük, csak hát foci BL döntő Budapest.
0: Ja, azt hittem, hogy a Roland Garrosnak ugye a harmadik körét akarod még mondani.
1: Egyébként ma este 4-9-től lesz az Újpest Nyíregyháza futszál döntő, közben megnéztem.
2: Nagyon jó. Szóval hétvégén BL döntő. Jártatok a Hősök tere környékén mostanában?
0: Hát Zürichbe.
2: Jó, jut eszembe, igen. Batonyai Hősök terén. Ajánlom figyelmetbe most, mielőtt mész Békés Csabára edzést tartani, csak autóval menj el egy picit. Nézd szét. Mondjuk a füstfelhőnek nem biztos, hogy ott fognak örülni. A BL Csillivili főszponzorai, hogyha ott bekormolsz nekik, oda durrantasz a 2000-es Diesel Verdának, de nagyon komoly. Tehát olyan fesztivál hangulat már most mexikói tévéstábbal, rengeteg kiállítóval, tehát tényleg már tegnap is elkezdett érezni, vagy lehetett érezni.
0: Jó programod a bringával kimenni, mondjuk.
2: Nagyon, minden a viccen kívül határozottan mondom, és kifejezetten tetszik, elfogult vagyok, mert van, aki közelebbi, van, aki kevésbé közelebbi ismerősöm, de a BKK, a jogtulajdonos televízió társasággal kötött egy zseniális megállapodást. Kommentátorok, műsorvezetők mondják be a különböző megállóknál, hogy XY vagyok a BL magyar hangja, és akkor nézzék velünk, meg jöjjenek, meg érezzék, meg jó utazás, meg itt a zseniális, tehát nagyon kifejezetten szív. Tényleg BL lázban ég Budapest, úgyhogy mindenkinek csak és kizárólag javasolni merem, tudom, hogy a Hősök terénél már most ki lehet próbálni egy csomó mindent, úgyhogy érdemes arra.
1: Ki fog nyerni szerintetek?
2: Hát, én már csak azért is, több okból kifolyólag is, de én PSG győzelmet szeretnék látni. Egyrészt, hogy ne csak a Real Madrid legyen az a csapat, amelyik meg tudta védeni a címét a Bajnokok Ligájában. Még akkor még mindig ott lesz az az érv, hogy Levi hány győzelme van a BL-ben a Reálnak.
0: 15,
2: tehát azt az érvet még mindig nem tudod ütni és überelni, de legalább az, hogy a címét megvédte a PSG. Illetve azért jó, elég lesz most már az angolokból, tehát ugye megnyerte az Aston Villa az Európa Ligát, tegnap a Crystal Palace, innen is gratulálunk nekik, behúzták a Konferencia Ligát. Itt azért az angol foci szerelmesei egyértelműen várják azt, hogy az amúgy angol bajnok Arsenal megtréfálja a címvédőt és behúzza.
0: Majd a VB.
1: 11-esekkel, Ryan óriási teljesítményével a 11-es párbajban az Arsenal nyer.
2: 9 óra 52 perc a pontos idő. Ricsi, köszi a technikai segítséget, Biki köszi a technikai, illetve a tartalmi segítséget hátulról. Ráját elengedjük, hogy menjen edzést tartani Békés Csabára.
1: Lemi, köszi!
2: Na jó. Levi, köszi, hogy itt voltál, egy élmény volt ezúttal is. Neked inkább nem mondok sem.
1: További csodálatos csütörtököt, kedves hallgatók.
2: Így van, Marosán Györgyet hallottuk. Köszi szépen mindenkinek, hogy itt volt velünk. További szép napot, sziasztok.
1: Sziasztok.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó idők, rossz idők szállnak el fölötte. Jó idők, rossz idők itt marad örökre. Énekelte még az Edda művek szólistájaként Pataki Attila. És ez akár a 21. század első negyedének foci BL történetére is ráhúzható. Ugyanaz a 15-20 csapat a meghatározó, néha egyiket érik el a rossz idők, néha a másikat, aztán jönnek ugyanarra a gárdára a jó idők, néha a legjobbak. A következő két órában azon csapatok kerülnek szóba, amelyek 2007 és 2013 között a legjobbak voltak Európában. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A labdarúgó elitligában az 1977 és 1982 közötti 6 évben rendre angol csapat ért a csúcsra. Hasonló szériát produkáltak a szigetországiak 2005 és 2009 között is, de csak hasonlót, nem ugyanilyent. Mert 2006-ban például hiába volt a döntőben az Arsenal, ott kikapott. 2008-ban viszont már a döntő előtt tudtuk, hogy angol csapat emeli majd fel a trófeát, és 2007-ben is reménykedhettek a brit foci szerelmesei. A 2006-2007-es bajnokok ligájáról Regős László Pál, a 2007-2008-asról Tóth Béla készített összefoglalót.
5: Visszavágás Athénban. A Milán revansot vett az isztambuli csodáért. Ez történt a Bajnokok Ligája 2006-2007-es szezonjában. 49 országból összesen 73 csapat kezdhette meg európai kupa szereplését a legrangosabb sorozatban, 2006-ban. Néhány nappal az olaszok világbajnoki győzelmét követően már el is kezdődött az első selejtezőkör, hogy aztán augusztus 23-ára teljes legyen a főtábla 32 csapatos mezőnye. Ezúttal is magyar csapat nélkül. A bajnok Debrecen ugyanis meglepetésre nem bírta macedón Rabotnicski együttesével a második körben. A hazai 1-1 után Skopjéban 4-1-re kikaptak Dombi Tiborék. Igaz, kettős ember hátrányban, hiszen az első félidő végén Halmosit, a második játékrész elején pedig Szidibét állította ki a játékvezető. A Nemzeti Sport ennek ellenére súlyos és megalázó vereségről írt. Teljesen jogosan, hiszen ha csak az előző idényt vesszük, a DVSC magabiztosan jutott túl a Hajduk Splitán, a horvát együttes pedig egyértelműen komolyabb feladatnak tűnt, mint 2006-ban a Rabotnicski. Érdekesség, hogy a későbbi döntősök egyaránt már a harmadik selejtezőkörben becsatlakoztak a versengésbe. A Milán Azzurra Zvezdát ejtette ki kettős győzelemmel, Míg a Liverpool hazai 2-1-es előnyét őrizte meg a Maccabi Haifa otthonában játszott 1-1-es döntetlennel. A csoportkört aztán már magabiztosabban vette mindkét együttes. A Milán már egy körrel a vége előtt bebiztosította csoport elsőségét a Lille, Ajax, Anderlecht trió előtt. A Liverpool pedig szintén így tett. Az ötödik forduló után már sem a PSV Eindhoven, sem a Bordeaux, sem a Galatasaray nem előzhette meg a vörösöket. A nyolcad döntőben egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, pedig előzetesen erre csak a liverpooliak számíthattak. A vörösök ugyanis a címvédő Barcelonát kapták a sorsoláson. Idegenben 2-1-re nyert a Liverpool, az Anfielden pedig belefért egy 1-0-ás vereség is, idegenben szerzett több góllal tovább jutottak Gerardék. A Milán a Celtickel találkozott a legjobb 16 között, 0-0 Glasgow-ban, 0-0 a San Siro-ban. A hosszabbításban viszont Kaká betalált, így ha nehezen is, de tovább ment a Milán. A negyeddöntőben a Liverpool 4-0-ás összesítéssel ejtette ki a PSV Eindhovent, míg a Milán a Bayern otthonában vívta ki a továbbjutást. A milánói 2-2 után Münchenben 2-0-ra nyertek Inzaghiék. Az elődöntőbe a Milán mellett három angol csapat jutott, a Liverpool, a Chelsea és a Manchester United. A Liverpool 11-es párbajt követően múlta felül a Chelsea-t, míg a Milán nagyban köszönhetően Kaká zsenialitásának 5-3-as összesítéssel búcsúztatta a Manchester United-et, kialakult tehát a döntő párosítása. Milán, Liverpool, ezúttal nem Isztambulban, hanem Athénban.

0: ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rendezővárosban elszaporodtak a jegyüzérek. Többen hamis belépőt árultak. A legdrágábban kínált belépőket a fekete piacon 9000 euróért árulták. Több jegyet el is loptak. A görög rendőrség összesen 65 embert vett őrizetbe különböző, a jegyekkel kapcsolatos visszaélések miatt. A sajtót viszont még jobban foglalkoztatta, hogy mi várható a két csapattól, mi várható az isztambuli csoda visszavágójától. A Magyar Nemzet így vacillált a döntőt megelőzően.
1: 2005-ben az itáliaiak egyértelmű favoritnak számítottak, és talán most szintén esélyesebbek valamelyest, még Benitez mester szerint is. Ezóta nehezebb lesz legyőzni őket, kiegyensúlyozottabbnak tűnnek, mint két éve. A védelmük és a középpályájuk is hihetetlenül erős. Ám mi is sokat fejlődtünk, ráadásul lényegesen nagyobb a rutinunk az akkorinál. Mondta a Liverpool spanyol mestere, aki jó szigetországi szokás szerint kevés született angolt állít a kezdőbe. A holland szenden sérüléssel küzdik, és még az is kérdés, hogy az argentin Mascherano vagy a Velsi Bellamy kap lehetőséget. Ancelotti 7 olasz honfitársának szavaz bizalmat, csak az előretolt csatár személyén gondolkodik. Egy kérdés marad, hogy Filippo Inzaghi vagy Alberto Gilardino kezdjen. Előbbi gól erősebb, utóbbi viszont hasznosabb az összjátékban. A kisebb sérüléssel bajlódott 38 éves hátvéd Paolo Maldini pályafutása a 8. BL döntőjére készül, korábban 4-szer már nyert csapatával. Pályára lépésével ő lesz a finálék történetének legidősebb csapatkapitánya. 2 éve Isztambulban szokásától eltérően gólt lőtt, ráadásul jobb lábbal. De nem tagadja, most megelégedne a szürke védőmunkával, ha a végén ő emelhetné magasba a győzelmi trófeát. Ám ne felejtsük, a másik cséká, Steven Gerrard szintén erre készül, és a Liverpoolról Angliában is azt tartják, vérbeli kupa csapat.
0: Carlo Ancelotti választása végül Filippo Inzaghira esett. Összesen 4 helyen változott a Milán összeállítása a 2 évvel azelőtti döntőhöz képest. Kimaradt Cafu, Stam, Shevchenko és Crespo, de az állandóságot jól mutatja, hogy Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Zédorf és Kaká mindkét fináléban a kezdőcsapatban kapott helyet. A Liverpoolnál nagyobb volt a változás, 5-en maradtak az isztambuli kezdőcsapatból, Finen, Kereger, Rize, Xabi Alonso és Gerrard. Csereként pedig a 2005-ben kezdő Harry Hewell is beszállt. A Guardian utólag így elemezte Rafa Benitez döntéseit.
2: Benitezt Angliában a taktikai zsenialitás csúcsaként emlegetik széles körben. Hogy máshogy lehetne, lehetséges az, hogy egy csapatot, amelynek csak egyetlen világklasszis játékosa van, 2-szer is a Bajnokok Ligája döntőjébe vezetett. De arról nem beszélnek elég gyakran, hogy a Liverpool 3 gólos hátrányba került Isztambulban, mert megmagyarázhatatlan módon kihagyta a középpályáról Hammant aznap este, akinek kulcs szerepe volt a védekezésben. A fél időben Didi a pályára lépett, lehetővé téve, hogy a vörösök 3-5-2-es felállásra váltsanak, ezzel felszabadítva Gerrardot, aki aztán minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. Az athéni döntőben a Liverpool menedzsere már nem követte el ugyanazt a hibát, 4-5-1-es hadrendben állította fel a csapatát, ami tükrözte az ellenfél felállását.
0: Az athéni olimpiai stadionban 63 ezer ember előtt játszották le a mérkőzést. Csoda ezúttal nem történt. A Futball évkönyv 2007 című könyv így foglalta össze a döntő góljait.
3: 45. perc. Első lehetőségét egyből gólra váltotta a Milán. Még a 44. percben Kaká próbált kapura fordulni, miután Kereher lábáról éppen elé pattant a labda. Xabi Alonso azonban hátulról összekocintotta a bokáját. A megítélt szabadrugás Pirlo végezte 22 méterrel a jobb kapufa magasságából. Jobban elcsavart a sorfal mellett, az ott tulálkodó Filippo Inzaghi testén még meg is pattant a labda, amely így a balra mozduló Reinát becsapva a kapu közepében kötött ki. 1-0. 82. perc. A Liverpool tér felén adogatott a Milán, majd Ambrosini passza után Kaká úgy döntött, hogy felgyorsít, és miután senki sem támadta meg, zseniális passzal szöktette a jobb összekötő helyén kiugró Filippo Inzaghit, akikre kirontott Reina, a csatár azonban megtolta a labdát az alapvonal irányába, majd 4 méterről jobbal a vetődő kapu sas alatt a kapu közepébe gurította a labdát. 2-0. 89. perc. Fenönt baloldali szöglete után az 5-ös bal sarkánál Egör tovább csúsztatta a labdát, amely érintette Maldini fejét is, az alapvonaltól 3 méter álló költ pedig Oddo mellől a bal kapufa magasságából a kapu jobb oldalába fejelt. 2-1.
0: Ekkor a legvérmesebb Liverpool drukkerek talán még hittek abban, hogy ezúttal is ki tud egyenlíteni kedvenc csapatuk, ez viszont nem jött össze a hosszabbításban. 2007-ben a Milán nyerte a Bajnokok Ligáját. Története során 7

0: A Milán 7-szer, Alessandro Costa Curta és Paolo Maldini pedig 18 év alatt 5-5-ször értek a csúcsra. Ezzel akkor sem voltak csúcstartók, hiszen Francisco Hento 6-szor diadalmaskodott, azóta pedig ezt még 4-en megtették. Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal és Nacho Fernández. Ami viszont a döntőkben való pályára lépéseket illeti, itt Hento mellett Maldini a rekorder. Ők ketten egyaránt 8-szor léptek pályára back vagy BL döntőben. Paolo Maldini utólag így emlékezett vissza a fináléira.
1: Mindig megmosolygom, hogy bár 8 döntőt játszottam a legrangosabb európai kupában, melyek közül 5-öt meg is nyertem, de az emberek csak arra a bizonyos 2005-ös Liverpool elleni bajnokok ligája fináléra emlékeznek. Pedig az abban a döntőben szerzett gólom a finálék legszebb és leggyorsabb találata volt. A 2007-es döntőről annyi megvan, hogy Pippo Inzaghi gólt szerez, valamint a végső hármas sípszó és az ünneplés, a többi viszont kiesett. Rengeteg fájdalom csillapítóval játszottam. Mikor a döntő után 3 nappal megműtöttek, minden egyes ébredésemkor megkérdeztem, nyertünk vagy kikaptunk, csak hogy biztos legyek benne.
0: A válasz pedig az volt, hogy nyertetek, hiszen a Milán 2-1-re győzött a Liverpool ellen. A BEC és a BL legsikeresebb olasz együttese viszont azóta is vár egy következő döntőre, egy következő lehetőségre, hogy Európa trónjára üljenek. A következő szezonban már a 8-döntőben elvérzett a Milán. Bővebben arról, hogy 2008-ban mi történt a Bajnokok Ligájában, a következő adásunkban hall.

0: Moszkva elesett. Angol futballszurkolók tízezerei özönlötték el az évszázadokon át bevehetetlennek bizonyuló orosz fővárost 2008 májusában. A keletre kihelyezett angol házidöntőre 45 ezeren utaztak el a Szigetországból. A finálé egyik résztvevője, a Chelsea, teljes létszámmal képviseltette magát. A klub orosz tulajdonosa Roman Abramovich szívélyes házgazda lévén a londoni egyesület minden egyes alkalmazottját vendégül látta szülőhazájában a döntő alkalmából. 2008. május 21-e nagy nap volt a Chelsea történetében, hiszen a kékek először szerepelhettek a legrangosabb európai klubtorna fináléjában. A nyugat-londoni székhelyű 1905-ös alapítású egyesület első 100 éve kis hián hangzatos sikerek nélkül zárult le. Az évszázados fennállására két angol bajnoki cím, 3 FA kupa és szintén 3 liga kupa győzelem, valamint 2 kek siker jutott. Amikor 2003. júniusában a dúsgazdag üzletember hírében álló Abramovich megvásárolta a klub tulajdonjogát, akkor a Chelsea-t még egyetlen futballbarát sem sorolta Anglia legjelentősebb egyesületei közé. A nyugat-londoniak eredménysora nyomába sem ért a Liverpool, a Manchester United vagy az Arsenal dicsőség listájának.
1: Megvannak az erőforrásaink és a becsvágyunk is ahhoz, hogy nagyszerű klub, nagyszerű lehetőségét kihasználva még többet érjünk el.
0: Közölte érkezése pillanatában Abramovich. Az újdonsült tulajdonos tőkerős alapjaira építkezve pedig rövid idő leforgása alatt a legnagyobbak szintjére emelkedett a Chelsea. A Portót bajnokok ligája győzelemre vezető José Mourinho Londonban 3 év alatt 6 kupával bővítette a klubház vitrinjét. A portugál menedzser viszont csak úttörő lehetett, az ígéret földjére nem jutott el a Chelsea-vel. 3 teljes idényéből 2-ben is a Liverpool állította meg a csapatot a bajnokok ligája elődöntőjében. A konfliktusokat bátran vállaló Mourinho első londoni időszaka 2007. szeptemberében ért a végére. A Special One utódja az Abramovich-sal baráti kapcsolatot ápoló Avram Grant lett. Az izraeli edző az év nyarán szakmai igazgatóként csatlakozott a Chelsea-hez, és bár hazájában számos együttes kispadján megfordult, sőt, szövetségi kapitánként is dolgozott, az angol bajnokság egyik élcsapatának irányítása túlságosan nagy ugrásnak tűnt. Érdekesség, hogy Grant munkáját a később Gera Zoltánt is edző Steve Clark és az MTK korábbi szakvezetője Hengten Káte segítette. A triumvirátus pedig egyáltalán nem vallott szégyent. A Chelsea a bajnokságban 2 ponttal maradt el a bajnok Manchester United-től, az FA kupában a negyed döntő jelentette a végállomást, míg a Liga kupa fináléjában a Tottenham jobbnak bizonyult. A nagy durranást pedig a bajnokok ligájára tartogatta a londoni együttes.

0: A Chelsea először jutott döntőbe az európai futball elit sorozatában. A csoportkört veretlenül teljesítette a londoni alakulat, a Schalke 04, a Rosenborg és a Valencia ellen, 3 győzelmet és 3 döntetlent, továbbá 9 szerzett és mindössze 2 kapott gólt számolhattak össze a kékek. A szinte feltörhetetlen védelem az egyenes kieséses szakaszra is a Chelsea sajátja maradt. A 8-at döntőben a görög Olympiakoszt 3-0-ás összesítéssel búcsúztatta az angol csapat, a következő körben a Fenerbahce viszont már rágósabb feladatnak bizonyult. Isztambulban a korán megszerzett vezetés ellenére 2-1-re kikaptak Drogbáék. A fehér pelé, vagyis a nem világbajnok brazil labdarúgók legjobbika, Zico által vezetett Fener pedig állt a sarat a Stamford Bridge-en is. Mihael Ballack korai góljával sokáig hosszabbításra álltak a felek, majd 3 perccel a vége előtt Frank Lampard tovább lőtte a Chelsea-t. Az elődöntőben aztán következhetett a mumus, a Liverpool.
1: Egyáltalán nem tartok tőlük. Lehet, hogy a legutóbbi 2 elődöntőben legyőztek minket, de ez a csapat képes arra, hogy nyerjen akár az Anfield-en is. És ugye milyen gyönyörű lenne?
0: Fejtette ki álláspontját a párharc előtt Didier Drogba.
2: A közelmúlt kudarcai egyáltalán nem lesznek hatással a mostani mérkőzésre. Szerintem nem a bosszú vágy a megfelelő érzelem, amivel bele kell vágni egy ilyen elődöntőbe. A Bajnokok Ligája leginkább arról szól, hogy megőrizd a hidegvéred és a párharc 180 perce alatt végig koncentrált maradj. Nem hiszem, hogy ez bárkinek a bosszúról szólna. Szerintem inkább a döntőbe jutás lehetősége az a mézes madzag, ami motivál minket.
0: Részletezte Lampard. Az első felvonás végén a szerencse is a Chelsea mellé szegődött. Rize ráadásbeli öngolja azt jelentette, hogy 1-1-es döntetlennel fordulnak a felek a Stamford Bridge irányába. A londoni visszavágón Drogba jó voltából került előnybe a házgazda fél óra elteltével. A Liverpool a később a Chelsea-hez szerződő Fernando Torres révén egalizált a második játékrész derekán. A 90 perc nem hozott döntést, jöhetett a hosszabbítás, a londoni együttes pedig vita nélkül ellenfele fölé kerekedett. Előbb Lampard értékesítette egy büntetőt, aztán Drogba lőtte meg a második gólját. Úgy tűnt, a vörösöknek nincs visszaút, de Babel találata azért még izgalmassá tette a végjátékot. A Chelsea megváltotta moszkvai repülőjegyét.

0: A Manchester United a BL döntő előtt néhány nappal nyerte meg fennállása 17. bajnoki címét. Ez volt a klub 6. elsősége a Premier League-ben 10 éven belül. Ekkor pedig már 22 esztendeje hívták Alex Fergusonnak a vörös ördögök mindenható menedzserét. A skót szakvezető pusztán a sikereket tekintve már rég felülmúlta a legendás elődjét Matt Busbyt. 1999-ben örökké emlékezetes módon nyerte meg a United a bajnokok ligáját, 2008-al bezárólag a bajnoki aranyérmet 10-szer, az FA kupát pedig 5-ször hódított el a Ferguson féle Manchester United.
1: A vörösöknél játszik napjaink legkiváló formában lévő játékosa a Cristiano Ronaldo, aki ebben a szezonban 48 fellépésén 41-szer volt eredményes, és az oldalán olyan kiválóságok futballoznak még, akik egyöntetű vélemény szerint a klub történetének legerősebb keretét alkotják. Tagja volt az 1999-es emlékezetes sikernek Ryan Giggs és Gary Neville, és noha Paul Scholes eltiltás miatt nem lépett pályára, Wes Brown pedig nem küldte be mestere a kispadról, mindketten BL győztesnek valhatják magukat. A kapus Edwin van der Sar 1995-ben az Ajax-szal, Owen Hargreaves 2001-ben a Bayern Münchennel diadalmaskodott.
0: Jegyezte meg a csapatról a BL döntő előtt a Népszava. A kiválóságok felsorolása viszont csak úgy lehet teljes, ha említést teszek a védelem két báskájáról, Rio Ferdinandról és Nemanja Vidicről, a zaborátlan argentin támadóról Carlos Tevezről és az ekkor még csak 23 esztendős Wayne Rooneyról. Természetesen így is minden Cristiano Ronaldóról szólt. A portugál szupersztár 2008. decemberében megkapta pályafutása első aranylabdáját, amelyet imponáló egyéni mutatókkal, valamint angol bajnoki címmel és BL győzelemmel érdemelt ki. A Manchester United és a játékos közös története 2003-ban kezdődött. Ronaldo nagyon fiatalon 18 évesen került a klubhoz, amelynek figyelmét egy barátságos mérkőzésen keltette fel. A lisszaboni Sportingnál a stadionavatón vendégeskedett az angol csapat, amelynek labdarúgóit egész egyszerűen lenyűgözte az ellenfél fékezhetetlen szélsője. Erre így emlékezett vissza Ferdinand.
2: Suttogták már a mérkőzés előtt is, hogy van ott egy Ronaldo nevű srác, aki állítólag nagyon jó. Ennek először nem is tulajdonítottam nagy jelentőséget, majd aztán elkezdődött a meccs, és nem sokkal később egymásra néztünk a többiekkel mondván, oké, ez a gyerek tényleg tud valamit. Eszméletlen dolgokat művelt, jó néhányunkat meg is forgatott. Ott álltunk mindannyian, és azt mondogattuk, te jó ég, le kell igazolnunk. Miután befejeztük a meccset, ültünk a buszon és vártunk. Eltelt egy óra, elkezdtünk izegni, mozogni, hogy mégis miért nem indulunk. David Gill, a sportigazgató és a menedzser addig nem akartak távozni, amíg Ronaldo alá nem írja az átigazolási papírokat.
0: A portugál klasszis végül 6 évet töltött a Manchester Unitedben, amely aztán a világ akkori legdrágább játékosaként engedte tovább a Madridba 2009-ben.

0: moszkvai BL döntőig veretlenül meneteltek a manchesteri vörös ördögök. A csoportkörben mindössze az AS Róma tudott pontot rabolni az angol együttestől, amelynek 13 góljából Ronaldo 5-öt, Rooney 3-at, Tevez pedig 2-t vállalt. A 8-a döntőben a Juninhoval, Ben Arfával és Benzemával felálló, a francia bajnokságot uraló Lyon volt a Manchester United ellenfele. A szigetországi gárda az idegenbeli 1-1-et követően Ronaldo góljával győzött az Old Traffordon. A 8 között ismét Rómába vezetett a vörösök útja. Tottékban ekkor még elevenen élt az egy évvel korábbi 1-7-es kiütés emléke, ezúttal viszont megúszták egy 0-2-vel. A United 2-s győzelemmel ment tovább. A döntőbe jutásért a Barcelonán kellett átverekednie magát a Ferguson csapatnak. Az egyik oldalon Ronaldo, Rooney és Tevez, a másik együttesben pedig Eto, Iniesta és Messi, mégis egyetlen gól született. A párharc manchesteri visszavágóján Paul Scholes káprázatos mozdulattal vágta 25 méterről a léc alá a labdát.
1: Nem könnyű megverni a Barszát, mert fantasztikus futballt játszanak, de a fegyelmezettségünk kisegített minket. Az első félidőben idegesen játszottunk, a jobb szélen Messit többször is alig tudtuk megfogni. A végén kapaszkodnunk kellett, de a védelmünk szilárd maradt. Scholes fantasztikus gólt lőtt. Már nem várhatjuk el tőle, hogy annyit szerezzen, mint fiatalabb korában, de ez a találat most mindent eldöntött. Ő az egyik legnagyobb játékos, aki valaha nálunk nevelkedett.
0: Méltatta a 33 éves gólszerzőt Alex Ferguson. 9 esztendő után tehát ismét BL fináléra készülhetett a Manchester United.

0: Ami biztos, Anglia már győzött. Már csak azért is, mert a Szigetország a BEC és a BL örök ranglistáján befogja az egyaránt 11 diadal számláló Olasz és Spanyolországot. Eddig 5-ször hódított el a trófeát a Liverpool, egyaránt 2-szer a Manchester United és a Nottingham Forest, míg 1-szer az Aston Villa. A Chelsea soha nem nyert, sőt, finalista sem volt még az első számú európai klubtornán. Játékosainak jó része viszont ünnepelt már BL diadalt. Anelka és Makelele a Real Madriddal, Paulo Ferreira és Ricardo Carvalho a Portoval, Shevchenko a Milánnal, Belletti a Barcelonával, Ashley Cole és Ballack pedig döntőt játszott az Arsenal, illetve a Leverkusen gárdájának tagjaként, de akkor vesztesen vonult le a pályáról. Szóval a londoni sem kezdő csapat. De mit mondjuk akkor a Manchester Unitedről, amelynek legrégibb motorosa, Ryan Giggs, a 758. fellépésére készül a Manchester United együttesében, és ha szerepet kap, megdönti a legendás Bobby Charlton sokáig örökösnek hitt klubrekordját.
1: Ekképp harangozta be a moszkvai finálét a Népszabadság. A sorozat történetének harmadik házi döntőjét, a Chelsea és a Manchester United összecsapását 67 ezeren figyelték a Luzhniki stadionban. Mindkét oldalon a legerősebb 11 futhatott ki a kezdéshez, a vörös mezeseknél Vidic és Rooney, míg a kékeknél Drogba és Terry kisebb sérülése is rendbe jött. A vezetést a 26. percben a United szerezte meg.
2: Wes Brown ívelt be jobbról ballába, tökéletesen cáfolatát adva annak a beskatujázásának, miszerint csupán ügyetlen emberfogó lenne. Középen Cristiano Ronaldo könnyedén túlugrotta Essient, és úgy 8 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Csenek esélyesen volt a hárításra. 1-0.
1: Bár a folytatásban több lehetősége is volt a manchesterieknek, a gólt a Chelsea lőtte közvetlenül a szünet előtt.
2: Essien távoli lövése Vidicen, majd Ferdinandon is megpattant, Lampard, Van der Sart és a védőt is megelőzve lecsapott a labdára, és közelről a hálóba passzolta. 1-1.
1: Tudósította a Magyar Nemzet. Újabb gól viszont nem született, ezért jöhetett a túlóra. A hosszabbítás első felében Lampard találta el a felső lécet, ez volt a Chelsea második kapufája a mérkőzésen. Az egyértelműen veszélyesebben játszó londoniak a vezető gól hiányában már berendezkedtek a 11-esekre, amikor Drogbát kiállította a szlovák játékvezető. Az elefántcsontparti csatár ugyanis arcon paskolta Wes Brownt. Ha nem követel ekkora meggondolatlanságot, lehet, hogy Drogba lőtte volna a kékek 5. 11-esét. Mert hogy azok döntöttek, annak rendelt módja szerint drámai végkifejletben. A United első öt lövője közül egyedül Ronaldo hibázott. A nekifutás közben egy pillanatra szándékosan megtorpanó portugál félmagasan lőtte a kapu jobb oldala felé, Cseh pedig kitengerelte a labdát. Tevez, Carrick, Hargreaves és Nani ellenben nem hibázott. A Chelsea első négy rúgó játékosa szintén gólt ért el. Ballack, Belletti, Lampard és Ashley Cole is belőtte a magáét. A hosszú ideje zuhogó esőben a londoniak csapatkapitánya sétált oda a 11-es ponthoz az 5. sorozatban. John Terry tudta, ha belövi, a trófea az övék. Ám a Chelsea-t egy hiány 20 éven át erősítő angol hátvéd a rúgás pillanatában elcsúszott, és a labda a kapufán csattant.
3: Valószínűleg ez pályafutásom legrosszabb pillanata. Még ma sem tettem túl rajta magamat, és ez azért érdekes, mert játékosként többször voltam a csúcson, de mégis mindig visszatérek ehhez a pillanathoz. Emlékszem, miután kikaptunk, visszamentünk a szállodába, a menedzser mindenkit meghívott egy italra a bárban. Én nem akartam lemenni. Úgy éreztem, hogy nem tudok a többiek szemébe nézni. Álltam a szobámban a 25. emeleten, néztem ki az ablakon, és csak az járt a fejemben, hogy miért? Miért pont most? Miért esett az eső? Miért csúsztam el? És újra csak ezt ismételgettem. Az egészben a legnehezebb az volt, hogy 3 nap múlva a válogatottnál találkoztam a United játékosokkal. Volt egy barátságos mérkőzésünk az amerikai csapat ellen a Wembleyben, és azon fejeltem egy gólt 11 méterről. És már ott eszembe jutott, hogy ha lenne bármilyen gól, amit elcserélnék, az ez lenne. Ekkor törtem össze igazán. Később azért rájöttem, hogy ezeket a kudarcokat is meg kell élni, fel kell dolgozni és tovább lépni.
1: Idézte fel azt a moszkvai estét 2025-ben John Terry. A védő hibája után a Unitedből Anderson és a Charlton rekordját megdöntő Giggs is betalált. Eközben Kalu lövését még nem, de Anelkáét már kivédte Van der Sar. Ezzel pedig a 11-es párbajt 6-5-re a Manchester United nyerte meg. A vörös tér városa a vörösöké.

0: A Manchester United harmadik backperbéjel sikerét gyűjtötte be. Az ekkor már lovag Sir Alex Ferguson pályafutása 32. serlegét emelhette a magasba. A karrierje zenitjén lévő menedzser érdemeit így méltatta a sztársport.
1: Sir Alex tradicionális brit menedzser. Ebben a megközelítésben a Manchester United a leginkább brit-angol élklub, még az amerikai tulajdon ellenére is. Miközben a Liverpoolt az elmúlt évtizedben francia, spanyol, a Chelsea-t olasz, portugál és izraeli, az Arsenalt francia menedzser irányította, a Unitednél skóta főnök. Sőt, a klub 116 éves történetében, amióta ismert az edző személye, mindössze egyetlen egy esztendőben volt csak nem az Egyesült Királyság útlevelével rendelkező menedzsere, az ír Franco Farrell 1971-72-ben. A fentiekből ellenben ne azt a következtetést vonjuk le, hogy Sir Alex csak a brit futballban hisz, és hogy nem halad az idővel. Szerintem éppen az utóbbi éveinek egyik legnagyobb eredménye, hogy túl a 60-on is váltani tudott. 2007 nyarán minden korábbinál nagyobb összeget költött játékos vásárlásra. Megvette Carlos Tevezt, Owen Hargreaves-t, Nanit és Andersont is. Elfogadta, hogy a latin futball elemei is beépülnek a csapatjátékába. Mind a négy játszott a döntőben, mind a négy belőtte szerda éjjel a maga büntetőjét. Újra Európa trónjára emelték a Manchester United-et. A moszkvai győzelemmel Sir Alex csúcstartó lett. Még egyetlen egy edző sem tudott negyed századdal az első nemzetközi kupa sikere után európai kupát nyerni. 1983-ban még az Aberdeen-nel a Kegben aratta első nemzetközi sikerét. Sir Alex lett a 15. edző, aki kétszer is megnyerte a Becket, illetve a Bajnokok Ligáját. A skót a második legidősebb BL győztes. A belga Raymond Guttars 1993-ban 71 évesen 232 naposan nyert az Olympique Marseille-jel.

Sir Alex Ferguson a moszkvai győzelem után 5 éven zárta le példátlan pályafutását, és abba a fél évtizedbe is bele tudott sűríteni jó néhány emlékezetes mérkőzést. Egy ilyenről lesz szó sorozatunk holnapi részében is.

0: Az angol házi döntő után Moszkvában Chelsea-re hult, csak hult az ezüsteső, és a Manchester United élet az aranyeső. Az akkor már háromszoros BL győztes Manchester United egy év múlva a negyedik BL címéért indulhatott harcba. Hogy milyen sikerrel, erről lesz szó a hírek után.
1: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Világ Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Világ Kristóf, még kell egy kicsi, Világ Kristóf olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát. A befagyasztott uniós pénzekről tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Száraz napos marad a mai. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
4: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupa sorozatot. Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NB egy aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő olajbányász egy percig sem vezetett hazai pályán a szombathelyi csapat ellen, amely története során 7-szer hódította el a bajnoki címet. A férfi vízilabda OB1 bronz csatájában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot. Ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-el végzett a harmadik helyen, mivel a bronz csata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re. Milák Kristóf két számban is dobogóra állt a Mare Nostrum úszóverseny sorozat franciaországi állomásán, Kenyan Roussillonban. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 50 méter pillangón a harmadik helyen végzett, míg 100 méter gyorson másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban Zambori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott hátra. Közölt este a kultúráért is felelős miniszter, Tarz Zoltán hozzátette, megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása, és belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan fizettek ki 17 milliárd forintot. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, a WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Az ellenőrzést egy új uniós szabályozás egységes forgalmazási követelményei miatt indították. Szalában fogtak el egy német férfit, akit több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánok-Szentgyörgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes átadási letartóztatását. Az amerikai hadsereg ismét megsemmisített két hajót, amelyek feltehetően kábítószert szállítottak. A Csendes-óceán keleti részén végrehajtott műveletben ketten meghaltak. Az Egyesült Államok tavaly ősszel indított támadás sorozatot a dél-amerikai vizeken közlekedő narkóterroristáknak nevezett csempészek ellen. Eddig csak nem 200-an haltak meg a célzott légicsapásokban. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak.
1: Közlekedés.
4: Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába a burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárására kerül. Fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületnél. A torlódás már jelentős, meghaladta a 9 kilométert, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
1: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz, sokfelé megélénkül a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható, a hétvégére ismét melegszik az idő, helyenként 30 fok fölötti értékekre számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport

0: Először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első öt kiírást a spanyol Real Madrid nyerte, majd jött két Benfica győzelem, aztán sorozatban három milánói. Igaz, ezt két különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban három bekket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírási kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban hatszor ért a csúcsra onnan érkező gárda. Háromszor nyert a Liverpool, kétszer a Nottingham és egyszer az Aston Villa. Aztán a 80-as évek második felében néhány döntőben bizony-bizony nehéz perceket éltünk át. A cél szentesítette az eszközt. Mondjuk úgy, a célfutball tönkretette az élményünket. Így érhetett a csúcsra a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven és a jugoszláv Crna Zvezda. És ugyan a 80-as évek végén megszületett a holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is a csúcsra ért története során először, és ekkor 37 torna után változtatták meg a csúcsklubok tornájának a nevét és a lebonyolítását. A már bajnokok ligájának hívott vetélkedés első győztese a francia Olympique Marseille lett, majd a következő 8 nyertes közül 7 visszatérő volt. Olyan csapat, amely tartósan ott volt korábban is Európa közvetlen élcsoportjában, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivétel talán az 1997-es győztes német Borussia Dortmund volt, amely kicsit váratlanul ért a csúcsra, és nem volt ott folyamatosan Európa élcsapatai között, hiszen ezt megelőzően utoljára 1963-ban indulhatott a bajnokcsapatok vetélkedésében. A jelenlegi évszázadban hasonló váratlan győztes talán csak egy volt, 2004-ben Mourinho Portója. Ezt követően csak a legnagyobbak értek a csúcsra, de még a döntőbe is. 2009-ben egy akkor háromszoros győztes játszott egy kétszeressel, 2010-ben pedig egy négyszeres győztes egy kétszeressel.
1: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 54. részében a 2008-2009-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Rómában a Stadio Olimpicóban rendezték, ez volt a negyedik alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1977-ben a Liverpool 3-1-re nyert a Borussia Mönchengladbach ellen, 1984-ben is a Puhl nyert, 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajban a Róma ellen. 1996-ban is 1-1-es rendes játékidő után ismét 11-esek döntöttek, ezúttal a Juventus ünnepeltett az Ajax ellen. Olasz csapat most nem, ellenben két korszakos együttes, a Barcelona és a címvédő Manchester United ott lehetett a döntőben. De mielőtt a mérkőzésről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. nyarán összesen 52 ország 76 csapata készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az MTK képviselt, amely selejtező második fordulójában mutatkozott be és rúgott gól nélkül zárt, a Fenerbahce ellen 7-0-as összesítéssel esett ki. A magyar bajnokkal ellentétben másik 32 csapat eljutott a csoportkörig, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel a két együttes Rómáig vezető útját. A Barcelona a csoportkörben 4 győzelemmel, 1 döntetlenen és 1 vereséggel az első helyen zárt a Sporting, a Shakhtar Donetsk és a Basel előtt. A legjobb 16 között a Lyon érkezett, az 1-1-es döntetlen után a visszavágó mutatós játékkal nyert 5-2-re a katalán együttes. A negyed döntőben is magabiztosan szerepelt a Pep Guardiola vezette csapat, a Bayern München ellen 4-0-as siker után az 1-1-es döntetlen is belefért. Az elődöntőben az idegenben lőtt gólok segítettek a Chelsea ellen, 0-0 lett az eredmény a Camp Nou-ban, a Stamford Bridge-en viszont 1-1-el zárult a találkozó, Iniesta a 93. percben a rendes játékidő utolsó másodperceiben lőtte a fináléba a Barcelonát. A másik ágról a címvédő Manchester United érkezett, a csoportkörben 2 győzelemmel és 4 döntetlennel zárva első helyen jutottak tovább, a Villarreal, az Old Borg és a Celtic előtt. A legjobb 16 között az Inter ellen 0-0-ás döntetlen, majd a visszavágón 2-0-ás győzelem Nemanja Vidic és Cristiano Ronaldo góljával. A negyed döntőben izgalmas párharcot játszottak a Porto ellen Sir Alex Fergusonék, 2-2-es döntetlen az Old Traffordon, majd 1-0-ás siker Portugáliában. A legjobb négy között angolházira.

0: A Barcelona 6-szor játszhatott a trófáért, 1992-ben és 2006-ban nyerni tudott, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott. A Manchester United korábban még nem veszített döntőt, 1968-ban, 1999-ben és 2008-ban is győztesen hagyta el a pályát. Hallgassuk meg Hegyi Iván, a Népszabadság tudósítója, miként várt a római mérkőzést.
1: Róma nyílt város, Primera División Premier League csúcs találkozó a Serie A hazájában. 17 esztendő után a BL-ben először történhet meg, hogy az első számú európai klubtornán ismét el az előző évi győztes. A címvédő a Manchester United, míg a döntő helyszíne Róma. Ez azért különösen érdekes, mert a legutóbbi duplázás idején még Itália dominált a kontinens klub futballjában. A Beket 1989-ben és 1990-ben egyaránt a Milán hódította el. A Kekben egymás után kétszer vívott döntőt a Sampdoria, és másodszorra győzött is. Még az UEFA kupában előbb a Napoli, majd a Juventus aratott diadalt. Hol van ez már? A Serie A uralmát a Premier League hatalma váltotta fel, bár a Barcelona köreiben erősen bíznak abban, csak szerda estig. A katalánok éppenséggel azt sem bánnák, ha visszaköszönne a 80-as, 90-es évek fordulója, hiszen a Sampot éppen a Barca múlta felül a 20 esztendővel korábbi kegdöntőben Bernben. Akkor Josep Guardiola, a Barca jelenlegi edzője már 18 éves volt. Amikor Alex Ferguson az első európai trófeáját nyerte edzőként, a kis Pep még csak 12-t számlált. A szakvezető 1983-ban az Aberdeent vitte sikerre, a Camachót, Gallegót, Stilikét, Juanitót, Santillanát felvonultató Real Madrid ellen. Noha, a skót együttes azon négy csapat egyike volt, amelynek selejtezőt kellett vívnia a Kekben. A Manchesterben 1986 óta hivatalban lévő Ferguson azóta sem felejtette el, miként kell a spanyolnagyok ellen játszani. A BL előző kiírásának elődöntőjében a United még csak gólt sem kapott a Barcelonától, 1-0-0-0, és a mintát majdnem sikerült lekopíroznia Gus Hiddink Chelsea-nek, 0-0-1-1. Néhány másodperc meg annál jóval kisebb szerencse hiányzott, amely a Barca oldalán mutatkozott. Az EMU számára azonban tökéletesen mindegy, melyik csapat az ellenfél. A manchesteriek szériában 25 meccsen maradtak veretlenek a BL-ben. Igaz, a 2007-2008-as mérlegük, 9 győzelem, 4 döntetlen, imponálóba mostaninál, 5 győzelem, 7 döntetlen. Ám, ha megint elnyerik a serleget, ugyan kitörődik majd a részletekkel. A csapat duplázhat, Ferguson triplázhat. A lovag a harmadik BL diadalát ünnepelhetné, s ezzel ugyanaz lenne Manchesterben, mint Bob Paisley volt Liverpoolban. Bár már a mai győzelem nélkül is az, hanem több. Wayne Rooney, a United csatársztárja mondta ugyan, hogy idézem, kivételezett helyzetben vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit imádok, ráadásul a legnagyszerűbb klubban, ám ezt Ferguson is említhette volna. A Barcelona játékosai viszont éppen Rooney-ról beszélnek, ha az ellenfél kerül szóba, mert őt tartják az EMU legragyogóbb labdarúgójának. De egyáltalán nem félnek, sőt azt hangoztatják, a spanyol bajnoki trófea és a királykupa után csak akkor emelhetik magasba a harmadik serleget az idén, ha felszabadultan futballoznak. Élveznünk kell a játékot, ennyi az egész, nyilatkozta Lionel Messi, a vörös-kékek argentin csillaga, aki mögül hiányzik majd a Barca másik meghatározó dél-amerikai klasszisa, a brazil Daniel Alves. A döntő nem a taktikáról szól, millió tervet lehet készíteni a találkozó előtt, és akár már az első percben összedőlhet valamennyi. Tette hozzá a sérüléséből Thierry Henryval együtt felépülő, de legalábbis a kezdő 11-be várt Andrés Iniesta. Azaz, a barcelonaiak örömlabdarúgásra készülnek, de Nemanja Vidic, a Manchester szerbe védője, már szóban is igyekszik elvenni a kedvüket. Kétségtelen, a spanyol ligában jó néhány szép meccset játszottak, és meg annyi gólt értek el. Ebben, ugye, az a fontos, amit a kőkemény Beck nem mondott, de hozzágondolt. Ami biztos, az örök város tele van a Finale Grande reklámtábláival, és a döntő nagykövetének Bruno Contit, az 1982-ben világbajnoki címet nyert olasz labdarúgót választotta az UEFA. De a legmesésebb fogadást a barcelonai vagy a manchesteri rezidencián adják.
0: 2009. május 27-én két korszakos csapat találkozott a Stadio Olimpicóban. A Sir Alex Ferguson vezette Manchester United a korábbi években szinte mindent megnyert, amit lehetett. Az angoloknál több zseniális labdarúgó is játszott, elég csak Edwin van der Sarra, Rio Ferdinandra, Cristiano Ronaldóra vagy Nemanja Vidicre gondolni. A katalánoknál is voltak nagy nevek, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Andrés Iniesta vagy Xavi Hernández. A találkozó végül a Barcelona 2-0-ás sikerét hozta, Eto'o és a gólkirály címet 9 góllal megszerző Lionel Messi is betalált. Hallgassuk meg a Népszabadságban megjelenő beszámolót.
2: 2-0, Mester 3-as. Spanyol bajnok, királykupa győztes és BL címvédő a Barcelona. Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo-t játszott a centerként és Rooney-t a bal szélen hagyta, míg Pep Guardiola Eto'ot kivitte a jobb oldalra, Messit pedig középcsatárnak küldte be a bajnokok ligája római döntőjére. Eleinte úgy tetszett, a manchesteri szakvezető lepi meg jobban kollégáját, de Ronaldo 2 hiába volt prím hegedűs az első 9 percben, a 10-ben a barcelonai Eto'o lett a főszerep. Iniesta középüt hirtelen felgyorsított, majd jobbra tette a labdát a kameruni társának, aki egy lövőcsellel római partra vetette Vidicet, aztán csörrel a bal sarok felé pöckölte a labdát, és van der Sar kapus csak hozzáérni tudott a gyors lövéshez. 1-0. A folytatásban akár a Scotland Yardot is bevonhatta volna a nyomozásba a Manchester United, mert a Barcelona futballistái úgy passzolgattak, hogy az angol klub játékosai szüntelenül kutattak a labda után. A feltűnő technikai fölény dacára helyzetet csak nagy ritkán alakított ki a katalán együttes, de ez nem zavarta a vöröskékeket, hiszen amíg az ellenfél nem találkozik a gömbbel, nagy baj nem lehet. Még kicsi sem. A szünetben legfeljebb azért aggódhatott a Barca tábora, hogy egy gól előny nem igazán nagy for, és a Manchester 2 éve nem kapott ki a BL-ben. Szerdáig. Mert a Barcelona a második félidőben még jobban játszott, mint az elsőben, és ha Henry zicserben nem van der Sart, Xavi pedig szabadrúgásból nem a bal kapufát találja el. A játék menetén az sem változtatott, hogy Ferguson a szünet utáni szakaszra a középpályás Anderson helyett a csatár Tevezt vezényelte a pályára, és a 70. percben a katalán csapat elrendezett mindent. Xavi tökéletesen emelte a rosszul helyezkedő Ferdinand mögé, és a termetre kis Messi nagy mozdulattal fejelt a bal sarokba, 2-0. Ezzel a Barcelona Mester 3-ast ért el. 2009-ben övé a spanyol bajnoki cím, a királykupa, valamint a BL trófea. Mi nem? Barcelona Manchester United 2-0, a félidőben 1-0. Gólszerzők Eto'o a 10. percben és Messi a 70. percben.

Barcelona 2-0-ra nyert Rómában, és ezzel megszerezte a harmadik BL trófáját. A két csapat két évvel később ismét találkozott a döntőben. 2010-ben viszont német és olasz klub küzdött meg egymással, de ez már egy másik történet.

Varga Józsi varázslatai a selejtezőben, a magyar csapat másodszor a csoportkörben is, a végső győztes akár a repülőt is betolta volna a kapu elé a siker érdekében Madridban. A következő negyed órában a 2009-2010-es bajnokok ligája szezont elevenítjük fel.

Ó, Puskás országából érkeztek, állapította meg a madridi reptéren az egyenruhás, amikor futólag ránézett az útleveleinkre 2010. május 21-én. Bánki Dodi, akivel mások mellett együtt érkeztem, válaszolt neki valami kedveset, de a madridi fickót aznap nem lehetett felvidítani. Ő a Reálnak akart szurkolni másnap szolgálata leteltével a BL döntőben, de kénytelen volt elviselni, hogy a számára szentként tisztelt stadionban másnap egy olasz és egy német csapat csapajd össze a nagyfülű trófeáért. A Real már a nyolcad döntőben elvérzett a Lyon ellen, de ez egy későbbi történet, előtte kerüljenek szóba a selejtezők. Itt ugyanis olyan magyar siker született, amely igen nagy ritkaság azóta, hogy Bajnokok Ligájának hívják a sorozatot, és egy honigárdának három pár harcot kell vívnia a főtáblás szereplésért.

A magyar aranyat 5 éven belül negyedszer szerezte meg a debreceni VSC, de korábban volt, hogy a Manchester United-del kellett harcolni a főtábláért, viszont a 2009-2010-es szezonban már volt bajnoki ág, és így legalább a fényévekkel előttünk járó bajnokságok dobogósait el lehetett kerülni. A Lokinak így sem volt könnyű a sorsolása, már az első ellenfél, a svéd Kalmár is a nehezen verhető kategóriába tartozott. A kis Legó stadionban, az Olá Gábor utcában viszont remek eredmény született, elsősorban a magyar játékosok lelkesedésének, fanatizmusának, küzdeli tudásának köszönhetően. És jött egy akkor még ismeretlen fiatalember, Varga József, aki csodás gólt rúgott a 73. percben, majd elsírta magát. Utólag kiderült, hogy nemrég veszítette el imádott édesapját, aki az első edzésétől kezdve mindig ott volt a pályaszélén, amikor még kicsi volt, hozta-vitte, később pedig lelkesen szurkolt neki. Ám ezt a pillanatot, ezt a történelmi pillanatot már nem élhette meg. Józsika gólja után a 86. percben Kis Zoltán is betalált, így 2-0-ás előnnyel ment a Debrecen Svédországba. Ott pedig már a 13. percben betalált Varga Józsi, így összesítésben 3 gólos lett az előny. Ám a 32. percben már csak egy, és ettől fogva nem igazán fért be az a bizonyos zapszem oda, ahová egyébként nem való. A 71. percben már 3-1 volt a svédeknek, de a Loki hősies küzdelemben megőrizte ezt az eredményt, és ez akkor az idegenben lőtt gól miatt továbbjutást ért. Pedig nagy baj lehetett volna, ha hosszabbítás jön, mert a védelem mamutját, Máté Pétert a 86. percben kiállították. A következő körben nélküle verte 2-szer 1-0-ra Loki az észt Levadia Tallint, a hazai meccsen első gólját szerezte azaz Adamo Koulibaly, aki később 2-szer lett magyar gól király. A BL rájátszás kör pedig igazi örömünnep volt, soha nem felejthető csodagólokkal. A Levszki Szófia otthonában 2-1-re nyert a Loki Bodnár bombával és Cvitkovics varázslattal, itthon pedig 2-0-ra Varga és Rudolf ágyúzással. A Debrecen úgy jutott a főtáblára a BL-ben, hogy Poleksics kapuson kívül többnyire csak magyarok játszottak a csapatban, illetve a vége felé a közben beépülő Adamo Koulibaly. És a csoportkör első meccsén is 8 magyar futott ki a kezdőcsapatban a Liverpool félelmetes otthonában. A Liverpool Fiorentina Lyon csoportban nem szerzett pontot a Debrecen, viszont például az olasz csapatnak idegenben 2-t, itthon 3 gólt rugott. Itthon. Hát igen, ez fájdalmas pont volt a debrecenieknek. Akkor ugyanis még nem volt meg a mostani csodálatos Nagy Erdei stadion, így a hazai meccseit Budapesten kellett játszania. Annyi ember, 8-10 ezer, amennyi be tudott volna zsúfolódni az Olá Gábor utcai kis stadionkába, felutazott minden meccsre Pestre, és hozzájött még annyi az ország többi részéből, hogy mindhárom hazai meccsen teltház volt, ami akkor 37 ezer embert jelentett. Ezek egy része persze csak a neves ellenfelek miatt jött, de így is jó érzés lehetett a debreceni focistáknak ennyi magyar szurkoló előtt játszani. A DVSC történelmet írt, valószínűleg olyat, amelyre ő soha többé nem lesz képes, de ez csak arra volt elég, hogy azokból a magyar foci kudarccal teli időkből azért maradjon valami szép emlék is az utókornak. A sorsolás pillanatában egyébként sokan hiányoltak egy igazán nagy csapatot a csoportból, a Liverpool akkor nem volt az, de az egyenes kieséses szakasz bizonyította, hogy nem akármilyen képességű gárdák előzték meg a Lokit.

A Fiorentinát a legjobb 16 között a Bayern München csak óriási nehézségek árán tudta legyőzni, míg a Lyon az elődöntőig száguldott, mint szóba került a Reált is kiütve, őt is a Bayern állította meg ott. Az a Bayern, amely úgy jutott tovább a csoportjából, hogy két fordulóval a vége előtt még biztos kiesőnek tűnt, mert oda-vissza kikapott a Bordeaux-tól, ám végül az árónapon úgy nyert a Juventus otthonában 4-1-re, hogy butkapus egyenlített 11-esből. Az Internek a csoportban szintén rezgett a léc, végül két győzelemmel igazán olaszosan továbbment. Aztán jött a Mourinho-s, taktikus, patika mérlegen kimért tavasz. Kettős győzelem a Chelsea ellen, 3 rugott góllal. Kettős győzelem a CSKA Moszkva ellen, 2 rugott góllal. Majd a Barcelona ellen 3-2-es összesítés, amely után már elképzelhetetlen volt, hogy ne nyerjen bajnokok ligáját a José Mourinho irányította Inter. Ezt talán még a Bayern szurkolói is így gondolták, pedig a Loki két korábbi ellenfelének, a Fiorentinának és a Lyonnak a kiejtése közben játszott egy nagy klasszikust a Bayern a Manchester United ellen. A hazai 2-1 után az Old Traffordon már 3-0 is volt a Manchesternek, de a Bayern két gólt szerezve tovább ment. Újból visszavágva 99.

0: A madridi döntőn az akkor első szezonját futó Digisport TV csatornát 5 ember is képviselte. A már említett Bánki Dodi szakkommentátorként, egy kommentátor, egy operatőr úti filmkészítéshez, a külföldi kapcsolatokért felelős munkatárs és jó magam. Ez volt egyébként az első szombati BL döntő a történelemben, és ennek a délelőttjén, a hivatalos ügyek elintézése után elsétáltunk a Királyi Várhoz, ahol viszonylag csend volt. Bezzeg a belváros, igen hangos volt. 20-30-100 fős csoportokban énekelgettek, táncoltak a milánóiak és a müncheniek. Egyik kezükben sörös pohárral, a másikkal a csapatuk által remélt gólok számát mutatták az ellenfél szurkolóinak. Ha közel kerültek hozzájuk, akkor veregették egymás vállát. Béke vagy, te sport! Szerencsére messze volt már időben a Heysel, de még a 95-ös bécsi döntő is, amikor a Stephansplatz két végéből a rendőr sorfal mögül kiabálgattak egymásnak a rivális csapatok drukkerei. Igazi gyönyörű nyárelő volt Madridban május 22-én. A döntő pedig este 8 óra után kezdődött. Éppen a melegítéshez kivonuláskor érkeztem, nagyon szeretem ezt a mérkőzés előtti ceremóniát, főleg a világsztárok végzik a gyepen. A mozdulatok közben csendben lement a nap, a kigyúló fényektől csillogó pályához gyönyörű hátteret adott a szürkület. Mindkét csapat elhozhatta a saját stadionjának műsorközlőjét, a meccs előtt igazságosan elosztva az időket, ők tüzelték a szurkolóikat. Adóvevős mikrofonnal a saját tábor előtt fokozták a hangulatot. Két szakmáját kiválóan értő fickó, de a német hiába hozta a maximumot, a két nyelv közti különbség okán ezt a párharcot csak az olasz nyerhette. Ahogy a csapatok közti csatában is nehéz volt elképzelni, hogy a németek nyerhetnek. Nem tudni miért, hiszen mind az edzők, mind a játékosok szinte gramra egy szinten voltak, mégis ezt lehetett érezni ott a helyszínen. Talán az elődöntő milánói hőstette és Mourinho személyisége miatt. Utóbbit lehet arrogánsnak, pökhendinek nevezni, de akkor olyan kisugárzása volt, amelyhez hasonlítható nem sok volt a foci történelemben.
1: A hivatalos sajtótájékoztatón Mourinho arra a kérdésre, hogy ezúttal is betolják-e a csapatbuszt a kapu elé, ha arra szükség lesz, azt mondta, ha kell, akkor a repülőt is. Ez a mondat ott Madridban a BL döntő előtt hangzott el először, és azóta szálló igévé, illetve szálló mondattá vált.
0: A meccset egyébként mester és tanítványa csatájaként harangozták be sokan, hiszen a múlt évezred végén a fiatal Mourinho Louis van Gaal segítője volt a Barcelonánál, és sokat is tanult tőle. A többit meg maga tette hozzá a zsenialitásával, és ez a kettő együtt azt eredményezte, hogy a tanítvány 2010-ben legyőzte mesterét a kettőjük legfontosabb csatájában.
1: A 35. percben Julio César hatalmas kirúgását Diego Milito Snyder elé fejelte, aki visszatette a labdát az elmélázó Van Böjten és Debbie Hélis közül kiugró társának, és az argentin csatár 10 méterről a német kapuba lőtt. A 70. percben újra ő volt eredményes. Eto indítása után a 16-oson belül úgy csapta be Van Böjtent, hogy a belga védőnek azóta sok álmatlan éjszakája lehetett emiatt, és a lövésénél Butnak már nem volt esélye.
0: Amit már a meccs előtt érezni lehetett, az bebizonyosodott a meccsen is. A Bayernnek egyetlen esélye az volt, hogy vezetés szerez, mert hátrányból sansztalan volt. A teljes szezont figyelve nem feltétlenül az Inter volt Európa legjobbja, de a három sorsdöntő tavaszi hónapban egyértelműen, és főleg 2010. május 22-én. Jellemző kép volt, hogy még ment a meccs, amikor már a mester és a tanítványa kezet fogott. Előbbi gratulált az utóbbinak. Majd a sajtótájékoztatón ezt mondta Van Gaal.
1: Ahhoz, hogy ezt az Intert legyőzzük, csúcsformában kellett volna lennünk, és mi most nem voltunk abban. Tudtuk, hogy az ellenfél kiválóan megszervezi a védelmét, a Bundesligában sok csapat áll fel ellenünk ilyen taktikával, de az Inter ezt jobban játsza, minőségi játékosai vannak hozzá. Ennek ellenére volt helyzetünk, ám ha nem szerzel gólt, akkor nem nyerhetsz. S ha ki is kaptunk, büszke vagyok a csapatomra.
0: A meccs után a diadalmas hadvezér José Mourinho megszerezte magának a meccslabdát és boldogan pózolt vele. Ja, és a következőket mondta.
1: Bevallom, tartottam Van Gaaltól, mert jól ismerem őt, tudja, miként kell felkészíteni és feltüzelni egy csapatot. A mérkőzés előtt szándékosan provokált bennünket azzal, hogy azt nyilatkozta, mi csak védekezünk, de ő is csupán azt akarta, amit mi, győzni. Nekünk sikerült és fantasztikus évet zárunk, mindent megnyertünk, amit csak lehet, a bajnokságot, a kupát és most a BL serleget is, ami számomra értékesebb a világbajnoki címnél is.
0: Mourinhónak ez volt az utolsó nyilatkozata Inter edzőként, mert hamarosan bejelentették, amit már a madridi döntő előtt mindenki biztosra vett, hogy ő lesz a Real edzője. Abban a szerepkörben viszont gyakorlatilag megbukott. De ez már egy másik történet, amelyről egy másik alkalommal lesz szó.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Barcelona Manchester United a Bajnokok Ligája döntőjében 2-0. Ez volt 2009-ben. Aztán két éve később ismét ez a két csapat vívott egymással a fináléban. Erről és az addig vezető útról Kreisz Bálint beszél.
3: A bajnokcsapatok Európa Kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 56. részében a 2010-2011-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Londonban a Wembley stadionban rendezték. Ez volt a 6. alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1963-ban a Milán 2-1 nyert a Benfica ellen. 1968-ban a Manchester United Angliában tartotta a selleget. Itt is a Benfica volt a szenvedőfél. A végeredmény 4-1 lett. 1971-ben az Ajax 2-0-ra győzött a Panathinaikos ellen, 1978-ban a Liverpool 1-0-val zárt a többek között Kühl-Lajossal is felálló Brügge ellen, 1992-ben pedig a Barcelona örülhetett a Sampdoria elleni hosszabbításos 1-0-ás eredmény után. 2011-ben a Manchester United és a Barcelona játszott egymás ellen, és magyar érdekeltsége is volt az összecsapásnak, hiszen a sípot Kassai Viktor fújta.

0: 2010 nyarán összesen 52 ország 76 csapat készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az előző években a csoportkörű jutó Debrecen képviselte, amely ezúttal a harmadik selejtező körben csatlakozott, a Bázel ellen 5-1-es összesítéssel búcsúzott. A DVSC egyetlen golyát Adamo Koulibaly szerezte. A Debrecen 2010-ben nem, de 32 másik csapat eljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Két együttes, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel az odáig vezető utat. A Barcelona a csoportkörben első helyen zárt, 4 győzelemmel és 2 döntetlennel, megelőzve a Kopenhágát, a Rubin Kazányt és a Panathinaikost. A legjobb 16 között az Arzenát kellett kiejteni, a 2-1-es londoni vereség után 3-1-el fordítottak a katalánok. A negyed döntőben a Shakhtar Donetsk ellen kiütéses, 6-1-es eredménnyel zárult a párharc. Az elődöntőben pedig két El Clásicót rendeztek, Madridban Messi duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert a Barca, a visszavágón pedig 1-1 lett a vége, így a Real búcsúzott, a Pep Guardiola vezette Barcelona pedig készülhetett a döntőre. A másik ágon a Manchester United menetelt, amely szintén 4 győzelemmel és 2 döntetlennel végzett csoportja első helyén a Valencia, a Rangers és a Bursaspor előtt. A nyolcad döntőben a Marseille ellen a második mérkőzésig kellett várni a gólra, az angolok itt 2-1-re nyertek, ezzel továbbítottak. A következő körben a Chelsea sem jelentett akadályt, 1-0-ra és 2-1-re győztek Sir Alex Fergusonék. A menetelés pedig a Schalke ellen folytatódott, két magabiztos sikerrel, 6-1-es összesítéssel zárt a United, ezzel 2009 után ismét döntőbe jutott. Sorozatunk rendszeres hallgatói számára ismerős lehet ez a párosítás. 2009-ben is a Sir Alex Ferguson vezette Manchester United, és a Pep Guardiola által irányított Barcelona küzdött meg a BL trófáért. Akkor a katalánok 2-0-ra nyertek. Ezúttal magyar szempontból is volt érdekessége a találkozónak, hiszen játékvezetőnek Kassai Viktor delegálta az UEFA, akinek a munkáját Erős Gábor, Ring György és Vad István segítette. Ez is szóba került a Népszabadság mérkőzés előtti jegyzetében, most ezt hallhatják.
1: Világszám. Milliárdos közönsége lesz ma este a labdarúgó BL döntőnek, amelyen a Manchester United látja vendégül Londonban a Barcelonát. A több mint sporták szombat esti ünnepén nagy izgalmak várhatók, noha a nemzetközi szakértők 8-3-at, de legalábbis 7-4-et emlegetnek. És ha a két kezdő 11-et összehasonlítják, arra jutnak, hogy a katalán együttes játékosai 7 vagy 8 poszton jobbak a brit klub futballistáinál. Sőt, a Manchesterben ebből a szempontból csak két igazán fix pont van, Rooney és Van der Sar, de a holland kapus kiemelésében komoly szerepet játszik, hogy Valdes védhet bárhogyan, igazán sokra nem értékelik. Ezzel szemben a Barcelona posztján verhetetlen ásznak, minimum 5 labdarúgót tartanak. Dani Alvest, Piquet, Xavit, Iniestát és Messit. A legragyogóbb együttes is felülmúlható, tudjuk ezt mi is 1954 a Berni csoda óta, mert minden másfél órában benne van a bizonytalanság. Ha nem így volna, talán nem néznék annyian a döntőt, de még ez sem biztos, hiszen Hollywood legjobb vígjátékai legalább akkora sikert hoztak, mint a Hitchcock krimik. A vonzás magából a futballból fakad, a labdarúgásnak akkora hatása, hogy egy európai trófeáról határozó mérkőzés is világesemény. Ázsiában vagy Dél-Amerikában hasonló érdeklődést kelt, akár az öreg földrészen. Bennünket magyarokat is érint, bár mi nálunk valódi labdarúgás már nincs, Kassai Viktorunk, futball szeretetünk és tévénk van.
0: Két évvel korábban elég szoros mérkőzésre készültek a felek, most a sokpasszos játékot tökére fejlesztő Barcelona egyértelmű esélyesnek számított. Az eredmény is ennek megfelelő lett, a katalának végig irányítva 3-1-re nyertek. Idézzük fel a Népszabadság tudósítását, Hegy Iván cikkét hallják.
2: Tiki Takalónia, Barcelona Manchester United 3-1 a félidőben 1-1, játékvezető Kassai Viktor. Hiába reménykedett minden manchesteri abban, hogy megismétlődik 1968 és a United elhódítja a legértékesebb európai klubtrófeát a Wembleyben, a londoni duplázásra semmi esély nem nyílt. Pedig 1-1-et is mutatott az eredményjelző tábla, mint annak idején a Benfica hosszabbításos legyőzésekor, de hajdanán döntőt vívtak az angol fővárosban, szombaton viszont a Scotland Yard munkájára emlékeztető nyomozás zajlott a Szigetországban. Az persze nem a Yardot idézte, hogy a brit csapat futballistái hasztalan kutattak a labda után, amely számukra fellelhetetlen volt a boszorkányos barcelonai tiki-taka közben. A 3-1 papírforma már csak azért is, mert 14 éve, amikor szintén magyar játékvezető Puhl Sándor dirigálta az európai csúcs találkozót a Dortmund-Juventust, ugyanez volt a végeredmény. Pep Guardiola a jelenkor alig hanem legnagyobb edzője és együttese, napjaink legkiválóbb klubcsapata, úgyhogy minden rendben, az igazi labdarúgás győzött. Azaz nem csupán vasárnap délután a barcelonai kikötőben, majd este, az előző napi csúcs találkozó időpontjában, a Nou Camp stadionban egybegyűlő tömeg ünnepelte a vörös-kék Dream Teamet, hanem mindenki, aki úgy véli, a több mint sportág legmagasabb foka mégiscsak a finom technikára épülő, fantáziagazdag, a játék örömét sugárzó futball. Sir Alex Ferguson azt mondta, ez a legjobb együttes, amellyel 25 manchesteri éve alatt a United találkozott. A Guardian című angol lap pedig epésen jegyezte meg, hogy nem a 70 felé közeledő Fergusonnak, hanem a Manchester United néhány középpályásának kellene nyugdíjba vonulnia. Hogy az elmúlt negyed század legragyogóbb klubcsapata-e a Barcelona, azon lehet tűnődni, a Van Basten majd Savicevic féle Milán például hasonló gálaműsorokat rendezett, az utóbbi történetesen a Barcával vívott BL döntőben is, de azon egy másodpercig sem kell gondolkodni, hogy a legbrilliánsabbak egyike a mai vörös-kék garnitúra. Az alig 40 éves Guardiola korszakos, sőt örökérvényű mesterművet alkotott, melynek címét csupa nagybetűvel kell írni. Labdarúgás. A földkerekség nagy részén ennek a virtuóz, csiki-csukis futballnak lett bolondja az emberiség, és százmillióknak most sem hiányzott a küzdelem, még kevésbé a harc. Ha az izgalom elmaradt is, a nézők tátott szájjal bámulták az amilyen egyoldalú, olyan fenséges másfél órát. A második és harmadik barcelonai gól ugyan nem a kigurigázásból esett, de azért nem, mert a második félidőben a manchesteriek már kilépni sem mertek a vörös-kék játékosokra, mivel attól rettegtek, ha kimozdulnak, menthetetlenül mögéjük érkezik egy halálos bűvös passz. Lionel Messi és David Villa tehát 18-20 méterről küldte a labdát Van der Sar hálójába, és a búcsúzó holland kapus még véletlenül sem szúrta le a behúzódó társait, mert tudta, ezzel a Barcával szemben nincs jó választás. Végül is nem mindegy, hogyan kapgolt a csapat. A Barcelonát még az sem zavarta meg, hogy az egyenlítés vitatható volt. Kassai Viktor és asszisztense úgy látta, Giggs nem áll le sem, miközben mások egészen más láttak. A katalánok még a kitüntetett magyar játékvezetőn is segítettek, hiszen olyan nagy maradt a vörös-kék fölény, hogy utóbb senki sem foglalkozott a különben könnyű, azaz roppant egyszerű meccset megfelelően dirigáló honfitársunk kényes ítéletével. Inkább a diadalmas csapatot emelte az egekig mindenki. Az angol Daily Mail azt írta a győztesről, hogy egyszerűen a legjobb, és mindenütt a világon záporoztak az eféle szalag címek. Üdvözlet a Barcelona bolygón! A Barca belépett az istenek panteonjába. A katalánok meghódították Európát. Ám a legnagyobb figyelmet talán a Lance első oldala érdemli. A Barcelona külön világ. A Lance, mint tudjuk, brazil sportlap. Gólszerzők Pedro a 27. percben, Messi az 54. percben, David Villa a 69. percben és Rooney a 34. percben.
3: A 2011-es Bajnokok Ligája döntővel a Kossuth Rádió Esportja című magazin műsor is foglalkozott. Kalapos Mihály anyagában többek között Pep Guardiola győzelem után elmondott gondolatait is hallhatják, de megszólal a döntő játékvezetője Kassai Viktor is, akit Lantos Gábor kérdezett.
4: Pep Guardiola a Barcelona edzőjét a Bajnokok Ligája megnyerése után meglepte egy újságírói kérdés, amely azt firtatta, hogy nem keresse magának új állást, hiszen a csúcsra ért.
5: I have to look for in myself, inside of me. It's not...
4: Saját magamban kell új kihívást keresnem. Most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, amiért ilyen kiváló játékosaim vannak, mint Messi, Xavi és a társaik. Ez persze egyáltalán nem könnyű feladat. Az biztos, hogy egy évig még a Barcelona edzője leszek. Aztán majd meglátjuk. Akkor fogom abba hagyni, ha már nem élvezem. Guardiolától azt is megkérdezték, hogy volt-e valaha a sporttörténelemben jobb futballcsapat, mint a Barcelona jelenlegi együttese. Nem tudom. Lehetetlen ezt megmondani, mert nem láttam Pelét, Cruyffot, Di Stefánót játszani. Nagyon sok kiváló csapat volt. Hallottam, hogy ezek a játékosok nem csak nagyszerűen játszottak, de azok a csapatok, amelyekben futballoztak, különleges kapcsolatot tudtak kialakítani a nézőkkel. Olyan élményt adtak, hogy a szurkolók már a stadionba menet várták, hogy ismét találkozhassanak velük. Mi is erre törekszünk. Azt szeretném, hogyha egyszer a Barcelona játékosaira is így emlékeznének, mint valami csodára.
6: Azért nekünk magyaroknak az sem mellékes, hogy a Barcelona győzelmét hozó BL finálét magyar bíró vezette. Kassai Viktor így nyilatkozott a rangos küldetésről hazatérése után Lantos Gábornak.
7: Lefújták a meccset, átvették az UEFA-tól azt a bizonyos érmet a díszpáholyban, lementek, és magukra csukták az öltöző ajtót. Mi volt az első mondat, szó, ami elhangzott?
8: Az első az egy nagy
1: kézfogás volt a kollégákkal, hiszen ne felejtsük azt el, hogy nem egyedül én voltam a pályán, hanem ugye heten voltunk most, akik a magyar csapatot, a magyar játékvezetést képviselték Londonban. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy nagy hiba nélkül le tudtuk ezt a mérkőzést, és utána nagy öröm ért minket, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megtisztelt minket azzal, hogy gratulált a teljesítményünkhöz, úgyhogy nagyon jó hangulatú egy magyaros este volt, magyaros pár perc volt, amit eltöltöttünk együtt. Alapvetően a játékvezetés is arról szól, hogy ne rólunk szóljon ugye a futball, ne hibázunk nagyot, de sajnos ez máshogy közelítik meg, mint a játékosok a játékvezetőket. Ami fontos, hogy nagyon optimistán álltunk hozzá, tehát teljesen jó hangulatot telt a találkozó, úgyhogy mind a heten nagyon-nagyon lazán és könnyeden vettük a találkozót.
7: Most már talán bevallhatja, hogy a közvélemény csütörtökön délelőtt tudta meg, hogy önök heten utaznak. Önök mikor tudták meg?
1: Mi körülbelül 10 nappal a mérkőzés előtt tudtuk meg azt, hogy minket bízott meg az UEFA játékvezető bizottsága. Éppen Piero Gicolina, aki a szakmai vezetője az UEFA-nál a játékvezetésnek, ő hívott fel telefonon egy reggel.
7: És azt mondta, hogy tiéd a döntő?
1: Igazából egy kérdés volt, hiszen volt egy meghívásunk a Németország-Uruguay barátságos meccsre vasárnapra, és megkérdezte, hogy melyiket választom, hogy a szombati BL döntőt vagy a vasárnapi Német-Uruguay mérkőzést. Kértem tőle pár perc gondolkodási időt, és akkor utána azt mondtam, hogy akkor legyen inkább szombat, és akkor inkább a BL döntőn vezetnénk, és ott beszéltünk egy negyed órát, és akkor tájékozott minket, hogy magyar hetes lesz majd ott Londonban a Wembleyben.
7: Nem volt iszonyatosan nehéz ennek a kis csapatnak magában tartani ezt az infót?
1: Sajnos, hogy ezt titkolnunk kellett, úgyhogy ezért is elnézést mindenkitől, akinek nem mondtuk, meg minden barátunknak is, minden ismerősnek és a médiának is, de hát ez a dolgunk, hogy titokba tartsuk.
7: Nem félt attól, hogy valaki kikotyogja?
1: Nem, hiszen annyira komolyan veszük a szakmánkat, hogy ez a legkevesebb, hogy a tudunk titkot tartani.
7: Valamelyik barátnő, feleség, élettárs.
1: Hát, úgy gondolom, hogy mindenki érezte ennek a súlyát, tehát hogyha ez a hír kikerült volna, akkor az is lehetséges lett volna, hogy levesznek minket a mérkőzésről, tehát mindenki tudta azt, az 1-2-3 ember, hogy ezt nem szabad elárulni.
3: A 2011-es Bajnokok Ligája döntőt 2-0-ra nyerte meg a Barcelona Manchester United ellen. Két év alatt második alkalommal rendezték ezt a párosítást, ám ez azóta sem fordult elő újra, már csak azért is, mert a Manchester United szurkolói 2011 óta várnak arra, hogy csapatuk a trófeáért játszasson. Mindezek ellenére 2012-ben is volt egy angol együttes a döntőben, de ez már egy másik történet.
8: Pep Guardiola rövid idő alatt a legnagyobb edzők közé emelkedett és egy olyan tökéletes gépezetet működtetett, amelyhez hasonlót nem sokat láttunk a 21. században. Ám, ahogy a bevezetőben is szó volt róla, a jó idők után jönnek a kevésbé jók. És egy jó csapat után jön egy még jobb. Így történt ez 2012-ben. Jupp Heynckes sokadszor is visszatért a Bayern Münchenhez, és két év alatt összerakott egy olyan csapatot, amelyre örökre emlékszik mindenki, aki látta. Már 2012-ben is Bajnokok Ligáját nyerhetett volna, ráadásul Münchenben, de a saját hazájában nem tudott proféta lenni. Aztán, ami nem ment Németországban, az ment Angliában.

0: Mivel egy adott bajnokok ligája döntőjének a helyszínét már évekkel korábban kijelölik, még azt sem lehet tudni, hogy az a csapat, amelyiknek az otthonában rendezik, egyáltalán indulhat-e a sorozatban. A mai és az elmúlt évek erőviszonyait ismerve furcsa, hogy 2011 nyarán még bizonytalan volt, hogy a müncheni gárda egyáltalán ott lehet-e a rajtvonalnál. Ugyanis csak harmadik lett a Bundesligában, és ez akkor azt jelentette, hogy a 32 csapatos főtábláért selejtezőt kellett játszania. Igaz, csak az utolsó körben szállt be a Bayern, és sajnos akkorra a magyar bajnok a Videoton már kiszállt. 2005 és 2010 között 6 bajnokságból 5-öt a kor hazai egyeduralkodója a Debrecen nyert nálunk, és kétszer is főtáblás volt a nemzetközi kupában, egyszer a bajnokok ligájában, egyszer az Európa ligában. Utóbbi 2010 őszén volt, és ez annyira megterhelte a csapatot, hogy a fehérvári gárda elvette tőle a bajnoki címet. Ám a Vidi útja nem volt hosszú a BL-ben, a Sturm Graz 2-0-2-3-mal kiütötte. Az osztrák gárdát a következő körben a belorusz Bate Borisov búcsúztatta, itt szállt be egyébként a Bayern München, és 2 győzelemmel verte ki az FC Zürichet. Aztán a csoportkörben a brutál erős német, angol, olasz, spanyol kvartettjét megnyerte, és a Napolival ment tovább. Miközben elbúcsúztatták a Manchester Cityt és a Villarealt.
1: A Chelsea is megnyerte a csoportját a Leverkusen Valencia Genk előtt, majd a legjobb 16 között megkapta a Napolit, melyet hosszabbítás után vert ki nagy szerencsével. Aztán a 8 között a Benficát 2-ös győzelemmel búcsúztatta.
0: A Bayern a 16 között jól elszórakozott a Basel ellen, 7-1-es összesítés, majd a Marseille ellen 2-ös győzelemmel lépett tovább. A Chelsea és a Bayern mellett a két spanyol óriás került még a 4 közé, és itt két sokáig emlékezetes csata alakult ki.
1: A Chelsea Drogba góljával 1-0-ra nyert otthon a Barcelona ellen, de a visszavágón a katalánok a 43. percben már 2-0-ra vezettek. Viszont a szünetre Ramirez gólja okán 2-1-el mentek a csapatok. Az akkori szabályok szerint ez Chelsea továbbjutást ért volna, ezért Messiék olyan őrült egyoldalú második félidőt produkáltak, mely nem sok volt a BL elődöntőben. De nem tudtak betalálni, sőt, Torres a 92. percben egyenlített. A Chelsea lényegében minden helyzetét kihasználta a párharc 2 meccsén, nem úgy, mint a londoniak 16-os előtt letáborozó katalánok. Így jutottak el Münchenbe.
0: A másik párharcban a Bayern 2-1-re nyert otthon a Real ellen, ám a Bernabeu-ban a Kassai Viktor által vezetett meccsel már a 14. percben 2-0-ra vezetett a Madrid, vagyis továbbjutásra állt. Sajnos ehhez a magyar bírónak is volt köze. A 6. percben érthetetlen módon adott 11-est a hazai csapatnak, amikor a földre eső Alaba kezét akaratán kívül érintett a labda, ráadásul az osztrák sárga lapot is kapott ezért, és az akkori szabályok szerint ki kellett hagynia a döntőt. Mert végül a Bayern jutott oda, ugyanis szépített, ezzel hozva a meccs nullt, és ez maradt az állás 120 perc után is. Jöttek a büntetők, és az ezen a szinten érthetetlen hibák. Ronaldo és Kaká lövését Neuer védte, Kroosét és Lamét Iker Casillas, míg Sergio Ramos a kapu fölé bombázott. A Realtól csak a későbbi Bayern edző Xabi Alonso talált be, a Bayern részéről Gomez, Schweinsteiger és Alaba, ezeket a neveket jegyezzék meg, mert még visszajönnek a döntőben, illetve Alabáé nem, mert őt Kassai kisárgázta onnan.

0: Először fordult elő a legrangosabb európai klubsorozat Bajnokok Ligája nevű részében, hogy a döntő résztvevőinek egyike saját otthonában fogadhatta ellenfelét. Ám a Bayern szurkolói aligha így tervezték ezt a premiért. Ezt a mérkőzést ugyanis az otthon játszó Bayern München körülbelül 4-szer nyerte meg. A végén mégis az angolok örülhettek. Már az első 80 percben is akkora fölényben volt a müncheni gárda, hogy csak az időpont volt kérdéses, mikor szerzi az első gólt. Pontosabban, hogy megszerzi-e a mindent eldöntő találatot a 90 perc során, vagy csak a hosszabbításban. A helyzetek számát, minőségét tekintve aligha volt kérdéses bárki számára is, ezt a meccset megnyerte a Bayern. De a gól még váratott magára, és anélkül ugyebár nincs győzelem a fociban. Aztán jött a gól, és ezzel másodszor is megnyerte a meccset a bajor alakulat. A 83. percben a két évvel korábbi BL döntőt ostoba kiállítása miatt kihagyó Frank Ribéry beadását Thomas Müller a hálóba fejelte. Igazán Mülleresen, kicsit mellé fejelve, a földre juttatva a labdát, majd az onnan ment a felső alumíniumról a gólvonal mögé. Azután, hogy Gerd Müller a 74-es bekdöntőben 2, a 75-ösben 1 gólt szerzett, ezúttal egy másik Müller, Thomas talált be. Eldőlt, vélte mindenki, hiszen semmi jel nem mutatott arra, hogy az angol csapat gólt szerez ezen az estén. És ki tudja, hogy szereze, ha Jupp Heynckes, aki a 80-as, 90-es évek fordulóján ezzel soha nem érünk el komoly sikert kategóriájú edzőként volt besorolva Bayern Münchennél, nem csinál valami elképesztő butaságot most is. A gólszerző Müller helyére beküldte a védő Daniel van Böjtent, aki még keresgette a helyét és emberét, amikor egy szöglet utáni csúsztatott fejessel Drogba kiegyenlített. Jött a hosszabbítás, és jött a 95. percben egy 11-es a Bayernnek. Ekkor nyerte meg gyakorlatilag harmadszor a meccset a müncheni csapat. Ám az egész meccsen frusztráltan, önzőn, egoistán játszó Arjen Robbent óriási hiba volt a labdához engedni, amikor pályán volt például Ribéry, a madridi éjszaka hőse, Schweinsteiger, és a tudásban Robben nyomába sem érő, de németesen megbízható Mario Gomez. Ám Robben erőszakosan magához vette a labdát, és bal lábbal, laposan, botrányosan rosszul gurított a kapu bal oldala felé. Petrucse életében ennél jobb büntetőket is kivédett. Ezt is. Maradt az 1-1, és ez volt 120 perc után is. És mivel a Bayern az elődöntőből is 11-es párbaj megnyerésével érkezett, bizonyára sokakban felmerült a stadionban a magyar mondás, még ha nem is ismerték, addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. A Bayern egyébként is nyert már Bajnokok Ligáját büntetőkkel 2001-ben, míg a Chelsea 2008-ban így bukott el a fináléban a Manchester United ellen. Ha a sors döntetlenre játszik, akkor itt angol győzelemnek kellett következnie. Ám nem így indult az orosz rulett. A Madridban hibázó Philipp Lahm ezúttal betalált, míg Juan Mata lövését Neuer védte. Negyedszer is megnyerte a kupát a Bayern, de negyedszer is visszajött a Chelsea. Mario Gomez hozta tőle elvárhatót, David Luiz sem hibázott, így 2-2 lövő után 2-1-re vezetett a Bayern. Ekkor jöhetett volna Alaba, ha nincs eltiltva, a kiváló technikájú Toni Kroos, akinek madridi hibája miatt nem volt önbizalma, vagy esetleg Robben, ha nem hibázik néhány perccel korábban. És ekkor valami egészen váratlan dolog történt. Mindenki lélegzett visszafolytva leste, hogy kiindul el harmadik lövőként a középkörből, de egyetlen Bayern játékos sem jött. Majd az alapvonal mellől a kapus Manuel Neuer sétált a labdáért és tette le komótosan a büntetőpontra.
1: Manuel Neuer egy évvel korábban fantasztikus védésekkel segítette a Schalkét a BL-ben az elődöntőig, ahol olyan földöntúri bravúrokat mutatott be a Manchester United ellen, hogy a világ összes komoly csapata csábította. Bárhol azonnal otthonra talált volna, talán csak Münchenben nem. Ugyanis Schalke nevelésként és őrült Schalke szurkolóként 2001-ben ott ünnepelt szurkolótársaival a Bundesliga utolsó fordulója után, mikor úgy tűnt, hogy Gelsenkirchenbe kerül a salátástál, de a kivetítő látta, hogy a Bayern a párhuzamos meccsen a 94. percben gólt szerezve hogyan töri össze egy egész térség álmát. és látta, ahogy a Bayern, arrafelé gyűlölt kapusa, Oli Kahn úgy ünnepel, hogy kitépi a szögletzászlót, hátára fekszik, és rázza azt örömében. Neuer akkor 15 éves volt, végigbökte az éjszakát, és reggelre megfogadta, hogy egyszer ő lesz a Schalke kapusa. Egy müncheni rangadón győzelemhez segíti az övéit, és azután pont így ünnepel a bajorok előtt. És az élet ezt mind megadta neki, és amikor a Schalke bajnokit nyert Münchenben, Neuer az örjöngő Bayern szurkolók előtt kitépte a szögletzászlót, hátára feküdt, és rázta azt örömében, ahogy Kahn tette 10 évvel korábban. Ezek után az egész futballvilág megdöbbent, hogy 2011-ben Neuer Münchenbe igazolt. A Bayern szurkolók tucatjai már az első edzőtábori napon elmentek és hevesen tüntettek ellene. Ráadásul egy óriási hibával mutatkozott be a bajnokságban. És hiába jöttek utána a bravúrok, ezt a jelenetet nem tudták megbocsátani neki. És a 2012-es BL döntőben a 11-es párbajban ő vette kézbe a bajorok közül harmadikként a labdát. Ha az élete nem is, de teljes további karrierje múlt azon a lövésen.
0: Rossz lövés volt, kisé földbe rúgott, de bement, 3-1-re vezetett a Bayern. Ám a kapus volt az utolsó a német csapatból, aki betalált. Olic lövését védte egy cseh, Schweinsteiger túlgondolt, totyogós próbálkozása pedig a baloldali alumíniumra ment. Lampard szépített, Cole egyenlített, a 10. rugó Didier Drogba pedig a Chelsea első bajnokok ligája serlegéért lőtt, és nem hibázott. 2012-ben Münchenben a Chelsea nyerte meg a bajnokok ligáját.

0: A vesztes Bayern München edzője Jupp Heynckes, aki korábban már 4 szezont végig dolgozott a Bayernnél és az adott korban klasszis játékosokból álló csapatával, kétszer a Beck elődöntőjében, egyszer a Beck negyed döntőjében esett ki, a döntőbeli vereség után ezt mondta 2012-ben.
1: Túl sok helyzetet elpuskáztunk, a 83. percben megszereztük a vezetést, meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána pedig a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a 11-es rúgás Lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb, fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
0: A meccs egyértelmű főszereplője Didier Drogba volt, aki a Chelsea gólját lőtte a 120 perc során, szabálytalanságával büntetőt ajándékozott a Bayernnek a hosszabbításban, majd berúgta az utolsó büntetőt. Didier Drogba ezt mondta.
1: Azt hiszem, nincsenek szavak arra, mit is érzek valójában, majd csupa vigyor az arcom. 4 éve

0: Torna képei nem futottak át az agyamon. Tudtam, hogy megnyerhetem a meccset, ezért különösen nehéz volt kezelni a helyzetet. Petr Cseh a világ legjobb kapusa, miatta is meg kellett oldanom a feladatomat.
1: 2012-ben a Chelsea történelmet írt, mert először nyerte meg a Beck BL-t. A Bayern viszont nem írt történelmet, nem lett az első csapat, amely saját stadionjában nyeri meg a Bajnokok Ligáját. Ellenben a következő évben a csúcsra ért. Holnap arról lesz szó. Tartsanak akkor is velünk!

Klasszikó helyett Der Klassiker. Az edző lemosta magáról a gyalázatot és a Wembley német megszállása. A következő negyed órában a 2012-13-as bajnokok ligájáról lesz szó, amelynek döntőjét két német csapat vívta Angliában.

0: A 2012-es BL döntőt a Bayern München a saját stadionjában 11-es párbaj után veszítette el. A csapat akkori edzője Jupp Heynckes így foglalta össze azt a mérkőzést.
1: Túl sok helyzetet elpuskáztunk. A 83. percben megszereztük a vezetést. Meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig már régóta tudjuk, hogy a 11-es sugás Lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb. Fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
0: Ezt Jupp Heynckes mondta, akinek a születése arra a napra esett, amelyen hazája vezetése bejelentette, hogy elveszítette a háborút. 1945. május 9-én látta meg a napvilágot. A dátum történelmi jelentőségű egyértelműen meghatározta a gyerekkorát, tinédzserkorát, de hogy ezzel eleve elrendeltetett az, hogy vesztes lesz, hát azt döntse el mindenki maga. Heynckes a Bundesliga történetében a negyedik legtöbb gólt szerezte, viszont nem csak kortársa volt, hanem szintén 1945-ben született a messze legtöbb gólt szerző Gerd Müller. Heynckes világ és Európa bajnok futballista, de többnyire a válogatott kispadjáról nézte Müller szárnyalását. Heynckes a 70-es években játékosként a Mönchengladbachkal 4 Bundesliga bajnoki címet szerzett, 77-ben szerepelt a Beck döntőjében, de ott kikapott a csapatával. Aztán 79-ben, 34 évesen már vezetőedző volt. UEFA kupa győztesként vette át a Gladbachot Udo Lattektől, be is vitte a kupa döntőjébe, de ott kikapott. Mégis a Bayern kispadjára hívta egykori müncheni ellenfele és válogatottbeli társa Uli Hoeneß. Első müncheni szerepvállalása alatt 2 bajnoki címet és 2 ezüstérmet szerzett a csapattal, és 2-szer bejutott a bajnokcsapatok Európa kupájának elődöntőjébe, 1-szer pedig a negyed döntőjébe. Azonban olyan lúzer módon elbukni a finálé küszöbén, ahogy azt tette a Heynckes vezette csapat 3-szor is, hát az ritkaság a labdarúgás történetében. Hoeneß azt mondta 1991-ben, hogy ezzel a Heynckesszel komoly nemzetközi eredményeket nem lehet elérni. Na ezt a mondatot jegyezzék meg, mert ennek még lesz folytatása. De akkor 1991-ben úgy tűnt, hogy tényleg nem is lesz soha sikeres edző Németországban, viszont a Real 1998-as Beck győzelme során ő ült a padon, ám az a csapat annyira nem volt az övé, hogy a diadal ellenére megváltak tőle. Ezt követően Németország különböző klubjainál irányított mérsékelt sikerrel, majd miután a 2006-2007-es szezonban a kiesés szélére navigálta a Gladbachot, gyakorlatilag nyugdíjba ment. Nem túl dicsőséges évek után. Szerencsére 2009-ben Jürgen Klinsmann edzőként teljesen tönkretette a Bayern Münchent, és az utolsó 5 fordulóban Hoeneß a gladbachi nyugdíjastól kért segítséget. Heynckes 2009. május 2-án ült le 18 év után újra a müncheni kispadra, és teljesítette az elvárt célt, indulhatott a Bayern a BL-ben, ahol aztán egészen a döntőig menetelt. De már nem Heynckesszel, hiszen akkor Louis van Gaal irányított. Ám van Gaal bukása után 2011 nyarán ismét elfogadta

Uli Hoeneß invitálását, és Heinkes harmadszor is a Bayern München edzője lett. Abban az évben a Bayern minden fronton ezüstérmet nyert. A Bajnokok Ligája döntőjét Münchenben bukta el, Chelsea-vel szemben büntető párbaj után, mint már korábban szóba került. Ekkor az őt régóta ismerők ismét elővették a már sercegő lemezt, hogy komoly eredmény elérésére alkalmatlan. Már a 80-as években Gladbach edzőként is azt mondták róla, ő egy olyan bajnok, aki képtelen címeket nyerni edzőként csapatával. Ám a bajor vezetők bölcsebbek voltak, mint 21 éve korábban. Hagyták dolgozni. Ő pedig pályára varázsolta minden idők egyik legszebben játszó és legeredményesebb foci csapatát. 2013-ban már a 28. forduló után bajnok volt a Bayern, és végül 25 ponttal előzte meg a második Dortmundot. De az igazi nagy dobást a nyugdíjból visszatérő Heinkes 2013-ban 68 évesen a Bajnokok Ligájában produkálta. Mindjárt erről lesz szó, de előtte a sorozat magyar szereplőjéről.

A magyar bajnoki címet a 2011-12-es szezonban veretlenül megnyerő Debrecen történelmi lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem jutott fel a főtáblára a 12-13-as évadban. Pedig a 21. század talán legjobban összerakott csapata volt az, és a sorsolása sem volt rossz. Viszont az albán Skenderbeu otthonában 1-0-ás vereséggel kezdett, ellenben Nyíregyházán, akkor éppen ott játszott otthon, 3-0-ra győzött Koulibaly 2 és Varga József 1 góljával. És egy olyan Bate Borisovval játszhatott augusztus 1-én, amely játékosainak többsége a londoni olimpián volt. Hajráig vezetett is a Loki Belorussziában Sidibe góljával, de egy 93. perces szerencsétlenkedés miatt csak 1-1-jel jöhetett haza a kiütéses győzelem helyett. A nyíregyházi visszavágóra sajnos már odaértek a Bate kulcsjátékosai, és ott 2-0-ra nyertek a belorusszok. Ez a Bate volt az egyetlen csapat egyébként, amely abban a sorozatban a csoportmeccsek során megverte a későbbi győztes Bayern Münchent. Ez második fordulós meccs volt, vagyis komoly téttel bíró, de nem akadályozta meg, hogy a Bayern az élen végezzen a Valenciát, Batét Lille-t magába foglaló kvartetben. A döntőbeli ellenfele a Borussia viszont veretlenül nyerte meg a BL történelem egyik legerősebb csoportját 2012 őszén. Hazai környezetben megverte a Reát, az Ajaxot, a Manchester Cityt, idegenben győzött Amsterdamban, X-elt Madridban és Manchesterben. És noha ő jött német bajnokként, megelőzve otthon a Bayernt 34 forduló után, és 5-2-vel kiütve a német kupa döntőjében, mégsem tekintett rá senki a döntőbe jutás esélyeseként. Pedig Jürgen Klopp csapatában minden poszton világsztárok játszottak, és csapatként is tökéletesen működött.

Dortmundot a nagyszerű csoportbéli teljesítményért megjutalmazta a sorst a 2012-13-as kiírásban. A legjobb nyolcért a Shakhtar Donetsket, amely akkor még otthon játszhatott, könnyedén kiütötte, és elvileg a Málaga sem okozhatott neki nagy gondot az elődöntőért vívott párharcban, de a valóságban okozott. A spanyolországi 0-0 után ugyanis a Málaga 1-0-ra, majd 2-1-re is vezetett Dortmundban, és az akkori szabályok szerint a 2-2 is dortmundi kiesést jelentett volna. És a 90. percben még 1-2 állt az eredményjelzőn, ám a BVB 2 perc alatt 2 gólt szerzett, és így akkor is igazi hőskölteményt adott elő, ha továbbjutást élő gólja inkább szabálytalan körülmények között esett, mintsem szabályosak között. Mondanám, hogy szerencséje volt a Dortmundnak, hogy még nem volt akkor videóbíró, de amilyen vakvarjuk vannak gyakran a varkocsiban, hát lehet, hogy mindegy volt. A Bayern München nehezebb ellenfeleket kapott az elődöntőig, viszont simább volt az útja. Az Arsenal elleni párharcot már Londonban eldöntette 3-1-es sikerével, a hazai visszavágót ellazsálta. Viszont nem lazsált a Juventus ellen. A párharc 26. másodpercétől előnyben volt, ekkor talált be Alaba, és az olasz gárdának egyetlen másodpercig sem adott esélyt a 180 percből. 2-2-0-ás győzelemmel jutott be az elődöntőbe, ahová rajta kívül a két spanyol óriás került, a Real Madrid és a Barcelona. A sorsolás előtt mindenki azért szurkolt, hogy az azonos országból érkezettek ne kerüljenek össze, vagyis legyen két spanyol-német párharc.

A 2013-as BL elődöntőben a sorsolás két spanyol-német párharcot hozott össze. A világ spanyol érzelmű része a döntőben El Clásicóról álmodott. A világ másik része pedig német házi döntőről, de ennek a párharcnak akkor még nem volt neve, úgyhogy 2013-ban megalkották az El Clásicót lefordítva németre Der Klassiker. És csak kevesen gondolták, hogy Der Klassiker lesz Londonban. A sorsolás pillanatában a Bayern-Barcelona párharcban talán annyival számított esélyesebbnek a német csapat, amennyivel a Real Dortmundban a spanyol. Ám ami 2013 áprilisában történt, az a legoptimistább németek legszebb álmát is felülmúlta, a német invázió elsöpörte a spanyol armadát. Az első meccsen a Bayern 4-0-ra elgázolta a Barcelonát, a Dortmund pedig 4-1-re a Reált. Utóbbi meccsen Robert Lewandowski mester 4-est szerzett. A madridi visszavágó 83. percig 0-0-ra állt, ekkor 5 perc alatt jött két Reál gól, így lett a Dortmundnak 7 nehéz perce, de túlélte. A Bayern meg szórakozva nyert 3-0-ra Barcelonában, így 7-0-val ütötte ki Messi csapatát. Jöhetett a BL döntőbe Der Klassiker, az első német házi döntő. A Bayern volt az esélyesebb, de Jürgen Klopp remek taktikájával 20-25 percig meglepte a bajor csapatot, kiegyenlítve az esélyeket. A második félidőre úgy jöttek ki a csapatok, hogy azonos eséllyel rendelkeztek. Ám Heinkesen kívül volt még valaki, aki adósa volt a müncheni szurkolóknak. Aki az egy évvel korábbi döntőben olyan egoista, minden társát eltaposó módon akart egyedül nyerni, hogy futószalagon rontotta a szögleteket, és még 11-est is hibázott. Arjen Robbenről van szó. Aki a 60. percben az alapvonalról begurított labdájával ezüstálcán kínálta góllövés lehetőségét Mandzukicnak, majd Gündoğan egyenlítése után a 89. percben egy 4 védő között szerzett labdát, majd bepréselte azt Weidenfeller kapujába. Ezt követően eszelős tekintettel szinte magán kívül rohant ünnepelni a müncheni szurkolókhoz. A Bayern München története során 5-5-ször nyerte meg a nagyfülű trófeát 2013-ban.

Bundesliga, Pokál, Order Champions League. A Bundesliga és a BL után egy héttel a Bayern München a német kupát is megnyerte 2013-ban. Azzal az edzővel, akit a múlt században örökvesztesnek tartottak, 2007-ben gyakorlatilag nyugdíjba ment, és akiről Uli Hoeneß ezt mondta a 2013-as triplázás után: az volt életem legnagyobb tévedése, hogy annak idején elengedtem és nem láncoltam örökre a klubhoz. A Jupp Heynckes vezette Bayern München 2013-ban szombaton nyerte meg a legrangosabb fociklub trófeát, 1974-ben a megismételt döntő miatt pénteken, 75-ben és 76-ban szerdán, mi 2001-ben az elhúzódó 11-es párbaj miatt csütörtökön ünnepelhetett a Gyepen, és lesz még szó a sorozatunkban egy olyan BL döntőről is, amelyet vasárnap nyert meg a Bayern München. Tartsanak akkor is velünk!

0: olyan tökéletesen játszott ez a Bayern München a 2012-2013-as kiírásban, hogy úgy tűnt, hogy hosszú távon fogja uralni az európai labdarúgást, ahogy uralta például a 70-es évek közepén, vagy uralta korábban a Real Madrid, illetve az Ajax, az európai klubfutballt, majd a Bayern követően a Liverpool, vagy mondjuk az AC Milan. Azonban ez nem így történt. Már a következő BL sorozatban Pep Guardiola vezetésével is elvérzett az elődöntőben, de ez egy másik történet, és egy másik alkalommal fogunk erről beszélni, hiszen mára lejárt az időnk. A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Női vízilabda.
1: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Vasárnap rendezik a Bajnokok Ligája fináléját Budapesten, ahol az Arsenal a Paris Saint-Germain-nel csap össze a bajnoki címért. Utoljára magyar játékos 1978-ban lépett pályára, még a BL elődjében, a BEC fináléban. A Bruges 1-0-ra veszített a Liverpoollal szemben, így Kül Lajos a második helyen végzett csapatával. A nyolcszoros válogatott magyar labdarúgó kalandos életutat tudhat magáénak. Volt Európa-bajnoki negyedik, valamint az olimpiai ezüstérmes válogatott tagja. Miután külföldre távozott, egy évet kellett kihagynia, így éppen csak tudott játszani a BEC döntőben. Most hallgassák meg Kül Lajos történetét, amelyben természetesen beszél a BEC döntőről is. A visszaemlékezést az Európa-bajnoksággal kezdi.
2: 1972 nem tegnap volt, de volt. És akkor még az volt, hogy nem 16-os döntő volt, hanem 4-es döntő volt. A történet úgy kezdődött, hogy a klasszikus történet ugye, hogy előselejtezők vannak. Mi abban a csoportba kerültünk, hogy a galkakat, tehát Franciaország, Norvégia, Bulgária. És ebből kellett tovább jutni. Ez abban az időben problémát nem jelentett. Hát Franciaországot is, és itt a Norvégiát is, magunk mögé gyűrt, és Bulgáriát, és akkor a legjobb 8 között a baráti időzőjelbe Romániába hozott bennünket össze a sorsolás szeszélye. Az első mérkőzés Budapesten, 80 ezer néző előtt 1-1 volt, a második, már tovább jutottunk volna, 2-2 Romániába, azon játszott először a válogatottba, és volt egy harmadik mérkőzés, mi, hogy 1-1 után 2-2 lett, már az idegen belőtt gólokkal tovább jutottunk volna, de akkor nem az volt a szabály, hanem az volt a szabály, hogy harmadik mérkőzés. Na most volt két lehetőség, két város közül, Isztambul és Belgrád közül egy gyönyörűséges hölgy kiválasztotta, kibúzta, kérem, kirántotta a kalapból Belgrádot. Mit ad Isten, kérem? Belgrádba kellett győznünk, győztünk is 2-1-re. Óriási mérkőzésen. Ott történt az a dolog, hogy hát még most is viselem ennek emlékét, itt föl van vágva egy kicsit, föl volt szakadva rendesen itt a homlokom. Történt az, hogy Dele Alli nevű bal hátvéd rám jött, lendületből elgurítottam a labdát egyik oldalon, másik oldalon megkerültem. Ez az ember belén futott, és körülbelül azt hiszem 4 foga bánta, tehát 4 foga kihullott ott. Nekem felszakadt a homlokom, engem valahogy összedrótoztak, tudtam folytatni a játékot, és ahogy említettem, győztünk. Őt lehúzták, és nem tudták folytatni, vagy nem tudta folytatni a játékot. Viszont a másnap, úgy hívták ezt az úriembert, hogy Dele Alli, ő volt a balhátvéd. A másnapi erdélyi újságok írták, hogy nem csoda, hogy Dele Alli a kitörött 4 foga, hiszen kűbe harapott. Úgyhogy a humorések kellett kérni, a szomszédba menni. De a lényeg a dolognak az volt, hogy 8 között Romániát legyőztük, és így nyitva állt az út, nyitva lett az út a legjobb 4 közé, bejutottunk Európa legjobb 4 csapat közé. A baráti Szovjetunió, kérem, a béketábor vezére mellett, a Németország, Nyugat-Németország, akkor Beckenbauer, Mayer, Netzer, Overath és Müller fémjelezte később világbajnoki csapat. Belgium mellett mi voltunk a negyedikek. Belgium Olaszországot verte ki a 8 között, és így ez a 4-es összejött. És akkor ez a 4 csapatot Belga Homba randebútolott egymásnak. Első mérkőzésen dicső Szovjetunió ellen játszottunk, kérem, és egy öngóllal történt az, hogy szovjetek jutottak szöglethez, beíverték a labdát, Páncsics, mint azt hiszem, kifejelte, egy Konykov nevű játékos, rárúgta a kapura, Géci Pista megfogta volna a labdát, de sajnos az utolsó pillanatban Juhász Péter lábán irányt változtatva a hálóba landolt. 1-0. Rá pár percre a kelet-német játékvezető egy jogos 11-est megadott nekünk, mert Dunai 2 felrúgták. Zámbó Sanyi, aki akkor ki volt jelölve, ketten voltunk jelölve, de ő 4 évvel idősebb volt, ő rúgta, kérem. Rudakov az ujja hegyével elérte a sarokba tartó labdát, kiütötte, Szőke Pista beszaladt, és spiccével éppen, hogy csak elért, és az oldalhálóba rúgta, tehát kihagytunk a 11-est. Így jutottunk abba a pozícióba, volt még 2-3 helyzetünk ezután is, harmadik helyért történő meccsre, ami Liège-ben volt, Belgium ellen, mert történt az, hogy Németország, Nyugat-Németország azt hiszem 3-1-re legyőzte Belgiumot. A döntő a Heysel stadionba Nyugat-Németország és Szovjetunió között történt, mi pedig a harmadik helyért Spessembe, tehát Liège-ben játszottunk, a Standard Liège-nek a pályáján. Sajnos itt szintén az történt, hogy 2-1-re kikaptunk. Ami érdekes, 2-0 vezettek a belgák, itt is egy gyermekdett góllal a második gól, az egy egyszerűen katasztrofális, és nevetséges, és és vicces. Tehát Lambert nevű játékos, aki később kuptársán volt a FC Brugge-be, begurította a labdát középre, a Gecipista és a Pancsics még egymásra vártak, a labda elgurult közöttük, és a Fanhims nevű szuper focista a belgáknál rálépett a labda, nem is tudta, hogy mi történt. Ő azt hitte, hogy les, hát ezek elengedték a labdát. Mi történik? Visszanézett, és a játékos társai mondták, hogy hát senki nem fúj, a bíró nem fúj, és akkor begurította csak a labda. Ezzel lett kettő? Közröhe, komolyan mondom. Ez a kabaréba illő jelenet volt, és akkor utána történt ez, hogy Kozma Miska a jobbszélsön kelszállt a jobbszélen, belőtt a labdát középre, egyedül voltam, hogy 7 méter a kaputó, simán befejeltem volna, nem, a George Harris kilökött a labdáról, 11-est értékesítettem. És 2-1, ez lett a végelemény, még ott is volt lehetőségünk, de sajnos 2-1.
3: Akkor neked kellett volna rúgni a szovjetek ellen is.
2: Hát ketten voltunk kijelölve. Az utolsó edzésen a gázművek pályáján ketten rúgdattuk a 11-est. Az Ámbor Sanyi és én. Mind a ketten berúgtuk mind az ötöt, mert azt mondta a szövetség, a Iloszki Rügyi bácsi, hogy kérem, teszteljük a dolgokat. Először is fantasztikus dolgok, hogy ti vállaljátok, mert akkor volt egy ilyen széria, hogy mindenki kiadta a 11-es. Hát a Szőkepista többször, meg mások is. És akkor Sanyi jelentkezett, meg én. És akkor Rügyi bácsi, rúgjunk ötöt, és akkor nézzük meg. Géci volt a kapus, először Sanyi, lerúgta mind az ötöt, berúgta mind az ötöt. Utána én is berúgtam mind az ötöt. Na most akkor kérem, azt döntött, hogy az Ámbosai 44-es és 48-es. Négyel ide, Sanyikán. De. És akkor történt az, hogy mindjárt az első mérkőzésen megadott a lehetőség, hogy kérem, akkor élesbe próbáljuk ki. Bíró belefújt a keretnémet bíró a sípjába, fölrúgták a Donéketőt, kérem, ki lehetett volna egyenlíteni. Sanyi sajnos, hát kihagyta. Hát majdnem gól lett, de hát a majdnem gól nem számít. Viszont egyértelműen oda állt, oda mert állni. Sajnos kihagyta. Utána a következő mérkőzésen is megadatott, hogy 11-eshez jutottunk. Én odaadtam, és hál' Isten berúgtam.
3: Meg lehetett akkor verni a szovjeteket? Venni.
2: Egyszer mindenkorra, egyszer, és mindenkor ezt a tévhitet száműzni is, tehát soha nem tiltották azt, hogy a Szovjetuniót nem lehet megverni. Ellenkezőleg a korábbi játékosok az aranycsapatból mondták, hogy Farkas Mihály, vagy olyan őrült kommunista volt, ortodox kommunista volt, de imádta a labdarúgást. És mondta a srácoknak, hogy verjétek meg, győzzétek le őket, hogy akkor nagyobb önbizalommal tudunk velük tárgyalni ért. Nálunk meg az volt a helyzet, hogy minden idők legnagyobb prémiumán játszott. Konkrétan emlékszem, 1976-ban volt egy ilyen Magyarország nevű hetilap. Abban 2200-2300 forint volt az átlagfizetés. Ez 1970-ben volt. Most 72-ben lehetett olyan 1700-1800 forint. 40 ezer forintért játszott. Vagyunk. Sajnos nem tudtuk megvenni.
3: Örülnénk most mi egy ilyen szituációnak, hogy csak a negyedik helyen végez a magyar válogatott az EB-n. Akkor ezt elfogadták az országban, vagy ez bukás volt?
2: Hát bukás volt, kertek alatt közlekedtünk. Hát az oroszok, Szovjetunió ellen 50-50% volt az esély. Szovjetunió Csehszlovákiát akkor még volt. Csehszlovákiát győzte le, mi Romániát. Na most Románia akkor jobb csapat volt, mint Csehszlovákia. És egyértelmű volt, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a reális esély van arra, hogy győzzünk, és bejutunk a döntőbe. Így utólag, az se tragédia, ellenkezőre. Hát a legjobb négy közé bejutni, azért kitűnő teljesítmény.
3: Azért nagy utat tettél meg addig, amíg eljutottál erre a 72-es EB-re, mert ugye még itt a Vadász Tölténgyel együttesében kezdett Fehérváron.
2: Vétévasas volt, igen. 14 éves koromtól itt játszottam. Megadott az, hogy a Jönnefi csapatba kezdhettem. A következő volt a gólarány. Pontveszteség nélkül nyertük meg a IFI-be a bajnokságot, kérem. 118-11. Egy pontot nem veszítettünk. Egy mérkőzést elmesélnék. 16-0-ra vezettünk a második félék közepén Martonvásár ellen, és a bíró hármat fújt a sípjába. Lefújt a mérkőzést. Se annak előtte, se annak után nem történt ez. Komolytalan mérkőzés jogcímén. De nem erre akarom kiegyezni a történetem, arra, hogy utána. Hát ugye ez vasárnap volt, akkor mindig vasárnap volt a meccsek. Kedden az edzőnk oda leültetett bennünket a Vadász Tölténgyel melletti bokáig érő salakos pályán a salakra, hogy szeretnénk, hogy értékelni. Hát lehet, akkor mérkőzést. Az értékelés úgy kezdődött, hogy egy elnézést, mert óriásit köpött. Kívánjátok, hogy elemezzem, hogy miért történt ez eset? Hát ha lehet, Jani bácsi, kedves Jani bácsi. Hát azt mondja röviden, dióiba, azokat a helyzeteket kellett volna értékesíteni, amiket kihagytatok. Még egyet köpött, vége volt. Volt olyan srác, aki azt mondta, az életbe több, nem jövök többet. Tehát ez nem normális, ez barom ez. Hát mi lehet, hogy csak 8-0-ra győzünk, vagy 5-0-ra. Hát ez nem volt túl rossz ez, a 16-0 Bognár. Az életbe többet nem jön Bognár, egy tehetséges focista volt, nem. Hát nekem küldtek is rá, mondhatta, értett, hogy ez vagy az. Egy dolgot nem tudtak erről az úriemberről, érte? Azt, hogy szemünk, engem mindig nem szégyelled magad. Mindig cikizett tőle. és ilyen szöveg volt, soha nem dicsért bennünk. Szembe. Viszont 12 000 dolgoztak a gyárba, és kérlek szépen, akár merre járt, gyár megfordult, vagy a városba, következő szó. Aki nem látta még ezt a csapatot, jöjjön, és nézze meg, ezek a földkeretség legtehetségesebb kölkei. Gyertek, nézzétek meg, fantasztikus. Míg éltek, el nem felejtitek ezt a produkciót, amit egy csinál. Tehát hátunk mögött agyon dicsért bennünket, viszont szemben meg korrolt bennünket, mert így akart sarkalni bennünket a jobb és jobb teljesítmény.
3: Aranyember. Tényleg ilyen aranyember. Jó volt ez a csapat? Föl is jutott mindenki az első csapatba videótonhoz?
2: Hát Szabó Karcsi, Csukovics Laci, Kovács Jóska, szuper facisták.
3: Hogy alakult itt Fehérváron a pályafutásod? Nem olyan sok időt töltöttél itt.
2: 14-20-ig. Hát én a saját nevelési játékosa vagyok a Vidinek, kérem. Utána jött egy felkérés a magyar bajnokcsapat a Ferencvárostól. Hát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színházába nem volt szabad nemet mondani. Hát ilyen nincsen. Én nem voltam Fradi szurkoló, de ahogy Nagy Béla barátom, a Ferencváros világrég krónikása mondta, Lajoskám, kétfajta ember létezik a magyar világban. Egy, aki fadistának születik, kettő, aki azzá vár. Én a második kategóriával tartom. Hát aki nem játszott a Ferencváros, nem is tudja, mit jelent ez. Hát a Sándorcsik azt mondta, csak egyszer adta volna meg a mindaltot. Csak egyszer adta volna mindaltot, hogy zöld fejét mezbe játszott. Annyi ember előtt, és ilyen lelkes közönséggel. Vagy Eszterházi Péter. A Kossuth díjamat azt mondta, odaadtam volna, hogyha Fradi Veszbe a stadionba 25-ről bevághattam volna az írót.
3: Ez egy sikeres időszakod volt.
2: Óriás. És akkor még 1972-ben elmondhatom, 71-72-ben, Ferencvárossal UEFA kupa. Ott is a legjobb négy közé jutottunk. UEFA kupába elindultunk. Első mérkőzés Fenerbahce volt. Túljutottunk. Második Panionios. Túljutottunk. Harmadik Braunschweig. Óriási német csapat. Túljutottunk. Negyedik Zseljenicár. Túljutottunk. Már a legjobb négy között voltunk. Wolverhampton. Itt 2-1-re vezetünk, és a Szőke Pista kijött egy 11-es. Ha berúgja, döntősök vagyunk. Kihagyta, és kiegyenlített az ellenfél. Akkor mi semmi. Utána a Wolverhamptonba visszavágó. 2-0, rúgtam egy gólt, 2-1. És akkor Szőke ismét egy 11-es. Szőke Pista kihagyta. Másodszor bejutottunk volna. Kihagyta kétszer? Két héten belül. Szóval kérem, nem jutottunk be. Amit meg kell, hogy említsek, a Ferencváros minden idegenbeli mérkőzésen minden ellenfélnek rúgtam gólt. Tehát rúgtam gólt Fenerbahce ellen Isztambulban. Az volt a Ferencváros első UEFA kupába elért gólja. A gólt rúgt a Panionios, Braunschweigbe gólt rúgt a Németországba, 10 centis hóba. Én igen, ott látta Helmut Schön is kitűnően, tehát olyan ragyogó véleményen nyilatkozott itt a produkció kapcsán. Helmut Schön a német szövetségkapitány. Utána rúgtam gólt idegenbe ki az ellenfélnek. Volt egy védő, aki akármerre fordult, mindig szemközt köpött. Bosnyák. Hát ilyen nincs. Meg is tovább jutottunk. Sőt, még 11-es is, mert a 11-esek döntöttek. Utolsó 11-es érúgta, nem merte senki rúgni. Hála Istennek, bementést, ezzel tovább jutottunk. Wolverhamptonnak a négy között a döntőbe jutása. Szintén idegenbe rúgtam gólt. Ez óriási dolog. És akkor még nincs vége. Olimpia. Még 1972-ben olimpiát is rendeztek. Oda úgy mentünk ki, előtte ugye, ami megelőzte. 1968-ban olimpiai bajnokok voltunk Mexico City-ben, 1964-ben olimpiai bajnokok voltunk Tokióban. 64-ben Bene Féne társaság, Bene Farkas Varga Zoli, B válogatottal. 68-ban kérem, Dunai, Juhász, stb. Ez a társaság, Páncsics, szintén a B válogatottal, de megnyertik az olimpiát. Jött 72, amikor is, újkori olimpiák történetében páratlan sikeres dolog lett volna háromszor egymást követően kérem megnyerni az olimpiai bajnokságot kis hazánkban. Ez semmi probléma nem volt a döntőig. Simán ment, mindenkit megvertünk, tehát mindenkit legyőztünk, és a döntőben kérem, ott is az első félre vezetünk Lengyelország ellen. És az volt a szabály akkor, hogy akár a döntőbe, akár a harmadik helyért történő mérkőzésen, hogy döntetlen esetén nincs hosszabbítás, hanem mindkét csapat megkapja az adott érmet. Tehát a harmadik helyére játszott Szovjetunió és Kelet-Németország, 2-2 volt, tudták a játékosok azt, hogy miről van itt szó, tudták a szabályt, és hát egy bunda meccset játszották. Az oroszok megszerezték a vezetést, 5 percen a kelet-németek egyenlítettek. Utána második félében a kelet-németek szerezték meg a vezetést, az oroszok egyenlítettek. 2-2. 85 000 ember fütyült, mert kilógott a lóla. És két olyan csapat egyezett meg, akik mélységesen gyűlölték egymást. Mert táboros lehet azt mondani, hogy a kelet-németek csókos pajtások voltak a szovjet barátainkkal. Na most ugye Lengyelország és Magyarország a döntőbe, kérem, dva barátánk, kikem történelmi barátok, írták az újságokkel, sok minden előfordult, hogy ezek nem egyeznek meg. És a lengyelek könyörögtek nekünk. Könyörögtek így összetett kézzel, hogy játszunk elő döntetlen, akkor ők is olimpiai bajnok. Ők soha nem voltak. És soha nem győzték le Magyarországot. 1901-ben alapítatott a Magyar Labdarúgó Szövetség. Kérem, azóta soha fennállásuk óta lengyelek nem győztek. könyörögtek, összetek, játszik döntetlen, akár le 2-2-3-3, csak ők is ad legyenek olimpiai bajnok. Mi azt mondtuk, no way, fair módon. És 1-0 vezetünk a fél időben. Az öltöző mindenki egymást csókolta, ott a vezetők, riporterek, Vitray, Zebes, stb. Mindenki. Voltak téglák is, azért voltak, hogy figyeljék, ki milyen játékos, kivel találkozik, stb. Stb. A jobb oldalon ülő játékosok nem látták a bal oldalon ülőket, mert annyi ember volt ott. Ez egymást csókogat. Hogy a lényeg, a szövetségkapitány Ilovszky Rulf volt, Karcsi bácsi volt a segítő, a lakat, nem volt lehetőségükben semmit nem mondani a játékosok, csak annyit mondtak, hogy még 45 perc és olyan mulatozás veszik kezdet, amit a földkereség nem látott. Mert harmadszor egymás után, ugye az újkori olimpiák történet, ezt elmeséltem, hogy nem akármilyen sorozatnak a végére ezzel tettük volna fel a kollégát. Na, aztán második fél éve sajnos kaptunk, második fél közepén egy Dejne nevű játékos, szuper focista volt kezében, 25-30 méter lövésre szántam, szakadt az eső, zúgott az eső. Géci Pista megfogta volna, csak ötösön landolt a lab, ötösön földet él, és földgyorsult. Hopp, már benne is volt. 1-1. Még mindig semmi nincs. Egymás mellett állunk a dobogó legmagasabb fokán, kérde minket csapat olimpiai bajnok. Nem sokkal a vég előtt egy Gadoha nevű játékos szuper volt. A bal szélső elment a bal szélem, és Kozma Miska jött utána és leszerelte. A mi jobb szélső. És ő is elkezdett cselezgedni, Gadoha visszaszerezte a labdát, és bepasszolt a középre. És egy alacsony srác, úgy hívták, hogy Szoltisik, a középpályás, kapásból háruk labdát. Szép lövés volt, de elment volna egy 5-6 méterre, ha az volna ott nem lett volna, mert szakadt az első, volt egy tócsot, megállt! Körülbelül az ötös sarkán. És arra, hogy ez meg fog állni, csak egyetlen egy ember számított, sajnos nem a mi mezünkben volt. Úgy hívták, hogy Kazimierz Dejna. Ő is rálépett, mint a Famims 2 hónap lett. Hát, ilyen nincs, hogy egyedül vagyok, hogy mi történik itt? Tehát, hogy borás vagy? Várt, hogy a miről. Szóval ott is ordította, gondolom, a társait, hogy ne futni senki. Begurított a labdát, tök üres kapuba. És akkor, na, utána jött az, amit a lengyelek kezdtek a meccs előtt, hogy kimentünk melegíteni, zúgott az eső, hogy játszunk döntetlen. Hát mutatták már, ilyen anorágban már zúgott az eső, hogy egyezzünk meg. Most akkor a mi játékosaik mutogatták, azt kérlek, ők más mutatták, nem akarom, azt itt nem látszik, kérlek, más mutattak, érted. A lényeg az, hogy 2-re kikaptuk. Hogy érzékeltessem neked a szituációt, az első fél időben egy gombos tűt nem lehetett lejteni az öltözőmből, és még azt el kell, hogy mondjam, hogy szünetben megyünk be, Bayern München először is. Mi voltunk az esélyek, mi a Bayern München öltözőjét kaptuk. Lengyelek indultak még a tartalék öltöző. Jövök be az öltöző, jövünk be, jobb oldalt, 4-5 láda ki lesz. De 3-4 mindenféle. 4-5 láda mondjuk. Tokai asszony. Én egy borszakértőséggel picit kérek szépen. Hát az aperitív és desszertbor, tudod. Tehát abban nem lehet sokat. De mindegy, ez volt, hogy ezzel ünnepeljük, kérem, a Hungarikummal, kérem, ünnepeljük a olimpiai bajnokság. Ami elmaradt. A végén érdekes, nem tudom, hogy, de már a se a bor nem volt, egy ember nem volt. Hát egy hogy mondjam, funeral, tehát egy halottas, nem is tudom, mi volt. Tehát a kérdésében egy katasztrofális, egy szó el nem hangzott, egyetlen ember már nem volt ott, ilyen temetési hangulat volt, érted? Eszméletlen volt. És akkor egyszer csak megszól a csengő, beszólnak, hogy eredményhíret. Mi volt, szakadt az eső, még a melegítőt magunkra kaptuk, és kimentünk, és fölálltunk. Már akkor ott álltak a harmadik helyen, harmadik helyet jelentő dobogón a keletnémetek és a szovjetek, riektek, röhögtek. Ott álltak a legnagyobb, idáig ért a szájuk, a fülig ért a szájuk, a lengyelek már fönn voltak a legmagasabb, tehát az első helyet jelentő dobogókon, deszkákon, és akkor vonultunk mi. Hát, hogyha azt a képet látnád, kérlek szépen, hát én körülbelül a gulágra utalták be, hogy az embereket kérdezik, 20-25 év büntetése, Verhojansz, Vityebsz, Khabarovszk útvonalra ki a Szibériába, mint ahogy mi kinéztünk ott. Második helyet egyszerűen nem, hogy nem értékeltek, nem is érdekelt utána labdarúgás. Abszolút teljesen ki voltam idegen. Tehát mi olimpiai bajnokok akartunk lenni, és ott volt. És nekünk könyörögtek. Azt kívánom a következő generációknak, hogy ezt érjék át, hogy nekik könyörögjenek. Együtt tudjanak kérlek szépen felállni a legmagasabb dobogóra. Boldogít a tudat, hogy a döntőbe jutásért Németország ellen, Nyugat-Németország ellen győztünk 4-1, de is 2 gólommal sikerült ezt elérni. Tehát ezzel az eredménnyel jutottunk a döntőbe, ahol is ugyan másodikok lettünk, de ennek következtében az a 18, illetve 22 ember élete végéig kapja az életjáradékot. Annak következtében, hogy döntőbe jutottunk, és hál' Istennek részese lettem, kivettem a részemet 2 gólommal, úgyhogy ez örökké emlékezetes marad. Meg egyáltalán, tehát olimpiai ezüstérme az nem rossz, csak azok után nem rossz teljesítmény, arról nem beszél, hogy megszépült ez azóta. A közelében nem kerültünk ennek a helynek, de hát akkor úgy éreztük, hogy mi többre vagyunk hivatottak. És rendkívül csalódottak voltunk. Én személy szerint azt mondta, nem is érdekel a labdarúgás. De nem érdekel. Tehát én olimpiai bajnok akartam lenni, reális esélyünk volt, nekünk könyörögtek még egyszer. Ilyen adasson meg még egyszer a közel jövőbe, és akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy tényleg valamiféle fajta munkába már ismét belefogtunk, és valami látszata is van a dolog. De most a sportszerűen még egyszer, nem érdekelt a labdás, nem érdekelt abszolút. És egyszerűen kimaradoztam meg. Tehát 80-adlagos volt, ami korábban nem így volt. Egyértelmű, tehát szeretem ezt a játékot. Egyszer nem érdekelt, és akkor olyan eltiltás, stb. Edzőtáborban is kiszöktünk Albert Forrival, és akkor olyan melegítőbe felléptünk ott valami, jó Isten tudja, lakodalom is volt, mennyasszonytálca. De többiek edzőtáborban voltak, meg melegítőbe roptuk a mennyasszonytálcát, kérem, jó Isten tudja, egy éjszakai bárbakon, még akkor nyitott a Maxim meg. Az is egy éjszakai mulató volt, egy szuper mulató volt, ott is felléptünk, ilyen cirkuszokat, tehát egy éjszaka, éjjel kettők a három, a többiek edzőtábor volt, a képzeld el. És akkor eltiltottak bennünket, stb. Nem érdekelt a labdarúgás. De aztán utána mégiscsak tehát rádió mentem, hogy hát valami kudarc tűrő képes, vagy mégiscsak kell. Hát most oké, a világnak nincs vége, ugye nem jutottunk be oda, ami óriási szív, most is. Ahogy a Gosis Gyuláéknak tudom, amikor hallja Gyula, hogy 54. A németek, jaj Istenem, ma látom, hogy a vérnyomása körülbelül nem is tudom. Ugyanúgy olimpiai döntő. De meg egyáltalán az oroszok ellen, tehát a szovjetek ellen az EB döntőbe jutás, ott is. Hát ott is reális esélyünk volt. És oda juthatunk volna. Egy nyár alatt kérem, oda juthatunk volna. Ha nem is a Mount Everestre, de közelébe.
3: És akkor ezért kellett elmenned a Fradiból?
2: Hát ott volt, tehát összevesztem emberek, hát komoly problémák voltak. Olyan értelemben, tehát más témával is. Hogy mondjam, hát én nem voltam soha kommunista. Ebből, tehát addig, amíg csúcson voltam, tehát nem tudtak belémködni. Ott aztán később igen. És akkor közölték azt, hogy nemzetellenes, népellenes, mindenki, szovjetellenes. Még azt is mondom, én mondom, itt van jó ember, meg van rossz ember. Nekem zsidó barátom. A lényeg az volt, kérdezőben, hogy Kutas Pista bácsi fiaként szeretett. És valaki elvadította, közölte vele, hogy gyűlöli az oroszokat, gyűlöl zsidókat, gyűlöl, minden gyűlöl, kommunit, mindent érted. Csak közölték velem, hogy NB szinten se játszatok érted. Tehát még NB3-ban. Grosi Gyula mondta, hogy elnöke a Volánnak, lasz egybe el tud intézni egy lehetőséget. Életteret. Hát Gyula, mondták 3700, míg világ lesz emlékezni. Hát gyere oda, húzd meg magad, majd lesz valami. Nem, akkor tudtam, hogy én már készítem elő a lehetőséget, kérlek szépen, hogy finom fogalma megpattanja a polci állapot.
3: De akkor ki kellett egy évet hagynod?
2: Egy évet? Eltiltottak egy évet, pontosan. És akkor te fejed valami egészet, hogy születésnapom volt Albert Hallba, Steinstraat 80, a legszebb üzletház egészből. Most is Észak-Velencéje, az egy múzeum, kérlek szépen. 8-900 éves házak ott állnak a csatornákban, tódulnak a turisták Japántól, mit tudom én, USA-ig, Kanadától, Dél-Afrikáig. Mindig turista szezon van, értem. Gyönyörűséges város. És már akkor kétszer bajnok csapat volt. Minden volt. Kenyérgyárátok ezzel, bár minden. Ingatlantok, minden. És a csapat is az ő tulajdon gyakorlatilag. És fiaként szeretett, tehát anyámat kihozatta ott, érted? Tehát fantasztikus, ez egy csoda. Hát ezt komolyan mondom, hogy messziről jött ember, ugye sok minden, de hát ez egy csoda volt. Érted? És akkor még folytatódott a csoda. Említettem, hogy kétszeres bajnokcsapat volt, és természetesen, mint bajnokcsapat, akkor Beck volt. Bajnokcsapat indult a brügyi csapat, kérlek szépen, a Európa. Én el voltam tiltva. Az első csapat, az első ellenfél volt, kérlek szépen, egy finn csapat. Simán megvert. Utána a második Panathinaikosz, simán megvertük. A harmadik spanyol Atletico-ban, az volt a spanyol bajnok. Megvertük, és a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltáson. A delegáció indult, kérlek szépen, Torinóba, és akkor ülünk az öltözőbe, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar volt, ami is jó osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika. Mi van a papíroddal? Tehát az eltiltásban a tréner, nem tudom. A szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e vagy nem. És akkor ott ült a delegáció, utazásra készen, edzés után kérlek szépen, fölküldtek, jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Na, akkor nem megyek a Torinóba, itt a tréningedik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Rüsbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, Capri rúgta gólt, Zoff, Sira, ezek játszottak, vagy kibettek a, mindenki válogatott volt, Kauzi, mindenki. És akkor visszavágom, a belga labdarúgás történik először és utoljára, legyőztük kérek az olasz válogatottat, és beütöttünk először, se alaz előtt, se azután nem történt ez meg, a bajnokcsapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. De akkor a bajnokcsapatok Európa Kupa, az magasabb szintű volt, mert csak a bajnokcsapat indulhatott. Most itt indult, aki ráér, érte. Legyőztük 2-0-ra, és a Wembley-be volt a döntök, hát kérdele, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás története, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezi, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, tehát a Európa Kupa döntő meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi ellen. Charleroiba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk. Nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Hát mindenki féltett a lábát, ott akart lenni a megdöntő nyilván. Wembley stadionban volt. A régi Wembley stadionban volt a döntő. Még egy érdekességet az előzményekről. Hallja mondja, az egyik pártlap, nem is mondom a nevét, az egyik pártlap írta kérem, hogy 2 héttel azelőtt Kül Lajos összekülönbözött a rendőreivel Riesbe, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre, a liezsi börtönbe. Na, rá 2 vagy 3 hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és közölték, hogy a magyar származású Kül Lajos is kérem feltételezhetően ott lesz a döntőbe kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor Igda Szadeli, a legnagyobb, mindegyik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitrai, Thomas, és mondta neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte, ki? Mondja, hogy hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el 10-es, number 10, kő, az egész ország, érted? Tehát, hogy úristen, és akkor ott játsz. A meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyban, London külvárosában, skót tulajdonában lévő kastest, készülünk a meccsre. Holnap játsz. Nőcsoda! Hát az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolod, hogy a börtönbe lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Na, hát jó, mondom, de hát ha így gondolod, akkor hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe vagyok, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érted? És valamit kellett mondani a 10-es, hogy ki ez, érted? Majd mondod, nyilván. Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél idő közepén Szüneszel játék két lábba belém szállt, alig tudtam menni utána, bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-ra mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt, Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek a bajnokcsapat, Rómába győztek, a Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érte. Hát azért Wembley-be játszani, ha mi mondjuk Brüsszelbe játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érte. De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát ennyire győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt az utolsó percben a Sörensennek egy helyzete, de mindegy, a lényeg a dolog az, hogy ez óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, 2 hét múlva Párizsba, ott is, tehát nem emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek volt.
1: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Kül Lajos volt, aki 1978-ban Beck döntőt játszott a Brugge együttesével a Liverpool ellen. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
0: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, benyújtotta a képviselői fizetések csökkentéséről szóló javaslatot a Tisza. Száraz napos marad a mai. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupa sorozatot. A labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította a Spandler Csaba szerződését. A mai közlemény szerint a csapatkapitány a következő idényt is a székesfehérváriaknál tölti. Spandler Csaba 2023 nyarán tért vissza Székesfehérvárra, az elmúlt három idényben 56 NB1-es, 28 NB2-es és 7 kupa mérkőzésen lépett pályára a Videóton együttesében. Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NB1 aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő olajbányász egy percig sem vezetett hazai pályán a szombathelyi csapat ellen, amely története során 7-szer hódított el a bajnoki címet. A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik. A férfi vízilabda OB1 bronz csatájában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re, így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronz csata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá a hazai medencében 17-10-re.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. Irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Kevesebb külföld érkezett idén áprilisban Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcs hőmérsékletet még 1958-ban mérték. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 km-es sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni.
0: Közlekedés.
4: Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a két belső sávot lezárták. A torlódás már jelentős, meghaladta a 14 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.
0: Időjárás.
4: Országszerte süt a napeső, ma sem lesz, sokfelé viszont megélénkül a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható, és a hétvégére ismét melegszik az idő, helyenként 30 fok fölötti értékekre is számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

0: ezt az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Oliver Glasnernek ez volt az utolsó mérkőzése a Crystal Palace kispadján. A távozó vezetőedzőt méltatta az M4 Sport helyszíni stábjának a londoniak marokkói védője, Shadir Riad.
1: Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle, a védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt súlykolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
0: A helyszínen élt, tehát korábbi csapata a Crystal Palace konferencialiga győzelmét Király Gábor, a 108-szoros magyar válogatott kapus, 2004 és 2007 között erősítette az angol együttest, Király Gáborral a döntőt követően Török Olivér beszélgetett.
2: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
3: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
2: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupa porond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
3: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
2: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
3: Ezek szerint gyakran jársz képpel lesz meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
2: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabad időben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
0: Megtiszteltetésként éli meg, hogy a magyar fővárosban lehet, és örül, hogy részese lehet a budapesti bajnokok ligája döntőnek. Ezt a játékosként világbajnok és BL győztes brazil labdarúgó Cafu mondta ma délelőtt a Hősök terén, ahol megnyitotta kapuit a hivatalos szurkolói zóna. A BL trófea a korábbi klasszis kezében érkezett meg. Cafu a Milán játékosaként meg is nyerte a sorozatot. A finálét szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. Most Cafut hallják.
1: Megtiszteltetés itt lenni. Budapest egy gyönyörű város. Külön öröm, hogy a bajnokok ligája döntője kapcsán lehetek itt, mert ez a világbajnokság után a második legfontosabb sorozat. Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott a gyűjteményemből játékos pályafutásom során. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Nemzeti Sport Krónika. 2 év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NBA egy aranyérmese, miután a döntő 5. mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely története során 7-szer hódította el a bajnoki címet. Pell Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak nyilatkozott.
4: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Ugye ezt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja le, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert

0: meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
1: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
0: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
1: Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
0: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
1: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értéked? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
0: Igen, hát főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.
2: A Szolnok veresége nem Künyánszky Borison múlt. Az irányító 21 pontot szerzett tegnap, majd a mérkőzés után Kósós Kristófnak összegzett.
3: Gratulálok a Szombathelynek, tényleg erről nincs vita, megérdemelte, nyerték. Nekem viszont ez a szezon, csak annyit tudok mondani, hogy büszke vagyok magamra. Büszke vagyok a srácokra, a klubunkra, mert egyszerűen amit mentünk ebbe a szezonba, az hihetetlen. Ezek a srácok annyian bizalmat adtak nekünk, nekem, hogy tényleg előre tudtam lépni, de viszont nyilván nagyon szomorú vagyok, hogy ez így sikerült, de leginkább büszke vagyok a csapatomra, és tudom olyan jól, hogy még jobban fogunk dolgozni, és jövőre ugyanitt lenni.
4: Ugye ma, hogy dobott a Szombathely, talán még sosem dobtak ilyen jól. Nehéz volt ezzel, vagy nem lehetett mit kezdeni?
3: Hát úgy néz ki, hogy ilyen meccsekben ez nem elég, amit mi produkáltunk. Tényleg sok extrák bedobtak, képesek is rá, az nem is kérdéses. Szóval tényleg gratulálok nekik.
4: Hogy érzed, mennyit tudtál fejlődni ebben a szezonban?
3: Rengeteget. Ahogy említettem, nyilván törekedtem is arra, hogy fejlődjem, de egyszerűen, amikor ilyen közegben van az ember, nem nehéz fejlődni. Tényleg igyekeztem napról napra jobb lenni, segíteni a csapatomat is. Szerintem még bőven van hova fejlődni.
4: Azt milyen volt megélni, hogy még 30 pontos hátránynál is állva tapsolt az egész csarnok nektek?
3: Ez megmutatja igazából, hogy mit jelent ezeknek az embereknek a Szolnoki Olajbányász is. Bármi lenne az eredmény a végén, büszke lehetünk, hogy ilyen családunk van.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik. Vámos Mártont, az FTC olimpiai bronzérmes kétszeres világ és Európa bajnok játékosát Farkas Márton szólaltatta meg az újabb győztes mérkőzés után.
6: A 29. másodpercben egy óriási gólt ragasztottál a felső ficakba, és ez valahogy megadta ennek az egésznek az alaphangját. Kritikusak voltatok az első meccs után, hogyan szívtátok fel magatokat, mert érződött, hogy ez egy nagyon komoly belső motiváció van ma a Fradiban.
7: Fel kellett nyilván szívni magunkat, de nem kellett itt lemenni és mélyen elemezni a lelki bugyrainkat, mert én úgy gondolom, hogy nem játszottunk olyan rosszul az első mérkőzésen, sőt, voltak kifejezetten jó teljesítmények. Igazából ezt tudtuk továbbvinni és továbbépíteni ezen a mérkőzésen, ahogy mondtad, megadtuk az alaphangot, az első negyedbe domináltunk, illetve gyakorlatilag az egész mérkőzésen az első negyedtől kezdve, és hogyha mi elkezdünk dominálni, és mi elkezdünk úgy játszani, ahogy tudunk, és önbizalommal telve, akkor nem gondolom, hogy nincs itt kérdés.
2: Most pedig hallgassuk meg a Honvéd vezető edzőjét, Szívós Mártont, aki az újabb vereség után így értékelt.
8: Ez van, hogyha mi mélyen tudásunk alatt játszunk, és a Fradi pedig ezeket mind kihasználja. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhető ez a 8 gólos különbség. Van mit tanulni ebből a meccsből. Egyénileg próbáltuk itt megoldani a dolgokat, amikor a megbeszéltek szerint játszottuk, végigjátszottuk, amit kell, azok jól működtek. Vissza kell térni a fegyelmezett játékra, nem szabad, hogy elvigyen minket ez a döntői hangulat.
6: Lásd második fél idő, de nagyon kíváncsi lennék, hogy benned egyébként hogy ülepedett le az, amit látsz az első negyedben, az első fél időben, mert ahogy figyeltem, inkább a nagy szünetben emelted fel a hangodat, tudom, nem is kértél időt ott az első fél időben.
8: Nem, mert megmondom őszintén, annyira látszott, hogy nem vagyunk ott, és most 6-1-nél, vagy 5-1-nél. A mérkőzés ritmusa az olyan volt, hogy inkább a végére akartam tartogatni, hogy tudjanak pihenni a játékosok majd a végén, mert gyakorlatilag elúszott a mérkőzés az első negyedben. Mondom, vissza kell térnünk a fegyelmezett játékra. Ez ma nem tetszett, de azért küzdöttek a játékosok, csak bután.
6: Az eszköztárad azért az híresen végtelen, de most így a harmadik mérkőzésig mihez kell majd nyúlni egy ilyen helyzetben, hogy újra el tud hitetni a játékosaiddal, hogy neki lehet még ugrani ennek a Ferencvárosnak, és amiről beszéltünk már az első meccs előtt is, hogy a realitás érzéket azt valahogy ki kell kapcsolni.
8: Ugyanahhoz kell nyúlnunk, amihez eddig is nyúltunk. Egy meccset szeretnénk nyerni a Fradi ellen. Teljesen mindegy, hogy az első lett volna, vagy a második. Én örülnék, hogyha a harmadik lenne.
2: A férfi vízilabda OB1 bronzcsatájában a BVSC másodszor is legyőzte a Szolnokot, ezúttal idegenben 19-17-re így egyetlen siker választja el a párharc lezárásától. A női bajnokságban pedig végül az UVS-e végzett a harmadik helyen, mivel a bronzcsata harmadik mérkőzésén is legyőzte az Eger együttesét, méghozzá hazai medencében 17-10-re. Milák Kristóf két számban is dobogóra állt a Mare Nostrum úszóversenysorozat franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok klasszis 50 méter pillangón a harmadik helyen végzett, míg 100 méter gyorson másodikként csapott célba. A tegnapi nap legjobb magyar eredménye azonban Zombori Gábor nevéhez fűződik, aki megnyerte a 400 méteres vegyes úszás döntőjét. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ha csütörtök, akkor 40x20 kézilabda podcast, az NL Sport és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Itt van velem Danyi Gábor, korábbi szövetségkapitány, BL győztes vezetőedző és ennek a női szakág vezetője. Szia Gábor!
2: Szerbusz, üdvözlök mindenkit!
1: És itt van velünk Cseszregi Balázs, szia Cseszi, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió riportere.
3: Én is köszöntöm mindenkit, sziasztok!
1: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az NL Sport szerkesztője. És ez megint egy olyan hét, ahol férfordulón arra várunk, hogy lesz a szabadkártya, nem lesz a szabadkártya. Erről már a magazinban veled is, Gábor, két magazint kibeszéltünk. Szóval Cseszi, te azóta nem voltál podcastben. Egyrészt milyen érzések vannak benned, hogyha erre a szerppárharcra gondolunk? Milyen érzések vannak benned, hogyha arra gondolunk, hogy itt malmozunk, hogy lesz-e szabadkártya, nem lesz-e szabadkártya? Azt is jól mutatja a Nemzetközi Szövetség működését, hogy azt se tudjuk, mikor lesz szabadkártya. És közben ugye elindult egy olyan folyamat, ahol arról beszélnek az emberek, hogy kellett csema, nem kellett csema, menjene, ne menjene, és van egy Máté Dominikunk, aki pedig a családon belülről egy kicsit kiszólt, ahogy Tóth Bálint fogalmazott. Szóval ez az egész csomag, ez nálad hogy néz ki?
3: Hát kezdjük a mestől, megrendülten fogadtam, hogy nem sikerült bejutnunk a világbajnokságon, mondjuk így, hogy egy egyeneságon. Én őszinte leszek, én nem féltem ettől a szerb válogatottól, és most is azt gondolom, hogy ha posztokat összehasonlítjuk, talán a kapusposzttól jobbak, sehol máshol, és ráadásul Kukić sem volt, és mégis alapvetően volt, amikor nálunk volt az előny, de hogy magabiztosra jutottak sajnos tovább alapvetően a szerbek. A szabadkártyáról hát nagyon remélem, hogy megkapjuk, de hát mivel Mustafa elnök úrról van szó, és ezt nem fogja kiadni a kezéből ezt a döntést, és ha jól tudom, akkor pontosan tudja, hogy a legutóbbi tisztújításról ki kire szavazott. Ezért bizakodó vagyok, de mégsem. A fiú válogatottal, a férfi válogatottal rettentően elfogult vagyok. Én 2016-17 óta gyakorlatilag a világversenyeken velük élem a mindennapjaimat. Ugyanígy elfogult vagyok Csemával is. Nyilván látom azt, amit én is másképp csináltam volna, de hát nyilván ő a vezetőedző, ő a szövetségi kapitány. Iszonyat elfogult vagyok vele. Szerintem nem volt korrekt, vagy nem is így mondom, nem volt szerencsés Máté Dominik megszólalása. És egyébként azt sem gondolom, hogy egy játékosnak mindig el kell magyarázni, hogy miért maradt ki az adott mérkőzésen, főleg ha egy válogatottról van szó, mert a klub azért egy picit más, hogy el kell magyarázni, hogy miért maradt ki. Szerintem Máté Dominiknek a hosszú-hosszú évek kihagyása után azt is értékelni kell, hogy Csema minden egyes alkalommal meghívja őt a keretbe, és ott van a válogatottal. Hát nagyjából ennyi.
1: Ugyan azt gondolom, az a közvéleményt nagyjából meglephette, hogy Máté Dominik a második meccsről is kimaradt, tehát szerintem sokan számítottunk rá, hogy bekerülhet a keretbe, de azért azt nem lehet mondani, hogy most bérelt helye lenne ebben a válogatottban, és ő is ezt mondta persze, tehát azt mondta, hogy tudott volna segíteni, és nem érti, hogy miért nem kapta meg az esélyt, de hogy ezt már a Hétfő magazinban is mondtad, Gábor, az biztos, hogy ilyet kiszólni szövetségi kapitány szemben semmiképp nem szerencsés.
2: Így van, és azóta sem változott a véleményem. Ugye van egyszer a mondandó tartalma, az jogos vagy jogtalan, avval semmi probléma, sőt, avval sincs, hogy megszólal egy játékos, és véleménye van. Itt a kiszólás, és ugye a családi szennyest nem teregetjük ki, hogyha maradunk már ezeknél a hasonlatoknál, és családon belül kell ezeket megoldani. Tehát nekem se avval van a problémám, hogy a Máté Dominiknek véleménye van, és ezt elmondta, csak nem a megfelelő helyen. Én is nagyon bízok egyébként, ha szabad bekapcsolódni a white cardba, hogy megkapjuk. Abszolút nem azok közé tartozók, akik fanyalgók, hogy hát ez most akkor white card. Volt már például a német válogatott. Tehát azért sok-sok példát láttunk már, vagy akár jó 10 évekkel ezelőtt a dán futball válogatottról jut eszembe, akik white card-dal nyerték meg az Európa-bajnokságot. Tehát vannak ilyen, én a közé tartozók, aki örül ennek, a lehetőségnek örül. én is csemapárti vagyok egyébként, amellett, hogy láthatóan voltak szakmai olyan dolgok, amiket én is másképp csinált, vagy másképpen látok, de egyébként ez ettől szép, és ne féljünk erről beszélni, de azt, amit a Csema csinált, meg ahogyan csinálta, az nekem a maximális szimpátiám van mellette.
3: Igen, és ahogy meg ő megszólal, tehát, hogy engem mindig megvesz azzal, ahogy megszólal, ahogy viselkedik, emberként viselkedik velünk újságírókkal, és tudom, hogy ez lehet, hogy a hallgatókat annyira nem érdekli, de éltem én már olyat meg, hogy a mixzónában átfutottak a játékosok, és nem a férfi válogatottról beszélek, és ránk se néztek, és vissza se jöttek. Megéltem át olyat, hogy a játékosok interjú közben oda néztek, hogy kellek-e, és mindezt egy olyan vereség után, hogy éppen ami a testünk ki valahonnan. Tehát, hogy valahogy tényleg, ez szerintem igaz, és nem szólam, azt szeretem ezzel megerősíteni, amit Csema mond, hogy ez a válogatott, ez egy család, de ezt a családot, ezt ő, vagy ők formálták egy családdá.
2: Ez így van, és egy nagyon-nagyon szerethető, így van a Csema, és ha már beszélünk, én kimondom, nekem például a Kim Rasmussennel voltak nagyon negatív tapasztalataim, akkor a győri edzőként egyszerűen nem tekintett partnernak, kollégának, semmi okot nem adtam rá egyébként, ráadásul a viselkedés egy Győrben volt, ahol azért mi voltunk otthon, és maximálisan megadtunk a tiszteletet a válogatottnak, és a Kim nem úgy viselkedett, tehát így teljes. De, és hát a Csema pedig annyira ráérzett erre, és annyira jó ember is, amellett, hogy kiváló szakember, hogy a kezdetektől fogva kialakította, és ahogy halljuk, újságíró, szurkoló, játékos, mindenki ezt érezte, és ne felejtsük el, ő spanyol, itt pedig Magyarország. Nem nagyon szokott ez gyakori lenni.
3: Még annyira azt muszáj, hogy én értem meg úgy világbajnokságot, hogy edzésről edzése sírvó játékosokat láttam kirohanni az edzésről.
1: Lekerekítve még ezt a történetet, és aztán tovább megyünk az egyéb eseményekkel. Ugye mi is kapcsolatban nyilván a kézilabda szövetséggel, hisz volt ez a kéziked, amit már sok helyen említettünk, hogy ott voltak I.S. Ferenctől is, Nagy Lászlótól is mindenki elmondta, hogy mi a hozzáállás, és hogy megvárják ugye a jövő keddi küldöttgyűlés, meghallgatják Csema beszámolóját, és utána döntenek a sorsáról, illetve megvárják a szabad kártyát. Ezt már múlt héten is feltettem Pilujéknak, hogy mennyire határozza meg a Csema teljesítményét az, hogy most kapunk. Nyilván nem, ez egy látszat kérdés. Nyilván a sorsunkat meghatározza, de az, hogy a Csema jó szakmai munkát végez-e, egy ilyen párharc eldönti-e, vagy egy-egy rossz fél év mondjuk, és kell-e mondjuk akkor váltani, ha nincs meg a szabad kártya. Mert nyilván akkor egy új éra kezdődik, nagyon-nagyon messzire kerülünk az olimpiától, gyakorlatilag elérhetetlen távolságba, egy EB győzelemnyi távolságra, de közben nem ettől függ, hogy most Csema jó munkát végzett, ez egy fenti döntés, egy ilyen rendszer, nem Csema, ne csinálnak nincs ráhatása.
2: Így van, tehát egy abszolút nem, tehát tőlünk nem függő dolog az, hogy kapunk, nem kapunk, itt nyilván a sportdiplomáciánk az elmúlt évek felnőtt utánpótlás világversenyének a rendezését beszélhetünk sok mindenről, de azért tényleg a Mustafa kezében van nagyon sok minden, általában is, nem csak ez. Én amellett teszem le a voksom, hogy nem függ a Csema sorsa ettől, tehát az, hogy igen vagy nem, kint megkapjuk vagy nem kapjuk, én nekem az a véleményem, és ha már beszélünk róla, elmondom, hogy hagyni kellene a Csemát dolgozni, amellett, hogy én tudok nagyon komoly magyar szakember, akinek lenne rá potenciája, nem is kell nagyon messze mennem ott Balatonbogláron, és ezt abszolút nem a Csema ellen mondom, sőt, én a Csemát még egyszer mondom, de hát nem én vagyok a döntéshozó, nem kérdeznek meg, nem vagyok benne abban a grémiumban, de abszolút a kérdésedre nem függ attól a Whitecard-tól megkapásától, vagy nem megkapásától a Csema sorsa.
3: Én csak remélem, hogy nem függ, illetve az a kérdés, hogy mit vizsgálunk. Tehát ettől a párharctól nem függhet, én szerintem.
1: De még akkor is nagyon meghatározza, bár az is, hogy ide jutottunk, vannak is megvan az oka.
3: Egy gól, tehát, hogy nem, tehát a munkáját nem ez határozza meg, ilyen van, tehát mondhatjuk, hogy pek volt, nem pek volt, mindegy. Én azt gondolom, hogy azt kell megnézni, már az EB-n sem játszottunk mindig úgy, ahogy kellett volna, Hogy ez most egy ilyen helyzet, mert azért nagyon sok játékosunk nem játszik a klubjában, stb. Tehát ezt kell átgondolni, meg azt, hogy a Csema egyébként eddig mit tett le az asztalra, és én azt gondolom, hogy egyébként meg végrehajtott ő alapvetően, vagy az ő stábja, és akkor Gáborra nézek egy majdnem azt mondtam, hogy rendszerváltás, de hogy korszakváltást, vagy minek mondják a fiatal, hogy generációváltást. És szerintem ez is nagy dolog. És aztán itt jön be, akit te emlegettél, Sótonyi László, aki ezzel a válogatottról egy junior világbajnoki ezüstérmes volt. Tehát nyilván, ha nem Csema, akkor ő, de ha lehet szavazni, akkor kettő Csemára.
2: Abszolút, tehát az eredmény, az új stratégia, az új kézilabda, a minden új jövetelével a Csema, azt a nagyon-nagyon fontos fundamentumot is megvalósította, hogy a generációváltásból az Imre Bence, Palasics, Krakowskitól kezdve Fazekas Gergő, tehát beépítése folyamatosan, ami egyébként az egyik alappillére a dán válogatottnak is, hogy évek óta érintetetlenek, vagy egyszer-egyszer lehet őket megérinteni csak. És itt is nagyon komolyan láttuk a Zorán Ilics, és ki ne hagyjak senkit, hogy az elmúlt periódusban, amióta Csema van, 6-7 olyan magyar fiatalt épített be, nagyon tehetséges fiatalt, akik most már meghatározó játékosokká váltak. Hozzáteszem, hogy nagyon sok múlik, hogy ezek a fiatal tehetségek hol játszanak. Ugye most kinyitnánk egy másik részét a beszélgetésnek, hogy ugye a Fazekas Gergőn kívül jelen pillanatban, ha csak ezt a konkrét meccset nézzük, senki nem játszik meghatározó szerepet. Még az Imre Bence sem, aki fantasztikus, de inkább a Bundesligában az Erbe játszik, és az Európa Ligában játszik, nem mint az Európa Ligát lebecsülném, de gyakorlatilag Bartucz Lackó keretbe sincs, Palasics is nagyon keveset játszik sajnos, a Zorán Ilics posztján, a Richardson van Plogba, a Szitazozó sérült, de azok a gyerekek, akik jó eséllyel pályáztak oda, hogy válogatottban legyen, a Csema megadta neki a lehetőséget.
3: Hát a Só válogatottjából, ha jól számolom, jelen pillanatban 10-11-en vannak a keretben. Tehát, hogy én nekem egyetlen egy olyan kérdés, és ez nem...
1: Az még azért azt tegyük hozzá az erre, hogy a németekkel, akikkel játszottuk azt a
3: szintén
1: döntőt, ott is nagyon beépítettek, viszont ők olimpiai döntőt is, és Robbajnoki döntőt játszottak. Tehát, hogy...
3: Igen, csak ott azért jóval nagyobb a merítési lehetőség.
1: Abszolút. Csak ugye ezt is meg kell vizsgálni, és pont ez a versenyeztetésből jó helyen a játékosok jó döntéseket hoztak, jó klubokhoz igazoltak-e, illetve Csema képes-e olyan értelemben megújulni. Szerintem nagy megújulásra nincs szükség, azt viszont érdemes lehet átgondolnia, hogy a kiválasztásnál mennyire ragaszkodik a saját már bevált játékosaihoz, és mennyire engedi be azokat, akik adott pillanatban mondjuk jobb formában vannak. És nem biztos, hogy tömegével tudnánk sorolni játékosokat, akinek be kellett volna kerülni ebbe a keretbe, és nem került be. De még a kapusposzt lehet, hogy pont ilyen.
3: De ugye pont ezt mondta Gábor, hogy azért a Csema nagyon megújította ezt a keretet.
1: Abszolút, ez így
3: van. És nekem egyetlen egy szívfájdalmam van, hogy a királyposzton, és akkor ezt nyilván Gábor sokkal jobban tudja, tehát a bal átlövő poszton, én szerintem most ott vagyunk a legvékonyabbak egyébként, hogyha nincs egy szit az Olink jó formában, már pedig mivel sérült is volt, és amúgy is sem játszott annyit a Plogban Zozó, mint amennyit jó lenne, és nincsen Bodó Ricsi, mert ketten együtt megoldják.
1: Igen.
3: De külön-külön már, amikor már csak egyikük játszik, és ő sem sokat, akkor gondban vagyunk. Szóval, hogy oda látunk-e valakit, látsz-e valakit, Gábor? Oké, ott van Pergel Andrej, de ha megnézzük a fizikumát, ő is inkább irányító.
2: Igen, meg ő egyelőre még nem tartott játékba sem.
3: Az, hogy megy Veclárba, az azért sokat
2: fog. Sokat fog, így van, és amit mondasz, hogy valóban ugye a legjobb játékosai egy kézilabda csapatnak az a balátlövő, tehát aki állandóan lövi a gólokat, veszélyes, stb. Talán a dán válogatott kivétel most, mert
3: mindenhonnan.
2: Igen, tehát ő tényleg kivétel minden szempontból, de ugye előtte Mikkel Hansentől kezdve Karabatic a franciáknál, és de akár még a régmúltból Kovács Péter vagy Vujovic a nagy öregekből, tisztelet nekik, nem sértésből mondtam a nagy öregeket. Tehát nem nagyon van, jelen pillanatban nem nagyon van a magyar NB1-be olyan, aki ugye a látó határon föltűnik, Egyébként ez jelen pillanatban a kézilabda utánpótlásában dolgozó, tehát nekünk a feladatunk, hogy speciálisan is megtaláljuk az adott posztokra a megfelelő játékost, és ez a kiválasztásba egy már meglevő olyan probléma, meg feladat, inkább nem probléma, feladat, kihívás, aminek meg kellene felelnünk, és meg is kell, hogy feleljünk, és remélem, hogy koncentráltan a jövőben erre tudunk figyelni, vagy adott esetben egy bármelyik irányító beálló poszt, ahol az utánpótlásba 6-8 évre meg kell nézni, hogy kiből lehet potencia. Ez jelen pillanatban baláklövő poszt, ez valóban egy ahilles sarok.
3: Illetve hát nem fog téged meglepni, mert erről sokat beszélgettünk, hogy maradjunk a válogatottan, de annyiban lépjünk át a nők, hogy 25 éve, vagy lehet, hogy inkább több, Kocsis Böbe óta, Páder Ildikó óta a női válogatott, vagy a női mezőny, mert nem tudtunk kinevelni egy klasszis beállóst, mert akik beállósok voltak a válogatottban, Kulcsár Anitát is beleértve, őket felnőtt korban képezték át az edzőjük beállósa. Kulcsár Anita Győrben még átlövőként érkezett. De mondhatnám Szamoránszky Piroskát, akiről a történetet el tudom mondani, hogy Roth Kálmán felhívta annak idején Máté Fészter junior válogatott szövetségi kapitány, hogy elfogytak a beállóink, itt tegyek be Kálmán, és mondta, majd a Piros megoldja. Így
2: volt? Ez így van, pontosan.
3: És így tovább végig lehet menni, és talán Tóvizi Petra az első.
2: Tóvizi Petra az első, de ugye a Petra is, ha ugye lemmelyik hallottuk vele a riportot, igen, hogy beállították, mert ő volt a legügyetlenebb, tehát azért, és hát mi lett belőle,
1: ez,
2: hála Istennek.
1: Ez nem egy beállóstól elhangzott ezekben a
2: csapatkapitányban.
1: Ugye nagyon sok csapatkapitány beálló, nyilván poszból adódóan is, és nagyon sokszor elhangzik, hogy lettél te csapatkapitány, most Debreceni Dávid is mondta, hogy addig nézegették, hogy hol okoz kevesebb kárt, hogy jó lesz ebbe állóban.
2: Holott egyébként, ha megnézzük a posztokat, ott kellene a legügyesebbnek lenni.
3: Abszolút.
2: Tehát a tempóérzéktől, a labdaérzékig, a megfogó, tehát mi az a legkiszolgáltatottabb és a legkomplexebb poszt, a beálló poszt, talán a kapusoknál lehet még hasonlót, főleg a mentális rész, hogy viseli el a lövéseket, meg különféle szituációkat, meg az állandó gólok utáni újrakezdést, de a beálló az annyira speciális, tehát ezt nekünk, hát úgymond szakembereknek meg kell fontolni, és ott is célirányosan nevelni posztokra játékosokat, akadémiáknak koncepció alapján megbeszélni, melyik korosztályban hol van, és akkor ennek megfelelően egységes koncepció, mert a végeredmény az nem lehet más, hogy a felnőtt válogatottban megfelelő számú és tudású játékos legyen.
1: Ha átértünk az utánpótlás témára, fogunk beszélni még a profi klubkézilabdáról is, hiszen a Győr bajnoki címe és a érkező Veszprém-Szeged bajnoki döntős bárharc is bőven szolgálta témát. De kicsit átérnénk az utánpótlásra, mert érdekes cikk jelent meg a Player honlapján, és egy érdekes komment érkezett hozzá Kárpáti Krisztiántól. Érdemes majd egészében elolvasni a kedves hallgatóknak, ha már amúgy is sokszor a interneten, meg a közösségi médiában zajlanak ezek a szakmai beszélgetések, mi kicsit áthozzuk ide most élőben. Börcső Csaba, a Player Sport igazgató ugye nyilatkozott arról, hogy milyen fantasztikus évet zártak az utánpótlás tekintve. Szinte minden szinten a Final Four-okban jó eredményeket értek el, és az összesített éremtáblán, amit ők számoltak ki, mióta újkori négyes döntős lebonyolítás van az utánpótlásban, azóta ők 3 arany, 1 ezüst, 1 bronz, összesen 5 éremmel állnak, és azt nyilatkozta Börcsök Csaba, hogy nincs szükség milliárdokra, amire mi vagyunk a legjobb példa, felháborít, hogy egy ilyen elit klub, mint a miénk, hogy nem kapott ez idáig akadémiai státuszt, de talán egyszer ez is változik, és arra hivatkozik, hogy igenis Tauban is el lehet jutni erre a szintre, és erre a cikkre, erre a megszólalásra reagált kommentben Kárpáti Krisztián, akiről egyébként friss hír, hogy marad Szegeden, és az utánpótlás továbbra is ő fogja az akadémiát menedzselni. Ő azt írta, hogy minden tisztelete a Volt Egyesületénél végzett magas munkáért, és mindenkinek gratulál, aki áldozatosan neveli a fiatalokat, viszont az eredményesség nem az első számú mértékegysége a munkának az utánpótlásban, és a legtöbb akadémia igyekszik a megfelelő versenyeztetés biztosítani a játékosoknak, sokszor 1-2 évvel fiatalabbak játszanak egy-egy korosztályban, és hogy nem a Körtét az almával kéne összehasonlítani, értve ez alatt a Playert és az akadémiai rendszert, és azt is arról is beszámolt, hogy mennyi játékost adtak különböző élvonalbeli csapatoknak. Ez egy érdekes szakmai vita, akadémiák, nem akadémiák, feljátszás, eredményesség, ugye az alapján ugye az eredményességi támogatás, tehát ezek nagyon fontos kérdések, hogy mit nézünk az utánpótlásban. Mennyit számít az, hogy egy klub milyen eredményeket ér el? Mennyit számít az akadémiáknak az eredményessége, hogy ott milyen eredményeket érnek el, vagy milyen mérőszám az, hogy hova adnak és milyen minőségű játékost? És az mondjuk annak a számossága számít-e, vagy ahogy Kárpáti Krisztián kiemeli, az mondjuk a válogatottsági szintig elérés. Tehát, hogy ez nagyon sok tekintetben egy nagyon kusza, nehezen mérhető, és tényleg kicsit ilyen almát a körtével kérdés, de közben mégis valahol ezek össze vannak hasonlítva. Hogy lehet ebben kiigazodni? Ha nem is igazságot próbálunk tenni, mert erről szó sincs, hiszen mind a kettőjüknek maguk részéről meg lehet az igazságuk, de hogy mi ebben a rendszerben, neked, mint egy akadémiánál dolgozó Gábor, neked egy akadémiánál dolgozó szakmai vezetőnek, mi a meglátásod ezzel kapcsolatban?
2: Hát nagyon jól foglaltad itt össze is, hogy számtalan kérdés részterületnek az igazságát, részigazságát elmondtad, és akkor olvasunk egy ilyen cikket, ami az egyrészt felnagyít, gyakorlatilag azt, és ami az alapvetés, hogy a plernék kiváló utánpótlás szakmai munka folyik. Tehát ez nem is kérdés. Tehát csak azt nem tudom, hogy ilyenkor mi az a késztetés, ami azt hozza, hogy akkor az összes többi, vagy adott esetben az akadémiákra egy ilyen cunami zúdul. Nyilván más a célja az akadémiáknak, és más a kluboknak.
1: Én ezt akartam mondani, hogy igen. A hallgatóknak ezt nyilván igen. Szét kell válaszolni, hogy hogy működik más, hogy egy sima, úgymond sima utánpótlás nevelő egyesület, aminek van egy égköve a Player NB1-es csapata, és hogy működik egy akadémia, aminél hol van nem felnőtt csapat, hol nincs, hol van szoros összefonódás, hol nincs, tehát nem is teljesen egyértelmű úgy az átjárás, mint mondjuk a Playernél. Tehát, hogy mennyire működik más munka, mondjuk.
3: Bocsánat, Gábor, csak egy mondatot, ezt tényleg hagyom, hogy és az sem mindegy, hogy mi a végkimenete egy adott klubnál, mert ha egy BL élcsapatnál azt nézed, hogy mennyit adott fel az adott alatta lévő akadémia BL élcsapat, az akkor azt látod, hogy nem adott fel, vagy két évente, öt évente egyet adott. De nem biztos, hogy ezt kell nézni. Bizony. Én egyébként azt gondolom, hogy Kárpáti Krisztiánnak van igaz, aztán majd általánosabban beszélnék, de most Gábor, bocsánat.
2: Igen, és ugye még ehhez meg kell néznünk, hogy ami a klubok és ami az akadémiáknak a célja, feladata, lehetőség és maga a munkája, hogy illeszkedik bele az egész rendszerbe. Mit vál el ezektől a úgymond alrendszerektől az egész, ami irányítja? Mi alapján ítélik meg a klubokat? Az akadémiáknak egyértelmű a nevelés. Tehát egyértelmű a játékosok nevelése, a tehetséggondozása és a magyar kézilabdának legfelsőbb szintről akár a harmadik vonalig a játékosok nevelése. Ez mindent visz. Az eredményesség az egy visszaigazolás lehet ezen az úton, de nem mindenek előtt és nem mindenható. Itt egy nagyon komoly differencia van a player és az akadémiák között, és az akadémiáknál a felfelé versenyeztetés, tehát az adott korosztályban a tehetségeknek megfelelő hely megtalálása, függetlenül, hogy mennyi idős, tehát másfél-két évvel például a NECA, jövő hétvégén lesz Dabason, egyébként pont a Plerrel játszik a NECA, ott mi két évvel fiatalabb gyerekekkel megyünk. És nagyon valószínű, hogy például a fiúknál ez nagyon komoly differencia, és ott kikapunk, de ebben semmivel rosszabb munkát nem végzünk, mert azokat a gyerekeket, akik hasonlókorúak, mi följebb versenyeztetünk, mert a képességeik már megkívánják. Mondok még egy példát. A Bakó Botond mostani NB1-es csapatában játszanak olyan gyerekek, szó szerint még gyerekek, akik az U18-as csapatba tudnának játszani a NECA. Azt gondolom, nem rugaszkodok el a valóságtól, hogy valószínű magyar bajnokok lennénk, ha ebből a kerettel állnánk
1: igen, ki. Igen, Kárpáti Krisztián is ezt emelte ki, hogy van olyan játékos, aki tud mondani, hogy U20-as bajnokságban valószínűleg még az aranyéremet
2: biztos, én is biztos vagyok ebben. De nekünk, a NECA-n, és a Krisztiánnak teljesen egyetértek, nem ez a célunk. Na most, hogyha van egy kiváló működő más utánpótlás nevelő klub, akkor nagyon... hogy mondjam, fura az összehasonlítás, hogy mi miért nem vagyunk ti, meg olyan megítélést, financiális hátteret kapunk. Nem, én azt gondolom, nem ez a jó út, hanem az, hogy a rendszerben mindenkinek meg kellene találni a helyét, meg kellene becsülni, és akkor mindenki megtalálná, és meg is lenne becsülve a rendszer által a helye. Tehát az, hogy a Szegeden, a Ferencvárosnál, a NECA-n hány játékost neveltek, az férfi, női szinten, válogatott szinten, mint az előbb beszéltünk a Csema csapatában, ott van öt nekás egyébként. Ennél jobb mutató, vagy a Vámos Petra ott nevelkedett, de amit Debrecenben kapott, az is ugyanolyan értékű egyébként, és nem gondolnánk, hogy csak a Nekán tudunk, vagy csak Szegeden tudunk az akadémistákat legjobban nevelni. Itt épp összefogásra kellene törekedni, nem pedig valóban az almát a körtével, vagy esetleg a dínyével összehasonlítani.
1: Arról az hozzátéve egyébként, hogy egy ilyen párbeszéd elindítására szerintem mi is nyitottak vagyunk, tehát akár nagyon szívesen beszélünk erről, hiszen jön a nyár, jönnek az utánpótlás világesemények, lesz abszolút, miről beszélni.
2: Abszolút.
1: És ugye az egésznek az átalakítása is valószínűleg napirenden lesz, uh-huh. úgyhogy biztos lesz miről beszélni, de megadom neked is a szót, Jesse.
3: Mert hogy előtte mi beszéltünk Petivel, hogy ugyan futball, de nagyjából mégis erről szól, amiről beszéltél, Gábor. Tegnap előtt voltam Havas Máténál, az Eto operatív igazgatójánál, te is gondolom jól is ismered Mátét. És ő mondta, és meg lehet nézni, hogy a mostani Eto-ban, amelyik bajnok lett, hány saját nevelésű fiatal srác van, akik az akadémián jöttek fel, és gyakorlatilag ennek a magyar szabálynak, fiatal szabálynak az Eto lett a nyertese. De ugyanerről a felfelé menő rendszerről van szó, tehát ott is azokat a gyerekeket, akiket kiemelnek, mindig feljebb játszatják. De maradjunk csak a szintlépésnél, tehát az U19, MB3, MB1 körben, ott ezek a srácok itt 23 éves korig még plusz egyéni képzést is kapnak, akiket kiemeltek, profi szerződést kaptak akár 17 évesen, és ezért van az, hogy már egyébként megfordultak bizonyos folyamatok, és azokból a klubokból, akik elvitték korábban akadémiákba a győrieket, most jönnek visszafelé Győrbe, mert hogy azt látják, hogy nem csak arról van szó, hogy milyen jó, hogy itt fejlesztik őket, hanem megvan a lehetőség, hogy felfelé menjen, és egy bajnokcsapat tagja legyen, és nem azért, mert éppen megfelel a fiatal szabálynak, hanem azért, mert úgy az egyéni képzés segítségével is olyan szintre jutottak el, lásd Tóth Rajmund, lásd Vitális Milán, lásd egyébként Wingler László, Bánáti Kéven, Bíró Barramás, lehetne sorolni, nyilván, hogy NB1-es játékos, hogy később tovább menjen. És a mostani válogatottban, amit Rossi kihirdetett, ebben 5 olyan játékos van, aki Eto nevelés, Pécsi Ármin, Kerkez Milos, Tóth Rajmund, Vitális Milán és Gruber Zsombor. Tehát 5.
2: Ennél jobb cégért nem kell.
3: Igen. Tehát erre csak azt mondom, hogy szerintem erről kell szólni az akadémiai rendszernek.
2: Ez így van.
1: Ugye itt felmerül ez a felfelé játszás kérdése, amit szerintem sokszor félreértenek, mert kétféle dolog keveredik itt, ahogy én látom, akár kommentekben, akár egyéb véleményekben. Ugye nagyon régóta téma az, hogy a játékosok kizsigerelése, és erről most a Istvánnal is beszélgettünk, aki ugye most már kezdi összefogni az MKS-nél az utánpótlás működését, és egy kicsit megújítani, mert az valóban létező tendencia az utánpótlásban, hogy a kettős igazolásokkal, akár még a rendszert kiáztva, akár 3 korosztályban is pályára lépve, egy hétvégén végtelen számú percet a pályán töltve, mindez edzéseket kiegészítve, ki lehet égetni a fiatal játékosokat. De ami nálatok van, az nem ugyanez a felfelé jártás. Tehát itt nem kiégetésről van szó, hanem egy tehetségnek a megfelelő helyen kezeléséről.
2: Abszolút. Tehát a tehetséggondozás az nem azt jelenti, hogy minél több meccset lejátszik valaki. Sőt, tehát a tehetségének megfelelően, ha valaki kinőtte a korosztályát, mert ugye, mint tudjuk, a kor az egy állapot, nem érdem, akkor följebb játszhatjuk, mert nehezebb körülmények között, gyorsabb dinamika minden mellett, és nyilván sokkal könnyebben fejlődik, aki olyan. De ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor ezeket a gyerekeket még visszajátszassuk a saját bajnokságába, és egy héten játszik 2-3 meccset. Szó nincs erről. A tehetséggondolás pont arról szól, hogy a megfelelő helyen van versenyeztetve, megkapja a megfelelő edzést, egyéni képzést, és a pihenést, regenerációt. Tehát ennek a rehabilitációról nem is beszélve, mert amit mondtál, hogy kiégetjük, és hihetetlen sérülés hullám jön, és agyon csapjuk a gyerekek fejlődését.
3: Csak jelentkezek, Gábor, hogy erre, amit mondta, hogy kiégnek a gyerekek, erre egy érdekes példa, pont a Nekától Fazekas Virág, aki ugye erre hivatkozom, ment el Dániába, talán akkor még te nem voltál a Nekánál. Voltál Nekánál, de hogy ez is egy példa rá, hogy és ott mintha megújulna Fazekas Virág, és most már ugye a felnőtt bajnokságban is játszik, tehát ez is egy jó példa.
2: Ez
3: tehát
2: pontosan
3: azt mondta, hogy visszakapta a játékba vetett, nem is a hitét.
2: Meg az életkedvét is, így van. Mindenhol vannak, tehát nagyon komolyan figyelünk az akadémiákon, és ez nem csak a Nekánál van, hogy egy bizonyos limit fölé nem mehet egy játékos. Legyen szó ez a mérkőzés limit, legyen szó egy héten az az edzésszám, edzésterhelés, ami után azt mondjuk, hogy nem, Nem, mert ugye nem a mának, hanem a jövőnek képezzük őket, és azt szeretnénk, hogy nem most legyenek 100%-osak, hanem 18-19 éves, illetve utánuk.
3: És gondolom, vannak mérhető dolgok, amiket folyamatosan mértek.
2: Abszolút, abszolút monitorozva vannak a gyerekek, tehát a teljesítményük, hogy mennyit futnak, mennyit emelnek, milyen intenzitású edzéseken vesznek részt, illetve, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mentálisan, hogy milyen állapotban vannak, nem könnyű azért manapság egy mai 15-6-7 éves gyereknek otthonról kiszakadva, nem azt az életet élve, elkerülve otthonról belekerülni ebbe, nagyon eltérően reagálnak erre.
1: Ez a sportegyesület versus akadémia, ez egy nehéz szembenállás, és az emberek fejében azt hiszem mostanra egy kicsit szitokszóvá alakult az akadémia, mint úgy, mert nem nagyon látnak bele, és nagyon más egy akadémia, amit mondjuk nekának hívnak, bentlakásos, bizonyos kortól korig képző rendszer, meg más egyéb sportágban, vagy akár a kézilabdában is egy fővárosi, egy vidéki akadémia, ami majd te megmondod, mennyire nevében akadémia, mennyire valójában akadémia, mi különbözheti ez meg az átlagos sportegyesülettől, de ha hozzá nyúlnak ez a rendszerhez, és mondjuk a finanszírozás részét egy kicsit félre is tesszük, mert abban nyilván nem látunk bele, hogy a finanszírozás hogy alakul át, bár nyilván például a fociban ebben a legnagyobb vita téma, hogy ki hány milliárdot kap azért, mert őt akadémiának nevezik. Hol érdemes belenyúlni a rendszerbe? Mennyi akadémiára van szükség? Minek kell megkülönböztetni egy akadémiai munkát a sportegyesületnél végzett munkától? Mi az előnye, mi a hátránya, mi az, ami a rendszerben mondjuk most nem annyira egészséges dinamika, és ha már eljöhet egy átalakítás, akkor pozitívan jöjjön ki belőle.
3: Egy kérdés hozzátettek annyi, hogy hol kell elkezdeni az akadémiai munkát, vagy hol kell az akadémiának belépni ebbe a szakmai munkára, mert gondolok itt arra, hogy az elején elég, ha megszerettették a játékot, a sportot, és ez nem feltétlenül az akadémiai körülmények között kell, mert ahogy mondtad, azért a gyereknek nem könnyű kilépni az otthonból, addig jobb, ha otthon van.
2: Én is azt gondolom, tehát 14 éves kortól, tehát az a belépés, én azt gondolom, addig egy nagyon fontos lenne a nevelőegyesületnek, és ami kifejezetten fontos az általános iskolai testnevelésnek és sportnak, hogy ismét valamilyen rangot kapjon ez, és azok a testnevelők meg legyenek úgy becsülve, és nagyon-nagyon hiányoznak a rendszerből egyébként, hadd mondjam, 20 év testnevelő tanári pályafutással, hogy azok az igazi testnevelő tanárok, akik motiválni tudják a gyerekeket, és megszerettetik magát a mozgást, ami most gyakorlatilag teljesen redukálódik, a szabadidős tevékenység eltöltéséről meg ne is beszéljek.
1: És hozzátéve azt, hogy egyébként nagyon sok gyerek iskolai keretekben ismer meg egy sportágat.
2: Ez így van.
1: Pattogtatod az órán, jó, hát egész ügyes vagy, délután tartunk egyébként heti háromszor iskolai kosárlabdát, és ha ott kiderül, hogy egyébként elég ügyes vagy, akkor mehetsz a helyi egyesülethez.
2: Ez pontosan így van, és hogyha ott is bizonyít és úgy fejlődik, akkor 14 éves korba be lehet lépni az akadémiákra, előtte semmiképpen, nem is szabad a családból kiszakítani a gyerekeket, és viszont az odáig vezető úton, a 14 éves korig meg kell őket tanítani, meg kell főleg inkább úgy mondom ismertetni minél több mozgásformával, atlétikával, úszással, labdajátékot, dobásokkal, futásokkal, egy nagyon komplex ismeretanyagot kell nekik adni, és az akadémiák feladata, hogy elkezdjenek szakosodni. Én azt gondolom, egy akadémiát egy normál klubtól azt különbözteti meg, hogy jobbak a feltételek, sokkal több az edzésszám, sokkal hatékonyabban lehet ott képezni játékosokat, nagyon komoly és komplex kapcsolódás van a tanulmányi résszel is, az órarendjükben benne van heti kétszer reggel, hogy a közismereti tantárgyakra nem kell bemenni, itt a testnevelésre gondolok, akkor lehet egyéni képzéseket tartani, speciális olyan kondi, felzárkóztatás, bármi olyan tehetséggondozás részt tartani, és az egésznek egy sokkal tervszerűbb, de ugye ez nem azt jelenti, hogy haragudni kell, vagy irigykedni kell. Tehát ebbe a rendszerbe az egyesületeknek legalább olyan fontos szerepe, mert ha onnan nem jönnek ki a megfelelően képzett gyerekek, akkor nem működnek az akadémiák se. És ez maga a rendszer feladata, hogy elfogadtassa, megismertesse, és megbecsülje a rendszer minden elemét. Ez egy nagyon fontos rész.
1: Ráadásul nem mindenki kerül akadémiára, mert limitáltak a létszámok, limitáltak a helyek.
2: Ez pontosan így
1: van. És nagyon-nagyon fontosak. Egyrészt ilyen furán mondva szurkolónak, vagy a sportek szerelmesének megtartani azt az embert, akiből mondjuk nem lesz akadémiai szinten, meg mondjuk NB1-es szinten profi kézilabdázó, de aztán ő lesz az, aki kihordja a gyerekét a becsre, ő az, aki erre áldoz, ő, aki ezt szeretni fogja, és akár az ő gyereke majd lehet, hogy az lesz az a tehetség, aki majd kikerül, illetve aki nem kerül az akadémiára, az sincs elveszítve. Abszolút. Tehát, hogy, ahogy a playernél látjuk, hogy komoly szakmunkat lehet végezni olyan játékosokkal, akik nem akadémián van.
3: De pont ezt akartam mondani, amit már 14 éves. De lehet, hogy aki később érő 16 éves korba tud csak kiszakadni. De lehet, hogy ő egyszerűen nem tud elszakadni ugye a családtól, és neki kényelmesebb, jobb, és a fejlődés a szempontjából az a jó, ha minden nap hazamegy az edzés után. Tehát ez is simán meg lehet, és ebben is nagy felelősség van az
2: edzésnek. Abszolút, és most jelen pillanatban hadárulok nektek, meg a kedves hallgatóknak, hogy amikor bejönnek felvételizni egy egységes akadémiai felvételi rendszer van, három fordulós, különféle helyszínen Győr, Ferencváros a legvégén van a Nekánál, és ott gyakorlatilag edzéseken vesznek részt, az akadémiai szakemberek, edzők ott nézik őket, posztok szerint válogatunk, hogy egy-egy posztra ne kerüljön túlzottan sok, mert nyilván az nem jó, és nyilván, hogy egy draft rendszert kell elképzelni, illetve, hogy melyik gyerek melyik akadémiára jelentkezik, ugyanúgy, mint egy középiskolás felvételinél, vagy egyetemi felvételinél, és akkor ez a kettő találkozik, akkor fölvesszük az akadémiára. De ugye nem gondolja senki komolyan, hogy ez alatt a két vagy három edzés alatt mi reális képet láttunk abból a gyerekből. Lehet, hogy két-három hónap vagy fél év múlva teljesen más arcát mutatja fizikálisan, mentálisan, pszichés, tehát minden. Tehát ez egy pillanatfelvétel, ahol mi is csak tapogatózunk. És ezek a gyerekek, akik nem kerülnek be az akadémia, visszakerülnek az egyesületükbe. Ott egy nagyon komoly munka kell, hogy legyen, mint ahogy például a playerbe is van, de ugye ne az legyen az út, hogy valahol nagyon jól dolgoznak, és akkor elkezdünk mutogatni a másikra. Uh-huh. Tehát ez azt gondolom, hogy kommunikálni kell, egyfelé menni, elosztani a feladatokat, és maga a rendszer így épüljön, egymásra épüljön.
1: És ez a régen, amiket sokat emlegettetek ti is, hogy régen azért ez a beajánlás ki ismer kit, tehát ezenek a kommunikációnak azt hiszem, amit a Pilu is sokszor mond, hogy ennek visszahozni visszahozni azt a fajta kommunikációt, ami egyesületek, szakemberek között megy, hogy fel lehessen hívni egymást, hogy fiú, őt ne vigyétek akadémiára, mert jobban fejlődik majd nálunk, mert anyukája olyan, hogy vagy a családja olyan, hogy jobban szeret.
2: Nem érett vagy, még rá, így nem van, kész, így
1: de
2: van.
1: Nézd meg azt a srácot, akit viszünk hozzátok a kiválasztóra, aranya tér, lehet, hogy nem lesz jó napja, de akkor is. Tehát ez a fajta bizalom és kommunikáció, ez mindenképpen legyen része ennek a rendszernek, mert enélkül lehetetlen
2: megcsinálni. Enélkül nem működik. Igen, és ezért kellenének az említett régi testnevelő tanár, az a fajta státusz, azok az egyesületi igazi szó értelmébe vett nevelőedzők, akik a legkisebbekkel foglalkoznak.

0: Ha a Dobás István, ha jól emlékszem, felhívta Vanyos Attilát, hogy hát nézzétek már meg ezt a csajt. Hm. Itt nevelkedik nálam. Szerintem jó lesz nektek. Elmentek, megnézték, elhozták.
1: Igen.
0: Tehát, hogy
1: igen. Igen. Ez az igazi draftolás, meg ez volt régen, meg nem menedzserek.
2: És ahol nem, nincs irítség, hogy az én tőlem elveszik a tehetséget, aki a kezem alatt lenne, hanem látja az, hogy ki hol fejlődött a leginkább.
1: Pontosan így van, és egy igazi nevelőedzőnek, a szószoros értelmében nevelőedzőnek az a legnagyobb büszkeség, hogy minél többet visznek el tőle, és el tudja engedni, mert tudja, hogy az ő képességei, lehetőségei limitáltak, és elengedi a tanítványát, nem pedig féltékenykedik, vagy nem úgy viselkedik, vagy elrejti, vagy nem tudom én mi. Sajnos volt ilyenre is példa.
2: Na hát lépjünk tovább kicsit a profi szintre, és a női bajnokságra, hiszen eldőlt az aranyérem sorsa. Nagy kérdője nyilván már nem volt a hétvége előtt, de Debrecenben is győzni tudott a Győr, és ezzel megszerezte 19. bajnoki címét, és készülhet a bajnokok 4-es döntőjére, amiről még Per Johansson is elmondta, hogy az ő életében is egy nagyon nagy dolog lenne a triplázás, mert az egy nagyon exkluzív klubba kerülhetne be. Mit gondoltok a Győr bajnoki címéről? Azt hiszem, ebben az idényben 100%-ig megérdemelt, nem is volt nagyon kérdés, hogy meg lesz-e, és megint olyan pályára kezd állni ez a Győr, ami azért ismét egy ilyen legyőzhetetlen mítosz felé kezd zakatolni. Volt a szezonban kisebb hullám vagy a sérülések miatt, de amint abból kijöttek, megint nagyon jó nézni őket.
1: Így van, abszolút megérdemli a Győr a bajnoki címét, nagyon. Hát nem azt mondom, nem az a jó szó, hogy sima, de fel sem merült a kérdés. Tehát abban, ahogyan a Fradit ugye nagyon-nagyon megverték ősszel Győrben, gyakorlatilag eldőlt, és hát gyakorlatilag, ha a Győrnek olyan napja van, és fegyelmezettek, tudják játszani a kézilabdájuk 70%-át, akkor már érinthetetlenek. Tehát ősszel volt egy olyan periódus a BL-be is, hogy még a Metz és az Esberg ellen is az volt a kérdés, hogy 5 vagy 10 lesz közte. Tehát nagyon komolyan domináltak, nagyon-nagyon jó volt őket nézni, nagyon jó nézni a Per Johanssonnak azt a fajta munkáját és azt a fajta viselkedését, amit a csapat is közte van, és ahogy lereagál különféle helyzeteket. Nyilván januárban az, hogy otthon kikaptak a Debrecentől a BL-be, az egy dolog. Talán azért, és azért mondjuk el, mert így teljes, hogy azért az Esberg elleni első félidő az csúnya volt.
2: Igen,
1: tehát
2: igen,
1: azért
2: igen.
1: Ott 20 körül kapni egy félidőbe egy Győrnek nem, de minden csapat életében van ilyen.
2: Két vereségük van az egész idején. Igen, tehát igen, azért ez elképesztő.
1: Ez elképesztő, és most is az az érzése az embernek, hogy ha hozzák azt, amit tudnak, ezzel a tudással, rutinnal, tapasztalattal, akkor nem lehet őket megállítani, és akkor behúzzák, én nagyon szurkolok nekik.
0: Szerintem a legnagyobb dolog, hogy szerintem edzőként ez Gábor meg tudja erősíteni, hogy olyan nyugalom lengi körül a csapatot. Tehát, hogy nem feltétlenül, hanem ott a csapaton belül azt lehet érezni, hogy mindenki bízik mindenkiben, mindenki elfogadta a helyét, hogy most kevesebbet játszok, hogy most többet játszok, hogy most éppen nem is kerülök kispadra, hogy most a fejlővések miatt nem kerülök be. Aztán hirtelennyében az idén végén meg én vagyok az első számú kapus, mert a legfontosabb meccseken úgy védek, mindenki megkapja a legfontosabb lehetőséget, és ami a bajnoki címnél szerintem a legfontos, vagy fontos volt, hogy amit Per Johansson mondott, talán tegnap a Nemzeti Sportban olvastam, hogy megpróbálta a Fradival szembeni kicsi bizonytalanságot kiölni a lányokból, és ez ezzel a nagy arányú győri győzelemmel sikerült, és ez igazából szerintem egyrészt látszott már a népligeti visszavágón az X-en is, mert egy pillanatig nem volt az, mert ugye Fradi úgy szokta nyerni ezeket a mérkőzéseit, hogy mennek, aztán van egy pillanat, amikor megérzik, hogy meg lehet roppantani az etót, és megroppantották, ez nem sikerült, és szerintem itt fordult meg ez a dolog, és aztán a Magyar Kupa győzelemhez is ez vezetett. Illetve az, amit Gábor is mond meg gyakorlatilag mindenki, vagy éppen Stanko mondott valamelyik M4 Sport interjúban, hogy nagyon sokfajta ez a csapat, és Per Johansson ezt a sokfajta karaktert hihetetlenül jól kezeli. Nekem egy picit, ha már Csemával kezdtük, nekem egy picit Csemára hasonlít ebből a szempontból, mert ő is nagyon jól kezeli a helyzetet.
1: Igen, ez nagyon fontos. Talán hadd hozzak egy személyes tapasztalatot, hiszen jó pár évig ott lehettem, és azért ott is volt egy skandináv mag, tehát az Oftedal Nora Mörk féle skandináv mag, Veronika Christiansen, akkor a mit tudom én, a
0: Hansen.
1: A Amemete Hansen, köszönöm a segítséget.
0: Egyik kedvenc játékosod, Kurtovics.
1: Igen.

0: Igen. Akkor volt a Katya Bulatovics, egy szláv mag, ugye a Görbe vezérletével a magyar mag, az Enzeminko francia, a Duda a maga karakterével a dél-amerikai. Tehát nem egyszerű egy irányba állítani őket. Nagyon komoly játékosok, nagyon profi játékosok, de azt megtalálni, hogy kinek hol van a helye, mettől meddig ér, se kevesebbet, se, ugye kevesebb az föl sem merült, de hogy még többet se akarjon annál, ami a szerepe a csapatba. Nekem volt egy meghosszabbított kezem a Nicke Groth személyében, ő ebben nagyon komoly partner és segítségem volt, de ez nem egyszerű. Tehát ezt menedzselni, elérni azt, hogy mindenki egyfelé menjen, akkor is ott mindenki a csapat érdekeit tartsa szemben, nem a saját egóját, mert egyébként mindegyik nagyon nagy egó.
1: Ezt akartam mondani, igen, tehát azért ezek olyan játékosok, akik a világ legjobbjai, ezt tudják is magukról, és pontosan tudják, hogy a pályafutásuk is egy fontos szempont. Egy
0: nagyon fontos szempont. Mellett. És higgyétek el, ugye, mit tudom, jön egy szituáció, akkor mindegyik azt akarja, hogy róla szóljon. Valahol. Mindegyik. A nőknél meg pláne. Most ezt lehet, hogy nem ismerik be, de azért ezt higgyétek, ez így van, hogy róla szóljon, hogy ő legyen ott, stb. Ez egy egészséges ego egyébként, de ugye ennek is határt kell szabni egy edzőnek. Na most a Perez, ez kiváló a menedzser.
2: Hát erre mondom, hogy annyira nyugalom lengi körül most ezt a csapatot ott a tájéken, hogy ez szerintem ez a ebbe jó, mert én...
1: Ez a tyúk vagy a tojás kérdése, hogy a sikerek hozzák el ekkora békét, vagy a béke
2: itt
1: hozzá el a sikereket.
2: Itt szerintem azért nincsen tyúk vagy a tojás, mert a legégőbb, legtüzesebb pillanatban lépett be Per Johansson. Emlékeztek, elvesztették a magyar kupát.
0: Igen.
2: És belépett, és megnyerték rögtön a BL-t.
1: És tudta, és a bajnokság
2: volt. De még ott sem azt érezted, hogy ez most így meg, hanem aztán belépett, és lehetett látni, hogy ez a nyugalom, ez szépen lassan azzal, hogy Per megtalálta mindenkivel a kapcsot. Szerintem itt most Per Johansson volt
0: abszolút,
2: előtt.
0: Tehát, abszolút, hogy... és egyébként, bocsánat, ugye egy nagyon komoly előrelépés ebbe a szezonba, hogy ne felejtsük el, amint az OD arénából kilépett a Győr, az, hogy a Népligetben mi is kikaptunk annak idején azért jó sokszor, egyszer-kétszer, de talán jó sokszor is, de a magyar kupákat folyamatosan elvesztette
1: az
0: Győr.
1: Tehát
0: a magyar kupákat, igen, ugye a magyar kupákat folyamatosan elvesztette a Győr, és az idei magyar kupába meg hát gyakorlatilag olyan érzése volt az embernek, hogy nyilván nem vagy amikor találkoztak az elődöntőbe, de ha a döntőbe találkoztak volna is, csak az a kérdés, hogy mekkora lett volna a különbség.
2: Egyébként annyit akartam mondani, nem teljesen értek egyet azzal, hogy a posztokon a világ legjobb játszák. Én pont azon gondolkodtam, hogy talán Depa úrra mondanám ezt.
1: Lehet, hogy ez most nem
2: a posztján a világ legjobbja, bár még az sem biztos, ha Reisterod is arra a posztra teszem rá.
0: Ez nem is baj egyébként, hozzáteszem.
2: Nem
0: is baj.
2: Nem, de hogy ebből tényleg azt gondolom, top 5 játékosok mindenki a posztján, vagy top 10 biztosan, és ebből azért ezeket az egókat összerakta.
0: Ezeket összerakta, így van, és ez nagyon fontos. Hozzá, és azt gondolom, ezt is mondjuk el, az Eto'nak ez a fajta stabilitása, folyamatos felfelé lépdelése és extra játéka mellett egy nagyon komoly stagnálást látunk a női nemzetközi kézilabdában. Egy nagyon komoly, most a Cseszeme, a Bukarest lépett elő, az a sajnos személyes részese voltam, 2016-ban BL döntőbe kikaptunk tőlük, de akkor most az akkori időket idézi a Cseszeme Bukarest.
2: Csak közben nem nyerte meg sem a román kupát, sem a bajnokságot.
0: Sem a bajnokságot, pontosan így van, de az összes többi csapatnál azt látjuk, hogy egy komoly stagnálás vagy visszalépés van.
2: Így van, annak ellenére, hogy az Esberg folyamatosan vásárolta még évközben is a játékosokat, és egész egyszerűen nem tudta Axnél összerakni Reisterot és csapatát, és akkor elmondtam mindent, amire erre gondolok.
0: Igen, így van.
1: Térjünk át a férfi bajnoki döntőre egy adásunk végén, hiszen holnap elkezdődik ez a párharc is. Nyilván ez egy kicsit speciális a helyzetben olyan szempontból, hogy most nagyon esélyesnek tűnik a Veszprém, viszont az biztos, hogy mind a két csapatnak nagyon fontos ez a bajnoki döntő. Nem csak feltétlen az, hogy ki nyeri meg, a Veszprémnek az egyértelműen, de a Szegednek is az, hogy milyen arcát mutatja, hiszen nagyon felemásra lehet lezárni ezt az idényt, hogy mi marad meg az emberek fejében, hogy ez egy milyen szezon volt. A Veszprémnél azért ott a BL kiesés, a Szegednél azért a hullámzó játék, az elveszített magyar kupa. Tehát, hogy ez egy érdekes szezonzárás, ahol talán az nem kérdés, hogy a Veszprém a meccs esélyese, de az, hogy milyen szájízt tudnak hagyni a csapatok a végére, az nagyon nagy kérdés. És hogy egyébként tudja három meccsese húzni a párharcot a Szeged.
0: Nekem meggyőződésem egyébként, hogy három meccses lesz. Az első, a holnapi mérkőzésen abszolút a Veszprém az esélyes, viszont hazai pályán meg, én meg azt gondolom, abszolút a Szeged az esélyes. Én hozzáteszem még ide a két picit csalódott csapat, vagy lehet, hogy nem picit, nagyon csalódott csapat szezonjában azért a Szeged a hazai bajnokságban is nagyon komolyan botlott, és nagyon komoly olyan pontokat vesztett el, amit nem szabadna egyszerűen megengedni magának. Tehát bőven van mindkét csapatnak a saját szurkolói felé, meg saját maguk felé bizonyítás. És azért én a tavalyi döntőre emlékszem, az első mérkőzésen végigvezetett a Szeged az első fél időben, a második fél időben ment el, utána otthon megvert, tehát ott egy nagyon jó 20 perc hiányzott még egy szegedi bajnoki címhez. Meglátjuk, biztos vagyok benne, hogy a motivációval nem lesz probléma, nagyon komoly teljesítmények kellenek. Itt én elsősorban Mikkel Rolandba bízok meg én nagyon, aki amikor kell nagyon felszívja magát, és hát legyen jó három mérkőzés, már csak azért is, mert a három az több, mint a kettő.
2: Igen, mint a férfi kosárlabda bajnoki döntő, az tök jó, hogy ott
1: igen, nem volt. Igen, azt tudtuk volna még nézni.
2: Kifejezetten jó, mert csak voltak mondjuk pont az ötödik lett 30 pontos, de hát sima volt, igen, ez lényegtelen ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy Veszprém esélyesebb összességében. Ráadásul én nem vagyok teljesen biztos benne azért, hogy a Veszprémben akkora a csalódás. Mert hogy az évközben, ahogy játszott ez a Veszprém, én azt mondtam, hogy itt semmit nem nyer meg a három cím közül. Aztán én nem tudom, hogy mit csinált Csavi Paszkal, vagy mit csináltak a játékosok, de a Füksze Berlinnel gyakorlatilag hát egy teljesen X meccset játszottak, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a Füksze Berlin nem fogja megnyerni egyébként ezt a bajnokok ligáját. Tehát, hogy tényleg. Nem tudom, tehát semmi nem hiányzott ahhoz, hogy semmi nem hiányzott ahhoz, hogy megverjék a Füksze. Én szerintem egy Füksze Berlin ellen így ki lehet esni, még ha nyilván egy picit akkor lógatták az orrukat, szomorúak, meg ráadásul nyertek egy szerintem egy fantasztikus magyar kupa döntőt végül a Szeged ellen, és hát abból is jobban jöttek ki, még akkor is hazan a meccsen, szerintem a Szeged egyébként összességében jobb teljesítményt ütött, de abból is jobban jött ki a Veszprém. Szóval én szerintem ők mentálisan egy picit előbbre tartanak, tehát én nem gondolom, hogy két teljesen csalódott csapat van. Hát ha Szeged nem nyeri meg, akkor ők nagyon csalódottak lesznek, de nem őket tartom esélyesnek.
1: Itt talán a játékosoknak, akik ugye ott voltak a pályán, és azért érzik, hogy ez tényleg a világ egyik legjobb csapatával, hanem a legjobb csapatával ilyen szoros meccset játszottak, ők nyilván kevésbé. A szurkolók biztos, hogy jóval csalódottabbak, hiszen ők azért egy még ha látják is, és tudják, szeretik ezt a csapatot, és azért mégiscsak egy projektről beszélünk, ahol ki volt mondva, hogy négyes döntő. És ez az nagyon nehéz, amit a elején a férfi válogatottról beszéltünk, hogy egy gól ide-oda, iszonyatosan szűk, felmérhetetlenül kevés, ez 120 perc alatt egy gól, aki kapni, itt még annyi fal se kapott ki a Veszprém. Mégiscsak azt mondjuk, hogy valaki ott van a világbajnokságon, valaki nincs, valaki ott van a négyes döntőben, valaki nincs. Tehát ilyen szempontból értettem a csalódottságot, mert egy kitűzött célt az biztos, hogy már elbuktak. Az biztos nagy csalódottság lenne, hogyha két kitűzött célt is elbuknának.
2: Igen, és akkor az a Veszprémnek is kudarcos lenne az éve Szegednek meg, ha nem nyernek bajnokságot, akkor egyértelműen ki lehet mondani, hogy ez egy kudarcos éve, szerintem ezzel nem kell.
0: Nem, persze, ez így van, de talán, hogy mondjam, nem ad félelemre okot, hogy a Rosta Miki csak jövőre megy Szegedre, és az ő győztes góljára emlékszünk három évvel ezelőtt.
2: Igen. Veszprém az utolsó másodpercben.
0: Igen.
1: Bodoricsnek viszont ez lesz az utolsó.
0: Bodoricsnek döntője.
2: Hát, ha csak nem a tatabánya, nem lehet.
1: Igen. Hát idén is volt, amikor már bőszen számogattunk Tóth Bálint kollégánk, hogy hogy kell kijönni a mateknak, hogy a Szeged elbukhassa ezt a döntős párharcot. Mi lehet szakmailag a kérdés? Mi az, ami szakmailag érdekes lehet ezen az első összecsapáson?
0: Hát ugye már céloztam a kapus teljesítményekre, ez nyilván az állandó téma, de hát annyira releváns egy kapus teljesítmény, extra kapus teljesítmény, hogy és ráadásul még nem is kell annyira extra, mert láttuk, hogy sajnos Miloszávjev nem védett sokkal többet, viszont akkor, amikor kell, és abban a periódusban az viszont nagyon sokat számít, nagyon-nagyon meghatározó.
1: Igen, mert nagyon érdekes egyébként, és ezt kapusokkal is beszélgettük már, hogy ugye már nem a védések száma feltétlenül, ami, ami meghatározó egy kapus, nem hiszen annyi lövés szám érkezik már egy meccsen, és nem is a százalék, mert már hanem, annyi olyan lövés számok mikor, jönnek,
0: igen,
1: hanem mikor és az mit okoz, igen, a csapat játékában.
0: Így van, és az mit okoz. Én a
1: Bartosz László is
0: mondta ezt a podcastban. Én a 7-6-okra nagyon kíváncsi leszek. Mind a két csapat nagyon komolyan alkalmaz a 7-6-ot, hogy annak milyen hatékonysággal.
1: És a besül, mikor mernek visszaváltani.
0: Igen, hogy és arra milyen reakciók jönnek. Szerintem azért ez egy jó kis sakkjátszma lesz. Jó kézilabda legyen, én azt kívánom.
2: És azt gondolom, hogy a kapusok, illetve a kispad mit tud hozzátenni. Nem igen. A játékosokra célzok, hanem a két vezetőedzője. Mert mind a kettőnek voltak hullámvölgyei, meg hullámhegyei ebben, és szerintem Csavi Pascal most felfelé tart ebben.
0: Igen. Én idehoznám a vízilabda mostani döntőt, ha már beszéltünk más sportágról is. Ugye a Honvéd úgy játszik, hogy két játékos beállította a kapuba bekkelni, létszám azonos helyzetbe, ez a, láthatóan az első mérkőzésen meg is fogta a Ferencvárost. Ugyan nyertek, de nagyon-nagyon szoros mérkőzés volt. Nyilván itt nem fog beállni két vagy három játékos a kapuba, de biztos, hogy lesz valami. Nem extra új, viszont valamire a reakció, az én azt gondolom, hogy az arra lehet meglepetés.
2: Igen, mert Csavitól én végig azt éreztem, látva a fükszelni meccsüket, hogy amiket a tő elővet, azokat ezek a játékosok már készségszinten tudták.
0: Így van.
2: Tehát ezt, és aztán később Ligetvári Patrik megerősítette, hogy nem kellett azt nekik mondani, hogy mikor kell a 7-6-ról a 7-5-re átvált, vagy a 7-6-ról átváltani, visszaváltani, mikor játszunk két beállossal, mikor játszunk beállós nélkül, mikor egy beállossal, hanem ezekre annyira készségszinten legyakorolták edzésen, hogy Csavi csak azt mondta, hogy most kezdjük el ezt a periódust.
0: Így van.
2: Tehát, hogy és eddig ezt nem láttuk.
0: Igen.
2: A Veszprémtől.
0: Illetve nem is kell mondani, mert ha olyan felállás van, hogy nem a 7-6, nem a két beálló, hanem a négy lövő, négy belső játékos, akkor ez teljesen készségszinten már kell, hogy menjen, és ment is, hál' Istennek. Úgyhogy reméljük, hogy lesznek ilyenek.
1: Na, adtunk akkor egy kis támpontot, mit érdemes nézni majd a párharcokon. Holnap 18:30-tól az MD Sporton a Veszprém-Sziget bajnoki döntő első mérkőzés felvezetővel érkezünk, vasárnap pedig érdemes majd szintén az MD Sportra kapcsolni, mert 17:45-kor mutatjuk a Győri Adójátó KC nekölni mérkőzését, ami nem a tét miatt, hanem a bajnokavatás miatt lesz érdekes, mutatjuk a trófa átadást, az aranyérmek átadását, és fontos, hogy jövő héten kedden lesz a Kézilabda magazin 17:45-től egyben a második mérkőzésnek, a Szeged Veszprémnek a felvezetője is. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
0: Köszönjük.
1: És köszönjük a hallgatóknak, hogy minket hallgattak.
3: Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm az utánpótlás sportnotú magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a kosárlabda világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a Beac 19 éves, 20-as válogatott ígérete Drahos Leila, illetve a Beac NBA játcsoportos felnőtt csapatának vezetőedzője, a klub szakmai igazgatója Mészáros Nékovács Andrea. Szervusztok!
6: Szia!
5: Nemrég ért véget az NBA 1-es szezon, amelyben az elmúlt évek legjobb eredményét érte el a Beat az ötödik helyével, amelyben Leila, neked is új szerepet volt, 18 évesen a rájátszásban is már több kiemelkedő meccsed is volt. Először hozzád fordulnék, mennyire vagy elégedett így a szezonotokkal, csapatszinten, egyéni szinten?
6: Én viszonylag elégedett vagyok, így, hogy a Magyar Kupán is tudtunk szerepelni, és ez a bajnokság szereplés, ötödik helyezett, ez is szerintem egy nagy dolog a csapatunk számára. Szerintem a szezon végére összeértünk, és ez így csapatként is, és egyénileg is megmutatkozott.
5: Andi, ez várakozáson felüli szezon volt számotokra összességében?
7: Én azt gondolom, hogy ha évelején valaki ezt mondja, akkor nem hiszem el ezt a felvetést. Az év során viszont bár hullámzó volt a teljesítmény mind a szezonon belül, mind a mérkőzéseken belül, látszott, hogy valami alakul, és szerencsénkre, vagy a munkának köszönhetőleg, illetve mindenképp a csapatnak, stábnak, a klubnál dolgozó embereknek köszönhetően pont a legjobbkor ért össze ez az eredmény. Én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy értünk a lehetőséggel.
5: Leila, te az NBA egy legeredményesebb utánpótláskorú játékosa volt ebben a szezonban. Sikerült egy újabb szintet lépned előre. Miben kellett leginkább erősödnöd, fejlődnöd erre az évadra?
6: Mindenképpen szerintem, hogy meg tudjam lépni ezt a lépést. Fel kellett vegyem azt, hogy nagyobb szerep hárul rám a csapatban, és hogy ezt mindig fel kell vállalni, nem csak éppen amikor úgy adja a játék, vagy éppen egy olyan jó napon van, hanem ezt így mindig ott kell lenni egy jó teljesítménynek, és egy ilyen stabil teljesítményt kell hozni, és szerintem ez volt az, amiben mindenképp kellett.
5: Ez már a harmadik szezonod volt ugye az NBA A-csoportban. Az első szezonodban még epizód szerepet volt, csak nagyjából olyan másfél pontot átlagoltál, a második szezonodban már majdnem 8-at, és most pedig több mint 11 és felett, majdnem 12-t. Mennyire nehéz egyről a kettőre, aztán kettőről a háromra lépni a felnőtt élvonalban?
6: Mindenképpen nehéz, de szerintem, hogyha egy ilyen közegbe tudok dolgozni, ahol a csapattársaim és a stáb is megbízik bennem, és azt akarják, hogy szintet lépjek, így ezzel nagyon meg tudja könnyíteni a helyzetet.
5: Andi, mennyire nehéz egyensúlyozni edzőként abban, hogy van egy fiatal csapatod, ahol tényleg vannak tehetségek is, akiket fejleszteni kell, megfelelő terhet rakni rájuk, amik nem túl nagy, nem túl kicsi, viszont a csapat eredményesség rovására sem menjen ez.
7: A mi klubunknak a filozófiája az, hogy a fiatalokat menedzseljük elsősorban. Igyekszünk olyanokat a csapatba hívni, és akik vállalják is, ugye, akik munkamorálban, emberileg illeszkednek a mi elvárásainkhoz. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben ez maximálisan sikerült. Mindig hangsúlyozom, hogy elképesztő pozitív hozzáállással dolgoztak az edzéseknek, egész azonban a 90%-ában biztos. Persze mindenkinek adódik olyan napja, amikor nem működik a 100%. Mindig fejlődni akartak, ez is nagyon-nagyon fontos, és emberileg is olyan értékeket képviselnek, és ezek az emberek találkoztak, és szerintem ez is hozta ezt az eredményt, illetve azért azt tegyük hozzá, hogy együtt maradt a csapatnak a magja az előző szezonhoz képest, valamint tovább erősödtünk ugye egy Farbas Lizivel és egy Varga Sárával, aki nem kicsi erősítést adott ennek a csapatnak, és hangsúlyozom, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok az ötödik helyel. A hiányérzet persze maradt bennem a Magyar Kupa miatt, de az is egy tanulópénz volt, és ettől még fejlődtek a játékosok. És amit még ki szeretnék emelni, hogy igen, fiatalokat hozunk, kell a rutin. A rutint azt nem lehet megvenni, nem lehet pótolni. Az idő, energia, de az elvárásaink mindig ugyanazok a fiataljaink felé, mint mondjuk a légiósaink felé. Van, amiben igen, engedünk a légiósnak, de én személy szerint elsősorban inkább a tapasztalatnak engedek, mint annak, hogy légiós vagy magyar játékos, és úgy gondolom, hogy ez látszott a percekben, a játékpercekben is a játékosoknál, ha valaki megnézi az összesített csapatstatisztikát, a fiataljaink legalább annyit játszottak, sőt, többet, mint a egyes légiósaink.
5: Ugye az NBA A-csoportban már hosszú évek óta van a fiatal szabály, az úszás szabály, ami azt jelenti, hogy a meccsek első fél idejében végig pályán kell lennie egy úszásnak, de nálatok gyakran fordul elő, sőt, igazából az a ritka, hogyha csak az első félidőben játszanak a fiatalok. Egyértelmű, hogy a végjátékokban és második félidőkben is mindig megadod a lehetőséget a fiataloknak?
7: Nálunk ez nem volt kérdés. Hál' Istennek gondolkodnom sem kellett, és nem kaptam technikait azért, mert nem volt fiatal a pályán, vagy több külföldi volt a pályán, vagy hasonló. Én azt gondolom, hogy ez is a fejlődés része. Tehát, hogyha ha végjátékban nem rakjuk be a játékost, akkor a tapasztalat csorbul. Ráadásul, megmondom őszintén, van olyan légiósunk, aki a végjátékban nem bizonyított kétszer, onnantól kezdve nem is maradt a pályán, mondjuk a Leila pont jó példa, hogy ő a végjátékban meg pont nagyon fókuszált tud lenni, mind a mellett, hogy maximalista vagyok vele szemben is, többet várnék tőle, több kockázatot, de az, hogy én őt a végjátékban pályára tartsam vagy nem, az nem kérdés.
5: Múlt szezonban is többször sikerült megmutatnod, és a kritikus végjátékokban is jó döntést hozod. Összességében a szezonban sikerült megvillanod több alkalommal is, háromszor is voltál a forduló csapatába, de azt gondolom talán mégis a szezonban a csúcs az a szekszárdáni meccs lehetett a rájátszásban, amikor 29 pontos karrier csúcsot dobtál. Mennyire meghatározó élmény a számodra eddig a karrieredben az a meccs?
6: Az mindenképpen egy emlékezetes meccs lesz, mert szerintem ugye ez a Magyar Kupa után történt, és a kupa után mindenkiben maradt ez a kis hiányérzet, hogy ott lecsúsztunk arról a mérkőzésről a Szekszárd ellen, és azon a meccsen hiába volt nekem jó egyéni teljesítményem, mindenki a maxot rakta bele, és kitettünk mindent a pályára, úgyhogy ez biztosan emlékezetes lesz.
5: Még nem említettük, hogy a Magyar Kupában a négyes döntőbe jutottatok, ahol végül negyedikek lettetek, de két nagyon jó meccset játszottatok a négyes döntőben is. Andi, mennyire lepett meg az a kiemelkedő meccs a Leilától, vagy már benne volt, érett egy ideje?
7: Nagyon vártam. Szerintem lehet, hogy még nyomasztottam is vele a Leilát, és tudtam, hogy voltak mérkőzései. Amit elsősorban vártam, az az, hogy két mérkőzésen hozzon kiemelkedőt. Ő elért egy olyan szintet, egy átlag szintet, ami ugye elvárássá emelkedett az ő részéről. Mindig furcsán hallgatom tőle, hogy ő védekező játékos, és nagyon jó védő, ami oké, nálunk tényleg ennél kezdődik a fiataloknak a beépítése, de hát azért a vak is látja, hogy nem szabadna őt egy ilyen kategóriába sorolni, sőt, ő egy extra kezű játékos, elképesztő jó érzékkel, olyan ösztönökkel, ami taníthatatlan. Hát én voltam a legboldogabb, hogy ő ülhetett ott mellettem, mint legjobb játékos, és kimerem mondani, igen, hogy nélküle nem sikerült volna, mert egy vezérelvem mindig, hogy az egyéni teljesítmény mindig erősíti a csapatjáték hatékonyságát, és mindenki megtett mindent azon a meccsen, viszont ez is a csapatunk erejét mutatja, hogy megtalálták azt az embert, aki aznap a legnagyobb teljesítményt tudta hozni.
5: Sikerült a szekszárdáni párharcot megfordítanatok, ami nyilván önmagában egy nagy dolog, hogy le tudtátok győzni őket. Aztán pedig a csatát is sikerült megverni, és megszerezni az ötödik helyet. Ez két komoly skalp számotokra?
7: Nagyon nagy dolog az, hogy ezt a playoffba meg tudtuk húzni, hisz az előző két alkalommal, amikor a playoffba kerültünk, egyetlen mérkőzés sem tudtunk megnyerni. Ez is mutatja azt, hogy nagyon szépen fejlődtünk, léptek előre a fiatalok, és egyre inkább meghatározóvá válnak. A Szekszárd elleni első mérkőzésen is jól játszottunk, én azt gondolom, sokan ugye panaszkodnak, hogy milyen problémákkal küzdenek. Nincs olyan csapat, aki nem küzd problémával. Mi is küzdöttünk, az, hogy nem beszélünk róla, hanem megyünk tovább és tesszük a dolgunkat. Ez a mi irányunk. Érdekes, hogy arról soha senki nem beszél, hogy milyen szerencséje volt. Nem ezzel foglalkoztunk egész végig, éreztük, hogy benne van a csapatban az, hogy túl tud lépni akár egy szekszárdi vereségen, hazai pályán mindig csúcsot hoznak a csajok. Én azt gondolom, hogy vegyünk egy Sopron mérkőzést, ahol megint egy nagyon fájó vereség volt, de tudtuk ezt a rájátszásban kompenzálni, ami egy szuper dolog szintén, és a két meccs, ami ugye a Szekszárdon a harmadik mérkőzés is, én azt gondolom, hogy végig domináltunk, még az elején is éreztem, hogy nem vezetünk, de érzem, hogy jobbak vagyunk, vagy legalább olyan jók, és bírni fogjuk. És ami még pozitívuma a csapatnak, hogy a végjátékra tudunk elképesztő energiákat mozgósítani, és nem számít a fáradtság, a fókusz megmarad, elképesztő egyéni teljesítmények jönnek egyik játékostól, másiktól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is az fejlődést mutatja, illetve hát a csatamérkőzésen, ugye az első mérkőzésen simán kipkaptunk, én úgy gondolom, hogy ott egy hatalmas felfokozott érzelmi hullámból jöttünk vissza a csatamérkőzésre, nem nagy képűség volt az, hogy úgy álltunk volna oda, egyszerűen túl kellett lépni ezen a nagy szekszárdi győzelmen, az utolsó két mérkőzésen pedig valóban megmutatták, hogy tényleg hol tartanak és hova jutottak.
3: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Önök továbbra is az Utánpótlás Sporton túl magazin műsorát hallják, a vendégeim továbbra is a Beac 19 éves úszas válogatott kosárlabdázója Drahos Leila, illetve a Beac NBA gyárcsoportos felnőtt csapatának vezetőedzője Mészárosné Kovács Andra. Hozzád fordulnék ismét, Leila, még mindig csak 18 éves vagy, de most már 3 szezon mögötted van az NBA gyárcsoportban. Kicsit ugorjunk vissza oda, hogyha megengeded, amikor először felkerültél a felnőtt csapathoz a Beacnál. Mennyire volt nehéz megugrani a lépcsőfokot és helyt állni az NBA-ben? Mi volt a legnagyobb különbség?
6: Nehéz volt szerintem, hiszen csak én és rajtam kívül egy-kettő lány került fel a felnőtt csapatba, és mindenképpen nehéz volt beilleszkedni. Ugye ott még junior korosztályban is játszottam. Ez volt a legnehezebb, hogy amikor felnőttekkel edzünk, ott nyilván, hogyha meccsre is elkerülünk, ott nincsen annyi perc, sőt, azok a pár percek vannak meg, és ott kell teljesíteni, viszont amikor a saját korosztályba visszamegyek, ott viszont jön a 35-40 perc, és ott meg kell hozni azt a szintet, amit ott elvárnak tőlünk, úgyhogy mindenképpen nekem ez volt a nagy különbség, és hát a nehézség, amint túl kellett lendülni így az elején.
5: És a játékban mi jelentette a legnagyobb kihívást, a legnagyobb különbséget mondjuk az utánpótlás és a felnőtt szint között?
6: Hát mindenképpen sokkal fizikálisabb a felnőtt bajnokság. U18-ban még nyilván kevesebb a taktikai is utánpótlásba, és felnőtt csapatban ez is az volt, hogy rengeteg figura, rengeteg taktika volt, ami így bejött, ami utánpótlásban viszont még nem volt meg annyira.
5: Andi, mennyire volt zökkenőmentes a Leilának az akklimatizációja felnőtt profi közegbe?
7: Szépen lépte a folyamatot, nem várhat senki egy kezdőjátcsoportos fiataltól olyat, mint egy rutinnal rendelkezőtől. A folyamat működött, nem függőlegesen irányult felfelé ugye ez a fejlődés, de folyamatosan előrefele lépett, felfele lépett. Nagyon érdekes, mert ő pont amit most említett a Leila, hogy a saját korosztályában kellett ugye más szerepet felvállalni, az nála teljesen működött. Emlékezzünk csak vissza egy junior döntőre, ahol ő képes volt ott a hátára venni az egész csapatot, és extra eredményt hozni, mind a mellett, hogy a felnőtt csapatba meg más szerepet vállalt. Érdekes volt, mert ugye ott még talán egyes poszton játszott a legelején. Szerintem ez nála még inkább zavaró lehetett, hogy mondjuk egy rutinos légiósnak kellett utasítást adni. Nem könnyű meglépni ezt egy fiatalnak, de teljesen jól működött ez az egész.
5: Aztán szépen lassan sikerült előre lépdelned. Már nagyon régóta az Andi az edződ. A Beacnál most már lassan 4 éve, előtte pedig Szegeden volt nevelőedződ is. Azért Leila, jól gondolom, hogy ez jóval több köztetek, mint sima edzőjátékos kapcsolat?
6: Hát igen, ez a sok évek munkája együtt, ez már nyilván megmutatkozik. Tudom, mik az elvárások, nagyon régóta ismerjük egymást, és ez szerintem ad egy kis pluszt is nekem.
5: Andi, pontosan hány éves dolgoztok együtt, és a kezdetben is láttad már benne a potenciált?
7: Igen, és nagyon sajnálom, hogy nem előbb került a kezeim közé. Másodéves serdülő volt talán, amikor Szegeden felkerült már az amatőr bajnokságba. Nem is tudom, hogy akkor játszhatott már, hogy volt ilyen szabály, de ugye mindig felsőbb korosztályban versenyeztettük, hisz őt az húzta előre, egyébként ő pont az a típus, akit húz az erős közeg, viszont a felelősségvállalást még mindig erőltetjük nála, a bátrabb kockáztatást. Nagyon rég együtt vagyunk, de nagyon érdekes, hogy mindenki azt gondolja, hogy milyen nagyon-nagyon szoros, közeli viszonyban vagyunk, fizikálisan is, hogy találkozunk, vagy beszélünk, és egyáltalán nem. Mindenki tudja, hogy a szívem csücske, az életem pályámnak a csúcsa, de pont azért, hogy ne érje támadást, bár úgy gondolom, hogy biztos, hogy érte, sose beszéltünk róla, és talán sokkal keményebben is bántam vele, mint másokkal. Egy kicsit a lányomhoz hasonlítanám, aki a kezemim között volt, és mindig rajta a szemem. Sokkal több kritikát kapott, sokkal nagyobb elvárásokat fektettem felé, mert láttam benne azt, hogy hova juthat, és tényleg Leilánál is azt gondolom, hogy még sok munka van. Ma már a sporttudomány rengeteget tud segíteni az ő fejlődésében, de nem voltunk mi annyira ilyen összejárós típusok. Amit még egyébként nagyon szeretnék hangsúlyozni, a szülői támogatását. Ezt ő tudja ugyan a legjobban, és biztos, hogy kapott az édesapjától tanácsokat, de nagyon jó kezelte, illetve az édesanyja olyan szinten megbízott az edzői stábban, a jelenlegiben is, az előzőekben is, ami nekünk egy nagyon-nagyon nagy elismerés, és nagyon ritka az ilyen szülő, és azt gondolom, hogy ezzel segítette Leilát a leginkább, mert mindig csak támogatta.
5: Leila, mennyire volt nehéz megfelelni ezeknek a magasabb elvárásoknak mindig?
6: Nyilván az adott egy nagyobb terhet, és ez, hogy ilyen nagyobbak az elvárások, nyilván a nyomás is ezzel nőtt, de nyilván ez hullámzó, hogy éppen mikor, hogy lehet ezt viselni, de ez csak pluszt tudott hozzáadni szerintem az én teljesítményemhez, és tényleg, hogyha vannak elvárások, akkor szerintem úgy lehet fejlődni a leginkább.
5: Egy kisebb klubból indultál, Szegeden kezdted a pályafutásodat, talán emiatt sokáig nem is voltál annyira szem előtt. Neked édesapád is NB1-es kosárlabdázó volt, mennyire volt egyértelmű választás, hogy te is ebbe az irányba fogsz menni majd?
6: Régebben táncoltam, úgyhogy ez annyira nem volt egyértelmű, hogy még a kosárlabdával születtem, kezdtem, viszont utána általános iskolában igazából a barátnőim hatására mentem le edzésre, egy évvel később is kezdtem, mint a többiek, úgyhogy ez annyira még nem volt egyértelmű az elején, sokáig csináltam a kettőt is együtt, de végül itt a kosárlabdánál kötöttem ki.
5: Andi, kicsit arról kérdeznélek, hogy mivel Leila Szegedről indult, így egy kisebb klubból, talán így kevésbé volt meg az ázsiója, az a presztízse sokáig, vagy az elismertsége így a saját korosztályában, mint azoknak, akik nagyobb klubokba szerepeltek közben. Ez mennyire jelentett esetleg problémát az évek során, és mennyire hozta meg az áttörést az, amikor együtt a Beachhoz jöttetek szerinted?
7: Abszolút igazad van, előny, hogyha egy nevesebb klubban kosárlabdázol. Azt is hiszem, hogy igenis kisebb klubokból is ki lehet törni. Nem vagyunk jó sok, tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha olyan közegbe kerül, ahol 10 hasonló játékos van minden edzésen és minden mérkőzésen. Láttunk erre példát, hogy oké, neked nem megy be, hát akkor üljél el, majd jön a következő. Tudok példákat hozni. Mondjak egy Dubai Deborát, aki a miskolci csapatból került a egyre erősebb klubokba, és ha ő nem játszott jól, akkor nem tudott nyerni a csapata. Ettől ő fejlődött, őnek ki kellett azt a stressz helyzetet megélni, átélni, túllépni rajta, és megoldani a feladatokat. Én azt gondolom, hogy ez egy plusz inger. Én nem vagyok híve annak, hogy csak mindig a legjobbakat koncentráljuk egy csapaton belül, mert igenis a csapatban is vannak kiegészítő emberek, vannak vezérek, védekezés, támadás specialisták, nagyon színes a paletta, és van, amikor egy válogatottban is megtettük azt, hogy a 11 vagy 12. emberünk nem feltétlenül a kosárlabda tudása miatt került, hanem mivel ez egy csapatjáték, szükség van sokféle karakterre.
5: Leila, te is megkaptad ebben a szezonban már abszolút ezt a nagyobb szerepet, felelősséget, de tavaly nyáron ugye a válogatottban is sikerült ugyanezt megkapnod az U18-as válogatottban, amikor az EB-n 9-ek lettetek. Mennyire van hiányérzet a tavalyi EB kapcsán esetleg benned?
6: Volt, hiszen ugye nem tudtunk 8-ba jutni, és ott volt a kezünk között az a győzelem, és ezzel nem tudtunk élni. Úgyhogy ez hiányérzetet hagyott így az EB-vel kapcsolatban bennünk, viszont utána az, hogy a 9. helyen nagyon megdolgoztunk, és ott minden meccset megnyertünk, ez szerintem megmutatja azt, hogy igenis ott vagyunk, és képesek vagyunk erre. Szóval ez a hiányérzet bennünk volt, de szerintem így egy pozitív szájízzel tudtuk lezárni ezt az Európa-bajnokságot.
5: Az évek során már jó pár Európa-bajnokságon jártál. Voltál tagja 5., 6. helyezett csapatnak is, meg így tavaly 8. helyezett csapatnak is. Idén nyáron egy jó 20-as EB várhat rád. Tavaly ez a korosztály kiharcolta a visszajutást az A divízióba. Mit vársz ettől a nyártól, mire lehet képes az a csapat szerinted?
6: Ez mindenképpen egy jó korosztály szerintem, és hát ugye még nem kezdtük el a nyári konkrét felkészülést, viszont látva mindenkit, ahogy a bajnokságban szerepel, vagy ezeken a rövidnapos összetartásokon így évközben, szerintem egy jó csapattá tudunk összeérni, és hogyha a felkészülést nagyon fókuszáltan csináljuk, és mindenki belerakja a maximumot, szerintem nagy dolgokat tudunk elérni a nyáron.
5: Andi, szerinted a válogatottban is meghatározó szerepe lehet majd Leilának?
7: Nagyon bízom benne, ugye mi voltunk együtt is korosztályos válogatottban, ott is még hullámzó volt a teljesítmény, de ott is voltak olyan mérkőzései, amikor kellőképp tudta hozni azt, ami valóban benne van, és hitt ő maga is benne, akkor mindig kiemelkedőt tudott nyújtani, egyre erősebb, mindig egy újabb és újabb közegben is a Leila, mind mentálisan, mind teljesítményben, szakmailag. Én bízom benne, hogy ebben is nagyon sokat tudott előrelépni. Ez idő alatt, mondjuk egy szezon alatt.
5: Ebből az 20-as korosztályból már ebben a szezonban többen debütáltak a felnőtt válogatottban, így Rátkai Eszter például, illetve Josepovics Kinga is, mindketten pécsiek. Neked, Leila, mennyire motoszkál már ott a fejedben a felnőtt válogatottság?
6: Nagyon motivál, és látva, hogy a több fiatal egyre inkább kezd beépítve lenni a felnőtt válogatottban, ez nyilván ott leveg a szemem előtt, és egy motivációt ad, hogy ezért dolgozzak így a szezonban és a nyár során is, hogy ez a meghívó egyszer majd megérkezzen, úgyhogy minden nap ez azért ott van a fejemben, és ezt szeretném majd elérni.
5: Főleg így, hogy látva, hogy nemrég a felnőtt válogatott kiharcolta a VB kijutást, 28 év után lesz ott a női válogatott a világbajnokságon.
6: Ez hatalmas eredmény, hogy a lányok kiharcolták ezt a VB szereplést szerintem. Ez még inkább igen motiváló, hogy időn belül majd én is ott tudjak játszani, szerintem ez mindenkinek egy kis álma.
5: Andi, mekkora lépés hiányzik még Leilának ahhoz, hogy számításba jön a felnőtt válogatottban is?
7: Igen, és úgy gondolom, hogy számít az, hogy ő kis klubban, idézőjelben kis klubban. Mondjuk azt, hogy most már nem annyira kis klub, mert ötödik lett ez a csapat, és vannak a hetedik helyezett csapatból is válogatottak. Tehát nekem egy kis szívfájdalmam, hogy nem kaptam meg idén ezt az esélyt. Nem azt mondom, hogy ő neki a szűkített keretbe kellett volna lenni, de az, hogy egy kicsit beleszagolhasson abba a közegbe, én azt gondolom, hogy megérdemelte volna. Úgyhogy nekem egy kicsit keserédes ez a téma.
5: Mi lehet a következő lépcsőfok így a karrieredben majd?
6: Mindenképp az, hogy ezeket a jó meccseimet meg tudjam tartani, és ezt a szintet, amit most egy átlag alapteljesítménynek nevezünk, azt feljebb tudjam emelni, és ebben még többet tudjak erősödni. Mert most is voltak azért olyan mérkőzések, ahol megdobtam a pontjaimat, és megvolt ez a teljesítmény, amit elvárok és elvárnak tőlem. Viszont voltak ilyen alacsonyabb kilengések is, ahol hát nem közelítettem meg azt a szintet, úgyhogy ez a cél most, hogy ezt közelebb hozzuk egymáshoz.
5: Andi, miután ilyen teljesítmény nyújtott a Leila, mennyire környékezik meg más csapatok, mennyire vagy már esetleg fölkészülve arra, hogy esetleg el kell engedned a kezét idővel?
7: Én már idén is elengedtem volna, megmondom őszintén, hogyha azt éreztem volna, hogy menned kell. Viszont azt ne felejtsük el, hogy most a mi csapatunkban olyan, amikor egy másik csapattal játszunk, olyan elképesztő figyelmet kap védelem szempontjából, hogy mondhatom, hogy mindenki rá készül. Ez is egy lépés, amit meg kell tudnia oldani, hogy amikor megkülönböztetett figyelemmel védekeznek rajtam, akkor mit tudok megvalósítani, akár két védővel szemben. És hogyha ezt meg fogja tudni lépni, akkor két kézzel lökjük ki a csapatból. Másik része annak, hogy ő neki mennyit kell még fejlődni. Igen, vannak a kosárlabdának most olyan elemei, amit gyakorolnunk kell. Ez kiderült most itt a főképp a rájátszásban, hisz nem a legerősebb csapatok ellen kellett megmutatnia. Nyáron is dolgozunk rajta, bár a válogatottban lesz, de a következő szezon, én azt gondolom egyértelműen azzal fog telni, hogy ő ebbe eléri azt a szintet, ami egy felnőtt válogatottsághoz szükséges. Elengedjük a kezét, a kérdésre válaszolva, nem szeretnénk olyan játékost visszatartani, főleg azt, hogy tudjuk, hogy a Leilát húzza felfelé a jó közeg.
5: Szerinted mi kellene ahhoz, hogy több hasonló tehetség legyen a magyar női kosárlabdában, mert gyakran erre panaszkodnak manapság a szakemberek, hogy vannak tehetségek, de hogy kevesebb, mint korábban.
7: nagyon kevés az a játékos, aki olyan fajta alázatot mutat a sportág irányt, mint ők. Nem tudják elképzelni a hétköznapi emberek azt, hogy ők milyen áldozatot hoznak a nap 24 órájában. Ő egy versenysportoló. Nem lehetnek kilengések, mert különben az a fejlődési szakasza visszacsúszhat, és neki van egy célja, ami folyamatosan vezérfonalat mutat, hogy mit kell tennie ezért. Természetesen ebben is maximalista vagyok, és még többet várnék, hogy még többet dolgozzon, akár pluszban, de sajnos a mai világban annyi az inger a fiataloknak, hogy úgy gondolják, hogy ha eljönnek edzésre, akkor megtették a feladatukat, mindig abból lesz játékos, aki többet tesz hozzá, csak azok lépnek előre, akik azon kívül dolgoznak, tanulnak, foglalkoznak vele. Igen, egyre kevesebb, és azt még tegyük hozzá, hogy egyre fizikálisabb a kosárlabda, és ebben sem állunk túl jó. Tehát, hogyha megnézzünk mondjuk egy testnevelési felmérést 15-20 évvel ezelőtt, azt a szintet én úgy gondolom, hogy rendkívül kevesen tudnák elérni.
5: Hogy amikor mondjuk kimegy a csapat egy Európa-bajnoksággal is találkozik a spanyolokkal, a franciákkal, akkor is gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel.
7: Abszolút, de nagyon nehéz ez. Ugye mi azért nem voltunk rosszak, mint Magyarország bármilyen sportágban, mindig megtaláljuk azokat a kiváló embereket és sportolókat, akik kiugranak az átlagból. De nagyon picik vagyunk, nagyon kicsi a merítés, jelenleg nagyon sok sportág van, rengeteg dolog szipkázza el a játékosokat, nagyon nehéz dolgunk van, hogy a kosárlabdának szentelje valaki az életét, az edzők felelőssége, igenis, hogy annyira megszerettessük a sportágunkat a kiskorba, hogy eszébe se jusson esetleg váltani, vagy továbbállni.
5: Leila, végezetül egy utolsó kérdés hozzád. Ha egy év múlva beszélgetnénk hasonló körülmények között, akkor mivel lenni elégedett?
6: Azzal, amit az előbb is említettem, hogy azt a stabil teljesítményemet megemeltem, és ebben fejlődtem, és szerintem még mentálisan is kell, és fizikálisan is kell még annyit fejlődjek, azzal nagyon elégedett lennék még. Válogatott behívó az azért még mindig ott lebog a szemem előtt, és annak nagyon örülnék, hogyha jövő ilyenkorra sikerülne.
5: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az Utánpótlás Sporton.hu magazin műsorát hallották Drahos Leilával, Mészárosné Kovács Andreával és Hornyák Balázsral. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió Utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Lopott bicikliket árult egy keszthelyi kereskedő, folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
8: Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitott a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain, és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította a Spandler Csaba szerződését. A mai közlemény szerint a csapatkapitány a következő idényt is a székesfehérváriaknál tölti.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Most Hoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől négy, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett eredetigazolás, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyekből hármat eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták el. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 kilométeres sebességű széllökést ismertek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni.
3: Közlekedés.
8: A 4-es főúton Üllőn összeütközött egy személyautó és egy motoros. A 87-es kilométernél a főútat lezárták, mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Az M1-esen Budapest felé Tatánál a torlódás meghaladta a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is időszakos torlódás nehezíti az előrejutást. Hosszabb menetidőre kell készülni. Aztán az M5-ösön munkavégzés miatt torlódás alakult ki a határ felé vezető oldalon Örkénynél. Az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
8: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
9: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlóshajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
10: Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Nick Thierry, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swing Newt magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
9: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
11: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
9: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugróversenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
12: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
9: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
10: Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismer sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni? Hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarhi, nem tudom, finoman most nem akart mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtette, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
9: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
11: Ágolivér Batházi István, Cene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
9: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre. Enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélték Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
13: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Fene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az Úszó Szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is hideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a Sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
9: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
14: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de

0: a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, bár utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
1: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
2: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadár című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
3: Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sportközeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
4: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
3: Hát ha én meggyőzem, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
4: Ez most hivatalos bejelentés?
3: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
1: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
5: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-ágyas szobában, azaz biztosítottabb volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
1: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
0: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
1: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni.

0: És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-ei számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
1: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
2: Mi az, ami bánt, szólj, ne bánj.
0: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
3: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo gól lövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
0: A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül. A nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az épi amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
4: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
0: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
5: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
0: Miután a Fantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álva Pistán ismerteti önökkel.
6: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
0: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpa Pistánt hallják.
6: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
0: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
7: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
8: Igen.
7: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
8: Rám tetszik gondolni?
7: Miért? Ön lenne az?
8: Kinek dolgozik? Megvették?
7: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
8: Miért? Van eladó?
7: Ha nincs, akkor szerezzen. Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
8: Én ilyet nem mondtam.
7: Hát akkor...
8: Ezért baromság ez az egész.
7: Mit tetszett mondani?
8: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
0: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Rúza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetést azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
8: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
0: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Rúza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak.

0: ami az ügyutó életét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit tehát nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
2: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elég elítélő viselkedés formákat azért, főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
3: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyv hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
4: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexnek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként, hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpup István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
5: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sport Rádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Most igen, itt is vagyunk. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. 15 óra, 2 perc van. Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, a szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket még egyszer. Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elit világbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi átcsoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudósította a világbajnokságot, és akivel egy hete is, akkor Spiller Istvánnal közösen elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
8: Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
7: Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van 4 nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott, és ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell leérteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
8: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly én azt gondolom sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
7: hát most
8: meg
7: már
8: is volt.
7: Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bent maradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
8: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
7: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most hogy egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
8: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
7: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, szerintem ezt értjük most akkor.
8: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll. Én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, hogy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgokat is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
7: De jó megfogalmazások ezek.
9: Szongodomán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
8: Igen, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bő keretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az ICHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatottba.
7: Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, ez a fejlődés, ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzéseken, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésedben most inkább abból, amit láttál?
8: Őszintén.
9: Nekem teljesen tele, de persze
7: nem néz ki jól,
9: amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 4 előtt, 3:30 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az A csoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Tehát magyar, én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben, meg már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg Terbucs István jövő hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportrádióban, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás van, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy aztán 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amin amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végülis a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
7: Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük egy mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban, ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod, ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet, idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az, hogy ha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
8: Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, vagy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
7: És ez a döntő is az lett, ugye?
8: Abszolút, és nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni, és próbáltuk összerakni az emberhátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer, a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
7: Picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bízva, hogy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
8: Hát ilyen lehetőség csak az EHF szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy 2 válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni.
7: Hát tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, akik képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
8: Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adaptálódni a saját maga játékára, úgyhogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk, ha fejlődne, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
7: Tehát ez a majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsomat a földről kellett összeszedni. De Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk egy a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vagy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
9: Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
7: Szószoros értelmében is.
9: Szószoros értelmében, és ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben még ugye a 30-es években, amikor a jégkorong B-ben ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják. Nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, ezt a, és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egenpont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak, ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba. De hát bezzeg, Viktor, a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
8: Hát így van, és annak is megvolt a maga előnye, szerintem, én azt hiszem. De ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében. Mm-hmm. Ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
7: És Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a továbbépítkezéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
8: Hát a srácokkal együtt, és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült. A jégkorong tekintetében. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
7: De mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
8: Tehát a maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták, most nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló,
7: Kifütyültök mondjuk, igen. Tehát csibész. Igen, azt szerintem az a teljesen helytállós értjük.
8: Tehát, hogy és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
7: És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor fú, ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért, ami általában, vagy elő-elő szokott azért fordulni, valljuk meg magyar környezetben, irítség, féltékenység, és mi ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
8: Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
7: Aha,
8: az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh. hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
7: Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mondhat, hogy soha. De ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartalis István sérülés miatt kiesik, akkor egy nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok. Tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
8: Lehet egyébként, és elképzelhető, hogy nyilván az alapjai azok szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látvány sportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, amin, sőt, általában egymást kell visszahúzni, hogy nyugi már, nyugi még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek a Lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hogy, hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos. Ebből a szempontból.
9: És bocsánat, ezzel erről jut eszembe csak a mentalitás, nem magamat kasárolva, de hogy egy teljesen más, de olyan női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaüvicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia ugye egy hoki nemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ilyen hangulatot varázsoljanak. Egy női jégkorong, ami azért tehát a férfi jégkorongot azért szeret az ember, mert ütközések vannak, kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más, és így tátott szájjal, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
7: Ez abszolút így van, egy picikét beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az elitben, és maradtatok az elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköz tár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért bizonyos szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitásra lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
8: Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el. Uh-huh. Mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészültünk, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus. És innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés. És egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen amit az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció helyzeteivel. Ezt abban
7: egyénre szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
8: Hát inkább az összképről, vagy a játék összképéről, aha, mondjuk a speciális helyzetekről, aha, a buli helyzetekről, a védekezésről. Adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben. Kiválasztunk 2-3-at, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzésnek, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve. Tehát, hogy külön szituációkról van. Ez az egyik része. A másik része, az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, az abból az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. Hát. És a svájciak ezt
7: minden,
8: már használják.
7: Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy milyen megközelítés.
8: Így van, abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
7: Kicsit rémisztő is nekem
8: az,
7: egyébként.
8: Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni. Uh-huh. Tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégiscsak emberek kell
7: foglalkozni.
8: Meg az emberek
7: közötti dinamika, tehát az szerintem az...
8: Igen,
7: az
8: meg az interakció, igen. Tehát ez azért fontos. De még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
7: Ha most innen nézzük, akkor tekintettel arra, hogy adva van a feladat, ugye bennmaradtatok, ott lesztek jövőre is. Hogyan lehet felépíteni egy következő évi munkát? Tehát mindazokból, amit most nyilvánvalóan voltak a gyors elemzések, voltak az azonnali szituációknak a kiértékelései, de gondolom lesz egy ennél jóval nagyobb értékelés az egész világbajnoki szereplésnek, meg a feladat meghatározás, hogy akkor akár egyénekre lebontva, vagy csapat taktika szemszögében mit kell csinálni. Mit kell csinálni, és mi lenne az a szegmense a csapatmunkának, amit ha egy év múlva kérdezlek, akkor azt fogod tudni mondani, te és minden szakember, hogy igen, ebben akartunk, és ebben tudtunk fejlődni.
8: Nagyon jót kérdezel egyébként, mert egyelőre még fogalmam sincs, de azt látjuk,
7: korai,
8: hogy...
7: De azt látjuk, még nem ért véget azért, csak
8: de azt
7: nekünk.
8: Látjuk, hogy a sport az nem áll meg. Aha. Tehát, hogy ez elképesztő, hogy milyen növekedése, akár egy év távlatában is. Tehát, hogy, és az is biztos, hogy mi is sokat fejlődtünk. Egyébként itt az ötözött elleni játékról beszélek elsősorban. És már megfogalmaztunk olyan dolgokat, körvonalaztunk olyan dolgokat, amiben nyilván mi szeretnénk sokkal jobbak lenni, mint az idén, és tényleg erről lelépni. Most ez a speciális egység, vagy az ember hátrányos védekezés pont egy olyan, ahol amin el lehet gondolkodni, és ez már tulajdonképpen jön is velünk szembe, látjuk a számokon, hogy ezen muszáj lesz változtatni. És hát nyilván az a fajta fizikális jelenlét a jégen, ez szükségszerű, tehát ezt nem lehet kikerülni.
7: Ezt akarom mondani, mi az, ami tanulható, ecethető, elsajátítható, függetlenül attól, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk.
8: Igen, tehát a döntéshozatalaink, az intenzitásunk, és még egyszer mondom, minél több ilyen tempójú mérkőzést, mert az hogy a másodperc tört része alatt kell nagyon jó döntést hozni koronggal, korong nélkül. Ezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, és remélem, hogy a srácok is most már, akik másodszor voltak, ők is érzik, és átérzik, hogy a hétköznapokban egész egyszerűen nincs más út. Tehát vagy erre megyünk, vagy nem csináljuk. Ezt nem lehet kikerülni.
7: És ezt a tempót pedig csak ebben a környezetben lehet elsajátítani.
8: Abszolút, és az, hogy mi bent tudtunk maradni, az azt jelenti, hogy amikor majd lesznek az IHF szünetek, akkor mi olyan ellenfelekkel kerülünk majd szembe, mint például Dánia, Norvégia, és nekünk ezekhez a nemzetekhez kell mérni magunkat, és őket kellene utolérnünk valahogy. Tehát lőhetünk mi Svájcra, de az még elég messze van tőlünk.
9: Hát én mindig azt mondom, hogy a svájciakat elengedhetjük, tehát ha most mindig kikapunk tőlük 9-0-ra, de mondjuk utána fejlődünk a németek vagy az osztrákok ellen, az többet ér, tehát hogy a lettek is megverhetnek legközelebb is 8-1-re, nem mindegy, hogy vernek meg, de a számszerű, ha ők mindent beleadnak, akkor azért ez benne van a pakliban, de mi azért tegyük oda már az osztrákok és a németek ellen. Mondjuk jó lenne legközelebb úgy bennmaradni, nyilván, hogy 2 győzelmet elérni.
8: Igen, és azért az egy nagyon érdekes dolog volt például az amerikai meccsen, hogy eljutottunk oda, hogy mi megengedhetjük, vagy megtehetjük azt, hogy nekünk le kell hozni a kapust, és hogy adott esetben szeretnénk gólt lőni, mert 5-3, mert ha nem vesznek minket komolyan, akkor mi is tudunk, tudjuk őket bántani ebből a szempontból. És amikor egy kicsit kiengednek, akkor tudjuk őket bántani, viszont mi, ha csak picit kiengedünk, akkor annak egy 8-1 vagy 9-0 vége.
7: Most független attól, hogy tudjuk, hogy ez azért nem az amerikai válogatott volt, mint akiket láttunk nyilván a téli olimpián.
8: De hát azért egy kecsak, aki ott, tehát azért, azért mégiscsak.
7: Jó, szóval én összességében azt gondolom, hogy semmilyen fanyalgó nézetét nem osztom. Szerintem ez nagyszerű dolog, nagyon-nagyon nagy dolog, hogy itt maradtatok, hiszen ahogy ti is fogalmaztatok, és most nem véletlenül fogalmazok, én is többes számba a csapat vezetés, ez egy építkezésnek egy fontos állomása.
8: Igen,
7: nem löktek le benneteket egy lépcsőfokkal lejjebbre, hanem megtudtátok a pozíciót.
8: Igen, de nekünk is azért őszintének kell lenni magunkhoz, meg nyilván kritikusnak is, de nem a kardunkba kell dönni, meg egész egyszerűen ezek azt mutatják, hogy az irány jó, de hogy ebbe hogyan tudunk mi tovább menni.
7: Akkor ez a jó irányhoz sok erőt kívánok nektek, szusszonjatok. Persze még ugye most már tévénézőként végignézzük a világbajnokság végét, hiszen még bőven vannak mérkőzések, tényleg kíváncsi leszek én magam is, hogy az olimpiát követően vagy hogy végződik ez. Én a Svájc első győzelmét várom, szerintem ez teljesen életszerű, majd ki fog derülni, és ehhez a hátralévő építkezéshez, a következő éves elit szereplésig pedig nagyon-nagyon jó munkát, és ezt a fajta értékrend megtartást kívánom nektek, ami szerintem sugárzik el a csapatról, úgyhogy ezt szívből gratulálok. Tokai Viktor, a válogatott másodedzője volt a vendégünk, és Virányi Zsoltnál maradunk, mert hogy Török Lászlót fogjuk nem sokára majd kapcsolni a híreket követően. Köszönjük szépen!
5: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
11: Rekord 15-13!
10: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
12: Műsorajánlót hallottak.
5: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Hétfőn tárgyalja a képviselői juttatások csökkentését az országgyűlés. Folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
5: Sporthírek.
12: Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. A labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította Spandler Csaba szerződését. A mai közlemény szerint a csapatkapitány a következő idényt is a székesfehérváriaknál tölti. Spandler Csaba 2023 nyarán tért vissza Székesfehérvárra. Az elmúlt három idényben 56 NB1-es, 28 NB2-es és 7 kupa mérkőzésen lépett pályára a Videóton együttesében.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Hétfőn tárgyalja a parlament az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Posthofer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Fidesz és a KDNP. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán azt írta, a két képviselőcsoport támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Vissza kell fizetni a Sáraboton korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. A miniszter ezt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését megtagadja. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, melyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MegPlusz adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsész hallgatóból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban.
5: Közlekedés.
12: Torlódás alakult ki az M0-áson Gyálnál az M3-as felé. Erős a forgalom az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztinál. Hosszabb menetidőre kell készülni. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-esen Budapest felé Tatánál a torlódás meghaladta a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is időszakos torlódás nehezíti az előrejutást. Itt is hosszabb menetidőre kell készülni. Aztán az M5-ösön munkavégzés miatt torlódás alakult ki a határ felé Örkénynél. Az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
13: Időjárás.
12: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
7: 15 óra 39 perc, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál nem is a vezető Csisztu Zsuzsa, és Virányi Zsolttal ülünk itt a továbbiakban is a stúdióban. Elköszöntünk Tokai Viktortól, a magyar férfi jégkorong válogatott másodedzőjétől, akivel szerintem nagyon értékes dolgokra bukkantunk itt ebben a gyors elemzésben, hiszen azért meg a világbajnokság nyilván mélyebb értékelése hátra van. Viszont ha magyar jégkorong és magyar rádió, akkor az élő ikon Török László is itt van velünk a vonalban. Nagy örömünkre. Szerbusz, Laci, szeretettel köszöntelek.
14: Szevasztok, itt vagyok.
7: Na hát, ahogy mondtam, ha magyar rádió, illetve rádiós hang és jégkorong, akkor azért azt gondolom, hogy ez a, ennek a szókapcsolatnak természetesen mindenképpen a jele hozzád kell, hogy mutasson. Figyelted, gondolom, és van véleményed is a magyar férfi jégkorong válogatott szerepléséről. Nálad a bennmaradás önmagában, vagy az elit csoportban maradás újra milyen értéket képvisel? Hogy látod?
14: Azt látom, vagy az én véleményem az, hogy erőn felül teljesített a válogatott. Tehát azért mondom, hogy erőn felül, ezt is Virányi Zsoltán elég sokszor megbeszéltük, hogy én sokszor azt mondtam, és azt mondom, hogy a normál esetben a magyar válogatott talán nem is az elit csoportba tartozik. Mert hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk az orosz és a fehér orosz válogatott eltiltás miatt nem szerepel a világbajnokságon, akkor ettől a pillanattól kezdve már kettővel hátrább vagyunk, és akkor ettől a pillanattól kezdve mi a divízió 1-ben játszunk, Kazahsztánnal, Ukrajnával, Franciaországgal, és nem vagyok benne biztos, hogy ezekkel a csapatokkal mi győztesen tudjuk felvenni a harcot. Ennek megfelelően az elit csoportban való bentmaradást én óriási eredmények tartom.
7: Akkor hát ez nagyon fontos, hogy a te perspektívád az ilyen, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, és ugye az is elhangzott, hogy itt ennek leginkább nyilván azért is lehet jelentősége, mert a fejlődést bizonyos szempontból az garantálja. Tehát az elit csoportban szereplő csapat

0: de egy picit visszaszaladok. És azt mondom, hogy mi Hajdanában elindultunk 1994-ben, én még nagyon jól emlékszem rá, Virány Zsolt szerintem még nem volt, én fiatal rádiósokkal kimentünk Idóra a C-csoportos világbajnokságra. Zsolt, ott voltál? Nem voltál?
1: Nem, de Máté Palival, Jósanyival, Fehér Balázsral lehetteltek
0: kint. Így van, Zöld Pista, Sipos Jancsival voltunk kint. Az volt a tétje annak a világbajnokságnak, hogy a magyar válogatott bent marad-e a C-csoportban, a világbajnoki C-csoportban. Az is igaz, hogy az a Szovjetunió szétesése és Csehszlovákia szétesése idején volt, amikor olyan csapatok játszottak a C-csoportban, hogy Szlovákia, Kazahsztán, Ukrajna, Fehéroroszország, Szlovénia és Bulgária. Egyetlen egy mérkőzése volt sanszunk, hogy mi megnyerjük, ez a bolgár volt, és megnyertünk, és azért nem estünk ki a C-csoportból a D-be. Akkor ugye azt mondtuk, hogy milyen jó lenne előbbre lépni. Eljött az idő, hogy följutottunk az elit csoportba, ez 2008-ban volt. Akkor örültünk annak, hogy ott vagyunk, kiestünk. Akkor 2016-ban újból az A csoportban voltunk. 2023-ban újból az A csoportban voltunk, és akkor az volt a megfogalmazásunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a liftezés megszűnne, és már bent maradhatnánk a legjobbak között. Na hát megjött 2025, bent maradtunk. 2026 még egyszer bent maradtunk. Hát mi az ördögöt akarhatnánk még? Szóval gondolj bele még, Zsuzsi, hogy direkt megnéztem, amikor készültem erről a beszélgetésre délelőtt, az utóbbi 15 évben, azban a két országban, amit Tokaj Viktorral most beszéltetek, hogy Norvégiában és Dániában 15 év alatt a norvégok, akik, hát most nem akarok hazudni, szerintem 30 éve az elitben vannak, kétszer jutottak a mostanival együtt a legjobb 8 közé. Kétszer. Különben 10., 14. hely. Ugyancsak dánok kétszer jutottak be az utóbbi 15 évben, különben a 10., 14. helyen vannak. Tehát mi ezekhez akarunk fölzárkózni. Nem lehet azt elkívánni, hogy most akkor Svájc ellen majd játszunk ilyen baromi jól, meg mit tudom én, az USA ellen baromi jól. Abban együtt, hogy én... Igen?
2: Semmi, abszolút, én abszolút értem, és maximálisan osztom is a nézetedet, és kifejezetten nem osztom azoknak a fanyagoknak a véleményét, akik úgy fogalmazzák meg, hogy csak a britteket sikerült legyőzni. Azt gondolom, hogy a játék számos elemében lehetett kézzelfoghatóan látni a fejlődést.
0: Sőt, hogy többé, én azt mondom, hogy 4 mérkőzésen jól játszottunk. Aha. Tehát például a finnek elleni 4-1-es vereség, az egy szerintem szenzációs játék volt. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy az osztrákok elleni 2-4-jel is én kivékültem, avval együtt, hogy volt 3 támadó harmadban elkövetett kiállítás, ami butaság, de ezzel együtt. A brittekről ne beszéljünk, mert 5-0-ra legyőzni a britteket jó eredmény. Az Egyesült Államokkal 3-7. Na most itt egy dologban, hát engedtessék meg, nagyon-nagyon szeretem Tokaj Viktort meg az egész stábot, de hadd mondjam azt, hogy avval együtt, hogy ők a szakemberek, én csak szeretem a jégkorongot, de én azt mondom, hogy 3-5-nél lehozni a kapust az Egyesült Államok ellen, hát az enyhén szóval pofátlanság. Én azt mondom, hogy hívó ábrán azt hinni, hogy mi vagy az Egyesült Államok ellen 6 játékossal a 4 ellen majd gólt ütünk. Hát meg is mutatták, hogy nem ütnek gólt a magyarok, hanem ők ütnek üres kapura gólt. Tehát nekem meggyőződésem, hogy ez, még egyszer mondom, Viktor, ha hallasz, akkor csak annyit mondok, hogy megkövetlek, mert te vagy a szakember, vagy ti vagytok a szakemberek, de ezt én edzői hibának vélem. És ha már edzői hibát mondok, akkor a játékosokra is hadd mondjak. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy a két kapus, akik védtek, Bálizs és Vaj, nem lett különösen kiemelve. Annyi lövést kaptak, annyira szétlőtték őket, hogy szerintem szenzációs teljesítmény nyújtottak.

0: Három játékos kapásból mondom, hogy szenzációsan játszottak. A Hiszongot, Terbócs, aki szenzációs volt, kihasználta a testét, nagyon jó volt, és az a Nagy Krisztián, aki tulajdonképpen az utolsó pillanat után került be a csapatba.
1: Hát ha nincs Bartali sérülése ugye az osztrákok ellen, akkor Nagy Krisztián végignézi a VB-t úgy, hogy nincs benevezve.
0: Ők hárman szenzációsan játszottak. Van két játékos, akire azt mondom, hogy én nekem nagy meglepetés és pozitív meglepetés volt. Papp Kristóf és Vince Peti. Valami nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. És nálam hatalmas elismerés illeti Zsofron Istvánt.
1: A rangidőst, a 38 éves.
0: Akinek én, hadd mondjam azt, hogy közelről ismertem őt, vagy ismerem őt, és a fiatalkori Zsofron Pistával, hát hogy mondjam, nem voltam kibékülve, de a mostani sportemberi magatartása, az azt mondom, hogy olyan volt, mint az édesapjáé, aki ugyancsak szerepelt az A-csoportban, még a román válogatottban, Zsofron Árpád, szóval volt kitől örökölnie, és most azt mondom, hogy igazi sportember volt. Tehát én végül is azt mondom, hogy ez a világbajnokság, ez a szereplés nekem minden igényemet kielégített. És egyetlen egy dolgot még hadd mondjak el, tudom, hogy dumálok.
2: De
1: azért hívtunk.
0: De ha hokiról van szó, akkor tudjátok, hogy elkezdek beszélni. Tulajdonképpen tegnap beszéltünk Virányi Zsoltival arról, hogy sokan mondják azt, hogy, és biztos, hogy igazuk van, mert továbbra is azt mondom, hogy én nem vagyok szakember, hogy ha lesz majd magyar NHL játékos, az milyen jó lesz. Én nem vagyok ebben annyira biztos.
2: No.
0: Meg kell, hogy mondjam, hogy
1: pont ezt akartam még kérdezni, hogy a Szongott Domán kapcsán meg NHL draftolás, ugye legutóbb Vas János 2002-ben pipálta ezt ki, de hát NHL játékosunk még mindig nincs.
0: Így van, a legközelebb Szuper Levente volt hozzá, hiszen ő ült a padon tartalékként, tehát ő volt a legközelebb hozzá, ezt ne felejtsük el soha, de én azért nem látom ebbe a megváltó szerepét, mert nekem mindig az az érzésem, hogy ha egy játékos kimagaslik, és elér a profi szintre, arra a szintre, hogy ő a jégkorongozó, ő a sportember, akkor nem biztos, hogy ő már a válogatottért, hanem a jó szerződésért fog küzdeni. Elég arra gondolni, hogy a német válogatottból 5 vagy 6 játékos ezen a világbajnokságon lemondta, NHL játékos lemondta a világbajnoki szereplést. Uh-huh. És igazán nagyon halkan jegyzem csak meg, hogy vannak más sportágban magyar játékosok is, akik a toppon voltak klubszinten, és hát nem szakadtak meg a válogatott szereplésért, sőt, mi több a mai magyar jégkorong válogatottban is vannak olyan játékosok, akik nem szakadtak meg azért, top játékosok, akik nem szakadtak meg azért, hogy ugyanebben a sikerben ők is osztozzanak.
1: Már ennyit még. Laci, itt írogattam közben, jegyzeteltem. Egyrészt a norvég és a dán kettős az nagyon érdekes, mert pont a két magyarországi világbajnoksághoz köthető a feljutásuk a világelitbe, és azóta nem estek ki. A dánok még ott Székesfehérváron 2002-ben, meg Dunaújvárosban onnan jutottak fel, a norvégok Debrecenből 2005-ben, és hihetetlen, hogy azóta ott vannak. Sofronról ugye el kell mondani, hogy 189-szeres válogatott lett, megelőzte az örömrangsorban ifja Bocskai Gábort, aki 187-szeres válogatottként hunyt el. És még akkor, amit felírtam, hogy például a negyedik sorunk, itt említetted Vince Pétert, meg Nagy Krisztiánt is, tehát a negyedik sorunk is kifejezetten gólerős volt, Terbócsa maga 2 góljával, 3 asszisztjával a kanadai táblázaton gyűjtötte a pontokat.
0: Egy ember hátrányos találattal, azért gondolj bele, ember
1: a britek ellen, a britek ellen, ugye, amikor ott valahol a semleges harmadban a palánknál ment a korongért, és a legjobb játékosukat, az egyik legjobbat, a Körköt, addig oda piszkált, igen, és aztán a korongot a legnagyobb örömünkre megszerezte, aztán ugye az ígyszerben értékesítettem, mert nem is tudom, ki mondta, talán a Hári János szokta neki mondani, hogy olyankor lőjél csak, mert nagyon nagy lövőre van a terbócsnak, akkor ne cicomázza. Hát nem cicomázta, hanem a bal alsóba bevarta, hogy kell. A jövőről még egy picit zárásul mindenképp kérdeznélek, hogy itt azért olyan számításaink vannak, hogy jövőre Németországban lesz Düsseldorfban és Mannheimben a VB, és könnyen lehet, hogy most úgy számolgatnak a szakemberek, de ez még nem hivatalos, hogy a két feljutó közül majd a kazakh jön ismét, mint tavaly, a bennmaradásért lehet, hogy akkor ellenük kell nyerni, és az osztrák-német is ott lehet. Te mire számítasz, és nálad mi jelenthet jövőre az előrelépés? A bennmaradás az előrelépés megint? Vagy igen, ennél több kell?
0: Igen. Én határozott, azt mondom, igen. A bennmaradás határozata azt mondom, hogy igen. Utána lehet cicomázni. Én is szerettem volna, és meg lett volna a szansz, ha egy kicsit belegondolunk, az osztrákok ellen szerzünk még egy pontot.
2: Igen, mi is azt hiányoltuk a legjobban, így van, az osztrákok ellen éreztük
0: nagyon,
2: ezt.
0: Nagyon jó lett volna. Legyen meg a bennmaradás. Szóval nekem továbbra is az, hogy megszűnjék, ami megszűnt már, a liftezés, hogy mi ott vagyunk, megszokják. Pont amit Tokaj Viktor mondott, hogy elfogadjanak felkészülési mérkőzésre, a Nemzetközi Szövetség ugye ezeket a tornákat egyre inkább akarja növelni, tehát ezeket a magyarok is részt vesznek ezeken, tehát akkor van erre szansz, hogyha mi továbbra is az elitben maradunk, tehát én továbbra is azt mondom, a jövőre is kapásból a három ponttal való bentmaradást sikernek érzem, ha esetleg lesz még egy pontocska, akkor még boldogabb leszek.
2: Laci drága, és akkor még annyit mondj nekem egy picit, mert nyilván a szavaidból azt hallom ki, hogy hallgatod Tokaj Viktor értékelését, és mit gondolsz arról?
0: Nem az egészet meg kell, hogy mondjam neked, csak egy részét hallottam, igen.
2: Mit gondolsz arról, ami végül is erről a magyar formációról szól? Tehát arról, hogy tulajdonképpen két éve ugye, a Majoros Gergely által kialakított magyar tím, végül is, ahogy ők mondják, ahogy ők fogalmaznak, ugye azzal a céllal indította el a közös munkát, hogy teremtsenek egy olyan kultúrát itt a sportágon belül, amely egy kicsit egyébként azokat a régi, szép és fontos értékeket helyezi előtérbe, illetve hogy tulajdonképpen átéli, megéli azt, hogy mit jelent szinte szavak nélkül kommunikálni, mert hogy értjük, hogy honnan jövünk. Ráadásul ugye az előző generáció vette a kezébe tulajdonképpen a szakmai irányítást, azt, akiknek a sikerein ezek a mostani válogatottak részben felnőttek. Tehát mit szólsz ahhoz, hogy végül is eljutottunk oda, hogy van egy, ahogy te is fogalmazol, a liftezést már elkerülni tudó, az elit csoportban maradni képes, teljes egészében magyar válogatottunk.
0: Még nagyobb teljesítmények tartom azt, hogy egy magyar stáb lehet ezzel a válogatottal. Uh-huh. Ezt még nagyobbnak tartom, mint a bentmaradást. Uh-huh. Mert ez egy óriási dolog, egy szín magyar stáb. Nem tudom, nem néztem utána, elég butadó, hogy nem néztem utána, de szinte biztos vagyok benne, hogy az egész VB mezőnyében az egyetlen olyan stáb, amiben csak hazai szakemberek dolgoztak. Azért mondom, nem néztem utána, de szinte biztos vagyok benne, és ez a csapat, avval együtt, hogy mondtam, hogy az Egyesült Államok elleni 3-5-nél a bekapott két gólt kifejezetten a szakmai stábnak a nyakába varrom, azt mondom, hogy óriási a dolog, hogy ezek a srácok, ezek a megbízható emberek, a Majoros Gergely, a Szilasi, a Kis Dávidra gondoltam, szóval Tokaj Viktor, és így tovább, szóval ez egy óriási dolog, hogy ilyen stábunk van. Én sokkal többre tartom, mint hogyha kanadai edző lenne, mint hogyha osztrák edző lenne, ha amerikai edző lenne. Szóval ez egy óriási dolog. És pont az, amit Csuzsi mondtál, hogy az elődök. Tehát például a Mogyi megérte azt, hogy Szapporóba följutott.
2: Igen.
0: Ő aztán hital, már mogyi mondom, tehát Major
2: Igen.
0: Gergely.
2: Igen.
0: Tehát ő hitelesen tudja azt mondani, hogy gyerekek, a szívedet tedd ki ide a öltözőpadra, vagy a jégre.
2: Pontosan.
0: Mert ugyanezt csinálták ők is. A többiek, akik Kisocskaival, Palkovicssal, és így tovább Szaporóban. Tehát igenis lehet úgy mondani nekik, hogy átérezzék, hogy hát ha ez ezt mondja ez az edző, akkor valószínű, hogy ez így van.
2: Én is azt gondolom, hogy a hitelesség az egyik legfontosabb építőköve ennek a mostani sikernek ebben a stábban. Egy rövid kérdésre és rövid válaszra van már csak időnk, drága Laci, még pedig az ugye, hogy Svájc, Svédország, Kanada, Egyesült Államok, Finnország, Csehország, Norvégia, Lettország mérkőzésekkel folytatódik ma ugye a világbajnokság. Te kit vársz a végén győztesként? Lehet-e Svájcnak VB aranya a dolgok mostani állása szerint, vagy nem?
0: Szurkolni én is Svájcnak szurkolok, ugyanúgy, mint te, mert már több ezüstérmük volt, bronzérmük, nagyon szurkolok nekik. Én úgy tagsálom, hogy azért erre nem lesz lehetőség, én Kanadát várom továbbra is elsőnek.
2: Hát nagyon szépen köszönjük. Most nem láttad, de Virágyi Zsolti, nem tudom, hogy ennek örültél. Te kanadai drukker vagy?
1: Nagyon.
2: Jó, akkor ezzel a mondatoddal neki is kedveskedtél itt a végén. Nekünk meg az egész...
0: De mi együtt szurkolunk, Zsuzsi, a svájci válogatottnak,
2: így van,
0: jó?
2: Így van, mi együtt vagyunk a svájci oldalon. Úgyhogy itt most már azt gondolom, ezzel is, és az elmúlt fél órában az elemzéseddel is mindannyian gazdagabbak lettünk. Nagyon szépen köszönjük, Laci, nagyon örültünk a meglátásaidnak. Török László legendát hallhattuk, és Virágyi Zsoltnak is köszönöm szépen a stúdióban a jelenlétet. Rövidesen jövünk majd vissza a Nemzeti Sportkörrel.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Valóban ez itt már a Nemzeti Sportkör, 16 óra 3 perc van, és kezdjük is a beszélgetést Kovács Erikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Deák Zsigmonddal, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesével, és mindjárt csatlakozik hozzánk Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is. És engedjétek meg, hogy egy friss hírrel kezdjem, ami szerintem mindenképpen egy pár mondatot feltétlenül megért, mert hogy a Ferencvárosi Tornaklub csütörtökön délelőtt megtartotta éves közgyűlését, amelynek az elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, hogy a sajtó hírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. Ugye mindenféle fajta hírek láttak napvilágot, hogy adott esetben bizonyos szakosztályoknál akár a fizetéscsökkentés, akár a, adott esetben a kiharcolt státusz ellenére a csapatoknak a visszaminősítése is másik vagy alacsonyabb osztályba szóba kerülhet, és ugyanezt én nem feltétlenül tudom értelmezni, de a hír része, hogy illetve nem tudom pont értelmezni, tudom csak, hogy ez vajon a perspektívát tekintve mit jelenthet, hogy a klub pénzügyi hátterével kapcsolatban pedig az hangzott el, miután a beszámoló és a pénzügyi beszámoló is természetesen végigment, hogy 430 millió forint nyereséggel zárta a 2025-ös évet a Ferencváros, és a gazdasági beszámoló szerint 13%-kal nőtt a klub bevétele. Jó, hát ez a jelen helyzet, nem tudjuk, hogy mit rejt a jövő, azért az pozitív dolog-e, hogy egyelőre úgy indul neki a Ferencváros az új évnek, hogy mindenki maradott, amit egyébként kiharcolt magának.
3: Hát azt mondom, hogy ez egy, ahogy mondtad is, egy évi rendes beszámoló közgyűlés, tehát itt papíron, és ugye 2025-ös adatokat mondtál. Igen, de tudomásom szerint 2026 van, történt sok minden ami nyilván befolyásolja.
2: De 26-os pénzügyi beszámolót
3: még az nem lehet, készíteni. Persze, így van, nem is ezt mondom, csak ugye most amire reagált ugye Nyíri Zoltán, ugye mert Kubatov Gábor elnök úr nem volt ott ezen a közgyűlésen, nyilván nem a 430 millió pluszra reagált, hanem azokra az információkra, hogy mondjuk például a férfi kéziseknél volt ilyen kvázi válságértekezlet, meg több helyen. Hát én azt mondom, hogy ennek a hírnek egyébként örülni illik, mégiscsak az egyik patinás, sok szakosztályos modellt vívő legnépszerűbb magyar klubról van szó, de nem látok bele úgy a háttérbe, hogy azt lássam, hogy akkor ez mit jelent, de a szándék, ha jól olvasom Nyíri Zoltán szavait, akkor az, hogy folytassák ezek akár csapatok, akár egyéni szakosztályokban a munkát, de azt gondolom, hogy az elképzelhető bizonyos helyeken nem azon nem olyan lehetőségek mellett, tehát most főképpen anyagi, és ebből fakadóan szakmai lehetőségekre gondolok, de ugye erre konkrétumot nem tudunk. Egyedül a férfi kéziseknél szivárgott ki egy fizetéscsökkentési terv, de máshonnan semmi ilyesmi.
2: Robi Kint távozásának lehet azért szerinted a felmerülő pletykákhoz köze?
3: Erre nehéz mit mondanom, mert ugye még nem derült ki teljesen, hogy Robi Kint például hova megy, mert szerintem az sem mindegy.
2: Mert sok mindenre választ adna.
3: Igen, lehet hogy az is, hogy kvázi nem tartóztatták, mert a fizetése olyan, hogy ez is benne van. De hogyha mondjuk a meghívást azt mondjuk nem Pozsonyból kapta, mert ugye a Slovan Bratislava is felvetődött, mint klub, mert az akárhogy is, de a szakmailag nem előrelépés a Fradiból, és akkor finoman fogalmaztam, hanem akár Celtic, tehát nem stb. Nem kell magyarázni, ugye, vagy sorolni azokat a csapatokat, ahol ő eleve játszott is, vagy bármilyen korábbi kapcsolata volt, és szakmailag esetleg ott el lehetne. Tehát ha nem ez történik, akkor a logika az diktál, hogy valóban ennek is szerepe lehetett. De úgy nem de most egyelőre ugye látod, aki elment a foci csapattól, annak lejárt a szerződése, vagy mondjuk Abu Faniról van szó, de Abu Faniról volt is szó korábban, közben visszajöttek a a kölcsönadott játékosok. Tehát igazából még egyelőre nem történt semmi olyan, ugye Borbély Balázs, aki egyébként ugye az utánpótlásban dolgozott, és a, jó, hogy mondjam, abszolút békébe vált el a klubtól, és aztán ment vissza a Dunaszerdahelyre, és onnan ment Győrbe, tehát magyarul az ő neve is felvetődött. Tehát ilyenkor, ha ez felvetődik, és mondjuk a legnagyobb riválisattól viszed el az edzőt, akkor az azt mondom, hogy azért olyan borzalmas nagy gond nincsen. De nem történt meg. Csak mondom, hogy erről is van szó.
2: Sőt, tehát most persze, erről hangos pletykák, vagy szakmai találgatások, hát
3: azért mondom,
2: kevésbé pletykák.
3: Én úgy nem látok bele.
2: Szólnak.
3: Én nagyon remélem, és mindjárt Erának átadom a szót, mert például egyéni sportágokból is nagyon megeresülött a Fradi. Tehát a kocsa, az úszása, hát, olyan szakágok, amit volt, ami nem volt a sportággal, vagy szakága szakosztálya is, és akkor egyszer csak mert azt mondom, hogy birkózás ilyesmi, ami hagyományosan volt, és hagyományosan erős volt ez a dolog.
2: Olyan szakosztályok, amik nem voltak korábban.
3: Meg a Betlehemék, meg mit tudom én, tehát, hogy a...
4: Meg a férfi torna mellett most már vannak női tornászai is a Fradinak.
2: Régen voltak, úgyhogy most újra vannak.
4: Így van. Valóban, csak engem például ez meglepett. De egyébként az elejére visszatérve, ha nem a Fradi, akkor is jó ez a hír, bármelyik klubról van szó, hogyha azt tudja bejelenteni. Szóval sosem jó, hogyha valaki nem tud elindulni nyilván az adott sportág adott bajnokságába, kiharcolta. A Robi King kapcsán nyilván én sem tudok többet, én bennem azt fogalmazódott meg, de én sem tudom, lehet, hogy majd Gyuri többet tud, amit most felolvastál, hogy lehet ez egy nyugalomra intő kommuniké is talán, mert ugye azért még sok minden lefolyik a Dunán, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz a következő hónapokban. Ne adja az Isten, hogy ne kelljen elindulniuk a bajnokságba, de nem.
2: Vagy ne tudjanak.
4: Igen, tehát hogy az egy héttel, meg a két héttel korábbi állapothoz képest nyilván a berkeken belül történhetett sok minden, de azt nem tudjuk, hogy van meg az adott sportágban a pénzügyi fedezet. Az, hogy az egyéni sportolókkal hogy lesz, mint ez, én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert tényleg nagyon feldúzott a Ferencváros. Azért sokan nem is feltétlenül a Népligetben készülnek, de hát...
2: Tehát, hogy papíron FTC-sek.
4: Igen.
3: Jó, de ilyen sokszorságban van ilyen, persze. Ez egy modell,
2: specifikus dolog.
4: Persze, ezzel nincs is semmi gond ezzel, csak hogy adja Isten, hogy ne úgy igaz, mert ugye a legtöbbet Párizs után, ha jól emlékszem, Párizs után kezdtek el nagyon igazolni a...
3: Igen,
4: a
3: és olyan szakosztályokat is bővíteni, amik egyébként vagy voltak, vagy újra, ahogy azt mondtátok, a női tornánál újra teremtődtek. Hozzáteszem, hogy a Nyíri Zoltán erre is utalt, bár ő mondjuk kvázi ellenséges sajtóról beszél, de talán nyilván, ahol politikus a klubelnök, ott elképzelhető, hogy kap akkor is, amikor nem érdemli meg, hogy így mondjam, meg akkor is, amikor esetleg megérdemelni, de ez nyilván ez is szubjektív, de a lényeg az, hogy persze, hogy a Fradival foglalkozik mindenki, ez előbb mondtam a legnépszerűbb, előbb mondtam ezt, de egyébként szerintem minden klubnál most.
4: Ez van. Is.
3: Csak ugye mondjuk, már elnézést kérek a Salgó Tarjánnak, kevésbé
2: elnézést kérek
3: a Tarjánoktól, de nyilván ezt nem pejoratíve mondom.
2: Dobom a labdát, mert pont ebben a tekintetben, hogy ugye azért az elmúlt hetekben elképesztő mennyiségű kérdőjel fogalmazódott itt meg minden szempontból, ami a magyar sport életet és a folytatást illet, és ugye ebből az egyik kiegyenesedett, hiszen tudjuk, hogy Kálnoki Kis Attila lett a sporti felelős szakállamtitkár, korábbi tusázó világbajnokunk, sportújságíró kollégánk, többszörös díjazottunk, de a kérdés az inkább, hogy valóban, hogyha egy ilyen kaliberű, egy ilyen volumenű klub, mint a Ferencváros közgyűlését követően van egy ilyen, ahogy erre fogalmazott, tulajdonképpen egy ilyen csendreintő, vagy inkább egy ilyen csitító, vagy nyugalmat árasztó hír, hogy de maradunk, minden megy tovább, minden szakosztályunk ugyanabban a versenyben és ugyanabban az osztályban fog majd az ősz folyamán szerepelni, mint amit egyébként kiharcolt magának, mert ez azt jelenti, hogy szakmailag nem kényszerülnek tulajdonképpen csökkentésre, akkor ez jelenthet egyfajta nyugalmat úgy generálisan a magyar sportéletben másoknak is, vagy a Ferencváros annyira külön polcon van, hogy teljesen mindegy, hogy ott mi történik, az, ahogy fogalmazott a Zsigasfalgó Tari, ennek nem oszt, nem szoroz.
5: Hát lehet, hogy a messze gyerekkorunkban nyúló kádár korszaki reflexek miatt van ez így, de aki megtanult a sorok között olvasni, az mindig, amikor azt mondják, hogy nyugalom, nincs itt semmi probléma, akkor fölkapja a fejét, hogy akkor itt most valami nagyon nagy probléma lehet. És Isten őriz, hogy megkérdőjelezzem Nyíri Zoltán szavait, bár nem biztos, hogy teljesen képben vagyok, de azt hiszem, hogy ez nem egy hivatalos kommuniké volt, aminek megint meg lenne a maga helye és súlya, hanem inkább egy közgyűlésen elhangzott, sajtó által kiszivárogtatott, vagy megjelentetett
3: jelentés. Igen, ez igaz.
5: ami, tehát nem a széles közvélemény felé, ahogy szokták mondani, gondolta Fradi ezt közölni, hanem ott a helyben összegyűlteket megnyugtatni, hiszen az ezzel ellentétes tartalmú híreket valóban lehet hallani, én is hallottam egyik-másik szakákról, szakosztályról, hogy veszélyben majd probléma lehet. Nyilván ebben a pillanatban, amiben most vagyunk, nem érdemes, hogy mondjam, olyan pessimista képet előrevetíteni, amely bár egyáltalán nem kizárt, szerintem sem, de most nincs rá semmilyen konkrét jel vagy bizonyíték, tehát tételezzük azt fel, hogy a magyar sport, a magyar sportklubok, a magyar sportszövetségek a lehető legjobban, mint hogy egyébként erre utaló nyilatkozatok vannak, jön ki majd a kormányváltás okozta megrázkódtatásból, ami így is úgy is megrázkódtatás, hiszen a legjobb szándék mellett is van egy néhány hónapos átmeneti időszak, amikor ezt, és ezt nem lehet vitatni, a bizonytalanság az nagy. Tehát azt gondolom, hogy független attól, hogy mi következik, amit szerintem ebben a pillanatban senki sem tud pontosan, azt azért el lehet mondani, hogy a bizonytalanság az általános, hiszen valóban azt megelőző évtizedekhez képest egy kiemelt, nagyvonalú állami támogatásban, nagy arányú fejlesztésben részesült a magyar sport, amellyel kapcsolatban azért egy-egy konkrétum vagy konkrétumnak tűnő részlet már a kampány során is, meg azóta is kiszivárgott, tehát amit ebben a pillanatban tudni lehet, vagy sejteni lehet a kampányban, már olvashattuk azt, hogy a TAO által a sportba juttatott pénz összege, nagyságrendje nem fog változni, de nem a magáncégek utalják majd a TAO program révén közvetlenül a sportprojektekre ezeket a nem adóban befizetett pénzeket, hanem majd az állam beszedi a társasági adót, és a központi költségvetésen keresztül ígérték, ugyanennyi összeget kap a sport. Aztán volt a sportot is felügyelő belügyminiszter meghallgatása, ahol meg az hangzott el, hogy ez az összeg, itt azt hiszem egy ilyen 130 milliárdos keretről beszélünk körülbelül, ez marad ugyan, de nem csak a hat kiemelt látvány sportág, amelyben egyáltalán TAO-ról lehetett eddig beszélni, hanem az összes többi sportág állami finanszírozását körülbelül ezen a kereten belül kell megoldani, ami már persze szülhet bizonytalanságot, mert akkor legegyszerűbb matematikai összefüggést tekintve is, ami eddig hat sportágra jutott, az majd most jut 15-20, nem tudom pontosan hány sportágra, ami óhatatlanul azt jelenti, hogy a hat látvány sportágra jutó pénz is valamelyest csökkenhet. Az is igaz, az is elhangzott, hogy a létesítményfejlesztés nagyrészt itt elkészült, befejeződött, tehát olyan jellegű kiadásokból sokkal kevesebb várható, hogy nagy stadiont, csarnokot, uszodát kell építeni, bár például a tanúszodai programban, vagy a tornateremépítési programban azért szerintem van még tartalék, hogy így fogalmazzunk, vagy lenne még igény sok ilyenre. De ilyen nagy beruházásból biztos, hogy kevesebb lesz, vagy alig lesz, viszont fönn kell tartani ezeket a létesítményeket, ami hát szintén elég költségigényes, és amit a legutóbbi időszakban TAO-ból is meg lehetett egyébként tenni, szóval szerintem tételezzük fel a legjobbat, és bízunk a legjobb forgatókönyv megvalósulásában, de ettől még az, hogy most van egy átmeneti bizonytalanság, azt azért talán minden további nélkül ki lehet jelenteni.
2: És azt, amit itt pedzegettünk, hogy Robi kint távozásának vajon ehhez lehet-e köze, és tényleg Borbély Balázs landolhat-e a Fradi kispadján, még erről megkérdezzenek benneteket, mi erről tegnap itt, nem is azt mondom, hogy hevesen vitáztunk, de többen elmondtuk, hogy mit gondoltunk. Én személy szerint akkor azt mondtam, hogy én azért szeretném, a Borbély Balázs maradna Győrben, mert egyrészt joggal kiérdemelte hatalmas munkával ezt a bajnoki címet, és én szívesen látnám a Bajnokok Ligájában is megvéretni magát. Lehetőség szerint persze ezzel a változatlan csapattal, ami egyáltalán nem biztos, hogy így marad, hiszen ugye hallhattuk, hogy Vitális Milántól elkezdve sokakért lehet, hogy lesznek kérők, de én szívesen látnám ott, és nem az, hogy tehát nem a Fradival szemben, hanem szívesen látnám, ha ott léphetne tovább.
3: A Fradinak azért az előző évek nemzetközi szereplése miatt azért van egy olyan bónusza, hogy így mondjam, nem csak koeficiensben, hanem anyagilag is, mert azért ezek, tehát most itt beszélünk ugye eddig állami, meg nem a futballról beszéltünk, mert a futballnak egy jó része, tehát azért ott vannak nagyon komoly piaci bevételei is, például a nemzetközi porondon való szereplés. Tehát az, az nagyságrendekkel több, mint bárki másé.
2: Hát játékos eladás idén különösképpen.
3: Az egy más dolog, az más is csinálhatja, tehát azzal nincs semmi gond, de, de mondjuk így. Tehát magyarul az egy jelzés értékű, mondjuk a Bayern tudnám mondani, aki, amelyik csapat ugye a Dortmundtól minden további nélkül el tudta hozni a legjobb játékosait, a Lewandowski-tól kezdve mindenki, amikor úgy gondolta, hogy ez hát az ő aktuális. Számára szakmailag aktuális, igen. Így van, miért ne tudná elhozni az edzőt természetesen. Meg hát nyilván a Győr sem marad változatlan, hiszen pont ez a lényeg az egésznek, ennek a rendszernek, hogy amikor valamilyen szintre eljutsz, hogy pontosan azból kinősz, akkor utána lehetőség szerint lépjél tovább, és tudjanak pótolni, és akkor forog tovább. Tehát most vitálisra gondolok, fiatal, ugye pontosan tudjuk a nemzetközi fociba a kor, de nem elég, hogy jó focizol, de még fiatal is vagy, akkor ez exponenciálisan egy, nő az értéke.
2: Nagyon jó kombináció.
3: Tehát, így, nagyon jó kombináció. De most, hogy én mit szeretnék, vagy gondolok, az szerintem teljesen mellékes. Én azt gondolom, hogy Borbély Balázs pontosan tudja, hogy ő mit szeretne. Ugye amikor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, akkor a hogy mondjam, nem zárta ki a külföldöt sem, még akár az ő sorsában sem, jelezve azt, hogy azért nem kapkodnak a magyar edzőkért, és akkor igen finoman fogalmaztunk, mert ugye Dárdai Pál és Lőv Zsolton kívül, ugye Lőv Zsolt is másod edzőként, de azért úgy nem ugrálnak az elit ligákba.
2: Azt mondjuk, magyar edzőnek legyen mondva azért az a pályafutás szerintem.
3: Na, azért mondom. De ugye azért mondjuk a Kaiserslautern-ben játszott Borbély Balázs, amikor labdarúgó volt, tehát vannak kapcsolatai Cipruson, Romániában, ugye Németországot mondtam, tehát magyarul nyelvtudása, szakmai tudása, tehát nem lenne kizárt, hogy esetleg elinduljon, és ott az NBA-nél magasabb színvonalú bajnokságban ő sikert arasson, ez se zárta ki, miért ne fordulhat, mert van egy kivásárlási ára, ugye ez
2: biztos, viszont ténykérdés,
3: tehát most vagy a Fradi, vagy akár kicsoda legyen a Salgótarján megint, tehát mondjuk igen, de hát ott valaki. Na mindegy, értetem, miről beszélek, tehát hogyha valaki jön, és azt mondja, hogy kívánok, kivásároljuk, akkor ez fog történni, tehát
2: meg ha ő is akarja, mert
3: nyilván, mert nyilván azt mondja, egyeztet, úgyhogy
5: ez mindig egy kicsit megöli a romantikát, amikor egy úgymond kis csapat, vagy a nagyokhoz képest kisebb csapat nagy erőfeszítései után jön a nagy, és kicsemegézi a legjobb játékos, meg elviszi a legjobb edzőt, és mondjuk a Fradi azért az elmúlt években csinált ilyesmit, hogy
2: sőt, a téli átigazolási időszakban is akart,
5: ugye csak ugye dupán akkor,
3: hát hogyha... Az Osváthot például elhozta Paksó, aztán képest hogy, a Paks bronzérmes lett.
5: Hogyha egy vetélytársnak tekinthető csapattól sikerül elhozni egy jó játékost, vagy edzőt, akkor az dupla siker, mert az a vetélytársa gyengíti, saját magát megerősíti.
4: Egyéni sportágokban egyébként van ilyen trend, hogy azért visznek el edzőt, hogy ne neveljék a ellenfelet.
5: Hát és a Fradi hozott el játékost a Videotontól, amikor a Videoton a vetétársának számított, a Pakstól, a Puskás Akadémiától, és próbál a Győrtől, ezt nem tudjuk, hogy lesz. Itt a helyzet annyiban egy kicsit más, hogy nem egyszerűen vetétársról beszélünk a Győr esetében, hanem egy olyan csapat, amelyik legyőzte, felülmúlt a Ferencvárost, amire nem volt példa évek óta, nem volt példa arra, hogy magyar edző által irányított csapat nyerje a magyar bajnokságot, és egy csomó mindenben a Győr nem egyszerűen egy szimpatikus és ügyes trónkövetelő lett és maradt, mint mondjuk a Paks vagy a Puskás Akadémia.
2: Átírta a trendeket.
5: Abszolút. Ugye a Paks elmondhatja magáról, hogy a kupa döntőben kétszer legyőzte a Fradit, de azért a bajnokságban felülmúlni a Fradit az olyas valami, ami senki másnak nem sikerült a közelmúltban. Úgyhogy innentől kezdve kérdés is az, most az előbb említett bizonytalansági tényezőről nem is beszélve, hogy vajon rövidebb és középtávon a Fradiban vagy a Győrben vonzóbb-e vagy biztosabb-e mondjuk egy játékosnak a perspektívája, hiszen olyan forgatókönyv is elképzelhető, hogy a Győr lesz a stabilabb, még akkor is, hogyha az elmúlt évek eredményei meg erőviszonyai abszolút nem ezt mondatják. Mert ugye itt már nem tudom, erről volt-e szó, vagy terveztétek-e, hogy lesz róla szó, hogy azért itt például a Fradi futballcsapatának az eladásáról is lehet olvasni, hogy árulják, hogy esetleg jöhet olyan külföldi befektető, amelynek egyébként egy olyan csapat, amelyik 7 éve ott van a nemzetközi porondon, az akár vonzó is lehet, amelyik kiépült, nagyszerű infrastruktúrája van, új stadionja,
2: és
5: edzőközpontja.
2: És a stabilitást a világi Oscar-féle háttér miatt mondanád a Győrnél?
5: Igen. Én sem vagyok olyan információknak a birtokában, amely alapján azt mondanám, hogy ez vagy az lesz a biztosabb, de hogy itt is egy kicsit bizonytalan a helyzet, az szinte mondható.
2: Hát jó, na hát viszont egyáltalán nem bizonytalan az, hogy gyakorlatilag Magyarország egyik legnagyobb sporttörténeti eseménye előtt vagyunk, hát most már, ahogy az időt nézem, alig több mint 48 órával, hiszen szombaton délután 6 órakor Arsenal Paris Saint-Germain bajnokok ligája döntő, ugye a Puskás Arénában. Én ma kimentem direkt, mielőtt idejöttem a műsorba, hogy körbenézzek a Hősök terén, és megnézem azt a Champions Festivalt, amit hirdetnek.
5: Kuzsuzsának már van akkreditációja, láttam is.
2: Mutatom.
5: Mifeg a nyakában,
2: igen,
5: óriási.
2: Meg, igen. És óriási, igen.
5: Én lehet, hogy kicsit gyerekes vagyok, de az ilyenektől még elérzékeny vagyok, hogy a Bajnokok Ligája logóval egy ilyen nyakba akasztott.
2: Igen, azért így van, egyébként jól is néz ki mindenkinek. Mutatom, aki néz minket.
3: Sok tartja, a Szent Koronát tartja az angyal, az egyik oldalon, a másik oldalon. Igen,
5: egy magyar tervező munkája.
2: Hozzáteszem egyébként, Gábriel alkonya nincs fönn, ugye tudjátok, hogy felújítás alatt áll, tehát magán egyébként az Obelisk tetején nincs ott, kicsit hiányoltam is, utána néztem, hogy mi ennek az oka.
5: Igen, ennél szebb gesztus a grafikán ott van, és még nem. Most már nincs is sok idő hátra a döntőig, meg pedig komoly erőfeszítéseket tettem, hogy megtudjam, hogy ki tervezte ezt, és egyelőre nem tudja. Nem tudja az UEFA és az MLS stábja vagy illetékesei pontosan megmondani, hogy akkor ez most titkos vagy nem titkos. Valószínűleg titkos, hiszen valószínűleg azt a policy-t csinálja az UEFA, hogy ugyan egy kitűnő képzőművészt megbíz, és gondolom, hogy jól meg is fizet, de miután a Bajnokok Ligája brand az, amiről szól, és amit az előtérbe kell tolni, ezért nem hozzák nyilvánosságra, vagy nem.
2: Igen, de azért a városban akár mennyi az ember látja, hogy tulajdonképpen a brand mögött ott magaslik ugye a parlament csodálatos csúcsa, ott van ugye a Gabriel Arkangyal.
5: Én ismeretlenül is hálás vagyok, és köszönöm a tervezőnek is, meg azoknak is, akik lobbiztak emellett a design mellett, viszont meg aki jóvá hagyta, annak is hálás vagyok.
4: Az elérzékenyülésed miatt, Zsuzsa, nem fejezte be mondatot, hogy mi van a Hősök terén.
2: Igen,
4: na, tudjuk, hogy mi van, csak igen, hogy tömeg
2: igen,
4: vagy emberek.
2: Igen,
4: vagy...
2: igen, direkt ezért mentem el, hogy személyesen tapasztaljam meg a dolgokat, én még ebben hiszek. Jó az éjjel, de azért a két lábunk az a valódi. Nagyon nagy fesztivál hangulat van, még egyébként nincs akkora tömeg, mint amikor szerintem holnapra várható. Én mondjuk így napközben, én ebédidőben voltam, ami lehet, hogy ahogy meleg miatt sem volt igazából annyira túlzsúfolt.
3: Még jönnek,
2: ugye, és hát azért nagyjából egy ilyen százezres nagyságrendű vendégsereget kell, hogy Budapest fogadjon. Ez okoz némi logisztikai problémát. Ugye egy volt alkalmam a francia nagykövettel készíteni egy interjút, aki nagy futballrajongó, és már egyébként a brit nagykövetségnek az első embere is, a misszióvezető, szintén megküldte a válaszait, nem volt időm elolvasni, de az biztos, hogy amiről ők tudnak, tehát a Puskás Arénában 17 ezer francia Paris Saint-Germain szurkoló lesz, most csak arról beszélek, több lesz Budapesten, de amiről ugye hivatalos kontingens tudhatnak, és van információjuk, és 25 ezer lesz az Arsenal oldalról a britek vonaláról, úgyhogy ez az, amit egy legalábbis a Puskás Arénában a belvilágából tudhatunk, de jóval több lesz, úgyhogy ti hogy látjátok? Mert azért ugye itt volt, ne felejtsük el, 2021-ben ugye négy komoly mérkőzést felvonultató labdarúgó Európa-bajnokság, oké, hogy abban nyilvánvalóan a magyar érdekeltség miatt értelemszerűen azért nagyon sok magyar szurkoló vett részt, de a külföldi ellenfelek miatt én emlékszem azért, hogy ott a Városligeti tavon, a szurkolói zónában micsoda mennyiségű ember, ráadásul a Covid alatt, vagy még a Covid kellős közepén mozdult meg, és volt egy Giro d'Italia Grande Partenza, szintén ugyanott, ami onnan indult egy csodálatos rendezvény keretében a Hősök terén, szóval ezt már hogy fogjuk tudni megugrani?
3: Erának adom át a szót, nem?
2: Erre.
4: Mire, hát még keveset beszélt?
3: Igen.
4: Hát én, hát mellettetek nem lehet szóhoz jutni.
3: Ezért próbálok gesztusokat gyakorolni.
4: Csak így elfejtettem, tehát hogy fogjuk kezelni a városügyileg?
2: Igen, városügyileg is, meg egyáltalán neked milyen érzéseid vannak ezzel a BL döntővel kapcsolatosan. Ugye azért én szerintem a nagy magyar sportesemények kora a 2017-es első nagy vizes VB-vel köszöntött be. Azóta már minden is volt, tehát leszámítva tényleg, tehát hallottuk ezt a megfogalmazást, hogy külön-külön már megrendeztünk egy nyári olimpiát, nagy sportágak tekintetében.
3: Ez nem kérdés, így van.
2: És ugye nyilván láttuk, hogy milyen volt az atlétikai világbajnokság, ami a másik nagy tesztje volt tulajdonképpen. Azóta már rendeztünk szintén nagyon sikeres vizes VB-t, most megint készülünk egy újra, csak ugye nagy létszámú rendezvényeket mondjam, de azért ez nyilván egy másfajta terhelés, és figyelem szemszögéből is szerintem az egyik leghangsúlyosabb lesz, ami valaha volt.
4: Ez így van, csak én most itt félve ülök a két kvázi főnökömmel, engem
2: nem érdekel?
4: Nem hoz annyira lázba, mint például
5: ők. Nem,
4: megmondom őszintén, hogy ez biztos ilyen szökenős sztereotípia szerint. Tehát a két résztvevő csapat, mind a kettőt elismerem, mind a kettő nagy csapat, mind a kettőnek láttam már az idén a szezonban jó meccsét, de valahogy a két csapat miatt nem jövök én lázba.
5: Szerintem ez a magyaroknak egyébként egy ilyen általános attitűdje ezzel a meccsel kapcsolatban. Az ellen szurkolók vannak Magyarországon, Paris Saint-Germain szurkolók szerintem elvétve.
4: De ettől még nagy dolog, meg biztos, hogy nagy esemény lesz, meg ha itt egy öröszönyeget leterítenének elém, nyilván elmenik, de fogom nézni, tehát nem ez a lényeg. Szerintem ez egy hatalmas dolog, hogy rendezünk egy BL döntőt, remélem nem az első, nem az utolsót. Én a logisztikára végtelenül kíváncsi vagyok, és a logisztikának arra a részére
2: erre
4: is.
2: Erre kérdeztem, hogy fogjuk ezt
4: megugrani.
2: Arra
4: a részére is, mert én a 90-es években tudom, hogy az egy ilyen vadkapitalista időszakot, azért én elég sokszor szaladgáltam meccseken rendőrök, szurkolók és mások elől. Tehát azt a részét a logisztikának arra a részére is kíváncsi vagyok, mert ugye most is láttunk példát az elmúlt napokban, hogy összetud-e találkozni a tábor, tehát hogy ezt a részét hogy sikerül megoldani, mert azt gondolom, hogy pusztán a tömeget kezelni, ha lehet ilyet mondani, már megtanultuk, vagy szóval ez mondjuk nyilván sok lesz, de hogy arra már van egyverünk, ez nem jó szó, de hogy a két módszerünk, de hogy a két tábor kapcsán, én benne van egy pici fél.
3: Hát igen, most itt van 100 000 ember, tehát ugye nyilván a...
5: Én is olvastam 200 000-es becsést is a napokban, szerintem senki se tudja pontosan.
3: Vagy szeretnénk, aztán folytathatjuk ezzel, mert ugye egyrészt ugye különböző szurkolói zónák lesznek, tehát a nagy tömeget nem találkozom, de azt nem tudod egyszerűen meg, tehát hogy a városban sehol ne találkozzanak. Másik meg az egy mondat, és folytathatjuk utána majd a hírek után, de hogyha én azt mondom, hogyha most kiderül, hogy meg kell építenünk, persze ez már rég kiderült, mondjuk a kötött pályás összekötését a repülőtérnek, akkor hajrá. Tehát, hogyha mondjuk, nem azt mondom, hogy omoljon össze a város, félértés, ne essék, mert ugye sűrítik a járatokat, mindent tudunk, de ha most kiderül, hogy ekkora, ez azért nem mindennapos kontingens, de egy ekkorát nem tudom megcsinálni, akkor hogyha ennyit hozzátesz, egy-kettő centit ahhoz, hogy legyen kötött pályás gyorsvasút, vagy valami, akkor én azt mondtam, hogy megérte megrend. Ez egyébként is megérte, de ezért különösen.
2: Na jó, hát végül is a város fejlesztésének azt gondolom vannak hiányzó elemei, és lehet, hogy mondod, ez egy katalizátor, amely fel fogja gyorsítani ezt a folyamatot. Kovács Erikával, Szülősi Györggyel és Dánk Zsigmonddal mindjárt folytatjuk a Nemzeti Sportkört a hírek után.
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kézilabda. A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről. A Nemzeti Sport Rádióban. Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére, több kilométeres a dugó az M1-esen, folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
6: Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Varga Mihály MNB elnök utasítására belső vizsgálatot folytatott a jegybank a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben a jegybank új vezetése feljelentést is tett még május elején, hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt. Egyben átadta a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat az eljárást folytató nemzeti nyomozóirodának. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek ma előkészítő tárgyalásokat folytatnak, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon a kormányzó Tiszapárt és az ellenzék között még parázs hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami alvállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán, szinte monopól helyzetbe került Lunch Even Kft. Számláit. Ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást.
0: Közlekedés.
6: 3 autó összeütközött az M1-esen a határ felé vezető oldalon Szárligetnél, a 47-es kilométernél csak egy sáv járható. Újabb baleset történt az M1-esen a főváros felé Herceghalomnál. A 29-es kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, így ott most megállt a forgalom. Torlódás alakult ki az M0-áson és Gyálnál az M3-as felé. Erős a forgalom, telítettek a sávok az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztinál. Hosszabb menetidőre kell készülni, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-esen Budapest felé Tatánál a torlódás meghaladta a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is időszakos torlódás nehezíti az előrejutást. Aztán az M5-ösön munkavégzés miatt torlódás alakult ki a határ felé vezető oldalon Örkénynél. Az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaminsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádió, benne a Nemzeti Sportkör, 16 óra 37 perc van a mikrofonnál, a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, és Kovács Erikával, Deák Zsigmonddal és Szőlősi Györggyel folytatjuk. És akkor ott tartottunk, hogy Budapesti Bajnokok Ligája döntő. Szóval visszatérve a Hősök tere hangulatára, és úgy, ahogy beszéltük, ez egy pontja a városnak, egy ilyen gyűjtőpont, hiszen több is van, sőt kifejezetten szétválasztottak bizonyos szurkolói zónákat. Van egy ugye ott az MTK Sportpark környékén, amiről én tudok, és nyilván lehet, hogy van még más is.
3: Köszönöm, az a párizsi talán, vagy fordítva pont, mindegy. Igen, tehát, igen. A város másik pontja.
2: Igen, itt ez, ami a Hősök terei, az nem, szerintem nem klubra szabott, hanem az egy generális, tehát ott mindenki megtalálja azt, ami neki izgalmas. Elképesztő hosszú sorok álltak a fotózkodás véget, ugye, hogy a nagy kétfülű trófeával mindenki készíthessen képet, úgyhogy tényleg izgalmas, és tényleg valóban egy ilyen fesztivál. Hihetetlen egyébként, nem, hogy egy szombati normálisan 90 perces mérkőzés valójában mekkorára nyúlik, és mi minden kapcsolódik hozzá, és valóban hogyan, és hát persze hallottuk már ma reggel, pont hallgattam Dénes Ferenc gazdasági és közgazdász elemzését arról, hogy mi minden járulékos eleme van egy ilyen rendezvénynek. Mit jelent ez Budapestnek, hogy amúgy egyébként Budapest egy nyilván nagyon látogatott város, de hogy még ez pluszban természetesen mi mindent hoz. Szóval, hogyha innen nézzük, akkor ennek valóban abban a sorban, amit most jó 10 évvel láttunk a nemzetközi események sorában, Gyuri, hol a helye? Ez abszolút a top rendezvény?
5: Szerintem ez abszolút a top, tehát úgy fogalmazhatnánk meg, hogy minden idők legnagyobb érdeklődéssel kísért magyarországi sportesemény. Szerintem ez nem túlzás, és akkor rögtön persze el kell mondani, hogy igen, de az atlétikai VB, a vizes VB, nyilván az egész esemény tekintve.
2: Hosszát tekintve,
5: igen,
2: a nézőszámokat.
5: Tehát, hogyha az összes tévénézőt nézzük, akkor lehet, hogy az atlétikai VB-t többen néztek bele a világon, az esemény teljes hosszát tekintve, mint a szombati meccsbe fognak.
2: Ez 9 nap volt, ha jól emlékszem, az atletikai VB.
5: De amikor egy estébe sűrűsödik ekkora jelentőségű esemény, olyan szerintem nem volt, és napokban több hasonló beszélgetésben is részt vettem, és mindig a vizes VB-t, meg az atletikai VB-t mondtam, de szerintem a magyarországi Forma 1-es futamokat is vegyük ide, hiszen annak is óriási globális nézettsége van, nagyon jó hírét viszi Magyarországnak, vannak olyan emberek a föld különböző távoli pontjának, akik csak azért tudnak Magyarország létezéséről, mert itt van Forma 1-es nagy díj, és ezzel sokszor találkoztam a világban, aki olyan érdeklődésű, az elsősorban erről ismeri Magyarországot, és nagyon nagy jelentősége van, hogy ez minden évben van, most már 40 éve. De hát a BL döntő, a futball BL döntő, az tényleg a legek legje. Ennél nagyobb dolog már tényleg csak egy olimpia vagy egy futball világbajnokság, Európa bajnokság. EB meccs volt nálunk, de abban a korai szakaszban csoportmeccs, illetve egy nyolcad döntő, a franciák, a portugálok nem szoktak még olyan óriási számban és olyan nagyon lelkesen a helyszínre utazni. Volt itt sok szurkoló, de például a hollandok, akik óriási számban mindig a helyszínre utaznak, és egy óriási hagyomány és kultúrája van náluk ennek, arra emlékezhetünk, hogy ők itt voltak a csehek elleni nyolcad döntőn. Emlékezhetünk a Sevilla-Róma meccsre, ami szintén nagyon nagy, tehát az is, a város nagyon igénybe vette, emlékszem, hogy akkor se volt szabad szállodai szoba.
2: Igen, azért a hiába volt korai szakasz a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek, azért én emlékszem, mert utóbb kaptunk erről statisztikákat, hogy csak ott a Városligeti szurkolói zónában 250 ezer ember fordult meg. 250 ezer ember.
5: Ugye nyilván ilyenkor a helyiekre is átragad ez a hangulat, és nagy részben ez egyébként a helyieknek, vagy a helyieknek is szól ez a felhajtás, és ez így is van rendjén. A 10. BL döntőm lesz ez, és sok mindenre láttam példát. A legszomorúbb ilyen szempontból az a moszkvai volt, ahol olyan nagynak ítélték a biztonsági kockázatát annak, hogy két angol csapat hagyományos szurkótáborai utaznak oda, hogy azzal próbálták meg még az esélyét is elkerülni az esetleges összecsapásoknak, vagy randalírozásnak, vagy nem tudom pontosan mire számítottak, hogy ezeket a szurkolókat egyáltalán nem engedték rá a városra, hanem a reptérről bevitték őket a stadion, ez egy Chelsea-Manchester United döntő volt, bevitték őket a stadionba, és a stadionból egyből visszavitték őket a reptérre fegyveresek által kísért buszokkal, vagy hát szigorú őrizet alatt, és akkor így nem, ettől még a Vöröstéren lehetett a trófával fotózkodni, és volt nyilván a moszkvaiaknak egy BL érzésük, de az a fajta fesztivál hangulat, amikor tényleg elvegyülnek a városba 10 000, sőt 100 000 számra az odaérkező külföldiek, az nem volt. Itt most ugye a reptéri kapacitást mondják a szűk keresztmetszetnek, hogy ennyi érkezővel, bárpedig Franciaországból és Angliából kevesen fognak közúton jönni.
2: Ugyan. Bocsánat, azt akarom mondani, hogy ugye még hetekkel ezelőtt, amikor arról volt, hogy esetleg a Bayern München lehet az egyik döntős, akkor meg az volt a másik aggodalom, ugye, hogy

0: de most se bírja azt a fajta kvázi nyári, hétköznapi terhet sem.
1: Ha gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a franciák meg az angolok, akármi is lesz, ne panaszkodjanak a rendezésre, mert az angolok 5 évig hiányoztak az Európai Kupa sorozatból a tragikus kimenetelű szurkolóik által okozott stadion katasztrófa, meg egyébként ezt kísérő más katasztrófák helyi szörnyűségek miatt. Az is igaz, rögtön hozzá kell tenni, hogy ők nagyon példás módon felülkerekedtek ezen az egészen, és megreformálták az egész futballszurkolói kultúrát. Nem volt többé a pályát a nézőtértől elválasztó kerítés, csak ülőhelyek, számozott
2: ülőhelyek,
1: stb. Reméljük,
2: hogy ezt a megreformált kultúrát hozzák Budapestre, és azért én ezt csak így közbeszúrnám.
1: Igen, de van az angoloknál egy olyan, és talán ezt se kell elhallgatni, hogy pont azért, mert a szurkolói rendbontások miatt nagyon szigorú szabályokat és hoztak Angliában, és nagyon szigorúan be is tartatják ezeket. Tehát például aki a nem létező kerítés vonalán átlépve a fűre lép, a pályára lép, az letöltendő börtönbüntetést kell, hogy kapjon Angliában. És amikor onnan kiszabadulnak, ezt azért láttuk néhányszor, amikor a Millwall játszott Budapesten, amelyiknek hírhet szurkolótábora van, meg sok helyen Európában, hogy amikor úgy kiszabadulnak az angolok, akkor ennek vannak azért sajátos kísérőjelenségei, amelyek között vannak negatívak, ezeket most nem részletezném, vannak pozitívak is, rengeteg pénzt elköltenek.
2: Az nagyon jó, persze, de reméljük, hogy a romkocsmás vizitelőként azért kimondom, nem most ezzel a körrel érkeznek, hanem
1: valamelyik Portugál EB-re 100 000 angol jött át az amúgy is kedvelt nyaralóhelynek, brit nyaralóhelynek számító Portugáliába, és valamikor az Európa-bajnokság közepénél kétharmadánál volt egy olyan sajtói, hogy elfogyott a sör Portugáliában.
3: Portugáliában!
2: Így adok portóit.
1: Ezt kicsiben, egy napba vagy két-három napba sűrítve fogjuk most meglátni. Biztos, hogy nagy kihívás lesz sok szempontból, biztonsági szervezési egyéb. Mi sporteseményeket is, futballmeccseket is nagyon jókat szerveztünk, és hogyha már az angoloknak a múltjába vájkáltam, akkor a franciákkal kapcsolatban meg mondjuk el azt, hogy bár ők soron kívül talán egy Isztambultól elvet, vagy nem is tudom milyen BL döntőt kaptak meg Párizsba 2 évvel ezelőttre, 3 évvel ezelőttre, abban a reményben, hogy majd a PSG fogott nyerni, aztán nem jutott döntőbe. Ott meg az a szégyen esett meg, hogy az egész világ futball szerető szurkolói ültek a tévé előtt, és kiírták, hogy elnézést, nem tudjuk elkezdeni a meccset, mert nem sikerült belépni.
2: Igen, a Szandoni területen történt tulajdonképpen egy kisebb, nagyobb rendbontás.
1: A odaérkező angolok és a helyi bűnbandák mind próbáltak egymás jegyével vagy jegy nélkül bejutni a stadionba, és ez elképesztő bonyodalmakat okozott.
0: Ugye négyünk közül ugye két jogász van, a két hölgy, és szerintem pontosan tudják ők, mi nálunk is pontosabban, de tehát a jogi keretek nagyon fontosak, tehát amit mondtál az előbb, hogy belépek, hogy azon a virtuális kerítésen, nem a frankó kerítésen, amit nem lehet letépni, ugye, mert más, mint egy ketrec, hanem a virtuális kerítésen, és ezt meg tudtad csinálni, de ugye látod, hogyha meg kiszabadulnak, akkor meg nyilván mindenütt vannak hülyék, tehát nyilván ezt ugye...
4: Én szerintem a szombat éjszaka sokkal nehezebb lesz, mint a Puskás stadionban lévő rendtartás.
0: Én szerintem az sem mindegy, hogy mi lesz az
4: eredmény. Az jutott eszembe a mondatot kapcsán, hogy mi voltunk mi jó a meccsen ott, és ott olyan. Hát én nekem az egy hatalmas, ez egy nagyon jó élmény volt. Jó keretek között, nagy szurkolás, oké, fogyott a sör, volt, tehát, hogy de nem volt ez, amit mondasz, hogy a kiszabadulna.
2: Az eredmény függő, ez azért érdekes, amit mondtok, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy tegnap volt a Konferencia Liga döntője, és az Aston Villa ugye sikerét követően most a Crystal Palace, amely korábban még nem nyert trófát, a Rayo Vallecano ellen 1-0-ás eredménnyel megszerezte ezt a trófát, és mi történt Lipcsében? Azt gondolná az ember, ugye, hogy hát hogyha veszítettek volna az angolok, akkor lett volna törés, zúzás. Ehhez képest
0: ez még előtte volt a balhé, szerintem még legalábbis én már előtte is olvastam ezekről
2: volt,
0: a szurkolói.
2: Én úgy tudom, hogy ezt követően.
4: Ezt angol szurkoló fejével ne próbáljunk meg, tényleg gond, de nem. Én ezért lehet, mondom, hogy szerintem az eredmény függő, az gyakorlatilag bármi, szerintem, mert a jókedv is átbillenhet. Tehát a jó kedvben is fel tud ülni az ember a provokációra, megfordítva is szerintem.
2: Reméljük.
4: Tehát ugye megfigyelni kell, nyilván sok ember lesz az éjszakában szombat este.
0: Így van, ezt akartam mondani, hogy pontosan az éjszakában, tehát nem lehet mindenki, ahogy a Füli Jimmy mondta, nem lehet mindenki mellé közlekedési rendőrt állítani, de most nem közlekedési, hanem akkor egy sima rendőrt, tehát vagy egy lovas rendőrt állítani. Igen. Nem lehet magyarul elképzelhető, hogy el fog csattani egy-két pofon. Nyilván a szakértők pontosan
1: tudják, hogy... Pofon mellé, vagy hogy nem így van.

0: így van, persze, persze. Nem lehet, minden pofon merre közlek. Igen, mert ugye jobbról várta Malájörő művész a pofon, de balról jött, nagy a balkezes volt a fülig Gyuri. Mert nem lehet minden pofon merre, és ugye, de mondom, ez egy olyan biztos, tehát ez egy olyan bonyolult és hatalmas esemény, amit el nem tudunk képzelni, tehát most már percek óta erről beszélünk, mert tényleg, tehát ahogy itt több százezer emberről beszélgetünk, a valamilyen szinten ellenérdekeltek. Na például jó, hogy mondtátok az atlétikai VB-t, mert én ott szembesültem azzal, hogy van olyan nagy formátumú esemény, ahol nincsen ellenérdekelt fél. Most nincsen ellentábor.
1: Nincs.
0: Tehát, hát mint csak a békigalombok szálltak volna körbe a másik oldalán, tehát ott az ezenél.
1: Igen, Észak-Csepelen ott, igen.
0: A stadionnál, mert mindenki szurkolt. Mindenkinek gyakorlatilag. Igen. Persze, hogy a jamaikainak jobban a jamaik, minden.
1: Békés közönség,
0: nincsen kvázi ellenfél. Nincsen, érted? Tehát ott csak pozitív energiák, szurkolói energiákról beszélhetünk. Hallottatok olyan atlétikai VB-t, ahol aztán összeverekedtek a jamaikaiak a norvégokkal? Nem. Tehát persze, de mondjuk nem vagyok te, én se.
1: Tehát de azért ez miért? Mert egyéni sportról
0: beszélünk. Pontosan így van, hogy nincsen ellenség, ellenfél.
2: Igen, én azt akartam mondani, hogy én 2012 őszén ott voltam a Wembley Stadionban az első európai NFL meccsen, mert a New England játszott. Több tízezer ember vonult a Trafalgar Square-re, volt ilyen szurkolói zóna, onnan a stadionból el, és én nekem az nagyon nagy élmény volt, hogy zökkenőmentesen, persze néha kellett totyogni a tömeg miatt, de nem volt, hiába két csapat csapott össze, annyira új volt, és hiába jött néhány szurkoló nyilván a tengeren túlról, meg volt itt is, annyira új volt az NFL Európában, meg amúgy sem, ez nem az a sportág, ahol így most verekednek a szurkolói, de hogy jó élmény volt, hogy egyetért, tehát hogy egy
0: én őszintén szóval nem nagyon emlékszem rá, hogy akár NFL-es szurkolóknak a balhéjáról Amerikából, én nem nagyon hallottam.
3: Hát azért, hogy a bajnokságban, ahonnan nem lehet kiesni, és ahol nem lehet verekedni.
1: A szó kombináció az úgy szokott elhangozni, ugye, hogy futballhuliganizmus. Nem arról van, hogy NFL huliganizmus.
0: Én
2: az egyéni mellé tettem, hogy a csapat, a nagy tömeg, engem mondjuk például riaszt a nagyon nagy tömeg, mert ott bármi.
0: Jó, de mondjuk a tömeggel nem tudsz mit csinálni.
1: Viszont az a hihetetlen, hogy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag átbeszéltük szinte az óra második felét csak a körülményekről, van még 2,5 percünk, úgyhogy azért tudom, hogy és abban mi nagy igazság van, amit erre mondott, hogy nyilván nem a két legdominánsabb csapat, bár labdarúgó minőség szempontjában szerintem a két talán legjobb csapat került most a európai csúcsfutball fináléjába. Szóval akkor egy-egy gyors vélemény, hogy most ki mit lát, mit vár.
3: Én csak azt mondanám, hogy két európai nagyhatalom fővárosának a csapatai.
1: Ez is igaz.
3: Amit végignéztük
1: és két bajnok, két friss bajnok.
3: A BL történetet, igen.
0: Sem mindegy, így
3: van. Így van, tehát ilyen szempontból igenis ez egy nagyon rangos mérkőzés. A Paris Saint-Germain az esélyes, a Paris Saint-Germain, ha nyerne, akkor duplázna, amire a BL történetében csak a Real Madrid volt eddig képes, mint amióta a Bajnokok Ligájának hívják, hogy egymás után kétszer nyerjen. És ezzel együtt én valamiért azt gondolom, hogy az Arsenal lesz a BL győztes, de a papírforma nem ezt mondja.
0: Bocsánat, erre hagyjuk a legtöbb időt. Ugyanezt gondolom, mint a Gyuri.
2: De én nem tudok hozzátenni, mert én is ugyanezt gondolom. Tehát nekem Párizs a szívem csücske az elmúlt 4 év óta, addig nem az volt, de valamiért a futball csapatát bárki vezeti, bárki játszik benne, valamiért nem tudom közel érezni a szívemhez, és valahogy én a kicsiket jobban szeretni, nem mondom, hogy az Arsenal kicsi, de hogy én is azt gondolom.
0: Szerintem olyan lelki plusz az, hogy megérték a Premier League-et, úgyhogy hogy volt egy ilyen hullám, és vagy felé menő, igen. És akkor visszakapaszkodtak. Felálltok. Szerintem ez egy olyan plusz, ami nincs meg. Ilyen a jobb csapat, de nincs meg, mert ők atom biztosan megnyerték a francia bajnokságot, nincs meg az. Ez a fajta lelki plusz, ami szerintem számítani fog.
2: Szóval én szeretem a Dávidokat, úgyhogy hajrá, Dávid. Mármint, hogy én azt gondolom, hogy valahogy kevésbé gondolják esélyesnek a Arzenát. Nem tudom, nyilván
1: nem tudom. Én azt gondolom, hogy a Párizs most szerintem atomfutballt játszik, tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban Európa legjobb csapata, a támadásban egyértelműen a legerősebbek, de az is tény, hogy Mikel Arteta meg szerintem valami olyan varázslatot csinált az elmúlt években az Arzenállal, hogy elképzelhető, hogy a varázslat az kitart a Bajnokok Ligája döntőjének a végéig. Hát majd meglátjuk, minden esetre izgalmas. Hát most már azt kell mondani, mennyi gyakorlatilag tényleg bő két nap vár ránk a kezdésük, úgyhogy mindenkinek nagyon jó BL izgalmakat és szurkolást várunk. Itt a Nemzeti Sportrádióban töményen foglalkozunk ezzel a következő napokban is. Köszönöm szépen vendégeimnek, Kovács Erikának, Szőlősi Györgynek és Deák Zsigmondnak.
4: Köszönöm. Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A hétvégén könnyedén nyert a címvédő hazai pályán. Ma akár lezárhatja a bajnoki döntőt a Fradi. Élő közvetítés a női labdarúgó bajnokság döntőjének második mérkőzéséről, a Puskás Akadémia Ferencváros találkozóról 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Mint azt már mindenki tudja, május 30-án, vagyis szombaton a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Történelmi felvezető sorozatunkban 2024-be érkezünk a Real Madrid és a Borussia Dortmund döntőjéhez. Tóth Béla összeállítása következik.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

rekordgyőztest a sárga fal sem tudta megállítani. A Real Madrid 15. eljövetele, Ancelotti 5-5-ször, Carvajal és Modric 6-5-ször. Ez a 2024-es BL döntő története. A Wembleybe vezető úton a Real Madrid és a Borussia Dortmund haladt végig. A legendás londoni stadion korábbi és modern változata már a 8. Back per BL finálénak adott otthont. Hiába a spanyol rekordbajnok 14 diadala, a Wembley gyepén előzőleg még soha nem ünnepelhetett. Míg az 1997-ben győztes Dortmund a második BL döntőjét 2013-ban éppen a brit futball fellegvárában bukta el.

0: A Real Madrid egy év kihagyás után játszhatott ismét döntőt. A 2022-ben a Liverpoolt egyetlen góllal felülmúló együttesnek a gerince változatlan maradt. Ugyanakkor a védelembe David Alaba helyére beépült Antonio Rüdiger, a középpályán a 22 esztendős Eduardo Camavinga és az uruguayi Federico Valverde szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, nem beszélve arról a Jude Bellinghamről, akit 103 millió euróért cserébe Dortmundból vittek el a madridiak. Bár a sokat megélt harcosok közül Marcelo, Benzema, Bél és Casemiro is távozott, a játékos állomány érzésre jottányit sem gyengült. A szakmai irányvonal változatlanságát pedig Carlo Ancelotti szavatolta. Az olasz edzőnek 2023 nyarán Bellingham csapatba illesztése okozott némi fejtörést.
1: Amikor belevágtam az edzősködésbe, akkor egy határozott elképzelésem volt arról, hogy milyen rendszert szeretnék használni. Parmában dolgoztam, amikor volt lehetőség Roberto Baggio megszerzésére is. Ő mindenáron irányító középpályást akart játszani, én viszont nem engedtem az eredeti terveimből. Baggio végül másik klubot választott, utólag jól látom, hogy hibáztam. A Juventusnál Zidannal a csapatban kezdtem el megérteni, hogy jobb alkalmazkodni. Ebben az évadban 7 középpályásból válogathatok a Real Madridnál, szóval szerkezetet kell váltanom.
0: Fejtegette Ancelotti, akinek döntése kamatostól kifizetődött. A 20 esztendős Bellingham a szó legszorosabb értelmében kirobbanó formával rukkolt elő. A spanyol bajnokságot az élen záró együttesben 28 mérkőzésen 19 alkalommal volt eredményes. A Barcelona elleni klasszikus például az ő duplájával nyerték meg a madridiak. Az angol középpályás a bajnokok ligájában 9 gólban vállalt szerepet így vagy úgy, a csoportkör első 3 mérkőzésén egyaránt betalált. A Real Madrid egyébként is hibátlan teljesítménnyel 16 szerzett góllal abszolválta a Napoli, Braga, Union Berlin jelentette akadályokat. A veretlen BL őszt a két magyarral, Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig elleni 8-at döntő követte. A Lipcsében aratott egy gólos Real győzelemre 1-1-es döntetlen volt a német együttes válasz a Madridban. A Santiago Bernabéuban Orbán fejelte a lipcsei gólt. A 8 között a Manchester City várt a Real Madridra, mondhatni szokás szerint, hiszen az előző két idényben valamennyi alkalommal találkozott egymással a két együttes az egyenes kieséses fázisban. 2022-ben a Real, egy év múlva pedig a City járt sikerrel az elődöntőben, ezúttal már a negyed döntőben összecsaphattak. A Spanyolországban játszott gólgazdag 6 gólos döntetlen izgalmas visszavágót ígért, végül 11-es párbaj határozott a továbbjutásról. Amíg a Real lövői közül csak Modric hibázott, addig a Cityből Kovacic és Bernardo Silva próbálkozását is megfogta Andrei Lunin. A sérült Courtois helyettesítő ukrán kapus oroszlán részt vállalt a sikerből. Az angol rivális hiába játszott felényben, Lunin és a védelem állta a rohamokat. A döntőbe jutásért a Bayern München jött szembe a Reállal. A madridiak továbbjutását egy váratlan hős, a csere ember, az Espanyoltól kikölcsönzött Joselu góljai szállították. Az idegenbeli 2-2 után Madridban Davis révén a vendégek szereztek vezetést. A kapuban Neuer bravúrok sorozatát mutatta be, így a hajrára a Bayern fordult előnnyel. Akár csak 2 éve korábban ezúttal is az utolsó percekben fordította a Reál. Joselu a 88-ban a Neuer testéről kipattanó labdát a kapuba pofozta, majd a kölcsön csatára 90 plusz 1. percben is betalált, így fennállása 18. döntőjére készülhetett a királyi gárda.
2: Éveken át keményen dolgoztam, sok helyen megfordultam, rengeteg embert megismertem, de a sors tartogatott még számomra valamit. Ez az este hihetetlen volt. A Real Madrid ma megmutatta az igazi arcát, és most már a döntőre koncentrálunk. Egy csatárnak mindig készen kell állnia, hogy támadja a 16-oson belüli szabadlabdát. Amikor láttam, hogy a labda kipattanhat, felkészültem arra, hogy kihasználjam a lehetőséget.
0: Fogalmazott az elődöntő után Joselu. A 17-szeres spanyol válogatott támadó 11-szer lépett pályára a bajnokok ligájában, és mind az 5 gólját ebben a kiírásban jegyezte. A jelenleg a katari El Garafában játszó Joselu Vigóban nevelkedett, majd játszott Németországban és Angliában is, mielőtt 32 évesen pályája csúcsára jutott azzal, hogy a Reállal BL-t nyert, a hazájával pedig Európa-bajnok lett. A Real Madridra a Dortmund várt a londoni fináléban.

0: a Borussia Dortmund 1997-ben a Juventust legyőzve hódította el első és ez idáig egyetlen alkalommal a Bajnokok Ligája sikerért járó nagyfülű serleget. A sárga-feketé 16 esztendővel később Jürgen Klopp vezetésével, a pályán Hummelszel, Gündoannal és Lewandowskival másodjára is eljutottak a döntőig, ám akkor az ádáz rivális Bayern München jobbnak bizonyult. Újfent egy évtized telt el, mire a BVB ismét eljutott a legrangosabb európai klubtorna utolsó mérkőzéséig. Pedig az előjelek egyáltalán nem utaltak a kiugró teljesítményre. A klubtól rekordösszegért távozott Jude Bellingham. A szezon előtt búcsút intett a sárga falnak Rafael Guerreiro és Mahmoud Dahoud is. A kispadon pedig Edin Terzic annak ellenére megőrizte a helyét, hogy a múlt idény utolsó bajnoki fordulójában a BVB nyerő helyzetből maradt le a salátástárról. A Dortmund 2-2-es döntetlent játszott hazai környezetben a Mainz-szal, így a Bayern pontszámban utolérte riválisát, sőt, jobb gól különbségével meg is előzte. A kétarcú dortmundiak a Bundesliga következő kiírását az 5. helyen fejezték be. A német kupában nem jutottak be a 8 közé sem, ellenben a Bajnokok Ligájára legjobb arcukat tartogatták. A halál csoportból első helyen lépett tovább a BVB. A Paris Saint-Germain, az AC Milan és a Newcastle ellen 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség elég volt az üdvösséghez. A 8 döntőben a PSV Eindhovennel szemben a hazai 2-0-ás siker hozta meg a továbbjutást. Az elődöntős szereplést szintén a Signal Iduna Parkban harcolta ki a Terzic legénység. Az Atletico-tól Madridban még 2-1-re kikapott a BVB, azonban a spanyolországi kudarcot egy varázslatos dortmundi este követte. Még a szünet előtt megfordította a párharcot a házigazda, ám Hummels öngoljával és Correa találatával a madridiak javítani tudtak. Erre is volt azonban válasza a BVB-nak, amely végül Füllkrug és Sabitzer 3 perc leforgás alatt lőtt góljának köszönhetően 5-4-es összesítéssel ment tovább. Az elődöntőben a Luis Enriquével a kispadon egyre inkább összeérő Paris Saint-Germain gólt sem tudott lőni a BVB-vel szemben. Dortmundban Füllkrug, a francia fővárosban Hummels jegyezte a győztes gólt, ezzel pedig a sárga-feketék 11 évvel teltével ismét London felé vették az irányt. A 2013-as együttesből csak ketten. Mats Hummels és a balszerencsés klublegenda Marco Reus játszott Dortmundban a 2023-24-es idényben. Utóbbi ráadásul utolsó mérkőzésére készülhetett a Dortmund felszerelésében. A Los Angelesbe szerződő klubikon csodás, ám bár sok helyütt balszerencsés pályafutását a magyar nemzet foglalta össze.
1: Marco Reus Dortmund szülötteként 6 évesen 1996-ban került a rákövetkező évben BL győztes klub utánpótlásába. És ha csak rajta múlt volna, nem is játszott volna sehol máshol. A Dortmund szurkolójaként nőtt fel, és fiatalon csak azért játszott más klubban, mert nem tartottak rá igényt. A fájdalmas pillanat 2006-ban jött el. Amint betöltötte a 16-ot, a Dortmund eltanácsolta, mert úgy ítélték meg, hogy túl kicsi és törékeny volt a profi futballhoz.
2: Nagyon fájdalmas volt számomra, hogy mennem kellett.
1: Nyilatkozta később Reus a The Guardiannek.
2: Amikor a teljes gyerekkorodat egy csapatban töltött, szeretnéd ott megtenni a következő lépést. Különösen, ha szurkolója is vagy ennek a klubnak.
1: Reus a német harmadosztályú Rot-Weiss-Allenhez került, ahol sikerült megmentenie a karrierjét. 2009-ben a Bundesligában szereplő Mönchengladbach vitte el. Ott hamarosan az egyik legnagyobb német tehetségnek nőtte ki magát. 2012-ben 18 góllal és 12 gólpasszal zárta a bajnoki idényt, és bekerült a német válogatott Európa bajnoki keretébe. A Dortmund ekkor kapcsolt, és 17 millió euróért visszavásárolta a támadót, akit el sem kellett volna engednie. A hazatérés időzítése Reus szempontjából különösen balszerencsés volt, hiszen a Jürgen Klopp vezette Dortmund az ezt megelőző 2 évadban nyerte meg a Bundesligát, amivel alaposan feldühítette a trónjától megfosztott Bayern Münchent. A közönség kedvenc legnagyobb balszerencséje mégis az volt, hogy élete csúcsformájában sérülés miatt lemaradt a 2014-es brazíliai világbajnokságról, amelyen a német válogatott nélküle szerezte meg az aranyérmet. Reus abban az idényben 44 meccsen 23 gólt és 22 gólpasszt jegyzett a Dortmundban. Ő volt a legjobb formán a körvendő német futballista, de közvetlenül a VB előtt az Örményország ellen 6-1-re megnyert felkészülési találkozón megsérült. Megható volt, ahogy az Argentína elleni VB döntőben a győztes gólt szerző Mario Götze egy rossz feliratú válogatott messzorongatott a kezében a pályán.
2: Topjátékosokként sok pénzt keresünk, de az összes pénzemet odaadnám azért, hogy egészséges legyek, és azt csinálhassam, amit a legjobban szeretek. Futballozhassak.
1: Nyilatkozta Royce a sérüléseiről. Nem a 2014-es VB volt az egyetlen nagy torna, amiről hasonló okból lemaradt. Még mindig csúcsformában, a 2016-os EB-t is sérülés miatt hagyta ki, majd a 2022-es katari VB-től is sérülést tartotta távol.
0: Marco Reus 429 mérkőzést játszott a Borussia Dortmundban, utolsó alkalommal 2024. június 1-én Londonban a Bajnokok Ligája döntőjében lépett pályára.

0: Real Madrid, Borussia Dortmund. Az egyik oldalon a sokat látott játékosként 1989-ben és 1990-ben is meggyőztes, az AC Milánnal és a Real Madriddal edzőként 2-2 BL sikert begyűjtő Carlo Ancelotti, míg a túloldalon a fanatikusból lett vezetőedző, a kispadon látszólag zöldfülű, első nemzetközi kupadöntőjére készülő Edin Terzic. A Real gólvonala elé Lunin bámulatos formájának dacára visszatért Courtois. Vele együtt hatan futottak ki kezdőként a két évvel ezelőtti fináléra is. Carvajal, Mendy, Kroos, Valverde és Vinicius. Ezzel szemben a másik félnél csupa újonc. Kobel, Schlotterbeck, Zabitzer, Sancho és Adeyemi csak néhány név mutatóban. A BL döntős rutint Hummelsen kívül még Emre Can szállíthatja, aki 2018-ban a Liverpoollal a vesztes oldalon fejezte be a kijevi összecsapást. A kulisszák fantasztikusak, a Wembley méltó otthona a döntőnek. Varga Péter közvetített.
1: 74. perc indul el. Dortmund, Real Madrid 0-0. Real Madrid szöglet. Toni Kroos végzi el. Most befelé a fejes. Gól! Gól! Az a Carvajal szerzi, aki a 6. Bajnokok Ligája címét hódíthatja el. Carvajal góljával a jobb hátvéd, hát ezt ki gondolta volna, a jobb hátvéd góljával vezet a Real Madrid. Ez mindösszesen a 2. gólja a Bajnokok Ligájában pályafutása során Carvajalnak. És most már Royce, aztán Malen eladja, Bellingham, ez Zitzer, Vinicius, Vinicius gól! Vinicius Junior! 2-0! 2-0 Real Madridnak! Óriási hiba volt ott bent középütt, méghozzá Madsentől, és aztán megkezdődhet a fiesta a Real Madrid részéről, mert begyűrik itt, nagyon úgy néz ki a mérkőzés végén, a mérkőzés hajrájában a Borussia Dortmundot. Vinicius ünnepel, és szerez gólt ismét Bajnokok Ligája döntőben, csak úgy, mint 2022-ben a Liverpool ellen. És Terzic már oda megy Ancelottihoz, nagyon sportszerű a két vezetőedző. Terzic gratulál Ancelottinak, és ebben a pillanatban véget ér a döntő. A Real Madrid története során 15. alkalommal Beck, illetve Bajnokok Ligája győztes. Egészen hihetetlen.
2: A Bajnokok Ligája serlegét hova tovább átnevezik Real Madrid trófeának. A kultikus Cibeles téren immár azt ünnepelhetik, hogy a Királygárda 15. alkalommal aratott diadalt az első számú európai kupasorozat döntőjében, és a Ruhr Nachrichten szomorúan írta, a Borussia Dortmund alig, hanem a legjobb teljesítményét nyújtotta ebben az évadban. Így is kikapott. A márka messze menően honorálta a dicsőséges történetében először veretlenül BL győztes Real Madrid egész évados díszmenetét. Londoni tudósításának szalagcímében ez állt: Isten óvd a királyt. A fehér balethoz közel álló sportújsága a következő osztályzatokat adta a kezdő 11 tagjainak. Courtois 10-es, Carvajal 10-es, Rüdiger 8-as, Nacho 8-as, Mendy 8-as, Valverde 10-es, Kroos 10-es. A Real elnöke azt mondta, a 15. BL győzelem a 16. kiinduló pontja. Camavinga 8-as, Bellingham 7-es, Rodrigo 6-os, Vinicius Junior 10-es. Az edzőként az 5. BL diadalát megérő, ezzel Európa csúcs tartó Carlo Ancelotti edző, aki elismerte, nehezebb volt, mint gondoltuk. Ugyancsak a maximális 10-est kapta.
0: Értékelt a Népszava. Jude Bellingham lett az 5. brit, aki külföldi együttesen nyert Bajnokok Ligáját. Paul Lambert a Dortmunddal, Steve McManaman és Gareth Bale a Reallal, Owen Hargreaves pedig a Bayernnel ünnepelhetett. A korábbi csapat ellen játszó Bellingham ekképp összegzett.
3: Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen meccseken játszak. Sokan mondják, hogy a Real Madridnak aurája van, vagy szerencséje. De ez a győzelem a tiszta munkáról, az áldozatról és arról a gyilkos ösztönről szólt, ami ebben a csapatban megvan. Amikor a Dortmund kihagyta az ígyszereit, tudtuk, hogy meg fogja fizetni az árát.
0: A BVB edzője Edin Terzic az elszalasztott esélyek miatt kesergett.
4: Az első félidőben úgy éreztük, hogy megfogtuk őket. Az első másodperctől kezdve megmutattuk a világnak, hogy nem csak játszani jöttünk a döntőbe, hanem megnyerni azt. Nagyon sok jó dolgot csináltunk, de a Madridnak megvan az a jéghideg gyilkos ösztöne. Ezért lettek ők a megérdemelt bajnokok.
0: A hatszoros meggyőztes Paco Gentóhoz a BL címek számát tekintve csatlakozott Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho és Luka Modric. A Real Madrid példátlan hatékonysággal a 18. döntőjéből a 15. diadalát szerezte meg 2024. júniusában. Hogy a számláló hol áll meg, az a jövő zenéje. Sorozatunk az 1956-os megdöntővel március 21-én kezdődött, holnap pedig a 2025-ös idény felidézésével a végére ér. Tartsanak velünk holnap is!
5: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Megérkezett a Bajnokok Ligájás serlege a Hősök terére. Jánik Sinner 2-szettes előnyből kikapott. Búcsúzott a Roland Garrostól. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0 legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Oliver Glasnernek ez volt az utolsó mérkőzés a Crystal Palace kispadján. A távozó vezetőedzőt méltatta az MN Sport helyszíni stábjának a londoniak marokkói védője, Chadi Riyad.
2: Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle. A védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt súlykolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
1: A helyszínen élte át korábbi csapata a Crystal Palace konferencia liga győzelmét Király Gábor. A 108-szoros magyar válogatott kapus 2004 és 2007 között erősítette az angol együttest. Király Gáborral a döntő után Török Olivér beszélgetett.
3: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
4: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
3: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaporond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
4: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
3: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
4: Ezek szerint gyakran jársz képpel lesz meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
3: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
1: Megtiszteltetésként éri meg, hogy a magyar fővárosban lehet, és örül, hogy részese lehet a budapesti bajnokok ligája döntőnek. Ezt a játékosként világbajnok és BL győztes brazil labdarúgó Cafu mondta ma délelőtt a Hősök terén, ahol megnyitott a kapuit a hivatalos szurkolói zóna. A BL trófeát a korábbi klasszis kezében érkezett meg. Cafu a Milan játékosaként meg is nyerte a sorozatot. A finálét szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. Most Cafut hallják.
2: Megtiszteltetés itt lenni. Budapest egy gyönyörű város. Külön öröm, hogy a Bajnokok Ligája döntője kapcsán lehetek itt, mert ez a világbajnokság után a második legfontosabb sorozat. Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott a gyűjteményemből játékos pályafutásom során. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírek ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NB egy aranyérmese, miután a döntő ötödik mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő Olajbányász egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely története során hetedszer hódította el a bajnoki címet. Per Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak nyilatkozott.
5: Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
6: Ugye azt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalt a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
5: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, de a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
6: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
5: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
6: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
5: Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
6: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játék, és a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
5: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled, ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
6: Igen, hát főleg a tavaly után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.
1: A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Továbbra is az a célja, hogy a világ legjobbja legyen. Többek között erről beszélt a vitorlázó Érdi Mária a második Európa-bajnoki aranyérme kapcsán a Nemzeti Sport híradóban. Kiemelte, Magyarországnak ez csak a negyedik EB címe vitorlázásban. Olimpiai hajóosztályban 2 fűződik hozzá, a másik 2 pedig Berez Zsomborhoz. B. Német Péter beszélgetett Érdi Máriával.
7: Most én egy elég nehéz időszakot zártam le ezzel az Európa-bajnoki győzelemmel, azt is szeretném hozzáfűzni, hogy ez Magyarországnak vitorlázásban csak a negyedik, a magyar vitorlázás történetben ez a negyedik Európa-bajnoki cím, ugye 2 fűződik most
1: fűződik már
7: az én nevemhez, a másik 2 Berez Zsombor nevéhez, úgyhogy alapjában véve ez egy hihetetlen eredmény Magyarországról ebben a sportban, hihetetlen, hogy milyen nemzetekkel szállunk versenybe és győzedelmeskedünk, valamint az is hihetetlen, hogy ugye a párizsi olimpián gerincsérvel versenyeztem, utána megműtöttek, és hogy ide-vissza sikerült térnem.
1: Talán a legnehezebb türelmesnek lenni, nem?
7: Igen, nem tudja az ember, az a baj, hogy egy ilyen sérülésnél nem tudja az ember egyrésztről, hogy mire várjon a műtét után, mire számítson. Utána egyáltalán nem tudtam, hogy milyen hosszú lesz a rehabilitáció. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy lemegy a rehab, és akkor visszatértem, és megint versenyeket nyerek. Ez egyáltalán nem így nézett ki. Nekem a tavalyi versenyszezonom ráment a rehabilitációra. Plusz ugye még nagyon sokat tudnék mesélni. Az is belefolyik a történetbe, hogy engem ezen a mélyponton ott hagyott a volt edzőm. A hátam mögött.
1: Miért?
7: Felajánlottak neki az olaszok, ugye az előző edzőm is olasz volt, és felajánlottak neki a hátam mögött egy állást, és ő ezt elfogadta a hátam mögött, és én ezt mástól tudtam meg, hogy ő elvállalta ezt az állást, és ez az, amikor le van, amúgy sem esik jól az ember neki, de amikor egy ilyen sérülésen megy keresztül, akkor főleg nem. Úgyhogy azt is nagyon nagyra értékelem ebben az Európa-bajnoki címben, hogy milyen csapattal nyertük ezt, az új edzőmmel, azzal a gyógytornásszal és azzal az erőnléti edzővel, akivel végigcsináltuk ezt a másfél éves, vagy majdnem 2 éves építkezést a műtét óta. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat jelent, hogy milyen emberekkel tudtuk ezt az Európa-bajnoki címet megnyerni.
1: Én köszönöm a figyelmüket, ez volt már a Nemzeti Sportkronika. Sport legközelebb 22 óra 30 perckor.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szombaton este tehát Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntő a Puskás arénában, egészen pontosan 18 órától. Természetesen mindkét csapatnak vannak Magyarországon is szurkolói. Arsenalos, valamivel több, és nagy fiaival együtt közéjük tartozik az olimpiai világ és Európa bajnok ökölvívó Kovács István is, akivel Arsenal iránti rajongásáról Elpap István beszélgetett.
10: Aki esetleg nem tudta volna, hogy Kovács István kinek szurkol szombaton a Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőben, amelyet ugye a Puskás arénában rendeznek, hát legkésőbb az Arsenal bajnoki címének a pillanatában megtudhatta, mert egy érzelmes és lelkes posztban köszöntötte az ágyusok Premier League győzelmét. Itt van velünk a vonalban a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, korábbi kine tudná olimpiai amatőr és profi világ és Európa bajnok ökölvívónk, de most nem ökölvívásról beszélgetünk, hanem labdarúgásról. Honnan ez a szerelem az Arsenal iránt?
11: Ez nagyon furcsa az indítás, én is köszönöm a kedves hallgatókat. Nem apáról fiúra szállt nálunk, hanem fiúról apára szállt, köszönhetően annak, hogy a két gyermekem, és az okot én sem tudom, hogy miért, de már a 2000-es évek vége felé, 2006-2008 környékén már lelkes Arsenal szurkolók voltak. Én akkor még mindig a Liverpoolnak szurkoltam, ennek egyetlen oka volt, hogy életemben először, amikor Angliában jártam, akkor pont Liverpoolban egy mérkőzésen, egy boxversenyen még a 90-es évek elején, és hát az első stadion látványa, a You Will Never Walk Alone, az úgy magával ragadott, és onnantól kezdve, ha nem is lettem nagy Liverpool fan, de az ő mérkőzéseiket kerestem, meg az angol fociról hallottam, akkor arra voltam mindig kíváncsi, hogy szerepel a Liverpool. És aztán jött az a 2006-os BL döntő, az Arsenal mindegyideig egyetlen BL döntője, amelyet ugye elbuktunk, vagy elbukott az Arsenal a Barcelona ellenében, 2-1-re, és akkor ott emlékszem, a gyermekeim teljesen maguk alatt voltak. Én be kell, hogy vajon én az utolsó Arsenal bajnoki címre nem is emlékszem, mert az még azt megelőző talán két évvel esett meg, és akkor úgy döntöttem én is, hogy akkor jó, akkor egy családban ne legyen két különböző csapatnak szurkolók, átálltam én is az Arsenalra, és aztán később kiderült, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert Frank Warren, aki a Queensbury Promotionnek a tulajdonosa, ő őrült Arsenal rajong, és mivel én sokat jártam Angliában, és sokat járunk, és vele a WBO-val nagyon komoly kapcsolatot építettünk ki, ő volt annak idején Hamettől kezdve Chris Eubanken keresztül Joe Calzaghe-nak és sok Ricky Hattonnak, sok-sok nagy bunyósnak a menedzsere és promotere, most jelenleg éppen Tyson Furynek a promotere. Ő Arsenal szurkoló, páholya van, nem is egy az Emirates-ben, valószínűleg annak idején a Highbury-ben is, és az ő segítségével nagyon sokszor voltunk Arsenal meccsen, és rajongva megszerettem én is azt a focit, amit játszottak még Wenger idejében is a csapat, meg most is Mikel Arteta idejében, és nagyon-nagyon szurkoltunk végig a csapatnak az elmúlt három évben, mindig nagyon közel állt már a csapat hozzá, és az, hogy Budapesten játsszák egy olyan esztendőben a BL döntőt, amikor nagyon jól áll a csapat, nagyon jól működik a csapat, megnyeri a Premier Ligát, és itthon Magyarországon, Budapesten vívhatja a története második BL döntőjét, hát ez egy olyan öröm forrás az egész Kovács családnak, amit teljes szavakban önteni.
10: Hát ugye a győztes BL döntő még nincs, de lehet, hogy már csak szombat estig bármi megtörténhet. Tehát a fiaid rendkívül boldogok lehettek, hogy Warren is Arsenal rajongó, mert így nekik is egy kicsit kinyílt az életük az Arsenal irányába.
11: Igen, de be kell, hogy valljam, hogy mi nem vagyunk túl jó ómen, tehát mi a külföldi utazásaink során voltunk Zágrábban, amikor kikapott az Arsenal, voltunk Milánóban, amikor nyert az Arsenal Arsenal-gólyával, voltunk nagyon sokszor az Emirates-ben, voltunk Manchesterben is, meg sok helyen voltunk, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem többször futottunk bele a késbe, amikor mi ott voltunk, mint ahányszor nyert az Arsenal, de ez nem jelent semmit most szombatra nézve. Én nagyon-nagyon bízok benne, és a család is egyrészt nagyon örültünk, hogy ott tud lenni a család, és a BL döntőt Magyarországon az Arzenál szurkolva tudjuk megélni, de megint csak az a helyzet, hogy nem mi vagyunk, nem az Arzenál az esélyes ennek a párharcnak, a PSG nagyon-nagyon erős csapat. Hát most itt a Dávidnak szurkolunk.
10: Hát már amennyire Dávid a Premier League bajnoka, de persze mindenki, vagy jellemzően a PSG-t tartják esélyesebbnek. Én egyébként ezt nem osztom annyira, de ez mondjuk teljesen magánügy. Miben reménykedsz? Tehát, hogy mert hogy mindenki a PSG-t, milyen attraktív támadó foci, mi lehet az Arsenal fegyvere ezen a meccsen?
11: Én azt hiszem, hogy ezek a srácok tényleg éhesek. Tehát itt a csapat ereje inkább a csapatban rejlik, tehát nem lehet kiemelni Szakát vagy bárkit, aki esetlegesen a PSG-nél talán nagyobb nevek vannak. De csapatban én úgy érzem, hogy ebben az évben nagyon sokat mutatott az Arzenál, és az építő munka, amit elkezdett Mikel Arteta, egy nagyon komoly örökséget vett át, és egy olyan vágyat az észak-londoni csapatnál, hogy itt elképesztő sikerorientált a csapatban mindenki. És egyébként csak egy adalék, hogy még Wenger idejében, amikor elindult a Wenger őrület, akkor ott szintén 3 ezüstérem után érett be a Premier League győzelem, és itt is ugyanezt történt. Michael Arteta már 3 szezonon keresztül hozta az ezüstérmeket, és most végre megvan a bajnoki cím Angliában. Én abban reménykedek, hogy ez olyan motivációt ad az Arsenal játékosainak, hogy itt, és ráadásul egy mérkőzésről beszélünk, itt minden lehet. Ebben a csapatban benne van, ennek a csapatnak a játékában benne van azért az Arzenál örökség, ami ahhoz kell, és bizonyos szituációban azt hiszem, hogy akár pontrugásokban szerintem a világ egyik legjobb csapata vagyunk. Szögleteket tekintve a világ egyik legjobb csapata az Arzenál.
10: Na de mit mondasz azoknak, akik azt mondják, hogy na jó, hát az Arzenál, hát csak szögleteknél tömörülnek, meg oldalszabadrugások, mert azért aki szurkol egy csapatnak, azt egyáltalán nem érdekli szerintem, hogy az a gól hogyan esik, meg mennyi van belőle, csak több legyen, mint az ellenfélnek.
11: Egy BL döntőre nem lehet nagyon bármit is. Azt látjuk, hogy azért az angol csapatok az idei esztendőben, meg aztán főleg letarolták a nemzetközi kupákat, tehát most jelenleg egy Aston Villa és egy Crystal Palace már a saját ligájának a győztese. Az meg maga lenne a csoda, hogyha mind a 3 nagy európai kupát behúznák az angolok. Erre megvan szerintem a remény. Lehet, hogy az esély nem a mi oldalunk, nem az Arsenal oldalán van. Szerintem 60-40 vagy 70-30, de benne van mindenféleképpen egy mérkőzésben, hogy az Arsenal végig tudja ezt mindent, az egész évben végig menedzselt.
10: Hát főleg már az alapszakaszt ugye hibátlan teljesítménnyel megnyerte, de ugye ott formabontó módon eleve ugye a tavalyi Tottenham-féle Európa Liga győzelemnek köszönhetően 6 angol csapat volt a BL-ben, be is jutott mind a 5, már bejutott az egyből az alapszakaszból, 6-an voltak a 16-ba, de azt ott szépen elkezdtek kiesni, tehát már csak a Liverpool maradt, az gyorsan kikapott a PSG-től, úgyhogy gyakorlatilag a világ legerősebb bajnokságát tényleg csak a bajnok, a Premier League bajnok Arzenál mentheti meg. Mondjuk már mindenképp megmentette, mert egy BL döntő is elismerésre méltó.
11: Azt hozzá kell tenni, hogy azért a Premier Ligát végignyomni, azt a 38 mérkőzést, meg ott még azért van a 2 kupa, ami Angliában szintén nagyon-nagyon fontos, ezeket végigmenedzselni, és mellette a Bajnokok Ligájában is helytállni, úgyhogy a játékosok jelentős része a válogatott rendelkezésére is áll, az egy borzalmasan megterhelő szezon. Tehát itt nem összehasonlítva a francia bajnoksággal, azért valószínűleg lényegesen könnyebb mérkőzései vannak. Itt tényleg az utolsó, hát a nem is tudom már ki ellen volt az utolsó pillanatokban, egy kieső csapat ellen az utolsó pillanatokban tudtunk győzelmet szerezni. Tehát ott a Premier Ligában a 38 mérkőzés az 38 véres összecsapás. És ez azért látszik is, a csapaton sok-sok sérülttel érkezik, azért az Arzenál több poszt is kérdéses még a kezdőt illetőleg. Tehát én azért hozzátenném, hogy a Premier Ligából megnyerni a Bajnokok Ligáját nagyon-nagyon nehéz, mert a Premier Ligában is minden héten BL döntő van.
10: Ha valaki 2006-ban azt mondja, hogy legközelebb 20 év múlva játszik, ugye az még a Wenger féle, Henry féle Arzenál volt, 2006-ban azt mondják, hogy 20 évet kell várni a következő BL döntőre, szerintem ezt egy Arzenál szurkoló se hitte volna el. Most viszont hogy élted meg, hogy 20 év után sikerült, ami neked is, ha nem is 20, de egy 18 év, ha jól számolom, akkor a fiaid a klubváltás után?
11: Igen, bevallom őszintén, a két fiamnál van meg ez az őrült Arzenál rajongás, tehát ők tényleg szívük szerint, én Kőbányán születtem, nekem North London forever az úgy furcsa hangzik az én számból, de ők tényleg, emlékszem a nagy fiam Bence, amikor először kint voltunk, 10 pár éves lehetett, és amikor kint voltunk az Emirates-ben, ő azt mondta, hogy ő mindenféleképpen az iskoláit Angliában szeretné, Londonban szeretné, mert ő minden meccsen ott akar lenni, tehát nekik ez életük álmának teljesülése lehet, én pedig nagyon fogok örülni. Tehát nekem a klubfűség vagy a klubszerelem az elsősorban a Ferencváros, a Fradi, és a külföldi csapatok közül pedig az Arzenál. Tehát én nem fogok a kardomba dőlni, hogyha nem sikerül, ellenben a két nagyfiammal, de mondom, mi nagyon bízunk benne, hogy Arteta sikerrel veszi ezt az akadályt is. De ahogy mondtad, valóban egy veretlenül végigvívott alapszakasz után azért már lehetett látni, hogy ez már nem olyan egyszerű feladat az Arzenálnak se ezeket a mérkőzéseket hozni. Ennek ellenére, és ráadásul könnyebb ágon is voltunk talán, ennek ellenére azt mondom, hogy mert az előbb is, hogy ezen az egy mérkőzésen bármi megtörténhet, és nagyon bízunk abban, hogy az észak-londoniak ezt be is húzzák.
10: Mire gondoltál akkor, amikor a kiváló idénkezdés után tavasszal jött egy megtorpanás, amivel ugye fel is zárkozott a City, sőt nézett ki úgy is, hogy esetleg a bajnoki cím is rámehet, de aztán csodálatos módon ki tudott mászni abból a gödörből az Arzenál.
11: Az elmúlt pár évben már megszokhattuk, hogy ahogy előbb is említettem, hogy 38 fordulón keresztül végig menedzselni, talán a Citynek sikerült pár évvel ezelőtt egy ilyen, vagy a Liverpoolnak egy ilyen nagyon-nagyon erős szakasz, egy nagyon-nagyon erős szezont végig tolni, azért a Premier Ligában az nagyon szoros, tehát hogy itt azért itt olyan nyerési százalékkal kell dolgoznod, itt nem férnek bele a vereségek, vagy nem férnek bele a döntetlenek, mert akkor elcsúszol a végére. Ráadásul itt a formaingadozás is benne van a pakliban, hiszen itt tényleg olyan ez a 38 mérkőzés valahogy elosztani egész évben, nagyon sok olyan hét van, amikor mondjuk egy hét leforgás alatt akár háromszor is pályára kell lépnie a csapatnak. Ez borzasztó nehéz, ezt élsportolói szemmel nézve iszonyatos terhelés alatt vannak a játékosok. Várható volt, hogy lesz benne majd egy kis megingás, sőt, én azt is láttam, hogy itt a végéhez közeledve egy picit valóban megtört az Arzenál, és aztán újra erőre kaptak, és remélem, hogy az erő ez még most is tart, majd itt a szezon utolsó mérkőzésén, a legfontosabb mérkőzésén, a BL döntőn.
10: Aztán a keret 3/4 elmegy a világbajnokságra, hogy a következő idényt kifacsarva kezdje.
11: Igen. Hát figyelj, nem irigyelem, tehát tényleg elképesztő pénzösszegek mozognak a profi labdarúgásban, de hogy valami elképesztő terhelés alatt vannak egy olyan sportágban, ahol a sérülés veszély az minden egyes másodpercben ott van, hiszen a elképesztő kemény feladat fizikálisan is helytállni, fejben is ott lenni, szakmailag is mindig a legmaximumot hozni, és kis nüanszok dönthetnek. Hát most például pont az előbb említett, most meg nem mondom neked, nem tudom, melyik csapattal játszottunk, a 93. negyedik percben kaptunk egy gólt, amit aztán visszafúrtak a VAR miatt, tehát kis apró nüanszokon múlhat akár a bajnoki cím.
10: Nem a West Ham volt, talán a West Ham
11: lehet,
10: volt.
11: Lehet, hogy a West Ham, talán egy-két héttel ezelőtt volt, amikor a Raját akadályozta egy felugró játékos, és akkor emiatt visszafújták, és aztán adták meg ezt a gólt. Sokat kritizálták, és emiatt a játékvezető megmondták azt, hogy most az Arzenálnak fújnak. Én viszont emlékszem azért az elmúlt jó pár évben, hogy jó pár olyan ítéletre, amelyek az Arzenál ellen volt. Itt most a VAR egyértelműen bizonyította, de csak ezzel azt akartam mondani, hogy itt apró nüanszok is dönthetnek, és ez igaz egyébként főleg a BL döntőre is. Hát itt azért láttunk már számtalan olyan BL döntőt, ahol tehát mind a két csapat tökéletes állapotban volt, de elég egy hiba, elég egy kapus hiba, egy védekező hiba, és eldőlt a mérkőzés, és akkor

0: érdemelni az Arzenál, hogy hát a világ egyik legismertebb, legelismertebb, legszeretettebb, legnépszerűbb csapata, BL győzelem nélkül egyelőre. Reméljük, hogy ezt vasárnap reggel már nem így kell mondani.
1: És úgy, hogy én úgy nőttem fel, hogy láttam Beckett, hogy BL-t nyerni a Nottinghamet, a Liverpoolt, a Unitedot, a Cityt, a Chelsea-t, az Aston Villát, mindenkit. Nagy klasszikus angol csapatok közül tényleg egyedül az Arzenál, amelyik még nem ért fel a tetőre.
0: Az elmúlt 20 évben nagyon sokszor voltunk ott az elődöntőben, és voltunk úgy is az elődöntőben, hogy esélyesként, és soha nem sikerült. Mindig valahogy valakinél éppen el vagy. Hát, ugye az utolsó BL döntő az is Lehmann kiállítása után elszállt, úgyhogy még 1-0-ra vezettünk a szünetben, és lett belőle 2 egy utolsó és egyben első BL döntője az Arzenálnak. Úgyhogy tényleg, ha más nem, akkor ez is mellettük szól, hogy ők nagyon-nagyon megérdemelnék.
1: Én nem jártam az Emirates-ben, a Highbury-be viszont igen, nem tudom, te jártál-e a Highbury-ben?
0: Vagy Highbury-ben, miután bezárták, jártam, tehát láttam az épületet, meg a hasznosítását. Meg
1: szenzációs a helyen van egyébként.
0: Tehát... Persze. Islington ez a negyed, ez egy kicsit kőbánya. Tehát ha arról beszélek, hogy North London forever, akkor azért az ember úgy érzi, mint hogy a kőbányán lenne. Tehát én nekem mindig is szimpatikusabb volt. Pontosan ezért nem tudtam soha azonosulni a Chelsea-vel, vagy akár a Manchester City-vel, mert hogy a tradíció hiányzott mögülle, és talán a PSG-nél is valami hasonlót érzek, hogy nekem nincs meg az a fajta tradíciója annak a csapatnak, mint ami az Arzenálnak megvan. Tehát nálam az Arzenál a múltjával, a történetével, meg azokkal az emberekkel, akiket megismertem az Arzenálon keresztül, ugye hát London az most már azt kell mondjam, hogy tényleg az Arzenálról szól számomra, hogyha megyünk Londonba, akkor mindig elmegyünk a stadionhoz, mindig bemegyünk oda a szokásos kocsmánkban, megvan annak az egésznek a csúnya szóval feelingje, az a jó érzés, amikor az ember oda megy, mert érzi ennek az egésznek az erejét. Valószínűleg a Highbury ez még emblematikusabb lehetett, mint ez az Emirates, mert az Emirates ez egy ultramodern stadion, a Highbury meg ugye a maga családias, barátságos légkörével fantasztikus élmény lehetett.
1: Az nem volt ultramodern.
0: Nem, de hát ez az Emirates is most már azt kell mondjam, hogy kicsi. Tehát amikor mi jegyekért kuncsorgunk, mi általában bármilyen mérkőzésre is mentünk, én még nem nagyon voltam olyan mérkőzésen, ami ne lett volna teltházas. Tehát azért az Arzenál stadionba bejutni dacára annak, hogy nagyobb, mint a mi puskásunk lényegesen, de ennek ellenére azért ott olyan követő tábor van, szerte a nagyvilágban, Afrikától Amerikán keresztül mindenhol Gunners Clubok vannak, és szerintem én úgy érzem, hogy a világ egyik, ha nem legnépszerűbb csapatáról beszélünk.
1: A régi Highbury-ből csak annyit, hogy még akkor ott játszott az Arzenál, amikor én arra jártam, de ugye ott lakások voltak a lelátó 3/4 alatt.
0: Most
1: ilyen lakóparká építették át, azt hiszem, igen, ott az egészet. Igen. De akkor minden lakásra ki volt írva, hogy for sale. Tehát azért ott lakni, hogy a fejed fölött az Arzenál szurkolók vannak, életvitelszerűen az egy Arzenál szurkolónak is szerintem sok. Na, de olvastad el Nick Holmbytól a foci? Mert ezért kínálja magát, hát ha van Arzenál könyv, az, és én nem vagyok Arzenál szurkoló, de azt a könyvet az letehetetlen.
0: Látod, én kicsit szégyenkezem, mert én akkor ez a kezdetleges Arzenál szurkoló vagyok, mert én ezt nem ismerem.
1: Na, majd egyszer.
0: Ahogy mondtam, én nagyon-nagyon szeretem az Arzenát, meg követem az Arzenát, de nem vagyok olyan fan, hogy álmomból felkeltve el tudjam mondani neked a kezdő 11-et, viszont szeretem magát a csapatot, szurkolok nekik. Én biztos vagyok benne, hogy mind a két nagyfiam már olvasta ezt a könyvet.
1: Letehetetlen. Ez azokról az évtizedekről szól, amikor az Arzenál nem nyert semmit, és a Hornby arról írt, tehát úgy szurkolónak lenni, hogy közben a csapatod csak keserűséget okoz, mert mindenhol veszítenek, és azzal fejeződik be, hogy ezer év után megnyerik a bajnokságot.
0: Én abban az időszakban lettem Fradi szurkoló, a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, amikor még talán a nyílék idejében igen, de utána már...
1: 81-ben még egyet nyertek, és 11 évig semmit.
0: Így van, ezt a nyíl irányítása alatt a 91 talán volt az első újabb magyar bajnoki cím, tehát én ezt a Fradinál már átéltem. Hát most is van Magyarországon olyan nagy múltú csapat, aki nagyon-nagyon hosszú évek óta.
1: Nem is egy, így van,
0: akár még a nagy ellenfélre is gondolhatunk az Újpest személyében, tehát hogy persze, de szerintem egy szurkolónak nem az nem az, tehát az a divat szurkoló, aki évente vált csapatot, és mindig aktuálisan az esélyestek szurkol. Nekünk az Arzenál nem azért lett a mi kedvenc csapatunk, mert hogy a

0: akkor is már a világ legjobb csapata volt, hanem azért, mert megtetszett a tradíció, az a játék, amit játszottak még, ahogy te is említetted, Arri időszakában, az nagyon-nagyon szerethető volt. Én nagyon szerettem magát a stadionnak a hangulatát, a szurkolókat, sok barátom lett, aki Arsenal szurkoló a családomban, ahogy mondtam, a két nagy fiam, ezért van a kötődés az Arsenalhoz.
1: Na hát, ahogy szokott lenni, ha aki megnyeri a BL-t, annak mindig megszaporodnak a szurkolói, tehát akkor kívánom neked, hogy még nehezebben lehessen jegyet szerezni jövőre az Emirates-ben, mert ez azt jelenti, hogy megnyerte a BL-t az Arsenal. Akkor Go Gunners, Kovács István, nagyon szépen köszönöm, aztán én semlegesként nézem a döntőt, de ha az Arsenal nyer, akkor eszembe fog jutni, hogy a Kovács családnak most jó napja van. Köszönöm most szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Kedves hallgatók, ennyi volt a mai hazafutás, már is következik a körkapcsolás, már Balogh Balázzsal. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Csisztus Zsuzsa.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEC és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
3: És a kvízmester Tóth Béla.
4: Csak bukni hát, lehet nagyon csak.
2: Igen, én sem tudok.
4: És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homokfoci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak ollóz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollózva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók
3: nem
4: egymás
3: volt,
4: között.
3: Bemutató mérkőzés.
4: Ezek, akik addig ollózgattak a homokon, úgyhogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt a bemutatót. A lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetést
1: kérem. Talán itt kemullózni kell majd is.
4: Mit adom akkor
1: se lehet számítani.
3: Na.
1: Na, de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
2: Én Domi. Ott leszek, igen. Egyrészt,
1: hogy sikerült elintézni?
2: Örömömre elfogadták az akkreditációmat, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
4: Thomas Little néven.
2: Ott leszek, okay. Álnéven, igen.
4: És Arsenal szurkolóként?
2: Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de
4: semleges
2: igen.
4: Semleges újságíróként.
2: Igen, semleges újságíróként, de egyébként.
4: Egy Arsenal mezben.
2: Egyébként. Nem, azért a mezt azt otthon fogom hagyni.
3: Ilyenkor alá kell venni valaminek is.
2: Igen, egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapus nak a...
1: Sikerül gólt lőni?
2: Igen. Három próbálkozásod van. Az egyik, a középső, az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakcióideje van ennek a robotkapusnak.
4: Hát ha bekapcsolják, ugye, nem úgy mutatnak.
2: Nem úgy mindenkinek, akinek nem kapcsolják.
4: Akkor lemerült az ellen.
2: Igen.
3: Nekifutás közben kirúgta a konnektorból.
2: Egyébként, de dicséret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
1: megemelted a labdát.
2: Igen, úgyhogy most már nagyjából ez erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt be tudom lőni, hogy hova érdemes lőni.
1: Na, mit vártok ettől a BL döntőtől, a szombatesti összecsapástól?
4: Hát ha jól tudom, akkor ugye hét olyan mérkőzés volt egymás után, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
1: Nagyon jól tudod.
4: Lesz ilyen kezdés?
1: Nem.
4: Jaj,
1: beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott szóba került.
2: Itt van, aki handicap.
4: Hű, azt elfelejtette.
3: Ez nem lesz kérdés.
1: Ez nem lesz kérdés.
4: Akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjon mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
1: Leo?
3: Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy sikerült volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen, nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően ugye térdükön jártak, amire eljutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak az Arsenal.
1: Csak valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról.
3: Ennyit szóval is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a PSG-nek. Nem tudom, szerintem az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőben egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni, úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyébe, ha 1-0, mondjuk a 60. 70. percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60. 70. percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, majd meglátjuk.
1: Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
3: Egyszer voltam, így van, az nagyon komoly rutin.
1: De hát így is tapasztaltabb vagy, mint a rivális, a
4: Vézus, Tomi. Vízújoncok vagyunk miatt, amivel.
1: Na hát szerintem is húzzuk az időt.
4: Engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, szalámi, azt el tudom kérdezni.
2: Nem tudom, hát gondoltam rá, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Hát semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
3: Abban bízol inkább.
2: Hát bízom is, meg úgyis várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy része a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinte, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De, mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik
1: Na
2: csapat.
1: De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőbe, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
3: Hát tőled függ végül is.
1: Van SMS számunk, a plusz 36 30 55 55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes bekés BL döntőknek.
3: Mindenki húzzon egyet?
1: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz,
4: akkor könnyebb elérni, ez igaz.
1: De még ne nyissátok ki a borítékot.
2: Van rajtuk szám, vagy nincs
1: meg semmi?
3: Hát egyébként van.
1: Bekés BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan, 3 helyen, 3 pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét, azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled, nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
4: Vagy...
3: Persze, hát beszélgetünk.
1: Lehet, először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy döntőről lehet szó.
3: Ez a 99-es.
1: Nagyszerű.
3: Ez a Manchester Bayern.
1: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
3: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
1: Megvan, igen, az egyik megvan.
3: Az egyik. Védelemből talán Jaap Stam volt.
1: Nagyszerű.
3: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
1: kit keresünk tehát akkor?
3: Blomqvist.
1: Nagyszerű.
3: Ő volt.
1: Megvan, akkor mind a 3 hiányzó játékos sikerült kitalálni.
3: Ez a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
4: És Johansson elnök úr sem.
3: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
4: Hozzáteszem joggal. Mit mondott a United játéka?
3: Teljes joggal.
1: Mit mondott?
4: Nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
3: Igaza volt pedig abban, amit
4: szerintem
3: mondott.
4: Igaza volt.
3: Így van,
4: azt
3: így
4: mondta,
3: van.
4: Hogy nem volt jó ötlet, oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és vissza, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 perce Beckham visszament a szélre,
3: igen.
4: És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka,
3: és ugye Sheringham
4: és Solskjær beállt.
1: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
3: Hát
4: Collina.
1: Nagyszerű.
3: Jó.
1: Nem megtaláltam, most elrabolta a válasz lehetőséget.
3: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
4: De ezért te mondtad azért, neked adom. Vagy hát...
3: Tudtam volna.
1: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpasszt Teddy Sheringhamnek?
3: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól. Hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután azt hiszem, Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
4: És Fink.
3: Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink rossz helyre fejelte ki a labdát.
4: Hát nem, a szület átment a hószor, és visszafejelték.
3: Igen.
4: És úgy pattogatott
3: igen,
4: a labdát, és Fink volt, a lábán volt, hogy kirúgja, és, ne, és
3: volt,
4: nem találta.
3: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
4: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábára, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
1: Nem.
3: Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna a kapura, kicsit mellé tartott.
4: Tényleg abba beleért.
3: Most nem tudom, a Geeks talán?
1: Így van, Geeks, Ryan Geeks volt az.
2: Igen, azt nem mondtam. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Geeks volt.
3: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Geeks, és abba ért bele a Sheringham.
1: Soma már bontott egyet.
4: De még nem néztem meg.
1: Tomi, veled folytatjuk. Igen? Akkor. Jön a következő
3: borítékat. Hiába bontogat.
1: Ezt a borítékat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
2: Jézusom.
4: Derítsük ki, melyik csapat.
1: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a bél.
2: Hát a Johan Cruyff-ra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
1: Na melyik? Tehát Ajaxról van
2: ez
1: szó.
2: Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
3: Óvodás voltam.
1: Akkor menjünk
2: végig, biztos, hogy képbe vagyok. Hogy akkor
1: menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
2: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruth Kroll, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
1: Középpályán akkor ezek szerint?
2: Mi igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a közép-középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
3: Óriási futballista volt az összes egyébként.
2: És a jobb, itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső.
4: Aki nekem van egy ilyen Rensenbrink lehetett?
3: Nem.
1: Most ugye nem segítséget használsz.
4: Ja, nem.
3: Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
2: Igen,
3: én szerintem a Vasovics, ha az első, akkor a Vasovics az az a pana elleni, de igen.
1: Annyiban segítek
3: Nézkez
1: akkor,
3: hogy... biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
1: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
3: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Kroll, Surbier hármas előtt.
1: Megvan eddig akkor kettő, tehát Nézkez és
3: Blankenburg. Az. Tudom, hogy ott van, ott nem láttam szerintem.
1: És akkor melyik döntő ez?
3: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
1: És Blankenburg adta...
3: Igen.
1: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
2: A 73-as döntőt?
3: Az nekem se lesz meg.
2: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
4: Nem, nincs meg nekem se.
1: Itt közeli országban.
4: Bécsben?
1: Hát segít. Nem.
3: Belgrád.
1: Marakána.
4: Igen.
1: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
3: Juve, nem?
1: Juve, és itt lennék az edző személyére.
3: A Juve edzőjének?
1: Igen.
3: Csú.
1: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
2: Most sikerült belehúznom.
1: Nagyon jó kezed van.
3: Együtt gondolkozunk.
1: Na ki lehetett
3: mert az Ajaxnak edző? Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Michels.
1: Annyit segítsek a nemzetiségében?
3: Nem
4: olasz.
3: Most csehszlovákra gondolom, valami kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csehsz, valami Vicsek, nem az, de valami ilyen nevű.
1: Szabad a gazda?
3: Persze.
1: Czesmir Vicpalek.
3: Na, mondtam.
2: Majdnem egyébként. Jó, hogy közel jártam.
3: De nem véletlenül ezt jegyeztem meg, mert először is nem nyerték meg.
4: Könnyű feladat.
2: Ez jó volt, igen.
4: Ezek a stúdióba.
1: Na, de Soma, na most te jössz.
4: Na nézzük. Na én mit kaptam?
1: Na neveket mondj aztán, hát ha.
4: Kapuban Rogério Domínguez. Védelemben Márkitas és Pachin, José María Vidal és José María Zárraga, és elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento, úgyhogy beraknám Puskást.
1: Nagyon jó eddig.
4: Beraknám Di Stefanót.
1: Igen, és akkor keresünk egy...
4: belső védőt.
3: Santa Maria.
4: Santa Maria. Igen.
3: De legalább a nagy neve. Hát ez a Frankfurt. Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
4: 7-3.
3: Vagy rúgott 4 gólt.
4: Puskás 4, Di Stefano 3.
1: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
4: gólját? Eintracht játékosok.
3: Nem, a Helt az, nem? Az Iggy Helt az, mintha ott nem, játszott volna. Nem. De lehet, hogy...
2: Azt... jobban meg kellett volna nézzem, amikor...
3: Nem, ezt biztos...
2: Három német...
1: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
3: Igen, jogos.
1: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
4: 1960-ban? Szerintem olasz.
1: Segít a helyszín.
3: Skót. Szerintem,
1: igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
3: Hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
4: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrással,
3: és azt hiszem labdaszedő volt.
4: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Inter, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettségokat. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
3: Hát ez honnan tudod, hogy
4: rábízod,
3: figyelj, én azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
4: De róla mindenki tudja.
3: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
4: ne, csak problémák csak István miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
1: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
3: egyébként ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az a már egy jól egyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
1: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
3: Szám nélküli borítékkal. Na, kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Bobán, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X.
1: Nagyon jó.
3: Az az első X.
4: Én azt szerintem, mondom, szerint... Desai.
3: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti, vagy Kostakurta,
4: amelyik Tassotti.
3: Kostakurta még nem játszott ezen a meccsen, nem mindegy, biztos sérült volt.
1: Soma, hát ha tudod.
4: Hogy még nem játszott Kostakurta?
3: Akkoriban fix kezdő volt.
1: Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés
3: lehet, hogy sérült volt. Még az is lehet, akkor még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után tört. Hát 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott VB döntőt.
4: 2002-ben így van.
1: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
4: Capello.
3: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonájú volt.
4: Capello volt,
3: Capello. Igen.
1: De jó vagy a helyszínekben, melyik városban rendezték?
4: Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülős sztrájk volt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
3: Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis
4: nehéz esélyen, mert ugye
3: mert buszos sztrájk
4: hát
3: is volt.
4: Hegy van a reptér és a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni. Van
3: hát ha én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba. Tehát gyalog is.
4: Okay. Egy jó cacikit megkóstolni.
1: Jössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt. Hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtak
2: nyilván
1: ki.
2: Nyilván
1: a
3: 1957-es.
2: Nyilván valami ilyesmi.
1: Na?
2: Ho-ho, ez gyanús. Ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
4: Na,
2: tessék, ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
1: Nagyon jó.
2: Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként.
4: Akkor
2: elől,
4: az a 2009-es lesz.
2: Az...
1: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
3: Vagy 9 vagy 11.
2: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
1: Aha, ez már sokat segít az értelemben.
2: Keresünk egy bal de ez hátvédet.
3: De biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
2: Hát tehát itt
3: magyarul
2: azt.
3: Nem Dani Alves, hanem mondjuk itt Abidal logikusan.
1: 2009.
4: Abidal. Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
2: Akkor az menjünk nem.
3: Silvinho.
2: Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van. Az meg a Viktor Valdes, gondolom.
3: Az biztos.
2: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
3: De, akkor már igen.
2: Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
3: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
1: Nem.
3: De miért nem játszott jobb hátvédet? Mert ott volt. Na mindegy, ez biztos.
1: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
4: Silvinho.
2: Igen, ez 2009.
1: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
4: És hogy?
1: Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem, amire gondolsz.
3: Ez 2-0 lett.
1: Hogyan volt?
2: Eto?
1: Igen, Eto.
2: Eto.
1: Messi gólra.
4: Messi fejes gólja.
3: Amikor átfejelte a kapust.
1: Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
2: Elődöntőben?
4: A Real Madridot.
1: Nem. 2009. Ez a 2008-2009-es idény.
3: Akkor nyertek.
1: Nagyon emlékezetes
3: elődöntő. Guardiolával,
1: ugye? Ez az az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a Super Barcelona tényleg.
3: Valami angolt?
2: De nem.
1: 2009-ben. Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
3: Ja, a Chelsea.
4: A Chelsea.
2: Hát nem.
3: Az akkora csalás volt, hogy
4: a Chelsea. Minimum három.
2: De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
4: Utána is játszottak, igen. De meg előtte volt, amikor
2: Ronaldinho rúgta a Ronaldinho azt a...
1: Az korábban volt.
2: Az korábban volt.
1: 2006 szerintem.
4: Így van, az 2006.
2: Igen.
1: Nagyon jó, de végül meglett a megoldás, igen, és az volt ugye az elődönt, amikor Drogba a végén, hogy it's a disgrace.
4: Az volt. Övrebből ott
3: a kezdet. Balak le akarta harapni a fejét a bírónak.
4: Olyan 11-eseket nem adott meg a Chelsea-nek.
3: És mégis majdnem tovább jutott a Chelsea egyébként, mert ugye Essien rúgta, ugye azt hiszem a... Ja, nem, Essien rúgta a Chelsea gólját.
4: És a végén egyenlített.
3: És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
4: Na nézzük. Kapuban X.
2: Az jó.
4: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középen Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger, és Rummenigge X, Gerd Müller.
2: Hát ez Leónak a kerete.
4: Úgyhogy a kapuban...
1: Na de várjál, hadd bontakozzon ki soma.
4: Kapuban...
3: Hát először is melyik év?
4: Ez a Bayern München...
2: Hát ideig én is eljutottam.
4: Igen, ideig jutottunk el.
3: egy kulcsnév van, amiből ki lehet találni, az a Rummenigge, mert az akkor még gyerek volt. Tehát az
4: gyerek volt.
3: Az az utolsó Bayern.
4: 76-os.
3: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen. Akkor még Rummel Fliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummel Fliegének becézték, ami azt körülbelül hülyen lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul, az, hogy Rummel Fliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, mindent tudott a labdával, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
1: A kapus szerintem a legkönnyebb.
3: Azt tudni fogod.
4: Igen.
1: Ikonikus német kapus.
4: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvence, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
3: Dinamo nadrág.
4: Hogy hívják?
3: Hát,
4: nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
3: Ancingi macska.
4: A Breitner lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
1: Hát hova gondolod őt egyébként? Mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
3: Hát fétsor, hogy néz ki? Hansen?
4: Hansen Beckenbauer, Horstmann.
3: Akkor nem Breitner, akkor a Reálba volt szerintem,
1: igen,
3: és szerintem
1: igen.
3: A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt. A Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauer egy kicsit szabadabb
1: igen.
3: Játéka és volt.
1: Megvan akkor a középső védő az egyik, Schwarzenbeck.
4: És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?
1: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
3: Nagy név, nem?
1: Nagy név.
3: 76-ban biztos, hogy ott volt.
1: Annyit segítek, hogy még mindig ott van a Bayern környékén, sőt, mi több.
3: Azaz. Hát, már gondolkoztam, hogy 76-ban volt-e még a Hönes, de hát egyrészt nem volt az annyira öreg akkor, másrészt abban az évben ugye ő hagyta ki a 11-est, mielőtt a panyenkázta volna a Mayert.
1: Két kérdés még, ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
3: És hogy kivezette, azt is meg fogod kérdezni.
1: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
3: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, de már Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
4: Karcsi bácsi
3: vezette.
1: Karcsi bácsi volt a másik oldalon.
3: Szenet ilyen. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münc és Tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársaság kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy back döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt a Népsport korrektül le is írta az akkori Népsport.
4: Kinek onnan tudom. Csalt el a
3: arról nem szólt a fáma, meg azt meg sem néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy backdöntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
1: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei kulturális műveltség is, mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
3: És hogy abban az évben kinyerte a beket.
1: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani, most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. 1 és 6 között mondj, kérlek egy számot.
4: 4-es.
1: 4-es, akkor a 4-es zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: Na? Túl sok pozitív nincsen az arcodon.
1: Túl sok értelem nincs az arcomon. Tehát igen, ez egy dupla kérdés.
2: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
1: Kik ezek?
0: Akkor ugye? Első körben adok neked három választási lehetőséget.
3: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
0: Na hát, de, hát azt én nem árulhatom.
1: Ez a 87-es érdek felsorolom neked, meg a Ákos összes dalt.
2: Őszinte legyen, a számot éppen nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
0: Cseh Tamás.
2: És ezt valaki megvan, még.
0: Másik János.
2: Hát azzal voltak közösen.
0: Ez nem sokat segített Somának.
2: Ez viszont 80-as évek, az biztos.
1: Na, akkor ez 86.
0: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz, és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
2: Az évszám nem fontos.
0: Félix Magath eldönti a döntőt.
3: 83-ba.
2: Igen.
0: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
3: Az 94.
0: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
3: 91.
0: Ez külön Tominak. Ez eddig jó, az évszámok jó.
3: Na, így már tudom.
0: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe. A
1: tippem 91.
0: Korábbi tippek.
1: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
2: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát a Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
0: Na Tomi, te?
4: Hát akkor 94 akkor legyen, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
0: Nyertél? Na, 94,
1: minden más lehetőséget kilőttük.
3: Bravo, Tomi.
0: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
0: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleum lámpáról beszélgetünk, ugye?
1: És akkor mondjuk
0: azt, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Fél, nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
0: de nézzük meg, igen, a lehetőségeket.
3: Én az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: Ne, dehogy is, 60-as évek vége.
0: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna, de
2: hát még Presser az Omegában volt.
3: Igen, arra
2: gondolom. 60-as évek vége.
1: Na, tehát akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
1: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck döntőt elveszíti a csapata.
2: Az meg korai. Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
0: A Cruyffos dolog, igen.
1: És akkor ez melyik év?
2: 1900...
1: Azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat, azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, uh-huh. Milántól.
1: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Práti Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
1: Nem,
2: 69. Igen, 69. Igen. 69.
1: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-as évek eleje.
3: Igen. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
1: Mondj egy számot, Leo.
2: Ja, mi közül,
1: maradt mert... az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Hát akkor legyen a 2-es.
1: 2-es következik. Ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: mennyibe menni fog?
1: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
0: Mondom akkor a lehetőségeket.
1: Mert azt hiszem, a McCartney, a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése a Beatles szétesése kapcsán írta. Tehát...
0: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona elveszíti
2: a
0: megdöntőt.
2: És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
1: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapodották.
0: És nem is öltöztek ott.
2: És Cibor mondták, hogy többet ide ne
1: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
0: Akkor ezt kizártátok.
1: Ez ugye 61.
0: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
1: Az 68.
0: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe
1: vezeti. 71, és ez pedig ez ott van. Én szerintem talán a 71.
3: De
1: 71-ben már nem volt. Akkor nem is volt Big. Ez 68.
0: Így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
1: Az eredmény? született Somogyi Zsolt.
0: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség.
0: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnám, igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, az a Waterloo. És az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madzser sarkazva szerez gólt a Beck fináléjában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest retippel.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor és ez nagyjából meg is van.
2: Aston Villa 82.
0: És el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, marad kettő szám, hármas, ötös.
3: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, egy a hangjárnöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő eközben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.

0: Ezt odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebbnek az aztán.
0: Hát a...
2: Előadó? Igen,
3: annyi azért. Lehet,
0: hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
2: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem még bonyolítja
0: hát
2: a helyzetet.
0: Segít, tehát maga a zene meg, tehát hát maga a zene
3: nem
0: szám,
3: egy 1959-es megdöntő akkor fog következni.
0: De az Abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, ja, mint ezt, mert hogy...
2: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
3: Aztán mondottanak, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
2: Intim Torna Illegál.
0: Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
3: Ez honnan húztad elő? Na igen.
2: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
2: Lőv Zsolttal a kispadon B-ját nyer a Chelsea.
1: Azt 2020.
3: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
2: És a harmadik.
1: 21.
2: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
2: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
0: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
2: Maradt a 2010 és a 2014.
1: Én azt hiszem 2010.
2: Tomi, tiéd a végső szó.
0: Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
2: Hát a korábbiakból okolva...
0: De... Legyen akkor 2014.
2: Nagyon jó!
3: Intim Torna Illegál.
2: Jegyezzétek meg.
0: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2010, az 12 éve volt. És, hát...
2: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas. Leo, ez
3: nem tudok vár... mást választani.
0: Na, 2009.
3: Hát Madonna.
2: Ki? Madonna, és már évszámmal együtt?
0: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
3: Madonna? Körül,
2: mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt.
1: 98.
2: Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
3: Kicsoda?
2: Dida. Dida,
3: jó, Dida, igen.
2: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerzője.
1: Az, ugye, az első percben.
3: Másodikban, nem? Na, 2005. Második. Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
2: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
3: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
2: Igen, és Mijatovicot mi azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
0: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovicot sem emlékszem, de...
1: Te Madonnás vagy?
0: Nem vagyok, csak felismertem.
3: Én szeretem, hogy a Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
0: Igen, de ez a dala,
3: ez késői.
0: Ez késői dala, tehát ez 21. század eleje valamikor.
3: Mi volt 2003
2: és 2005? Ez viszonylag közel most
3: itt. Most a kettőből...
0: Én a 2005-öt mondom.
2: Nagyon jó!
1: De zenei mágus vagy.
0: Nem, részben igen.
1: 2009-es volt, tehát ez pont lemonás.
0: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
3: Nem, a 2000-es évek az legó, de mind a kettő 2000-es évek volt, a 2003, a 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
2: És az is ment, hogy Madonna hang up.
3: Igen, az
0: az meg volt, igen.
2: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
3: 15.
2: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
0: Clarence Seedorf.
2: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
2: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
3: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
2: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
0: Legtöbbször veszített?
1: Van egy tippem, nem tudom. Tippe, az Atletico az 3.
3: Nem, jó, sokkal több.
2: Itt lehet akkor számolgatni.
3: Hát a Bayern is vagy 6.
0: Juventus.
2: Az nagyon jó.
3: 7-szer.
0: Juventus. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
2: Soma, ki tartja a rekordot az egy back per BL döntőben lőtt gólok tekintetében?
1: Puskás.
2: Ki szerezte a back döntők történetének első gólját?
3: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos
2: 56-ban. Biztos?
3: Ja nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
1: Reims.
3: Kopa. Nem, akkor még nem ott volt.
2: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
3: hát leborulok. Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
2: Tomi?
0: Igen?
2: Hány back döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
0: Back döntők, csak back döntők.
1: Hát figyelj,
0: hát
3: 61-ben és 62-ben nyertek.
1: A 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
3: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
2: 73.
1: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
3: Igen, azóta nem voltak döntőbe a Benfica.
2: Hát a 60-as években még azért igen, volt egy erős sorozatú. Hát
3: rögtön utána voltak Schwarzerekkel döntőbe.
0: Igen, csak hányszor az a kérdés.
2: 63, eddig 4-et számoltak össze.
3: Tehát 63, hát 68.
0: A tippem az 5.
2: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
3: Van, még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
2: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb back és BL döntőt?
1: Tű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
3: Nagyon sokba rendeztek sokszor.
1: Sokba rendeztek a sokszor. És a várost mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
2: Egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
3: ott
1: erős.
3: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt
3: nem többször.
2: A Wembley.
1: De a Wembley
2: 8-szor.
3: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, hogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt, de Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
3: 90-es volt az a Benficás, ahol mert a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na, oda mentek,
3: Eusebio, nem mentek, ment. Eusebio egyedül oda ment, és lerdelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
2: Nem hatott.
3: Nem.
2: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett back vagy BL döntőben?
3: Tyúha, ez
2: legidősebb játékos.
3: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
2: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Zoff!
2: Nagyon jó!
3: Zoff! Tényleg csak elvesztették a...
1: 83-ban.
3: Ezerben már nem ő véde,
2: de 83-ban. 83-ban
3: igen. Zoff.
2: Tomi? Melyik együttesben játszott backdöntőt Kű Lajos?
0: Jó! Ezt illene tudni.
2: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
0: Belga.
2: Aha.
0: Brüzs.
2: Nagyon jó. Melyik? A Cercle vagy a...
0: Nem. Hát nem a Cercle. Szerintem azok nem is játszott.
2: Soma. Melyik évben kellett megismételni a back döntőjét?
1: 70, Bayern Atletico, 74.
3: Igen.
2: Nagyon jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
1: sorolt fel... Nekem eddig is mindegy
3: az volt. Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosra rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kell gondolkodni. Na igen?
2: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait.

0: Hozott döntést, viszont a 2015-ben eldőlt a meccs.
1: Real Madrid szerepelt benne?
0: Jó, eddig jó.
1: Real Madrid szerepelt benne.
2: Hát ez csak egyszer volt.
1: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
0: Ez még előtt.
2: Nem a triplázás előtt. Már szóba
3: ez
2: jött.
3: A 2014-es
2: Atletico. Ez a Ramos Godin Ramosos.
1: 2014.
0: Amikor ugye az utolsó pillanatban engedített Ramos. Igen. Soma.
3: Szabítás rúgtak három.
0: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a BEC és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
3: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
0: Eddig nagyon jó.
3: Az Porto, az lehet. Nottingham-re tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha,
3: sokszor bejutnak, és néha vesztenek. Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
0: De
2: hát a kocsis Cibor.
3: De jó vagyok, akkor tényleg.
2: Hát ők 92-ben nyertek
0: először. Ráadásul, amikor a Milán.
3: Ja, a Milán, persze, ugye vagyok,
2: és a Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
3: Igen, akkor a...
2: Crvena.
3: A Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb kell,
3: Aston Villa is meg tudta nyerni, 4, és még van 2.
2: Várjál.
3: Akkor várjál.
0: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
3: Ja, persze,
0: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
3: Persze, tényleg. Persze, azt elveszített, és 80-as
0: években van még.
3: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
0: Nagyon jó.
3: Eindhoven, 88-as, az nem volt a...
0: Maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
3: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
0: Annak van.
3: Hű, ez nehéz volt.
0: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
3: Hát kellett a erős mankó.
2: Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
3: Az összes?
0: Még ilyen,
2: hát amíg ilyen azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték voltak.
3: A Nóvart,
2: az kezdő volt.
3: Ja, persze. Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és így most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
0: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
0: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
3: A 88-as az most szóba került.
0: Hát nagyon jó.
2: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, hogy gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
1: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
2: Hát várjál, 60-ban.
1: Jó, hogy onnan menjünk.
2: 60-ban nyilván a spanyolok meg. Illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban német, ott se nyert német, nem. Mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, bánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyert német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
3: BL-t.
2: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
3: Nem, az
2: 2000-ben spanyolok, nem, vagy nem franciák, spanyolok. De azok nem nyertek BL-t.
1: Igen.
2: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét. Chelsea, de a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
3: Portugália az Európa bajnok.
1: Igen,
2: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván,
3: de spanyol,
2: nem, nyilván
3: spanyol
2: nem nyert portugál győztes. Csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
3: és
2: egy.
3: És a 24. Spanyolország az Európa bajnok is a Real.
0: Nagyon jó.
2: Tényleg.
3: Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
2: az simán
3: megy, de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15 évben. Előző 15 évben? Tudok semmit.
1: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es években.

0: pakolunk rá még erre is. Jaj. 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
1: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez azért komplikáltad.
2: Hát ez komplikált.
0: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztosan.
1: Hát a, baj, hát a 74-es Bayernből.
0: Igen.
2: Na, 74-es Bayernből. Most ilyenekkel jönnek el, érted?
0: Abból az 5-öt azt tudod
1: abszolválni.
0: Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
2: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
1: De 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
3: Ki volt még a Bayern?
1: Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, köbben ennyi.
0: Van még, szerintem Beckenbauert nem mondta.
1: De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
0: Nagyon jó, akkor megvan de, okay. Az összes Bayern játékos.
1: Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
2: De ezek csak a Bayernesek, na de...
1: Nem volt a... Vagy hogy
2: van, tehát beszéltünk, ugye?
1: Világbajnok hát és BL győztes.
0: Ugyanabban az évben.
2: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, hogy menjünk a VB-nél.
1: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem 14-ben...
3: És mit szólsz?
2: Lehet.
3: 98-ban Karembő keret
1: az
3: volt. Hogyne?
0: Nagyon jó.
1: Hát Karembő.
0: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és két 21. századi játékos maradt.
3: 2006-ban
1: Olaszország volt a Barszában.
3: Nem. 2010-ben viszont a spanyolok...
1: Zanotta nem volt akkor.
3: 2010-es spanyol csapat, nem, ott az a
1: Inter.
3: 14-ben.
1: Kedira.
3: 18-ban a francia, a világ, Franciaország világbajnok.
1: És ki nyerte? És Varan. Varan.
0: Nagyon jó.
1: Varan.
2: Valóban.
1: Varan.
0: Most már visszafelé menjünk, tehát...
3: 22 nem, Katarban nem volt,
1: hát nincsen argán.
0: Azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julián Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. 22-ben meg a Real lett a...
3: Nem, az a világbajnokság az...
1: Na menjünk
3: az,
1: vissza, 90...
3: A világbajnokság a 2021-22-es idény...
1: 94...
3: Bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 így, decemberben.
0: 2006-tól kezdtétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
2: A 2002-es VB azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki
3: nyert 2002.
1: Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
2: Roberto Carlos? Roberto
1: Carlos.
3: Hát a Real.
1: Az a Leverkusen.
3: A Real már ott volt.
1: Meg is van mind.
0: Megvan mind. Na.
3: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
1: Azt tudom, hogy 2001 végén...
2: Hát tényleg.
1: Volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernben.
0: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Désiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
1: Beck nincs, jó.
0: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
3: Aki duplázott. Cristiano.
0: Nagyon jó.
3: Cristiano mindenképpen.
1: Karenc Ridle.
3: Ridle 97-ben.
1: Ne vicceljük.
3: Igen. Diego Alberto Milito.
1: Igen, 10-ben.
3: 2010-ben. Azért ezt nekem így lehet tudni. Csodálatos pillanatot 22-es mezben, ami még szebbé tette.
0: Három megvan.
3: Na várjál, akkor még
1: Tehát még van 4.
0: Négy van még, igen.
1: Várj, honnan megyünk?
3: 93-ból. Cristianót hányszor lehet meg nevezni?
0: Egyszer volt,
2: mondtuk.
3: Azért nem, nem.
1: Várjál, Massaro. A 4-0-nál, Massaro
3: 4-0-nál, igen.
1: Volt. Ott nem volt, ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna, volt egy pár ilyen, kivéve a Dortmundot, de ott
3: 2000-ben három különböző Real játékos volt, Morientes, meg Menemen és Raúl, az
1: egy, 2002, nem, 2003-ban gól sem volt.
3: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
0: Nagyon jó.
1: Crespo.
3: Ott van 2005-ben Crespo.
1: De nem nyertek.
3: De nem nyertek, de nem volt két gól.
1: Inzaghi. 2007-ben.
3: 2007-ben Inzaghi, még és van. Még van?
0: Van.
3: És még 2007-től még fölfelé?
0: Ugorjatok fölfelé sokat.
3: Ja, akkor sokat. 2010-20...
1: Valami reálos, nem?
2: Hosszabbítás is beleszámít?
0: Bele. De itt nem hosszabbítás.
2: Ja, itt nem hosszabbítás.
1: Benzema. Nem.
2: A Bélnek volt még duplája.
3: Bél! A Bél, persze!
2: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az a hosszabbítás
1: nem van, de Kariusznak, nem?
3: Az Benzema, és igen, beolvozott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
0: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk, ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezetőedző nyerte meg a Beket és a BL-t 2 különböző együttessel. 7 vezetőedző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad a
3: következő körből. ABC sorrendben, akkor Ancelotti.
2: Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó, Tomi.
1: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éljövök.
0: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van tippálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
2: Két különböző?
0: Nagyon közel múltat néz.
1: Vannak még.
2: Nagyon közül. Luis Enrique.
0: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát a hallasz minket, Laci. Mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első kérve?
0: Hét vezető edző nyert 2 különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert. Miért képülöm az
3: igen, Guardiolát azért megnyom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
0: Mourinho
3: megnyerte a Portóval.
0: És szerintem maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
1: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
3: 2-0 vezet a Fradi.
1: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
0: Nagyon jó.
1: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brüsznek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Tehát hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ez ment.
0: Megvan, igen, és maradt egy.
1: Nem véletlen róla nevezték el.
0: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
1: Henkes. Hát az első Alu, Real. Igaz. Első Real Henkes.
3: Első Real és Bayern.
1: Hát a Bayern persze az,
0: marad
1: az nem volt.
0: Marad még két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
3: Én döntős csapatok.
1: Legyen.
3: Vagy
2: lehet bármi. Nekem aztán teljesen, én kibicelek itt az urak közül.
1: Döntős csapat.
3: Na, legjobb vagy.
0: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindent.
1: A Reims-szel mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
0: Nagyon jó.
1: És időben is az
0: Tomi.
2: Volt Hamburg?
3: Hamburg nyert.
2: Ja, az nyert? Bocsánat.
3: Az én az Atletico.
0: Kimaradsz ebből a körből.
3: Atletico Madridot mondom.
1: Az a leghíresebb.
2: Atletico tényleg.
3: És kétszer is egy percre volt a kb. A sikertől.
1: Valencia nyilván, ugyanígy.
3: Valencia nem kétszer, ugyanígy, igen.
1: De az is kétszer.
0: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en, és meghallgatja.
3: Bayer Leverkusen-t mondanám.
0: Hát, nagyon jó.
1: Meg, a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
2: Igen. Hát mondjuk egyszer...
3: Ugye
2: egyszer
3: Leverkusen 2002-ben.
0: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
2: Egyszer az Arsenal is bejutott, csak nem.
1: Hát így van, Arsenal.
3: Még van német?
1: Nincs
0: hát
1: már,
0: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, azt már mind kipipáltátok.
3: Németeket kipipáltuk, jó.
0: Hát eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
1: az angolokozom, ahol van, mert az angolok azok általában nyertek is, ha már ott voltak.
0: De van angol csapat, nem jó. Is egy.
3: Nem is egy.
2: Tottenham.
0: Nagyon jó.
1: Az egyértelmű.
0: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
1: Ami nem a Tottenham, mert United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
3: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
1: Arsenal Tottenham.
0: Addig, amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
1: Arsenal, Tottenham,
0: Katona Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
4: Szia, Monaco!
0: Nagyon jó!
1: Ja, nagyon
0: köszönjük,
1: jó.
0: Laci!
1: Így van.
3: És azon ott
1: van. Tehát akkor 3 angol csapat van, és abból 2-t mondtunk. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csak
3: a Lehman. Leeds United.
1: És akkor a Saint-Étienne-t is vegyük ide, mert az, az
3: is ugye. Azt is a Bayern.
1: Panathinaikos.
0: Nagyon jó.
1: Panathinaikos.
0: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
1: Gladbach.
3: A Gladbach. Tényleg. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezetők kérem minket félrevezetett.
1: Malmö. Nottingham. Első győzelme. Trevor Francis góljával.
0: Olasz csapatok maradtak még.
1: Róma.
3: Róma kikapott otthon 84-ben.
1: Samp.
3: Sampdoria 92-ben. És a az Inter, a Milan és a Juventus nyertek. Az ősidőkbe.
1: Még egy olasz van.
0: Hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
1: Várja.
0: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
1: Volt? A Láció az nem volt.
0: Ja,
1: nem
0: Frankfurt. Volt
1: de az már volt.
0: Nem, hát az volt.
2: Az már volt.
0: Most olasz, olasz, olasz.
2: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsán.
1: Olaszoknál. Nem
0: hogyha az, SMS-ben valaki
1: nem
0: esetleg
1: a, nem a
0: tudja.
1: Nem a Torino, az nem volt
0: 36, 35, 55, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
1: A Partizán.
0: Nagyon jó.
1: Reáltól kaptak ki.
0: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok, igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől, induljatok el a legelejétől, 56-ban.
1: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
3: Láció nem volt döntős.
1: Láció az nem volt döntős.
3: Nem volt döntős. Torino.
1: Az nem hiszem.
3: Torino nem volt döntős.
1: Torino. Torino előtte zuhat le. Nem is volt. Nem is volt. Nem is volt Torino. Nem.
3: Abba az időszakban.
1: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot. Ez most így hirtelen.
0: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest. Ije. Újpest.
1: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg. Csak, az csak keket nyert hidegkutival.
0: Na és akkor egy maradt még.
1: Jó, de azt nem mondd meg, mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
3: A Malmö elhangzott. A Brüzs. A Brüzs.
1: Brüzs.
0: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
1: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
0: összeszerűen még van.
3: Cristiano Messi,
1: Raúl.
0: Erre akkor viszont
1: hány gól
0: 30-nál több.
1: Tehát tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
3: Cristiano Messi, Raúl.
0: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
3: Lewandowski.
1: De 30-nál Müller is többet szerzett, szerintem.
0: Tomi?
2: Tehát BL összben.
0: Ez gól. Igen, a selejtezők is számítanak.
3: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
0: Müller is elhangzott már. Müller. Melyik?
1: Thomas.
3: Gerd is.
0: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
2: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
0: Ő nem lőtt.
2: Nem lőtt
0: 30-nál
2: ugye?
0: Többet képzeljük.
1: Holland, igen. Mert szerintem már Holland is lőtt talán, nem?
3: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
0: Luis Suárez is kell lennie. Ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
1: A másik
3: az. Az Uruguay. A harapos.
0: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
3: Ebbe a versenyre.
1: Ne, márnak van 30-nál több gólja.
3: Kell lennie.
0: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
1: Na, azt akkor ő is.
0: Ez jó, hogy nem folytattad.
1: Kén.
0: Nagyon jó.
1: Egyértelmű.
0: 54 gólad, és 54 gólal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, hogy kicsoda.
1: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is, Bélnek nincs 30 gólja.
0: Nincs. Mindjárt gyorsan átfutom, nem, őt nem látom.
1: Benzemának viszont biztos van.
3: Benzema persze.
0: Sőt, mi több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
1: Eto.
0: Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, illetve növelni a maga 70 gólját.
1: És
0: fiatal francia támadó.
3: Mbappé. Uh-huh. Persze.
1: 70 gólos már Mbappé.
0: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141 éve.
3: Vinicius is meg lehet 30-a.
0: Hát valószínűleg. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk itt van.
1: 100%.
0: De 34-jel már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan játékosok
1: sorban. Mondjuk egy ilyen Robbennek nincs 30 gólja.
0: Már ilyen Robben, itt kell lennie talán a listán, nem? Az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
3: Na. Zidane mennyit rúgott?
0: Ő nincsen a listán. Nincsen.
1: És Ronaldo.
3: A brazil Ronaldo a fenomén.
0: Ő sincs a listán.
3: Ő sincs lehet egyébként, igen.
0: Nagyon sokat UEFA kupázott meg az Interre.
3: Meg sokat vagy
2: kérdés. Harry esetleg.
0: Nagyon
1: az biztos, persze. Egyértelmű.
0: Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
1: Rooney
0: nagyon jó.
3: Fernando Torres.
0: Fernando Torres nincs.
1: Ah, Drogba, az biztos, hogy
0: nagyon
1: van.
0: Jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
3: Még Lampard is esetleg.
0: Lampard nincs.
3: Annyira csak Anelka. Nem
0: rúgott
3: annyit.
0: Nem.
1: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
0: De azért van szerintem olyan játékos, aki...
1: Puskás.
0: Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapattársas,
1: hát ő volt
3: az Di Stefano, az uh-huh. egyértelmű.
0: 49.
1: Gento.
3: A Gento.
1: Hát az valami 12 éven keresztül játszott.
0: Igen, úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk, ugyanúgy a 60-as évek.
3: A Cruyff-féle Ajaxban, ott nincs.
0: 70-es, illetve 60-as évek.
1: Ott még van.
0: Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobbant, 18-19 évesen már döntőt játszott.
1: Spanyol?
0: Nem.
3: Olasz.
0: Nem, de dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
1: Eusebio.
3: Portugál,
1: Eusebio. Így van.
0: És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
1: akik... Van még valaki, vajon?
0: Nincs. Nem? Csak olyan játékos maradtak. Nagyon jó, Shevchenko, ráadásul ő 59 góllal ott van a lista legelején, majdnem.
1: De abból 30 a...
3: Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
0: Benzema, igen.
2: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
0: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
3: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
1: Jó tipp volt.
0: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy...
1: És hány van még?
0: Uh-huh. Hány mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
3: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de a Yorkkal rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
0: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
1: Szala.
0: Nagyon jó.
1: Egyértelmű.
0: Argentint is keresünk.
3: Crespo
0: nagyon jó. Talán itt van a listán.
3: De nincsen
0: itt a listán.
3: Crespo nagyon jó.
0: Uruguayit keresünk.
3: A Forlán.
0: Nem, ő nincs.
3: A Suárez mondtuk.
1: Cavani.
3: Higuain.
0: Ő nincsen.
1: Tényleg Ibrahimovic.
0: Ibrahimovic svédként ott van.
1: Nyerni nem.
0: Franciát keresünk. Argentint. Manchester City. És már akkor nagyon sokat segítettem.
3: Tevez.
0: Nem.
1: A Aguero.
0: Nagyon jó.
3: Aguero. Ja, Manchester City. Ja, igen.
1: Aguero.
0: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
1: David Villa.
0: Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
1: Nincs.
3: Hát ez a...
0: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
1: Rebrov.
0: Igen, 30 egyből ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
2: Dzeko.
1: Brazil.
0: Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
3: Romário.
0: Nem
3: játszott? Nem rúgott annyit?
1: De játszott, csak az nem. Most mondta, csak 21. század.
3: Jaj.
0: Maradt és Francia, nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
1: De Dani Alvesnek biztos nincs 30 gólja. Ki volt ott brazil?
0: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
1: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
0: Nem. Mennyiben? Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
1: És brazil. És
0: világbajnok is lett.
1: Jaj!
0: 2002-ben.
3: Rivaldo.
0: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
1: Anelka.
3: Nem.
0: Juventusban is játszott például.
3: Trezeguet.
1: Az jó.
0: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el Juventus.
2: Del Piero.
1: Del Piero.
0: Nagyon jó.
3: Del Piero. Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
0: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
3: játszott. Morientes.
1: Morientes.
0: Én őt említettem, csak azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
1: A Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
2: megrúgdost is a gólokat.
0: Megvan mindenki. Na. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogy is volt, Kis Tamás és Elpap István.
3: Ez nem ígéretés?
1: Nem kell.
0: Mindannyian ügyesek voltatok.
3: Olyannyira, hogy itt a kollega nevet változtat mostantól Nagy Tamás néven.
1: Köszönjük.
0: És viszont hallásra a hallgatóknak.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Rendhagyó módon kezdődött ma a Körkapcsolás, hiszen a Bajnokok Ligája, a budapesti döntője miatt kvízműsort hallhattak az eddigiekben. Most pedig sportágat váltunk, mert kosárlabdával folytatjuk, és vendégünk a stúdióban Halm Roland. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm szépen.
2: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő. Egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl, ugye? Emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok, egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét. Abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban. Mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
3: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pályaelőnyből kezdette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
2: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
3: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közben kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
2: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számítottál?
3: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Dzsunisnak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
2: Menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
3: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelt az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon ugye Somogyi Ádám súlyosan, azért nyilván benne volt a fejekben, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volt le a Falko érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
2: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette, sok időt töltött ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet, amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta?
3: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én is, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye a szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette számára bajnoki döntőbe.
2: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül, Szombathelyen mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falko csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
3: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékosa kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani, egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és egy említettet Krajnszki Borisz kiváló játékával, végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
2: Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
3: Abszolút, meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító a Krajnszki Borisz, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
2: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel ilyenre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
3: Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha ezt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ra fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi múlt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
2: Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
3: Igen, és abban én abszolút osztom a Konakov véleményét, hát nyilván ő a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap vele edz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapatvezetőedző, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falko fantasztikus volt az ötödik meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát ugye egy brutális bajnokok ligája mellett elé, és magyar kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falko pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik
2: Hát ha nagyon meccsen akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen, még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát hatan dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
3: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
2: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a diátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
4: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja le, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
4: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
5: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
4: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
5: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulás kíván.
4: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled, ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
5: Főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
4: Rólad?
5: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
2: Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró két pontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abban, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
3: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván kettőzött erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
2: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
3: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzó játékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a Magyar Kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavaly döntőben, most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is, meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
2: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
3: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig. Tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépi ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors. Tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előnyözve a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
2: Innen folytatjuk majd hamarosan, hogy a bajnoki döntőről beszélgetünk, még lesznek még majd bejátszásaink is, de zajlik egy bajnoki döntő visszavágó a női labdarúgó NB1 döntőjében. Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzést rendeznek, ott van a helyszínen kollégánk Katona László. Szia Laci!
6: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. A 71. percben a bajnoki döntő második mérkőzésén Puskás Akadémia Ferencváros 0-7, ezzel azért eldőlt, hogy a Ferencváros két nyert mérkőzéssel megnyeri a női labdarúgó bajnokságot. Sok-sok gól a találkozó során, ami valójában annak tudható be, hogy a felcsúti csapat valamilyen okból kifolyólag teljes csődöt mondott minden szempontból. Itt a második félidőben 2-11-est is rúghatott a Fradi, abból egyet kihagytak. Most éppen Csányi az, aki indítja a beinduló Nagyvan Esszát, aki már 3 gólnál jár. Kubaszova 2 gólt lőtt, Zágonyi egyet, illetve Csányi is, és egy távoli gól! Csak hogy akkor Nagyvan Essa még egyszer betaláljon, de nem ő volt, úgy látszik, hanem bizony ott Eszter. Hát igen, a jobb felső sarokba bombázta a labdát, és így most már a 72. percben 8-0 cserélnek a Fradinál, mert megvan rá a lehetőségük. Szóval nincs ennyi a két csapat között papíron, bár az első összecsapás, amit a Kocsis Sándor sporttelepen játszottak, ott 6-2-re nyert az FTC, de valójában volt egy Magyar Kupa elődöntős párharc ennek a két együttesnek, és ott csak 11-es rugásokkal tudott tovább menni az FTC, majd aztán bejutott a döntőbe, és meg is nyerte a Magyar Kupát. Szóval ez a 8-0, ez demoralizáló ebből a szempontból. Jön Diószegi, illetve Halász a csapatba. Tehát ez így most már nagyon-nagyon csúnyán néz ki a Puskás oldaláról. Halászi Kingát, a vezetőedzőjüket figyeltem egy rögtönzött ivószünetnél. Már nem volt jelen, úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy a játékvezető nem küldte el korábban piros lappal, de már a felcsútiakat nem feltétlenül akarja ő szavakkal buzdítani, mert itt most már erre nincs lehetőség. Oldalra megy a labda, ki is kerül az oldalvonalon kívülre. 73. perc, Puskás Akadémia, Ferencváros 0-8, stúdió.
2: Köszönjük szépen, hát Katona László tegnap vízilabda mérkőzésen járt, ott sem volt sokkal több gól a bajnoki döntőben, mint ezen. Nem semmi meglepő eredmény szerintem ez a 8-0-ás különbség, de hát még lehet, hogy lesz folytatás is nálunk is. Most jönnek a hírek, aztán folytatjuk Halm Rolanddal.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnaptól. Holnap is napos, meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
7: Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáéknál csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Alekszandra Olénikova, de ellenfelük hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nicole Fossa és Tamara Korpács kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Már hétfőn tárgyal a parlament a képviselői juttatások csökkentéséről. Az országgyűlésről szóló törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, és más megtakarítási intézkedéseket is bevezetnek, közölte a házelnök. Forstoffer Ágnes elmondta, valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg az indítványt. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését, a polgármesterek esetében azonban ellenzik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap a szárazság és csapadékhiány miatt. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés is tilos, de a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet majd grillezni, pográcsozni. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltőállomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
0: Közlekedés.
7: Az M1-esen Herceghalomnál a 29-es kilométernél ismét baleset történt a főváros felé. Két autó és egy kis teherautó összeütközött. Az átterelt sávon megállt a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. A 31-es főúton Mendénél két autó karambolozott. A 35-ös kilométernél félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, holnap 22 és 27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 37 perc van, a vendégünk továbbra is Halm Roland, korábbi 98-szoros válogatott kiváló kosárlabdázó. És hát a bajnoki döntőről beszélgetünk, ugye a Falkó tegnap 3-2-re nyert, az utolsó mérkőzésen a tiszaligeti sportcsarnokban tudott diadalmaskodni. Hallottuk már Per Zoltánt is, hogyan vélekedett. Hát azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár.
3: Nem, játékosom volt az Albában.
2: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
3: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával, hihetetlen fizikai adottságokkal, de azt nem a szél fújta össze, hanem rengeteget tett érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez volt a 10. bajnoki címe, de minden egyes csapatában, ahol játszott, ott alapembernek számított, tehát alappillére volt azoknak a csapatoknak, úgyhogy ez egy egészen különleges szám, hogy 10-szeres bajnok.
2: Most hallgassuk meg, neki is volt feladata bőven még a döntő után is.
4: Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a tenyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
8: Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
4: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
8: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradta végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban, és ez elkerülhetetlen volt egy hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccsre, hogy mindenkinek még volt egy kis plusz energiánk.
4: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
8: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
4: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
8: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. Tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
4: Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
8: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdem a hidratálást.
2: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy 3 pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk okará, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
3: Igen, de hát amikor ott játszottak, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen. Ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe. Tehát ha kell, akkor nyilván felvállal pontokat, így hogy mondtad, 3 pontost is eldobja, ha feladják, vagy a tábla előtt egyegyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiukadni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron, úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben, nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát, de fontos eleme még mindig látjuk a bajnok csapatnak.
2: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
3: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésbe, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, 2-2-ből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút ő mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
2: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a Szolnoki 3. meccsen is, meg az 5. is.
3: Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a negyedik meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az ötödik meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falkó meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
2: Ha már dobóforma, hát Váradi Benedek is megformában játszott mind a két szolnoki találkozón, a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt.
9: Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
10: Ki? Igen, nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
9: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
10: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt. Nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
9: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
10: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falkó évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint.

0: játékosoktól, akik meghatározók voltak.
1: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ide veszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőben is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
0: Persze, majd még elemezzük egy kicsit a centereket is, mert azért ezzel kapcsolatban lesznek hozzád kérdéseim, de úgy látom, hogy már az utolsó pillanatoknál tart a női labdarúgó bajnoki döntő visszavágó találkozója. Katona László ott van a helyszínen, most övé a szó.
2: Köszönöm szépen, 89. perc, 8-0-ra vezet a Ferencváros a Puskás Akadémia ellen a bajnoki döntő második mérkőzésén. Biztos nem lesz harmadik, mert eldől és a Ferencváros megnyeri a bajnokságot. Egy indítás a 16-oson belülre, a partjelző mutatja, hogy már lesen volt a felfutó játékosok, egyébként még pedig Kubaszova, aki 2 gólt lőtt a mai mérkőzésen. Nagy van ezt a 3-at, Zágonyi, Csányi és ott még a gólszerzők, tehát így alakul ki a 8 gólos különbség. Apró érdekesség, hogy ezt a Ferencváros egy csapat tudta mindössze megverni a bajnokság során, épp a Puskás Akadémia még az alapszakaszban 2-1-re. Tehát ahhoz képest most nagyon messze van attól a felcsúti együttes, hogy legalább közel kerüljön az ellenfélhez. Hátul passzolgatnak éppen a hazaiak, Palakovics vágja előre, de csak Fenyvesiig jut a labda, majd aztán Csányinál köt ki. 25 méterre a kaputól most a Ferencváros játékosa, Edwards pedig elveszíti, fogja a bokáját, meg rúgták. Úgy látszik, mehet tovább a játékvezető, nem ítél szabad rúgást. Jön előre a Puskás, volt 2-3 lövésszerűségük, de valójában nem kellett nagyot védenie az FTC kapusának. Olyannyira nem, hogy még a játékba se avatták be általában a Fradi játékosait, tehát nem hátul passzolgattak épp az FTC labdarúgói. Zágonyi hátul, egy csellel aztán végül maga elé teszi, ott a jobb hátvéd pedig még közép hátvédként kezdte, igaz Cellér az, aki bement oda középre, ők váltogatták a pozíciójukat. Fél perc van hátra a rendes játékidőben, 8 gólos ferencvárosi vezetés, Diószegi indítja az elő megugrók egyikét, úgy látszik nincs les, mehet tovább. A partjelző nem emelte a zászlaját, és akkor Fenyvesi nem lövi be a 9-et, pedig ő maga a 9. bajnoki címét fogja elhódítani, de ebben a bajnoki döntőben, ezen a mai meccsen nem fog gólt szerezni, úgy látszik. 16 méterre csúnyán fölé vágta jobb belsővel a labdát, a ráadás pedig 3 perc lesz, ennyi van hátra a labdarúgó bajnokság döntőjéből. A 3. helyet a Győr csapata szerezte, meg az MTK-t győzték le, 2 mérkőzéses párharc során, nem lett ott sem 3. meccs, és itt a bajnoki döntőben sem akarták eltúlozni a hölgyek, úgyhogy hát mondjuk az a 8-0 az eléggé egy túlzás, de nem lesz 3. felvonás, vasárnapra tervezték volna, de mégsem lesz ennek lehetősége a fővárosban egy újabb randevúnak. A Puskás azért még támad, és akár még egy szépítő gólt szerezhetnének, de könnyedén tudják el a labdától elválasztani a Fradi játékosai. Fenyvesi, akkor leginkább most már a védekezését felel, az elmúlt években inkább hátrafelé szorult a csapatkapitány, de kétségtelen tény, még mindig erőssége ennek a Ferencvárosnak, amely a Sparta Praha ellen például az Európa kupában a legjobb 16 közé eljutott. Azt más kérdés, hogy a cseh csapat könnyedén ki tudta aztán ütni a magyar bajnokot. Egy indítás a 16-oson belülre, Csányi az, aki menne, de jön a kapujából Pongrácz, aki egyébként védett a mérkőzéseken 2-3 alkalommal, de olyan kiszolgáltatott helyzetekben volt, hogy nem volt lehetősége valójában sokszor a bravúrra sem. Fenyvesi középen hátra teszi, és aztán megnyugtatják Zágonyi révén a Ferencváros játékosai. A Fradi az elmúlt időszak legjobb csapata idehaza, ez kétségtelen tény, hiszen 2019 óta egymás után nyeri a bajnokságokat. 2020-ban azért nem lettek bajnokok, mert a koronavírus járvány miatt a bajnokság félbeszakadt, és nem avattak bajnokot, de azóta egymás után nyerték szám szerint 6-ot, ez lesz a 7., hogy tud a Fradi diadalmaskodni. Még 2017-ben, illetve 2018-ban az MTK tudott bajnoki aranyat elhódítani, de előtte is 2 alkalommal az FTC volt a legjobb, épp az MTK ellen 2015-ben és 2016-ban, szóval az elmúlt 11 évben a Fradi általában behúzta a bajnoki aranyak lehetőségét. 9 alkalommal ráadásul ez lesz a 9. aranyérme. Már csak talán 1 perc lehet hátra a bajnokságból.

0: illetve ebből a mérkőzésből is diószegi oldalt kapja, középre beteszi a labdát, rossz azonban a passz, úgyhogy jöhetnek előre Palakovics révén a Puskás játékosai, és majd a gól király nagy Vanessa lesz, aki 32 gólt lőtt a bajnokság során. Hát volt időszak, amikor még ennél is feljebb mentek a hölgyek, például Pádár Anita az MTK játékosa 2012-ben 57 góllal volt a legeredményesebb, meg 55-tel is rá egy évre. De hát már nincs Pádár, illetve az MTK is egy kicsit halványabb, mint volt korábban. A játékvezető egy bedobást még azért szeretne látni a Puskás játékosaitól, nagyon családias a hangulat itt Felcsúton. A stadionban játsszák a mérkőzést, alapjában ugye nem szokták a Puskás hölgyei igénybe venni ezt a szolgáltatást. Most pedig a bajnok a Ferencváros csapata, amely 8-0-ra legyőzi a Puskás Akadémia együttesét. Története 9. bajnoki címét ünnepelheti a Fradi a női labdarúgó bajnokság döntőjének második felvonásán. Puskás Akadémia Ferencváros 0-8. Rögtön az első támadásból gólt lőtt a fővárosi csapat. A bajnokság legeredményesebb játékosa Nagy Vanessa fejelt a kapu bal sarkába 5 méterről. Az 5. percben Kubaszova egy kiugratás után kissé balról az 5-ös vonaláról pöckölte Pongrácz kapus mellett a hálóba a labdát 0-2. A 37. percben pedig végképp eldőlt a párharc, hiszen Csányi jobboldali beadása után ezúttal Kubaszova fejelt a kapuba. A 49. percben Csányi szöglete után Zágonyi érkezett a hosszú oldalon, az 5-ös sarkáról jobblávas lövése a felső lécet érintve került a kapuba. Hiába tért hármat is a felcsúti Halászi Kinga vezetőedző, változás nem volt a játék képében, sőt, egy órát követően a bajnokság, még egyszer mondom, legtöbb gólját, 32 találatát szerző Nagy Vanessa kétszer is villant, egy labdaszerzés után a bal sarokba gurított, majd a 62. percben Sági rántotta le a 16-oson belül, a megítélt 11-es Nagy a bal sarokba lőtte 0-6. A 66. percben Csányi Diana is gólt lőtt, majd a középkezdés után az FTC játékosát Nagy Viktóriát buktatták a 16-oson belül, a megítélt 11-es Nagy Vanessa ismét a kapu bal sarka felé lőtte, de Pongrácz védett. Ott Eszter a középhátvéd is felfelé somfordált a támadásoknál, jobbról 25 méterről a jobb felsőbe bombázott, ezzel 0-8. Ebben az idényben egyetlen magyar csapat tudta legyőzni a Fradit, még az alapszakaszban épp a Puskás Akadémia. Története 9. bajnoki aranyát nyerte az FTC, amely a mai mérkőzésen 8-0-ra verte a Puskást Felcsúton, és a két nyert mérkőzésig tartó párharcot 2-0-ra meg is nyerte a Ferencváros. Itt hamarosan ünnepelnek, majd Felcsúton átveszik az aranyérmeket a Ferencváros játékosai. A szó azonban most Budapesté.
1: Köszönjük szépen Katona Lászlónak. Hát ha a tegnapi kosárlabda döntővel össze akarom hasonlítani, akkor itt is nagy különbség volt, meg ott is nagy különbség volt, ami a végeredményt illeti. Ez volt a legnagyobb. De térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót. Mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
2: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is és Barnes is. De egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és a Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre. Tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
1: abba egy hármast is, ugye?
2: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jól felkészült belőlük a Falko, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
1: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falko gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te véleményed az ő dobós stílusáról? Mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
2: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva. És nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
1: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest, hogy
2: nem olyan magas. Játékos, igen. Abszolút.
1: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
2: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2-2.5 méterre lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
1: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az
2: Andival. Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
1: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner, nekik is voltak jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani, most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem.
2: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót. Úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs meg az a forma, mint a sérülés előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
1: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
2: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg, amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosra mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett, most viszont valóban egy ilyen ötmeccses szériába, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokba, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az ötödik meccsen, bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falko javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
1: Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen. Tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
2: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De a Vujicsiknak ugye az első 3 meccse nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első 3 meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
1: Na, hát ő egy különleges figura.
2: Igen, igen. Hát ez egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fúj, ő dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban. Ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-en.
1: Azért próbáltam megszólítani a Csomogyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy elsomfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
2: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, azért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falko játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a Szolnok mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
1: Persze, nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak, tényleg még a Csilláron is ennyi ember, vagy bekerült, oda, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt, jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből ugye Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
3: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
4: Először szeretnék gratulálni. Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak is, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak, tényleg nem tudom, mi a tripla százalékuk, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóinknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide.
3: Legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvetted Somogyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
4: Szerintem tényleg mindenki ebben a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebben nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
1: Borisz Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
2: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt 2 évben, és még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen Bajnokok Ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, és szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívom, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
1: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a mieinkre.
2: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak el Rákostól. Elkezdve ugye látok Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is, mi lesz a magyar válogatott, és akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisítőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
1: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó 2 órával a mérkőzés után még a ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érzték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
2: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
1: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az 5 meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
2: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élveztem, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó 5 meccses szériát láthattunk.
1: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
2: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be. Úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meglesznek, gondolok mint a Szolnok, Falkó, Paks, vagy ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
1: Annak köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Mi pedig labdarúgással folytatjuk, hiszen a konferencia a liga döntőjét tegnap este rendezték, erről készített összeállítást Erdei Márk.
5: Szerda este rendezték a 3. számú európai kupasorozat, a Konferencia Liga döntőjét. Lipcsében 2 topbajnokság középcsapata találkozott egymással, az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano. A kérdés csak az volt, hogy harmadjára egy londoni, vagy először egy madridi csapat emeli magasba a trófeát. A finálét az M4 Sporton Varga Péter közvetítette.
6: Tiszta fehérben láthatjuk a Rayo Vallecanót, piros kékben pedig a Crystal Palace együttesét, és hát ezzel a fehérhez még hozzáteszük azt is, hogy ott pirossal egy kereszt villám a mezén a Rayónak. Ez viszont egy jó beadás, még egyel tovább, most a lövés mellé! Urán López! Jó, és bekapcsolódik a játékba, egy lágyível, és középre ott a helyzet! És Mitchell 3-4 méterről a kapu mellé fejelte. Óriási helyzet maradt ki. Bal oldalon nyílnak a területek, de a másik oldalon Munoz is elindul. Ezt viszont így már rá lehet lőni. Bizony, ott a kipattanó gól! Matéta góljával vezet a Crystal Palace az 51. percben. Nagyon rossz helyre üti Bátáje, pont oda Matéta elé. Elképesztő reflex mozdulat, beleér a labdába, de hát ez így tökéletes. Jó szabadrugás, kapufa, méghozzá 2-es kapufa, ott van még a kipattanó, ez sincs bent. Mi maradt itt a jó ég, Pino szabadrugása, hát ilyet ritkán látunk. Óriási lendületet kapott a Crystal Palace, 3 támadó 2 védővel szemben. Ez itt tiszta helyzet, még egyet tovább, Matéta, és mellé megy Batalla véd. Mitchell, csávol tartja magát a lábára Garciát, és aztán gyönyörűen teszik ki a szélre. Egy lövés, odaháló, Sarra. 3 támadó 1 védővel lezárhatja a meccset az angol gárda. Tiszta lövő helyzet, és a vége egy Mendy blokk. Szerintem nagyon elfáradt Mitchell. Pedro Diaz, lövésre biztatják, jön is a lövés, ez is mellé. Még egy felívelés. Alemão leveszi a labdát, ellövi, ez is mellé meg. Nagyon tisztán hagyták ott az angol védők. És ez a vége a mérkőzésnek, mert hogy a kirúgást követően azonnal le is fújja az olasz játékvezető. 1-0-ra a Crystal Palace megnyeri a Konferencia Liga döntőjét Matéta góljával a Rayo Vallecano ellen, és ezzel története során az első európai kupa döntőjében meg is nyeri a mérkőzést a Crystal Palace Dél-London együttese, a harmadik londoni klub, a harmadik angol klub, amely konferencia ligát nyer, a West Ham és a Chelsea után.
5: A döntő legjobb játékosának a gólpasszt kiosztó Eden Wharton-t választották, aki a meccs után így értékelt.
7: Nem tudom szavakba foglalni. A Crystal Palace számára azt gondolom, hogy a klub életében, hogy ezt meg tudtuk nyerni, ez hihetetlen. Mennyi rajongónk van jelen, mennyi szurkoló van itt velünk, akik eljöttek, hogy lássanak minket, támogassanak minket, hangosak. Nem is tudtam a társaimat hallani. Egyszerűen ez megfizethetetlen, ez az érzés, amit itt megélünk. Megdolgoztunk érte, végig teljesítettünk a szezonban, és most nagyon fontos a részletek, végig elemeztük mindenik mérkőzésünket, végignéztük az ellenfelünk játékát, tudtuk, hogy nehéz lesz, intenzív lesz, és jól szervezett, amit nehéz lesz megtörni, de a tervekhez ragaszkodtunk, csapatként léptünk fel, hittünk magunkban, hittünk a mai napban, hittünk a szurkolóinkban, és teljesítettünk.
5: A Crystal Palace kapuját védő korábbi liverpooli portás Dean Henderson is nyilatkozott a kapott gól nélküli finálét követően.
7: Hihetetlen, ezek a fiúk igazán különlegesek. Mindenen túlmentünk ebben a szezonban, de nem adtuk fel, kitartottunk, elértük a célunkat, hihetetlen a menedzserek munkája is, és számukra is hihetetlen, hogy ez így ért véget. Oliver Glasnert hallottuk a meccs előtt. Mit mondott nektek? Azt mondta, hogy büszke ránk, azt mondta, hogy bízunk egymásban, higgyünk magunkban, és hozzuk ki a legjobbat. Kiválóak a szurkolók, hogyan fogtok ma este ünnepelni? Hihetetlen lesz szerintem, nem fogunk aludni. Nagyon sokat dolgoztunk ebben a szezonban, és azt hiszem, hogy mindenki megérdemli, és őszintén ezek egy életre szóló emlékkel gazdagítanak minket, és ezek azok a fiúk, akikre mindig lehet számítani. Nagyon büszke vagyok rájuk.
5: Maradva az angol klub kapusposztjánál, egy korábbi, a Palace-ban 3 évet lehúzó 108-szoros magyar válogatott hálóőr is meghívást kapott erre a döntőre. Ő pedig nem más, mint Király Gábor, aki Török Olivérnek nyilatkozott.
8: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
9: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
8: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az éppen azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupaporond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
9: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
8: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
9: Ezek szerint gyakran jársz ki Palace meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
8: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
5: A pályára lépő játékosok és a korábbi klasszis kapus után következzen egy sportújságíró értékelése. A Nemzeti Sport szakíróját, Borsos Lászlót kérdeztem arról, hogy ő hogyan látta a mérkőzést, és mennyire állt a Crystal Palace-nak a zászló.
10: Teljesen, szóval aki látta a meccset, abban szerintem nem is lehet kérdés. Újfent bebizonyosodott az, hogy az angol klubokkal, még az európai elitbajnokságok csapatai sem igazán tudnak versenyezni. megnézzük, akkor a Bajnokok Ligája az mondjuk, tekintsük azt egy másik kávéháznak, tehát ott még például az, hogy az Arsenal vagy a PSG nyerje majd a Bajnokok Ligáját, az nyilván kérdéses, vagy az, hogyha mondjuk összekerül egymással a Bajnokok Ligájában a Liverpool vagy a Bayern München, akkor nem lehet tudni, hogy mi lesz a kimenetel, de elnézzük azt, hogy ha ezeknek a bajnokságoknak a középcsapatai találkoznak, mint ahogy egyébként az Európa Ligában az Aston Villa és a Freiburg kiütközött, hogy óriási a különbség, és itt a Crystal Palace is mai eredmény szintjén nem is, de játékban minden elemében felülmúlt a Rayo Vallecanót. Tényleg, hogyha csak a várható góloknak a számát nézzük meg, akkor ez a Crystal Palace-nál több mint két és feles mutatót hozott, a Rayo-nál pedig épp hogy elérte a 0,5-öt, hogy hiába volt mondjuk a spanyoloknál többet a labda, sokkal jobb minőségű helyzeteket dolgoztak ki az angolok. Egy másodpercig sem volt kérdés számomra azután, hogy ott az 54. percben Matéta góljával vezetést szerzett a Crystal Palace, hogy ké is lesz a trófea. Abszolút rászolgálta a londoni csapat arra, hogy megnyeri ezt a trófeát, és mondom számomra, az a nagyon megdöbbentő, hogy amilyen nagy különbség itt kezd kialakulni az angol klubok és a mondhatni a világ összes többi csapata között, nem lehet versenyezni azokkal az anyagi feltételekből akadó előnyökkel, ami az angol klubokat jellemzi. Ha csak megnézzük a Transfermarkt keretértékeket, akkor több mint ötszörös különbség volt a La Liga 8. és a Premier League 15. helyezettje között, tehát ez egészen elképesztő.
5: A konferencia ligát alapvetően ugye, ha minden igaz, akkor arra tervezték, hogy a kisebb csapatok is odaérjenek. Hát ehhez képest ugye ez volt az 5. finálé, és eddig az 5-ből 4-szer az európai top bajnokságok csapatai nyerték meg, ugye a 3. londoni győztes lett a Crystal Palace, ugye volt egyszer, amikor az Olympiakos el tudta hódítani a trófeát, de talán ez nem valami jó üzenet azért a nem európai top klubok egyesületeinek vagy csapatainak.
10: Igen, és pont a Sky Sportot böngésztem tegnap, vagy ott találtam egy olyan cikket, ami arról szólt, hogy mennyire nagyszerű ez a sorozat, mert tényleg a Crystal Palace és meg a Rayo Vallecano is olyan csapatok, amelyek a konferencia döntőjébe kívánkoznak. Ezzel én sem értek egyet, pont szerintem azoknak az országoknak, illetve azoknak az országok csapatainak kellene, hogy a játszótere legyen kis túlzással, vagy ha fogalmazhatok így, akiknek egyébként nincs esélyük arra, hogy az Európa Ligában, hát még nem a Bajnokok Ligájában maradandót alkossanak. Én nem tartom azt szerencsésnek, hogy egy angol csapat tud indulni ebben a sorozatban, mint ahogy az sem, hogy egy spanyol, vagy egy német, vagy egy olasz. Én a top 4, vagy adott esetben a top 5 ligát én lehagynám, leválasztanám erről a konferencia ligáról, mert én nem sok értelmét látom. A kicsik szempontjából ugyanolyan nehéz itt is előre jutni. Ha megnézzük például a Sigma Olmützet, ahol Barát Péterék játszanak, az egy cseh csapat, ambíciózus projekt, 8-at döntőben estek ki most, hogyha jól emlékszem, és ez a maximum, amit szerintem egy ilyen kaliberű cseh csapat remélhet, mint mondjuk az övé.
5: És mondjuk az is kérdés lehet, hogy edzőként mi lehet a maximum, mert Oliver Glasnernek ez volt a második európai trófeája, ugye a Frankfurttal már Európa Ligát tudott nyerni, valamint a Palace-szal ebben a szezonban megnyerte az FA kupát, az angol szuperkupát, és akkor idén meg ugye az Európa Ligát, már mint 2026-os naptári évben, tehát azért nem semmi, amit ő is véghez vitt ezzel az angol, hát tényleg, ahogy te is mondtad, 15. helyezett, tehát azért bőven középcsapattal. Mit gondolsz Glasnernek a pályafutásáról neki? Esetleg ez lehet egy olyan áttörés, hogy most már elkezdik esetleg észrevenni őt a nagyobb klubok, vagy neki mondjuk egy ilyen Crystal Palace kaliberű csapat lehet a végállomás?
10: Hát ez érdekes, mert igen, egyfelől, ahogy mondod, most nemzetközi szinten nem először teszi le a névjegyét, viszont ha meg azt hiszem, akkor a Premier League-ben most gyengébb idejét produkált a Palace, mint az irányításával az előzőben, tehát akkor azért 12. helyen végzett a csapat, ebben az idényben pedig 8 ponttal kevesebbet gyűjtött összesen, mint az előzőben. Persze tegyük azért az gyorsan hozzá, hogy őt, hogyha jól rémlik, akkor februárban nevezték ki, tehát nem egy teljes idény volt, de hogy akkor azért jobban festett nagy általánosságban a Palace, mint ebben a naptári évben, vagy ebben az idényben, de az kétségtelen, hogy jó felismerhető stílusjegyei vannak a csapatának. Sikerült az egy olyan klubot felépíteni, amelyik szerintem is fejpárbajok vonatkozásában. Hát én nem is tudom, hogy Európában van-e még olyan csapat, amely mondjuk ennyire veszélyes beadásokat, fejpárbajokat követően, úgyhogy szerintem ez vonzó lehet sok csapatnak, de tekintve, hogy most megjárta Angliát, osztrák edzőként, ezért élek a gyanúp erre, hogy őt elsősorban már csak azért is, amilyen stílust ráerőltet a csapataira, szóval őt Angliába fogják legközelebb is majd alkalmazni.
5: A harmadik számú európai kupasorozat fináléját tehát szerdán rendezték, amelyet az angol Crystal Palace 1-0-ra tudott megnyerni a spanyol Rayo Vallecanóval szemben. Ez tehát a közelmúlt, de ha egy kicsit előre tekintünk már a nyár történéseire, akkor azt már biztosan tudjuk, hogy a konferencia liga selejtezőibe Magyarországról a Paks és a Debrecen fognak bekapcsolódni. Ki tudja? Lehet egy év múlva majd valamelyik magyar csapat emelheti magasba a trófeát.
1: Napok óta fokozódik a BL döntő hangulat Budapesten, hiszen már szombaton játszik a PSG és az Arsenal. A következő percekben bemutatjuk mindkét csapat hátterét és az elmúlt pár évét. Először a PSG-ről következik egy összeállítás Olasz Gergőtől.
11: Összeállításunkban elsőként a pályaválasztóról, valamint a címvédőről, a Paris Saint-Germainről beszélünk.

A PSG 1970-ben alakult, és napjainkra Franciaország legeredményesebb labdarúgó klubjává vált. Történetének legmeghatározóbb fordulópontja 2011-ben következett be, amikor a Qatar Sports Investments megszerezte az együttes tulajdonjogát. A katari befektetők célja az volt, hogy a Paris Saint-Germainből Európa egyik meghatározó futballhatalmát építsék fel. Ez sikerült is napjainkra, de nézzük meg egy kicsit jobban, hogy miképpen. A Paris Saint-Germain történetét 1970-től kell nézni, hiszen a Paris FC, valamint a Stade Saint-Germain egyesülésével ekkor jött létre a Paris Saint-Germain labdarúgó klub. Az 1980-as években megszerezte első jelentős trófáit az együttes, majd 1986-ban az első bajnoki címét is. Az 1990-es évek jelentették az első aranykort a Paris Saint-Germain számára. Ekkor jelentős edzőként Arthur Jorgét vagy éppen Luis Fernandezt lehet említeni, de olyan meghatározó játékosok is a klub tagjai voltak, mint például George Weah, Ronaldinho vagy David Ginola. A 2000-es években a klub visszaesett, bár kupa győzelmeket szerzett, a bajnokságban nem tudott meghatározó szerepet betölteni. Ekkora érünk el a 2010-es évekhez, amikor is 2011-ben a Qatar Sports Investments megvásárolta a klubot. A projekt élére Nasser Al-Khelaifi került. A cél a Ligue 1 uralása és a Bajnokok Ligája megnyerése volt. Ennek megfelelően érkeztek is a jelentős sztárigazolások, elsőként talán 2011-től 2016-ig, a Zlatan Ibrahimovic korszakról beszélhetünk. Persze érkezett még mellette a rutinos belsővédő Thiago Silva, a szenzációsan szervező középpályás Marco Verratti, a támadósorba pedig az urugvai argentin páros Edison Cavani és Ezequiel Lavezzi egészítette ki a svéd szupersztárt. Az edzők között is azért érkeztek olyan nevek a párizsi együtteshez, amelyek igencsak jól csengtek már akkoriban is. Carlo Ancelotti és Laurent Blanc is ült a 2011 és 2016-tól tartó korszakban a Paris Saint-Germain kispadján. Taktikai szempontból ekkor még a PSG 4-3-3-as rendszerben játszott, Verratti mélyen helyezkedve irányította a játékot, Ibrahimovic pedig a támadások központi alakja volt. A csapat nagy labdabirtoklási fölényre törekedett, ez jól is ment, és ha esetleg Ibrahimovicnak nem ment úgy a gólszerzés, akkor Ezequiel Lavezzi vagy Edison Cavani lépett elő a helyére. Ha a Bajnokok Ligája szereplését nézzük az első néhány évben a tulajdonosváltást követően, akkor 2012-ben a csoportkörben búcsúzott a PSG, a további négy idényben 2012-től 2016-ig pedig egyaránt a negyeddöntőben búcsúzott. Igaz, kettőször a Barcelona ellen, az egyik évben a katalán együttes meg is nyerte a Bajnokok Ligáját, egyszer a Chelsea, egyszer pedig a Manchester City ellenében búcsúzott a PSG a legjobb nyolc között. Ekkor már Franciaország domináns csapatá váltak a párizsiak, de az európai áttörés még mindig hiányzott a befektetőknek. Nem véletlen, hogy 2017-től beköszöntött a Galaktikus projekt.

2017 nyarán a Paris Saint-Germain végrehajtotta a futballtörténelem máig legdrágább átigazolását, amikor 222 millió euróért megszerezte Neymart, ugyanekkor érkezett Kylian Mbappé is. Edzők közül a 2017-től 2023-ig tartó korszakban megfordult Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino vagy éppen Christophe Gaultier is. Érdekesség, hogy Thomas Tuchel révén egy olyan edző dolgozott a Paris Saint-Germain kispadján, akinek másodedzője a magyar Löw Zsolt volt. A csapat kulcsjátékosa ilyenkor már egyértelműen Neymar, valamint Mbappé volt, Di Mariával, Marquinhossal, majd aztán 2021-től Messivel is kiegészülve. A taktikai jellemzői szempontjából a PSG elsősorban egy 4-3-3-as rendszerre alapozott, amely esetenként egy 4-2-3-1-es formációra alakult át. Neymar szabad szerepkört kapott, míg Mbappé sebességére épültek az átmenetek, a kontrajáték. A támadójáték világklasszis szintű volt, a védekezés viszont gyakran kiegyensúlyozatlan maradt. A kérdésre, hogy miért, egyértelmű a válasz. A Neymar Mbappé Messi 3-as nem volt túl előnyös védekezés szempontjából a PSG-nek. A Bajnokok Ligája szereplései folytatottak úgy, ahogyan befejeződtek, sőt a kezdeti években még hanyatlottak is. 2016-tól 2019-ig rendre a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a PSG-nek, a Barcelona, a Real Madrid, majd a Manchester United állította meg a legjobb 16 között már a párizsiakat. Aztán érkezett egy kiugró év Thomas Tuchel irányításával, Löw Zsolttal a másodedzői szerepben. A 2019-2020-as idényben a döntőig menetelt a PSG, ám a döntőben a Bayern München-nel legyőzte a PSG-t. Aztán a 2020-2021-es idényben az elődöntő jelentette a végállomást, a 2021-2022-es, valamint a 2022-2023-as idényben egyaránt a nyolcad döntőben búcsúzott a Párizs, a Real Madrid, majd a Bayern München ellenében. A korszak legnagyobb sikere egyértelműen a 2020-as Bajnokok Ligája döntő volt, tehát Thomas Tuchel irányításával a PSG először jutott be a fináléba, de hogy miért nem sikerült egészen 2016-tól 2025-ig a Bajnokok Ligája győzelem? Talán a túlzott sztárközpontúság, az öltözői hierarchia problémák, a kevés védekező munka a támadóktól, a kiegyensúlyozatlan középpálya és a folyamatos edzőváltások jelentették a kulcsot ebben a kérdésben. Aztán 2023-ban elkezdődött egy egészen új projekt, amely nem csak a Paris Saint-Germain szempontjából volt jövedelmező, de a szurkolók is örömmel fogadták a váltást. Luis Enrique korszakáról beszélhettünk ilyenkor már.

0: 2023-ban a klub új irányt vett. A vezetőség felismerte, hogy a hosszú távú sikerekhez nem elegendő világsztárokat szerződtetni. Luis Enrique vezetésével egy sokkal szervezettebb projekt indult. Olyan kulcsjátékosokkal, mint például a mostanra már aranylabdás, de akkor még a Barcelonából rossz formából visszatérő Ousmane Dembélé, a portugál kontingens Vitinhával, João Nevessel vagy éppen Nuno Mendessel, de érkezett a marokkai jobb hátvéd, aki a Real Madridot, majd az Intert is megjárta, egy rövid dortmundi kitérővel, Achraf Hakimi, és hát Marquinhos természetesen, a brazil belső védő, aki a jelenlegi Paris Saint-Germainnek is oszlopos tagja. A taktikai rendszer egy 4-3-3-as felállásra alapult, amely pozíciós játékkal és intenzív letámadással egészült ki, egy nagyon magas védekezési vonallal. Nem is véletlen, hogy Luis Enriquével a Bajnokok Ligája szereplések is egészen kiválóak. A 2023-2024-es idényben az elődöntőben ugyan a Borussia Dortmund búcsúztatta még a Paris Saint-Germaint, de a 2024-2025-ös idényben BL győztes lett a PSG, miután 5-0-ra legyőzte a döntőben az olasz Inter együttesét, sőt, idén a 2025-2026-os idényben ismét bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába a Párizs. Luis Enrique PSG-je már kevésbé épül egyéni villanásokra, a hangsúly a csapatjátékon, a taktikai fegyelmen és a kollektív munkán van. Ennek ellenére olyan szélsők mutatkoztak már be a csapatban, mint Désiré Doué, Barcola vagy éppen a grúz csillag Kvaratskhelia. Emellett megtalálta Luis Enrique azt is, hogyan motiválja Ousmane Dembélét, hogyan stabilizálja a középpályát Vitinhával, João Nevessel és a két szélvész gyors szélső hátvédjével, valamint a nagyon stabil belső védőivel. Egészen elképesztő csapatot hozott létre. Ha összességében nézzük a katari korszak hatását a Paris Saint-Germainre, akkor a tulajdonosváltás óta a PSG Franciaország egyik legsikeresebb klubjává vált. A világ egyik legértékesebb futballmárkája lett, több mint egy évtizeden keresztül dominálta a Ligue 1-t. Számos világsztárt igazolt és elérte a legfontosabb célját is, a Bajnokok Ligája megnyerését. Idén meg lehet a címvédés is a PSG-nek, és azt hiszem mostanra már kijelenthető. Nem lehet mindent megvenni pénzzel. Jót tett a filozófiaváltás. A PSG pedig idén is esélyes arra, hogy elhódítsa a Bajnokok Ligája serlegét. Hogy erről mit gondol Löw Zsolt, a Paris Saint-Germain korábbi másodedzője, aki a Bajnokok Ligája döntőjébe vezette az együttest, azt néhány percben meghallgathatják most. A riporter Balogh Balázs.
1: Neked nagyobb frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
2: Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékos éra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kivált, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem. Egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
1: A BL döntővel kezdtük, itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
2: Mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik ugye a Paris Saint-Germain. Pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser Al-Khelaifival, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, és Sőt, most, mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítséget, hogy ha bármire szükségük van, akkor ott vagyok, és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
1: A riportalanyám itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippesz?
2: Győzően a jobbikért lehet mondani?
1: De ki a jobb?
2: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain azt szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előny az, hogyha valaki egy ilyet megért. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban. Azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval.
1: Szóval a tipp?
2: Csak kihúzott bele, 51-49 a Paris Saint-Germain.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
5: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
4: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
6: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
4: Carte Rouge, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Holnaptól nem jelenik meg nyomtatásban a Népszava. Folytatódik a napos meleg idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
7: Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitott a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleg egy sztárvendég, a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőit szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain, és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Serundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Alexandra Olénikova, de ellenfelük hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nicole Fossa és Tamara Korpács kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A tegnap elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így holnap hatályba lép. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezménye szoftver használatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami vállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán, szinte monopól helyzetbe került Langevin Kft. Számláit. Ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. A kiadó jelezte, nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava holnapi száma sem jelenik már meg. Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé. Ennek rendezéséről tárgyalások folytak a tulajdonossal, amely azonban ultimátumot adott és az adósság visszafizetését követeli a laptól. A szerkesztőség hangsúlyozta, a digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is. Ennyit ki idén a Szabadstrand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos lesz a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály azt mondta, a strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. A szolnoki lakosoknak 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosítanak majd az új létesítménybe.
3: Közlekedés.
7: Az M1-esen Bicske és Herceghalom között a 29-es kilométernél megszűnt a baleset miatti forgalomkorlátozás. Most már Budapest és Győr felé is két sávon lehet közlekedni. A Budapest felé közlekedők viszont több kilométeres torlódásra készüljenek. Szintén az M1-esen a fővárosból kivezető szakaszon, az M0-es csomópont után a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot. Mögötte kisebb torlódásra kell készülni. Aztán a 31-es főúton Mendénél két autó karambolozott, a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, holnap 22 és 27 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves aggatók, a hírek után következzék a BL finálé másik résztvevője, az Arzenál Regős László összeállítása következik.
0: A bajnoki cím összejött 22 év után, de vajon meg lesz-e a hőnáhított BL győzelem? Az Arzenál 32 év után újra európai kupát nyerne. ...1994-ben a kupa győztesek Európa kupájának koppenhágai döntőjében az Arzenál Alan Smith góljával 1-0-ra legyőzte a Parma csapatát. Ezzel története második európai kupa győzelmét ünnepelhette a londoni klub az 1970-es VVK sikert követően. Azóta egy KEK, egy UEFA kupa, egy BL és egy Európa Liga döntőt is elveszítettek az ágyúsok. A legendás Arzen Wengerrel sem sikerült nemzetközi kupát nyerni. A francia menedzser 22 évig tartó irányítása alatt 3 bajnoki címet és 7 FA kupát nyert a csapat, 2004-ben ráadásul veretlenül nyerte a Premier League-et az Arsenal, amelyet azóta sem tudott megismételni egy klub sem. Ugyanakkor a hőn áhított bajnoki címre sokáig kellett várniuk az ágyúsoknak. A klub elköltözött a legendás Highbury-ből, nagyszerű játékosok jöttek és mentek, véget ért a Wenger korszak. A Premier League serleg viszont 2026-ig nem költözött vissza Észak-Londonba. Mikel Arteta vezetésével idén viszont eljött a várva várt pillanat. Története 14. bajnoki címét szerezte meg az Arsenal. A spanyol szakember a Crystal Palace elleni utolsó fordulós győzelmet követő díjátadó után így nyilatkozott.
9: Very difficult to put it into words, but
10: nagyon nehéz szavába önteni az érzéseimet, micsoda pillanat. Rengeteg érzelem, rengeteg öröm és büszkeség. Azt hiszem, hogy a játékosok hozzáállása megmutatja, miért is történt ez a varázslat. Én ugyanaz az ember vagyok továbbra is, de boldogabb és felszabadultabb. Hatalmas lépéseket tettünk ezen az úton, nagyon sok mindent elértünk, véleményem szerint értékes eredményeket. De végső soron azért vagyunk itt, hogy nagy trófeákat nyerjünk. Ez volt a fő cél, és többször közel voltunk hozzá, de háromszor is alul maradtunk a legvégén. Nagyon fájdalmas volt. De azt hiszem, ez az, ami mindannyiunkat arra ösztönzött, hogy új utakat találjunk annak megmutatására, hogy kik is vagyunk. Varázslatos volt az este, amikor megnyertük a bajnokságot, de ez a délután talán még jobb. Itt a teljes stáb, látjuk az örömöt a játékosainkon, a szurkolóinkon, ez csodálatos. Már arról is beszéltünk, mit kell csinálnunk a döntőben, hogy használjuk fel ezeket a hihetetlen energiákat, amiket a döntőre cipelünk magunkkal. Nagyon várjuk a klub történetének új fejezetét. Mi vagyunk a bajnok csapat, ez sok önbizalmat ad, de egyben felelősséget is. Az én munkám most az, ahogy mindenki más és a klubnál, hogy igazodjunk ezekhez a mércékhez, és egyre többet érjünk el. Úgy gondolom, képesek vagyunk rá. Most meg kell csinálnunk azt, amit csináltunk eddig az egész szezonban, megnyerni egy meccset. Még egy győzelem, és mi lehetünk Európa bajnokai. Ilyen egyszerű az egész, a többi majd jön magától.
0: Az az egy mérkőzés, ahol azt az egyetlen hátralévő győzelmet megszerezni az Arsenal, a Paris Saint-Germain elleni budapesti BL döntő lesz. Természetesen a magyarországi Arsenal szurkolók is óriási várakozással tekintenek a szombati fináléra. Így van ezzel Sranc Ambrus, budapesti tanár is, aki bár több mint 20 éve Arsenal drukker, bajnoki címet mégis először ünnepelhetett szurkolóként.
11: Ironikus, mert pont az utolsó bajnoki cím után néhány hónappal lettem én is Arsenal szurkoló 2004 nyarán, és azóta főleg gyermekkoromban, de azért szinte végig intenzíven követem a csapatnak a történetét és az eseményeit. Olyannyira, hogy a testvéreimmel az egyik első Arsenal szurkolói weboldalt mit csináltuk az országban, még a 2000-es években. És hát nyilván a legszebb az lett volna, hogyha még a Wengeri időkben jön ez a bajnoki cím. Ugyanakkor talán még meg is lepett kicsit, hogy amikor a hétközi meccsen a Manchester City döntetlent játszott, és ezáltal biztossá vált az Arsenal bajnoki címe, akkor tényleg egy

0: Nehéz kérdés, mert szerintem a magyarországi Arsenal szurkolók alapvetően két élmény miatt válhattak Arsenalossá. Az egyik lehet a Nick Hornby-féle fociláz, a másik meg a Wenger-féle futballfilozófia. És szerintem ez sokaknak még talán kicsit idegesítő is lehetett, vagy zavaró, hogy volt egy sznobéria az Arsenal szurkolásban. Nagyon szép volt a futball, volt mögötte egy filozófia Wenger idejében, de hát az eredmények az utolsó években nem úgy jöttek, mint ahogy ezt a szurkolók szerették volna, de mégiscsak ez a játék adott egy identitást, és ugye az ő távozásával egészen új helyzet következett be. Sok Arsenal szurkoló barátommal szoktunk erről beszélgetni, hogyha a jelenlegi csapatnak a játékát mondjuk 10-15 évvel ezelőtt megmutatták volna nekünk, akkor szörnyűködtünk volna. De hát valahogy mi ezt mégiscsak elfogadtuk, és nyilván a sikerek azok sokszor igazolják a játékot. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a foci 15-20 év alatt. Teljesen más feltételeknek, más taktikai, fizikai feltételeknek kell megfelelni. Ilyen értelemben én is el tudtam fogadni, hogy ez egyfajta útja a sikernek. Nyilván örülne az ember, hogyha szemkápráztató játékot látna, de olyan régóta nem nyert az Arsenal bajnoki címet, hogy tulajdonképpen ezt így hát el tudta felejteni az ember. És talán az egy ilyen érdekes adalék, hogyha belegondolunk, ha már említettem Nick Hornbyt, ugye a boring Arsenal címszó. Tehát tulajdonképpen az Arsenal játékának van egy olyan régebbi hagyománya, hogy ez egy unalmas és rossz focit képvisel, ami tud sikeres lenni. És ilyen értelemben lehet, hogy Arteta egy régebbi hagyományhoz visszanyúlt egyébként, ami a Wenger-féle játékhoz nem kapcsolódik, de az Arsenalos identitásnak lehet, hogy a része.
1: Talán ennek is köszönhető, hogy Mikel Artetával szemben nagyobb volt a türelem, mint elődje Unai Emery esetében. Arteta, aki játékosként 5 szezont töltött a londoniaknál, 2019. decemberében lett az Arsenal menedzsere. 2 8. és 1 5. hely után jött sorozatban 3 ezüst, majd idén a bajnoki cím a Premier League-ben, miközben egyszer az FA kupát, kétszer pedig a Community Shield-et is megnyerték az ágyúsok. Az európai szereplések során kétszer jutott elődöntőig Artetával az Arsenal, egyszer az Európa Ligában, tavaly pedig a BL-ben. Utóbbiban idén a döntő is összejött. Köszönhető ez a türelemnek, amivel Arteta iránt volt a klubvezetés, hiszen több top csapatnál sem lenne elképzelhető, hogy 2 8. hely után ne menesszék a menedzsert. Arteta azonban maradhatott.
0: Szerintem itt a kulcsfogalom az a klubkultúra lehet. Valahogy amikor megjött Arteta, szurkolóként egyből azt érezte az ember, hogy valamiféle hangulati változás van a csapat körül, és még hogyha szépen fokozatosan is jött el a fejlődés, és évek kellettek ahhoz, hogy mondjuk bajnok aspiráns legyen a csapat. Azt érezte az ember, hogy egyszerűen valami megváltozott a mentalitásban, a játékosok hozzáállásában. Úgy érezte az ember, hogy van egyfajta fejlődési év, amire szurkolóként, még így magyarországi szurkolóként is rá lehet csatlakozni. És azt gondolom, hogy nyilván az Arsenalban megvan annak a hagyománya, hogy adnak időt az edzőnek, mondjuk más klubokhoz képest, és hát az, hogy ő egy korábbi játékos és korábbi csapatkapitány volt, aki az Arsenalból vonult vissza, szerintem adott egy plusz okot arra, hogy adjanak időt az ő munkájának, és szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet a Premier League-et megnyerni. Akár ha csak megnézzük a közelmúltból Kloppnak a Liverpoolját, ott is kellett idő ahhoz, hogy ezt véghez tudják vinni. Ezek a hosszú távú projektek sikeresek tudnak lenni, és hogyha a szurkoló azt érzi, hogy van benne fejlődési év, akkor ezt el tudja fogadni, hogy kell ennek idő.
1: Az Arsenal szurkoló Srancz Ambrus arról is beszélt, hogy Mikel Arteta nem csak a pályán, hanem azon kívül is fontos újításokkal jelentkezik. Ennek egyik ékes példája a The Angel című dal, azaz ismertebb nevén a North London Forever.

villanykört és motivációs beszéde, de úgy tűnik, hogy egy jól sikerült ötlete volt ez az új szurkolói nóta, ami a stadionban is hallható a meccsek elején, némileg a liverpooli You Never Walk Alone-t utánozva. Ez a North London Forever című szám, ez egy ilyen fontos identitás képző eleme lett a helyi szurkolói közegnek. Egy helyi észak-londoni srácnak, énekesnek a dalát meghallotta Arteta, és az ő ötlete volt, hogy ebből egy ilyen meccs kezdő ének legyen, és ez érdekes, hogy ez így elég hamar bekerült a köztudatba. Talán aki látta a bajnoki trófea átadás felvételeit, láthatta, hogy a játékosok is énekelték ezt együtt a szurkolókkal, tehát azt gondolom, hogy Artétának a tevékenysége az túlmutat a taktikai és játékelemeken. Szerintem ezért is tudja az ember elfogadni azt, hogy azért sokszor unalmasak a mérkőzések, mert van egy olyan körítés, van egy olyan hangulat, ami mégiscsak átélhetővé teszi az egészet. No.

0: 22 év után tehát újra bajnok lett az Arsenal. És 20 évvel a Barcelona elleni rossz emlékű párizsi BL döntőt követően újra pályára léphet az európai klubfutball csúcsmérkőzésén. Talán nem tudják sokan, de Kovács Kokó István olimpiai, világ és Európa bajnok ökölvívó, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke is Arsenal drukker. Ahogy ő fogalmazott, fiúról apára szállt a klub szeretete, hiszen gyermekei hatására lett az ágyusok szurkolója. Kokó szerint az idei Arsenalnak nem bonyolult a titka. Erről is beszélt Elpap Istvánnak.
1: Én azt hiszem, hogy ezek a srácok tényleg éhesek. Tehát itt a csapat ereje inkább a csapatban rejlik, tehát nem lehet kiemelni Szakát vagy bárkit. A PSG-nél talán nagyobb nevek vannak. De csapatban én úgy érzem, hogy ebben az évben nagyon sokat mutatott az Arsenal, és az építő munka, amit elkezdett Mikel Arteta, egy nagyon komoly örökséget vett át, és egy olyan vágyat az észak-londoni csapatnál, hogy itt elképesztő sikerorientált a csapatban mindenki. És egyébként csak egy adalék, hogy még Wenger idejében, amikor elindult a Wenger őrület, akkor ott szintén három ezüstérem után érett be a Premier Liga győzelem, és itt is ugyanezt történt, Michael Arteta már három szezonon keresztül hozta az ezüstérmeket, és most végre megvan a bajnoki cím Angliában. Én abban reménykedek, hogy ez olyan motivációt ad az Arsenal játékosainak, hogy itt, és ráadásul egy mérkőzésről beszélünk, itt minden lehet. Ennek a csapatnak a játékában benne van azért az Arsenal örökség, ami ahhoz kell, és bizonyos szituációban azt hiszem, hogy akár pontrugások szerintem a világ egyik legjobb csapata vagyunk. Szögleteket tekintve a világ egyik legjobb csapata az Arsenal.
2: Na de mit mondasz azoknak, akik azt mondják, hogy na jó, hát az Arsenal, hát csak szögleteknél tömörülnek, meg oldalszabadrugások, mert azért aki szurkol egy csapatnak, azt egyáltalán nem érdekli szerintem, hogy az a gól hogyan esik, meg mennyi van belőle, csak több legyen, mint az ellenfélnek.
1: Egy BL döntőre nem lehet nagyon bármit is. Azt látjuk, hogy azért az angol csapatok az idei esztendőben, meg aztán főleg letarolták a nemzetközi kupákat, tehát most jelenleg egy Aston Villa és egy Crystal Palace már a saját ligájának a győztese. Az meg maga lenne a csoda, hogyha mind a három nagy európai kupát behúznák az angolok. Erre megvan szerintem a remény. Lehet, hogy az esély nem a mi oldalunk, nem az Arsenal oldalán van. Szerintem 60-40 vagy 70-30, de benne van mindenféleképpen egy mérkőzésben, hogy az Arsenal végig tudja ezt mindent az egész évben végig menedzselt.
2: Hát főleg már az alapszakaszt ugye hibátlan teljesítménnyel megnyerte, de ugye ott formabontó módon eleve ugye a tavalyi Tottenham-féle Európa Liga győzelemnek köszönhetően 6 angol csapat volt a BL-ben, be is jutott, mind a 5 már bejutott az egyből az alapszakasz volt, 6-an voltak a 16-ba, de azt ott szépen elkezdtek kiesni, tehát már csak a Liverpool maradt, az gyorsan kikapott a PSG-től, úgyhogy gyakorlatilag a világ legerősebb bajnokságát tényleg csak a bajnok, a Premier League bajnok Arsenal mentheti meg, mondjuk már mindenképp megmentette, mert egy BL döntő is elismésre méltó.
1: Azt hozzá kell tenni, hogy azért a Premier Ligát végignyomni, azt a 38 mérkőzést, meg ott még azért van a két kupa, ami Angliában szintén nagyon-nagyon fontos ezeket végigmenedzselni, és mellette a Bajnokok Ligájában is helytállni, úgyhogy a játékosok jelentős része a válogatott rendelkezésére is áll, az egy borzalmasan megterhelő szezon. Nem összehasonlítva a francia bajnoksággal, azért valószínűleg lényegesen könnyebb mérkőzései vannak, majdnem egy kieső csapat ellen az utolsó pillanatokban tudtunk győzelmet szerezni. Tehát ott a Premier Ligában a 38 mérkőzés az 38 véres összecsapás. És ez azért látszik is a csapaton, sok-sok sérülttel érkezik, azért az Arsenal több poszt is kérdéses még a kezdőt illetőleg. Tehát én azért hozzátenném, hogy a Premier Ligából megnyerni a Bajnokok Ligáját nagyon-nagyon nehéz, mert a Premier Ligában is minden héten BL döntő van.
0: Az igazi BL döntő viszont még hátra van az Arsenalnak. Az idén 140 éves klubnak még sosem sikerült a csúcsra érnie Európában. 6 angol klub már megtette ezt korábban.
3: A hetedik, te magad légy!
0: Kívánják ezt Észak-Londonban. Hogy sikerül-e, és Mikel Arteta legénysége aranybetűkkel kerül-e a klub történelem könyvébe, szombat este kiderül.
4: Kedves hallgatóink, ahogy már megszokhatták ebben az időben, mindig elmondjuk, hogy mit olvashatnak a Nemzeti Sportban. Most is ez következik.
5: Szép estét kívánok! A Nemzeti Sport pénteki számában természetesen részletesen foglalkozunk a közelgő Bajnokok Ligája döntővel. Ott voltunk a napi eseményeken is, emellett pedig van egy exkluzív interjúnk, mégpedig Jonathan Lacontourral, a Franciaország magyarországi nagykövetével, akit Csisztuzsa kolléga nem szólaltatott meg, egy futballrajongó diplomatáról van szó, aki többek között arról is beszélt, hogy számára nem volt meglepő a PSG döntőbe jutása, és már tavaly az Inter 5-0-ás legyőzése után bejelölte a naptárában a május 30-ai időpontot. Szóba került természetesen, hogy rengeteg francia szurkoló érkezik Magyarországra, hogy ez milyen plusz feladatokat ró a nagykövetségre, és kolléganőmmel érintették a közelgő világbajnokságot is, vajon milyen esélye lehetnek a francia válogatottnak. Értékeltük az NB1-ben dolgozó játékvezetők tevékenységét is. Nos, sorozatban harmadszor Bognár Tamás lett kollégáim osztályzatai alapján az év játékvezetője. Egy 47 éves futballbíróról van szó, aki többek között arról is beszélt, hogy minél ismertebb és minél tapasztaltabb egy játékvezető, annál zökkenőmentesebben képes irányítani a mérkőzést, hiszen azért, mert jobban hisznek neki a játékosok, könnyebben elfogadják még az esetleges hibákat is. Van egy beszélgetésünk Németh Honorral, ugye az MTK 19 esztendős középpályásáról van szó, aki a Köbenhavn kölcsöni játékosaként töltötte a legutóbbi idényt a kékfehéreknél. 29 mérkőzésen 4 gól és 4 gólpassz volt a mérlege. Beszél arról, hogy lényegében Magyarországon lett felnőtt futballista. De hogy ne csak futballról essék szó, elkezdődik a kézilabda, a férfi kézilabda bajnokság döntője. Felvezetjük a Veszprém és a Szeged csatáját. A hokisok már befejezték, már mint a magyarok, befejezték az elit világbajnoki szereplést. Elkészült az egyének osztályzata. Ezt olvashatják olvasóink szintén, és megkérdeztük természetesen az nso.hu-n keresztül a hoki rajongókat is, hogy ők hogy látták a teljesítményeket. Nos, a szakíró kollégám és az olvasó osztályzatait is össze lehet majd vetni, és végezetül még egy ajánlat a tavalyi ezüstérem után a Falkó visszaült a férfi kosárlabda bajnoki trónra, ráadásul a Szolnok elleni emlékezetes 5. meccsén nyújtotta talán az idény legjobb teljesítményét. Hogy mi vezetett ide a remek FIBA Európa Kupa szerepléshez és a Magyar Kupa döntőbe jutáshoz, ez is szóba kerül a Milos Konakov vezetőedzővel készített interjúmban.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: 1, 2, 3.
9: Minden nagy összecsapás előtt.
10: Ez azért nem játék.
9: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
11: Madarat tolláról, embert.
12: Kabátjáról.
9: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
14: Lassan övezem, hogy kélek, ne segíts!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Az elmúlt hetekben több név is felmerült, hogy vajon kitölti be a sportállamtitkári pozíciót. Azóta kiderült, hogy Kálnokik is Attila, korábbi világbajnok öttusázó tölti be. Korábban a találgatások közepette a Nemzeti Sportrádió állandó vendége Elbert Gábor is ott volt a lehetséges opciók között. Erről Németh Kornél beszélgetett vele.
3: Egy ilyen beszélgetés, én azt hiszem, hogy magázó formát kívánna, de régóta ismerjük már egymást Elbert Gáborral, úgyhogy azon kedves hallgatóink kedvéért mondom, akik esetleg megakadnának a tegező formulán, hogy ennek ez az oka. In medias res belecsapva a közepébe, fel sem merült a neved, hogy te leszel az új sportállamtitkár?
4: Azt nem tudom, hogy azokban, akik a döntést hozzák, felmerült a nevem, de az egész magyar sport keresett minden túlzás nélkül több százan gratuláltak az elmúlt hetekben, akik biztos forrásból tudták, hogy én leszek újra a sportért felelős államtitkár, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, vagy még most is az. Az, hogy egyébként mondom, hogy ez hivatalosan az én nevem ott volt a jelöltek, ezt nem tudom megmondani.
3: Gábor, mit csinál egy sportállamtitkár, egy sportért felelős államtitkár? Abban az időben, amikor te voltál ennek a területnek a felelőse, az elmúlt időszakban mondjuk Schmidt Ádám munkájára mennyire láttál rá, és most Kálnokik is Attila vajon mit fog csinálni? Mert hogy azért ez három különböző időszak, mondjuk a te időszakodban messze nem volt ilyen kegyelt állapotban a sport, mint amilyenben az elmúlt időszakban volt. Aztán most meg ki tudja, hogy milyen be lesz. Szóval, hogy mit csinál, és mit fog csinálni a sportállamtitkár, vagy sportért felelős államtitkár?
4: Érzek egy provokációt a kérdésben. Azt gondolom, hogy amikor én csináltam, az is volt a neve, hogy szakállamtitkár, tehát akkor nem volt ez direktben ennyire átpolitizálva, amit egyébként nem bánok, mert ugye én azt szoktam mondani, hogy sosem voltam politikus, de dolgoztam politikusok között. Alapvetően szerintem az államnak az a dolga, hogy a keretrendszert, a feltételrendszert biztosítsa annak, hogy a magyar sportban a szakemberek jó munkát tudjanak végezni. Ha összeesést kell tegyek, abban az időszakban, amikor én voltam államtitkár, ugye akkor egy baloldali kormány volt, azt gondolom, hogy ott nagyon kevés olyan ember volt, aki szerette ezt, mármint a sportot, és talán értette azt, hogy ennek milyen jelentősége lehet egy ország szempontjából. Az elmúlt 16 évben a kormány az kétségtelenül szerette, értette ennek a jelentőségét. A különbség az volt, hogy még a baloldali kormányon hagyták a szakembereket dolgozni, az elmúlt 16 évben az én tapasztalatom sajnos az, hogy a szakmát gyakorlatilag kiirtották. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz Schmidt Ádámot meg az én időszakomat összehasonlítani. Én úgy értem meg, hogy mi egyértelműen sportszakmát próbáltunk csinálni és azt támogatni. Nekem ez túlságosan politikai volt az elmúlt időszak. Az, hogy Kálnokik és Attila kukac világbajnok öttusázóként milyen irányba megy vagy mehet, ezt majd eldöntik a következő hónapok. Egy biztos, hogy a sportban most megint egységre van szükség arra, hogy nagyon szurkoljunk, és nagyon bízom benne, hogy újra a tisztesség és a szakmaiság mozgatja majd a magyar sportvilágot.
3: Ha nem is politikai oldalról nézem, segítesz annyiban egy kicsit megérteni a 2010 előtti sportvilágot, vagy sportirányítás világát, meg az elmúlt éveket, hogy mennyiben volt ez másabb, mondjuk a lehetőségeit nézve, és akkor az előbb azt mondod, hogy provokálok, akkor most megint egy picit, ha provokáljak ezzel.
4: De beavattad a hallgatókat abba, hogy mi a magánéletben is szoktunk beszélni, és tegeződünk, mivel ott is így szoktunk beszélgetni, tehát provokáljuk egymást, úgyhogy ezzel semmi gond nincsen. Szerintem a nagy különbség, ha jót nézzük, az, hogy a Fidesz kormány alatt nagyságrendekkel több pénz volt a sportban, vagy került a pénz, hogy abból mennyi használódott föl valójában a sportban, nem az egy másik kérdés, de az kétségtelen, hogy sokkal-sokkal több pénz került bele, tehát nem voltak gondok az olimpia felkészülésnél, hogy valamire van pénz, vagy nincs.
3: A sokkal többen egy valamilyen, nem tudom, egy Trabant Maserati közötti különbség, vagy egy Fiat Maserati, hogy most akkor olasz autót mondjak, de mondjuk egy Fiat Punto, és most nem a reklám helye miatt mondom, csak hogy de valami különbséget érzékeltes, kérlek, valami nagyságrendet, hogy ez mit jelentett.
4: Autóban is Skoda párti vagyok, nem tudom ezt autóval elképzelni, de egy hallgatom...
3: Skoda 120-as vagy egy szuperbél.
4: Egy hallgatom csinált egy szakdolgozathoz egy felmérést, ő azt a számot találta, hogy körülbelül 110-szer annyi pénzt költött el a Fidesz olimpiára mondjuk, mint előtte a baloldali kormányzat, ami az egy jelentős különbség.
3: Azért ez a 110, ez egy brutálisan markáns szám, ami így a különbséget, én azt hiszem, hogy mindenki számára érzékelteti. Klasszikus visszatérő elem volt, szerintem már a 2010-es évek elején egy egyértelműen, nevezzük úgy, pejoratív értelműen a stadionépítése korszaka volt, hogy a létesítmény, helyzet, infrastruktúra rendbe kell tenni. Rendbe kellett tenni, és rendbe van-e téve. Jó-e az, hogy ez megtörtént, vagy nem történt?
4: Én azt gondolom, eleve erről a 110-es számról, hogy nyilván nem tudom megmondani, hogy ez egy pontos száme vagy nem, de
3: nagyságrendet fogadjuk
4: el. Csak azért ne, hogy valaki félreértse, és most elkezdje számolni, tehát a nagyságrendet biztos
3: érzékeltetni, így van.
4: Ha infrastruktúráról beszélünk, én mindig is a sportinfrastruktúra fejlesztés pártján voltam. Tehát én azt nem tartom egy teljesen logikus vagy észszerű érvelésnek, hogyha nem építettünk volna a stadiont, akkor lenne kórház. Az, hogy nincsenek jó kórházak, az baj. A stadionnál szerintem, vagy stadion építéseknél a gond nem az, hogy ilyen épültek, azon lehet vitatni, hogy hol és mekkora, meg mennyi az árak. Tehát én van olyan stadion, ahol én voltam a projektvezető, és tudom, hogy mennyiből lehetett fölépíteni Pakson a stadiont, és látom a többi stadionnál a számokat. Ezek, ha nem is ez a 110-szeres szám, de hogy ezek hát nehezen elhihető számok. Nekem ezzel sokkal nagyobb bajom van. Tehát a rablásfaktor beépült az infrastruktúra fejlesztésre, az baj, nem az a baj, hogy van a stadion. Azon sokat kéne dolgozni, hogy a stadionok meg tudjanak telni. Tehát az munka kérdése, ezt én nem tartom egyébként lehetetlennek.
3: Milyen munka árán, vagy milyen források árán lehet ezt a meglévő infrastruktúrát most már fenntartani? Mondom a konkrét példát, mondjuk Szombathely Haladás, ahol jelen pillanatban a Női Foci magazinunkban sokat beszélgettünk a Haladás együtteséről, amely éppen, hogy megmenekült az utolsó pillanatban. Az NB3-as csapatuk úgy ünnepelte egyáltalán a létezést, hogy Séfer András, aki segítő kezet és szabad szemmel jól látható összeget nyújtott, szektort neveztek el róla, de azt a komplexumot fönn kell tartani, működtetni kell. Kinek a feladata ez? Hogyan kellene ezt normál esetben működtetni? Mert az tök jó, hogy fölépültek ezek, és azon lehet lamentálni, amit mondasz, hogy túlárazva vagy nem túlárazva. Ez legyen egy vizsgáló bizottságnak mondjuk a feladata. De ha már itt van, az aki a sportban van, vagy a sportért van, az közös elemi érdekel, hogy legyen, hogy ezeket a létesítményeket működtetni kell. És most egy példát mondtam, de az országban számtalan létesítmény van, ami hasonló helyzetben van, vagy lehet.
4: Amikor ha már arról beszélgetünk, hogy milyen volt államtitkának, majd milyen az, amikor én 2006 és 8 között sportállamtitkárként dolgozhattam, csináltunk egy felmérés, és az azt mondta ki, hogy Budapest egy Bundesliga 2-es stadion bírná. Ehhez képest azért fölépült néhány fővárosban is. Ideális esetben ugye ezt nálunknál szerencsésebb történelmi sorsú országokban a klub és vagy a helyi önkormányzat gond nélkül tudja fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mai magyar valóságban ezt az államnak kell majd részben vagy egészben megtenni, mert az nem jó, ha ezek tönkre mennek. De hogy nagyon sok stadion van, amely úgy épült, ahol a fenntartással kapcsolatos kérdéseket nem igazán gondolták át az építés alatt. Mi egyébként annál a stadionnál, és most láttam ilyen felméréseket, nyilván azt látszik, hogy a Paksi stadion az például fönn tudja tartani magát, tehát az nem nagyon kell hozzátenni pénzt. Ezzel lehet baj, tehát hogy ez például az újonnan felálló állami sportkormányzatnak egy nagyon fontos feladat lesz, hogy összegyűjteni azt, hogy melyek azok a létesítmények, amelyeket a klubok és vagy az önkormányzat nem tudnak önmagukban fenntartani. Nyilván egyszerű odaadni nekik, hogy ezt oldjátok meg, de nem fogják tudni megoldani, tehát ez egy komoly teher lesz a következő évtizedekben a magyar sporton.
3: Ugye a belügyminisztérium alá tartozik, és kérlek erősíts, vagy cáfolj majd, hogyha jól mondom, mennyire kell, lehet, legyen-e szerepe az államnak. Most itt beszéltünk egy eleméről, mondjuk a létesítmény fenntartásról, de bármilyen tekintetben mondom, közeleg a Los Angeles-i olimpia, ugye itt az előző kormányzat az elé 10 programot, amit meghirdetett. Jó ez, nem jó ez, és most nem kimondottan az elé 10 programra, hanem hogy van szerepe, legyen szerepe, lehet szerepe, ne legyen szerepe, nem lehet szerepe a sportvezetésnek. Például, hogy olimpiát nézünk.
4: Posvai Gábor ugye a Decathlont építette először Magyarországon, majd Ausztriában, tehát hogy ez a szabadidős sportüzlet területén szerintem nincs nála gyakorlottabb és nagyobb tudással bíró ember. Én őt egy remek embernek és egy kiváló vezetőnek ismerem. A másik kérdés, az államnak van szerepe a sportban. Ugye próbáltam az elén is említeni, hogy a szabályozásban, a finanszírozásban, tehát a keretek, a feltételek megteremtésében biztosan. Ebből a szempontból a magyar sport portfólió az nagyon speciális, mert a hagyományosan eredményes sportágaink, lehet ez sorolni vívás, vízilabda, kötött fogású birkozás, kajakkenú, öttusa, ezek piaci alapon nagyon nehezen működtethető sportágak.
3: Vagy talán egyáltalán nem.
4: Igen, azért próbáltam finomabban fogalmazni. Tehát, hogy ez egy sportpolitikai döntés, hogy kiszámolni, nem ijeszgetésből mondom, hanem azért, hogy lássuk tisztán, hogy Gulyás Michel 5 tusa aranyéreme, az mennyibe került. És aztán ez egy döntés, hogy ér-e annyit, vagy nem. Nekem sziklaszilárd meggyőződésem, hogy igen, tehát, hogy mindent megér.
3: Hát ebben az körben, hogy most itt beszélgetünk, szerintem a hallgatóinknál is azért ez, ez az általános
4: megkérdés. De egyébként azt érdemes végig gondolni, megnézni, hogy mibe kerül, és ami kijön belőle, az aztán megérje azt. Mondom, de beszélhetünk vívóérmekről, beszélhetünk a vízilabdáról, tehát egy csomó olyan sportág van, amit bizony a magyar államnak, ha az a közös döntés, hogy ez fontos, akkor ezt működtetni kell, erre pénzt kell áldozni.
3: Mekkora apparátussal lehet ezt jól működtetni? Amikor te dolgoztál, mennyien dolgoztak a kezed alá? Vajon Kálnoki Kis Attila, nyilván most csak találgatunk, és a levegőbe beszélünk valamennyire, de azért nem teljesen alaptalan, ugye nem tudjuk még, de hogy azért ő kipróbálta magát sportolóként, sportvezetőként, médiavonalon is, tehát hogy rengeteg tapasztalattal bír, vajon őt mennyi ember veheti körül, vagy milyen jellegű emberek?
4: Amikor én 2006-ban sportállamtitkár lettem, akkor az akkori sportot is felügyelő területfejlesztési miniszter Lampert Mónika megmondta, hogy hány embert lehet, és azt kellett összerakni, ilyen 40 körül számra emlékszem, bele nem mernék megesküdni. Nyilván, amikor a vezető összerak egy ilyen stábot, az alapján, hogy milyen feladatok vannak, és kiket tud aztán ezekre a feladatokra megnyelni, és kik lehetnek a legjobbak, akkor mindig azt helyezi, hogy ez nem elég. Ez mindig így lesz. Az egy óriási kérdés, hogy, és ez egy sportszervezési kérdés, hogy számos minta van erre Európában vagy a világban, azon is múlik, hogy a sport civil szféra, vagy nem kormányzati szervek, azok milyen feladatkörökkel, hatáskörökkel működnek. Tehát a jelen esetben, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság az, nem akarom azt mondani, hogy egy utazási irodaként működik, de hogy lényegében annyi dolga van, hogy benevezi a sportolókat az olimpiára, és megszervezi a kijutást. Ennél volt már a Magyar Olimpiai Bizottság sokkal szélesebb hatásköre, amikor sportszakmai döntésekben vehetett részt. Ha a civil szféra erősebb, akkor kisebb állam kell. Ha a civil szféra, mint most kiüresedett, tehát hogy mindenki csak szűk mozgástérrel bír, akkor kell egy erős állam. Ez egy filozófiai kérdés, ezt nyilván el fogja dönteni. A kormány is ez alapján kell majd fölépülni. Mindkét variáció, vagy ezek között lehet sokféle életképes, és mindegyikre van minta Európában, tehát ez azt kéne látni, hogy milyen szerepet száll a sportkormányzat civil szférán. Én azt gondolom, hogy a jellegi szervezeteket arra föl kell majd újra készíteni, hogyha több hatáskört akarnak adni, de nem tudom, hogy ebben mi Pósvai miniszter úrnak az elképzelésre.
3: Meglepett az bármilyen szinten? Lehetett hallani csicsergéseket az Ohanyhíradóban, hogy aztán ez igaz volt, vagy sem? Ugye itt az elmúlt egy hónapban azért tényleg hajmeresztő pletykák, szóbeszédek kaptak szájra, de hogy annál a kormányzatnál, ahol a sport, azt hiszem úgy mondták, hogy stratégiai ágazat volt, és hogy kiemelten, ott sem volt önálló sportminiszter vagy sportminisztérium. Hogy itt a kezdetek kezdetén volt arról szó ilyen pletyka, hogy itt ebben a mostani kormányzatban lehet, hogy lesz, hogy aztán nem lett. Meglepetés, ez nem meglepetés. Főleg annak fényében kérdezem, hogy az előző időszakban, ahol tényleg azt mondták, hogy stratégiai ágazat, és ennek szellemében haladt előre egy csomó minden a sportvonalán, mégsem volt önálló sportminiszter.
4: Ez is összetett kérdés, hogy az előző kormányzat stratégiai ágazat volt, ami szerintem azért sokunknak tetszett, az, hogy hogyan zajlott azon sok vitám volna, az, hogy ennek szakember kell az élére, szerintem az fontos, vagy fontos lett volna. Az én meggyőződésem, vagy az én ízlésemhez legközelebb az a struktúra állt, amikor országos testvérségi sporthivatal volt Magyarországon, a rendszeres előtt is az volt, meg utána is többféle színű formányban.
3: Idősebbek emlékeznek rá, az OTSH, ugye a OTS mozaik szóból, igen.
4: Igen, és akkor ez egy önálló szakigazgatási szerv, az élén az elnök, akinek államtitkári rangja van, de mégsem politikus. Tehát, hogy ezzel ki tudod venni a sportot a direkt politikai csatározásokból, szerintem ez egy jó megoldás. A minisztérium se rossz, mert az erő, egyértelműen erő, de az már politika. Ha egy államtitkárság, én nagyon bízom abban, nekem nagyon nem tetszett, hogy az elmúlt években Katona kísért föl. A volt Rosenberg Házaspár utca egy jó ideje, Hold utca egy szem, mindig is az állami sportelkásnak a vára volt. Bízom benne, most nem rendőrök lesznek, hogy BM, de egyébként a rendszerváltásra megint csak többféle színű kormányban sokszor volt az, hogy a belügyminiszter megszámolt az OTS elnöke. Egyébként meg a tartalmon múlik. Tehát azon múlik, hogy milyen tartalommal, szakmaisággal lehet megtölteni a rendszert egyik oldalon, másikon, hogy az, aki az élén áll. Nekem úgy mondta annak idején miniszterasszonynak a a fő tanácsadója, nem fogom szó szerint idézni, mert ezt nem bírja a rádió, de hogy töltsd ki a teret. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy aki az állami sportrendes első embere, ő mekkora teret tud kitölteni, milyen az érdekérvéstő képessége, a sportot képviseli a kormányban, vagy a kormányt a sportban, mert az néha az konfliktussal jár bennünk.
3: Gábor, egy sportért felelős államtitkárnak, vagy köznyelvben sportállamtitkárnál mi a siker értékmérője? Van-e a sikernek értékmérője, vagy mértékegysége?
4: Tehát egy hirtelen kétféle dolgot tudok mondani, amikor valaki megkérdezi, vagy én azon gondolkodom, hogy mi az, amire büszke vagyok abból a 26 hónapból, akkor egyértelműen, hogy a nemzeti sportstratégia, ami se előtte nem volt, se azóta, tehát ami kijelöli az irányokat, hogy merre menjünk, az egy teljes sportszakmai konszenzussal, és akkor azt hiszem 5 párti volt a parlament, teljes elfogadással ment, tehát a parlament egyetlen nem szavazat volt. Szerintem ez siker, hogy a sportot ki lehetett venni a mindennapi politikából, és tényleg hitként lehetett kezelni. Szerintem ennek ez is a funkciója. A másik az a közoktatási típusú sportiskola megalkotása, vagy újra megalkotása, amivel az oktatási tárcával lehetett kompromisszumra jutni, és ez nagyon sok sportoló gyerek számára biztosítja azt, hogy sporton és tanulni is tudjon. Ez a két mérője, ha személyesen, mert én azt gondolom magamról, hogy a hiúság az távol áll tőlem, de azért nagyon jól esik, hogy bármerre megyek az országba, a mai napig sokan emlékeznek arra a korszakra, és említenek meg egy-egy eseményt, vagy egy-egy intézkedés.
3: Az most nagyon... egy picit hadd szólja közben, és ad udvaroljak, nem tisztem, de hogy nem véletlenül ülünk itt, és beszélgetünk most. Mert az, hogy mi most ismerjük egymást, ahogyan kezdtük, és például női fociról nagyon jól el tudunk beszélgetni, az egy dolog, de itt azért ezek most kardinálisabb, súlyosabb kérdések, másabb, mindenképpen másabb, most ne rangsoroljunk, mert most a haladásnál a női fociban a bemaradás az legalább olyan súlyos kérdés volt, mint amiről most mi beszélünk.
4: Igen, tehát az egy jó érzés, amikor az ember csinál valamit, és nekem abban a szerencsémben volt részem, hogy azért nagyon sok lépcsőfokot jártam végig, mire eljutottam odáig, hogy az állami sportrendes első embere lehettem, és amikor csinálsz valamit, és annak érzed a hatását az országban, az nagyon jó érzés. És a mai napig nyilván nem annyian, mint egy olimpiai bajnoknál, hogy Heger és Csabának nem hagyják fizetni benzinkúton, mert ő a Heger és Csaba, meg nagyon sok fiatal sportoló barátommal is megértem ezt, hogy mekkora istenek ők, de az nagyon jó érzés, hogy emberek emlékeznek arra, hogy szakmai alapon és barátságosan működő időszak volt. Én saját magamnál például ebben mérem. És nem abban, hogy hány olimpia aranyérem van, vagy nincs, miközben sportkócsként nyilván azon dolgozom a sportolókkal, hogy ők nyerni tudjanak majd Los Angelesben vagy Brisbaneben, az is nagyon fontos, de ez csak az egyik eleme a soknak, ami a sportban lényeges.
3: Zárásként talán a legnehezebb kérdés. Milyen volt az elmúlt, ne 16-ot nézzük, az elmúlt 10 év, és szerinted milyen lesz a következő 10 év a magyar sportban?
4: Hát ez nehéz is, miután ismerjük egymást, hogy én őszinte szoktam lenni. Nekem lesújtó véleményem van ennek az elmúlt 10 évnek a stílusáról, a szakma kiírtásáról, miközben a másik oldalon nagyon örülök annak, hogy sok létesítmény épült, vagy újult meg.
3: Beszélgetésünk erről szól, egy csomó kettőség jelenik meg benne, tehát hogy a pozitívumokat, aki elhallgatja, az óriási butaságot követel, ellenben kritikát megfogalmazni meg kell, mert anélkül meg nem tudsz fejlődni, hogyha jól értelmezem.
4: Megint csak visszafogott szót használok, bolond vagyok, hogy én ezt mindig így csinálom, és ez nem mindenki szerette az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy az egy értéke volt az elmúlt időszaknak, hogy szerették a sportot, hogy nagyon sok pénzt raktak bele, hogy aztán annak a pénznek egy jó része nem a sportban használódott fel, ez fájdalmas, de talán ez nem első a sportszakmai kérdés. Ha az abszolút pozitív részét nézem, és egy jelképes dolgot szeretnék mondani, szerintem ez egy óriási eredmény, hogy bárkivel játszik a magyar labdarúgó válogatott, egy órán belül teltházas a Puskás stadion, szerintem ez jó, ezt nem szabad eltagadni. Az, hogy a sportban, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy a sportági szakszövetségnél a főtitkárok közül kik azok, akik szakmabeliek, szerintem az botrány. Megint mondok egy jelképet, a Diós Győri VTK. Tehát, hogy az a magyar sport egyik legértékesebb eleme, és amilyen állapotban van, azt én innen Budapestről kikérem magamnak. Tehát ez a két véglet szerintem, hogy mit várhatunk. Én nagyon bízom benne, hogy a hangulat más lesz, hogy szakmai alapon zajlik majd a sport újra, és újra a tisztesség lesz az alap. Ha ez nem változik, akkor nem lesz ez jó. Én nagyon hiszek abban, hogy ennek változnia kell, hogy csúnyolok azt mondom, hogy rosszabb, biztos nem tud lenni ez a rész.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

arcod őrzöm, legszebb álmom borulat szól, csak kezdet és a vég vár még rám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megtartotta éves közgyűlését az FTC, a NATO főtitkárral tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. Holnap is napos, meleg idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó bajnokok ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerudontól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Olekszandra Olinikova, de ellenfelük hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel dúó helyére kisorsolt Nicole Fossa és Tamara Korpács kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden víziaknát el kell távolítania. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. A Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A tegnap elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így holnap hatályba lép. Öt ember gyanúsított meg, egyet pedig őrizetbe vett a rendőrség a vidéki gyermekvédelmi intézményekben elkövetett bántalmazások és szexuális visszaélések miatt, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A tegnapi akcióban pedig Csongrád-Csanád és Békés vármegyei helyszíneken, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával. Elismerte a Tiszapárt országgyűlési képviselője, hogy korábban ittasan vezetett. Varga Lőrinc Mihály közösségi oldalán közölte, másfél éve egy rutin ellenőrzésen alkoholt mutatott ki nála a szonda. A felelősséget elismeri, és meg fogja szavazni mentelmi jogának kiadását. Az eljárás előzményeként Forstoffer Ágnes házelnök kedden jelentette be, indítvány érkezett hozzá a politikus mentelmi jogának felfüggesztésére. Összeverekedett 4 férfi délután Csepelen. Az incidensben több szóróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást.
1: Közlekedés.
2: Az M1-esen Bicske és Biatorbágy között a 31-es és a 19-es kilométer között éjszakai munkavégzés miatt korlátozzák a forgalmat. Budapest felé csak egy sáv járható, több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, holnap 22 és 27 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: nagy fuvarvár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Kedves hallgatók, ma véget ért a női labdarúgó NB1 szezonja. A döntő visszavágó mérkőzésén a hazai 6-2-es győzelem után a Ferencváros a Pancsóranában is nyerni tudott 8-0-ra, így magabiztos különbséggel 14-2-es gólarányjal. Miután megnyerte mind a két mérkőzést, elhódította a bajnoki címet. A helyszínen járt Katona László, aki interjút is küldött nekünk.
4: Ifjabb Albert Flórián, a Ferencváros vezetőedzője, ismét bajnok csapat, de most nagyon nagy különbséggel nyert a Puskás ellen a két párharcot tekintve, a két mérkőzést tekintve. Mi az oka?
5: Hát ezt inkább az ellenféltől kéne megkérdezni, mert én se gondoltam, hogy azért 14 gólt tudunk rúgni egy playoffba egy olyan csapatnak, aki végkiegyensúlyozott teljesítményt mutatott a bajnokságba. Én nagyon boldog vagyok, mert a lányok nagyon-nagyon jól jöttek bele, már az utolsó bajnokin is lehetett érezni, hogy nagyon erősek vagyunk, nagyon jó flowba játszunk, élvezik a focit, és megtesznek mindent annak érdekében, hogy idén duplázni tudtunk.
4: Ki lehet emelni egy ilyen mérkőzésen bárkit is? Vagy itt ez akkora csapat siker, hogy nem érdemes?
5: Én szerintem nem érdemes. Itt most, aki nem játszott, ugyanolyan fontos láncszeme volt a csapatnak egész évben. De hát azért ne felejtsük el, hogy augusztusban túljutottunk egy mini BL tornán, amit meg tudtunk nyerni, és utána volt még pluszban két csapat, akivel játszottunk oda-vissza, két hónap alatt játszottunk 14 tétmérkőzést, és azért nekünk nem olyan hosszú a keretünk, tehát mi 21 mezőnyjátékossal vagyunk, abból volt 5 fiatal, tehát akik még a 18-at se töltötték be, és az így kellett végigmenni. Én féltem az elején attól, hogy rá fog menni a bajnokság, de hál' Istennek jól tudtuk abszolválni, és decemberben, vagy januárban a felkészülésre elkezdtünk egy teljesen másfajta munkát, főleg köszönhető a fizikai edzőmnek, az erőléti edzőmnek, akivel egy másfajta, azt mondom, hogy kicsit lestünk a külföldi tapasztalatok alapján, hogy kint mit csinálnak, és egyszerűen annyira összeállt a csapat, annyira jók voltunk erőbe, gyorsaságba, párharcokba, és a helyzet kihasználásokba, hogy ez döntött.
4: Ez az esztendő tökéletes volt az FTC számára, persze hát meg lehetett volna nyerni mondjuk a Bajnokok Ligáját is, vagy éppen az Európa Kupát, de összességében teljesen elégedett tud lenni?
5: Hát persze, hát én azt mondom, hogy most léptünk először egy lépcsőfokot, tehát most elértük a Európa közepét, hogyha azt tudom mondani, tehát nem már az alján vagyunk, mert eddig nem sikerült soha, mert csak a mini tornát sem megnyerni, és a tapasztalatot tudtunk szerezni a nemzetközibe, tudjuk, hogy esetleg hova lehet még fejlődni, de nem szabad nagyon nagyot ugrani, mert még arra még nem képes ez a csapat, főleg a költségvetésünk se, tehát azért ezek a lányok, ezek profik, de nem olyan profik, mint mondjuk akik játszottak a Valarengába vagy a Prágába.
4: Mit hoz a jövő? És akkor ez egy lehet kényes kérdés, de már lehet bármit is tudni?
5: Mi még nem tudunk semmit, szerintem jövő héten fogunk tudni bizonyos dolgokat. Ne hallunk mi is információkat, de ameddig én nem tudok beszélni, vagy az elnök úrral, vagy pedig az elnöki tanácsadóval, addig nem tudok mit mondani. Tehát itt most lejártak lányoknak a szerződése, hogy velem is esetleg hogy képzelik el, mint képzelik el, tehát hogy milyen koncepció van, milyen struktúra van, tehát hogy a jövőt nézve, ezt még nem tudom, azért nem tudok rá válaszolni.
4: Azért egy kis ünneplés lesz még a mai nap folyamán.
5: Az biztos, mert az a legszebb. Tehát, hogyha valamit megnyersz, föl tudod emelni a trófát, akkor utána természetesen bulizni kell és örülni kell neki.
3: Újabb érmet nyert a múlt hétvégén a kardozó Battai Sugár, aki ezúttal Limában bronzérmet szerzett, majd egy nappal később a csapattal is bronzot nyert. A 23 éves sportoló a hétvégi és a szezonbeli eddigi teljesítménye kapcsán is elmondta gondolatait, de szóba került a közelgő Európa-bajnokság és a világbajnokság is. Battai Sugárt Somogyi Zsófia kérdezte.
6: Visszatekintünk így az elmúlt hétvégére elsősorban, de nyilván egy picit akár az egész szezonra olyan értelemben, hogy azért nagyon-nagyon szép eredményeid voltak ebben a szezonban. Ugye itt a legutóbbi hétvégén egy egyéni és egy csapat bronz, amivel szívből gratulálunk. Összességében ugye a hetedik egyéni világkupa érmed, idén pedig a harmadik, és tényleg látszik az, hogy mennyire tulajdonképpen az elmúlt, mondhatni ebben a szezonban, de talán már ugye az elmúlt két szezonban is tényleg oda megérkeztél az élmezőnybe, ott vagy a, nem csak hogy megérkeztél, hanem ott is vagy. Te hogy érzed magadat ilyen szempontból, hogy azért ezek az eredmények, ezek gondolom nagyon jó visszajelzések, de hogyan tekintesz egyrészt erre a bronzéremre, meg arra, hogy tényleg ez nem az első érmed, amit így szállítasz ebben a szezonban?
7: Igen, azért ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el egyébként, és nagyon motiváló
0: is tulajdonképpen, hogy az a rengeteg munka, amit belefektetek, annak azért van eredménye is. Egyébként egy pozitív visszajelzés abból a szempontból is, hogy amit az edzőmmel csinálunk, az egy jó irány. Ettől függetlenül mindig minden verseny után, egy megnyert verseny után is igazából ott van bennem az, hogy jó, de miket kell még javítani, meg abba a 12-es a szóba, hogy lehetne 11 túst kapni, vagy hasonlók, hogy így mindig bennem van egy ilyen fejlődni akarás, de azt gondolom, hogy ez igazából egy jó dolog, meg azt gondolom, hogy még rengeteg olyan eredmény is van, és technikai és taktikai dolog is, illetve persze fizikális is, amihez még bűvel van hova fejlődnem, de nagyon örülök, igen, hogy így sikerült most ez a szezon így a világkupákat tekintve ilyen stabilan teljesíteni.
6: A legutóbb Limában, hogyha megnézzük, hogy most az egyénire fókuszálva, akkor ott egy nagyon erős kezdés elindítottad a napot, ugye az azeri Anapasta ellen egy 15-3-as győzelmed volt, és volt már egy ilyen Athénban, egy ilyen nagyon magabiztos, hogy talán a kínai ellenféltől kaptál akkor ott 4-et, szóval aztán szépen ugye meneteltél, többi között ugye a honfitársadat, Spíszanát is legyőzted, aztán az elődöntőben a koreai Choi az, aki végül le tudott aznap győzni, 15-12-re nyert. Ha picit így ezt a napot úgy az egyénit értékeled, akkor mondjuk egyrészt az, hogy egy ennyire magabiztos kezdés, hogy összesen 3 tust tudnak neked adni, nyilván nem tudom, hogy ez az azeri lány ez milyen erőt képvisel, de egyrészt ez mennyire ad lendületet a továbbiakra, illetve ott, ha végig vesszük, akkor ott aztán a koreai Choi ellen mi az, ami ott végül is nem melletted, szóval mind múlott ott az a szó.
0: Azt gondolom egyébként egy ilyen 15-3-as vagy 4-es, vagy igazából tök mindegy milyen, de egy nagyobb győzelem önbizalmat azért tud adni, egy magabiztosságot a továbbiakra, de egyébként ez inkább egy mentális dolog volt nekem már most is, meg a legutóbbi verseny is, amikor ilyen, mármint, hogy nem kórában, hanem azelőtt, amikor ilyen nagyobb győzelemben nyertem az első asszómat, hogy ott az egy nagy lendületet tud adni, hogy milyen magabiztosan tudok felállni, mert azért ez az bogós volt, csak ugye műtötték, illetve kijött egy kicsit ebből a ritmusból, így azért tudtam, hogy nála jobb ívó vagyok, és valószínűleg így ezt a terhet, vagy hogy is fogalmazzam, hogyha ezt meg tudom ugrani, hogy papíron jobb vagyok, és akkor tényleg tudom hozni az eredményt, akkor azért tud egy magabiztosságot adni, úgyhogy nagyon örülök, hogy így indítottam aznap is, és azt gondolom, hogy a későbbiekben is ez azért adott egy ilyen magabiztosságot a vívásomnak, meg egyfajta ilyen agresszivitást, illetve az, hogy az Annát is meg tudtam verni, az is abszolút egy olyan pont volt, ami így lendített a napomon, mert azért ő erős ellenfél, és azt gondolom, hogy ugyan a Csolytól kaptam ki, de a legszínvonalasabb asszót, vagy így a legnehezebb asszót azt az Annával vívtam így a mai nap folyamán. Vagyis aznap.
6: Te hogyan tekintesz egyébként így önmagadra a mezőn?

0: hogy azért tudok úgy vívni, hogy akár versenyt is tudjak nyerni, hogy akár tényleg a világ legelején lévőket is meg tudjam verni. De annyira egy mentális sportág ez a vívás, hogy egy minden egyes asszó a tőlem gyengébb ellenfél és a tőlem erősebb ellenfél ellen is egy nagyon nagy kihívás ez a küzdősport sajátossága, úgyhogy egyébként én ezt nagyon élvezem is benne, de azt gondolom, hogy így még bőven van hova fejlődnöm ebben a, hát én talán a mentális részét mondanám leginkább, mert ez a magabiztosság és ez a nem is tudom, ilyen határozott, tapasztalt vívás, hogy ez egy konzekvens dolog legyen, azért szerintem az egy fontos köve annak, hogy valaki az élmezőnybe tudjon maradni, és szerintem abban még azért van hova fejlődni bőven.
1: Tegnap Bockó Gáborral is, ugye a szövetségi kapitányatokkal is beszéltem, és ő is kiemelte, hogy még mennyire fiatal, vagy ugye 23 éves, és hogy már ennyire alapember, meg ennyire meghatározó vagy itt a magyar női kardozók között, és abszolút kulcs szereped játszol a csapatban is, és mindjárt a csapatversenyről kérdeznélek még, de említetted ezt a mentális részét, szóval nyilván még nagyon sok év áll előtted, és nyilván lehet majd még mindenben fejlődni, de akkor most ezt érzed így elsődlegesen, a mentális felkészülést, amit talán a fókuszba helyezel? Hiszen ugye azért jön az EB-VB is, vagy jelenleg mi az, amin azt érzed, hogy a leginkább kell dolgozni?
0: Azt gondolom így a mentális része, igen, főképp, hogy az Európa és a világbajnokság következik, ami meg egy ismételten egy kiemelt verseny, vagy két kiemelt verseny, ahol ami leginkább mentálisan tud megterhelő lenni. Például az olimpia szerintem ezért tulajdonképpen nagyon nehéz verseny, mert ott annyira nagy hangsúlyt kap azt, hogy 4 évente van megrendezve, de persze ugye ez az évvégi világversenyekre is igaz, hogy azért így mentálisan megterhelő. De ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy ha így a fizikai részét megcsinálom, illetve azt érzem, hogy technikailag, taktikailag is felkészült vagyok, akkor az mind dob nagyon sokat a mentális magabiztosságomon és hozzáállásomon is, úgyhogy ez tényleg egy nagyon összetett dolog. Ezért fogalmazok így, hogy a mentális részét, de hát nyilván ez akkor tud kerek lenni, hogyha minden máshol is ugyanannyit beleteszek.
1: És hát a csapatra is rátérve, ugye ott is egy bronzérmet szereztetek, Spisz Annával, Szűcs Lucával és Pusztai Lizával nyertétek meg ezt a bronzérmet. Több érmetek is volt már a szezonban, hát nyilván ugye kétszeres világbajnok csapatról van szó, de ha megnézzük ezt a csapatversenyt, akkor ugye az üzbégeket meg a németeket legyőztétek, és aztán jöttek a franciák, ahol egy 45-43-as vereség volt, egy ugyanolyan 45-43-as, vagy legalábbis az eredményt tekintve, mint Athénban a franciáktól. Ugye ott akkor a negyedik hely lett, de itt most meg lett aztán a lengyelekkel vívtatok. Igen, 45-36-ra ott az bronzérem meg lett. Ugye te a franciák ellen azt hiszem nem vívtál. Ez a csapatverseny, ez így, hogy ugye fókuszban most már az EB-VB, meg nem csak ez a csapatverseny, hanem mondjuk, hogy a csapat teljesített ebben a szezonban. Így most ezt hogy látjátok? Itt a franciák például mennyire ők így talán a legnagyobb ellenfélnek?
0: Igen, egyébként ők nagyon erősek, nagyon profik, elég tapasztaltak is, azért valamennyivel idősebb mindegyikük nálunk, úgyhogy szerintem az azért tud mérvadó lenni, hogyha ők is így összetartóan vívnak, úgyhogy azért ők nehéz falat, és tényleg mindkétszer nagyon kicsi múlott, és bízom benne, hogy ez a kicsi szerencse, ez a kicsi jobban felkészültség így az EBVB-re vissza fog ütközni, mert azért benne van a csapatunkban, hogy meg tudjuk őket is verni. De azt gondolom, egyébként az oroszok is kifejezetten erősek, nagyon egységesen és magabiztosan tudtunk vívni velük legutóbb, ahol sikerült felülkerekedni rajtuk, de azt gondolom, ők is egy nagyon nehéz falat, úgyhogy amúgy nagyon kíváncsi leszek így az Európa bajnokságra, mert azért az egy nehéz verseny lesz, úgyhogy igen. De egyébként meg így a napot tekintve, a csapat versenynapodját tekintve, nagyon fontos volt, meg nagyon örültünk, hogy szereztünk érmet, mert azt gondolom, ez egy ilyen magabiztosságot is tud adni a csapatnak, hogy bennünk van az érem, és tényleg meg tudjuk csinálni, mert már úgy egy kicsit hiányzott, azt gondolom, így a szezonban nem voltak egészen olyan eredményeink, ahogy mi vártuk azt. Úgyhogy azért motiváltak vagyunk, és szerintem jó esett így a kis lelkünknek ez a bronzérem.
1: Franciák ellen végül miért nem vívtál? Ugye Pusztai Liza lett becserélve helyettel, és nagyon jól vívott, de ez a döntés, ez ennek mi volt az oka?
0: Egyébként szerintem részben az is, hogy én az előtte lévő napot végigvívtam, és hogy akkor az utána lévő asszóra én is maxot tudjak nyújtani, hogy akkor mindenki tudjam vívni, mert egyébként meg mindegyik csapattagban benne van bármelyik pozíció tulajdonképpen, tehát már mindenki fejezett, mindenki volt mindegyik pozícióban, úgyhogy és most azt gondolták az edzők igazából, hogy ez így működhet. Nyilván ott voltam bemelegítve, hogyha kell, akkor beállok, de nagyon jól vívtak egyébként a lányok, tényleg ilyen nagyon hajszálakon múlott az, hogy most ki nyer, tehát egyáltalán nem volt egy olyan asszó, vagy egy olyan dolog, ahol így tényleg így, akkor most kell egy nagyobb csere, mert baromi jól harcoltak a csajok, úgyhogy hát igazából ez egy ilyen pekes vereség volt, de tulajdonképpen ez volt szerintem így a gondolatmenet, hogy

0: hogy ők is nélkülem is tudnak, velem is tudnak nyerni, veszíteni, úgyhogy igazából ez volt.
1: Na jó, hát reméljük majd, hogy a két főversenyen majd máshogy alakul. Zárásként utolsó kérdés, ugye fókuszban EB-VB. Ugye neked tavaly volt egy nagyon szép EB bronzérmed egyéniben, aztán a csapattal is lett egy VB, az már VB-n ugye bronzérmetek.
2: Igen.
1: Hogy érzitek, vagy hogy érzed egyrészt te most, vagy hogyan készülsz erre a két főversenyre? Nyilván gondolom, hogy önbizalmat az nőtt, tudásod az megvan. Formádat tekintve, hogy érzed, hogy így az EB-VB-re, hogy mi lehet meg, és nyilván hát a csapat már nyert két VB aranyat, most tavaly ugye bronz lett, de hát nyilván ott is benne van az éremesés, szóval hogyan készültek?
0: Egyébként így jó formában érzem magam, és illetve így a csapatot is, főképp így ez az utolsó világkupa tényleg egy igazából pozitív élmény volt, úgyhogy így motivált vagyok. Ez szerintem ismételten csak azt tudom mondani, hogy egy ilyen mentális játék lesz részemről leginkább, hogy ne rakjak magamra terhet, vagy ne vegyem fel azokat az elvárásokat. Bárhogy is sikerül, én így a maximumot teljesítsem az edzéseken és a versenyeken is, és akkor tényleg benne van az, hogy akár egy érem, vagy bármi hasonló szép eredmény kijöjjön. Tulajdonképpen ez a fő szerintem, hogy most az elkövetkezendő edzőtáborokban, illetve edzéseken maximumot nyújtsunk, és akkor azért jó eredményeket is ki tudunk vívni magunknak.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ugye, mint már sokszor elhangzik nap mint nap műsorainkban, szombaton rendezik majd Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét. Ilyenkor az ember mindig számba veszi, hogy ki volt az a játékos, szakember, akinek köze volt a korábbi bekfinálékhoz vagy a BL döntőkhöz. Nos, aki játékosként utoljára pályára lépett bekdöntőben, az nem más, mint Kű Lajos. Most hallgassák meg vele készült beszélgetésünket.
2: 1978-ban lépett pályára, még a BL elődjében, a bekfináléban. A Bruges 1-0-ra veszített a Liverpoollal szemben, így Kű Lajos a második helyen végzett csapatával. A 8-szoros válogatott magyar labdarúgó kalandos életutat tudhat magáénak. Volt Európa-bajnoki negyedik, valamint az olimpiai ezüstérmes válogatott tagja. Miután külföldre távozott, egy évet kellett kihagynia, így éppen csak tudott játszani a bek döntőben. Most hallgassák meg Kű Lajos történetét, amelyben természetesen beszél a bek döntőről is. A visszaemlékezést az Európa-bajnoksággal kezdi.
3: 1972 nem tegnap volt, de volt. És akkor még az volt, hogy nem 16-os döntő volt, hanem 4-es döntő volt. A történet úgy kezdődött, hogy a klasszikus történet, ugye, hogy előselejtezők vannak. Mi abban a csoportba kerültünk, hogy a Galkakat, tehát Franciaország, Norvégia, Bulgária. És ebből kellett tovább jutni. Ez abban az időben problémát nem jelent. Hát Franciaországot is, és Norvégiát is, maguk mögé gyűrt, és Bulgáriát, és akkor a legjobb 8 között a baráti időzőjelbe Romániába hozott bennünket össze a sorsolás szeszélye. Az első mérkőzés Budapesten, 80 ezer néző előtt 1-1 volt, a második, már tovább jutottunk volna, 2-2 Romániába, azon játszott először a válogatottba, és volt egy harmadik mérkőzés, mi, hogy 1-1 után 2-2 lett, már az idegen belőtt gólokkal tovább jutottunk volna, de akkor nem az volt a szabály, hanem az volt a szabály, hogy harmadik mérkőzés. Na most volt két lehetőség, két város közül, Isztambul és Belgrád közül egy gyönyörűséges föld kiválasztottak, kivúztak, kérem, kirántottak alapból Belgrádot. Mit ad Isten, kérem? Belgrádba kellett győznünk, győztünk is 2-1-re. Óriási mérkőzésen. Ott történt az a dolog, hogy hát még most is visel mennek emlékét, itt föl van vágva egy kicsit, föl volt szakadva rendesen itt a homlokom. Történt az, hogy Deleanu nevű bal hátvéd rám jött, lendületből elgurítottam a labdát egyik oldal, a másik oldal megkerültem. Ez az ember belén futott, és körülbelül azt hiszem 4 foga bánta, tehát 4 foga kihullott ott. Nekem felszakadt a homlokom, engem valahogy összedrótoztak, tudtam folytatni a játékot, és ahogy említettem, győztünk. Őt lehúzták, és nem tudták folytatni, vagy nem tudta folytatni a játékot. Viszont a másnap, úgy hívták ezt az úriembert, hogy Deleanu, ő volt a bal hátvéd. A másnapi erdélyi újságok írták, hogy nem csoda, hogy Deleanu a kitörött 4 foga, hiszen kűbe harapott. Úgyhogy a humorésekkel kell a szomszédba menni. De a lényeg a dolognak az volt, hogy 8 között Romániát legyőztük, és így nyitva állt az út, nyitva lett az út a legjobb 4 közé. Bejutottunk Európa legjobb 4 csapat közé. A baráti Szovjetunió, kérem, a béketábor vezére mellett. A Németország, Nyugat-Németország, akkor Beckenbauer, Mayer, Netzer, Overath és Müller fémjelezte később világbajnoki csapat. Belgium mellett mi voltunk a negyedikek. Belgium Olaszországot verte ki a 8 között, és így ez a 4-es összejött. És akkor ez a 4 csapatot belga honban randebútalott egymásnak. Első mérkőzésen dicső Szovjetunió ellen játszottunk, kérem, és egy öngóllal történt az, hogy szovjetek jutottak szöglethez, beíverték a labdát, Páncsics Mitty azt hiszem kifejelte, egy Konykov nevű játékos rárúgta a kapura, Géci Pista megfogta volna a labdát, de sajnos az utolsó pillanatban Juhász Péter lábán irányt változtatva a hálóba landolt. 1-0. Rá pár percre a kelet-német játékvezető egy jogos 11-est megadott nekünk, mert Dunai-2 felrúgták. Zámbó Sanyi, aki akkor ki volt jelölve, ketten voltunk jelölve, de ő 4 évvel idősebb volt, ő rúgta, kérem. Rudakov az ujjahegyével elérte a sarokba tartó labdát, kiütötte, Szőke Pista beszaladt, és spiccével éppen, hogy csak elért, és oldalhálóba rúgta, tehát kihagytunk a 11-est. Így jutottunk abba a pozícióba, volt még 2-3 helyzetünk ezután is. A harmadik helyért történő meccsre, ami Liège-ben volt, Belgium ellen, mert történt az, hogy Németország, Nyugat-Németország azt hiszem 3-1-re legyőzte Belgiumot. A döntő a Helyzet stadionban Nyugat-Németország és Szovjetunió között történt, mi pedig a harmadik helyért, ez persze, tehát Liège-ben játszottunk, a Standard Liège-nek a pályáján. Sajnos itt szintén az történt, hogy 2-1-re kikaptunk, ami érdekes, 2-0 vezettek a belgák, itt is egy gyermekdett góllal a második gól, az egy egyszerűen katasztrofális, és nevetséges, és vicces. Tehát Lambert nevű játékos, aki később kuptásán volt a FC Brugge-be, begurította a labdát középre. A Geci Pista és a Pancsics még egymásra vártak, a labda elgúlt közöttük, és a Van Himps nevű szuper focista a belgáknál rálépett a labdára, és tudta, hogy mi történt. Ő azt hitte, hogy les, hát ezek elegetik a labdát. Mi történik? Visszanézett, és a játékos társai mondták, hát senki nem fújt, hát bíró nem fújt, és akkor begurította csak a labdát. 1002 közröhet, komolyan mondom. Ez a kabaréba illő jelenet volt, csak utána történt ez, hogy Kozma Miska a jobb szélsőn kelszállt a jobb szélen, belőtt a labdát középre, egyedül voltam, hogy 7 méter a kaputól, simán befejeltem volna, nem, a George Hellens kilökött a labdáról, 11-est értékesítettem. És 2-1 ez lett a végelemény, még ott is volt lehetőségünk, de sajnos 2-1.
1: Akkor neked kellett volna rúgni a szovjetek ellen is.
3: Hát ketten voltunk kijelölve. Az utolsó edzésen a gázművek pályáján ketten rúgdaltuk a 11-est. Az Ámbor Sanyi és én. Mind a ketten berúgtuk mind az ötöt, mert azt mondta a szövetség, a Iloszki Rügyi bácsi, hogy kérem, teszteljük a dolgokat, először is fantasztikus dolgok, hogy ti vállaljátok, mert akkor volt egy ilyen széria, hogy mindenki kérte 11-es, hát a Szőkebb Isten többször, meg mások is. És akkor Sanyi jelentkezett, meg én. És akkor Rügyi bácsi, rúgjunk ötöt, és akkor nézzük meg. Géci volt a kapus, először Sanyi, lerúgta mind az ötöt, berúgta mind az ötöt. Utána én is berúgtam mind az ötöt. Na most akkor kérem, az döntött, hogy Zámbor Sanyi 44 és 48, és 4-vel ide Sanyikát. De. És akkor történt az, hogy mindjárt az első mérkőzésen megadott a lehetőség, hogy kérem, akkor élesbe próbáljuk ki. Bíró belefújt a keretnémet bíró a sépjába, fölrúgták a Dunajkert, hogy kérem, ki lehetett volna egyenlíteni. Sanyi sajnos, hát kihagyta. Hát majdnem gól lett, de hát a majdnem gól nem számít. Viszont egyértelmű, oda állt, oda mert állni. Sajnos kihagyta. Utána a következő mérkőzésen is megadott, hogy 11-eshez jutottunk. Én odaálltam, és hál' Isten berúgtam.
1: Meg lehetett akkor verni a szovjeteket?
3: Egyszer mindenkorra, egyszer, és mindenkor ezt a tévhitet száműzni is, tehát soha nem tiltották azt, hogy a Szovjetuniót nem lehet megverni. Ellenkezőleg, a korábbi játékosok is az aranycsapatból mondták, hogy Farkas Mihály, vagy olyan őrült kommunista volt, ortodox kommunista volt, de imádta a labdarúgást. És mondta a srácoknak, hogy verjétek meg, győzzétek le őket, hogy akkor nagyobb önbizalommal tudunk velük tárgyalért. Nálunk meg az volt a helyzet, hogy minden idők legnagyobb prémiumán játszott. Konkrétan emlékszem, 1976-ban volt egy ilyen Magyarország nevű hetilap. Abban 2200-2300 forint volt az átlagfizetés. Ez 1970-ben volt. Most 72-ben lehetett olyan 1700-1800 forint. 40 ezer forintért játszott. Nagyon, sajnos nem tudtuk megvenni.
1: Örülnénk most mi egy ilyen szituációnak, hogy csak a negyedik helyen végez a magyar válogatott az EB-n, akkor ezt elfogadták az országban, vagy ez bukás volt?
3: Hát bukás volt, kertek alatt közlekedtünk. Hát az oroszok, Szovjetunió 50-50% volt esély, Szovjetunió Csehszlovákiát akkor még volt, Csehszlovákiát győzte le, mi Romániát. Na most Románia akkor jobb csapat volt, mint Csehszlovákia, és egyértelmű volt, hogy mi úgy gondoltuk, hogy reális esély van arra, hogy győzzünk, és bejutunk a döntőbe. Így utólag, az se tragédia, ellenkezőleg. Hát a legjobb négy közé bejutni, azért kitűnő teljesítmény.
1: Azért nagy utat tettél meg addig, amíg eljutottál erre a 72-es EB-re, mert ugye még itt a Vadász Töltényel együttesében kezdted Fehérváron.
3: VT Vasas volt, igen. 14 éves koromtól itt játszottam. Megadott az, hogy a Jönnyi csapatba kezdhettem. A következő volt a gólarány. Pontveszteség nélkül nyertük meg a IFI-be a bajnokságot, kérem. 118-11. Egy pontot nem veszítettünk. Egy mérkőzést elmesélnék. 16-0-ra vezettünk a második félék közepén Martonvásár ellen, és a bíró hármat fújta sípjába. Lefújta a mérkőzést. Se annak előtte, se annak után nem történt ez. Komolytalan mérkőzés jogcímén. De nem erre akarom kiegyezni a történetem, arra, hogy utána. Hát ugye ez vasárnap volt, akkor mindig vasárnap volt a meccsek. Kedden az edzőnk oda leültetett bennünket a Vadász Töltényel melletti bokáig érő salakos pályánk a salakra, hogy szeretnénk, hogy értékelni. Hát lehet, akkor mérkőzést. Az értékelés úgy kezdődött, hogy egy elnézést, már óriásit köpött. Kívánjátok, hogy elemezzem, hogy miért történt ez eset? Hát ha lehetnek, Jani bácsi, kedves Jani bácsi. Hát azt mondja röviden, dióiba, azokat a helyzeteket kellett volna értékesíteni, amiket kihagytatok. Még egyet köpött, vége volt. Volt olyan srác, aki azt mondta, az életbe több, nem mondja, nem jövök többet. Tehát ez nem normális, ez marom ez. Hát mi lehet, hogy csak 8-0-ra győzünk? Vagy 5-0-ra? Hát az nem volt túl rossz ez, a 16-0 Bognár. Az életbe többet nem jön Bognár. Egy tehetséges focista volt? Nem. Hát nekem küldtek is rá, mondhatta, értett, hogy ez vagy az. Egy dolgot nem tudtak erről az úriemberről, érte? Azt, hogy a szemünk, engem mindig nem szégyenled magad, mindig cikizett tőle. És ilyen szöveg volt, soha nem dicsérben. szembe. Viszont 12 000 dolgoztak a gyárba, és kérlek szépen, akár merre járt, gyár megfordult, vagy a városba, következő. Aki nem látta még ezt a csapatot, jöjjön, és nézze meg ezek a földkeretség legtehetségesebb kölkei. Gyertek, nézzétek meg, fantasztikus. Míg éltek, el nem felejtitek ezt a produkciót, amit elég csinál. Tehát hátunk mögött agyon dicsért bennünket, viszont szemben meg korholt bennünket, mert így akart sarkalni bennünket nagyobb és jobb teljesítmény.
1: Aranyember. Tényleg ilyen aranyember. Jó volt ez a csapat? Föl is jutott mindenki az első csapatba videótonhoz?
3: Hát Szabó Karcsi, Csukovics Laci, Kovács Jóska, szuper focista.
1: Hogy alakult itt Fehérváron a pályafutásod? Nem olyan sok időt töltöttél itt.
3: 14-20-ig. Hát a saját nevelési játékosa vagyok a Vidinek, kérem. Utána jött egy felkérés a magyar bajnokcsapat a Ferencvárostól. Hát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színházában nem volt szabad nemet mondani, hát ilyen nincsen. Én nem voltam Fradi szurkoló, de ahogy Nagy Béla barátom, a Ferencváros világrég krónikása mondta, Lajoskám, kétfajta ember létezik a magyar világban. Egy, aki fradistának születik, kettő, aki azzá vár. Én a második kategóriába tartom. Hát aki nem játszott a Ferenc, nem is tudja, mit jelent ez. Hát a Sándor Csika azt mondta, csak egyszer adta volna meg a mindaltól. Csak egyszer adta volna mindenhat, hogy zöld fejét mezbe játsz. Annyi ember előtt, és ilyen lelkes közönséggel. Vagy Eszterházi Péter. A Kossuth díjamat azt mondta, odaadtam volna, hogyha Fradi mezbe, stadionba 25-ről bevághattam volna az író.
1: Ez egy sikeres időszakod volt.
3: Óriás. És akkor még 1972-ben elmondhatom, 71-72-ben, Ferencvárossal UEFA kupa. Ott is a legjobb négy közé jutottunk. UEFA kupával elindultunk. Első mérkőzés Fenerbahce volt. Túljutottunk. Második Panionos. Túljutottunk. Harmadik Braunschweig. Óriási mérkőzés. Német csapat. Túljutottunk. Negyedik Zseljenicár. Túljutottunk. Már a legjobb négy között voltunk. Wolverhampton. Itt 2-1-re vezetünk, és a Szőke Pista kijött egy 11-es. Ha berúgja, döntősök vagyunk. Kihagyta és kiegyenlített az ellenfél. Akkor mi semmi. Utána a Wolverhamptonba visszavágó. 2-0, rúgtam egy gólt, 2-1. És akkor Szőke ismét egy 11-es. Szőke Pista kihagyta. Másodszor bejutottuk volna. Kihagyta kétszer. Két héten belül. Szóval kérem, nem jutottunk be. Amit meg kell, hogy említsek, a Ferencváros minden idegenbeli mérkőzésen minden ellenfélnek rúgtam gólt. Tehát rúgtam gólt Fenerbahce ellen Isztambulban. Az volt a Ferencváros első UEFA kupába elért gólja. A gólt rúgt a Panionos, Braunschweigbe voltuk, de Németországban, 10 centis hóban. Mindjárt, igen, ott látta Helmut Schön is kitűnő, tehát olyan ragyogó vélemény nyilatkozott itt a produkció kapcsán. Helmut Schön a német szövetségben. Utána rúgtam gólt idegenbe, kérem az Elnedzsicsárnak. Volt egy védő, aki akár merre fordultam, mindig szemköz köpött. Bosnyák. Hát ilyen nincsen. Meg is tovább jutottunk. Sőt, még 11-est is, mert a 11-esek döntöttek. Utolsó 11-es ér után nem merte senki rúgni. Hála Istennek, bementést, ezzel tovább jutottunk. Wolverhamptonnak a négy között a döntőbe jutása. Szintén idegenbe rúgtam gólt. Ez a óriási dolog. És akkor még nincs vége. Olimpia. Még 1972-ben olimpiát is rendeztek. Oda úgy mentünk ki, előtte ugye, ami megelőzte. 1968-ban olimpiai bajnokok voltunk Mexico City-ben, 1964-ben olimpiai bajnokok voltunk Tokióban. 64-ben Bene Féne társaság, Bene Farkas Varga Zoli, B válogatotta. 68-ban kérem, Dunai, Juhász, stb. Ez a társaság, Páncsics, szintén a B válogatotta, megnyerték az olimpiát. Jött 72, amikor is, újkori olimpiák történetében páratlanul sikeres dolog lett volna háromszor egymást követően kérem megnyerni az olimpiai bajnokságot kis hazánk. Ez semmi probléma nem volt a döntőig. Simán mentünk. Mindenkit megvertünk. Tehát mindenkit legyőztünk, és a döntőben kérem, ott is az első félre vezetünk Lengyelország ellen. És az volt a szabály akkor, hogy akár a döntőbe, akár a harmadik helyért történő mérkőzése, hogy döntetlen esetén nincs hosszabbítás, hanem mindkét csapat megkapja az adott érmet. Tehát a harmadik helyére játszott Szovjetunió és Kelet-Németország, 2-2 volt, tudták a játékosok azt, hogy miről van itt szó, tudták a szabályt, és hát egy bunda meccset játszották. Az olaszok megszerezték a vezetést, 5-0 a kelet-németek egyenlítettek. Utána második félében a kelet-németek szerezték meg a vezetést, az olaszok egyenlítettek. 2-2. 85 000 ember fütyült, mert kilógott a lólán. És két olyan csapat egyezett meg, akik mélységesen gyűlölték egymást. Mert táboros lehet azt mondani, hogy a kelet-németek csókos pajtások voltak a szovjet barátainkkal. Na most ugye Lengyelország és Magyarország a döntőbe, kérem, dva barátánk, kikem történelmi barátok, írták az újságok, kérem, sok minden előfordult, egy nem, hogy ezek nem egyeznek meg. És a lengyelek könyörögtek nekünk. Könyörögtek így összetett kézzel, hogy játszunk elő döntetlen, akkor ők is olimpiai bajnok. Ők soha nem voltak. És soha nem győzték le Magyarországot. 1901-ben alapítatott a Magyar Labdarúgó Szövetség. Kérem, azóta soha fennállásuk óta lengyelek nem győztek. És könyörögtek, köszöntek, hogy játszunk döntetlen, akár le 2-2-3-3, csak ők is ad legyenek olimpiai bajnok. Mi azt mondtuk, no way, fair módon. És 1-0 vezetünk a fél időben. Az öltözőben mindenki egymást csókolta, ott a vezetők, riporterek, Vitvej, Zebes, stb. Mindenki. Voltak téglák is, azért voltak, hogy figyeljék, ki milyen játékos, kivel találkozik, stb. Stb. A jobb oldalon ülő játékosok nem látták a bal oldalon ülőket, mert annyi ember volt ott. De egymást csókolgat, hogy a lényeg, a szövetségkapitány Ilovszky Rudolf volt, Karcsi bácsi volt a segítő, a lakat, nem volt lehetőségükben semmit nem mondani a játékosok, csak annyit mondtak, hogy még 45 perc és olyan mulatozás veszi kezdet, amit a földkerekség nem látott. Mert harmadszor egymás után, ugye az újkori olimpiák történet, ezt elmeséltem, hogy nem akármilyen sorozatnak a végére ezzel tettük volna fel a kollán. Na, aztán a második fél éve sajnos kaptunk, második fél közepén egy Derner nevű játékos, szuper focista volt kezdően, 25-30 méter lövésre szálltam, szakadt az eső, zúgott az eső. Géci Pista megfogta volna, csak ötösön landolt a lab, ötösön földet jelent, és földgyorsult. Hopp, már benne is volt. Egy-egy. Még mindig semmi nincs. Egymás mellett állunk a dobogó legmagasabb fokán, kérde minket csapat olimpiai bajnok. Nem sokkal a vége előtt egy Gadol nevű játékos szuper volt. A bal szélső elment a bal szélem, és Pozma Miska jött utána és leszerelte. A mi jobb szélső. És ő is elkezdett cselezgedni, Gadova visszaszerezte a labdát, és bepasszolt a középre. És egy alacsony srác úgy hívták, hogy Szolti Sik, a középpályás, kapásból háruk labdát. Szép lövés volt, de elment volna egy 5-6 méterre, ha az volna ott nem lett volna, mert szakadt az első, volt egy tócsod, megállt! Körülbelül az ötös sarkán. És arra, hogy ez meg fog állni, csak egyetlen egy ember számított, sajnos nem a mi mezünkben volt. Úgy hívták, hogy Kazimierz Dejna. Ő is rálépett, mint a Fannings 2 hónap előtt. Hát, ilyen nincs, hogy egyedül vagyok, hogy mi történik itt. Tehát öngolás vagy, várt egy a bíról. Szóval ott is ordította, gondolom, a társait, a nyakfunti csengéjét. Begurította a labdát, tök üres kapuba. És akkor, na, utána jött az, amit a lengyelek kezdtek a meccs előtt, hogy kimentünk melegíteni, zúgott az eső, hogy játszunk döntetlen. Hát mutatták már, ilyen anorágban már zúgott az eső, hogy egyezzünk meg. Most akkor a mi játékosaik mutogatták azt, kérlek, ők más mutattak, nem akarom, azt így nem látszik, kérlek, más mutattak, érted. A lényeg az, hogy 2-re kikaptunk. Hogy érzékeltessem neked a szituációt, az első fél időben egy gombos tűt nem lehetett lejteni az öltözőnkből, és még azt el kell, hogy mondjam, hogy szünetben megyünk be, Bayern München, először is. Mi voltunk az esélyek, mi a Bayern München öltözőit kaptuk. Lengyelek indultak még a tartalék öltöző. Jövök be az öltöző, jövünk be, jobb oldalt, 4-5 láda kérdezi, de 3-4 mindenféle, 4-5 láda mondjuk, Tokaj asszony, én egy borszakértőséggel picit kérdezi, hát az aperitív és desszertbor, tudod, tehát abban nem lehet sokat. De mindegy, ez volt, hogy ezzel ünnepeljük, kérem, a Hungarikummal, kérem, ünnepeljük a olimpiai bajnokság, ami elmaradt. A végén érdekes, nem tudom, hogy, de már se a bor nem volt, egy ember nem volt. Hát egy hogy mondjam, funeral, egy halottas, nem is tudom, mi volt. Tehát a kérdezében egy katasztrofális, egy szó el nem hangzott, egyetlen ember már nem volt ott, ilyen temetési hangulat volt, érte. Eszméletlen. És akkor egyszer csak megszól a csengő, beszólnak, hogy eredményére. Mi volt, szakadt az eső, még a melegítőt magunkra kaptuk, és kimentünk, és fölálltunk. Már akkor ott álltak a harmadik helyet jelentő dobogón a keletnémetek és a szovjetek, riektek, röjögtek. Ott álltak a legnagyobb, idáig ért a szájuk, a fülig ért a szájuk, a lengyelek már fönn voltak a legmagasabb, az első helyet jelentő dobogókon, deszkákon, és akkor vonultunk mi. Hát, hogyha azt a képet látnád, kérlek szépen, hát én körülbelül a gulágra utalták be, hogy az embereket kérdezik, 20-25 év büntetése, Verhojansz, Vityebsz, Khabarovszk útvonalra ki a Szibériába, mint ahogy mi kinéztünk ott. Második helyet egyszerűen nemhogy nem értékeltek, nem is érdekelt utána labdarúgás. Abszolút teljesen ki voltam idegen. Tehát mi olimpiai bajnokok akartunk lenni, és ott volt, és nekünk könyörögtek. Azt kívánom a következő generációknak, hogy ezt érjék át, hogy nekik könyörögjenek, együtt tudjanak kérlek szépen felállni a legmagasabb dobogóra. Boldogít a tudat, hogy a döntőbe jutásért Németország ellen, Nyugat-Németország ellen, győztünk 4-1-re, és 2 gólommal sikerült ezt elérni. Tehát ezzel az eredménnyel jutottunk a döntőbe, ahol is ugyan másodikok lettünk, de ennek következtében az a 18, illetve 22 ember élete végéig kapja az életjáradékot. Annak következtében, hogy döntőbe jutottunk, és hál' Istennek részese lettem, kivettem a részemet 2 gólommal, úgyhogy ez örökké emlékezetes marad. Meg egyáltalán. Tehát olimpiai ezüstérme az nem rossz, csak azok után nem rossz teljesítmény. Arról nem beszél, hogy megszépült ez azóta. A közelében nem kerültünk ennek a helynek, de hát akkor úgy éreztük, hogy mi többre vagyunk hivatotta. És rendkívül csalódottak voltunk. Én személy szerint azt mondta, nem is érdekel a labdarúgás. De nem érdekel. Tehát én olimpiai bajnok akartam lenni, reális esélyünk volt, nekünk könyörögtek még egyszer. Ilyen adasson meg még egyszer a közel jövőbe, és akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy tényleg valamiféle fajta munkába már ismét belefogtunk, és valami látszata is van a dolognak. De most a sportszerűtlenül még egyszer, nem érdekelt a labdás, nem érdekelt abszolút. És egyszerűen kimaradoztam meg, tehát 80 adlagos volt, ami korábban nem így volt. Egyértelmű, tehát szeretem ezt a játékot. Egyszer nem érdekelt, és akkor ugye eltiltás, stb. Edzőtáborban is kiszöktünk Albert Forrival, és akkor melegítőbe felléptünk ott valami, jó Isten tudja, lakodalom is volt, mennyasszonytánca. Többiek edzőtáborban voltak, meg melegítőbe robtuk a mennyasszonytáncot, kérem, jó Isten tudja, melyik éjszakai bárbakon, még akkor nyitott a Maxim meg. Az is egy éjszakai mulató volt, egy szuper mulató, ott is felléptünk, egy cirkuszokat, tehát egy éjszaka, éjjel kettők a három, a többiek edzőtábor voltak, képzeld el. És akkor eltiltottak bennünket, stb. Nem érdekelt a labdarúgás. De aztán utána mégiscsak rádémentem, hogy hát valami kudarc tűrő képes, hogy mégiscsak kell. Hát most oké, a világnak nincs vége, hogyha nem jutottunk be oda, ami óriási szív, most is. Ahogy a Gosis Gyuláéknak tudom, amikor hallja Gyula, hogy 54, a németek, jaj Istenem, ma látom, hogy a vérnyomása körülbelül nem is tudom. Ugyanúgy olimpiai döntő. Ja, meg egyáltalán az oroszok ellen, tehát a szovjetek ellen az ebbi döntőbe jutás, ott is. Hát ott is reális esélyünk volt. És oda juthattunk volna. Egy nyár alatt kérem, oda juthattunk volna. Ha nem is a Mount Everestre, de közelébe.
1: És akkor ezért kellett elmenned a Fradiból?
3: Hát ott volt, tehát összevesztem embereket, de komoly problémák voltak. Olyan értelemben, tehát más témával is. Hogy mondjam, hát én nem voltam soha kommunista. Ebből, tehát addig, amíg csúcson voltam, tehát nem tudtak belém ködni. Ott aztán később igen. És akkor közölték azt, hogy nemzetellenes, népellenes, mindent közölték, szovjetellenes. Még azt is mondom, én mondom, itt van jó ember, meg van rossz ember. Nekem zsidó barátom. A lényeg az volt, kérdezőben, hogy Kutas Pista bácsi fiaként szeretett. És valaki elvadította, közölte vele, hogy gyűlöli az oroszokat, gyűlöl zsidókat, gyűlöl, minden gyűlöl, kommunit, mindent érte. Csak akkor közölték velem, hogy NBA szinten se játszatok érte. Tehát még NBA 3-ban. Grosics Gyula mondta, hogy elnöke a Volánnak, plusz egybe el tud intézni egy lehetőséget. Életteret. Hát Gyula, mondták 3700, míg világ lesz, emlékezni. Hát gyere oda, húzd meg magad, majd lesz valami. Nem, akkor tudtam, hogy én már készítem elő a lehetőséget, kérlek szépen, hogy finoman fogom megpattani a polci állapot.
1: De akkor ki kellett egy évet hagynod?
3: Egy évet? Eltiltottak egy évre, pontosan. És akkor te fejed, valami egész, tehát egy születésnapom volt Albert Hallban, Steinstraat 80, a legszebb üzletház egész, most is kimért, Észak-Velencéje, az egy múzeum, kérlek szépen. 8-900 éves házak ott állnak a csatornákban, tódulnak a turisták Japántól, mit tudom én, USA-ig, Kanadától, Dél-Afrikáig. Mindig turista szezon van, értem. Gyönyörűséges város. És már akkor kétszer bajnok csapat volt. Minden volt. Kenyérgyárátok kezdve, bár minden. Ingatlan, minden. És a csapat is az ő tulajdon gyakorlatilag. És fiaként szeretett ott, tehát anyámat kihozatta ott, érted? Tehát fantasztikus, ez egy csoda. Hát ezt komolyan mondom, hogy messziről jött ember, ugye sok minden, de hát ez egy csoda volt. Érted? És akkor még folytatódott a csoda. Említettem, hogy kétszeres bajnokcsapat volt, és természetesen, mint bajnokcsapat, akkor back volt. Bajnokcsapat indult a brüsszeli csapat, kérlek szépen a Európa. Én el voltam tiltva. Az első csapat, az első ellenfél volt, kérlek szépen, egy finn csapat. Simán megvert. Utána a második Panathinaikosz, simán megvertük. A harmadik spanyol Atletico Madrid, az volt a spanyol bajnok. Megvertük, és a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltáson. A delegáció indult, kérlek szépen, Torinóba, és akkor ülük az öltözőbe, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar voltam, és jó osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika. Mi van a papíroddal? Tehát az eltiltásban a tréner, nem tudom. A szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e vagy nem. Csak ott ült a delegáció, utazásra készen, edzés után kérlek szépen, fölküldtek, jön le a titkárnő, hogy még 2 hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Hát akkor nem megyek a Torinóba, itt a tréningezik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Bűzsbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, Capri rúgta gólt, Cof, Sira, ezek játszottak, ott kibettek, mindenki válogatott ott, Kauzi, mindenki, És akkor visszavágom, a belga labdarúgás történt először és utoljára, legyőztük kérek az olasz válogatottat, és beütöttünk először, se az előtt, se azután nem történt ez meg, a bajnok csapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. De akkor a bajnok csapatok Európa Kupa az magasabb szintű volt, mert csak a bajnok csapat indulhatott. Most itt indulhat a, aki ráér, érte. Legyőztük 2-0-ra, és a Wembley-be volt a döntő, hát kérdezre, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás története, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezi, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, tehát a Európa Kupa döntő meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi ellen. Charleroiba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk, nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Hát mindenki félte a lábát, ott akart lenni a megdöntő nyilván. Wembley stadionban volt. A régi Wembley stadionban volt a döntő. Még egy érdekességet azért előzményekről. Hagyja mondja, az egyik pártlap, nem is mondom a nevét, az egyik pártlap írta kérem, hogy 2 héttel azelőtt Kül-Lajos összekülönbözött a rend őreivel Riesbe, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre, a liezsi börtönbe került. Na, rá 2 vagy 3 hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és közölték, hogy a magyar származású Kül-Lajos is kérem feltételezhetően ott lesz a döntőbe. Ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem ki. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor, Igdes Adeli, a legnagyobb, mindenik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitrai, Thomas, és mondtam neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte, ki? Mondja, hogy hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el 10-es, number 10, kő. Az egész ország érte, tehát, hogy úristen. És akkor ott játsz. A meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyban, London külvárosában, skót tulajdonában, a kastélyt készülünk a meccsre. Holnap játsz. Nőcsoda! Hát az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolt, hogy a börtönbe lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Na, te, jó, mondom, de hát te, hogy így gondolod, akkor, hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érte? És valamit kellett mondani a 10-es, hogy ki ez, érte? Majd mondod, nyilván. Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél idő közepén Szüneszel játék két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-ra mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek bajnokcsapat, Rómába győztek, Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érte. Tehát azért Wembley-be játszani, ha mi mondjuk Brüsszelbe játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érte. De hát Londonban volt a meccs, és kérdezőben, hát ennyire győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt az utolsó percben a Sörensennek egy helyzete, de mindegy, a lényeg a dolog az, hogy ez óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, 2 hét múlva Párizsba, ott is, tehát emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősök volt.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a mai körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz volt, a hangmérnök Egréder István és Nagy Máté, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Köszönöm a figyelmüket, ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Jó Andrással.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Jannik Sinner 2-szettes előnyből kikapott. Búcsúzott a Roland Garrostól. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Sportvilág.
1: Adásunkat labdarúgással kezdjük. Megtiszteltetésként éri meg, hogy a magyar fővárosban lehet, és örül, hogy részese lehet a budapesti Bajnokok Ligája döntőnek. Ezt a játékosként világbajnok és BL győztes brazil labdarúgó Cafu mondta ma délelőtt a Hősök terén, ahol megnyitott a kapuit a hivatalos szurkolói zóna. A BL trófea a korábbi klasszis kezében érkezett meg. Cafu a Milán játékosaként meg is nyerte a sorozatot. A finálét szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. Most Cafut hallják.
2: Megtiszteltetés itt lenni. Budapest egy gyönyörű város. Külön öröm, hogy a Bajnokok Ligája döntője kapcsán lehetek itt, mert ez a világbajnokság után a második legfontosabb sorozat. Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott a gyűjteményemből játékos pályafutásom során. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs PR és marketing igazgatója Ballai Attila is részt vett a Hősök terén zajló eseményen, és ki gondolta volna, a Bajnokok Ligája szurkolói zónájában még kézilabdás kapcsolódásra is akadt példa. Következzen a beszámoló.
3: Jártam már sportújságírói pályafutásom során számos, sőt, szinte számtalan szurkolói zónában vagy versenyszínhelyen, és hogyha egy-két emblematikusat ki kell emelnem, akkor a közelmúltban mindenképpen az, hogy a Párizsi olimpián a strandröplabda mérkőzését az Eiffel-torony tövében rendezték, ha egy kicsit régebbre visszatekintek, akkor a 2000-es Sydney olimpián a triatlon befutója a Sydney Opera előtt a Darling Harbourben volt, és azt hittem, hogy ehhez foghatót nemigen lehet már szervezni, látni, de most alkalmam volt rá, hogy felülvizsgáljam ezt a nézetemet, mert a labdarúgó bajnokok ligája döntője alkalmából, nevezhetjük szurkolói zónának, vagy egy BL hanguló cselekvési területnek, ami a Hősök terén zajlik, az egészen elképzelhetetlen, és a millió is. Tehát, hogy Kossuth, vagy Rákóczi, vagy Mátyás király szobra tekint le futballmezekre, hogy a műcsarnok előtt Ashley Cole, Juhász Roland, Torgelle Sándor, Görbicanit és Nagy Laci részvételével ügyességi vetélkedő zajlik, hogy a Szép Művészeti Múzeum előtt ott a színpad, ahol koncertek fogják várni az Arsenal, a Paris Saint-Germain és a különféle magyar szimpatizánsokat. Aki először van ott, az döbbenten néz körül, és ha már említettem Sydney-t és Párizst, hatalmas különbség szerintem, hogy a 8 milliárd főlakóból 6 milliárd körülbelül tudja, hogy mit tartogat neki Párizs vagy Sydney, de talán 1 milliárd sem tudta, vagy tudja, hogy mit tartogat neki Budapest, és aki most egy futballmérkőzés alkalmából jött ide, az valószínűleg vissza fog térni, mert valóban elképesztő az a hatás, ami éri. Egyébként konkrétan, hogyha a sportos részéről is be akarok számolni, és miért ne tenném, nem akármilyen ügyességi vetélkedő volt az, amelyben két kézilabdás és három labdarúgó klasszis részt vett, amikor az angol nyelvű bemutatás során elhangzott, hogy Görbic Anita ötszörös BL győztes, akkor azért még Ashley Cole is, de nem akármilyen grimaszt vágott, pedig 107-szeres válogatott angol labdarúgó. Egy ilyen rúgó dobó falra kellett kísérletezniük kézzel-lábbal, és ami a mindenképpen meglepetés kategóriába tartozik, hogy Görbic Anita lábbal, illetve Torgelle Sándor kézzel milyen jól bánt és bánik a labdával. Bár ha visszagondolok arra, hogy Görbic karrieré úgy kezdődött, hogy az egyik szomszédja mondta, hogy lát egy vékony dungai kislányt, aki lábbal olyan erős lövéseket vág a garázskapura, hogy biztos, hogy kézilabdázó is lehetne belőle. Na hát ez egész jól bejött. És egyébként, ha már ő ötszörös BL győztes, akkor Ashley Cole is BL győztes, igaz, hogy ő futballban, és emellett egy egészen ritka, laza, jópofa fazon Balaton, aki gyakorlatilag integet a szurkolóknak, szórakozik. Hát, hogy mondjam, a britek nemzeti sportjai között nincs ott a kézilabda, ezért még magán is jókat kacarászott, hogy dobás című mikkel próbálkozott, de összességében emelte a hangulatot, mint ahogy emeli mindenki. Ahhoz képest, hogy szombaton este 6-kor lesz a labdarúgó bajnokok ligája döntője az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai között, csütörtök délután már olyan hangulat van, vagy volt a Hősök terén, hogy szinte egy perc múlva lehetne kezdeni a BL döntőt. De azért még addig is nagyon jó két nap elé nézzünk.
1: Egy picivel a PSG az esélyesebb, de az Arsenal sem szabad leírni, mert remek szezonja volt az angol bajnoknak, mondta el Szoboszlai Dominik a szombati bajnokok ligája döntő előtt. A magyar válogatott csapatkapitánya Márka nagykövetként vett részt egy mai szponzori eseményen, ahol átadtak egy pályát, és Szoboszlai megosztotta gondolatait a BL döntővel kapcsolatban is.
4: Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük. Én szerintem, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, az bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt, úgyhogy szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
1: A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszalétetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítéséről szóló gazdasági beszámolóját. Sportvilág. Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simple Liga női bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzésén 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. Az első találkozón 6-2-re diadalmaskodtak a zöldfehérek, akik így 2 sikerrel 14-2-es összesítéssel bizonyultak jobbnak ellenfelüknél. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. A mérkőzés után Zágonyi Barbara értékelt Katona Lászlónak.
5: Zágonyi Barbara, magyar bajnoki arany, de nagyon lemostátok a Puskás Akadémiát. Van ennyi a két csapat között?
6: Szerintem talán a 8-0 azért nem egy reális eredmény. Nagyon nehéz volt nekik, hogy ilyen fél időt zártak, 3-0-al fordulni egy döntőben szerintem egyáltalán nem könnyű. Őnekik az első bajnoki döntőjük volt, mi meg már azért tapasztaltak vagyunk ebben. Egész évben ők is nagyon jó szezon futottak és nagyon jól játszottak. Remélem, hogy ebből fel tudnak állni majd, és egy jövőre is egy ilyen nagyon jó kiélezett bajnokság lesz.
5: Bennem felmerül a kérdés, hogy tudott megverni titeket a felcsúti csapat a bajnokságban az elmúlt időszakban egyszer, egy alkalommal?
6: Szerintem a fociban bármi megtörténhet. Az egy nagyon jó meccs volt nekik, amikor talán 3-1-re kikaptunk mi otthon. Nekünk akkor az sajnos semmi nem jött össze, nagyon hamar gólt kaptunk, és most kb. Fordult a kocka, és most mi tudtunk nagyon hamar gólt lenni. Nyilván ez nagyon nehéz egy csapatnak ebből felállni. De utána szerencsére nem csak egyszer tudtuk megverni őket, hanem bebizonyítottuk, hogy felül tudunk kerekedni ezen, hogy kikaptunk mondjuk decemberben.
5: Ez a tökéletes idény a bajnoki aranyal és a kupa győzelemmel?
6: Tökéletesnek azért talán nem mondanám, voltak benne hullámvölgyek, de igen, nagyon jó idényt futottunk. Nagyon szerettük volna elérni ezt, hogy kupa győztesek és bajnoki győztesek is lássunk, mert ez már rég sikerült. Tavaly ezt ugye nem tudtuk elérni, és igen, nagyon örülök, hogy az európai porondon is be tudtunk mutatkozni.
5: Volt lőttél ma, ha jól mondom, mert hát ez a 8 az annyira sok egy mérkőzésen. Kapufás volt egy szöglet után, ha jól mondom?
6: Én annyira nem emlékszem. Én ilyenkor csak arra emlékszem, hogy tudtam, hogy be fogom lőni, ezt a múltkori meccsen is eldöntöttem, hogy gólt lövök. Ma is, amikor összenéztem az Annával, hogy beadja a szögletet, tudtam, hogy ezt be szeretném rúgni. Szerencsére nagyon jól eltaláltam, és nagyon örülök, hogy jókor is jött ez a gól, mert az első félidő, vagy a második félidő első gólja volt, és így szerintem egy kicsit elvettük azt a lendületet, amit mondjuk a félidőben magához ragadott a Puskás.
1: Az emberhátrányos védekezésen mindenképp változtatni kell, nyilatkozta Tokai Viktor, a magyar férfi ékorunk válogatott másodedzője a Nemzeti Sportrádióban. Mint ismerte, a miénk a britek 5-0-ás legyőzésével sorozatban másodszor maradtak bent az elit világbajnokságon. Csisztus Zsuzsa beszélgetése.
7: Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elitvilágbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi átcsoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudósította a világbajnokságot, és akivel egy hete is akkor Spiller Istvánnal közösen elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
8: Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
7: Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van négy nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett. Az elégedettség kontra elégedetlenség arányában osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, de inkább akár a védekezést felépítendő.
8: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly, én azt gondolom, sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
7: meg is
8: volt.
7: Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bentmaradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
8: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
7: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most, hogy egy egészen más civil életből való példát hozzak, szóval, tehát, hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
8: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
7: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, ez szerintem ezt értjük most akkor.
8: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, vagy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni, vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgot is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Továbbra is az a célja, hogy világbajnok legyen. Többek között erről beszélt a vitorlázó Érdi Mária a második Európa-bajnoki aranyérme kapcsán a Nemzeti Sporthíradóban. Kiemelte, Magyarországnak ez csak a negyedik EB címe vitorlázásban. Olimpiai hajóosztályban kettő fűződik hozzá, a másik kettő pedig Berett Zsomborhoz. B. Németh Péter beszélgetett Érdi Máriával.
9: Most én egy elég nehéz időszakot zártam le ezzel az Európa-bajnoki győzelemmel, azt is szeretném hozzáfűzni, hogy ez Magyarországnak vitorlázásban csak a negyedik, a magyar vitorlázás történetben ez a negyedik Európa-bajnoki cím, ugye kettő fűződik
10: fűződik a te nevedhez,
9: a másik kettő Berett Zsombor nevéhez, úgyhogy alapjában véve ez egy hihetetlen eredmény Magyarországról ebben a sportban, hihetetlen, hogy milyen nemzetekkel szállunk versenybe és győzedelmeskedünk, valamint az is hihetetlen, hogy ugye a párizsi olimpián gerincsérvel versenyeztem, utána megműtöttek, és hogy ide-vissza sikerült térnem. Annyi, és ahol vissza szeretnék térni, meg amiért elkezdtem ezt az egész mondatot, az az, hogy a párizsi olimpia utolsó versenynapján is tudtam mosolyogni, úgyhogy én mindig próbálok mosolyogni, persze vannak könnyek is egy sportkarrier, meg egy élet során, de én ezt próbáltam, ezt az egész utat, amikor elhatároztam, hogy szeretnék visszatérni ide, ahol most vagyok, elhatároztam, hogy türelmesen fogom csinálni, és minden akadályt megpróbálok átugrani.
10: Talán a legnehezebb türelmesnek lenni, nem?
9: Igen, nem tudja az ember, az a baj, hogy egy ilyen sérülésnél nem tudja az ember egyrésztről, hogy mire várjon a műtét után, mire számítson. Utána egyáltalán nem tudtam, hogy milyen hosszú lesz a rehabilitáció. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy lemegy a rehab, és akkor visszatértem, és megint versenyeket nyerek. Ez egyáltalán nem így nézett ki. Nekem a tavalyi versenyszezonom ráment a rehabilitációra. Plusz ugye még nagyon sokat tudnék mesélni. Az is belefolyik a történetbe, hogy engem ezen a mélyponton ott hagyott a

0: Azzal a gyógytornásszal és azzal az erőnléti edzővel, akivel végigcsináltuk ezt a másfél éves, vagy majdnem két éves építkezést a műtét óta. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat jelent, hogy milyen emberekkel tudtuk ezt az Európa-bajnoki címet megnyerni.
1: Elárulod, hogy melyik volt nehezebb? A Párizsi olimpián a 14. hely, ahova emlékeim szerint nagyon jó esélyekkel érkeztél, mert hogy világbajnoki címvédő és már Európa-bajnok voltál. Jól emlékszem én erre?
0: Igen, én a Párizsi olimpiára világ elsőként, Európa bajnok.
1: Tehát világ elsőként érkeztél a Párizsi olimpiára, viszont a sérülésed mellett egyszerűen képtelenség lett volna érmes helyen végezni. Szóval ez volt a nehezebb, ez volt-e a nehezebb, vagy az azt követő időszak, mondjuk gondolok itt a műtétre, és onnan visszajönni?
0: Egyértelműen az utána lévő időszak volt sokkal nehezebb. Nekem ez a Párizsi olimpián versenyzés, ez, amikor ott voltam, akkor is gondolkoztam, hogy ez egy milyen fura tapasztalat, amit most én élek, mert valószínűleg nem sok sportolónak mondták azt a karriere során, hogy egy gerincsérvel versenyezzen. Nagyon fura volt úgy versenyezni az olimpián, hogy mintha nem én lennék ott. Nagyon fura volt nem úgy teljesíteni a saját testemben, mint amihez én hozzá vagyok szokva. De mégis, amitől már az olimpia előtt is féltem, az volt, hogy cserben fognak hagyni, hogy ott fognak hagyni, és pontosan ez történt, hogy nagyon sok ember, aki konkrétan azért volt fizetve, hogy engem segítsen, nagyon csúnyán reagált, nagyon csúnyákat mondott, nem segített, még nyomást helyezett rám, engem hibáztatott. Azt hozzá kell tennem, hogy a szponzoraim azok nagyszerűek voltak.
1: Ha jól értem a szavaidból, akkor neked nem fizikális mélypontról kellett visszajönnöd, sokkal inkább szellemi mélypontról.
0: Mindkettőt kezelni kellett, de az biztos, hogy az érzelmi vonzata nagyon nehéz volt, és azon is túl kellett lépni, de azt nem mondanám, hogy a maga a műtét meg a rehabilitáció könnyű volt.
1: Nyilván világos. Beszéljünk néhány szót az Európa-bajnokságról. Ez egy nyílt Európa-bajnokság volt, magyarán nem csak európai riválisokkal néztél farkas szemet, vagy nem csak, rossz kifejezés volt, tehát nem csak európai riválisokat előztél meg. Mennyire nagy szó ez, és akkor innentől kezdve elkezdődik egyfajta Érdi Máriás felemelkedés?
0: Nálunk mindig ebben a sportban, a vitorlázásban mindig nyílt Európa-bajnokságot rendeznek, úgyhogy nevezhetnek ugye most egy amerikai végzett második helyen, és ez nagyon jó, mert folyamatosan abban a mezőnyben versenyzel, akikkel majd az olimpián kell, akikkel majd a világbajnokságon, meg világkupákon találkozol, úgyhogy én ezt egyébként nagyon szeretem, hogy nálunk nyílt Európa-bajnokságot rendeznek, plusz nagyon örültem annak, hogy sikerült összetettben is a lista elején végeznem. És a második kérdésedre kitérve pedig ez az emelkedés akkor elkezdődött, amikor elkezdtünk dolgozni a gyógytornászommal, meg amikor én elhatároztam, hogy szeretnék ide visszatérni, és szerintem nagyon kevesen értik tényleg, hogy milyen mélységekből tértünk ide-vissza.
1: Én azt gondolom, hogy egy műtét után az ember nem nulláról, de lehet, hogy mínuszról kezdi az egészet. Javíts ki, hogyha tévedek, hiszen az erőnléted leesik nagyon, mentálisan teljesen magad alatt vagy, kiesel a versenyritmusból, és még sorolhatnám.
0: Igen, nagyon. Ahogy mondtam, hogy ez nem csak egy fizikai mélypont volt, érzelmileg is az edzőváltása. Nem tudtam, hogy milyen gyógytornásszal fogok dolgozni egyébként is. Ezért mondtam, hogy sokat tudnék mesélni, mert hogy hogyan jöttek össze a szálak addig, amíg újra Európa bajnok lettem, hogy egyébként Gyulai Zsoltot, az olimpiai bizottság elnökét hívtam fel egy ilyen nagyon reménytelen helyzetemben, hogy hova mehet ilyenkor egy sportoló, hogyha így le van sérülve, és ő küldött a Budai Nikoletthez, akivel végigcsináltam a rehabot, és a mai napig kíséri végig a karrieremet, úgyhogy ez már nagyon régen elkezdődött ez az építkezés, és még nem fejeződött be.
2: A Veszprém a 30. bajnoki címére pályázik, míg a Szeged 6. alkalommal nyerheti meg a férfi kézilabda NB1-et. Egyik csapatnak sem sikerült igazán jól a nemzetközi idény. A Bakonyiak és a Tiszapartiak sem lesznek ott a BL4-es döntőjében. A két győzelemig tartó magyar bajnoki finálé holnap pénteken Veszprémben kezdődik. A szegedi kapus Miklár Roland szerint remélhetőleg újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak.
3: Mivel ez egy döntés.

0: Itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés, tehát attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra, úgyhogy természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni, és nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni.
1: Ugye kapusként azért nyilván te leginkább a védekezést teszed a fókuszba. Azt kijelenthetjük, hogy a védekezés is lesz a kulcsa sikerhez?
0: Igen, szerintem mindig az, mindenképpen. És most is úgy érzem, hogy nem fog ez másképpen alakulni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Nyilván már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg a Veszprém sem tud nekünk. Így azt gondolom, hogy az egyéni extra teljesítmények fognak dönteni. Mind a két csapat szerintem nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni olyan szakaszokba például, ahol nagyon fontos és döntő időszakokban. Úgyhogy már nagyon várjuk.
1: Ugye, hogyha megnézzük a két csapatot, akkor azért egyrésztről a Veszprémnek ezúttal sem jött össze a Bajnokok Ligája legjobb négy, amiről most már évek óta álmodoznak. A Szegednél részben a kupa sorsolás is közbeszólt, és a kupában, ha idézőjelesen is, de csak egy bronzérem jött össze, és végül is a nagy riválisé lesz a pályaelőny a döntőben. Mentálisan mennyire lehet esetleg ez hatással a játékosokra, a csapatokra, hogy kicsit ilyen csalódott együttesek csatájának is tűnhet ez akár kívülről?
0: Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent, és lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Úgyhogy nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni, úgyhogy azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
1: Ami még biztos, hogy a második mérkőzés itt lesz Szegeden, jövő kedden. Hogy érzékeled most a városban a hangulatot? Van-e, illetve lesz-e majd az elkövetkező napokban már kézilabda láz itt Szegeden?
0: Biztos vagyok benne. Mindenkinek hiányzik most már egy jó Szeged-Veszprém hazai pályán telt ház előtt. Ez szerintem nem is kérdés. Én nagyon bízom benne, hogy a hazai meccsen jönnek és támogatnak minket a szurkolóink, mint ahogy eddig is tették természetesen, és minél többen jönnek, hogy minél nagyobb nyomást lehessen helyezni az ellenfélre, és minél nagyobb támogatást kapjunk tőlük. Biztos vagyok benne, hogy azért motoszkál már mindenkinek a fejében az, hogy jó, oké, megvan az első mérkőzés, de onnantól kezdve a hazai meccs, amire a szegedi szurkolók a legjobban kíváncsiak majd.
2: Ligetvári Patrik, a Veszprém védekező specialistája szerint igyekeznek új elemeket beépíteni a játékukba.
3: A három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonba. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első félidőben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. Úgy gondolom, a jó dolgokat, amiket jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak. Nyilván mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba.
4: Mekkora plusz lelki löket lehet az a csapat számára, hogy most több olyan játékos is van a keretetekben, aki az utolsó mérkőzéseire, a Szeged ellen, gondolok itt a távozókra, akár Corralesre, Márgucsra, vagy a nemrég bejelentett Ellisonra is.
3: Igen, ezek a játékosok most arra fókuszálnak, hogy tényleg győzelemmel tudjanak innen Veszprémből elmenni, és az, hogy a klubnak, ha jól emlékszem, ez lesz a 30. bajnoki címe, hogyha ez nekünk összejön, az tényleg akkor ez egy olyan szám, amit el szeretnénk kérni, és reméljük, hogy sikerülni is fog. Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Itt már Veszprémben meg szeretnénk nyerni az első mérkőzést, de úgy tudjuk nagyon, hogy a Szeged is nagyon erős és jó erőt képvisel.
4: Nyilván valamennyire klisés kérdés ez egy ilyen helyzetben, hogy mi lehet a kulcsa annak, hogy sikerüljön az első meccset megnyerni, ami az elmúlt években is láttuk, hogy nagyon fontos volt ugye ebben a párharcban, hogy itt a pálya előnnyel kapásból élni tudjatok. Nyilván a Szegednél is láttunk sokfajta teljesítményt ebben a szezonban, voltak ők is nagyon fent, nagyon lent. Mi lehet az a döntő faktor, amin múlik ez az első meccs?
3: Úgy gondolom, hogy stabilitás, és tényleg az, hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük azt, hogyha ezt besikerül húznunk. Nem vesztettünk még pontot a bajnokság során, az alapszakaszt is úgy szeretnénk megnyerni, hogy veretlenül.
4: Neked, mint a védekezés egyik fő oszlopait Veszprémben, nyilván ez is egy változást jelent, hogy Kukicsban most nem kell készüljetek. Mennyit változtat ez így veszprémi részről, hogy a Szegednek az egyik kulcsembere most nem lesz ebben a bajnoki döntőben?
3: Olyan részben számít nagyon, hogy új játékosra kell készülni, mert megnézzük, akkor Fazekas Máté előtte nem kapott annyi szerepet Szegeden, meg volt nekik egy gofridzonjuk is, de most Máté úgy gondolom, hogy megkapja azt a lehetőséget, azt a bizalmat Szegeden, ami tényleg egy ilyen fiatal játékosnak kell is, és tényleg veszélyes tud lenni, és tényleg a bátyjának a nyomdokaiba tud lépni, szóval úgy gondolom, hogy fel kell rá készülni, egy nagyon jó játékosról van szó, de nyilván a Smarasszal való összhangjuk is nagyon jól működik, ezekre a páros kapcsolatokra nagyon jó fel kell készülnünk, hiszen tényleg ez döntő faktor lehet a bajnokságban.
4: Hogy mennyire tenni helyre ezt az egész szezont az, hogyha megvan a bajnoki cím? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés annyiból, hogy azért a BL4-es döntő az egy régóta ismert cél ugye nálatok, de az mégiscsak a nagyon top szín, és az embernek van egy olyan érzése, mintha ez alapelvárás lenne, hogy a bajnoki cím viszont akkor most feltétlenül legyen meg.
3: Igen, egy alapelvárásnak várják ezt itt Veszprémbe, de Szegeden ugyanúgy elvárják a Szegedtől. Nyilván több helyzetből kell nézni, és tényleg több csapat van, aki ugyanezért a győzelemért küzd. Tudjuk azt, hogy mi vagyunk lehet a legesélyesebbek erre ennek a címnek az elérésébe, de a sportban tényleg más csapatok is küzdenek a győzelemért. Nyilván ez a szezon ez nem volt a legszerencsésebb szezon, mind én részemről, mind a csapat részéről. Úgy gondolom, hogy nyilván remélem a következő szezonban ezek a lehetőségek, amik elúsztak ebbe az évbe, azokat vagy visszakapjuk, és tényleg elérjük azokat a céljainkat, és amiket idén nem tudtunk.
2: Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Olekszandra Olejnikova, de ellenfelük Madalina Frecs hasfalsérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nikola Fossa és Tamara Korpacs kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7, 6-4, 6-1-re megnyerte a találkozót. Ez volt már a Sportvilág, én köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszont hallásra.
5: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Vendégünk a stúdióban Halm Roland, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
8: Én köszönöm szépen.
7: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő. Egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl, ugye? Emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok, egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét. Abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban. Mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
8: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pályaelőnyből kezdhette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélylatolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
7: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
8: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közbe kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falko.
7: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falko ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számította?
8: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Dzunicsak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
7: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
8: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, hogy a Somogy Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volna a Falko érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
7: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette, sok időt töltött, ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet? Amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállalkozott.

0: játszott mind a két szolnoki találkozón, a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt.
1: Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
2: Ki? Igen. Nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
1: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatók, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
2: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem tudtuk, nem kezeltük jól. De itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
1: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
2: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falkó évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
1: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák, a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
2: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök nyilván. Megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
0: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falko együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
3: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ide veszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőben is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
0: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
3: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is, és Barnes is. De egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és a Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre, tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
0: vagy hármast is, ugye?
3: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jól felkészült belőlük a Falko, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
0: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falko gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te véleményed az ő dobó stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
3: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt

0: kiosztva, és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
1: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest, igen, hogy nem olyan magas.
0: Játékos, igen, abszolút.
1: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
0: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemi játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2-2.5 méterre lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
1: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az
0: Andival. Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
1: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem.
0: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót, úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs meg az a meccs szám benne, nincs meg az a forma, mint a sérülése előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
1: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
0: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosra mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett, most viszont valóban egy ilyen öt meccses szériába, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az ötödik meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falkó javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
1: Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen. Tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
0: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. Tehát a Vujicsiknak ugye az első három meccse nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát azért bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első három meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
1: Na hát ő egy különleges figura.
0: Igen, igen. Hát ez egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fúj, dobja. Aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző. De hát ilyen is van egy csapatban. Ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
1: Azért próbáltam megszólítani a Csomagyi Ádámot is, hát ott ült a padon, ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet. Nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy el somfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
0: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, ezzel nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falkó játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a Szolnok mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
1: Persze, hát nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak, tényleg még a Csilláron is ennyi ember, vagy bekerült, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt, jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből, hogy a Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Boris követ.
2: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
3: Először szeretnék gratulálni. Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jól dobtak, tényleg nem tudom, mi a tripla százalékuk, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide még egyszer.
2: Legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvetted Somogyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
3: Szerintem tényleg mindenki ebbe a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebbe nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
1: Boris Krajnszkyt hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
0: Abszolút, hát ő egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen Bajnokok Ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívom, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
1: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
0: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak el Rákostól. Elkezdő, ugye láttuk Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisütőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosabda válogatott is ott legyen a világbajnokságon.
1: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falkó közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó 2 órával a mérkőzés után még a Ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érzték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
0: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
1: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az 5 meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
0: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élvezte, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak, színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó 5 meccses szériát láthattunk.
1: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
0: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz, tehát sok csapattól nagy mozgás indult be. Úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meglesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, vagy ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
1: Annak köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Az első mindig különleges, kiváltképp akkor, ha egy nagyra tartott patinás sorozat kezdőpontja. A legrangosabb európai klubtorna esetében mindez megvalósult. A következőkben a Beck első 1956-os döntőjét idézzük fel, ám előtte érdemes sorba venni, hogy mi vezetett a viadal létrehozásához.

0: Egy rohamléptékben legendássá váló Wolverhampton honvéd mérkőzés, néhány álhatatos francia újságíró és egy dél-amerikai mintasorozat. Csupán ennyi kellett ahhoz, hogy létrejöjjön az európai klubfutball legrangosabb viadala, a bajnok csapatok Európa kupája. A bajnokok ligája elődje forradalmi újításnak bizonyult az 1950-es években, és villám gyorsan meg is hódította a kontinenst. Az évről évre megrendezett BEC vált az éppen akkor megalakult UEFA zászlós hajójává. A 70 éves múltra visszatekintő elit sorozat ötlete egy hideg decemberi estén fogant meg, amikor az aranycsapat hat játékosával felálló honvéd látogatott a Wolves otthonába. Az angol bajnok csapat a Buenos Aires-i Racing Club és a Spartak Moszkva elleni győzelem után új kihívást keresett. A Szigetországban még élénken élt az emléke a mágikus magyaroktól elszenvedett 6-3-as és 7-1-es vereségeknek. A kispesti együttes vendégjátéka pedig messze földről vonzotta a futball szerelmesét a Malinu stadionba. 1954. december 13-án 55 ezeren zsúfolódtak össze, hogy villanyfénynél csodálhassák a két csapat küzdelmét. A mérkőzés rangját mutatja, hogy a második félidőt a televízióban is műsorára tűzte a BBC. Emiatt viszont a brit közszolgálati csatorna nézői nem láthatták Kocsis Sándor és Makos Ferenc első félidei gólját. A második játékrészben ugyanakkor a hazaiak megtáltosodtak és fordítottak. Kellett ehhez a szigetországi praktika is, ugyanis Stan Callis a Wolverhampton vezetőedzőjének kérésére a szünetben kitartóan locsolták a pályát, amely a második félidőre szinte dagonyává változott. A házgazda ezzel a húzással sikerrel vette elejét Puskásék kombinatív játékának. Hogy mit jelentett a 3-2-es győzelem a Wolves játékosainak, azt a csapat dél-afrikai védője Eddie Stewart idézte fel évekkel később.
1: Megőriztem egy gyönyörű fényképet, amelyen a pályáról lefelé futva kezet rázok Puskással, mellettünk pedig Bert Williams áll. Azt a fotót nagy becsben tartottam mindig is. Az öltözőbe beérve, bevallom, megkönnyeztem a sikert. Csak álltam és néztem, hogy az edzőnk Stan Callis szeme is bepárásodik.
0: A mérkőzés másnapján megjelent Daily Mail napilap világbajnoknak titulálta a honvédot megverő együttest. A Népsport kiküldött tudósítója bokáig érő sárról és vigasztalanul zuhogó esőről számolt be. Hozzátéve...
2: A Budapest honvéd ezen a mérkőzésen nem játszotta azt a támadójátékot, amely olyan híressé tette az utóbbi időben. A magyar csapat támadói csak az első fél időben adtak ízelítőt a gyors, helycserés, lyukrafutásos, korszerű csatárjátékból. Később elmaradt a folytatás.
0: Az összecsapás híre Franciaországba is eljutott. A L'Équipe munkatársa Gabriel Anno sietve szögezte le, hogy a csatornán túl védletlenül se bízzák el magukat túlságosan.
2: Mielőtt bárki legyőzhetetlennek bélyegezné a Wolverhamptont, a csapat viszonozza a honvéd és a Spartak Moszkva látogatását is. És vannak még további nemzetközileg is elismert klubok, mint a Milán vagy a Real Madrid. El kellene indítani egy klubvilágbajnokságot, vagy legalább egy európai kupát, ami nagyobb és jelentősebb, teljesebb, mint a közép-európai csapatok számára kiírt Mitropa Kupa.
0: Állt a francia sportnapilap hasábjain. A korábban a francia válogatottat is erősítő Anno ötletét a chilei utazása inspirálta. 1948-ban első ízben rendezték meg dél-amerikai csapatok részvételével a Libertadores Kupa elődjének számító tornát Santiago-ban. A hét csapatos viadalt a brazil Vasco da Gama nyerte meg az argentin River Plate és az uruguayi Nacional előtt. Anót és társát Jacques Ferrand lenyűgözte az egész kontinensre kiterjedő versenysorozat, az ott gyűjtött tapasztalatokat pedig magukkal hozták Európába. A két nyakas francia aztán elkezdte a kilincselést a frissen megalapított Európai Labdarúgó Szövetség elöljáróinál. Az UEFA bécsi kongresszusán szinte osztatlan sikert aratott az ötlet. Egyedül a francia szövetség főtitkára, Ari Deloni, aki a saját projektjét, az Európa bajnokság megvalósulását féltette, ellenezte a kupasorozatot. A FIFA ugyanakkor bátorította Anno elképzeléseit, és a kor sztárcsapatainak körében is népszerűnek bizonyult a lehetőség. Ekkor nagyon kicsi múlott, hogy ne Rodolf Zieldreyers legyen a születendő kupasorozat névadója. A belga sportvezetőt 1954-ben választották meg a FIFA elnökének, és már ilyen minőségében utasította vissza a felajánlást, hogy Zieldreyers kupának nevezzék a bajnok csapatok Európa kupáját. Az ötletgazdák tevékenységét dicséri a tény, hogy a Wolves Honvéd mérkőzés és a Beck első kiírása között alig több mint fél év telt el. A legrangosabb európai klubverseny első idénye 1955. szeptemberében vette kezdetét a lisszaboni Sporting és a belgrádi Partizán összecsapásával. Magyarországot a részvételt lemondó Honvéd helyett a Vörös Lobogó képviselte. Az MTK elődjét az első fordulóban a brüsszeli Anderlechttel sorsolták össze. A párharc első felvonásán 35 ezer néző előtt 6-3-ra nyert a magyar csapat. A Népsport így vonta le a mérkőzés tanulságait.
2: Ha a kék-fehérek úgy használták volna ki helyzeteiket, mint az Anderlecht, akkor két számjegyű győzelmet arathattak volna. Olyan támadó játékot játszott a magyar csapat, amilyet már nagyon régen láttunk. Úgy játszott, ahogy tavaly májusban válogatott csapatunk az angolok ellen. A hasonlatot fokozta, hogy az ellenfél, a belga bajnokcsapat nagyon angolosan játszott.
0: A Lantossal, Sándorral, Hidegkutival és Palotással felálló együttes a visszavágón is 3 gólos különbséggel nyert, így könnyedén jutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a dán bajnokot elbúcsúztató későbbi döntős a Stade Reims várta a Vörös Lobogóra. Itt érdemes felidézni, hogy kik alkották meg a 16 csapatos mezőnyt. Bár az angol bajnok Chelsea nem vállalta a részvételt, a névsor ennek ellenére is veretes volt. A spanyol szövetség a Real Madridot delegálta. A majdani győztesnek a svájci bajnok szervet kiejtése új gyakorlatnak bizonyult az első fordulóban. Az olasz színeket azaz AC Milan képviselte, amely a szárvidéki Saarbrücken ellen fordított a 8-6 döntőben. A bécsi Rapida PSV Eindhovent, a skót Hibernien, a nyugatnémet Rot-Weiss Essent, a svéd Gyurgården pedig a varsói Gvardiát ütötte el a negyed döntős folytatástól. A Beck történetének első mérkőzésén elért 3-3-as döntetlen után a Partizán hazai pályán már 5-5 rúgott a Sportingnak, így a jugoszláv csapat is tovább jutott. A párizsi finálé felé vezető úton a Vörös Lobogó sem jelentett akadályt a Stade Reimsnek decemberben. A franciaországi 4-2-es vereség után a két ünnep között megrendezett budapesti visszavágón is 2 gólos hátrányba kerültek Hidegkutiék a félidőre. Derekas hajrával legalább az újabb vereséget elkerült az MTK, amely 4-4-es döntetlennel intett búcsút a sorozatnak.
2: A francia bajnokcsapat nem csak jól védekezett, hanem védekezésből gyorsan tudott átmenni támadásba. Számtalanszor előfordult, hogy a 3 előretolt csatárhoz másodperceken belül felzárkózott a másik kettő, és 1-2-re gyors helycserés, a féle magyaros támadás alakult ki. Ilyen támadás eredménye volt az első félidőben 2 gól. Általában feltűnt, hogy a francia játékosok mennyivel gyorsabbak voltak, mint a magyarok.
0: Vonta meg a párharc mérlegét a Népsport. A Reims a folytatásban 2-2 győzelemmel ejtette ki a Hibernient, így páholyból várhatta, hogy mi lesz a Grenoli, vagyis a Gren Nordal Lidholme fémjelezte AC Milan, és a Di Stefano Hento Riel vezette Real Madrid ötközetének végkifejlete. A milánói együttes a Rapid Wien ellen, még a spanyol alakulat a Partizán testén keresztül jutott el a 4 közé, ahol pedig a madridi 4-2-es győzelem után a Realnak a 2-1-es olaszországi vereség is belefért. A bajnokcsapatok Európa kupája első döntőjében a Stade Reims és a Real Madrid mérkőzöttnek Párizsban 1956. június 13-án. Ennél ígéretesebb párosításról Gabriel Anou, a sorozat ötletgazdája nem is álmodhatott. A fináléban a korszak 2 meghatározó együttese találkozott egymással. Akárcsak Spanyolország a polgárháború után úgy épült újjá a Real Madrid is Santiago Bernabeu elnöksége idején. Rövid időn belül felépült a klub új otthona, a ma is használt stadion első változata. Megalapították az Egyesület utánpótlás bázisát, majd 1953-ban a Barcelonát beelőzve megszerezték Alfredo Di Stefanót. A 27 éves argentin labdarúgó volt a kirakós utolsó darabja. Vele a csapatban 21 esztendő elteltével nyert újra spanyol bajnokságot a Real Madrid, amely a következő idényben megvédte címét. Időközben pedig a latin kupát is behúzták a blankók. A spanyol, a portugál, az olasz és a francia bajnok részvételével megrendezett torna döntőjében, éppen a Stade Reims-et felülmúlva. A francia koronázó város együttese 6-szor lett hazája legjobbja, Mindegyik bajnoki címét 1949 és 1962 között szerezte. A Fénykor megalapozója Albert Batteux volt, aki a klub első bajnokságából még a pályán vette ki a részét. A támadó középpályás aztán 31 évesen visszavonult, és azon nyomban kinevezték őt a Reims vezetőedzőjének. A kezdeti kudarcok után a türelem kifizetődött. 3 éven belül 2-szer nyert bajnokságot a Batteux csapat. Pezsgő futball. Így zanzásították a kortársak azt a korát megelőző látványos, rövid passzos játékot, amelyre a Reims épített. Ezt Michel Hidalgo, a klub akkori középpályása, a később szövetségi kapitányként Európa bajnok edző így fogalmazta meg.
3: Mi voltunk a tökéletes példája annak, hogy miért gyönyörű a futball. Kicsiben játszottunk, lendületes és technikás megmozdulásokkal, szikrázó játékot mutattunk be, és mindig azt tartottuk szem előtt, hogy a mi lábunkon legyen a labda, mert csak így tudtunk támadni.
0: A Stade Reims talizmánja Raymond Kopa volt. A lengyel bányász család gyermekeként már francia földön született Kopa a megszálló náci katonáktól elcsent labdával kezdett el focizni, és egészen addig vályárként dolgozott, amíg egy bánya balesetben elveszítette az egyik ujját. Pályafutását az Angers csapatában kezdte meg, csalódottan. Erre eképp emlékezett vissza Kopa.
1: Arra számítottam, hogy majd valamelyik nagy északi klub leigazol engem, például a Lille, a Lan, a Valenciennes vagy a Roubaix. Szóval igazán elkeserített, hogy egyedül egy másodosztályú csapat, a nyugat-francia Angers-t értem ajánlatot.
0: Kopa csak 2 évet töltött az együttesben, mielőtt csatlakozott volna kor sikercsapatához, a Reimshez, amelyben utolsó meccsét a Beck első döntőjében játszotta.

0: Parc des Princes-be 38 ezeren zsúfolódtak össze, hogy az este fél kilenckor kezdődő döntőt megtekintsék. A pályára az angol játékvezető Arthur Ellis vezette ki a csapatokat. Következett 90 perc, benne egy rögvest legendássá váló fordítással. A szinte hazai környezetben játszó Rams 10 perc alatt két gólos előnyre tett szert. Michel Leblon éles szögből talált be, még Jean Tamlen a kapus Juan Alonso hibáját használta ki. 0-2. A Real még az első félidőben ledolgozta hátrányát. Nem sokkal később Di Stefano szépített pazaros játék végén, majd az első fél óra után Héctor Rial lőtt gólt egy jobboldali beadásból. 2-2. A fordulás után ismét a Rams került előnybe. Hidalgo fejelt a kapuba. 2-3. 5 perccel később Marquitos használt ki egy kapu előtti kavarodást, és a madridiak újfent kiegyenlítettek. 3-3. A záró negyed órának döntetlen állásnál vágtak neki a csapatok. A győztes gólt a másodjára kapuba találó Real szerezte a 79. percben. Bajnok a Real Madrid, amely 4-3-ra győzte le a Rams csapatát. A nagyfülű trófát a csapatkapitány Miguel Muñoz emelte a magasba. Az első mindig különleges, így volt ezzel Di Stefano is, aki így emlékezett vissza 5 beggyőzelme közül a legelsőre.
1: Az első beggdöntőnket játszottuk, és akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen nagy dolognak a kezdete. Rendkívül szórakoztató meccs volt, a közönség elégedetten távozhatott. 4-3-ra nyerni Párizsban a Rams ellen, óriási élmény volt ezt megélni az ott élő spanyol bevándorlóknak. A siker után nyugalom költözött az öltözőbe, nyoma sem volt az idegességnek. Egyszerűen élveztük az egészet.
0: Az első mindig különleges, hát ha még több is követi. Alig telt el egy újabb év, és a Real Madrid visszatért a futball legértékesebb színpadára, és nem kellett sokat várni a Rams újabb részvételére sem. De az már egy másik történet. Holnap az 1957-es beggdöntő történetét mutatjuk be itt, a Nemzeti Sport Rádióban.

Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Jól sikerült a legelső Beck sorozat 1956-ban, így semmi sem szabhatott gátat annak, hogy az 1955-ös, 56-os kiírás után ismét megrendezzék a rangos sorozatot. A lebonyolítás jócskán megváltozott az előzőhöz képest. Ezúttal 16 csapat helyett már 22 harcolhatott a végső győzelemért, és nem a 8-at döntőben oda-visszavágos küzdelmekkel indult a sorozat, hanem oda-visszavágos selejtezőkörrel. Ebben a szakaszban 12 klub vett részt, majd a 6 továbbjutó csatlakozott azon 10 csapathoz, amelynek nem kellett selejtezőt vívnia, hanem kvázi automatikusan a kieséses szakaszban indult. Ebben az évben vezették be azt a kezdeményezést is, hogy ha a párharcok összesítésben döntetlennel zárulnak, akkor egy harmadik mérkőzés dönt a továbbjutó sorsáról. Erre egyébként már ebben az idényben sor is került, hiszen a selejtező körben a Dortmund először 4-3-ra győzött, majd 2-1-re kikapott a Spora Luxemburg ellen. A harmadik mérkőzést 1956. szeptember 16-án játszották, a Dortmund 7-0-ra nyerte meg a mérkőzést, így kialakultak a kieséses szakasz párosításai, mert hogy a többi mérkőzésen nem volt szükség harmadik meccsre. A selejtező körből egyébként még a Dinamo Bukarest, a Manchester United, a Slovan Bratislava, a Nice és az Athletic Bilbao jutott tovább. Érdekesség, hogy a Manchester United 12-0-ás összesítéssel ütötte ki az Anderlechtet. Először 2-0-ra győzött az angol csapat, majd 10-0-ra verte belga ellenfelét. A nyolcad döntőben a következő csapatokhoz csatlakoztak a selejtezőn továbbjutók. CSKA Sofia, Rangers, Grasshoppers, a címvédő Real Madrid, Rapid Wien, Rapid JC, Crvena Zvezda, az előző évben döntős Fiorentina, a Norrköping és a budapesti Honvéd, amely tavaly még vörös lobogó néven indult. A nyolcad döntőben két olyan eset is volt, amikor harmadik mérkőzésre volt szükség, a már említett összesített döntetlen miatt. A Rangers és a Nice 3-3-as összesítés miatt, a Real Madrid és a Rapid Wien pedig 5-5-ös összesítés miatt volt kénytelen harmadszor is összecsapni. A párharcokból a Nice és a Real Madrid jutott tovább, mellettük a Manchester United, a CSKA a Sofia, a Grasshoppers, a Crvena Zvezda, a Fiorentina és az Athletic Bilbao élte túl a nyolcad döntőt. Utóbbi csapat éppen a Honvédot ejtette ki 6-5-ös összesítéssel. Nehezítő körülmény volt, hogy a Budapesten zajló 1956-os események miatt a Honvéd mindkétszer idegenben játszott. Kialakult a negyeddöntő párosítása, amely során a Manchester United, a Fiorentina, a Real Madrid és a Crvena Zvezda jutott tovább. Az immár 4 főre szűkült mezőny izgalmas mérkőzéseket hozott. A jugoszláv Crvena Zvezda az olasz Fiorentinát, a spanyol Real Madrid pedig az angol Manchester Unitedot fogadta. Előbbi mérkőzés nagy izgalmakat hozott, hiszen mindössze 1 gól döntött a Fiorentina továbbjutásáról, amelyet még Prini szerzett a belgrádi mérkőzésen. A Real Madrid pedig 5-3-as összesítésben ejtette ki a Manchester Unitedot. Az első mérkőzést 3-1-re nyerte, a másodikon pedig 2-2-es döntetlen született. Jött tehát a döntő, a bajnok csapatok Európa kupája történetének második fináléja. A jeles mérkőzést a madridiak otthonában, a Santiago Bernabeu-ban játszották körülbelül 120 ezer néző előtt. Nem csak a nagy nézőszám miatt lehetett lélegzetelállító az atmoszféra, hanem azért is, mert ez volt az első döntő, amit este tudtak volna játszani, mivel a Bernabeut korszerű világítással szerelték fel az alkalomra. Igaz, a Fiorentina kérésére az este 20 órás kezdést 17.30-ra módosították, mert az olasz csapat nem volt hozzászokva a mesterséges fényhez. Mielőtt magára a döntőre rátérnénk, nézzük, hogy jutott idáig a két csapat.

Real Madrid esetében talán egyszerűbb a magyarázat, hiszen az 1956-os Beck győzelem után joggal várhatta mindenki, hogy ezúttal is a favorítja lesz a sorozatnak. Nem csoda, hogy a csapatgerince nem változott az előző évhez képest, és továbbra is Alfredo Di Stefano volt a csapat vezéregyénisége. Érdekesség, hogy ennek ellenére a hazai bajnokságában nem volt makulátlan a Real Madrid, hiszen az 1955-56-os idejében csupán harmadik lett az Athletic Bilbao és a Barcelona mögött. Az idézőjelben rossz előjelek ellenére szépen összerázta magát a Real, hiszen az 56-os-57-es idejében nem csak a Beckben, de a bajnokságban is remekelt, és végül meg is nyerte azt. A nemzetközi szintéren pedig a döntőbe jutott, legyőzve a Rapidwint, a Nice-t és a Manchester Unitedot, majd a következő ellenfele, a Fiorentina volt a fináléban.

A Firenze egy együttes újonc volt a Bekben, hiszen az előző idényben még a Milán képviselte az olaszokat. Csak hogy a Fiorentina közben leuralta az olasz bajnokságot és 12 pont előnnyel lett bajnok a Milán előtt. Mérlege 20 győzelem, 13 döntetlen és mindössze egy vereség volt. A klub valósággal berobbant az európai futballba, hiszen ekkor szerezte első bajnoki címét. A szurkolók körében legendásnak számít a sikert elérő csapat, amelyből érdemes kiemelni két világklasszist, a brazil Julinhót és az olasz Virgilit, akik között egyre jobb volt az összhang az idény előre haladtával. A Bekben is sikert sikerre halmozott a Fiorentina, legyőzte a Norrköpinget, a Grasshoppers-t és a Crvena Zvezdát, ezzel döntőbe jutott. Na, hát jöjjön a finálé krónikája!

0: Ahogy már említettem, a döntőt a Santiago Bernabeu-ban, a Real Madrid otthonában rendezték 1957. május 30-án 120 ezer szurkoló előtt, modern fénytechnikával felszerelve. Igaz, mint mondtam, erre nem volt szükség. A játékvezető az a holland Leo Horn volt, aki a legendás Anglia elleni 6-3-as mérkőzést is vezette 1953-ban. A Real Madrid esélyesként és favoritként érkezett, a Fiorentina pedig sikert sikerre halmozva, önbizalomtól felvértezve, remek csapategységgel várta a találkozót. A Real Madrid kezdője. Juan Alonso a kapuban. Aztán Manuel Torres, Marquitos, Rafael Lesmes, Miguel Muñoz, José María Zárraga, Raymond Kopa, Enrique Mateos, Alfredo Di Stefano, Hector Rial, Francisco Gento. A vezetőedző pedig José Villalonga Llorente. A Real Madrid kezdő 11-ében 3 változás történt az előző back döntőhöz képest. A Fiorentina kezdője Giuliano Sarti, Ardico Magnini, Alberto Orzán, Sergio Cervato, Aldos Camarucci, Armando Segato, Julinho, Guido Gratton, Giuseppe Virgili, Miguel Montori, Claudio Bizzarri. A vezetőedző pedig Fulvio Bernardini. Kicsit térjünk vissza a Real Madrid kezdőjéhez, ahol a tavalyi döntős kezdővel ellentétben egy francia név is felbukkan. Raymond Kopa, aki a keret nagy részéhez hasonlóan másodszor lépett pályára a back döntőben, csak ő tavaly még éppen a Real Madrid ellenfelét a Reims-et erősítette. Egy William Gallardnak adott 2005-ös interjúban így nyilatkozott arról az időszakról Raymond Kopa.
1: A Reims nagyszerű csapat volt, csodálatos támadó focit játszottunk, úgynevezett pesgő focit, és népszerűek voltunk egész Franciaországban. 1953-ban 3-0-ra legyőztük az AC Milánt a Coupe Latin, ez a back előfutára, szóval ennek a döntőjében. A Milán később ajánlatot tett nekem, de én igazán a Real Madridban akartam játszani, mert akkoriban ők voltak a világ legjobb klubja.
0: Kopa aztán át is igazolt, akkoriban rekordnak számító 500 ezer euróért. Ebből a pénzből a Reims 3 francia sztárjátékost igazolt, miközben a Real Madridnál hamar megszerették Raymond Kopát, akit el is neveztek Kopitának, azaz a kiskopának. Őt egyébként minden idők legnagyobb labdarúgóiról is kérdezték ebben az interjúban, amelyre ő 3 névvel felelt, Di Stefano, Puskás és Gento. A 3 névből 2, Di Stefano és Gento csapattársa volt az 1950-es begdöntőben. Puskás csak később csatlakozott a Real Madridhoz. De ez egy másik rész története. Most pedig jöjjön az 1956-os, 57-es back fináléja. Május 30-án elhangzott a kezdő sípszó, a csapatok egymásnak estek. A mentalitásra nem lehetett panasz, mindkét csapat igyekezett uralkodni a másikon, a szép futball mellett erős belépők és szerelések tarkították a mérkőzést. Az első félidő kiegyenlített volt, mindkét kapu előtt adottak lehetőségek, de Alonso és Sarti is remekül védett. A gólcsend a 70. percben tört meg, amikor a Real Madrid kapura tartó játékosát Ardico Magnini buktatta a 16-oson belül. A 11-est Alfredo Di Stefano váltotta gólra. Érdekesség, hogy a korabeli felvételt nézve látszik, ahogy a kapus már jóval az elrúgás pillanata előtt előre fut a gólvonalról, és a lövés pillanatában körülbelül a gólvonaltól 4 méterre kíván hárítani. Nem sikerült. A következő percekben sorra jöttek a helyzetek mindkét oldalon, de a Real Madrid aztán másodszor is betalált egy kontra után. Francisco Gento kapott remek kiugratást Kopától a leshatáron, a kijövő Giuliano Sarti fölött parádés mozdulattal pöccintette át a labdát a spanyol játékos. Real Madrid Fiorentina 2-0. A Népsport akkori tudósítása alapján két játékos volt a mérkőzés legjobbja, a Fiorentinában játszó brazil Julinho és a Real Madrid kapusa Juan Alonso. Az 1956-os, 57-es back gólkirálya viszont nem a két csapatból került ki, hanem a Manchester Unitedból. Dennis Violet 9 góllal zárta a tornát. Ami pedig a döntő utózöngéjét illeti, valamilyen szinten elvárt volt, hogy a Real Madrid győzni fog, avagy győznie kell a Santiago Bernabeu-ban. A szurkolók kitörő lelkesedéssel fogadták a győzelmet, ugyanakkor a csapat kitartott a gerincét képző játékosok mellett, akik az állogát jelentették a következő évi sikereknek. De ezekről majd a következő részekben lesz szó. A Fiorentina se gyengült, igaz, a következő évben már nem tudta megnyerni az olasz bajnokságot. Magával a döntővel kapcsolatban pedig a Fiorentina szurkolók a mai napig nehezményezik az első gól előtti szituációt, mert hogy a szabálytalanság, amelyből a 11-es következett, valójában a 16-oson kívül történt. Minden esetre az olasz futball, és leginkább a Fiorentina legendás meccsei közé tartozik, hiszen a firenzeiek első olasz csapatként játszottak döntőt. Ilyen szempontból a tendencia folytatódott, hiszen a következő idényben a Real Madrid ismét egy olasz csapattal, a Milánnal találkozott a döntőben. de ez már az 1958-as finálé története, amellyel holnap foglalkozunk itt, a Nemzeti Sportrádióban.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Harcol is Real Madrid. Di Stefanoék ezúttal Brüsszelben értek a csúcsra. Először jutott magyar csapat a legjobb négy közé. Ez volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1957-58-as kiírása. Ahogy az előző szezonban, úgy 1957-ben is selejtezőkkel indult a BEC kiírása. Sorsolással dőlt el, hogy mely bajnokcsapatoknak kell már a selejtezőben megkezdeni a szereplést. A magyar bajnok Vasas mellett többek között a Manchester United, a Milán és a Benfica is rájátszásra kényszerült, míg például a svéd Norrköping vagy a román Steaua, akkori nevén Csecsea Bukarest a sorsolásnak köszönhetően azonnal a főtáblára került. A rendszer igazságtalanságát mutatja, hogy a selejtező nélkül főtáblára került 7 csapat közül 5 már az első körben búcsúzott a BEC-től. A címvédő Real Madrid alanyi jogon főtáblára került, és ha már ott volt, esélyeshez méltó módon menetelt ebben a szezonban is. Előbb a Royal Antwerpet, majd a Sevillát győzték le a királyiak, akik az elődöntőben a Vasassal találkoztak. Magyar csapat először jutott a legjobb négy közé, miután az angyalföldiek a selejtezőben a CDNA Szófiát, aztán a Young Boys-t és az Ajaxot is búcsúztatták a sorozattól. Ilovszky Rudolf irányításával, Bundzsák Dezső, Szilágyi Gyula és Csordás Lajos góljainak köszönhetően jutott a legjobb négy közé a magyar bajnok csapat. A címvédő Real Madrid viszont az első mérkőzésen óriási előnyre tett szert. A Népsport így tudósított a madridi találkozóról.
1: Tüneményesen játszott a Real Madrid csatársora, Real Madrid Vasas 4-0. Az Európa szerte nagy érdeklődéssel várt EK elődöntő csak részben felelt meg a várakozásnak, időnként tüneményes játékot láttunk a Real Madrid csapatától, s olykor-olykor a Vasas is csillogtatott valamit a tudásából. Nem volt magas színvonalú a küzdelem, s ennek elsősorban a végig zuhogó eső volt az oka. A Vasas szoros emberfogására rendezkedett be. Berendinek az volt a feladata, hogy Di Stefanót igyekezzék kikapcsolni a játékból, Bundzsák pedig balfedezetet játszott. Ez a taktika már eleve arra kárhoztatta a piros-kékeket, hogy a góllövésről többé-kevésbé lemondjanak. Azt is megbeszélték, hogy lassítani igyekeznek a Real Madrid támadásait. Ez azonban csak részben sikerült, mert a madridiak két szélsője a legtöbbször ellenállhatatlan volt.
0: Di Stefano háromszor, Marcel egyszer talált be, a címvédő magabiztos előnnyel utazhatott Budapestre. A Népstadionban a korabeli híradás szerint 100 000 néző előtt rendezték a visszavágót, ahol a Népsport másnapi címlapja alapján a Vasas lelkesen, lendületesen játszott, míg a Real Madrid játékosai csak labdakezelésben csillogtatták tudásukat. Az angyalföldiek már a harmadik percben veszélyeztettek.
1: Lenkei szögletét a pompás lendülettel felugró Bundzsák fejelte a kapura, a labda azonban a gólvonalra tömörült védők között elakadt. A lelátóról úgy látszott, hogy a labda túljutott a gólvonalon, a Vasas játékosok és a szurkoló sereg is gólt követelt.
0: A játékvezető viszont nem adta meg Bundzsák gólját. Nem úgy, bő 20 perccel később.
1: A 25. percben Szilágyi egy 4-5 védőt is kicselezett, Bundzsák elé tálalta a labdát, s a jobb összekötőbe húzódott bal összekötő, mintegy 14 méterről, pompás lövéssel a bal felső sarokba küldte a labdát. 1-0 a Vasas javára. Óriási lelkesedése fogadta a közönség a piros-kékek vezető gólját. Az együttes szinte szárnyakat kapott, s percekig nagy nyomás alatt állt Alonso kapuja. És még egy Vasas gól. Az 53. percben gollá értek a Vasas rohamozásai. Radulj beadását Munoz kézzel ütötte ki 2 méterről a 16-oson belülről. A játékvezető habozás nélkül 11-est ítélt. A büntetőt Csordás a balra mozduló kapus mellett laposan a jobb sarokba lőtte. 2-0.
0: A végeredmény ez maradt. A Real Madrid első és egyetlen vereségét szenvedte el abban a BEC szezonban. A királyiak viszont így is döntőbe jutottak.
1: A Vasas öltözőjében természetszerűleg nagy volt az öröm, elégedettek voltak az eredménnyel, bár többen kijelentették, így Bundzsák és Szilágyi egy is, hogyha a játékvezető megadja az első gólt, amikor mindkettőjük véleménye szerint legalább fél méterre a kapuvonalon túl volt a labda, legalább a harmadik mérkőzést kiharcolták volna.
0: Ilovszky Rudolf, a Vasas edzője a következőket mondotta.
2: Mai játékunkkal bebizonyítottuk, hogy nem érdemtelenül jutottunk az EK elődöntőjébe, amely addig egyetlen magyar csapatnak sem sikerült.
0: Carnilla, a Real Madrid argentin edzője így beszélt.
3: Mi ezen a mérkőzésen végrehajtottuk a tervünket, az óra a percek ellen játszottunk, mert egyedüli célunk az volt, hogy bármilyen eredménnyel is biztosítsuk továbbjutásunkat a döntőbe.
0: Santiago Bernabeu, a vendégcsapat elnöke így foglalta össze véleményét.
4: A Vasas csapatára szinte rá sem lehetett ismerni Madrid után. Ellenfelünk kitűnően játszott, bár egy kissé talán keményebben a kelleténél. Az eredményt teljesen megérdemelte. Egyik legnagyobb élményem a budapesti közönség. A hatalmas nézősereg olyan sportszerűségről és szakértelemről tett tanúbizonyságot, amely őszintén meglepett.
5: A döntőt a brüsszeli Heysel stadionban rendezték. A madridiak ellenfele az előző évhez hasonlóan ezúttal is egy olasz együttes volt, mégpedig az AC Milan. Cesare Maldinivel a védelemben, Lidholmmal és Schiaffinoval a támadósorban. A milánóiak alaposan megnehezítették a címvédő dolgát. Az 59. percben Schiaffino révén megszerezte a vezetést a Milán, majd Di Stefano egyenlítő gólját követően 4 perccel Grillo megint az olaszokat juttatta előnyhöz. Egy perc múlva Real egyenlített, a döntő hosszabbításba torkollott. Ezt pedig a madridiak bírták jobban. A 107. percben Hento megszerezte a győztes gólt, a Real Madrid sorozatban harmadszor nyerte meg a beket. A Népsport szűkszavúan a címlap alsó sarkában így számolt be a döntőről.
1: Újra a Real Madrid nyerte az EK-t, a Real Madrid-Milán labdarúgó Európa Kupa döntőt szerdán este Brüsszelben játszották. A Real a hosszabbításban 3-2-re győzött.
5: A Milánnak még néhány évet várnia kellett az első győzelmére, a Real Madrid viszont a következő években is letaszíthatatlan volt a trónról. Holnap a bajnokcsapatok Európa Kupájának 1958-59-es kiírását mutatjuk be itt, a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk negyedik részében az 1958-1959-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel, amelynek párosítása a korábbi epizódok hallgatóinak ismerős lehet. Vagy az első döntőben itt is a Real Madrid és a Rams küzdött meg egymással, a helyszín ezúttal a Stuttgarti Neckar Stadion volt. A fő kérdés az volt, hogy a már három trófeával rendelkező spanyolok egyeduralma megmarad-e, ám mielőtt erre választ kapnánk, idézzük fel, hogy alakult ki ez a párosítás. A fináléba vezető utat összesen 28 csapat kezdte volna meg, ám két együttes, az Olimpiákhoz és az 1958 februárjában a müncheni légikatasztrófában a játékosai nagy részét elvesztő Manchester United nem tudott elindulni. Magyarországot az MTK képviselt, amely az előselejtezőben 2-3-0-ás győzelemmel ejtette ki a lengyel-polonia bitomot. A legjobb 16 között a svájci Young Boys viszont már túl nehéz feladatnak bizonyult, a hazai mérkőzés 2-1-re, a visszavágott pedig 4-1-re veszítette el a magyar bajnok. Későbbi döntősök közül a Real Madrid a Besiktás ellen 3-1-es összesítése jutott tovább, a Rams pedig a finn bajnokot ejtette ki 7-0-as eredménnyel. A negyed döntőben a címvédő 7-1-re nyert az osztrákok legjobb csapata ellen, a Rams viszont 2-0-as hátrányból fordította visszavágón a Standard Liège ellen. Az elődöntőben az egyik ágon spanyol rangadót rendeztek, a Real városi rivális az Atletico ellen küzdött meg a döntőbe jutásért. A végeredmény kialakításában pedig a magyarok legendája, Puskás Ferenc is sokat segített. Az aranycsapat korábbi kiválósága az 1956-os forradalom után emigrált Spanyolországba és a disszidálásért kapott eltiltásának letöltése után az 1958-59-es idényben mutatkozott be a Real Madridban. Az Atletico elleni elődöntő első mérkőzésén 2-1-re nyert a Real, Puskás a 33. percben büntetőben volt eredményes. A visszavágót az Atletico nyerte 1-0-ra, így az akkori szabályok értelmében harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról, amelyet semleges pályán játszottak le. Puskás Ferenc Zaragózában is eredményes volt, Di Stefano a 16. percben vezetés szerzett, Kolyár 2 perccel később kiegyenlített, Puskás pedig az első félidő hajrájában beállította a 2-1-es végeredményt, ezzel döntőbe lőtte a Realt. A másik ágon a Rams útja simább volt. A Young Boys ellen 1-0-ra elveszített idegenbeli találkozó után hazai pályán 3-0-ra nyert a francia bajnok, így 1956 után ismét bejutott a döntőbe. A stuttgarti mérkőzésnek pedig a trófa megszerzése mellett egy másik tétje is volt, mivel egyik csapat sem nyerte meg hazája bajnokságát abban a szezonban, így csak a győztes indulhatott a Beck következő kiírásában. A Nép sort néhány nappal a találkozó előtt így írt a várakozásokról.
1: A Real tartják esélyesebbnek a labdarúgó Európa Kupa szerdai döntőjében. Mi sem jellemzőbb a labdarúgó Európa Kupa mérkőzések iránti érdeklődésre, mint hogy a szerdán 18 órakor a stuttgarti Neckar Stadionban sorra kerülő döntőre már minden jegy elkelt. Pedig a stadionba 70 ezeren férnek be, és a jegyek sem olcsók. Az immár negyedik EK döntőn, akárcsak az elsőn, a Real Madrid és a Stade Reims csapata kerül szembe egymással, és ezúttal is, akárcsak 3 évvel ezelőtt, a spanyolok az esélyesebbek. A már háromszoros győztes Real mindent elkövet a negyedik győzelem megszerzése érdekében. Hétközben lejátszotta a Sevilla elleni visszavágó spanyol kupa mérkőzését, 1-0 arányban kikapott, de így is tovább jutott, mert az első találkozót több góllal nyerte, és már több napja Stuttgartban tartózkodik, ahová a franciák csak hétfőn érkeztek meg. Egyébként a Reims is a múlt héten játszotta le Nîmes-ben utolsó bajnoki mérkőzését, és 2-2-es döntetlent ért el. A szerdai döntőre mindkét csapat legjobb összeállításában áll ki. A Realból hiányozni fog Puskás, aki hivatalosan sérült, de félhivatalosan úgy tudják, hogy nincs megfelelő formában. Érdekes, hogy a madridi csapatból 6-an szerepeltek már az előző 3 döntőn, mégpedig Di Stefano, Zárraga, Marquitos, Real, Hento és Copa. Érdekes az is, hogy Copa az első döntőn még a Reims színeiben játszott középcsatárt, most pedig a jobb szélső posztján veszi föl régi klubja ellen a küzdelmet. Igaz, hogy könnyebben sérült, de játékára feltétlenül számítanak. Tudni kell ezután azt is, hogy a Real számára a győzelem sorsdöntő. A spanyol bajnokságot ugyanis a Barcelona nyerte, és ha a Real nem nyeri meg a kupát, jövőre nem vehet részt 5-5-ször is az EK-ban. A mérkőzés iránt az érdeklődés egyébként óráról órára nő. A fekete piacon már 200 márkát is fizetnek egy jegyért. Több külön vonat és külön repülőgép hozza majd a spanyol és a francia szurkolókat. A mérkőzést nem csak a nyugat-német, a francia és a spanyol rádió, hanem az Eurovízió is közvetíti. Ami pedig az esélyeket illeti, a Reims helyzete sem reménytelen, hiszen ez a csapat adta a svédországi VB-n kitűnően szerepelt francia válogatott gerincét, és csatár során Gilles Fontaine a VB gólkirálya irányítja. A Reálnak több esélyt adnak, de egy labdarúgó mérkőzésen sok minden lehetséges, és általános vélemény szerint a pillanatnyi erőnlét dönt, sőt, esetleg a szerencse is befolyásolhatja szerdán a végeredmény kialakulását.
0: Ahogyan hallhatták, a Népsport az akkori narratívának megfelelően negatív kontextusban beszélt Puskás Ferencről, aki május közepén még döntő belőtte a Real Madridot, így azt nem igazán lehet mondani, hogy ne lett volna megfelelő formában. Az viszont tény, hogy az elődöntő és a döntő közötti három hétben Puskás megsérült, így nem léphetett pályára Stuttgartban. És hogy mit hozott a mérkőzés? A Beck és a BL döntők történetének egyik leggyorsabb gólját, és sorozatban a negyedik Real Madrid győzelmet. Így írt az 1959. június 3-án lejátszott mérkőzés történéseiről a Népsport másnapi lapszáma.
2: Negyedszer is a Real Madrid nyert az Európa kupát, Real Madrid Stade Reims 2-0, a félidőben 1-0. Szerdán délután kellemes időben 70 ezer néző előtt játszották le a Neckar stadionban a labdarúgó bajnok csapatok Európa kupájának döntőjét. A nézőtéren 7000 francia és 3000 spanyol szurkoló foglalt helyet. A Real hatalmas iramban kezdte a játékot, és azonnal sikerült meglepnie ellenfelét. A 40. másodpercet mutatta az óra, amikor a madridiak szabadrúgása Mateos lábáról irányt változtatva kolonna mellett az ellenkező sarokba vágódott. A spanyolok a gól után is tovább rohamoztak, s ritkán engedték szóhoz ellenfelüket. Ennek ellenére a 4. percben a Reims egyenlíthetett volna. Lamartin hajszállal lőtte fölé Vincent átadását. Az időnként túl erélyes madridi védelem nem engedte kibontakozni a francia támadásokat. A 15. percben Jonquet gáncsolta Di Stéfanót. A megítélt 11-est Mateos rúgta, de Kolonna remek vetődéssel kiütötte a labdát. Az első negyed óra után a Reims átvette a játék irányítását, és 30 percen keresztül sokkal többet támadott, mint ellenfele, de helyzetei kihasználatlanok maradtak. A spanyoloknak csak egy nagy helyzetük volt. A 31. percben Hento beadását Kopa fölé rúgta. Kopa ennél a támadásnál megsérült, ettől kezdve végig sántikált. A második félidőt is villámgyors madridi támadások vezették be, Di Stéfano vezetésével. A 47. percben a középcsatár 20 méteres váratlan lapos lövése meglepte Kolonnát, s a labda a bal sarokba került.

A 63 éves szakvezető joggal gondolhatta, hogy a párját ritkító sikerek láttán a Benfica vezetőségénél kiharcolhat akár egy 65%-os fizetésemelést is. Rosszul gondolta. A Lisszaboni Egyesület elöljárói még a Nürnbergi szállásának felét is kiszámlázták Gutmann felé, mondván, az edző géniusz engedély nélkül biztosított szállást a feleségének a Beck negyed döntő előtt. Gutmann megharagudott, és a legenda szerint távozása pillanatában azt kívánta, hogy 100 évig ne nyerjen nemzetközi trófeát a Benfica. Mint oly sok legendát, ezt a történetet is sok-sok rejtély övezi, de egy dolog kristálytisztán látszik. A lisszaboni csapat azóta 8 fináléban bukott el Európában. Rögtön mindjárt az 1963-as Beck döntőben, amiről holnapi részünkben számolunk be.

Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Megdöntő 1963. A kétszeres címvédő Benfica a 8. bajnokcsapatok Európa kupája idényének is esélyesként vágott neki. A portugálok kispadján azonban változás történt, ugyanis a sikeredző Gutmann Béla távozott, sőt megátkozta a klubot. Erről Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
1: Nagyon érdekes történet. Ugye a 61-es, 62-es BEC döntőt megnyerte a Benfica Gutmann Béla vezetésével tudomásom szerint, és utána a következő évi szerződés feltételein szeretett volna javítani, és ezt az akkori Benfica vezetés nem teljesítette Gutmann Béla számára, és a legenda szerint, mert igazából nincs rá bizonyíték, de egy hatalmas történet, és akár így is történhetett. Gutmann Béla miután ott hagyta a csapatát, a lisszaboni Benficát, akkor úgymond megátkozta a csapatot, hogy 100 évig nem fognak ugye nélküle nemzetközi kupagyőzelmet elérni. Hát és ez valami példátlan sorozatot indított el, tehát én nem is tudom, hogy az európai vagy akár a világ labdarúgásában van még egy olyan klub, amely ezután 8 európai kupa döntőt veszített el. Egészen elképesztő volt közte, nyilván simán elbukott döntő, de volt közte 11-esekkel elbukott, és hát ez olyannyira felértékelődött ez a történet, hogy azt is hallottam, hogy Eusébio még életében felkereste Gutmann Béla sírját, és hát elnézést kértek tőle, és igyekeztek rávenni úgymond lelkileg, hogy a szellemét oszlassa fel ezt az átkot, mert már-már példátlan peksorozat vagy ezüstérem sorozat sújtja a Benficát azóta, és ez az átok azóta is létezik, és hát nem oldotta fel Gutmann Béla szelleme, úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk rá, mi magyarok, hogy egy ilyen legendás edzővel kapcsolatban hoznak össze minket, és a Gutmann átok az továbbra is létezik, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg megél a 100 évet.
0: A Benfica tehát új edzővel, a chilei Fernando Riera-val vágott neki az új idénynek, ahol a Dukla Prágát és a Feyenoordot is legyőzve a döntőbe jutott. Na de akkor nézzük a másik oldalt. Az AC Milan története során másodszor jutott a sorozat fináléjába úgy, hogy a döntőig vezető úton 4 meccsen összesen 31 gólt szerzett, míg csak 5-öt kapott. Az olaszok tehát Nero Rocco vezetésével az első győzelmükre készültek. 1963. május 22-én játszották a sorozat döntőjét a londoni Wembley stadionban. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalását.

0: We at.
1: La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Al 18° del primo tempo.
2: Al tappino. Rete, pareggio. Milan 1, Benfica 1. A pareggio.
1: Portiere. Respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini, 2-1 per il Milan, è il 20° del primo tempo.
0: A Milan tehát első olasz csapatként országa első beksikerét aratta az olasz-brazil José Altafini két találatával, ami válasz volt Eusebio első góljára. A sorozat gólkirálya egyébként Altafini lett 14 góllal. A döntőről és a Milan újdonságnak ható stílusáról Kéri Andrással, a Juventus Akadémi edzőjével beszélgettem.
3: Hát igazából ez egy fantasztikus siker volt, Nerio Rocco volt igazából, akinek egy sajátos játékelképzelése vezetett eredményre, nem csak Olaszországban a 60-as években, hanem valójában ugye Európában is, sőt, hát ugye a később a világot is sikerül megkódítani a világkupa begyűjtésével. És igazából az általad említett 63-as csapatnak volt a tagja egyébként, a későbbi szövetségi kapitány többek között ugye Cesare Maldini, vagy éppen Giovanni Trapattoni kulcsjátékosok voltak, és hát nyilván Rivérát nem kell senkinek bemutatni. Ugye összesen Roccoval két döntőt nyert a Milán, 63-ban és 69-ben, és 63-ban a Benficát úgy sikerült legyőzni, hogy ugye a Benfica szokásához szíven egy rendkívül kreatív, kombinatív csapattal állt fel, és ennek a csapatnak volt a feje, az a Coluna, aki ezen a mérkőzésen is Eusebioval és Torresszel ugye összehozzák a vezető gólt, ezen a meccsen a Benfica 1-0-ra vezet, és igazából a mérkőzés első részében a sok helyzetet eltékozó Altafini végül is duplázni tud, és igazából így tud fordítani a Milán, és hát van ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy a mérkőzés előtt a taktikai zsenialitásáról ismert Rocco, ugye kihagyta a csapatból azt a Madisont, aki az egyik kedvenc játékosa volt, és megérzésére hagyatkozva beállította Pivatellit, aki egy meglehetősen szürke futballista, de az volt az ő szerepe, hogy bármilyen módon, de állítsa meg Colunát. És Pivatelli ezen a mérkőzésen, amikor megindul egyszer a Benfica, ha jól emlékszem, ott már 1-1-es állásnál, akkor a félpályánál szabálytalankodik úgy Colunában, hogy igazából megsérül a játékos, és igazából így a játékszervezőjét, Eusebio mellett a legértékesebb labdarúgóját elveszíti a Benfica. Ne feledjük el, hogy ez az az időszak, amikor még cserélni nem tudtak a csapatok, tehát igazából egy olyan mérkőzésen tud Rocco megérzésének köszönhetően győzni a Milán, amikor igazából egy relatíve szürke eminenciást állított a csapatba, és Pivatelli, bár nyilván taktikai szempontból nem így tervezte a Milán, de valójában Pivatelli nem szándékosan, de egy sérülést okoz Colunának, és egy-egy után valójában a már a Milánnak több helyzete van, és Altafini meg is rúgja az említett második gólját, és összességében a meccsképé alapján a Milán ezt a döntőt megérdemelten nyeri meg, de úgy gondolom, hogy úgy volt fair, hogy ezt megemlítettük, hogy egy ilyen Colunna szempontjából egy ilyen drámai következménye volt ott a Pivatellivel való találkozásnak, és nagyon érdekes, hogy évtizedekkel később, amikor ezt a döntőt neki felemlegették, akkor mindig Trapattonira volt mérges, mert ő úgy emlékezett, hogy Trapattoni szabálytalankodott vele szemben, de nem így volt, de összességében az egész szezont megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Milán teljesen megérdemelten aratott győzelmet egyébként Európában, és ez volt az a fordulópont, amikor az olasz játékelmélet egyfajta defenzivista futball, annak ellenére, hogy egyébként rendkívül technikás játékosai voltak a Milánnak, és számtalan gólt is szerzett ez a csapat Nerio Rocco irányítása alatt, de mégis ez volt az az első nagy európai kiugró győzelem, ahol megtörte egy csapat, ez esetben a Milán, a korábban ugye a Benfica, illetve a Real Madrid lendületét, hiszen ugye a Lisszabon és ugye Madrid jelentette Európa fővárosát ezt megelőzően, azáltal, hogy ugye a Benfica, többek között nyilván Gutmann Béla zseniális munkájának is köszönhetően, meg ugye a Real Madrid, tehát ez a két csapat uralta az ezt megelőző években az európai futballt, és ugye játszott a sorba a döntőket.
4: Egyébként Olaszországon belül mekkora volt ennek a sikernek az értéke, mert ugye az olaszok mindig kicsit máshogyan tekintenek erre, mindig a bajnoksága azt hiszem a legfontosabb az ő esetükben, de nyilván be kell nyerni, el kell ismerni.
3: És nagyon régóta vártak rá az olaszok. Ne feledjük el, hogy mielőtt elindul a PEC mint sorozat. Előtte azért természetesen már számos kupa, tehát közép-európai kupa és a többi, vendégként szerepeltek csapatok. Számos egyéb versenysorozat volt, de hát ugye tudjuk, hogy itt a második világháború azért megakasztotta általában a sportéletet Európában, a futballt is, és amikor úgymond újraindul ez a történet, és igazán kiemelkedő, ugye a Grande Torino révén, klub csapata révén, amely konkrétan szinte időszakban a teljes olasz válogatottat adta túlnyomó részt, akkor ugye a Grande Torino ugye többek között ugye Gersten Ernővel a fedélzeten lezuhan, ugye ez az a híres szupergai tragédia, tehát az olasz futball nagyon ki volt éhezve arra, hogy klubfutball szintjén is csúcsra tudjon jutni, addigra ugye a nemzeti válogatott 30-as években már begyűjtött két világbajnokságot, 36-ban ugye volt egy olimpiai siker, akkor az olimpiai kerettel, illetve ugye 68-ban aztán jön majd az Európa-bajnoki siker itt Fakettékkel, de nagyon fontos volt ez a klubfutballbeli siker, hiszen akkor, amikor a Grande Torino ez a szerencsétlenség történt, akkor még ugye Beck nem volt, és biztos, hogy ha már lett volna ez a versenysorozat, akkor a Grande Torino is a egyik fő esélyese lehetett volna, talán a Európa legjobb csapat volt akkor, tehát valójában ez egyfajta elégtétel volt az olaszoknak az, hogy a 60-as években előbb a Milán, majd pedig Elenio Herrera révén az Inter, tehát valójában Milánó városa vált a európai futball fővárosává.
0: Végezetül pedig hallgassuk meg, hogyan írtak a Milán sikeréről pár nappal a finálé után.
5: Csehszlovákiai Sport 1963. május 28. Új együttes tündököl a kupa fényében. A bajnokcsapatok Európa kupája az elmúlt esztendőkben a Pireneusi félsziget házi bajnoksága volt. A Real vagy a Benfica egyéb egyesület nem jutott szóhoz. Amikor most a 8. évfolyamban sorra kerülő a döntő, még mindig úgy látszott, hogy folytatódik a hagyomány. A kupa ismét a Pireneusi félszigetre vándorol, illetve el sem kerül onnét, hiszen tavaly a lisszaboni Benfica csapata vitte haza. Most aztán mégis változott a helyzet, sem a Real, sem a Benfica, egy új egyesület szerezte meg a kupát, az AC Milan. Az olasz labdarúgás egyik legkiválóbb együttese az olasz bajnok csapat. A Real Madrid 5-ször, a Benfica 2-szer szerezte meg a kupát, most 800-szor az olasz együttes iratkozott fel a névsorba. A csillagok fénye letűnőben van. A kollektív játékfelfogás biztosítja a csapat sikerét, az egyéni tündöklésnek a modern játékban egyre jobban befellegzik. Amikor felvetették a kérdést, vajon a Real Madridi miért maradt alul az ötszörös kupagyőzelme után, általában az volt a válasz, hogy Di Stefano, Puskás és Hentó megöregedett. Nos, ez csak részben van így, az igazi ok az, hogy Bernabeu-nak, a Real Madrid tulajdonosának elfogyott a pénze, és nem tudott újabb csillagokat szerezni, pedig annak idején sokszor felmerült Pelé neve is. Láttuk a televízióban a Benfica és a Milán nagyszerű küzdelmét, nyomban utána láttuk a nagy rangadót, a Dukla-Ostrava mérkőzést, sőt a budapesti televízió képernyőjén az MTK Budapest Vasas találkozót is. Mi tagadás? Alacsonyabb volt a színvonal, de hát azt is tudjuk, hogy sem a Dukla, sem az Ostrava nincsen formában, és a budapesti csapatok is messze vannak az európai élvonaltól. Az ilyen színvonal különbség azt mutatja, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert különben a bajnokcsapatok Európa kupájában, vagy a többi kupa küzdelmében komoly szerephez nem juthatnak a közép-európai labdarúgás képviselői. Az olaszok már rátértek a helyes megoldás útjára. Amikor az olasz labdarúgás válságáról vitatkoznak, Carvaletti, az olasz válogatott egykori játékosa kijelentette, hogy azért gyenge a futballjuk, mert az egyesületek nem nevelik, hanem veszik a játékosokat. Nos, az AC Milan és az olasz labdarúgás szakított már ezzel. Íme az eredmény már kezd mutatkozni. Olasz játékosokkal is jó futballt produkálnak ott, ahol valamikor szintén csupán az idegen csillagok játszottak és vonzották a szurkolókat. Az oriundok, így nevezik az olaszosított külföldi játékosokat, csalódást keltettek sok élvonalbeli olasz csapatban. Az olasz klubok saját nevelésű játékosokkal igyekeznek meghódítani újból a szurkolókat, és ezt tartják az egyedüli helyes útnak. A brazilok sorozatos kudarca azt is mutatja, hogy nem a csillagok hozzák meg a sikert, mert hiszen a brazil válogatott valamennyi játékosáért nagy pénzeket fizettek volna az egyesületek, s mégis a sok csillag egy csapatban közepes eredménnyel szerepel, sőt, az európai portját igen sokan a brazil tündöklés letűnésének tartják. Joggal mondotta Pelé, hogy valami újat kell hozniuk, változtatniuk kell az eddigi felkészülési módszereken, ha 1966-ban is sikeresen akar szerepelni a kétszeres világbajnok.
0: Ismétlésképpen tehát az 1963-as bajnokcsapatok Európa kupáját az AC Milan nyerte a Benfica ellen 2-1-re. Holnap az 1964-es Beck döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes